a királyra Győrben, illetve sok-sok más programot is ajánlunk még a kalendáriumban, tartsanak velünk. A Kossuth Rádió kulturális magazinját ma Toldi Szabolcs szerkesztette.

0: hogy fölpesdített minket rögtön ez a zene. Szentpéteri Csillát köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát kellemes rádióhallgatást kívánok.
0: Mit hallottunk most?
1: Hát ez egy nagyon érdekes mű, hiszen a Zene Akadémián a Liszt-La Campanellát, aki bemerte vállalni, az megtanulta. Nekem nagyon pici a kezem, tehát én úgy gondoltam, hogy nem adom fel, és én is megtanulom. És ennek tiszteletére egy pár évvel ezelőtt Nagy János zeneszerző, zongorista kollégámmal, barátommal úgy döntöttünk, hogy átírjuk egy picit, és elvisszük Kubába Liszt Ferencet. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a pezsgő latinos temperamentumos átiratot hallhatták a rádióhallgatók, illetve hát egy részletet belőle.
0: Ilyen átiratokat hallanak majd a következő programokon is, amelyeket mindjárt ajánlunk. Először is kezdjük azzal, hogy június 21-én a Gödöllői Királyi Kastély Parkban lesz egy új bemutató. A Légtornász és én címmel, ami egy picit megtévesztő cím, hiszen nem csak egy légtornász lesz, és nem csak Szentpéteri Csilla lesz ott, hanem az egész zenekara. Mit fogunk ott látni, hallani?
1: Igen, hát tavaly novemberben megkeresett egy producer, hogy ő ezt megálmodta, ezt a produkciót, és többször látta már ezeket a légtornászokat, akik egyébként a Fit Sport Egyesület világbajnok légtornászai, és hogy mindenképpen instrumentális zenével szeretnék ezt a bemutatót, mert hogy az énekes koncertek elviszik ugye a szöveg felé a nézőnek a figyelmét, és itt pedig abszolút azt szerettük volna, hogy egy olyan összművészeti produkció legyen, ahol a zenével egyidejűleg gyakorlatilag a zene is fölemelkedik a kastélynak, ha nem is a tetejére, de jó magasra.
0: Mindez a csillagos ég alatt történik majd.
1: Igen, és beleszeretett ebbe a címbe, hogy a légtornász, és én már akkor is mondtam, hogy ez egy picit félreviszi az embereket, mert hogy ott lesz az egész Szentpéteri Csilla Band, és hát az zongorán túl rendkívül ízes szakszofon gitárszólók lesznek, hangszerpárbajok, vérpesdítő latin ritmusok, és hát emellett nem egy légtornász lesz, hanem ott lesznek 8-an. Nem lesznek egyidejűleg mindig a levegőben, de amikor egy-egy légtornász fönt lesz a levegőben, akkor körülöttük pedig különböző, mint egy ilyen rodeni szoborcsoport fognak a zenére gyönyörű, mint egy ilyen kimerevített festmény olyan alakzatokat megmutatni.
0: Tehát a zene festi majd alá a légtornászok mutatványait, vagy a légtornászokat ihleti meg a zene, szóval kinek kell a másikhoz jobban alkalmazkodnia.
1: Hát ez olyan szép megfogalmazás volt. Én azt gondolom, hogy ez attól érdekes ez a produkció, hogy ugye közel 90-100 percig fog tartani, általában mindig ilyen hosszúságúak a koncertjeink, nincsen benne szünet, és ugye nem úgy történik, hogy elkezdjük és 90 percig fönn vannak a levegőben, hiszen akkor az akár egy CD-re is mehetne, mert itt pont az a lényeg, hogy amikor a pódiumé a szerep, a főszerep, akkor mi nagyon virtuóz és temperamentumos latinos, jazzes, bluesos átirataimat, valamint saját szerzeményeimet játsszuk, és akkor, amikor ezek a nagyon magas katartikus pontok jönnek, akkor utána egy picit mindig vissza kell a zenét ejteni, hogy ilyen szenvedélyes, de inkább lírai legyen, hiszen a levegőben nem lehet azért ugrándozni, mert itt most azért nem a fővárosi nagy cirkuszban vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez ilyen esetben meg mi abszolút alázattal követjük az ő mozdulataikat. Nyilván nem ott fogják kitalálni ezeket a koreográfiákat, hiszen ezt már megelőzte egy több hetes folyamat. Állandóan kommunikálunk, ők mindig szerették volna tudni már az első pillanattól kezdve, hogy amikor én írtam, egyébként a legtöbb a saját szerzeményem lesz, amikre ők koreográfiát készítettek. Nagyon érdekli őket, hogy milyen hangulatú a zene. Tehát konkrétan, hogy milyen színek lesznek benne, mert ők olyan öltözékben, kosztümökben lesznek, valamint, hogy miről szól a zene. Tehát mondjuk éppen a gringo, az a vadnyugati ballada. Vagy ott lesz a varázsszőnyeg, amit 2000-ben írtam, és gyakorlatilag, mint az Aladdin című filmben, fölemeli az emberiséget a varázsszőnyeggel a világ tetejére, hogy lássuk azt, hogy milyen csodálatos az élet. Aztán lesz a Broken Wings, ugye a törött szárnyak, ami egy törött szárnyú madárról szól, aki miután meggyógyul, eldönti, hogy ő belőle főnix madár lesz. Tehát, hogy ezek mind annyira szép, nem utasítások, inkább ilyen ideológiai gondolatok, amiket ők szeretnek beleépíteni a mozdulatokba.
0: Művésznő pedig szereti a saját darabjaiba a világ szemléletét is
1: így van,
0: beleírni.
1: Ott lesz az Atlantis is egyébként, ami attól különleges, hogy most volt a zenekari próbám, annyira elszomorodtunk ennek a műnek a játéka közben, mert ez arról szól tulajdonképpen, hogy az ember, ha néha úgy érzi, hogy elmenekülne ebből a valós világból, hova menekülne, mert nem menekülhet egy másik szigetre, ott is ugyanez van, vagy egy másik városba, és én akkor gyakorlatilag az óceán mélyét jelöltem meg annak idején, hogy én ott boldogan élnék delfinek között, de az sem ilyen boldogság, hiszen ahogy merül le az ember az óceán mélyére, úgy sötétül el minden, már nincs a napfény, már nincs a levegő, úgyhogy csak egyet tehetsz, hogy elhiszed, hogy delfinné tudsz változni. És ez is egy nagyon szép dolog, és igyekeztünk az öltözékben itt az abszolút kékeknek, mint a Picasso-i sok-sok, azt hiszem 300 valahány kék szint festett, hogy ez az öltözékben is megjelenjen, valamint ezekben a fényjátékokban, mert hiszen itt a kastélynak az egész fala be lesz világítva, valamint a színpad is, és alkalmazkodik abszolút a zenének a hangulatához.
0: Igen, ugyanezt a műsort majd július 26-án a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában is megnézheti a közönség.
1: Igen.
0: Tehát saját szerzemények mellett lesznek itt is klasszikus átiratok.
1: Igen.
0: Ezt miért kezdte el annak idején? Miért ír átiratokat? Tehát, hogy úgy gondolja, hogy a mai világnak egy kicsit nehéz az eredeti? Amellett, hogy kicsi a keze, amit mondott az előbb, és kellett, hogy
1: ez nem akadályoz engem meg egyébként, tehát én azt akartam éppen a La Campanellával kapcsolatban is elmondani, hogy én már a Zeneakadémián is nagyon nagy lélegzetű és nagyon technikás műveket játszottam. Nem véletlenül, ha lehet így mondani, és tényleg ne érez a hallgató az, hogy esetleg túl gondolom a magam személyét, de én valóban egy virtuóz zongoristának gondolom magam. Nagyon szeretem nyilvánvalóan a lírai műveket is, de én szerettem mindig megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Hogy miért kezdtem annak idején ezeket az átiratokat, ez egy érdekes játék volt, tehát ez egy ilyen laboratóriumi kutató munka volt a legelején, hogy én szerettem volna a régi értékeket fuzionálni a mai különböző műfajokkal, mert hogy én azokat is imádom, tehát én nagyon szeretem a jazzt, a blues-t, a latin zenét.
0: És vagy Vivaldit, rokkosan.
1: Vagy Vivaldi, így van, én hiszek abban, hogy Vivaldinak meghallgatva a zenéjét, azokat a harmónia meneteket, ezt egy rockgitáros egyébként, konkrétan a zenekaromban is, Kormos Janó is imádja játszani, mert annyira rokkos íze van, vagy Mozartnak például a Figaro házasságát is átírtam. Tehát nem az a lényeg, hogy én azt gondolom, hogy ezek jobbak, mint az eredeti, hanem én azt gondolom, hogy én amikor az eredetit játszottam, én egy interpretátor voltam. Tehát én Mozartot jelenítettem meg. Mozartnak a gondolatait játszottam el, és hiányoztam belőle én, bármennyire ugye átszellemülten játszottam. Tehát én azt szerettem volna, ha az én agysejtjeim is benne lesznek.
0: Uh-huh. Még beszéljünk egy másik nyári programjáról, mert hogy van egy missziója, hogy a gyerekekhez közel viszi a zenét, komoly zenét, népzenét, és szívesen megy vissza szülővárosába is, Makóra. Ez így a kettő most találkozik ott Makón. Milyen programokat csinál most nyáron?
1: Júliusban lesz az örömzenélés minden szinten, minden hangszeren, tehát jönnek hozzám abszolút amatőrök is, jönnek hozzám profik is, 6 évestől 99 éves korig várom a muzsikusokat, megtelt egyébként a tábor. Tulajdonképpen én szeretném átadni azt a fajta zeneiséget és azt a fajta szeretetet ezeknek a kicsiknek is, nagyokat is, amiket én annak idején kaptam Istok Margit nénitől, aki 70 éves volt, amikor én 6 évesen hozzákerültem a zeneiskolába, és gyakorlatilag ő láttatta meg velem a zenét, ezért is 10 éve már megy ez a Látta, de már a zenét koncertsorozatban is, majd utána született egy kis testvére a rajzversenyünk is. Tehát én ezeken a kurzusnapokon nem csak zenét tanulok, hanem együtt hallgatunk zenéket, együtt elemzünk játékosan zenéket, kvízjátékok vannak. Például én ugye nagyon korán megtanultam eszméletlen jól Kottát olvasni, és tényleg ezt azt mondhatom, hogy nem véletlenül nyertem többször európai zongora kísérői versenyt. És azt látom, hogy a mai fiatalok, kezdő muzsikusok nagyon nehezen boldogulnak a kottákkal. És nekem ez is egy misszióm, hogy fölpörgetni őket, megtanulni, hogy kell helyesen, hogy kell gyorsan, mert azt látom, hogy szenvednek a kottával, és belefáradnak a gyakorlásba. Úgyhogy júliusban ez lesz a következő nagy feladatom, hogy a kurzuson jól érezzék magukat.
0: Tehát lesz a tábor, ami már megtelt, de lesz koncert az első tanítónője emlékére, illetve komoly zenei kurzus, úgyhogy van még mire jelentkezni. köszönjük szépen, hogy eljött.
1: Nagyon hozzá. Szépen köszönöm a meghívást.
0: Elmondom még egyszer a hallgatóknak, hogy Szentpéteri Csilla, tehát június 24-én a Gödöllői... 21-én a Gödöllői, bocsánat, a kastélyban, majd július 26-án a Keszthelyi kastélyban mutatja be zenekarával a Légtornász és én című produkcióját, júliusban pedig, tehát Makón találkozhatnak vele, aztán szeptemberben majd lesz a Várkert Bazárban is egy másik műsor, erről legközelebb majd beszélgetünk. Most mit fogunk hallani, mit hozott, hiszen rengeteg saját műve van, és rengeteg átirata.
1: Én arra gondoltam, hogy Liszttel kezdtük, hogy befejezésképpen pedig legyen egy Monty Pepperoni, ami a Monty Csádásnak egy latin jazz átirata, és Orosz Zoltán is harmonikázik benne.
0: Halljuk!

0: Kalendárium.
1: Szent Lászlót a legendák kegyes lovag királyként, a lovagi eszmény egyik megtestesítőjeként mutatják be. Az Árpádházi uralkodóról minden évben megemlékeznek Győrben. Az idei Szent László napokon, június 26-a és 28-a között lesz például belvárosi séta, amelyen a Győrben őrzött Szent László hermát mutatják be, és a királyhoz kapcsolódó legendás történetek is elhangzanak. A történelmi városnézésről Csobainé Pintér Éva idegenvezetőt, a Gyere Győrbe tematikus túrák projektvezetőjét Gárdonyi Eszter kérdezte.
2: Nekünk győrieknek azért egy szorosabb kapcsolódási pontunk is van Szent Lászlóhoz. Felmerül ez a tematikus séták során?
3: Igen, minden évben igyekszünk azokhoz a fesztivál eseményekhez is kapcsolódni, amelyek a városunk meghatározó nyári programja, és ezek között ott szerepel a Szent László napok, ami először igazából egy szakrális ünnep, megemlékezés volt Szent Lászlóra, akinek a koponya erekét, a Szent László hermát 1606 óta őrizzük Győrben. Ez vidéki városként nagy jelentőség dolog, hiszen Magyarország első kettő legfontosabb szentereké Budapesten van. Így nagyon sokan ebbe az időbe jönnek el éppen, hogy láthassák a Szent László napi körmenetet, vagy részesei legyenek annak a lovakkort idéző fesztivál eseménynek, aminek a megjelenése is vonzó, és a helyszíne is. Ehhez csatlakozunk mi városnéző sétával, hogy azokon a helyszíneken, ahol Szent László emlékét őrizzük a városba, bár rögtön hozzáteszem, hogy életében soha nem járt a város, meg tudjuk mutatni a sétáló vendégeknek, és ezt követően be tudjanak kapcsolódni abba a korhű menetbe, ami ezt a középkori lovakkori hangulatot idézi meg a belvárosban.
2: Lesz ennek kuriozitása? Tehát gondolok itt arra, hogy amerre az útvonal megy, valaki vendég megszólaló bővítve, vagy eltérően a tavalyi évek megszokott Szent László sétáitól?
3: Annyiban mindenképpen eltér a menet, hogy a fesztivál szervezői egy új útvonalra helyezték a menetet, és mi minden évben ahhoz igazodtunk, hogy a sétát zárva tudjanak csatlakozni a vendégeink a menethez. Így most úgy tervezzük, hogy a Bécsi kaputér és a Virágpiac útvonalán valahol összetalálkozunk a menettel. Nyilván ugye az ő haladási útvonaluk, sebességük is azért sok mindentől függ, de ez mindig összeszokott simulni, és egy viszonylag rövid sétát vezetünk, hiszen számos más program is van a városban. A tematikus sétánk általában 2 órásak, de ezt egy rövidebb sétának szánjuk. Tényleg Szent László történet és hát a városunk különleges értékeire fókuszálva.
2: Ha nem jár Győrben, akkor mi az, amit elmesélhetünk Győrrel kapcsolatban?
3: Természetesen a herma történeteit, és azt a történetet, ami már 1763-hoz kapcsolódik, amikor Zichy Ferenc püspök arra kérte a győri híveket, hogy fohászkodjanak a Szent László hermához, amikor a Nyugat-Dunántúlt megrázó nagy földrengés volt. Romba dőlt a zsámbéki templom, romba dőlt Komáromvár, a Győr akkor egy gazdag, nagyon szép kereskedő város volt, palotákkal, ispotályokkal, templomokkal, a gazdag polgárok házaival, és nagyon féltek a győriek a pusztulástól, úgyhogy elkezdtek fohászkodni a hermához. Zichy azt remélte, hogy mivel életében is sok csodát tett a király, Győr is megmenekül a pusztulásra, és hogy mi történt valójában, az hadd derüljön ki a sétán. Ezen a napon, amikor a séta zajlik, nem a körmenet fog zajlani, a herma akkor is a helyén lesz a Héder vári kápolnába, a bazilikának a déli szép gótikus kápolnájába, és akik eddig véletlenül esetleg nem látták volna, azok egészen közelről megcsodálhatják, hiszen ez az ötvös művészetnek egy csodálatos darabja, de nyilván a fő értékét nekünk a benne levő koponya ereke adja meg, amiről egy fotót szoktunk mutatni a vendégeknek, hiszen ez nem látható. Ezen kívül a Szent László Látogatóközpont kiállításán, ahol az erekéink történetét mutatják be, még tovább ismerkedhetnek a vendégek a Szent László erekje történetével és formájával.
1: Gárdonyi Eszter ajánlotta figyelmükbe a Szent László nyomában című történelmi városnézést, amelynek részleteit megtalálják a gyeregyorbe.hu oldalon.

0: Rövid idő alatt a Madách Színház egyik legnépszerűbb családi előadása lett a Jégvarázs című Disney rajzfilm adaptációja. A világhírű daloknak, a különleges színpadi megoldásoknak és a grandiózus díszleteknek köszönhetően. A musicalt június 18-án már 100. alkalommal láthatja a közönség. Mások mellett Arany Tímea, Muri Enikő és Zámbó Brigitta főszereplésével. Jubileumi Jégvarázs tehát holnap után a Madách Színházban. A Magyar Nemzeti Múzeum 2002-ben Szent Iván tüzei címmel rendezte meg Magyarországon először a múzeumi éjszakát, azzal a céllal, hogy a résztvevő intézmények egy kicsit máshogy mutatkozhassanak be a közönségnek, mint ahogy azt a hétköznapokban megszoktuk. A kezdeményezés néhány év alatt országos rendezvénnyé nőtte ki magát. A múzeumok éjszakáján ma már kulturális terek százai nyitják ki kapuikat, és több százezer látogatót hívnak közös felfedezésre. Így lesz ez idén is, Miskolcon is, ahonnan Bétót Erika riportját hallgatjuk.
1: Egyetlen éjszakára újra életre kelnek a múzeumok Miskolcon. A múzeumok éjszakája az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye, amely idén is különleges élményeket kínál a látogatóknak. A Herman Ottó Múzeum és a kiállító helyei, a Pannon-tenger Múzeum és a Miskolci Galéria számos kulturális intézmény ezen az estén nem csak a kiállítások kapuit nyitja meg, hanem a kulisszák mögé is bepillantást enged, mondja Baj Judit, a Herman Ottó Múzeum kommunikációs osztályvezetője.
2: Tavaly abban a kivételezett helyzetben voltunk, hogy kiemelt vidéki helyszín voltunk. Az idén nem, de ez mit sem számít abban a tekintetben, hogy nagyon gazdag a program kínálatunk. 6 helyszínen mintegy 40 programot kínálunk az érdeklődőknek, és az volt a szempont, hogy a szórakoztatás, a kikapcsolódás mellett olyan tudományos ismeretterjesztést is végezzünk, ami élmény alapú, és a családok számára kedvező kikapcsolódást jelent. Úgyhogy június 20-án délután 4 órától várjuk majd az érdeklődőket, a programjaink 5 órától kezdődnek folyamatosan a Miskolc a Galériában, a Színész Múzeumban, a Feledi Házban, a Herman Ottó Múzeum főépületében.
1: Ahogy mondta, hogy hol, mennyi helyszínen lesznek rendezvények, arra gondoltam, hogy hát ha valaki ezt a rendezvényt végig akarja látogatni, akkor talán nincs is rá lehetősége időben.
2: Szerencsére viszonylag sétányi járásra vannak a helyszíneink, ez alól kivétel a régészeti látványraktár és a Beleház, ugyanakkor éjfélig nyitva leszünk, tehát mindenki mazsolázhat az érdeklődésének megfelelően, és időpontokra egyik helyszínről a másik helyszínre el tud sétálni, vagy akár, hogyha úgy gondolja, hogy egy helyszín kínálja számára mindazt, ami az érdeklődésére számot tart, akár egy helyszínen is tölt. Ezt az estét.
1: Kákocki András, a múzeumok tagintézményeinek a vezetője, érdekesebbnél érdekesebb programokat kínál.
3: Tehát a sakk, van, akit érdekel a sakk, és a kortárs képzőművészet és ennek a kapcsolata, az látogasson el az alkotóházunkban. És ugye egy régi, hagyományos és népszerű helyszíne a galériának a Színész Múzeum.
1: Itt mivel várják az érdeklődőket?
3: Hát színház az egész világ, szokták mondani, a Színész Múzeum egy kicsit konyhává alakul. Ugye június 20 múzeumok éjszakája az országos hívószó, és Mautner Zsófi most a nagykövete a múzeum éjszakájának. Ízekbe zárt történetek, úgyhogy a színház történet kollégáink erre fókuszáltak, míg pedig többféle szempontból. Híres színésznők még híresebb receptjeit lehet megismerni, de hogy az elején kezdjem, 4 órától már a Panyonátha művészeti folyóirat 26. légyottja fogja megnyitni kapuit, és mindig a múlt, jelen, jövő összekapcsolásába gondolkodnak, tehát ez délután 4 órakor elindul a Színész Múzeumban, de utána 5-től 6 órától pedig színésznők receptjeit ismerhetik meg.
1: A múzeumok éjszakája évről évre bizonyítja, hogy Miskolc gazdag kulturális értékekkel rendelkezik. Ez az este lehetőséget ad arra, hogy a város lakói és az ideérkező vendégek új szemmel fedezzék fel a helyi gyűjteményeket, a történeteket és az alkotásokat.
0: Yeah. Múzeumok éjszakája tehát Miskolcon és június 20-án a Herman Ottó Múzeum program kínálatát ajánlotta figyelmükbe Bétó Erika.

0: Bár a budapesti Origo filmstúdió nem vesz részt a múzeumok éjszakáján, a Tony Curtis tárgyaiból nyílt emlékszoba már látogatható előzetes bejelentkezés után a filmstúdió székházában. A hollywoodi filmcsillag 101 évvel ezelőtt, 1925. június 3-án született New Yorkban. Az emlékszoba Tony Curtis életútját mutatja be a Máté-Szalkai családi gyökerektől a hollywoodi karrierig. Kovács Bernadett járt a megnyitón.
1: Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke fogja elmondani nekünk pontosan, hogy miket is látunk itt. Rendezői szék és saját festmények. Első blikre én ennyit mondanék, de hát akkor itt átadom önnek a szót.
2: Máté-Szalka az a város, ahonnan Tony Curtis származik, nevezetesen szülei onnan vándoroltak ki, és ő maga is, illetve lányai, Jamie Lee Curtis is meglátogatta ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települést. Ott már nyitottunk egy emlékszobát, ugyanis Jill Curtis Máté-Szalkán járva, az özvegy, felajánlott egy adag relikviát. Most pedig a második adag relikviát ajánlotta fel, ezt pedig idehoztuk az Origóba, ugyanis Máté-Szalka fontos, de hát mégiscsak Tony Curtis egész magyarországos jelentőségű. Azért gondoltuk, hogy itt az Origó filmstúdióban mi egyfajta letéteményese a hollywoodi magyar örökségnek. Ne felejtsük el, hogy itt van a nagy fal, ahol a térképen több mint 50 magyar település van, ahol születtek vagy felmenőik származnak onnan a nagy hollywoodi magyaroknak, a nagy stúdió alapítók és így tovább. Tehát itt a Magyar Hollywood Tanács és az Origo Filmstúdió őrzi ezeknek az emlékét. Ezért tartottuk fontosnak a Tony Curtis emlékhely kialakítását, ahogy mondta, valóban Tony Curtis festményei közül itt látható 6 darab. Ő az utolsó évtizedében lett festő, és nagyon nagy elánnal festett, nagy örömmel megtalálta tulajdonképpen azt az örömszerzés saját maga és a közönsége számára, amit a filmezés abbahagyása után keresett. Ez lett a festészet.
1: Ezt lehet, hogy sokan nem tudják egyébként róla, hogy ő festett is, és hogyha ránézek a képekre, nyilván a festő festménye is, alkotása is saját magát tükrözi. Ezek színesek, vibrálóak, talán, mint amilyen ő maga is volt.
2: Tony Curtis többször mondta, amit a megnyitó beszédben is hallhattunk, hogy ő a színeket festi, nem a formákat. Tehát ő neki nagyon nagy kedvence volt Henri Matisse és Van Gogh, és ott azokon a festményeken is látjuk, hogy a színek mennyire dominánsak.
1: Rendezői széket mondtam. Ez lehet, hogy nem biztos, hogy pontos. Rendezett?
2: Igen, 2 vagy 3 filmet rendezett életében.
1: Nem fogtam nagyon mellé.
2: Nem, hát természetesen azért ő színész volt elsősorban, több mint 100 filmben szerepelt, fantasztikus filmekben, tehát ugye a Van, aki forrón szereti, tulajdonképpen az elmúlt évtizedek number one-ja, ez a Marilyn Monroe-val együtt és Jack Lemmonnal együtt forgatott film, de láthatunk itt 1-2 olyan ruhadarabot is, amelyet ő viselt, egy kitüntetést.
0: Tony Curtis személyes tárgyaiból nyílt emlékszoba Budapesten az Origo Filmstúdió székházában. Látogatás előtt szükséges a bejelentkezés. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Toldi Szabolcs volt ma. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kazincbarcikán FM 97,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
1: A klímaváltozás következtében világszerte megjelenő betegségekről beszélgetünk ma. És persze arról is, hogy hazánkban milyen új kórokozók képesek megtelepedni. Az NNGK 3 szakértője segít mindebben eligazodni. Itt van a stúdióban dr. Kis Zoltán, az NNGK Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának vezetője, virológus. Henszko Judit ugyanennek a laboratóriumnak a mikrobiológusa, de a baktériumokról tud sokat, és dr. Nagy Orsolya, az orvosi mikrobiológia szakorvosa, az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának szakértője, szintén a vírusokhoz, konkrétan a szúnyogok terjesztette vírusokhoz ért. Kezdjük először a nagy kérdésekkel, és utána menjünk a részletek felé. Milyen betegségek jelennek meg úgy általában világszerte, ami a klímaváltozásnak köszönhető, vagy milyenek válnak gyakoribbá?
2: A klímaváltozásnál, ugye, hogy felmelegszik a bolygó, az szoros összefüggésbe hozható bizonyos betegségek megjelenésével. Itt például, ha veszélyes kórokozóknál gondolunk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években is egyre többször tör ki az ebola járvány, egyre gyakrabban halljuk ugye a Nipa vírusnak a felbukkanását, illetve ugye a szúnyogok által terjesztett kórokozók esetében is, ugye Európában már megjelentek olyan trópusi, szubtrópusi területeken meglévő betegségek, amik számunkra eddig ismeretlenek voltak, most viszont már egyre többször behurcoljuk őket, egyre több megbetegedés van, sőt a déli, Európa déli részeiben már olyan esetek is vannak, amikor már nem kell külföldre menni őket trópusi területre, hanem már ott képesek terjedni.
1: Ez a mostani ebola járvány, ez összefügg vajon a klímaváltozással? Eddig is volt ebola, tehát azért ez nem egy új betegség.
2: De részben igaz, tehát eddig is volt ebola, ugye 76-ban fedezték föl, viszont az ebola felfedezését követő években azért jó pár év eltelt egy-egy ebola járvány között. Ha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor szinte évente bukkan fel az ebola, sőt volt olyan év is, hogy 2 ebola járvány is volt Kongóba. Sokáig azt hittük, hogy hát persze a denevérek hordozzák, előbukkan, megbetegíti az embereket. De most már egyre több olyan tanulmány van, ami összefüggésbe hozta a klímaváltozással. Ugyanis Afrikában is azért melegszik a klíma, egyre szélsőségesebb az időjárás. Még az egyenlítő környéken, ugye esőerdők, ez van bennük, de ott is vannak szárazabb évszakok és nedvesebb évszakok. A szárazabb évszakok is el tudnak nyúlni, a nedvesebb évszakok egyre intenzívebbek, egyre nagyobb a csapadék, és ezt úgy élik meg az ott lévő növényzet, hogy hirtelen beindul. Ugye például az ebola esetében a fügéfák, például a gyümölcstermőfák, ugye ezek is gyümölcstermevő denevérek hordozzák, ezek hirtelen ugye a táplálék bőségre oda gyűlnek, fogyasszák a gyümölcsöt, tehát gyakorlatilag egy ilyen nagy keverő, mint egy ilyen konferenciát rendeznek, gasztronómiai konferenciát, és ez viszont nagyon jó terep arra, hogy az állatok között is a vírus per az ebola elkezdjen átugrálni, illetve hát az emberek is ott vannak a területen, és ugye őket is meg fogja tudni fertőzni.
1: Egy zsúfolt busz.
2: Mint egy zsúfolt busz. Továbbá ugye az emberek is egyre többen vannak, megpróbálnak élni, egyre jobban írtják az esőerdőket, ami megint közvetlenül hozzájárul ugye a klímának az alakulásához, szűkül az érettér, közelebb kerül az állat az emberhez, tehát ezek a hatások együtt mind ahhoz járnak, hogy ezek a vírusok könnyebben át tudnak állatról emberre ugrani, egyre gyakoribb ez a jelenség.
1: Megtudtuk, hogy a gyümölcsevő denevérek okozzák az ebolát, tehát tőlük kapják meg az emberek. A denevérek, gondolom, ott is talán éjszakai állatok. Hol találkoznak egyáltalán emberekkel ezek a denevérek? Hogy kerülnek kapcsolatba?
2: Ezek a denevérek azért nem csak annyira éjszakai állatok.
1: Nem olyanok, mint a magyarországi denevérek, hogy alig látjuk őket?
2: Nem. Őket azért gyakrabban lehet látni. Nyilván ők is a szürkületet jobban fogják preferálni, és ugye a gyümölcsfákon fognak megtelepedni. Ugye ők évszázadok, évezredek, évtízezredek óta együtt élnek ezekkel a vírusokkal. Őket nem betegítik meg. A denevér a virológus egy kedvenc állata. Miért? Mert viszonylag kicsi, repül, messzire tud eljutni, szoros kolóniában van, tehát kolónián belül a vírus jól tud terjedni, elég speciális immunrendszere is van, tehát ideális annak, hogy ő hordozója legyen. És amikor az ember is ugye a közelébe megy, eszi a gyümölcsöt, a denevér üríti a vírust, ugye gyümölcsöt megeszi az ember, és meg tud betegedni.
1: És már is megkapta, értem. Ezek a gyümölcsevő denevérek, ezek csak Afrikában élnek.
2: Nem. Ilyen gyümölcsevő denevérek élnek például Dél-Kelet-Ázsiában, és ott is kapcsolódik hozzájuk egy fontos veszélyes vírus. Ezt ugye januárban a hírekbe lehetett hallani, a Nipa vírust, ami Indiában, Bangladesben okozott megbetegedéseket, illetve korábban okozott még Maláziában, Szingapurban is megbetegedést, illetve a Fülöp-szigeteken.
1: Mennyire súlyos betegségek ezek?
2: Ezek meglehetősen súlyos betegségek, ugye a legveszélyesebb kórokozók közé tartoznak. A halálozási arány az 20-90%-ig is benne lehet.
1: Ez mind a két vírusra igaz?
2: Igen. Függ egy kicsit attól, hogy milyen fajtája. Hogy az ebolának van olyan fajtája, ami olyan 15-30-50%, például a most zajló bundi bugyójárványra is, kb. Most a 15%-os a halálozási arány, de ott van például a zajra ebola vírus, annál 90%-os halálozási arányt is mérte. A Nipa vírusnál ott változó, van annak is két fő törzse, ami gyakoribb a Banglades vonal, az azért egy olyan 35-40-70%-os halálozást szokott mutatni. Ugye ez nagyban függ az embertől is, hisz mindig ez egy interakció. Tehát ahol fejletlen az egészségügy, ugyanezek ellen nincs gyógyszer, nincs védőoltás, de mégis nagyon fontos az ugyan támogató terápia, ha időben támogató terápiába tudjuk részesíteni, a folyadékháztartást fenntartjuk, csillapítjuk a lázat, fájdalmat, akkor nagyobb esély lesz a túlélésre, mint az utolsó pillanatban kerülne mondjuk megfelelő ápolási körülmények közé.
1: Melyek még azok a betegségek vagy kórokozók, amelyekre azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán váltak gyakoribbá?
2: Ha Magyarországot kezdjük elnézni, hogy szó essen egy kicsit hazánkról is, akkor például ugye a krémi kongói vérzéses lázatterjesztő kullancsnak a megjelenése. Ugye maga a betegség még nincs itt Magyarországon, közvetlenül legalábbis ilyen súlyos beteg nem volt, viszont ugye kullancs itt van, és közvetett bizonyítékokat, szerológiai bizonyítékokat, azokat találtunk már, mind állatokban, mind emberekben.
1: Fertőzött kullancs van, betegség még nincs? Vagy
2: kullancs
1: jelen?
2: Van, folynak kullancsgyűjtések is, több kutatócsoport is foglalkozik ezzel, de még olyan kullancsot nem találtak, amiben benne lett volna a vírus. Viszont olyan állatokat már találtunk, olyan embereket találtunk, hogy ezek saját tanulmányok, ahol szerológiailag ez azt jelenti, hogy az adott állat ember átesett már a fertőzésen, és az ellene termelődött ellenanyagokat ki tudtuk mutatni, na ilyeneket már találtunk.
1: A krími kongói vérzéses lázról beszélünk, ami borzasztóan hangzik, de ezek szerint, ha találtak embereket és állatokat, akik átestek ezen, akkor talán nem annyira szörnyű a betegség, mint a neve? Mennyire súlyos ez?
2: Maga a betegségnek itt szintén több úgynevezett genetikai vonala van. Itt a déli határvidékeinken, és egy kicsit azért ezért aggódunk, ott egy úgynevezett Európa 1-es vonal található, ugye Koszovóba, Észak-Macedóniába, Bulgáriába, ez nagyon súlyos megbetegedést tud okozni, 40%-os halálozással. Ugyanakkor például Görögországban is, Törökországban is, és feltételezik itt hazánkban is, ennek a vírusnak van egy olyan válfaja, ami nagyon enyhe tüneteket tud okozni. Ugyanaz a vírus, de eltérő válfaj egy kicsikét. Mi azt feltételezzük, hogy Magyarországon ez utóbbi lehet itt, ami okozza a megbetegedéseket. Ugyanakkor, ha szétnézünk a világba, és azt látjuk a krími kongói esetében, Spanyolország. Spanyolországban megjelent a kullancs. Kimutatták. Utána megtalálták a vírust a kullancsban. És utána viszont elkezdtek emberi megbetegedések lenni.
1: Ez elég logikus, nem?
2: Ez viszonylag logikus volt, tehát itt is azért várjuk azt, hogy ha már látjuk a szerológiai bizonyítékát, hogy itt van a vírus, kullancsot megtaláljuk, tehát igazából mi azt várjuk, hogy azért egy 10-15 éven belül Magyarországon is lesznek esetek, és ugye erre fel kell készülnünk, hogy ezeket le tudjuk kezelni, mert nagyon fontos, hogy azért itt is a legtöbb veszélyes kórokozó a testnedvekkel, váladékokkal terjed, és minél betegebb, annál jobban tud fertőzni. Tehát kik vannak a legnagyobb veszélybe? Nyilván az egészségügyi dolgozók, ezért nagyon fontos, hogy ők betartsák azokat a kórházi rendszabályokat, amik megakadályozzák ugye az ő megfertőződésüket.
1: Henczko Judit előhozta a húsevő baktériumokat, de hát ugye mi a klímaváltozással kapcsolatos betegségekről, kórokozókról beszélgetünk most. Én húsevő baktériumot csak ilyen szuperbaktériumként ismerek a műtőben, tehát kórházi fertőzésről tudok. Ön mire gondolt? Nyilván nem erre.
3: Igen, hát a húsevő baktérium elnevezés az hát nem egy orvosi kifejezés gyakorlatilag. A média által használt kifejezésről van szó, és hát többféle baktérium képes ezt a kórképet okozni. Magyarországgal kapcsolatban ugye leggyakrabban a Streptococcus pyogenes vagy a Staphylococcus aureus esetleg kevert anaerob fertőzések kapcsán hallunk róla, de amennyiben...
1: Ez a kórházi?
3: Igen, ez a kórházi, viszont amennyiben a klímaváltozás kontextusában szeretnénk erről beszélni, akkor a Vibrio vulnificusról kell beszélnünk. A Vibrio vulnificus az egy baktérium, és hát a Vibrio nemzetségben jelenleg több mint 150 fajt ismerünk, ebből bizonyítottan 12-15 baktérium képes humán megbetegedést okozni, a Vibrio vulnificus az egyik.
1: Miért hívják húsevőnek?
3: Gyakorlatilag a kórkép, amit okoz, ez orvosi kifejezésben a nekrotizáló fascitis, viszont hogyha meg szeretnénk érthetően is fogalmazni,
1: köszönöm,
3: akkor súlyos lágyszöveteket érintő fertőzésről van szó, ami nagyon gyorsan képes terjedni, és hát gyakorlatilag megfelelő terápia nélkül akár a betegek 33%-a már az első 24 órában meg is halhat. Egyébként meg hát a halálozási arányokat tekintve, hogyha Vibrio vulnificusról beszélünk, akár a megbetegedések 50%-a is fatális kimenetelű lehet. Uh-huh. Tehát ezért szoktak róla beszélni. Ritka, de súlyos megbetegedést okozhat.
1: És mi köze van a klímaváltozáshoz?
3: Általában ugye a vibriók összességében ugye a vizekben fordulnak elő, a sós, melegedő vizekben, így a Vibrio vulnificus is. Például az USA már évek óta működtet egy monitoring rendszert, ennek kapcsán ugye felmérik a vibrió megbetegedéseket, évente olyan 100-200 megbetegedés köthető Vibrio vulnificushoz, és az összes vibrióhoz körülbelül 50 ezer az USA területén, tehát azért ezek nem ritka megbetegedések,
1: de viszont a Vibrio vulnificus súlyos.
3: A többi nem ennyire súlyos. Európában még nincsenek pontos adatok, éppen zajlik egy munkacsoporti megbeszélés ezzel kapcsolatban. Egyébként egy monitoring rendszert most állít föl az Európai Unió, ebben mi is benne leszünk, és hát ugye azt lehet mondani, hogy néhány tíz eset van jelen pillanatban, ugye a Balti-tenger térsége érintett, a Fekete-tenger, illetve hát a mediterrán területeken is már jelentettek eseteket. Úgyhogy a melegedő vizek mindenképpen szerepet játszanak abba, hogy a Vibrio vulnificus esetek ugye megjelentek Európában is.
1: Tehát a tengerparti nyaralás, fürdőzés.
3: A tengerparti, igen, a sósvizes területek. Magyarországon eddig egyetlen egy megbetegedést azonosítottunk. Ebben az esetben ugye nem derült ki a forrás a járványügyi nyomozás során, de valószínűleg utazási anamnézise lehetett a betegnek. Uh-huh. Tehát a magyar vizekben nem fordul elő ez a baktérium jelenleg.
1: Nem sós.
3: Mert nem sós. Nem eléggé sós, igen.
1: Gyümölcsök, zöldségek mosatlanul hordozhatnak-e bármilyen kórokozót, ami a klímaváltozással függ össze.
3: Igen, a Vibrio vulnificus kapcsán is ugye a megbetegedés az főként ugye sebeken keresztül történik, viszont hát nagyon fontos szempont a nyers tengeri ételeknek a fogyasztása, az osztriga, a kajdlók, illetve az egyéb tengeri herkentjük, hogyha ezek nincsenek hőkezelve, akkor bizony így el lehet kapni ezt a fertőzést is, illetve az egyéb vibriókat, egyéb bakteriális fertőzéseket is, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy csak olyan helyen fogyasszunk tengeri élelmiszereket, ahol azok ellenőrizve vannak, illetve hát megfelelően hőkezelt élelmiszereket fogyasszunk, amennyiben lehetséges. Tévhit egyébként az osztriga fogyasztással kapcsolatban is, hogy amennyiben ugye citromlével vagy ecettel kezeljük, akkor az megöli a baktériumokat, ez nem igaz. Meg kell főzni, igen.
1: Nagyon ijesztően hangzik, amit mond, de azért nem kell félni, ugye? Persze rengeteg betegség meg veszély leselkedünk rá, tehát azért nem kell attól tartani, hogyha valaki elmegy nyaralni, akkor rettegnie kell attól, hogy húsevő baktérium támadja meg.
3: Egyáltalán nem. Általában azt szoktuk mondani, hogy az egészséges immunrendszerű emberek egyáltalán nincsenek veszélyben, még ha el is kapják a fertőzést, akkor is náluk általában enyhe tünetek jelentkeznek, esetleg hasmenés, rosszulét, viszont akik immunszuprimáltak, májbetegek, cukor cukorbetegek, daganatos betegek, azért nekik óvatosabban kell eljárni, amennyiben ugye a tengereknél szeretnének fürdeni, hogyha nyílt sebb van rajtuk valahol, akkor azt ugye fedni kell, vagy nem kell bemenni a vízbe, tehát így meg lehet előzni gyakorlatilag a megbetegedést.
4: A kolerától is kell tartanunk?
3: Magyarországon az úgynevezett NEMO-1, NEMO-139-es vibrio koleré szerúcsoportok fordulnak elő, abban különböznek a klasszikus kolerától, hogy ezek a törzsek nem termelik a koleratoxin, tehát a kolera megbetegedés így nem tud kialakulni. Ugye a kolera az egy súlyos hányással, hasmenéssel járó megbetegedés, gyakorlatilag 25 liter folyadékot is lehet veszíteni egy nap alatt. Rengeteg embert érintett korábban, illetve most is vannak ugye kisebb-nagyobb járványok a világban. Magyarországon ezek a toxintermelő törzsek nem fordulnak elő, maximum utazás kapcsán lehet őket behurcolni, viszont a NEMO-1, NEMO-139 vibrio koleré törzsek előfordulnak, és általában extraintestinális megbetegedéseket okoznak, fülgyulladást, arcüreggyulladást, agytájogot, rosszabb esetben szepszist, illetve hát enyhébb enterális tünetekkel jelentkezhetnek. 2018 óta végzünk monitoringot egyébként itt Magyarországon, azóta 25 esetet sikerült azonosítani, ezeknek a többsége egyébként szepszis volt. Sajnos két esetben fatális kimenetelű volt a megbetegedés, de mindkét esetben volt valamilyen predisponáló tényező, tehát nem egészséges emberek kapták el a fertőzést, úgyhogy gyakorlatilag itthon előfordulnak, okoznak megbetegedést, de elég jól kezelhetőek ezek a megbetegedések.
4: És ennek is van köze a klímaváltozáshoz?
3: Egyértelműen, ugye a melegedő vizek mindenképpen szerepet játszanak abban, hogy egyre több vibrio megbetegedés van a világban, így a NEMO-1, NEMO-139 vibrio koleré törzsek esetében is ez egy fontos szempont.
4: Tehát a melegedő vizek.
3: A melegedő vizek, igen, a klímaváltozás egyértelműen.
4: Hadd kérdezzem meg, ha már a melegedő vizekről van szó, hogy ő szerint mi a biztonságosabb, melyik a tisztább víz? Egy melegvízű strand, ami tényleg nagyon fertőtlenített vízű, vagy valamilyen természetes víz, egy bányató vagy a Balaton?
3: Szerintem mind a kettő biztonságos adott esetben. Hát ugye arra kell figyelni, amit beszéltünk is, hogy nyílt sebben ne menjünk a vízbe. Arra azért figyeljünk, hogyha mondjuk elmegyünk egy strandra, hogy ott alkalmaznak-e valamilyen fertőtlenítő eljárást, mert például sokan nem tudják, de például a gyógyvizeket Magyarországon nem klórozzák. Tehát oda, hogyha bemegyünk, akkor egy baktérium mixtúrába fogunk beleülni, ha tetszik, ha nem. Hogyha esetleg immunszuprimáltak vagyunk, akkor ott oda kell figyelni, sebekkel ne menjünk be a vízbe.
4: Nem szólalt még meg Nagy Orsolya, aki virológus, és a szúnyogok által terjesztett betegségekkel foglalkozik elsősorban. Mit tud erről mondani?
5: Ugye a szúnyogoknak az élőtere és az elterjedési területe a melegedéssel összefüggésben növekszik. Egyre újabb szúnyogfajok jelennek meg Európában, amik korábban nem voltak itt, és újabb betegségeket terjesztenek. Világszinten a legfontosabb szúnyogok terjesztette fertőzések közé tartozik például a dengue vírus. Ez évente az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 100-400 millió megbetegedést okoz. Fontos még a chikungunya vírus okozta fertőzés, ez nagyjából egy ilyen néhány 10 millió megbetegedést okoz évente, illetve az ikáról is fontos beszélnünk. Ez jelenleg csak néhány százezer esetet okoz évente, viszont ugye volt egy nagyobb zika pandémia 2016-ban, amikor több millió ember fertőződött meg. Ezek a vírusfertőzések egyre gyakrabban fordulnak elő, egyre több utazással összefüggő megbetegedést diagnosztizálunk itthon, és ugye Európában is már időnként a nyári hónapokban el lehet kapni ezt a fertőzést.
4: Melyiket? Mind a hármat?
5: Leggyakrabban a chikungunya vírust, ezen kívül a dengue-nek is voltak európai terjedései, illetve a zika egy esetben terjedt Európában, ez csak néhány megbetegedést jelent. A chikungunya az utóbbi években is nagyon sok esetszámú fertőzést okozott Olaszországban, illetve Franciaországban. Azt azért fontos hangsúlyozni, a chikungunya vírusnak van egy olyan mutációja, ami elősegíti, hogy ez a vírus az Európában már megtelepedett szúnyogokban, kifejezetten az ázsiai téli szúnyogban jobban tudjon terjedni, ezért könnyebben átvihető. Mind a három betegségre jellemző, hogy a fertőzötteknek egy része tünetmentesen vészeli át. Ez a dengue és az zika esetében körülbelül az érintettek 3/4-ét jelenti, tehát náluk egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, vagy csak minimálisak. Chikungunya esetében körülbelül a fertőzöttek 1/3-ában nem jelentkezik semmilyen tünet. Amennyiben kialakulnak panaszok, ez jellemzően lázzal, izolatív fájdalommal, kiütéssel jár, illetve a dengue fertőzés esetében főleg, hogyha már valaki egy újabb szerotípussal fertőződik, ugye a dengue-nek 4 szerotípusa van, bármely meg tudja fertőzni az embert. Hogyha valaki már egy második szerotípussal fertőződik, akkor gyakoribb egy súlyosabb lefolyás. Ez jelenthet úgynevezett dengivérzéses lázat. Ilyenkor enyhébb nyálkahártya vérzések alakulnak, illetve keringési problémák a betegekben. A chikungunya vírus esetében gyakoribbak a tartósan fennálló elhúzódó ízületi panaszok, illetve a zikánál fontos kiemelni, hogy várandósokra kifejezetten veszélyes, a magzatra átterjedhet és súlyos fejlődési rendellenességet tud okozni az újszülöttekben.
4: Most megint csak itt ülök és elrémülök, hogy borzasztó micsoda betegségek vannak, de reális veszély, hogy valakit megcsíp egy fertőzött szúnyog?
5: Szerencsére ezek a fertőzések Magyarországon még nem terjednek. Ezek általánosságban a trópusi, szubtrópusi területen honosak, tehát ott találkozhatunk velük. Magyarországra úgynevezett importált, tehát behurcolt fertőzéseket diagnosztizáltunk eddig. Ez azt jelenti, hogy az utazók kint az endémiás területen, tehát a trópusi térségben fertőződnek szúnyogcsípés által, és jellemzően hazaérkezés után, ugye ezeknek a fertőzéseknek van olyan 1-2 hetes inkubációs ideje, jellemzően a hazaérkezés után jelentkeznek a tüneteik, de ezek a fertőzések azért egyelőre itthon nem terjednek.
4: Emberről emberre sem terjednek, ha jól értem.
5: Emberről emberre az Zika vírus képes terjedni, ez átvihető szexuális úton, illetve az anyáról a magzatra is át tud kerülni, a másik két vírus esetében ez nem fordul elő. Azt szeretném még hangsúlyozni, hogy a mediterrán térségben ugye az utóbbi években megjelentek ezek a fertőzések, de ezek jellemzően csak a nyári korra őszi hónapokban fordulnak elő, és kisebb esetszámok helyi fertőzések alakultak ki. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a vírusok nincsenek jelen állandóan ebben a térségben. Ezek minden évben az utazással összefüggésben kerülnek behurcolásra, és a hidegebb hónapokban általában a fertőzési láncnak vége szakad, a fertőzés eltűnik, a vírus eltűnik az országból, és hogy a következő évben megjelenik, ez attól függ, hogy behurcolják, illetve abban az évben megfelelőke a klimatikus és egyéb ökológiai tényezők. Tehát még a mediterrán térségben sem honosak ezek a vírusfertőzések, csak átmenetileg fordulnak elő.
4: Tudunk-e valahogy védekezni ezek ellen a betegségek ellen?
5: Igen, egyrészt az fontos hangsúlyozni, hogy a szúnyogcsípések megelőzése a legjobb védekezési módszer, nyilván ezt nehéz 100%-ban kivédeni. Amit lehet végezni, az a hosszú szárú öltözet, illetve a szúnyogriasztó spréknek a használata. Javasolt a trópusi területeken szúnyogháló alatt aludni, illetve a dengivírus és a chikungunya vírus ellen már elérhető védőoltás, ez kifejezetten azoknak az utazóknak javasolt, akik vagy hosszú távra utaznak az endémiás térségbe, vagy pedig gyakran látogatják például mondjuk idegenvezetők számára, illetve a dengi oltás javasolt még azoknak, akik már korábban egyszer átestek a dengi vírus fertőzésen, hogy a második szerotípus okozta súlyosabb megbetegedést megelőzzék.
4: Hol terjednek ezek a vírusok?
5: Kifejezetten a trópusi területeken, tehát Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Ázsiában, Afrikában, az óceáni térségben, még Ausztrália északi részén is előfordulhatnak, de azért, hogyha van egy jó egészségügyi ellátórendszer, tehát van lehetőség kórházi kezelésre, akkor nem kell félni ezektől a fertőzésektől.
4: Mit tehet az emberiség, hogy ilyen nagy kérdéseket tegyek föl? Tehát tehet-e bármit is az emberiség, hogy megakadályozza a vírusok terjedését, új betegségek terjedését?
2: Ugye, ha a klímaváltozással összefüggésben nézzük, akkor azért ez nagyon sok szakmának a szoros együttműködését igényli. Ugye látjuk azt, hogy a zoonotikus állatról emberre terjedő fertőzések azok egyre jelentősebbek. Ugye mindenképp fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy ezek az állatok, például mondjuk a denevérek, azok ott hagyják az ő természetes környezetüket, tehát ugye ne legyen az erdőirtás, ha próbáljuk csökkenteni a felmelegedést, akkor a fajok vándorlása is le fog lassulni. Olyan fajok találkoznak, amik korábban nem keverednek. Nyilván a vírusok ugrálnak egyik másik között, tehát itt nem névjegykártyákat cserélgetnek egymással, hanem vírusokat cserélgetnek, és utána egyszer csak ugye rákerül az emberre, kialakul egy új faj. Az egyik legrangosabb folyóiratban, a Nature-ben megjelent ilyen közlemény szerint az elkövetkezendő évtizedekben körülbelül 150 ezer új vírus-vírus fajnak a kialakulását, a genetikai vonalnak a kialakulását feltételezik. Ez egy elég nagy szám. Ezt vetítik előre, ezt meg kell akadályoznunk. Nagyon fontosak a korai előrejelző rendszerek, hogy lássuk.

0: úgynevezett prototípus, tehát olyan, amik jellemzők arra a vírus családra, azok ellen a törzsek ellen már elkezdünk vakcinát fejleszteni,
1: akkor már és utána viszonylag
0: egyszerűbb továbbfejleszteni olyan vakcina platformot, mint amiért például a Kariuka Katalin Nobel-díjat kapott, ugye az mRNA-s vakcinák, vagy vírusvektor vakcinák, amiben már ismerjük magának a váznak a működését, abba ugye csak kicserélgetjük a fontosabb részeket. Mesterséges intelligenciával fel tudjuk térképezni, hogy egy adott víruscsaládnak mik a legjobb részei, amik ellen a leghatékonyabb immunválaszt tudunk kiváltani. Állatmodelleket tudunk kifejleszteni. Most sajnos nem tudjuk elkerülni az állatkísérleteket, nagy mértékben tudjuk csökkenteni. Rengeteg technika van már, hogy minél kevesebb állatot használjunk fel, de az állatnak mégiscsak egy jelenleg legmodellezhetetlen komplex immunrendszere van. Ezeknek a fejlesztése, a gyártókapacitásoknak a szétszórása, a fejlesztése, ezek mind-mind-mind hozzájárulnak még ahhoz, hogy védekezni tudjunk, hogyha valami felbukkan, minél gyorsabban, minél hatékonyabban reagáljon az emberiség, és megakadályozza, hogy nagy baj történjen.
1: Ez nagyon megnyugtató és örömteli, de vajon mennyire bízhatunk a mi saját immunrendszerünkben? Tehát valamennyire azért talán az ember saját maga is alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Nem tudjuk-e mi legyőzni csak úgy azért, mert az immunrendszerünk működik ezeket a betegségeket?
0: Azért ez nem ilyen egyszerű. Egy egészséges embernek van egy egészséges immunrendszere, viszont ezek a kórokozók viszonylag újak. Azok a kórokozók, amik már évezredek, évmilliók óta velünk élnek, azért megfigyelhető egy evolúció, az emberi immunrendszer és ezek a kórokozók, ezek ugye összebarátkoznak, hogy most így nevezzem őket. Viszont egy olyan új kórokozó, ami nemrég jelent meg, például ugye az Ebola. Ugye itt még azért elég nagy halálozással tud járni.
1: Teljesen védtelen.
0: Amit mi ugye tenni tudunk, az inkább ugye minden legészségesebben étkezünk, a mozgás, ezek az általános dolgok. Egy jó mozgás, jó erőnlét, nem csak a testet, az immunrendszert is erősíti. A tudatosság, a fokozott kézmosás, ugye a mosatlan gyümölcsöknek az elkerülése. Ha olyan területre megyünk, akkor látjuk, akkor azért a vadon élő állatokat nézni szabad, de ne próbáljuk megérinteni őket. Illetve az, hogy hát védjük a környezetünket globális szinten.

0: klímaváltozás miatt megjelenő új kórokozókról beszélgettünk az NNGK 3 szakértőjével, Kis Zoltánnal, Henszkó Judittal és Nagy Orsolyával. A hangmérnök Lajer Rita és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket, Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó egy brit jachtra a La Manche csatornán, miután a polgári hajó túl közel került a fregathoz. Az incidensben senki sem sérült meg, és a jachtban sem keletkeztek károk, és folytatni tudta útját. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Bevetés közben lezuhant az ukrán légierő egyik harci repülőgépe. Az ország nyugati részén történt tragédiában a pilóta és a navigátor meghalt. Hírek szerint a balesetnek nincs civil sérültje. A szerencsétlenség okait még vizsgálják. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben befogadó helyek 100 000-ei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. 2 medvetámadás is történt tegnap Romániában. Brassó megyében egy 53 éves férfi, Argeș megyében, a Transfogarasi úton pedig egy német turista sérült meg. Mindkettőjüket kórházba vitték, állapotuk nem életveszélyes. A Transfogarasi út térségében az utóbbi időben több hasonló incidens is történt. Sport. 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a női kardozók mezőnyében Battai Sugár és Szűcs Luca, a férfi párbaj tőrözők között pedig András Vitibor. Az éremért vívott asszókat azonban mindhárman elvesztették. András fia 6., Szűcs az 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-22 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, sokfelé esik az eső, néhol felhőszakadások is lehetnek. Emiatt több tucat járásban riasztás érvényes. Reggel főként keleten lehetnek még borult tájak, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél, délután általában 25-30 fok várható. A következő napokban napról napra egyre melegebb lesz, a hétvégén már beköszönt az igazi kánikula. Kedves hallgatóink, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben. Bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de az olaj azonnali árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott. G.D. Vance amerikai alelnök hétfőn azt mondta, hogy a megállapodás részletei elképzelhető, hogy már péntek előtt napvilágot látnak, de beszélt arról is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök, és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát is. Arra a kérdésre, hogy mindez valóban a konfliktus végét jelenti-e, és hosszú távú megoldást kínál-e a térség számára, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
3: Kezdjük csókolni, jó napot kívánok.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Mit jelent jelen pillanatban ez a dokumentum, amiről semmit nem tudunk, hiszen mind a mellett, hogy aláírnak egy olyan megállapodást, ami vélhetőleg a konfliktus lezárását jelenti, emellett olvashatunk egy 60 napos időkorlátról is, úgyhogy az embernek rögtön felmerül az a kérdés, hogy most tűzszünetről beszélünk, ami arra szolgál, hogy ez a bizonyos megállapodás megszülessen, vagy valóban eljutottak a felek hát a konfliktus lezárásához.
3: Hát igen, egyelőre a kérdések vannak, ahogy ön is jelzi. Én azt gondolnám, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy minden egyes érintett fél most győzelmet hirdetett. Győzelmet hirdetett az Amerikai Egyesült Államok, Irán, Izrael, és még ha megnézzük, akkor a Hamas és mellette a Hezbollah is azt mondta, hogy ők is győztek. Tehát mondhatnánk, hogy akkor mindenki jól járt, egy ilyen win-win helyzet alakult ki, pedig nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy olyan fajta kompromisszumok sorozatát kötötte mind a két fél, hogyha most leegyszerűsítjük az Egyesült Államokra és Irára, amelynek a részleteit azon túl, hogy nem ismerjük. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően ezekben a részletekben bújnak meg azok a bizonyos kis ördögök, hiszen ha emlékszünk a Zelenszkij nyilatkozatára is, amikor Trump elnökkel tárgyalt, akkor azt mondta, hogy 95%-ában megvan a megállapodás, csak hát pont az 5% mindig a legkényesebb, és itt is az lesz a legfontosabb, hogy a legérzékenyebb kérdésekben a két valóban érintett fél, az milyen formában tudott megállapodni.
2: Mik lehetnek ezek a legérzékenyebb kérdések?
3: Hát ugye ön azzal kezdte, hogy a Hormuzi szoros. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennél érzékenyebb az atom fegyver kérdése Irán esetében, legalábbis ami a hosszú távot illeti. Tehát az, hogy mi fog történni az Iránban lévő a hírek szerint több száz kiló dúsított uránnal, ami mondjuk sok atombomba előállítására lenne alkalmas. Pillanatnyilag, amit ön is említett, azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget beengedik az irániak. Az amerikai elnök kommunikációjából az sejlik föl, hogy nem szállítják el ezt a dúsított uránt, hanem majd, hogy úgy mondjam, visszahígítják, és atomerőművi fűtőelemként fogják az irániak hasznosítani. Ebben azért nagyon komoly ellenőrzési kérdések merülnek ismételten föl, illetve az is, mert az amerikai légitámadások után azt mondták, ugye, hogy itt egy hegygyomrába betemették ezt az uránt, hogy azt mikorra, hogyan tudják kiásni. Az irániak ebbe a metódusba odaengedik-e mondjuk az amerikaiakat, hogy végig felügyeljék, hogy mi történik. Ez még szerintem nagyon komoly kérdéseket vet föl. A Hormuzi szoros a másik, amit ön említett mindenképpen. Itt pillanatnyilag az látszik, hogy mind a két fél szeretné megnyitni a szorost. Ennek a okairól szerintem már még érdemes pár szót váltani. Azzal együtt, hogy az amerikaiak maguk mondják, hogy bizonytalanok, mert nem látják, és ez furcsa nekem, hogy a tengeri aknák, amiket az irániak telepítettek, hány darab van, milyen rendszerrel telepítették az irániak, magyarán, hogy a biztos hajózás feltételei mikorra teremthetőek meg.
2: Ha a Hormuzi szorosról beszélünk, olyan, mint hogyha az ezen a konfliktus időtartama alatt eddig két élő fegyver lett volna. Azt hol Irán zárta le, hol Amerika zárta le a Hormuzi szorost, fordított vissza hajókat, állított meg olyanokat, amelyek ugye Iránba tartottak a Hormuzi szoroson keresztül. De hogyha most megnézzük azt, hogy még időbe telik az, míg ezeket a bizonyos aknákat megtalálják, akkor ezt sikernek lehet egyáltalán elkönyvelni, hogy most mind a két fél feltette a kezét, hiszen itt 60 napról beszélünk, és tudjuk azt, hogy nem csak a levegőből történtek itt támadások, nem csak dróntámadások voltak, hanem szinte a legnagyobb fegyver az ez a Hormuzi szoros volt.
3: Valóban így van. Az irániak ezután a amerikai-izraeli régi háború után rájöttek arra, és szerintem már előtte is, és úgy nekem úgy tűnik, hogy fel is készültek erre, hogy a Hormuzi szoros az egy olyan fegyver a kezükben, amelyet viszonylag egyszerű eszközökkel tudnak működtetni. Ne felejtsük ezt, hogy az amerikaiak a high-tech fegyvereikkel zárták a szorost. Tehát itt repülőgép hordozó anyahajótól, cirkálókon át, légifelderítés, műholdas figyelemmel is, és nagyon sok eszköz bevetnek. Az irániak, miután elpusztult, és itt az amerikaiak diadalitas hadijelentéseket adtak, hogy elpusztították az iráni haditengerészetet, az iráni légvédelmet, aztán kiderült, hogy a rakétáknak egy jó része még ott pihen a silókban, majd kiderült az is, hogy az iráni haditengerészet klasszikus hajói valóban elpusztultak, de az irániak hogy nem felkészültek arra, hogy akár trengeri drónokkal, akár gyors naszádokkal, gyakorlatilag polgári eszközökkel, amelyekre fegyvert telepítenek, tudják zárni a szorost és az aknáikkal, a tengeri aknákkal. Tehát itt most egy ilyen Dávid-Góliát küzdelem volt technikai értelemben is. Az irániak a maguk kézműves módszereikkel, eszközeikkel bizony fel tudták venni ezt a kesztyűt, és képesek voltak arra, hogy, ahogy ön is mondta, mikor kizárja le a szorost. Egyrészt, másrészt itt a szoros lezárása kapcsán az öbölmenti államok fejéhez is egy pisztolyt tudott szorítani, hiszen ne felejtsük azt el, hogy Dubajtól, Kataron át, Ománon az összes olajhercegség gyakorlatilag tengeren kapja szállítmányként például az élelmiszert. Tehát, hogyha a Hormuzi szoros zárva van, látjuk Dubaj esetében, hogy a luxusváros kiderült, hogy két hétre elegendő élelmiszertartaléka van.
2: És az öbölmenti országok kapcsán ne felejtsük el azt sem, hogy amerikai célpontokat Irán itt is tulajdonképpen támadás alá vett, mondhatjuk azt. Nagyon sokáig kérdéses volt az, hogy az öbölmenti országok meg tudják-e kímélni az infrastruktúrájukat, mert azt látjuk, hogy nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a helyzethez a tekintetben, hogy kerestek más szállítási útvonalakat, amelyek hosszabbak és drágábbak, de azért nagyon sokáig egy óriási kérdőjel volt az, hogy tudnak-e mit szállítani. Na most ez a megállapodás bármiféle garanciát az öbölmenti országoknak hozhat-e arra, hogy nem fog újabb ilyen támadás történni az infrastruktúrájuk ellen Irán részéről?
3: Hát ez az a képzelbeli fegyver, amit az irániak folyamatosan az öbölmenti országok és az amerikaiak és az izraeliek fejéhez szorítanak, mert ön említette, hogy az irániak azért támadtak, a aláírás előtti órákig támadták például az amerikai katonai bázisokat, de ne felejtsük azt sem el, hogy például nagyon komoly infrastruktúrális károkat okoztak az öbölmenti államoknak. Egyrészt az LNG terminálok vonatkozásában, amire ugye Katar azt mondja, hogy egy részét néhány hónapon belül helyre tudja állítani, egy részét évek alatt tudja helyreállítani. Vagy nézzük meg a öbölmenti államok édesvízgyártó rendszereit, ugye ők a tengervízből állítanak elő döntő részében édesvizet. Ezeket is támadták az irániak.
2: És az még nagyon fontos kérdés, hogyha itt bármilyen dokumentumot aláírnak, amiről még a részleteket nem tudhatjuk, de az jelentheti azt is, hogy már fölold Amerika szankciókat Irán számára, ami a gazdaságot erősíti. Az öbölmenti országok részéről hallunk olyat, hogy akár védelmi pénzt is hajlandóak azért fizetni, hogy Irán ne támadja őket. Akkor most ezt nézzük meg Izrael szemüvegén keresztül. Izraelnek ez jó? Ez a siker, hogyha Irán gazdaságilag megerősödik, katonailag meg tud erősödni, hiszen azért valljuk be, rezsimváltás nem történt.
3: Igen, ez egy érzékeny és nehéz kérdés, mert első ránézésre önnek igaza van, hogy rezsimváltás nem történt, mert nyilvánvaló, hogy az áforgatókönyv az amerikaiak fejében az volt, hogy az iráni iszlám állam vallási, katonai, politikai vezetésének első és második sorát kiiktatják, utána jön egy politikai káosz, majd láttuk egy próbálkozást arra is, hogy a sah fiát vissza lehetne tenni az ország élére, ami az állampolgárok részéről, az irániak részéről nem talált kedvező fogadtatásra. És a külső szemlélők most Irán vonatkozásában két forgatókönyvről beszélnek. Az egyik az, hogy az iráni iszlám állam vallási vezetése meggyengült. Ezt tényként mondják, ugye most már a volt ajatolla a fia, akiről az első hetekben beszéltek, hogy életben van, ő vette át az irányítást, de súlyosan sérült, ma már nem is hallunk róla, azt sem tudjuk, hogy éle, hal-e, vagy hol van. És a két forgatókönyv közül az első, amely arról szól, hogy a iráni forradalmi gárda átvette a hatalmat. Tehát egy katonai hunta, ha úgy tetszik, amelyik most Iránt irányítja. A B forgatókönyv szerint viszont az iráni mérsékelt politikai erők vették át a hatalmat, akik letárgyalták az amerikaiakkal ezt a fajta üzletet. és ebben az amerikaiak, akik úgy tűnik, hogy alapvetően jól járnak. A kiszivárgott hírek szerint egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy Irán visszatér a dollár elszámolásra az olajkereskedelembe, mert eddig például Kínával yuanban számolt el. Tehát magyarul a petrodollárt az amerikaiak megerősítették, a kínaiak pozícióját gyengítették. Kettő, amit ön is említett, hogy a hírek szerint az amerikaiak felszabadítják ezt a zárót 25 milliárd dollárját az iráni államnak, ami külföldi bankokban pihent idáig, illetve, amit említett is, hogy egy felújítási alapot hoznak létre, úgymond zsarolási pénznek egy szebb nevet adva, az öbölmenti államok és az Egyesült Államok is beszáll ebbe, aminek feltétele az, hogy beengedik az amerikai cégeket Iránba. Na már most ennek következménye, nyilvánvaló, ha ez megtörténik, akkor a kínaiakat és az oroszokat szorították ki Iránból. Magyarán az amerikaiak joggal mondhatják azt, hogy ők jelentős eredményt értek el, hiszen a globális játéktérben gyengítették Kínát, az oroszokat is kijebb tolták Iránból, és ha Venezuelában történteket és az Iránban történteket nézzük, már pedig a venezuelai nehéz olaj az iráni könnyű olajjal keverve volt egyik döntő forrás a kínaiaknak. Na most, ha az amerikaiak erre a kettőre rátetszik a kezüket, onnantól kezdve ebben a világhatalmi játszmában újra írnak szabályokat. És hogyha Izraelre visszatérünk, amit ön kérdez, Izrael esetében azért azt ne felejtsük el, hogyha sikerül valóban Iránnak a atompotenciáját, ami fegyvert, fenyegetést jelentett folyamatosan Izrael léte szempontjából, ha ezt az amerikaiak valóban megnyugtató módon tudják rendezni, akkor Izrael sóhajt egy nagyot. A másik része ennek, hogy az a síta félhold, amit Izrael körül terrorszervezetekből, paramilitáris csoportokból létrehozott és finanszírozott és kiképzett Irán, nyilvánvaló, hogy a következő években, hogy úgy mondjam, financiális oldalról is meggyengül. Márpedig, ha nem fizetik a zsoldost, akkor kevésbé fog szívesen harcolni. És azt ne felejtsük el, hogy az izraeli hadsereg a aláírás megelőző napon is még Beirutot bombázta, tehát folyamatosan gyengítették a Hezbollahot is.
2: És ne felejtsük el azt sem, hogy Donald Trump személyesen is önmérsékletre szólította föl Netanyahut az Izraelből induló támadások kapcsán.
3: Milyen finoman fogalmazott ön, mert sokkal durvábban fogalmazott, és itt az járjuk meg egy gondolat erejéig, mert ez valahonnan kiszivárgott. Tehát itt azért az, hogy az amerikai és az izraeli elnök közötti beszélgetés így megjelenik a nagyvilágban, ez is egy igen ritka dolog.
2: De nézzük meg azt a nagy világpolitikai saktáblát, nevezzük annak. Ezen Kína a háborús konfliktusok tekintetében mindig kettőt hátralépett, és úgy messziről figyelte az eseményeket. És ez igaz az orosz-ukrán háborúra is, de igaz erre a közel-keleti konfliktusra is. Változtathat-e a jövőben Kína a testtartásán akkor, amikor azt látta, hogy hátraléptem kettőt, igaz, hogy felszólította, tett le ő is békerejavaslatot, hiszen érezték az ázsiai országok is, hogy ez a gazdasági helyzet, amit ez okoz, ez nem jó, de változtathat-e Kína a testtartásán, hogyha ő itt majd a vesztes felek közé fog kerülni, mert hogyha ebben a megállapodásban valóban az lesz, hogy Amerika gazdasági szempontból nyert, viszont akár a kőolajon is, már csak azért, hogy dollárban számítják, Kína veszíteni fog, akkor egy idő után nem biztos, hogy Kína mindig ilyen kettőt hátralépek testtartást fog fölmenni.
3: Önnek igaza van, csak itt, hogy mondjam, ennek az éremnek nem is kettő, meg nem is három, hanem sokkal több oldala van.
2: Hát itt és már dobókockáról beszélünk.
3: Így van. És egy nagyon sokszögű kockáról. Na most nézzük egyrészt az energetikai kérdést. Való igaz, ez egyrészt Kínának fájhat, hogyha ebben a kérdésben most a Venezuela és Irán kőolaj hogy mondjam, tartalékai fölött az amerikaiak diszponálnak. De közben ne felejtsük el, hogy az oroszokkal egyre mélyebb az energetikai együttműködésük, és az a kőolaj és földgáz, amiről Európa önként és dalolva mondott le a szankciós politikájával, annak a döntő része az most Kínába, illetve Indiába megy. Jó áron. Azt is tegyük hozzá, mert ez az iráni háború megtette azt a szívességet Vlagyimir Vlagyimirovicsnak, hogy a kőolajára az egekbe szökött, és az orosz birodalmi kasszát föl tudták hirtelen tölteni, magyarán tovább tudják finanszírozni a háborút, illetve a hátországban is a nyugalmat, mert közben Oroszországban is választások közelegnek. Illetve, ha megnézzük azt, hogy a kínaiak számára lehet, hogy az egy nem a legrosszabb opció, hogyha azt mondja, hogy hozzáférek az iráni kőolajhoz, mert kinyitják a Hormuzi szorost. És hogyha visszamegy a kőolajára, akkor a kínaiak joggal és okkal mondhatják azt, hogy ha az amerikaiak közben iktatják magukat és a saját üzleteiket kötik, amíg nem vágják el Kínát teljes egészében az öbből kőolaj készleteitől és szállítóitól, akkor nekik ez még nem okoz nagy fájdalmat. Az más dolog, hogy az amerikaiak jól láthatóan az elmúlt, mondjuk úgy, hogy bő másfél évben egy új világstratégiát kezdtek el alkalmazni, vagy visszatértek. És ha megnézi valaki Donald Trump nyilatkozatait, akkor az amerikaiak most már a világnak, hogy úgy mondjam, a kulcspontjait akarják uralni. Ott van, megnézzük, akkor látjuk azt, hogy Grönland miért fontos, nekik az északi átjáró, ami megnyílik. Ha megnézzük azt, hogy Közép-Amerikában miért volt nekik fontos az, hogy ott mondjuk tisztában legyenek azzal a kínaiak, hogy hiába vásárolták be magukat, akkor is az amerikaiak elsőbséget élvezzenek. Most a Suezi csatorna mellett a Hormuzi szoros, és akkor még nem beszéltünk Dél-Kelet-Ázsiának a stratégiai pontjairól, tehát úgy tűnik, hogy amerikaiak ezeket a szűk átjárókat, mint egy, hogy úgy mondjam, ellenőrző pontokként használják, mint a középkorban voltak ezek a vámvárosok, vagy vámmegállítási joggal rendelkező pontok. Most az Egyesült Államok valójában már nem az egész világot akarja uralni és lefogni, mert nem is tudná, de hogy a kulcspontokat akarja magának biztosítani, az egyre jobban látható.
2: De az is stratégiája volt az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy kicsit távolabb, eltávolítsa egymástól Kínát és Oroszországot. És talán az ukrajnai háború kapcsán ez sikerült is, emlékszünk még arra, amikor az amerikai elnök az orosz elnökkel találkozott, és azért ott a háttérben voltak gazdasági megállapodások is, nem csak a konfliktus lezárása. Viszont a közel-keleti konfliktus, ahogy ön is fogalmazott, Kínát és Oroszországot sokkal közelebb hozta egymáshoz, sőt, sokkal inkább összefonódik az a bizonyos gazdasági együttműködés, ugye az olcsó energia terén.
3: Igen, itt látni kell azt, hogy a két valódi nagy és a harmadik katonailag és ásványkincs vagyonát tekintve hatalmas Oroszország és területét tekintve és hatalmas Oroszország között egyre érdekesebb és furcsább szimbiózis alakul ki. Vannak területek, ahol kölcsönös érdekek mentén két állam a háromból együttműködik, van, ahol pedig a másik kettő működik együtt. Ő most említette az orosz-ukrán háborút. Na most nézzük meg azt, hogy Zelenszkij elnök a G7 csúcs találkozón minden követ megmozgatott a tekintetben, hogy Trump elnökkel találkozzon. Trump elnök nem volt hajlandó találkozni vele. Ennél árulkodóbb üzenetet nem küldhetett, az oroszok pedig nézzük meg a éjszakai drón és rakéta csapásokat, egyre erősebb nyomás alá helyezik úgy Ukrajnát, hogy közben az ukrán katonai vezetés el is mondja, hogy Patriot, magyarán amerikai légvédelmi rakétából kvázi kifogytak. Már a nyugat-európai raktárakból is a hajlandó a koalíció és az utolsó rakétákat küldik el számukra.
2: Ugye úgy fogalmazott, hogy Oroszországban választások lesznek, az orosz elnöknek jól jön az, hogy gazdaságilag, még annak ellenére is, hogy tart az orosz-ukrán háború, tudott erősödni. Ugye Azt is tudjuk, hogy Amerikában pedig félidei választások lesznek, tehát Donald Trumpnak érdeke az, hogy fölmutasson valamit, azért a közel-keleti konfliktus gazdaságilag fájt Amerikának is. De mi a helyzet? Ugye, hogy most azt látjuk, hogy ez a nyomás a félidei választások miatt is van, de van-e ugyanilyen nyomás Donald Trumpon az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán? Befolyásolhatja az is ilyen súllyal a félidei választást, mint a közel-keleti helyzet?
3: Mind a kettőt szerintem abból a perspektívából kell néznünk, ahogy az amerikai választópolgár nézi a zsebén keresztül, az életérzésén keresztül. Tehát magyarán, ha beáll a benzinkútra, akkor mennyiért tankolja tele az autóját. Most 30%-kal drágábban pillanatnyilag, mint a iráni konfliktus kitörése előtt. Ha ezek az üzemanyagárak visszatérnek november előtt, mondjuk az őszre, az amerikaiak számára elfogadható kerékvágásba, az már nyilvánvaló, hogy az amerikai elnököt, illetve a republikánusokat erősíti. És ebből a szempontból, hogyha az orosz-ukrán háborút nézzük, és azt mondjuk, hogy legalább egy tűzszünetig eljutna a két fél, és az amerikaiak nyilvánvaló, hogy elkezdik kommunikálni azt is, hogy ők milyen gazdasági megállapodásokat kötöttek mind az ukránokkal, mind az oroszokkal. Akkor az amerikai polgár azt láthatja, hogy a munkahelye biztosítva van. Mert ne felejtsük azt sem el, hogy ez a két háborús tűzfészek oda vezetett, hogy az amerikai hadipar, amely a világon a legerősebb, legnagyobb potenciálra rendelkezik, a hírek szerint nem 5, hanem inkább 10-15 évre előre be van biztosítva a megrendelés állományát tekintve. Nem véletlen, hogy az amerikai katonai hadipari kutatásfejlesztés egyre másra szivárogtatja ki, hogy éppenséggel már milyen high-tech fegyvereket úgy tartanak nyilván, mint ami sorozatgyártásra megérett. Magyarán az amerikai hadipar a rendelkezésére álló megrendelés állománnyal bőven tud kutatásfejlesztés finanszírozni, ezáltal megint évtizedekre a saját előnyét kutatásfejlesztésben és utána gyártásban is biztosítani reméli.
2: És hát ez ad elég erőt Amerikának ahhoz is, ahogy ön említette, hogy azokat a bizonyos szorosokat a világ több pontján a saját felügyelete alá vonja. Most azt látjuk, hogy a kőolajára, a bejelentésre, már csak annak, hogy pénteken aláírják ezt a bizonyos békét, vagy béke megállapodást, már most jelentősen zuhant. A gazdaság, a piac, a világgazdaság mit várhat ettől a békekötéstől, hisz itt a kőolajára mondjuk nagyon gyorsan reagál, de hát azt is tudjuk, hogy azért ez egy lassú folyamat lesz, elég itt csak a hormuzi szorosnak az aknamentesítésére gondolni.
3: Így van, tehát azt a illúziót azért rögtön kergessük el, és legyünk azzal tisztába, hogy egy varázsütésre holnaptól nem áll helyre sem a hormuzi szorosban a hajóforgalom, sem a kőolaj kitermelés, sem a LNG termelés és szállítás. Tehát ahhoz, hogy a világ úgymond megnyugodjon, ehhez még hónapok szükségeltetnek. Nyilvánvaló, hogyha van egy optimista hangulat, és vannak jó hírek, és ez egy folyamatot is mutat a nyárra, akkor mondjuk a turisták megnyugodhatnak, hogy lesz kerozin a repülőgépekhez, és abban a reménnyel is mehetnek el nyaralni, hogy az ősszel nem lesz az egekben sem a fűtésre használt gáz, sem pedig az üzemanyagára. És egy harmadik dolog, azért azt se felejtsük el, hogy amikor kőolajról és földgázról beszélünk, az nem csak klasszikus energia, hanem alapanyag. Tehát a műanyagipartól, a műtrágyagyártáson keresztül nagyon sok mindennek elengedhetetlen része. Úgy a kőolaj, mind a földgáz. Magyarán az ezeket felhasználó iparágak is, ha optimisták vagyunk, akkor a őszre, évvégére felsóhajthatnak, és azt mondhatják, hogy biztosított a további ellátás. Ebből a szempontból azért tegyünk egy zárójelet, hogy Európa azért nem nyugodhat meg továbbra sem, mert az olcsó energia az Európa számára pillanatnyilag a saját döntése okán, de nem elérhető.
2: És megnyugodhatunk-e akkor, hogyha továbbra is csak oda tudok visszakanyarodni, ahol a műsor elején kezdtük, hogy ott van az a bizonyos 60 nap. Tehát mindenki optimizmussal tekint most arra, hogy ez a konfliktus megoldódhat, de látszódnak-e arra vonatkozóan jelek, hogy ez egy hosszú távú, tartós megoldás lesz?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a kulcskérdés az az lesz, hogy mennyire stabil a jelenleg iráni vezetés. Mert hogyha igazak ezek a kiszivárgott információk, miszerint az amerikaiak jelentős gazdasági előnyöket élveznének ebből a békekötésből, akkor azt valahol le kell tolni az iráni társadalom torkán, márpedig az iráni emberek évtizedek óta azt hallják, hogy Izraelt a földszínéről le kell söpörni. Kettő, az Amerikai Egyesült Államok, mint Izrael legfőbb szövetségese és támogatója, az ő számukra az a gonosz, a megtestesült gonosz. Tehát innen átfordítani az embereknek a kommunikációt, ahhoz egy nagyon komoly jóléti intézkedéseket kellene bevezetni Iránba, amire egyébként az emberek ki vannak éhezve, hiszen a szankciós politika évtizede óta sújtja őket. Másrésztről viszont a fejekben is valahol újra kell majd kódolni ezeket a dolgokat. Ez mind kockázati tényező lesz.
2: Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben, bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de a világgazdaság azonnal reagált a hírre. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Horváth Józseffel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Deák Dóra.

0: Nagyon jó érzés itt lenni, és látni azt, hogy a gyerekek is milyen szépen fejlődnek, jól érzik magukat, egy tiszta, gyönyörű, elfogadó közegben vannak.
1: Bizony mi olyan gyerekekkel foglalkozunk, hogyha minden gyerek mellett lenne egy segítő, akkor talán azt mondanám, hogy most nagyon ideális.
2: Tőlünk a barátok, meg gyakran család is elfordul, és aztán itt mindent meg lehet beszélni. Teljes lelki terápia.
3: Szegedi Gemma központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drága kő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket és fiatalokat, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Jó napot kívánok! Házigazdánk Péntek Imréné Ági intézményvezető. Még most az irodáknál vagyunk, de hívogat egy olyan folyosó, ami nagyon szép kékre van világítva, bár úgy látom az arcával most a mellettem lévő ajtóra bólogat. Kik vannak ott?
1: Igen, nálunk csoportok vannak, és nem osztályok. Most a kicsi gesztenyékhez fogunk bepillantani, minden csoportnak van neve, ezt ők választják, és ha bemegyünk erről a csoportról, azt kell tudni, hogy csodavilágba fogunk beérkezni, úgyhogy szerintem menjünk be, és nézzük meg, hogy mi is van ott valójában.
3: Jó, megpróbáljuk nem zavarni a foglalkozást, kinyitjuk az ajtót.
1: Sziasztok!
3: Jó napot kívánok!
1: Megérkeztünk!
3: Sziasztok! Ide nézek erre a hatalmas bőröndre, mi minden van itt? Mit tanultok most?
1: Bazi?
4: Dinoszauruszról tanultunk.
3: Na és milyen dinókról tanultatok?
4: A nagy T-rex. Megyünk kirándulni.
3: Hova mentek?
4: Halomra. Dinoparkba.
3: Hú, hát ez nagyon izgalmas.
4: És jó idő lesz, reméljük.
3: Most is süt a nap a felvétel során, úgyhogy reméljük, igen.
4: Már reméljük a legjobbakat, hogy összejön.
3: Tanárnő hozott most egy tojást.
4: Tojás.
3: Mit kell azzal a tojással csinálni?
4: Kopogtatni.
3: Mindenki előtt ott a papír, és akkor arra lehet rajzolni is. Miket szoktatok rajzolni?
5: Dinót.
3: Na, mesélsz nekem egy kicsit, milyen itt lenni?
5: Jó itt lenni. Szeretlek.
3: Én is szeretlek, közben megsimogatod a vállamat. Azt nézem, hogy két tanárnő van, ugye?
6: Lázárné Andrea vagyok, és én vagyok ennek a kicsi gesztenyéknek az osztályfőnöke.
7: Patocska Janikó vagyok.
3: Itt egy nagyon komoly bőröndel készült, amiben fadarabok vannak, kövek vannak.
7: Bőrönszínházat szoktunk szinte minden órán csinálni, és akkor mindig kitalálunk egy rövid mesét, és most azt adtuk elő a gyerekeknek.
3: És akkor ilyenkor felkészítik arra, hogy holnap utazás lesz.
7: Igen, megbeszéljük, hogy mit fogunk látni. Elkészülünk a kis műveinkkel, itt ragasztottunk dínókat, színeztünk, készülünk a holnapi napra.
3: Hát én úgy látom, hogy azért nagy izgalomban vannak a gyerekek, hatan vannak ebben a csoportban.
7: Igen, hatan.
3: Mi mindent szoktak még csinálni a nap folyamán?
7: Minden nap van egy mozgásóránk, mozogni szoktunk, reggel együtt szoktuk a reggelit elkészíteni a gyerekekkel.
3: Mi volt ma a reggeli?
5: Virsli.
3: És mivel ettétek? Ketchuppal, mustárral?
5: Ketchuppal.
3: De kis kenyér is volt hozzá?
5: Igen.
7: Együtt reggelizünk meg, próbálunk az udvarra menni, a játszóteret használjuk. Sokat járunk tájházba, könyvtárba, úgyhogy nagyon sok külsős programunk van.
3: Itt rengeteg játék van. Van itt kis konyha, nagyon sok plüss, vannak kövek. Azokat ti festettétek, azokat a köveket?
5: Igen.
6: Ez az évszakkorongunk, és akkor a reggelit itt kezdjük, és meg kell nekik mutatni, hogy melyik évszakban járunk, és hozzá az évszakmanót odarakni, és az éppen aktuális időjárásnak a kavics képét a hónaphoz kirakni.
3: Lili, melyik követ festettette ki? Tudja, mert a nevét is felírta rá.
6: Lilike ír, olvas, számol, de ő nagyon sokat segít nekünk, sokszor ő olvassa fel a feladatokat az órán. Kis tanársegédünk.
3: Hát az nagyon szuper. És melyik a kedvenc könyved?
5: Baribon.
3: Szuper, hát látom, itt van virtuális táblától kezdve minden.
6: Oda megyünk éppen holnap a Ásotthalmi dinóparkba. És nagyon elő kell készíteni, mert van, aki például Balázs, az nagyon ideges, hogy reggel már, hogy holnap indulunk, milyen idő lesz, hogy nagyon várják.
3: Azért azt nézem, hogy hatan vannak a csoportban, nagyjából mindenki hasonló képességekkel rendelkezik?
6: Hát van három nagy gyerkőcünk, és van három kisebb. Igazándiból nem okoz gondot. Megoldják ők is sokszor, hogy a kicsiket a nagyobbak húzzák, a nagyok viszont segítenek a kicsiknek.
3: Milyen készségfejlesztő feladatokat szoktak itt csinálni a csoportban?
6: Mi nagyon sokat járunk ki osztályon kívül. Mint mondta Anikó, hogy rendszeresen van, hogy hetente kétszer kimegyünk a Szegedi Napsugaras Tájházba, és ott most a népi hagyományokkal, népi játékokkal foglalkozunk. Minden alkalommal a tájra jellemző finomságokat sütjük. Konyhai munkánk van nagyon gyakran. Igazándiból most is már itt vannak a sütőformák, dínos süteményeket sütünk a holnapi kirándulásra. Ezen kívül rengeteget kézműveskedünk, és a fő vonalunk az a természet megismerése és a természet tapintása bábokkal, igazi természeti tárgyakkal, mindent csinálunk.
3: Hány évesek nagyjából a gyerekek?
6: Hát a Mátéka, ő 20 lesz, a kicsi Máténk, és 15-16 éves a Bence, tehát azért van különbség a gyerkőcök között. De nem érezzük a különbséget, mert mindenki benne van mindenben.
3: Milyen nehézségekkel kell nekik megküzdeni ők a mindennapokban?
6: Amikor ide belépnek, akkor szinte minden eltűnik, de önállóan ők nem tudnak az életben működni. Minden területen segítségre szorulnak, tehát akár ügyintézés, akár a saját maguk ellátásában, tehát mindenre próbáljuk mi is őket felkészíteni. Hát ezért is van ez, hogy a reggelit együtt készítjük. Már az is feladat, hogy megterítünk, hogy mit jelent az, hogy poharakat, tányért kiteszünk, megkenni a kenyeret, tehát alapvető dolgok, ami nekünk nagyon egyszerű, naponta tanuljuk.
3: Közben említette, hogy Lili, ő olvas, meg ír is.
6: Igen, ír, olvas, de meg kell magyarázni neki, amit elolvas. A feladatokat, azokat érti, a többieknek azért nagyon-nagyon alaposan minden feladatot el kell magyarázni, le kell sokszor rajzolni, szavakat megmagyarázni, mi mit jelent, és akkor így tudunk egy picit, hogy igazodni a világban.
3: Hány éve van itt?
6: 5 éve körülbelül. Előtte is ilyen területen dolgoztam, 26 éve tanítom őket.
3: Megyünk közbe, csak azért, hogy a dinókat ki lehessen színezni, és ne tartsam fel a csoportot. Nagyon szépen köszönjük, és akkor jó szórakozást kívánunk nektek holnapra, meg jó időt, sziasztok! Ágival, az intézményvezetővel folytatjuk utunkat az iskolában. Különböző állatokról láthatunk képeket, mert ugye már elhangzott, hogy nagyon fontos az, hogy a természetbe is kimozduljanak.
1: Igen, nekünk ugye nincsenek tantárgyak, hanem fejlesztési területek vannak, és mi nagyon fontosnak tartjuk a kollégáimmal, és nyilván ez egy közös nézőpont, hogy olyan dolgokat tanítsunk, és olyan dolgokról szóljon a nap, amit később majd föl tudnak használni az életben. Nyilván itt az önkiszolgálásra nevelés a legeslegfontosabb, mert ezzel tudjuk a családokat segíteni, hogy majd, amikor kikerülnek a fejlesztőiskolából, akkor otthon anyának is könnyebb legyen, a családnak is könnyebb legyen, meg hát sajnos azért vannak helyzetek, amikor a család már nem tudja vállalni ezeket a fiatalokat, bekerülnek egy bentlakásos intézménybe, és mi hiszük azt, hogy azokból az emlékekből tudnak majd táplálkozni, amit ezekben az években szereztek, és ezekre, hogyha jó szívvel emlékeznek vissza, akkor talán ezek a későbbi évek, amikor már mondjuk a családtól távolabb élnek, akkor ezek az emlékek meg tudják szépíteni majd ezeket az időszakokat. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy olyan dolgokat csináljunk, amit tényleg szeretnek a gyerekek is.
3: Farka Zsuzsannával ismerkedünk meg, aki a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítvány tagja. A kislányával találkoztam az egyik csoportban. Liliről beszélünk.
5: Igen. Igen, Lili a kicsi gesztenye csoportba jár, most már lassan 5 éve, 19 éves, autizmussal él, és hát imádja az iskolát, és nagyon jól érzi magát itt, nagyon boldog, szeretetteljes közegben van.
3: Nem csak az iskolát imádja, az embereket is, ahhoz képest, hogy velem életében először találkozott, 2 perc után már mondta, hogy szeret, és én is viszonoztam ezt a szeretetet.
5: Igen, ő egy kis szeretett gombóc, és mindenkihez ilyen nyitottan, mosolygósan közeledik, és csupa szív személyiség.
3: Mivel ön is itt az iskolában tartózkodik, hogy telik egy napjuk, amikor elindulnak otthonról?
5: Együtt indulunk Lilivel, és ő, amikor beérkezünk, átöltözik, megreggeliznek. Ez is egy nagyon jó fejlesztő esemény, hogy együtt szívesebben reggeliznek, sok mindent megkóstolnak, elfogyasztanak, és ezt követően ugye én is megyek a munkahelyemre, én itt iskolatitkárként dolgozom 4 éve, nagyon szeretem ezt a közösséget, nagyon jól érzem érzem magam, mert elfogadó közösség.
3: És a szép jelzőket még sorolhatnánk, ugye?
5: Igen, igen. Hát szívvel, lélekkel mindent beleadok, mert éreztem egy hívást 4 évvel ezelőtt, hogy segítenem kell. És nagyon jó érzés itt lenni, és a kislányom közelében, és látni azt, hogy a gyerekek is milyen szépen fejlődnek, jól érzik magukat, egy tiszta, gyönyörű, elfogadó közegben vannak, rengeteg fejlesztő eszköz áll rendelkezésre, és az apró pici kis fejlődések, lépések is hatalmas dolog minden család számára, és a gyermekcsodafejlesztő közhasznú alapítványban is dolgozom, ami szintén hatalmas dolog, hogy így is segíthetem az iskola munkáját, rengeteg rendezvényen veszünk részt, próbáljuk támogatni az iskolát mind a fenntartásban, mind fejlesztő eszközök vásárlásában.
3: Én azt tapasztalom, hogy itt rengeteg ember összefog azért, hogy ezek a gyerekek fejlődhessenek, legyen egy közösségük, legyen egy hely, ahol őket várják, és ők hatalmas szeretettel hálálják ezt meg.
5: Igen, igen, azt gondolom, hogy ez az egyik alapja, hogy ez ilyen jól tud működni, és hadd jegyezzem meg, hogy nagyon örülünk, hogy a kézben szív anyukák köre is megalakult, mert ezzel is erősítjük a közösséget, és nagyon jó hatással van ránk, hogy hasonló problémával rendelkezünk, meg tudjuk beszélni ezeket a problémákat, a mindennapi dolgokat átbeszéljük, és ez erősít minket lelkileg is.

0: kik járhatnak ebbe az iskolába? Mert ugye már most találkoztunk olyan fiatalemberrel, aki 20 éves. Péntek Imréné intézményvezető.
1: A fejlesztő iskola az egy különleges iskola. Nem teljesen ugyanúgy működik, mint mondjuk egy általános iskola, de alapjaiban véve igen. Annyi különbsége, hogy nálunk 6-tól 23 éves korig lehetnek a gyerekek, fiatalok, mert tehát azért 18 után már fiatalokról beszélünk, 23 éves korig lehetnek itt az iskolában, ami nagyon nagy segítség a családoknak, hiszen azért azt is el kell mondani, hogy ezeknél a gyerekeknél, fiataloknál semmi nem történik azzal, hogy 18, 19, 20 vagy 23 évesek lesznek, ugyanúgy szükségük van azokra a segítőkre, akikre akár az első években. Természetesen itt csak a tartalom változik, hogy mit tanítunk nekik, és mivel tudjuk lekötni az ő figyelmüket. Én nagyon-nagyon szeretném, ha egyszer eljutnánk oda, hogy ez egy életük végéig tartó foglalkozást jelentene, mert tényleg itt a 23 éves kor nagyon jó, de aggódunk a 24 évesekért, mert ott is ugyanezekre lenne szükség. Ugyanis, hogyha ezeket a képességeket, amiket ők megszereznek a hosszú évek alatt, ezeket minden nap nem fejlesztjük, nem tartjuk karban, akkor ezek a képességek szép lassan egyszer csak így elsorvadnak, és amit megtanultak hosszú évek során, az egyszer csak nem biztos, hogy lehet használni, viszont elő lehet hívni. Úgyhogy mi annak a híve vagyunk, hogy nagyon-nagyon szeretnénk, ha egyszer eljutnánk oda, hogy tényleg ezek a gyerekek, fiatalok, felnőttek életük végéig kapnának egy megsegítést, mert az nagyon-nagyon fontos lenne. És most fölmegyünk az emeletre.
0: Annyit még hozzáteszünk, hogy 2010-ben jött létre a központ, úgyhogy azt gondolom, hogy rengeteg mindent sikerült már elérniük. Tényleg egy nagyon szép, tiszta épületben sétálunk, színes kis öltözőszekrények vannak, rengeteg játék volt a termekben, amiket most láttunk. Szerintem most az ebédlő mellett haladunk el, mert hallottam a tányércsörgést, ott is vannak különböző minták, mondjuk az üvegen. Ez még csak 16 év, és még van jó sok, ugye?
1: Igen, igen. Nem is tudom elmondani szavakkal, mert ezt képeken lehetne látni, hogy annak idején, amikor 2015 óta vagyunk egyébként ebben az épületben, hogy milyen körülmények voltak akkor. Nem is lehet hasonlítani a mostanihoz. De nekünk a kollégáimmal mindig az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan környezet legyen, ahol ha az ember bejön, akkor nem egy ilyen nyomasztó légkör fogadja, mert szerintem az nagyon fontos. Nagyon sokan, akik bejönnek hozzánk vendégként, mindig megfogalmazzák, amikor mennek el, hogy egyébként a helyet föl lehetne írni receptre embereknek, hogy ezt megnézzék, és akkor mindenki végig gondolhatja a saját problémáját, és akkor mindig úgy mennek el, hogy hát lehet, hogy nekem nincs is problémám. És ha még a hely is olyan nyomasztó, akkor az nem biztos, hogy jó élményeket hagy az emberekben, és ezért is figyelünk oda, hogy tisztaság legyen, hogy jó illat legyen, de nyilván ez a környezet nem mindig volt így, hosszú évek munkája van benne, és ez azért is fontos, mert nyilván nagyon sok vendégünk van. Nálunk nyitva van a kapu bárkinek, tehát bármikor, akár előzetes egyeztetés nélkül is be lehet jönni, mi nagyon szívesen megmutatjuk az intézményt, hogy az emberek lássák azt, hogy ezek a gyerekek is ugyanolyan értékesek, ugyanolyan okosak, és nagyon sok jó dolgot lehet velük elérni, de ehhez tényleg az kell, hogy itt egy folyamatos fejlődés legyen, és ne korhatárok legyenek, mert az nagyon fontos lenne, hogy 23 éves kor után is nyomon tudjuk követni ezeket a fiatalokat ugyanilyen fejlesztéssel.
0: Hányan dolgoznak itt?
1: Van 22 pedagógus kollega, 11 fő asszisztens kollega, és azok a kollégák, akik nagyon-nagyon fontosak a rendszerben, azok, akik az irodán dolgoznak, mert hát azért azok a takarítónénik, azok a konyhásnénik, akik nap mint nap itt vannak azért, hogy a gyerekek minél kényelmesebben tudjanak ebédelni. Tehát körülbelül egy ilyen 50 fős dolgozói létszámunk van, beleértve természetesen a gondnokunkat, akinek nagyon sokat köszönhetünk, mert amikor bejöttek, akkor biztos látták, hogy nagyon szép előkertünk van. Most a tornaterem előtt indítottunk egy virágláda projektet. A csoportok dönthették el, hogy mivel ültetik be ezt a kis virágládát, és június 12-én lesz majd egy ilyen kis családi napunk, ahol majd a szülők fogják kiválasztani, hogy melyik ládák azok, amik az első, második, harmadik helyezést érték el, és nagyon értékes nyereményeket fognak. Erről nem szeretnék többet elárulni.
0: Nem árulunk
1: el. Esetleg a kollégák hallgatják, és akkor már nem lesz meglepetés. Úgyhogy ilyen nagyon jó kis programjaink vannak, és körülbelül ekkora létszámmal működünk most.
0: Gyerekek mennyien vannak?
1: 68 fő van az iskolában, és ugye nekünk van egy nappali intézményünk, egy másik telephelyünkön a Kenyérgyári úton, ott további 50, ők már felnőttek, tehát beszélhetünk arról, hogy inkább 20 év fölötti fiatalok vannak. És most fölértünk a harmadik emeletre, így néz ki a kis ebédlőnk, ugye most nagyon sok
0: csoport. Most krumplis tészta van?
1: Valami olyasmi, igen, és talán itt látszik a legjobban, hogy a fejlesztő iskola ugye úgy működik a lenti csoportnál, már láttuk, hogy egy csoportban 6 gyerkőc és 3 szakember van.
0: Óvodapedagógustól kezdve, logopédus, gyógypedagógus.
1: Gyógypedagógus, konduktor, asszisztens általában, akik nálunk vannak. Eléggé ideálisnak mondható 6 gyerekre 3 kollega. Viszont ebédeltetésnél meg azt látjuk, hogy ez nagyon kevés, hiszen minden gyerekünket majdnem, hogy etetni kell, és ott kell lenni, és ilyenkor bizony kell várni, bár ez nem baj, mert a gyerekeknek meg kell tanulni azt is, hogy hogyan várakozom, és hogyan várom meg azt, hogy majd egyszer csak én is sorra kerüljek, de itt látszik, hogy bizony mi olyan gyerekekkel foglalkozunk, hogyha minden gyerek mellett lenne egy segítő, akkor talán azt mondanám, hogy most nagyon ideális, mert ha itt körbenézünk, akkor látjuk, hogy nagyon sok kerekesszékes, nagyon sok babakocsis gyerekünk van, és amikor bizony ők ki szeretnének mozdulni, ellentétben a másik két csoporttal, ahol ugye mozgó gyerekek vannak, itt nagyon nehezen tudnak kimenni, mert van olyan csoportunk, ahol mind a 6 gyerkőc, babakocsis, 3 felnőtt viszont hát azt nagyon nehezen tudja kivitelezni, akkor tudnak kimenni, hogyha esetleg hallgatók vannak nálunk, vagy esetleg a szülőket megkérik, és akkor szülőkkel együtt tudnak kimozdulni.
0: Menjünk még egy következő helyszínre, nem tudom, most éppen érkezik egy csoport, ők is jönnek ebédelni.
1: Mennek ebédelni, ők a földszinti ebédlőbe fognak most menni, viszont ahova szeretném, hogy bemenjünk, ez pedig a szülőknek egy csoportja, akik ebben az évben úgy gondolták, hogy szeretnének egy kicsit beszélgetni, együtt lenni, elmondani egymásnak a problémáját, és így megalakult egy ilyen kézműves kör. Ezek az anyukák délelőttönként itt vannak az iskolában, és gyönyörű dolgokat készítenek. Úgyhogy bekapogunk hozzájuk, megnézzük, hogy...
0: Éppen mit alkotnak.
1: Igen. Szép jó napot!
0: Jó napot kívánok!
1: Sziasztok!
0: Jó napot!
1: Vendégeket hoztam.
0: Nem zavarunk sokáig, de ha megengedik, akkor gyorsan szétnézzünk, hogy mi mindennel foglalkoznak most. Ki az, akit esetleg megszólíthatok?
1: Mesi és Adrien, ők, akik megálmodták ezt a kis kézműves kört, és most már hány hónapja is? Hogy dolgoztok?
0: Emese számol.
2: 8 hónaposak vagyunk. 8 hónapja készülünk különböző ajándékokkal. Vannak támogatói ajándékaink, meg pedagógus napi, gyermeknapi, anyák napi ajándékaink. Minden kézzel készült.
0: Igen, mi már virágot kaptunk. Nézem közben, hogy mi minden van. Szerintem ezt akkor könyvjelzőként lehet használni, mert könyvrajongó vagyok. Van itt mondjuk lovakról, mint amit fel lehet akasztani. Mi lesz ez?
3: Az egyik nagy támogatónknak készül egy ajándék.
0: Ebben a házban azt mondjuk, kérem is, köszönöm, tiszteljük egymást, igazat mondunk, megtartjuk az ígéreteinket, szeretünk, bocsánatot kérünk, kedves szavakat használunk, keményen dolgozunk, megbocsátunk, néha hibázunk, és soha nem felejtjük, összetartozunk. Saját szöveg?
1: Nem saját szöveg, viszont az...
0: De lehetne az, nem?
1: Igen, akár lehetne, igen. Ugye az ajándéknak annyi apropója van, hogy...

0: a feladatukat. A szülőknek mit ad ez a kis csoport, ez a közösség?
1: Tőlünk a barátok, meg gyakran család is elfordul, és aztán itt mindent meg lehet beszélni. Nem csak erről szól, hogy kézműveskedünk, hanem arról, hogy ki mit főzött, ki hogy érzi magát, ki hová viszi a gyereket, ez ilyen teljes lelki terápia.
0: Megütötte a fülemet az, hogy elfordulnak önöktől az emberek, akár a család is. Miért?
1: Nagyon sokan nem tudják ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy kellene. Mi attól nem leszünk mások, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, de mivel ez nem úgy elfogadott Magyarországon, hogy kellene, így aki nem tud a helyzettel mit kezdeni, az inkább félreáll. Nagyon sokan így vagyunk ezzel, hogy a szűk családi körünk kívül szinte senki nem marad mellettünk.
0: Közben pedig az intézményvezetőtől azt hallottam, hogy nyugodtan jöjjenek ide az emberek, és tárt karokkal várják akár az érdeklődőket, hogy megismerjék ezt a világot.
1: Így van. Bárki, aki ide jön, hogy valamit szeretne nekünk segíteni, vagy esetleg csak belelátni, szívesen látjuk. Akár virágot készíteni, varni, beszélgetni, bármivel.
0: Hány órát szoktak itt eltölteni?
1: Ez úgy volt, hogy heti egyszer kezdtünk 8-tól délig, aztán most heti 5-ször vagyunk 8-tól délig, de nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy kaptunk egyáltalán termet, meg lehetőséget, meg kávét. Szerencsére a hét minden napján itt vagyunk.
0: Meg kell a szülőknek is egy kis kikapcsolódás.
1: Így van, meg azért, amikor Ági néni szól, hogy 80 embert várok, 30 embert várok, azért oda ajándékkel. És aznak idő, főleg, hogy kézzel készítjük őket.

Gemma fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában jártunk Szegeden. A helyszínen a felvétel Dany Zoltán készítette a hangutó munkát Schwarz Nóra, a gyártás vezetőnk Vancsok György volt. Adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: további jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Június 17-én, szerdán, 4 óra. Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fogadó jogait és kötelezettségeit. Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter. Az Esztergom budapestiesek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. Egyetért a jövő évi tanévrendjében foglaltakkal a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Az érdekképviselet a többi közt üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a többi közt korszerűsítik az orvostechnikai eszközök szabályozását, valamint továbbfejlesztik a biotechnológia alkalmazását. Meghalt Dénes Gábor István rádiós szakember. 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban. A Petőfi Rádió munkatársaként szerkesztő műsorvezetője volt a Sokféle című irodalmi magazinnak, a 2-től 5-ig című kívánságműsornak és a Máról Holnapra című éjszakai beszélgetős műsornak. Dénes Gábor István 75 éves volt. Sporthírekkel folytatjuk. A francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság I csoportjában. A másik mérkőzésen Norvégia-Irak 4-1. Győzött Molnár Attila 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca szintén 100 méter gáton az 5. helyen végzett. A férfi 100 méteres futamokban a magyarok közül Pázmándi Dominik 2. lett. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-21 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, sokfelé esik az eső, néhol felhőszakadások is lehetnek, emiatt több járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehetnek futó záporok. Délután 25-30 fok valószínű.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

A zsidó-keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásokból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágy parasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokás jog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből, s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.

Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Küldős Imola néprajzkutató, vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda Téfannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Jónak lenni jó. Új életmentő eszköz érkezett a Munkácsi Gyermekkórházba.
2: Egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket.
1: 9 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon.
3: Egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a Magyar Református Egyház, és ezen belül a Református Egyház zene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni.
1: És most jöjjenek a részletek. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai megyei gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készülékeket már üzembe helyezték, és az első két napban 4 műtét során használták is őket. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítva ezzel a gyermekellátás színvonalát a régióban. Részletek Iváncsik Attilától.
4: A Kegyes Jótékonysági Alapítvány által adományozott altató és lélegeztetőgépet a gyermekkórház tájékoztatása szerint már üzembe helyezték. Az első két nap 4 műtét során használták is. A korszerű berendezés újszülöttek és nagyobb gyermekek altatására egyaránt alkalmas, jelentősen javítja a gyermekellátás színvonalát Kárpátalján. Sipos József, a kegyes igazgatója kiemelte, a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampánynak köszönhetően jótékonysági szervezetük a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály családtípusú gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudta.
2: A Munkácsi Gyermekkórházzal évek óta nagyon jó kapcsolatban vagyunk, hiszen itt vannak azok az elfelejtett gyerekek, akiket mi gondozunk, ápolunk, szeretünk, és így azokat az igényeket is tudjuk első kézből, orvosoktól, kórház igazgatótól, hogy mire lenne itt szükség. És a kampánynak köszönhetően lett egy óriási nagy lehetőségünk, hogy a kampányból befolyt összegből támogassuk a Munkácsi Gyermekkórházat is, ahogy az a múltban is volt tudomásom szerint, és jutott a Jónak lenni jó kampányból ennek a gyermekkórháznak. Ez most is így lesz, és egy lélegeztető gép volt a kérés, ez pedig egy olyan lélegeztető gép, amely egy 500 grammos koraszülöttől kezdve tud segíteni gyermekeken, és tudomásom szerint ilyen nincsen jelenleg a Munkácsi Gyermekkórháznak a területén, és így sokkal nagyobb eséllyel tudnak menteni koraszülött gyermekeket. A Jónak lenni jó kampány decemberi lezáródása után a Kegyes folytatta a szolgálatát a Munkácsi Kórházban, ahová mindig a rendőrség vagy a gyámügy hoz be gyerekeket. Ez az első és legfontosabb feladatunk, viszont sok más feladatunk is lett a kampány lezárása után, hiszen a kampányban megnevezett céloknak eleget kellett tenni, és az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy mindazok a pénzek, amelyek a kampány során összegyűltek, a megfelelő helyre megérkezzenek. És így gondolok arra, hogy nekünk voltak ígéreteink gyermekotthon felé, és voltak olyan megálmodott projektek más alapítványoknak, szervezeteknek, amelyekben mi most a kampányból be tudunk segíteni. És nagyon fontos, hogy a kórházba is tudtunk olyan ígéretet adni, hogy majd egy jelentős összeggel tudjuk támogatni a Munkácsi Gyermekkórházat. Ezeket a dolgokat mindet elő kellett készíteni, és a háttérben minden jogi és anyagi dologgal kellett foglalkozni. Ezen kívül pedig voltunk egy képzésen, ami már a mi hosszú távú jövőbeli célunk felé az első lépések, mert az az anya otthon, amit szeretnénk megalapítani, ez akkor fog tudni elindulni, hogyha szakmailag alá lesznek támasztva a dolgaink, és ezért voltunk terepre, Magyarországra, Nagykanizsára, ahol egy anya otthont látogathattunk meg, és kaptunk szakmai képzést az ottani vezetőktől, munkásoktól. A nyárnak a terve pedig az, hogy a kegyes megvásárolja azt az épületet, ahol elképzeltük ezt a gyermekotthont.
1: A Katolikus Caritas orvos missziója 2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket Kárpátalján. A csapat kiemelt feladatának tekinti a gyerekek egészségügyi állapotának felmérését. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol két nap alatt az intézmény közel 170 lakójának szűrését végezték el. Iváncsik Attila összeállítása.
4: Takács Emőke a Semmelweis Egyetem fogpótlás tani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabad idejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Caritas orvos missziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja a kollégája munkáját.
5: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épfogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk.
4: Bögre Andrea egy éve csatlakozott az orvos misszióhoz, ő a gyerekek ortopédiai szűrését végezte. Ez a legfontosabb szakvizsgálat, amelyre az otthonban szükség van, hiszen 30 évvel ezelőtt elsősorban sérült vagy mozgáskorlátozott gyerekek befogadására hozták létre. Az itt lakók nagy része ma is hasonló gondokkal küzd.
6: Egy rettentően jó csapat az, ahová engem befogadtak. A szakmaisága is nagyon-nagyon magas színvonalon van, és mindenki hasonló értékrendet képvisel, úgyhogy könnyű volt ide beilleszkedni. Kárpátalján a harmadik alkalom, hogy segítem a missziót. Amit itt tapasztalok az, hogy az előző helyekhez képest itt a gyerekek nagyon-nagyon jó helyzetben vannak, abban a tekintetben, hogy a gondozók mindent elkövetnek azért, hogy mindenki a saját állapotának megfelelő ellátást kapja. Mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek a gyerekek, és nem csak a szeretet, ami körülveszi őket, hanem ők igyekeznek a legfontosabb, akár torna gyakorlatokat többször egy nap elvégezni. Nagyon nyitottak arra, hogy mi az, amivel tudnák az ő fejlődésüket segíteni. Naponta több alkalommal segítenek nekik például fölülni, fölállni az olyan gyerekeknek, akik nagyon korlátozottak a mozgási lehetőségeik. Úgyhogy ez engem nagyon pozitív meglepetésként ért itt most. Én azt gondolom, hogy mi is tudtunk nekik segíteni. Több gyerek kapott számára az életét megkönnyítő segédeszközöket, így tudnak ők is fejlődni, és a gondozóknak is a gondozási munkát is egy picit talán meg tudja majd könnyíteni. Nagyon remélem, hogy a nagyobb gyerekeknek is hasznosak lesznek a feladatsorok, amiket kiosztottunk, az eszközök, a labdák, a szalagok, amiket most itt hagyunk nekik, hogy egy kicsit változatosabban örömmel tudjanak majd gyakorolni, és akkor így tudnak fejlődni.
4: A Katolikus Caritas 2019-ben végezte az első szűrést a Nagydobronyi otthonban, ahol többségében árva, félárva vagy a rossz körülmények miatt családból kiemelt gyerekeket nevelnek kizárólag civil és egyházi támogatásokból. Kecskés László programfelelős.
7: Egész Kárpátalján, illetve Erdélyben és a délvidéken is, ahol járunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a gyermekek, akik ezeken a területeken élnek, és ami az ellátási területünk, vagy amit ellátási területünknek tekintünk, ugyanolyan eséllyel egészséges felnőtté válhassanak, mint a hazánkban, kis hazánkban felnővő gyermekek. És az önkéntes orvosaink, segítőink, gyógytornászaink ezért dolgoznak, és ezért áldozzák fel 10-12-13 hétvégéket a határon túl, és ilyen szempontból a Nagydobronyi gyermekotthon nagyon fontos számunkra, mert itt koncentráltan vannak olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akiknek sokkal fontosabb a segítség. Kárpátalján kiegészítjük, illetve pótoljuk azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek itt csak részben vannak meg, vagy egyáltalán nincsenek. Igazgató asszonytól több mint 30 halmozottan hátrányos gyermek nevét kaptuk meg, illetve a diagnózisát, akiknek így sokkal célzottabban tudunk segíteni.
4: Katkó Andrea, Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám jelenleg már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
8: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérű gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyereköket, csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmények. Ugyanez van a személyzetnél, vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. A katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jönkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.
1: Csak nem 10 év után újra egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Az eseményre a Királyhágó melléki református egyházkerület mind a 9 egyházmegyéjéből érkeztek kórusok. A találkozó célja a református énekek feldolgozása és népszerűsítése volt. Ionescu Nikolett összeállítása.
9: Úgy fogalmazott, hogy az Úrral való lelki kapcsolat egyik legmélyebb kifejezője az éneklés. Talán ezért is fontosak ezek a kórus találkozók. Bogdán Szabolcs Királyhágó melléki református püspök.
10: Maga a zene belénk van kódolva a teremtéstől. Az Istennel való kapcsolatunk megélése. A kórus tag szolgálatként fogja fel az éneklést, mert Isten szolgálatra hív. Vannak itt kétkezi munkára, a kórus tagot arra, hogy az énekével, a hangjával dicsőítse Istent és szolgáljon a gyülekezeti tagoknak épp azért, hogy ők is átéljék az Istennel való kapcsolat mélységét.
9: Egyházkerületi kórus találkozót tartottak Nagyváradon. Miért különleges ez? Orosz Otilia, a Királyhágó melléki református egyházkerület egyházzenéi előadója.
11: Nem szervezünk minden évben egyházkerületi kórus találkozót, legutóbb 9 évvel ezelőtt tartottunk hasonló rendezvényt a reformáció 500 éves jubileum alkalmából Kolton, és eltelt 9 esztendő, amikor egy olyan évhez érkeztünk, amikor nagyon sok évfordulót ünnepel a Magyar Református Egyház, és ezen belül a református egyházzene. Ezek az események megérnek egy olyan ünnepi megemlékezést és alkalmat, ahol méltóképpen tudunk ünnepelni. Örülünk, hogy olyan neves kórusok fogadták el a meghívást, akik régóta dolgoznak, és akik a református egyházzenét is képviselni tudják, hiszen a kórus találkozóknak a célja igazából a református énekeknek a feldolgozása, és a református énekeknek a népszerűsítése a kórus feldolgozások által. Úgyhogy a kórus találkozók tulajdonképpen a szakmaiságot illetően ezt a fontos célt töltik be. Ezen felül nyilván a találkozás, a személyes találkozás, a kórusvezetők, a kórustagok találkozása, az egymás munkája, az egymás meghallgatása, az egymás hite által való épülés is nagyon fontos.
9: Az egyházkerület a szakmai továbbképzés érdekében sok mindent tesz, hiszen 20 éves az idén a kántorképző tanfolyam.
11: Örömmel találkoztam volt kántorképzőseinkkel, akik kórusvezetőként és gyülekezeti kántorként dolgoznak, és itt lehettek a saját kórusukkal. A kántorképző tanfolyam egy nagyon fontos pillére ennek a folyamatnak, hiszen egyházzenészeket a korábbi évtizedekben nem képeztek, és a kántorképző tanfolyam egy olyan intézményén nőtte ki magát a Királyhágó melléken, amely a magyarországi kántorképző tanfolyamok mellé felsorakozott, és most már az idén 20 esztendeje képez gyülekezeti kántorokat.
9: Felmerült még az ifjúság kérdése is, hiszen gyermekkórus is szerepelt ezen a találkozón, illetve kiadtak egy ifjúsági énekeskönyvet is.
11: A gyermekkórus részvétele egy külön színfoltja volt ennek a mai napnak, hiszen nagyon fontos a generációkon átívelő tanítás és tanulás, és ennek egy kézzelfogható bizonyítéka ez a nemrég napvilágot látott ifjúsági énekgyűjtemény. Az elmúlt évtizedekben különböző gyűjtemények dolgoztunk, amelyek többnyire Magyarországon vagy az Erdélyi Egyházkerületben jelentek meg. Egyházkerületünk szerkesztésében mindez idáig nem jelent meg ifjúsági énekgyűjtemény. Úgyhogy ez egy régi álmunk, amely most valóra vált, és bízunk benne, hogy egy olyan oktatási segédeszközé válik majd, amelyet az iskolában is, a gyülekezeti alkalmakon is, különböző korosztályú gyülekezeti tagoknak, gyermekeknek, ifjaknak és felnőtteknek is tudnak használni.
9: Higgyed Gyöngyi, a Szatmári Református Gimnázium vallási és énektanára, karnagy.
12: Szatmár Németiből érkeztem két kórussal. Az egyik egy felnőtt kórus, Belkántó a neve a kórusnak. Ők a Szatmár Németi Református Egyház megye lelkipásztor kórusaként indultak, aztán csatlakoztak hozzájuk világiak is, ismerősök, barátok, sőt, vannak benne már római katolikusok is. Hát így alakult, hogy a Belkántó nevet viseljük a szép ének, és erre törekszünk ezzel a kórussal, már 19 éve. Egy időben ezzel a lelkipásztor kórussal elindítottam a Szatmár Németi Református Gimnáziumban a gyermekkórust. Még akkor az elején csupán gyermekkórusnak neveztem, aztán fokozatosan, ahogy azt éreztem, hogy akkora értéket képvisel egy városban egy gyermekkar, hogy azt mondtam, hogy muszáj nevet is kapjon ez a gyermekkar, így lett a Gyöngyszem gyermekkar, hiszen érték, kincs, és azt szoktam mondani, hogy ahogy a gyöngysort felszokták fűzni, úgy minden egyes kórustag, mint egy-egy gyöngyszem, fölfűzzük, és milyen csodálatosan szól az Isten dicsőségére, vagy akár a népünk és nemzetünk örömére.
9: Hogy éri el, hogy ilyen nagy legyen ez a mozgalom, hogy egyáltalán legyen mozgalom?
12: Hát elsősorban én magam nagyon szeretek énekelni. Ezt az örökséget szüleimtől, nagyszüleimtől örököltem, és én ezt szívvel, lélekkel tovább vittem és viszem a munkámban, hiszen vallás és énektanár vagyok a Református Gimnáziumban. Volt, amikor hát egy idézőjelben azt mondták nekem, hogy ne panaszkodj, Gyöngyi, mert a munkád a hobbid. És valahogy így érzem, hogy munka-munka, feladat-feladat, de szeretettel és örömmel teszem a dolgomat, és azt szeretném, hogy nemzedékről nemzedékre ez az örökség megmaradjon, és átmenekítsük ebben a mai felbojdult világban, átmenekítsük a következő nemzedéknek is azokat az értékeket, ami akár egy népdalban felcsendül, akár egy egyházi énekben felcsendül, tehát felelős vagyok azért a nemzedékért, akiket én nevelek.
1: A marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozatában ezúttal a reformkor zenéje került a középpontba. A rendezvénysorozat ezzel idei évadának végéhez ért. Az előadó Sófalvi Emese kolozsvári muzikológus volt, aki Zengővárosok a reformkor zenéje címmel tartott előadást. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
13: Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
14: Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszaknak?
13: Ebben az időszakban nem választhatjuk el teljesen az erdélyi zenét a magyarországi zenétől. De bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Egy-két pólusú zenei kultúráról beszél, amelyben Kolozsvár és Erdély nagyon fontos szerepet játszott.
14: Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek a reformkorban?
13: Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh-felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban. Ábrándokat is írt, csellóra is magyar nyelven megszólaló műveket, és tulajdonképpen hozzáfűződnek magyar nyelvű metodikák, ének és hangszer módszertani kötetek, amelyek évtizedekre meghatározták a helyi zenei oktatást. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bólyaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bólyai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a Magyar Opera másik megalapítója, Sódelnyi Klein Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
14: Lezárult a beszélőkönyvek művelődéstörténeti sorozat idei évada. Hogyan összegezni, milyen tapasztalatokat szereztek?
15: Úgy gondolom, hogy ez egy szép és kerek évad volt.
14: Lázok Klára, a Teleki Téka vezetője.
15: Novembertől kezdődően, amikor megnyitottuk a freskós termet, havonta egy-egy szakértő meghívottal a reformkor különböző aspektusairól, érdekesebb vagy szakszerűbb aspektusairól beszélgettünk. Volt szó az erdélyi és magyarországi színjátszás kezdeteiről, beszéltünk a freskós teremről, magáról, de ugyanakkor beszéltünk a női szerepek megnyilvánulásairól a reformkorba. Szó esett ugyanakkor a reformkori divatról és annak a nemzeti ébredéssel való összefonódásáról, és ma Sófalvi Emese muzikológus az erdélyi városi zenének a intézményeiről, tereiről beszélt nekünk.
1: Erdély varázsa abban a sokszínűségben, kulturális és felekezeti egymásra hatásban és gazdagságban rejlik, amely a 18. században és ma is hasonlóan tetten érhető, mondta Tóth Levente könyvtáros, a Székelyudvarhelyen bemutatott Bethlen Kata öröksége című kötet egyik szerzője. Erdély korabeli vallási, társadalmi és családi hálózatába tekinthetünk be az egyházpártoló adományozói tevékenységéről elhíresült asszony története révén. A könyvbemutatón készült Gerép Krisztina összeállítása.
16: Kovács Mária Márta vagyok, muzeológus, művészettörténész, az Erdély Református Múzeumnak a munkatársai.
17: És a könyv egyik szerzője. Bethlen Kata nőként jelentős társadalmi befolyással bírt egy férfiak által dominált korban. Legtöbben egyházpártoló, illetve adományozói tevékenysége miatt ismerjük a történelemből. A kötetből kirajzolódó jótékonysági tevékenysége milyen példa lehet a mai mecenatúra, illetve a társadalmi felelősségvállalást kitűző cégek, szervezetek számára?
16: Óriási anyagi áldozattal járt. Elsősorban a saját birtokain szerveződő gyülekezeteket támogatta, de hát a rászorulókat mindenhol, és főként a kapcsolati hálójának köszönhetően Erdély területére nagy számú gyülekezetnek ajándékozott, és nagy a szórás, tehát a keleti végettől egészen Debrecenig mindenfele ajándékozott tárgyakat, pénzadományai, elsősorban a református kollégiumokat támogatta, diákokat, a lelkészek fizetését, templomi berendezéseket, és hát a jól ismert oltévízi történet, ahol a templomot építetett, tárgyakat ajándékozott, mindenfélével előszerelte fel tulajdonképpen a református közösséget.
17: A könyv a szerzők által alkalmazott metaadat alapú újszerű módszertanával. Ugyanakkor a megőrzött anyagi örökség és művészeti tárgyak szisztematikus és gazdagon illusztrált leltározásával hoz tudományos újdonságot a korszak egyház történetének megismerésében. A 18. századi erdélyi vallási sokszínűsége és együttélése milyen tanulságokat hordozhat a mai kulturálisan és felekezetileg is sokszínű társadalmak számára?
18: Tóth Levente vagyok, az Erdély Református Egyház kerületi levéltár levéltárosa. Nagyon tanulságos az oltévízi történet, ugyanis itt tulajdonképpen egy olyan folyamatot látunk részleteiben oltévízen, ami már korábban is, de a későbbiekben is több alkalommal, több konstellációban előfordult Erdélyben, amikor egy vallásilag homogén településen egy hosszabb folyamat eredményeképpen megjelenik egy új felekezet, és ezt a folyamatot tudjuk mi úgy dokumentálni oltévíz esetében, hogy tulajdonképpen mind a két fél, tehát az unitárius és az önön alakuló református közösségnek a feljegyzései, a krónikái maradtak ránk, amiket egymás mellé téve tulajdonképpen lehetőségünk van úgy értelmezni ezt a folyamatot, hogy mindkét szemszögből megismerhetjük ezt az egész történetet, és lehetőségünk van részleteiben megragadni egy hosszabb, akár több évtizedes folyamatot is.
17: Ez a mai ember számára nem annyira szokatlan, a mai erdélyek számára, ugye most is hasonlóan sokszínű.
18: A mai erdélyi ember számára, hogyha a mindennapi életünket itt éljük, akkor talán, hogyha egy picit odébb megyünk Székelyföldtől, akkor már sokkal, mondjam azt, hogy húsba vágóbban érzékeljük ezt a sokszínűséget, ezt a felekezeti vegyes világot, a nyelvi, kulturális elkülönüléseket, és ez, mint ahogy a forrásokból is kitűnik, pontosan ugyanígy volt a 18. században is.
17: Időnként nagyon nehéz, de kincs is.
18: Valójában azt lehet mondani, hogy ez az Erdély varázsa valahol ebben nyugszik, vagy ebben gyökerezik, hogy ez a sokszínűség, ez a kulturális egymásra hatás, ez a kulturális befolyásolás, hogy az egyik kultúra a másiknak adott és cserébe kapott, akkor is és most is megtalálható, tetten érhető, és tulajdonképpen élvezhető is, hogyha így nézzük.
1: A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének mintegy 150 tagja, illetve a Szerbiai Borrendek Országos Szövetségének tagjai is nagy számban részt vettek Horgoson a 14. nagyhoni borverseny eredmény hirdetésén. A szakmai találkozó egyúttal tapasztalatcsere is volt. Németh Ernő erdélyi és felvidéki borászokat kérdezett, és az is kiderül a riportból, hogy kinek a bora lett a legjobb az idei versenyen.
19: Orbok Ferenc vagyok, Dicső Szent Mártonból, ez Maros megye, Erdély, és hát a Szent Márton borlovegrendnek vagyok a nagymestere.
20: Milyen mintákkal érkeztek a borversenyre?
19: 6 mintát küldtünk csak, az én borom az a negyedik lett, azt tudom. Még egy aranyérmes és 2 ezüstérem van.
20: Milyen szőlőket termelnek?

0: Rokat hoztak?
1: Olasz Riesling, zenét, többnyel minden száraz volt.
0: És milyen boraikra a legbüszkébbek?
2: Én a Rajnai Rieslingre, ugyanis azzal aranyat értem, de ugyanúgy a csesszegi fészeres, ugyanúgy a sárga muskotáj, és így mondanám, hogy nagyon szép rendezvény van itten, és nagyon nagy tisztelet ez, hogy minket is itten így befogadtak. Cserre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen szépen értékelik.
0: Az ön kezében is itt van már a diploma.
3: Van közt arany is, és büszke vagyok rá, hogy már harmadik évben nyerem el a zenét. A aranyérmet, és van még 3-4 ezüstérem és egy bronz.
0: És milyen bor ez a zenit?
3: A zenit egy Magyarországról származó szőlőből készítünk, és olyan egy kicsit aromás, de nagyon finom van. Itt a helybeliek is kedveli.
0: És önnél is van egy arany minősítésű bor, ez van. Melyik?
1: Sárga muskotáj. Nálunk volt csalóközben a Vándordíj, amin a Orbán pápa szerepel.
3: Minden régiónak megvan a maga borfajtája, és helyába akarok olyan bort készíteni, ami nálunk nem passzol, és mi vásárolunk is szőlőt részben, úgyhogy kiválasszuk azt, hogy mi ízlik, és azt visszük a pincéinkbe szőlőfa. Nem mindig a saját termést.
0: És ez a bor hol fogy el? Van-e borturizmus, hogy jönnek-e a turisták helybe kóstolni, vagy valahol árusítják?
3: Ez ilyen hobbi szinten készült, és az osztogatás volt a legegyszerűbb megszabadulni tőle, és aztán rászoktak arra, hogy visszajönnek, és most már az ember kezd belőle csinálni egy kis ilyen turizmus formájával valamit. Csinálunk egy vacsorát, és iszunk mellé bort, és szórakozunk.
2: Természetes szponzorájuk is, például a sportakciókat van, úgynevezett lánglovagok napja, van gyermeknap, úgyhogy mi minden szervezetet, aki jön és azt mondja, hogy tudunk-e segíteni, mi persze borral.
0: És azt mondta az előbb a turistáknak, nem jutna már a család és a barátok elfogyasztani.
1: Igen, arra van, nem a üzletre, nem üzletre dolgozunk, csak erre, meg a büszkeségünkre.
4: Bíró Nándor vagyok Horgosról.
0: És az önbora lett a legjobb ezen a nagyhori borversenyen.
4: Hát igen, hálá Istennek nagy odafigyeléssel csinálom. Már 23-24-25-ben 26-ban is én lettem a legsikeresebb orvosi borász. Ez annak köszönhető, hogy idestova 50 pluszos éve csinálom a dolgokat, vagyis készítek borokat, meg a szőlőre is. Nagyon nagy üladással dolgozom. Egy állandóan egész Kárpát-medencében jelen vagyunk borversenyeken, és természetesen ez mind azzal jár, hogy tanulunk is valamiket.
0: És mi a titok?
4: Van itt egy nagy tudású agyunktus barát, és azt mondta Nándor, először legyél szől ész, aztán lehet bor ász. Ez azt akarom mondani, hogy 11 ezer téke szőlünk van, és különböző fajták vannak, tehát fehér borok vagy kék szőlők, és mivel 75 éves voltam, 750 téke szőlőt ültettem még generózát és cserszegi fűszeres.
5: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
6: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jég pusztított Szerbiában is, a Vajdaság több településén. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. 6 óráig jövünk a részletekkel, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt!

0: kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami kőolaj cég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alexander Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom Neftnek a tárgyalásokra. Idehaza az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós azt mondta, indul a szervezet transzparens átvilágítása, valamint a dolgozói érdekvédelmi képviseletekkel való értékeken alapuló párbeszéd. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ottalvósokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. A 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum épületében tartják a Múzeumok Éjszakája idei megnyitóját. Az alkalomból szombaton a látogatók bejárhatják az épületet. A szecessziós műemlék állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért a kormány megkezdi az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Ami az időjárást illeti, jelenleg 13 és 21 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 19-21 fokot mérnek. A Dunántúlon már többnyire derült, másutt még borult az ég, sokfelé esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több tucat járásban riasztás érvényes. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
2: Délelőtt.
3: A férfiak átlagosan 6 évvel élnek rövidebb életet, mint a nők. Ennek hátterében biológiai tényezők, életmódbeli különbségek is állhatnak, de ok lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
4: Olvasson az ember, hogy ha időben felismernek egy betegséget, nagyobb eséllyel esetleg gyógyítani is lehet.
3: Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Számítok a figyelmükre.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
6: 5 óra múlt 7 perccel.
7: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 17-e szerda van, ma a Laurákat és az Alidákat köszönhetjük, és ahogy a hírekben is hallhatták, ma az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja van, amelyet az ENSZ közgyűlése 1994-ben nyilvánított világnappá. Hogy ma a természet védekezik-e a szárazság ellen esővel, az még kérdés. Most jöjjön néhány témaajánlat. Közös erdei óvoda programot indít az Agostyáni Ökofalu, a Természetes Életmód Alapítvány, valamint a Tatai Kertvárosi Óvoda. A közös munka célja, hogy a gyerekek megismerjék a környezetüket és a természetet.
8: Tanuljuk a gondoskodást. Az megy be nyúszítetetni, simogatni a kiszedt füvet. Az megy be, aki meg tudja fogni az öntözők, annál viszünk egy kis vizet. És gyönyörködünk benne.
6: Különleges kulináris ízek, titkos lelőhelyek és arannyal vetekedő árak. A szarvasgombát ma már termeszteni is lehet, bár a recept, hogy miként kerül egy facsemete alá a gomba, szigorúan őrzött. Galgahéven működik a hazai szarvasgomba termesztés egyik nagy ültetvénye.
9: A csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, ugyanis ez be van oltva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettőjük között.
6: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Máté Szalka közelében fekszik Vaja. A település legfőbb nevezetessége a Vályi kastély, amely a Rákóczi Szabadságharc egyik fontos emlékhelye. Az épület a Felső-Tiszavidék egyik legszebb reneszáns stílusú kastélya, amely múzeumként szolgál. Ma a Hangtárban ide látogatunk el.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.

0: II. Rákóczi Ferenc, amikor Vaján járt két alkalommal, akkor ebben a teremben tanácskozott.
1: Molnár Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum Vaj Ádám múzeális gyűjteményének vezetője, Vaja egyik legszebb és történelmi szempontból is legfontosabb épületéről, a Vaji kastélyról mesél.
0: A kastély régészeti feltárása során kerültek elő azok a motivumrendszerek, amelyek itt a terem boltívek záródásánál láthatóak, tehát a történelmi időkben ez volt a kastély díszterme.
1: Második Rákóczi Ferenc első látogatása Vaján 1703. július 19-én történt.
0: Az a célja Rákóczinak, hogy a vaiakat és a vaji családon keresztül Szabolcs megye, majd az ország nemességét megnyerje a felkelés ügyének. Az lett az eredménye ennek a vajai tanácskozásnak, hogy másnap Vaji László elmegy Kisvárdára, mint Rákóczi követe, ugyanis a kisvárdai várba zárkózott be Szabolcs megye nemessége. Akkor még nem csatlakoznak második Rákóczi Ferenchez, de néhány héttel később már Rákóczi biószegi táborába, amely most Párcum területén található, oda mennek és támogatják második Rákóczi Ferenc szabadság küzdelmét.
1: 1711. január 31-én a szabadságharc hanyatlásának az időszakában a fejedelem ismét Vajára látogatott.
0: Ezen a tanácskozáson megbeszélésen Pálffy tábornok felajánlja, hogyha lemond Erdély fejedelemségéről, akkor minden más rangját, jószágát, birtokát megtarthatja. Tudjuk azt, hogy Rákóczi ezt nem teszi, inkább választja az emigrációt.
1: A Vaján található Vaji kastélyt a 17. század elején építette a Vaji család. Legelőször reneszánsz stílusban az épület középső része készült el.
0: Majd két ízben bővítik. Először a északi toronya, amelyet a főépület nyugati részéhez építenek, majd a déli toronyat a kastély délkeleti sarkához építik, így a 18. század elejére adja azt az arculatot, azt a formát, amelyet ma is láthatunk.
1: Az épületet a vaiak mindig is lakóépületnek használták egészen 1941-ig.
0: 48-tól 59-ig különböző közösségi célokat szolgál az épület, borbélyműhely, orvosi rendelő, ahol vagyunk, tanterem volt, aztán elérték azt, hogy 1960-62 között restaurálják a kastélyt, és 1964. október 4-től megnyílt a Kuruczvai Ádám Múzeum.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben gyenge nyugati szél fúj, 21 fokot mértek, Grácsban 17, Pozsonyban 21 fok van, Kassán esik az eső, 16 fokot mértek, Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 17, Aradon 15, Újvidéken 15, Csíkszeredában pedig 17 fokot mértek most hajnalban. Kifejezetten az agostyáni ökofalu adottságaira hív életre erdei óvoda programot a Természetes Életmód Alapítvány, valamint a Tatai Kertvárosi Óvoda. Az intézmény pedagógiájában hosszú évek óta kiemelt szerepet kap a természeti nevelés. Júniusban például minden óvodai csoport egy különleges természetközeli élmény szerezhet a Natura 2000-es területeken. Somhegyi Gitte összeállítása.
4: Félig nyitott a gyűrű, ezért tudom oldalról ráhúzni a madár lábára.
5: A madár fiókák gyűrűzésének is szemtanúja volt a Tatai Kertvárosi Óvoda Süni csoportja, hiszen a gyerekek az agostyáni ökofaluban tettek látogatást, igaz, nem az első alkalommal. A többszörösen zöld óvoda címet elnyert intézmény szoros kapcsolatot ápol a természetvédelmi területtel, és már egy közös pedagógiai programot is kiépített a létesítmény, valamint a Természetes Életmód Alapítvány. A közös munka célja, hogy a kicsik megismerjék azt a világot, amibe beleszülettek. A sikeres misszióhoz pedig élményekre is szükség van, korosztályi sajátosságnak megfelelően. Ezt Petőn és Áradi Zsuzsanna intézményvezető emelte ki a helyszínen.
6: Az egész óvoda koncepciója a környezeti nevelésre épül, ez benne van a tanmenetünkben, az egész éves munkánk erre épül, és nagyon fontos, hogy időről időre ellátogassunk a gyerekekkel egy természeti környezetbe, egy önellátó gazdaságba, és a gyerekek itt teljesen a cselekedésre cselekedeteinken keresztül tanuljanak. Ez a legfontosabb. Ez az élmény alapú pedagógia, ez a mi kincsestárunknak az alapja. Az is fontos, hogy találkozzanak agyaggal, tudják mi az, hogy sár, agyag, tapasztás, fantasztikus programokkal, élményekkel. Az állatok test közelben program az folyamatosan megy. Lóhátára ülhetnek, szőrén ülik meg a lovat, és két nagyon izgalmas napot töltenek el.
5: Az erdei óvoda mintaprogram 1986-ban született meg hazánkban, ám az Agostyáni Ökofalu és a tatai óvodapedagógusok kifejezetten a Natura 2000-es területre specializálódott tematikát szeretnének megalkotni. Ehhez mindenki saját tudásának megfelelően járul hozzá a projekt megvalósításához, hiszen egyedülálló értékekkel és lehetőségekkel rendelkezik a helyszín, amelyre Labanc Györgyi, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke hívta fel a figyelmet.
7: 2006 óta Natura 2000-es terület vagyunk, 13 óta Gerecse Naturpark vagyunk, és hát 15 óta pedig a KEM értéktárba is bekerültünk, mind a mellett, hogy a Prima díjat is megnyertük. És ez azért mondom, mert aki csak ide eljön sétálni, az nem is gondolja, hogy mi a csodát keresnek itt az óvodások. Ez egy olyan oktatóközpont, és nagyon idézőjelbe teszem, egy terepi oktatóközpont, ahol a természet közeli életet lehet tanulni. A gyerek annyira érzékeny erre a világra, amiben beleszületett, azt gondoltuk, hogy ez nagyon fontos. Ugyanígy a háziállatok, a mögöttünk van egy gazdaság, tanuljuk a gondoskodást. Az megy be nyúszítetetni, simogatni a kiszedt füvet. Az megy be, aki meg tudja fogni az öntözőkannát, viszünk egy kis vizet. És gyönyörködünk benne, tehát van mit megfigyelni. És ezt le is rajzolják később a gyerekek, mert ugye nagyon fontos, hogy a bal agyféltekünk az okos, a jobb meg az érzékenység a világra, és mind a kettőnek teret adunk.
5: Az erdei óvoda programban a gyerekek tehát testközelből ismerkedhetnek meg a gyógynövényekkel, az állatvilággal és a természet erejével, valamint szépségével, amelyre már nekik is vigyázniuk kell.
3: 4:06 múlt egy perccel. Szépek, sokszor csillogóak és sok ember számára vonzóak. Egyre népszerűbb az ásványgyűjtés. Bőrzéken csodálatos érceket, ásványokat, de akár kapitális féldrága köveket is látni. Emellett azonban sokan indulnak kutatóútra is, akár úgy is, hogy nem ismerik a gyűjtés szabályait. Érdekes változatos ásványok kerültek a felszínre hazánkban is, főleg a Zemplénből és a Mátrából, az egykori intenzív vulkáni tevékenységek nyomán. Ezek a vidékek ugyanis gazdagok különféle kvarcváltozatokban és ércásványokban. Mátrafüreden Tarnóci László, Félegyházi Tamás geológus bányamérnökkel beszélgetett.
8: Először geológus lettem, és geológiai szakközépiskolába jártam, majd ennek folytatásaként lettem bányamérnök, de az ásványok szeretete az világéletemben megmaradt, és 1995-ben, 35 éves koromban, amellett, hogy bányamérnökként már dolgoztam, a régi szerelem megmaradt, és így megnyitottam ezt az ásványboltot.
9: Mátrafüreden, Félegyházi Tamás ásvány üzletében olyan különleges ásványok vannak, hogy el sem hinném, hogy ezek jó része innen a Mátrában származik. Találhatunk mi a föld felszínén is ilyen különlegességeket? Esetleg rálépünk, észre sem veszük, mert ahhoz ketté kellene vágni?
8: Hát itt az ásványboltban is a világ minden részéről találhatunk ásványokat, még Madagaszkárról, Tasmániából is, de természetesen megtalálhatóak a mátrai ásványok is, amelyeket jó magam is évtizedek óta gyűjtöm. Ezek az ásványok részben felszín alól, részben pedig felszínről kerülnek begyűjtésre. Felszín alól elsősorban a régi gyöngyös-oroszi észbányák, illetve a porásasvári ércesedés egykori vágataiból kerültek fel ásványok. Hát ezek ma már nagyon ritkák, és ma már gyakorlatilag nem gyűjthetők.
9: Azokból esetleg találhatunk a kitermelt földben, a meddőben, vagy pedig le lehet menni még a bányába?
8: A Mátra Szent Imrei akna az bezárás alatt van, annak a betömedékelése van folyamatban, de van gyöngyös-orosziba károlytá előtt, a régi irodaépületek mellett egy altáró, ami összeköttetésben volt a Mátra Szent Imrei aknával. Mai napig összeköttetésben van, de járni már nehezen járható. Itt is részben elkezdték a tömedékelést, és az itt kifolyó bánya vágatokból összegyűlő vizet pedig kezelik és tisztítják, és úgy megy bele a tokapatokba.
9: Ön hány méter mélyen volt már a föld alatt?
8: Én, amikor még lehetett, kutatótárokba jártam főleg, hát abból a leghosszabb az 6-700 méter volt a földnyobrába befelé, de ezek majdnem szintes vágatok.
9: ha az ásványgyűjtő rálel egy értékes dologra, azt elviheti?
8: Na, ez egy jó kérdés. Volt itt egy természetvédelmi törvény, ami részben szabályozott valamit, főleg a védett ásványokat, de hát az nagyon kevés Magyarországon. A Nemzeti Park elvileg régebben adott ki gyűjtésre engedélyeket, de ez tényleg csak 1-2-3 engedély volt, és ennek is szigorú szabályai voltak. Akinek volt engedélye, az egy bizonyos mértékig megbonthatta a felszínt, de vissza is kellett állítania a megbontott felszínt. Na most manapság rengeteg ásványgyűjtő partizán fordul elő itt a Mátrában is. Vannak olyanok, akik képesek szétverni minden felszínen található követ, és 1-200 forintért árulják a neten. Hát ezeket nehezen mondanám ásványgyűjtőnek. Aki egyébként így magánemberként el akar menni gyűjteni mondjuk itt a Mátrába, ő rá is vonatkozik az én tudomásom szerint 20 centiig megkapirgálható a földét, és vissza kell temetni. Most természetvédelmi területen tilos, tájvédelmi körzeten belül is tilos a gyűjtögetés, az azon kívüli területekre vonatkozik ez a kis maszek gyűjtögetés.
9: Saját gyűjtéséből mire a legbüszkébb?
8: A Mátrában a legszebb darabra nagyon büszke vagyok, de ugyanígy büszke vagyok egy olyan ásványra is, amit én találtam meg a Mátrában elsőként az országban. Ez egy Monokatait nevű kék kis ásvány, a Miskolci Múzeum vizsgálta be és határozta meg.
9: Ezt a Hermanotó Múzeum őrzi, vagy pedig önnek egy becses darabja, és ott van a polcon?
8: Ebből egyetlen egy darab volt, amit a Szakás Sándor meghatározott, és ő náluk található.
3: A Mátra után Dél-Dunántúlon Komlón folytatjuk műsorunkat. A baranyai település 7 dombra épült, mint Róma, de a város nem csak erről és bányász múltjáról híres. Kevesen tudják, de a legnagyobb jelentőségű dinoszaurusz lelet a Komlószaurusz névre keresztelt egykori ragadozó állat nyomait ott találták meg, éppen a bánya tevékenységnek köszönhetően. A Komlószaurusz áll a középpontjában a Komlóverzum múzeumi térnek is. Henn Tamás múzeológus Bicsák Esztert kalauzolta a Komlószaurusz nyomában.
10: Induljunk el a dinoszauruszok földjére. Hogyan kell elképzelni a több száz millió évvel ezelőtti Komlót vagy ezt a térséget?
11: Talán jó úton járunk, hogyha egy tengert képzelünk el, hiszen a Kárpát-medence földtörténetében sokkal hosszabb ideig volt vízborítás, mint amennyi ideje szárazföld létezik. Nem meglepő, hogy az ősmaradványaink, illetve a környékről származó egyéb leletek ezekről az időszakokról tanúskodnak. Különféle tengeri életközösségeket és ezeknek az élőlényeit mutatjuk be a kiállításunkon.
10: Közben beértünk egy kicsit ilyen félhomályos térségbe. Hú, hát ezek ilyen úszó lények, ugye? Iszonyatosan hosszú nyaka van az egyiknek, és elég riasztó fogsora.
11: Ez a villányi sekélytengeri hüllők és élőhelyük, és tulajdonképpen ezek azok a ősmaradványok, amelyek nem a mecsekből, hanem egy kicsit távolabbra a villányi hegységből ismertek. Ezekről az őshüllőkről azért a tudományos berkeken kívül meglehetősen keveset lehet hallani. Annak ellenére, hogy itt a triász időszakban mintegy 230-235 millió évvel ezelőtt azért egy virágzó életközösség tanúi lehettünk volna, különleges állatokkal, őshüllőkkel.
10: Valahol úgy tudom, hogy vannak itt dinótojások, és errefelé találjuk azt a bizonyos Komlószaurusz, amelynek érdekes a története, mert hiszen magát az állatot rekonstruálva, vagy hát így műanyagból megalkotva láthatjuk, viszont csupán a lábnyomát ismerjük.
11: Az egyik legkülönlegesebb része az új látogatóközpontnak a jura időszakot bemutató rész, és ennek pedig a Komlószaurusz nyilván a főszereplője. Ez a mai Magyarország területén elsőként felfedezett dinoszaurusz, és nagyon helyesen hangzott el, hogy csak is és kizárólag a lábnyomairól ismerjük ezt az állatot.
10: Honnan tudjuk akkor, hogy így nézett ki? Az így nézett ki alatt a kedves hallgatók értsenek egy, ha jól látom, akkor ugye két lábon szaladgáló, tehát ilyen szempontból a jobban ismert Tyrannosaurus rexhez hasonló állat, bár most már ráncolja a homlokát, biztos nem hasonlít, de minden esetre a melső két végtagját azt valami másra használta. Ezek szerint talán húsevő, és ha jól látom, akkor gyorsan tudott futni.
11: Ezeket mind-mind a lábnyomokból lehet tudni, amelyeket pedig a környékbeli Komló, illetve pécsi szénbányászatnak köszönhetünk, hiszen ezekben a bányatérségekben került elő az a több száz Komlosaurus lábnyom, amelyek alapján a kutatók megpróbálták rekonstruálni. Nagyjából egy olyan 2-2,5 méteres hosszúságot elérő, tehát viszonylag kis testű dinoszauruszról lehetett szó. Két lábon járó állat lehetett, amely valószínűleg csoportos életmódot folytathatott, legalábbis az egymásra párhuzamosan futó lábnyom sorozatok, csapások elrengednek következtetni.
10: Hogyha ide jövünk, akkor is nekem ez a kedvenc részem, az azt hiszem, itt fel kell kapcsolni valami selfie lámpát, és föl lehet csücsülni erre a Komlosaurusra, ezt azért most, hogyha megengedi, akkor megtenném.
11: Igen, ez a lovaglós dinoszauruszunk szintén egy olyan interaktív elem, ami a gyerekek nagy kedvence. Egy olyan kitétellel, hogy ő itt egy kicsit kakukktojás, ugyanis ez nem Komlosaurus, hanem egy Liliensternus. Ez egy olyan faj, ami Közép-Európa egyéb vidékeiről ismeretes.
10: Megpaskolom, nehogy valami bántódás érjen engem, amíg itt leszállok. Amit a háttérben hallunk, azok a hangok, azokat honnan azonosították? Biztos, hogy ezek voltak a dinóvilág hangjai?
11: Biztosak természetesen semmiben nem lehetünk, hiszen erre vonatkozóan konkrét bizonyítékaink nincsenek. Hasonló testfelépítésű jelenleg is élő állatok alapján próbálják rekonstruálni azokat a hangokat, amelyeket a korabeli dinoszauruszok kiadhattak. De körülbelül, hogyha egy ilyen sűrű juraidőszaki erdőben jártunk volna, valami ilyesmiket hallhattunk volna a bozótból.
10: Pár száz millió évvel ezelőtt járunk, mindent sikerül onnan bemutatni, ami a térségre jellemző.
11: Minden természetesen sosem sikerül bemutatni, ez mindig a muzeológusok legnagyobb bánata, hiszen ők azért szeretnének minél többet megmutatni a gyűjteményi anyagaikból, de erre soha nincsen sem elég hely, sem pedig elég idő.
10: Pár hete jártam itt a múzeumban legutóbb, és megállapítottam, hogy nem érzem rendesen, talán a cédrus egyébként igen.
11: Olyan illatkamrát szerettünk volna itt kialakítani, amely olyan illatokat mutat be, amik jellemzőek lehettek egy ilyen 200 millió évvel ezelőtti erdős térségre, amit a környékünkön lőhetett.
10: Tehát a cédrus, az például nyilván meg az erdély fenyőről, de ez micsoda?
11: Ez egy vetiver névre hallgató illóolaj, ami egy ilyen fás növényes egyedi illattal rendelkezik. Pontosan ugyanolyan illatokat nem tudunk bemutatni, amelyeket itt érezhettünk volna, ezért olyanokat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyrészt hasonlíthatnak.
3: Van, aki rajong érte, és képes sok pénzt fizetni egy darabért, más pedig, legyünk őszinték, még a szagát sem bírja. A szarvasgombát a mai napig misztikus légkör veszi körül. Titkos lelőhelyek és arannyal felérő ár van köztudatban. Ma már azonban nem csak keresni, de termeszteni is lehet ezt a csemegét. Igaz, a recept, hogy miként kerül a fa csemete alá a gomba, szigorúan őrzött. A hazai szarvasgomba termesztés egyik úttörője, Galga Héven, illetve Aszódon alakított kiültetvényt. Innen kerül ki a hazai szarvasgomba termesztés alapjául szolgáló facsemete állomány, csak nem 90%-a. Ott járt Gergó Judit.
12: Igazából maga a recept az titkos, tehát ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, magának fejleszti ki. Én is több helyen jártam a világban, és összeszedtem a tapasztalatokat. Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük.
13: Ezt mondja Csorbainé dr. Gógán Andrea, szarvasgomba termesztő tudományos munkatárs Galga Hévízi csemete kertjében, ahol most éppen 2 éves növényeket gondoznak.
12: A csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, ugyanis ez bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettejük között. Van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, és ez egy hosszú folyamat, azért is mondtam, hogy 2 évig tart, míg kialakul. Mikoriza jön létre, ez azt jelenti, hogy a gyökér és a gomba összenő, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, gombafonalak, beborítja a gyökeret kívülről, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt mi.
13: A termesztés folyamatát Hajdú Gábor, a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja magyarázza.
14: Ugye ez egy csemetekert, itt nőnek föl a csemeték, és ezek a csemeték kerülnek kiültetésre, azt követően, miután elérik a megfelelő kort, illetve mikorizáltsági szintet, kiültetésre kerülnek egy ültetvénybe vagy erdőbe. Az erdő az egy sajátos magyar termesztési technológia, tőszám teljesen más, egy erdőben sokkal több csemetét ültetnek el, mert ugye annak a célja az erdő létrehozása. A mi esetünkben itt föld alatti gomba termesztésről van szó, tehát az a célunk, hogy a föld alatt szarvasgomba teremjen. Amely csemetéket itt látunk, ezek kerülnek már kiültetésre, és ezeknek a gyökerén, hogyha most az Andrea ott kivenne egyet, akkor meg tudnám mutatni, de leginkább mikroszkóp alatt, hogy ott vannak ezek a pici mikorizák, amelyek aztán később 6-8-10 év alatt szarvasgombává érnek.
13: Andrea a galgahévízi csemetekert mellett több hektáron gondoz ültetvényt a szódon.
11: Az első parcella, amit létrehoztunk, az most egy 6 éves nyári szarvasgombás parcella, közönséges magyaró bokrokkal. Itt mögöttünk találhatók, szép nagy bokrok már, jó egészségesek és hatalmasan nőttek, ez a szarvasgombának is köszönhető. Emellett van egy 3000 négyzetméteres kísérleti parcella, csertölgy és kocsányos tölgy van, isztriai és nagy spórás szarvasgombával, illetve a terület nagy részén egy erdősítés volt, ez 3,7 hektár, ami alapvetően kocsányos tölgy és csertölgy, de itt is már kibújt be előlem a kisördög, és már mindenféle egyéb fajokban gondolkozok, hogy azzal fogok úgynevezett elegyíteni, új fajokat behozni.
13: A szarvasgomba termesztés nem csak a termésről szól, de a természet egyensúlyának fenntartásáról is, mondja Csorbainé dr. Gógán Andrea.
11: Én úgy gondolom, hogy alapvetően a gondolkodásunkat kell megváltoztatni akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy szarvasgomba termesztés, vagy úgy általában a mezőgazdaság. Tehát el kell felejteni azt, hogy nekünk van egy játszóterünk, ahol mi mindent módosítani akarunk és tudunk, hanem fordított helyzet van. Van egy helyzet, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ott kell megtalálni a legjobb megoldásokat. És nagyon fontos, hogy mindez úgy történjen meg, hogy nem okozunk kárt azon a területen, és nem okozunk kárt abban az élőhelyben. És ha lehet, és nekem inkább ez a célom, akkor tovább visszafejlesztjük a természetesség felé ezt a dolgot. Az, aki szarvasgombát szeretne termeszteni, és szarvasgombát fog termeszteni, az egy élőhelyet hoz létre. Amikor itt sétáltunk, akkor is látszott, hogy ez egy kvázi dzsungel. Ugye most nem látszik a fiatal parcellánk, a fiatal ültetvényünk, de ott is egy erdő fog kialakulni, egy élőhely, egy életközösség, és ezt kell felépítenünk. Én nem régen kezdtem el foglalkozni a regeneratív szarvasgomba termesztéssel. Ez mostanában egy új irányzat a mezőgazdaságban, és az nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható a szarvasgombára is.
3: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy a témáról hosszabban is hallhatnak a Hely című műsorban ma délelőtt 11 órától. A műsorban nem csak a több éves szarvasgomba termesztés folyamatába pillanthatnak be, de kiderül az is, miért tudományos játszótér egy ültetvény, és hogyan, miként vadásznak argó kutyával a szarvasgombára.
2: Mávinfo.
3: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
15: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonat közlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Budapest-Vác-Szob vonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon is jelentősen módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át szombattól. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! 1:06, jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jég pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. 6 óráig erről is beszélünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
16: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a viharos szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket szombattól egy héten át a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. A műfaj kiemelkedő hazai és külföldi képviselői vesznek részt a több helyszínen megrendezett eseményen. Ami az időjárást illeti, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve, főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, este 16 és 25 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző pontjain, Gergács Anikó mondja el.
3: Budapesten gyenge északnyugati szél fúj, 21 fokot mértek. Győr 5 és Mosonmagyaróváron 19, Sopronban 17 fok van. Szombathelyen gyenge délnyugati szél fúj, 15 fokot mértek. Pápán 16, Veszprémben 17 fokot mértek. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 16, Zalaegerszegen 17, Keszthelyen 16, Nagykanizsán 15, Kaposváron 16 fok van. Siófokon gyenge délnyugati szél fúj, 18 fok van. A Balaton vize 22 fokos. Pécsett és Pakson 18, Baján 16 fokot mértek. Kecskeméten mérsékelt északnyugati szél fúj, 19 fok van. Egerben 17, Széchenyben 13, Miskolcon 17, Szolnokon 19, Karcagon pedig 17 fok van. Debrecenben és Nyíregyházán 16, Záhonyban 14, Szegeden 16, Békéscsapán 19 fokot mértek. Kékestetőn élénk nyugati szél fúj, ott mindössze 13 fokot mértek most hajnalban.
2: Műsor ajánlat. Apa generációk. Nagy üzenetek.
17: Az én Stofán nagypapámnak volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
18: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
19: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
20: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
2: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Fél hat múlt 6 perccel. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A szezon nehezen indult, de az eddig leszedett cseresznye minőségével elégedettek nagy körülben. A Jász-Nagykun-Szolnokvár megyei településen a fagy is okozott fejtörést.
21: Furcsa helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagy körülben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van.
3: Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jég pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára.
22: Van 11 ezer fa, most hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljunk 10 ezeret, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
3: 3:45 után jövünk a részletekkel. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
2: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: Egy gazdálkodó kertész számára nincs annál jobb, mint amikor a gyümölcsöt maga tudja megtermelni családja számára. Ám ahhoz, hogy a munka örömet, és ebben az esetben szó szerint gyümölcsöt is hozzon, oda kell figyelni a fajta választásra is. De hogyan válasszunk cseresznyefajtát a kiskertünkbe? Tanácsok Bozsi gazdától.
0: Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne?
1: Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ősszel szeretnék cseresznyefát ültetni, mégpedig középérésű, a Germesdorfihoz hasonló ízű, nem túl nagyra növő és öntermékeny fát. Lehet, hogy túl sokat várok el egy szegény kis fától? Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késői érésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germesdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germesdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. Érdemes ezeket keresni ősszel a faiskolákban. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Az öntermékeny fajtákat megismétlem. Sunburst, Stella, Axel, Petrus, Paulus. Kedves hallgatónk ezt követően azt írja, itt kérdezném meg, hogy ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően, értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa, vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termésbiztonság szempontjából visszalépést jelent.
3: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-73-00. Nagy körülben szombaton tartották a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt, vasárnap pedig néhány termelő a szolnoki helyi termékpiacon kínálta a gyümölcsöt. Bár a korai fajtákban inkább a fagyaratot, a későbbi érésűek, mint például nagykörűi ropogós eredetvédett cseresznye, szép termést mutat. Bakos Csaba az árról és a növényvédelemről is kérdezte az őstermelő Barát József alpolgármestert.
4: Milyen minőségű terméket tudtak kivinni a két napon a piacra? Barát József alpolgármester, őstermelő.
23: A tegnapi cseresznyevásáron soha nem látott létszámba képviselték magukat a nagykörűi termelők, több mint 30 árus jelent meg, egymás egyén hátán voltunk, úgy kínáltuk a cseresznyét a vendégeinknek. Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban a cseresznyelégy nyomot. Tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében. Úgyhogy ezzel a problémával nem kellett számolnunk. Az utóbbi napokban, hetekben az esők is némileg segítettek, úgyhogy a méret is kezdett kialakulni. Összességében egy rendkívül roppanós, fényes és mutatós gyümölcsöt tudtunk kínálni.
4: A megjelenő vízmennyiség nem okozta a cseresznyének a repedését?
23: Nem, nyomokban sem láttuk, tehát valószínűleg olyan annyira hiányzott, és nem annyira intenzív és hosszú esők voltak, hanem inkább áztató volt éjszaka is, tehát egyáltalán nem érzékeltük.
4: És a mérettel is elégedettek a nagykörűiek?
23: Nagyon furcsa a helyzet, és itt egy kicsit a fagyról is beszélnék, mert én mindig büszkén mesélem, hogy nagykörűben az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben minden évben születeltünk, még akkor is, amikor az országot sok helyen 100%-os fagytarolt. terve, és ez tulajdonképpen az idén is igaz, annyi különbséggel, hogy a külterületet azért nagyon érzékenyen érintette a fagykár. Furcsa a helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagy körülben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van. Ez a fagykár egyébként a utóbbi évek közkedvelt cseresznyét, a Carmen cseresznyét érintette leginkább, ami a koraiságával, a nagyságával ugye nagyon hamar népszerűvé vált. A germesdorfi az még talán érhetett volna egy kicsit, de most már hozza azt a roppanóságot és azt a különlegesen jó ízt, amire alapvetően a nagykörűek büszkék. A germesdorfiról annyit emelnék ki, hogy ami nem is igazából germesdorfiként illik már emlegetni, mert nagykörű ropogós néven 8. éve önálló fajta nevet kapott, és valószínűleg, hogy ez egy nagykörűben kialakult tájfajta, ami nyomokban hasonlít a germesdorfihoz, de annál szebb és jobb.
4: Az értékesítéssel van-e problémájuk?
23: Az értékesítésnek nagyon sok furcsasága van. Nagyon nehezen indult a szezon. Igazából a sok fagyos előrejelzés miatt, hogy arra számított mindenki, hogy nagyobb lesz a kereslet, de nagyon nehezen indult el az egyéni értékesítés. Érdekes módon a furgonos kereskedők is elmaradtak, nevezzük így őket a faluból. Néhány éve még 4-5 furgon állt és várta az árut, akik zöme ugye Lengyelországba szállított, és Lengyelországból erős fagyokat jelentettek. Mi azt vártuk, hogy ott erős lesz a húzás abba az irányba. Gyakorlatilag nem jelentek meg kereskedők, mindenki az egyéni stratégiát követi, illetve azért vannak próbálkozások csoportos értékesítésre, közösségekbe, internetes áruházakba, és ez talán, azt hiszem, ez is lesz a jövő.
4: Elégedettek a felvásárlási árral a nagykörű gazdák?
23: Igazából ki sem alakult, mert ahogy említettem, ezek a korai fajták, amiknek már itt van az időszaka, azok nagy részt lefagytak, a germesdorfi most kezd el érni, amiből kiindulunk, ugye ez a hétvégi esemény és a cseresznyevásár. Én úgy gondolom, hogy itt elégedettek voltak a gazdák, de nem csak a gazdák, mi nem fesztivál árakat alkalmazunk, hanem egy teljesen bárki által megfizethető árakat, és talán ezért is sikeres a rendezvényünk, valahogy ez nálunk így alakult ki. Általában egy fesztiválon mindig emelt áron adják, nálunk teljesen normál árakon, és én az arcokon csak elégedettséget láttam, ez valószínűleg az ár miatt is volt, de az eladott mennyiséget tekintve még inkább.
3: Országosan idén közepes cseresznyetermés várható, ugyanakkor a terméskilátások vegyesek, térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet piaci körképe szerint hazánkban idén 6-8 ezer tonna termés várható, még egy jó évben általában 10-12 ezer tonna gyümölcsöt is betakaríthattak a gazdák. Nem csak a cseresznye érik, de más gyümölcsök is. Évek óta népszerűek a Szedd Magad akciók, amelyek Hevesvár megyében is elkezdődtek. A tapasztalat pedig azt mutatja, hogy egyre többen veszik a fáradtságot és szedik maguk a befőznivalót, mert hogy olcsóbb, mintha boltba vennék. Az egyik legnépszerűbb birtokon Nagy Rédén járt Pélisi Csenge.
5: Nagyon szépek ezek a kajszi barackok.
6: Igen, kereteket keresem, lekvárnak. Bartani Óra Vec Mária vagyok. Én már gyakorlott háziasszony vagyok. Ami fönt van a fán, az befőtnek való. Ez meg
5: tudja,
6: lekvárnak.
5: Hogy mi mire.
6: Így van, pontosan.
5: És mennyit szed majd most?
6: Hát most meglátom, hogy mennyit találok. 15-20 kilót, már 10 kilót elraktam otthon, az már üvegekben van, és akkor még teszek, mert általában úgy van a barack, egyikében van, másikban nincs. Úgyhogy ilyen 2 évre rakok el. Ugye szeretik az unokák, gyerekek, hogy tudják, hogy a mama rakja el a finom lekvárokat.
5: És megéri így, hogy saját maga szedi? Nem. Olcsóbb így, mint aki megy a piacra megvenni?
6: Olcsóbb, és eleve én tudom azt, hogy milyen, mert piacon nem engednek így válogatni. Én meg ugye látom, melyik a puha, mert azért, hogy kis hibás. Én hazamegyek, már rögtön mosom, darálom le, hogy ez sokkal finomabb, mert puha.
5: Mit szednek?
7: A sárga barackot, cseresznyét, meg meggyakorlókkal van.
5: És szívesen jönnek? Nem. Saját maguk szedni? Mióta járnak ide?
7: 25-30 éve. Igen, és várjuk a barátainkat is.
5: Akkor ez egy családi vagy közösségi program?
7: Az is, de nagyon finom, meg jó áron van. Kedvesen, sokkal. Ez egy élmény, egy kicsit gyerekkori élmény.
5: Házi asszonyként mit csinál a gyümölcsben?
7: Főzöm lekvárnak, meg befőtnek, illetve cukormentesen is. Nagyon szeretjük.
8: gyerekkori élményeink visszajönnek, mert hozzuk az unokánkat is.
9: Van mit szedni? Milyen az idei termés? Székely Zoltán nagy idei termelő.
10: Az idei termésre panasz nem lehet, megcsíped bennünket a fagy szele, de a gyümölcs majdnem átviselte teljesen. Ami viszont átviselte, azon nagyon szép termésünk van, és most meghálálják a fák a már 3 hónapja tartó öntözést.
9: Egészségesek a barackok is, a cseresznyék is?
10: Szerencsére igen. Nálunk a másik főnövény a cseresznye mellett az a kajszi. Ebből van vagy 6000 fánk. Szét van húzva az érési sorrend, már 2 hete szedjük a sárga barackot, és még remélhetőleg 2 hónapig fogjuk.
9: Megy is lesz majd célba is?
10: A megy a leggyengébb pontunk most. Az öreg fáink sajnos kipusztultak, és a fiatal fák, amiket ültettünk, már évek óta azt rendszeresen látogatják az őzek, és az összes energiájukat abba fektetik, hogy tönkre tegyék a fáinkat. Most is legalább 300-400 fánk van kukában. Úgy tudunk ültetni csak már gyümölcsöt, hogy a kerítésen belül villanypásztorral bekerítjük, és így talán megmenekülnek a kisfák.
9: Pedig hallottam az előbb, hangágyúval próbálják riasztani őket.
10: Próbáljuk. Én most napok óta biciklivel járok, és hát egészen hihetetlen, hogy szinte a sarkára megyek az őznek meg a nyúlnak, és amellett, hogy napközben itt megy a hangágyú. Hozzánk vannak már szokva, ők jól érzik magukat, mi kevésbé.
9: Miért népszerű ennyire a Szedd Magad akció?
10: Erre azt hiszem az a magyarázat, hogy új gyümölcsöt tudnak szedni. Sok embernek tényleg újdonság az, hogy érett gyümölcs van a fán. A háziasszonyok fajtára jönnek, érettségi állapotra jönnek, és hát most mivel van barack is, és hiányzik a lekvár az üvegből, ez egészen biztos minden spajzba, ezért most 2-5 energiával főzik majd a lekvárt.
9: Akkor helyi termelőtől tudják, hogy honnan származik az a gyümölcs?
10: Nyilván most éppen előbb beszéltem valakivel telefonon, Sirokon 600 forintért is van sárga barack, én is láttam Gyöngyösen is a multiknál, de oda van mellé írva, hogy az egyik rekesz az Spanyolországból jött, a másik Olaszországból jött.
3: Sokfelé elverte a termést a jég, így volt ez a hétvégén az ország nyugati és déli térségeiben is. Jégeső pusztított Szerbiában, a Vajdaság több településén is. Az ítéletidő hatalmas károkat okozott a gazdák számára. Egész ültetvények semmisültek meg percek alatt. A gyümölcsösökben és a gabonaföldeken helyenként szinte a teljes termés oda lett. A viharfelhőket rakétákkal is lőtték, de ez sem segített. A riporter Bíró Tamara.
12: Heves vihar tombolt vasárnap délután Zentagunaras környékén, a parcellákat teljesen elverte a jégeső, Ali Robert termelő szerint több tonna megy veszett kárba.
24: Tulajdonképpen ebbe a parcellába 2 parcellán 2 ültetvényen van, közel 10 hektár, ez egy 6 hektáros parcella, de van 11 000 fa, most hogyha nézzük, hogy vannak hiányok, ugye, mert minden évben valami tönkretesz pár fát, számoljuk 10 000-et, egy 8-10 kilós átlag hozamma, nem mondtam sokat, még keveset, úgyhogy itt egy 80-100 tonna megy a földön van.
12: A jégeső a barackosokat és a kalászosokat sem kímélte, mondta Januskó Maja, zentagunarasi tejtermelő.
25: Azt nézünk, hogy a zárpa meg a búza az nehezen lesz főszedve, nagyon levette a kalászokat, a napraforgó is nagyon rosszul áll, esetleg kukorica, ha valamennyire kiheveri.
12: A heves vihar több hullámban érkezett, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Az első szakaszban a rakétaállomások sikeresen elhárították a jégesőt, azonban a második front érkezésekor már nem tudták megakadályozni a bajt.
26: Már sáros, lacsakos időben, de ahol még ki tudtunk jutni, ott látszott, hogy ki lett szaggatva a kukorica, a földét szabdosva, szóval borzasztó nagy kár, az alsó levelek azok teljesen lelettek verve, de a szíve a kukoricának még megmaradt, tehát ennek van esélye, hogy még kihajt, tehát vannak olyan esélyek, ahol még egy kis hajtás lehet, de a betegségek itt föl fogják ütni magukat, úgyhogy várható gombabetegségtől kezdve minden, akkor már jönnek a bogarak és minden, tehát itten nagy szenvedés lesz, hogy lesz a termések, hogy mennyi egyáltalán, tehát azt a jövő majd az idő megmutassa.
12: Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja elmondta, hogy már folyamatban van a károk felmérése, azonban pontos adatokkal még nem tudnak szolgálni.
27: A jégvédelmi törvény szerint van egy lehetőség bizottságot alakítani, most konkrétan a személyekről gondolkozunk, mivel hogy szakemberek kellene, hogy legyenek, akiknek az lenne a feladatuk, hogy konkrétan a kár felbecsülése lenne a cél, és ezt a beszámolót szintén az Országos Meteorológiai Intézet felé kell küldeni.
12: A jégeső nem csak Zentagunaras és Topolya környékén pusztított, a bajmoki határban is hatalmas a kár.
3: Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 7 perccel. Az agrárium, mint sok más ágazat, jelentős technológiai fejlődésen ment át az elmúlt évek során. A precíziós gazdálkodás a legmodernebb technológiák révén optimalizálhatja a terméshozamot és hatékonyabbá teheti a termelést. Ehhez nyújthatnak segítséget az agrárdrónok, amelyeknek használatát a mezőgazdaság és az erdőgazdaság is igénybe veszi. A napokban egy hazai gyártó tartott gyárlátogatást, ahol bemutatták az ipari és mezőgazdasági drónok legújabb generációját. Kulik Bence először a cég próbapályáján járt, ahol a drónokat az egyik fejlesztő mutatta be.
11: Aki közelről tekint a mezőgazdaságra, annak nem kell bemutatni a drón technológia előző években mutatott elképesztő újításait. Most itt vagyunk Szentendre mellett az ABZ drón telephelyén, ahol egyrészt betekintést nyerhettünk a különböző gyártósorokba, most pedig megmutatják nekünk gyakorlatban, hogy hogyan is működnek és hogyan is repülnek ezek az ipari és mezőgazdasági drónok. Ez a monstrum, amit ott látunk, az a 30 vagy az 50 literes, mit lehet róla tudni?
13: Ez az 50 literes jelenleg a legnagyobb kiadott permetező drón a szérián között. Tulajdonképpen lidar rendszerrel érzékeli a magasságot, és tartja a talajhoz képest távolságot. Emellett az akadályokat ennek segítségével érzékeli. És megvannak azok az alapvető szabályok, amiket mondjuk egy repülő légijárműnek tudnia kell a fizikai törvényeknek az értelmébe.
11: Ez a furcsa propelleres, sikítós hang egy 50 literes mezőgazdasági drónból jön éppen, amit nézünk repülni. Kifejezetten alacsony szinten repül, szerintem most nagyjából még a fejemet talán el is tudná kapni. Na, amikor az ember egy ilyen nagy gépet, egy ilyen technológiai teljesítményt lát maga előtt repülni a hangjával és a kinézetével, beindul benne egy ősemberi, vagy egyfajta vademberi frusztráció, valahogyan kicsinek, törékenynek és végletesen biológiainak érzi az ember magát. Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezető igazgatója. Éppen most néztünk meg egy nagyon érdekes gyakorlati bemutatót, és tőlünk keletre elképesztő módon fejlődik a hadi technológia és a hadi drón technológia. Ez mit jelentett az ipari meg a mezőgazdasági drónoknak? Szóval az elmúlt 5 évben történt valami robbanásszerű fejlődés, vagy hadi és az ipari kutatások azok már egy kicsit inkább két párhuzamos utcaként lehetne körbeírni őket?
14: Valamilyen szinten azt gondolom, hogy igen, alapot jelent egyébként a polgári drónok, és főleg az ipari és mezőgazdasági szegmensben a hadászati fejlesztés, hiszen az egész drón technológia egyébként innen indult. Azt szoktam mondani, hogy ha összehasonlítunk akár egy permetező drón, de akár egy monitoring drón, amit ma használunk egy olyannal, amit mondjuk 5-6 évvel ezelőtt használtunk, hát össze se lehet hasonlítani. Tehát a fejlődési ütem azt gondolom, hogy most már meghaladja akár a mobiltelefonok fejlődési ütemét is. És itt most nem feltétlenül csak és kizárólag a drónok méretére értem ezt, az is tapasztalható, hogy ugye, ahogy szépen fejlődik az akkumulátor, a drónok is egyre jobban fejlődnek, és lehet, hogy egyszer megint feltaláljuk a helikoptert. Ezt szoktam így viccesen megint.

0: Az otthon. Hogy néz ki a technikai és technológiai belépési küszöb?
1: Úgy képzelem el egyébként a jövő mezőgazdászát, nem feltétlenül csak is hagyományos szántóföldi eszközöknek a kezelőit alkalmazza, hanem bizony ott lesz a repertoárban a drón, drónos távpilótákat, növényvédelmi távpilótákat is fog alkalmazni. Ha megnézzük az 5-6 évvel ezelőtti oktatásainkat, majd hogy nem ült gazdálkodó ezeken az oktatásokon. Ma pedig, ha megnézem a résztvevőknek a létszámát, akkor biztos, hogy az 50-60%-a gazdálkodik, vagy egy olyan kollégát küld a gazdálkodó, kifejezetten olyan célra, hogy megtanulja ezt a technológiát, és a saját gazdaságban kezdje el alkalmazni. Egy pár évvel ezelőtt főleg olyan nyitott gondolkodású, vállalkozó, szemléletű személyek jelentek meg az oktatáson, akik láttak ebben lehetőséget, akik szerettek volna mondjuk egy vállalkozást felépíteni, ma viszont már kifejezetten gazdálkodók és az adott gazdaságnak a szereplői ülnek ott az oktatásokon.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsor elkészítésében Kulik Bence segített, a hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Köszönöm, hogy velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.

0: Szerdai imádság. Elmondja Keckó Pál evangélikus püspök.
1: Mai Ószövetség igénk Ézsaiás proféta könyvéből, a 60. fejezet 16. verséből szól hozzánk. Én, az Úr vagyok a te szabadítód és a te megváltód. Az újszövetségi igénket pedig Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében, a 4. fejezet 10. versében találjuk. Az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Uram, sokféle módon mutatkozol be a Szentírás lapjain, és mindegyik a te drága személyennek egy fontos részletére hívja fel a figyelmet. Van, amikor a te nagyságod van a középpontban, amikor mindenható úrként, ennek a világnak a teremtőjeként állsz elénk. Máskor a földi hatalmasság mellett a te királyi uralmad, és annak minden képzeletet meghaladó dimenziói vannak előttünk. Különösen is megragadó az az ige, amelyel ma szólsz hozzám. A te szabadítód és a te megváltód. Ebben ugyanis én is ott lehetek, rólam és nekem szól. Ismered életemet, ismered azokat a helyzeteket, amelyek között sokszor azt érzem, nincs kiút, nincs megoldás. De olyan jó felidézni azokat a történeteket a személyes életemben, amikor te szabadító, megváltó úrként mégis kihoztál ezekből. Köszönöm, Uram, hogy létezésemnek, életemnek azért is lehet végső célja, iránya, mert te megváltottál és megszabadítottál, és az örök élet ajándékával ajándékoztál meg. Köszönöm, hogy megváltó, szabadító úrként ma is mellettem állsz.
0: Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszortán záporok, zivatarok is kialakulnak, megélénkül az északnyugati szél, mindemellett pedig a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, Budapesten jelenleg 18 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulójára emlékezett tegnap az ország.
4: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak kedden az országgyűlésbe.
3: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányítását.

0: felszabadításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Nagy Imre kivégzésének 68. és újratemetésének 37. évfordulójáról emlékezett meg tegnap az ország. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártírtársait 1989. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 1989 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon.
1: Magyar Péter miniszterelnök, Fosthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezett el virágokat. A 301-es parcellán áródta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Sulyog Tamás közösségi oldalán azt írta, hazánk függetlenségéért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden magyar ember szívében.
0: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjáról. Magyar Péter napirend előtt elmondott beszédében kiemelte, az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt.
1: A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanulságai közül arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
2: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították, és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
0: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap az országgyűlésben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Részletek Harcsás Gergelytől.
3: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához, ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
4: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
3: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
5: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
3: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
6: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
3: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
7: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupció ellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
3: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az európai ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
8: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
3: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érintené, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
0: Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa üdvözölte a jogállamiság helyreállítása érdekében tett lépéseket Magyarországon. A téma az Európai Unió általános ügyi tanácsában került napirendre, ahol a miniszterek áttekintették a hazánk ellen indított hetes cikk szerinti eljárás állását. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
9: A tanácsnak főszerepe van az eljárás lefolytatásában. Az a feladatuk, hogy időről időre napirendre tűzzék a hetes cikkes eljárás Magyarország ellen. Ez vagy meghallgatást jelent, vagy pedig a helyzet áttekintését. Ez utóbbi történt most is, most a brüsszeli igazságügyi biztos adott tájékoztatást a minisztereknek, és kedvezően értékelte a magyarországi folyamatokat a korrupció ellenes, illetve a jogállamisági kifogásokat orvosolni hivatott törvényeket vagy törvényjavaslatokat. Az elismerés mellett egyébként a biztos emlékeztetett arra is, hogy az uniós forrásokhoz nem vezet rövidített út, de az Európai Bizottság támogatását ígérte. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, a biztos csak annyit mondott, a bizottság együttműködik Magyarországgal, hogy a paktumot teljes mértékben végrehajthassa, és emlékeztetett, hogy a paktum szolidaritást tartalmazó részében három alternatív áll a tagállamok lehetőségére, a migrációs, a migránsok befogadása mellett a pénzügyi támogatás, illetve az operatív segítségnyújtás, és hogy Magyarországot senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy migránsokat fogadjon be.
0: Az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az Állami Számvevőszék elnöke. Vindis László azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy a központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt.
1: Az Állami Számvevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A fővárosi törvényszéknek 30 napon belül kellene dönteni a keresletről.
0: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
1: A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandár Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom Neftnek a tárgyalásokra.
0: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
1: Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél, a jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávot használhatják.
0: Budapesti információkkal folytatjuk.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már beköszönt a kánikula, helyenként akár 35-37 fok is lehet.
0: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!
11: Nemzeti Sportkrónika.
12: Messi ismét futballtörténelmet írt, Mbappé és Haaland is duplázott a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A legutóbbi ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. A találkozón Kylian Mbappé 2 gólt szerzett. A csoport másik mérkőzésén Irak-Norvégia 1-4 Bostonban. A norvégok klasszisa Erling Haaland már az első játékrészben duplázott. Magyar idő szerint szerda éjjel 3 órától bemutatkozott a címvédő és a labdarúgó világbajnokságon. Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra legyőzte Algériát a J csoportban, Kansas Cityben. Ugyanebben a négyesben 6 órától rendezik az Ausztria-Jordánia találkozót, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Az Eto FC az izlandi Vikingur Reykjavik ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjét. Derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar együttes idegenben kezd. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaohoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségkapitánya Csema Rodriguez. A 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrözők között Andrássy Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca. Ám az éremért vívott asszóikat mindhárman elveszítették. Andrássy 6., Szűcs 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. Győzött Molnár Attila 400 méteren síkfutásban az osztavai aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja, és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
11: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Reklámot hallottak.
9: 2026. június 17-én szerdán Alida és Laura névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. A sárga barack mellett a hazai megytermés is megsínlette a tavaszi fagyokat, majd pedig az aszályt, hogy hogyan alakul a helyzet, mire lehet számítani, arról beszélgetünk majd a Fruit Web elnökével. Aztán pedig szó lesz arról, hogy pénteken írják alá Svájcban az iráni háborút lezáró keret megállapodást, részletek tehát 7 óra előtt. 7 óra után pedig arról beszélünk, hogy megnyíltak az EU csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával, ki milyen feltételeket teljesített eddig, és mire lesz még szükség. Ezt is megkérdezem majd a Corvinus Egyetem docensétől. Orbán Viktor becsületbeli ügynek tartja, hogy a választási vereség után rendbe tegye a pártot. Milyen utakat lát az elemző? 7:30 után kiderül. Megszűnik a kamatstop, nőhetnek a banki törlesztők, így pedig a lakosság terhei is, hogy mennyivel, illetve mit kell még tudni erről a kamatstop megszüntetésről, erről majd egy pénzügyi szakértővel beszélgetünk 7:45-kor. És különös tervet vetett fel Csehország a barátság kőolaj vezeték jövője kapcsán, azzal a szándékkal állt elő, hogy olajat szállítana rajta, de már nem orosz eredetűt, Azerbajdzsánból hoznak kőolajat, Prága, illetve földgázt is az ukrán gázszállító rendszeren és a barátság kőolaj vezetéken keresztül. Ennek milyen lehetőségei vannak? Ezt is kérdezem majd a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjétől. És még egyszer az El Niño jelenségről, hogyan befolyásolja a föld éghajlatát, éghajlati változásait, és Magyarországon milyen hatások indulnak el. Hetekig tartó hőhullámokról beszélünk, erről is kérdezem majd a Környezeti Fenntarthatóság Intézet vezetőjét. Tartsanak velünk ma reggel is.
11: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
9: 6:19 az Eto FC az izlandi Vikingur Reykjavik ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőket, derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar csapat idegenben kezd. Orosz Pál, az FTC ZRT vezérigazgatója Szegő Tibornak nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban, méghozzá a sorsolás után.
15: A labdarúgó Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinát kapta. A szerb együttes otthonában játsza az első mérkőzését. A telefonnál Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nos, mit szólsz a sorsoláshoz?
16: Szia TV, jó napot kívánok mindenkinek! Hát ha őszinte vagyok, akkor azért kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóba, mint a szerb második helyezettet. Tehát azért ez egy komoly erőszóba lesz mindenféleképpen. Találkoztam most velük, beszélgettünk. Az a jó része mindenképpen, hogy erre közel van azért Budapesthez, mert ugye azért Novi Sad, új vidék, az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik, és egy viszonylag kisebb stadionjuk van, most mutatták meg,
17: még itt az UEFA előírások miatt kérdéses, hogy pontosan hány fő lesz a kapacitás, de szerintem nagyságrendileg ilyen 8-10 ezer főbe fog megállni. Ehhez képest azt mondják, hogy viszonylag százalékos arányban azért viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
15: Majd a stadionról még beszélünk, mert én jártam ott az MTK-val, de előtte váltsunk néhány szót arról, hogy ki lehetett volna még a Vojvodina helyett. Ugye a szlovák Zsolna, a román universitáta, a szlovén Aluminii, az ír Derry City, illetve az izlandi Vestri. Ezek közül melyiket szeretted volna jobban, ha választhattál volna?
17: Figyelj, régóta ismerjük egymást, tudod, én mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem választanék. Tehát ez egy olyan dolog, hogy itt sorsolnak, itt kapunk, és arra kell felkészülni. Természetesen, ahogy mondtam itt az elején is a beszélgetésünk, lettek volna könnyebbek is, de az meg más szempontból lett volna nehéz. Tehát például, hogyha nézegettük, hogy az izlandi csapatot kaptuk volna, akkor az Reykjavíktól még 6 óra buszút. Tehát nyilván, hogy mindegyiknek megvan a pro és kontra oldala. Én azt mondom, hogy játékerő szempontjából talán mindegyik gyengébb lett volna, mint a Vojvodina. Ezt is nehéz megmondani, és nem akarok senkit megbántani. Viszont azért pozitívum, hogy tényleg közel van Budapesthez.
15: Július 9-én lesz ugye az első mérkőzés. Adódik tehát a kérdés, hogy mikor és hogyan kezdi meg a Ferencváros labdarúgó csapata a felkészülést?
17: Igazság az, hogy már megkezdtük a felkészülést, nyilván, hogy nem personalizáltam az ellenpére, hiszen azt most tudtuk meg, de maga a felkészülés, a mérések, és utána a felkészülésnek az első hetén már túl vagyunk. Természetesen most jön majd az edzőtábor, elmegyünk Ausztriába edzőtáborba, és hát a szokásos metodika lesz, tehát visszajövünk, és hát nem sokára már akkor mérkőzés van, tehát ez mindig nagyon-nagyon rossz egyébként, hogy az első kvalifikációs körben kell kezdjünk annak ellenére, hogy az elmúlt 7 évben folyamatosan ott voltunk, vagy csoportkörben, vagy ligafázisban, utasom 4 évben tovább is mentünk onnan, mert ugye olyan jó lenne, hogyha más magyar klub is gyűjtene pontokat, és nem az lenne, hogy a magyar csapatoknak tényleg így rögtön az elején be kell kapcsolódni. A játékosok nem nagyon tudnak azért sokat pihenni, lássuk be. De hát ezt már megszoktuk, és igazából ez egy ilyenkor egy ilyen taposú malom, ami elkezdődik, aztán ez megy, és hát remélem, hogy menni is fog sokáig. Bármire, ugye nem lettünk bajnokok, és ugye 7 év után egy első alkalom, hogy nem egy Champions Pass, tehát nem a bajnoki úton tudunk menni a selejtezőbe, ezért ez egy nehezebb út lesz, és hát azért lehet látni azt is, hogy rögtön egy első körben egy Vojvodina erősségű csapatot kapni azért az elmúlt időszakban nem volt jellemző. De hát azért az is nagyon nehéz bármilyen, tehát a bajnoki úton is azért 4 párharcot megnyerni és úgy bekerülni a régebben csoportkörben, most a ligafázisban azért az mindig nagyon-nagyon nehéz volt, és én azt mondom, hogy azért ez egy kisebb csoda is, hogy 7 évig egymás után ez sikerült. Én nagyon remélem, hogy most is sikerülni fog.
18: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
19: 6 óra 23 perc. Konzultációt indítanak a Debreceni Egyetem tér átalakításáról, hogy a lakosság és az érintett szereplők véleményére adva alakítsák ki a tervezett fejlesztést. A kezdeményezés célja a közterület funkcióinak, forgalmi rendjének és zöld felületi megoldásainak egyeztetése, miközben fontos szempont a helyi közösség és az egyetemi élet igényeinek összehangolása is. További részletek Cinek Eleventétől.
20: Egy nagyon fontos városi történelmi jelentőségű értékről van szó.
21: Pap László, a Civisváros polgármestere.
20: A park kialakítása a 30-as években történt, és gyakorlatilag a reformátorok szobrai egy nagyon komoly történelmi jelentőséget adnak. Mélius Juhász Péter szobra volt az első, amelyet felavattak ezen a téren. A tér karaktere, a védett francia kert jellege, és az a illeszkedés maga az a főépülethez és a nagyerdei környezethez mind rendkívül fontos és meghatározó és védendő. Tehát a legnagyobb szakértelemmel illik csak hozzányúlni ehhez a térhez. Az a látványterv, amely megjelent a elmúlt napokban, az semmiképpen sem tekintjük véglegesnek. Ez további egyeztetést igényel majd. Bízom benne, hogy az egyetem egyértelmű nyitottságot mutat majd a történelmi értékek és karaktereknek a megőrzése irányába.
21: A polgármester úgy fogalmazott, városi oldalról egyáltalán nem támogatják épületek elhelyezését az említett parkban, amit Pap László jelzett is az egyetem rektorának. A város első embere úgy véli, a kert jellegét kell igazán megőrizni, megújítani és erősíteni a fejlesztés az átalakítás során.
20: A vizes medence, a szökőkút, amely már az eredeti tervekben és megvalósításban is szerepelt, szintén egy fontos védendő érték. Én a reakciómban, amelyet az egyetemi látványterv megjelenése után tettem közzé, egyértelműsítettem, hogy azt a gyönyörű főépületet, amely az egyetem sugárútról már messziről látható, azt a látképet azt meg kell őrizni. Egyébként néhány évvel ezelőtt volt már egy beavatkozás, pontosan ennek érdekében, hogy a térfal kialakítását átalakítottuk, egy korábbi, még a szocializmus időszakában épült kollégiumi épület elbontásra került, a helyén egy új lakóépület jelent meg, de már úgy lett kialakítva az új térfal, hogy ne befolyásolja az egyetem főépületének láthatóságát. A park kialakítása fontos, hogy pontosan ezt a szempontot is ki tudja szolgálni.
21: Pap László semmiképp sem javasolna kis erdőt telepíteni a helyszínre, bármennyire is divatos a klímaválságra és az árnyasságra hivatkozni. Fogalmazott hozzátéve, az egyetem főépületének látványa fontos eleme annak a térnek.
20: Minden olyan közösségi terünket, amelyet felújítottunk, átalakítottunk, jó összhangot mutatnak az épített környezettel. Az épített örökség védelme szempontjából továbbra is fontos, hogy ez az összhang az egyetem főépülete, a nagyerdei környezet és a park vonatkozásában is megvalósuljon. Ennek a térnek meg kell őriznie a francia kert karakterét, minél kevesebb burkolt felülettel, minél szebb zöld park jelleggel. Nagyon fontosnak tartom, és ezt javasoltam a rektorúrnak, hogy tervpályázatot írjon ki az egyetem ennek a parknak a fejlesztésére, amely keretében egy szakmai zsűri fog majd végső álláspontot elfoglalni. Természetesen legyen egy nyitott konzultáció a város polgáraival, az egyetemi polgárokkal, érkezenek javaslatok, ötletek, amelyeket a tervpályázat kiírásához föl lehet használni, de a végső döntést az egy szakmai grémium hozza majd meg.
21: A kormánypárt debreceni képviselője Tompa Enikő a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára is azt hangsúlyozta, hogy az egyetem tér átalakításánál a helyiek véleményét kell elsődlegesen figyelembe venni, és a tervezés során széleskörű lakossági egyeztetést szeretnének. A cél a közösségi igények, a forgalmi rend és a zöld felületek összehangolása úgy, hogy az egyetemi élet és a város lakóinak érdekei is érvényesüljenek. Ennek további részleteiről Bálcsa Zoltánt, a debreceni egyetem rektorát kérdeztem.
2: Néhány éven belül az egyetem főépülete és az előtte lévő park 100 éves jubileumát ünnepli, ezért az elmúlt 10 évben már a mindenkori egyetemi vezetés rengeteg figyelmet fordít erre, és több évnyi egyeztetés után az önkormányzat egyhangúan megszavazta, hogy a tér az önkormányzat tulajdonának fenntartása mellett az egyetem vagyonkezelésébe kerül, ez most június elejével történt meg. Vannak előkészületek annak érdekében, hogy a tér hogyan újuljon meg. Én ezt nem is átépítésnek, hanem inkább felújításnak, egy kicsit felfrissítésnek nevezném, mert rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak rá, örökségvédelmi, műemlékvédelmi jelleggel, azaz a jelenlegi francia park jellegét, és azt, hogy az egyetem látképe már az oda vezető sugárútról messziről látszom, azt nem lehet megváltoztatni.
21: Bács Zoltán műsorunknak arról beszélt, a látványterv közzététele után, mivel a pozitív reakciók mellett sok negatív hozzászólás is érkezett arra, a helyi és országos érdekeltekkel együtt úgy gondolták, érdemes megkérdezni a lakosságot, és egy 31 kérdésből álló kérdőívet tettek közé az egyetem és a városi polgárság számára, tette hozzá.
2: Tudomásunk szerint rengetegen töltötték ki már ma is egy hét áll rendelkezésre, és utána ezeket a véleményeket figyelembe véve tudunk a tulajdonos várossal, illetve esetleg tervezőkkel leülni, hogyan legyen egy végleges megoldás. Remélhetően azt is, hogy lehet technikai megoldásokat találni a kötöttségek mellett az igények kielégítésére is.
21: A debreceni egyetem rektora kiemelte, van idő átgondolni a továbbiakat, mert a várossal kötött szerződésben 2029. április 30-a szerepel, mint felújítási átalakítási határidő. Így amennyiben megvan rá a megoldás, hozzá tudnak kezdeni több részletben is, több ütemben, hiszen nem szeretnék lezárni a teret úgy, hogy az akár hónapokig ne legyen elérhető.
2: Elsősorban most a kérdőjére adott válaszokat várjuk, hogy hogyan tovább. A kérdőjű az ismert, a 31 kérdésével egy olyan online kérdőívet tettünk közzé, amit az egyetem a kutatási módszertanban is használ. Ez kiértékeli a válaszokat, és azokat is közzé fogjuk tenni, melyik kérdésre milyen válasz érkezett.
21: Bács Zoltán szerint az egyetemtér átalakításának célja egy zöldebb, gyalogos és kerékpáros barát, rendezvényekre is alkalmas, akadálymentes közösségi tér létrehozása, amelyet átlátható lakossági egyeztetések és az örökségvédelmi hatóságokkal való szoros együttműködés mellett fokozatosan kívánnak tehát megvalósítani. Emlékeztetett továbbá, felmerül a kérdés, hogy az örökségvédelmi és műemlékvédelmi kötöttségek fényében mely tervezett elemek valósíthatóak meg ténylegesen, és milyen kompromisszumokra vagy alternatív megoldásokra kell számítaniuk a helyieknek a kivitelezés alatt.
18: BKK Info.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárják az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát. Az Apácai Csere János utca előtt ma 7 és 17 óra között daruzás miatt. Ma 7 órától lezárják a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Dob utca felől Zsák utca lesz. Lezárták a 14. kerületben az Avonyi utcát, a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
18: MÁV Info.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előre jelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól több vonalon is módosul a menetrend. A Budapest-Debrecen közötti Intercityk a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. A déli körvasút fejlesztése miatt a G43-as vonatok végállomása is Kelenföldre kerül át. Jan Csurák Bence, MÁV Inform.
18: Időjárás jelentés.
19: Budapesten 18 fokot mutat most a hőmérő, milyen idő várható országszerte. Ezt már a Hungaromet munkatársától, Gót Rolandtól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így ma napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Elszórtan valószínűleg záporok, zivatarok, melyekre elsősorban a keleti harmadban, valamint a nyugati és déli határvidéken lehet számítani, másút kisebb a csapadék esélye. Estére mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugatira forduló szél napközben több felé megélénkül, a zivatarokat azonban erős viharos széllökések is kísérhetik. Délután 25-30, míg késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban melegedés várható, a hétvégére megérkezik az idei nyár első komolyabb hőhulláma.
19: Köszönjük szépen, fél hét után 3 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Borti András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Tegnap volt Nagy Imre egykori miniszterelnök és mártír társai újratemetésének 37. évfordulója. Magyar Péter kormányfő Horstoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel emlékezett az új köztemető 301-es parcellájánál. Lerótta kegyeletét Sólyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a parlamentben tegnap a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter. Az esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyben 14. Leó pápával találkozik majd. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Bevetés közben lezuhant az ukrán légierő egyik harci repülőgépe. Az ország nyugati részén történt tragédiában a pilóta és a navigátor meghalt. Hírek szerint a balesetnek nincs civil sérültje. A szerencsétlenség okait még vizsgálják. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás kiterjed Libanonra is, ezért az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohammed Kalibaf hangsúlyozta, hogy a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
6: Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
7: Stockinger Artúr kalap és sipka múzeum. Nagy dolog. Artúr atya fejfedő gyűjteményét kezdetben csak azok csodálhatták meg, akik meglátogatták. A nagy dorogiak persze tisztában voltak azzal, hogy milyen kincseket őriz a plébánia, mert papjuk rendszeresen hordta azokat. Ebben nem valami különcködés vezette, hanem az ismeretterjesztés, a tanítás vágya, hogy a falujában élők megismerhessék távoli népek kultúráját. Halála után a gyűjteménye egy kis múzeummá lépett elő. A javaslattevő dr. Riedel Miklós erről így ír. A kiállításon jelenleg közel 150 kalap és sipka látható a világ szinte minden tájáról. Különösek a közép-afrikai, amerikai, ausztrál bőrkalapok, a perui indiánok londoni mintájú kemény kalapja, a kínai gyereksapka. Érdekes a tübitejka gyűjtemény, a zsidó kipák kollekciója, az arab fejsál, az Alpok vidékének kalapjai, amelyek egyszerre jelentenek népi és városi viseletet. A magyar kalapviseletet egyebek között hortobágyi csikós kalap, pörge kalap, somogyi ünnepi juhász kalap, kucsma, süveg, Kossuth kalap képviseli. Több székely szalmakalapot is láthatunk, egyebek között a Kőrispataki Szalmakalap Múzeumból. A nagy dorogi Stockinger Artúr Kalap és Sipka Múzeum rendszeresen részt vesz a múzeumok éjszakáján, kölcsönöz más kiállításokra, eseményekre és ad szakvéleményt a témáról.
6: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
22: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
19: 6 óra 38 perc, jól teljesített tavaly a hazai turizmus, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából. A növekedés motorját a külföldről érkező vendégek jelentették, miközben a szálláshely szolgáltatások szerepe is tovább erősödött. Bár az ágazat lendületesen fejlődik, a turizmus volumene összességében még nem érte el a 2019-es járvány előtti rekordszintet. Az erről szóló sajtótájékoztatón készült Hegedűs Katalin riportja.
23: Itt áll előttem Németh Eszter, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője. Úgy kezdte a sajtótájékoztatót, hogy lehetetlen küldetés azt a kérdést megválaszolni, hogy milyen évet zárt tavaly a turizmus, ugye a fekete-fehér adatokból mégis milyen kép az, ami körvonalazódik a turizmus szektoráról.
24: Kicsit heterogén volt a tavalyi év, ami nagyon meghatározó volt, az a külföldi vendégforgalomnak a jelentős növekedése. Ez számottevően emelte a teljes vendégforgalmat. De másik oldalon azt is el kell mondani, hogy a magyarok kisebb arányban tudtak részt venni a turizmusban, mert kevesebb, mint a lakosságnak a fele volt az, aki bármilyen utazást tudott tenni. A turizmus statisztika nagyon sokféle adatforrással dolgozik. Az alapsokaság becsléséhez felhasználjuk például a kameraadatokat, hogy lássuk, hogy kik lépnek át a határon, hol mennyi lehet a turistáknak a száma. Ezen felül hatásstatisztikai felvételekkel megkérdezzük a hazalátogató utazásból hazajövő magyarokat, illetve itt nyaralt külföldieket, hol tartották az idejüket, mennyi pénzt költöttek a különböző turisztikai kiadásokra, és van lakossági felvételünk is, aminek a fókuszában a belföldi utazások állnak, és az ENTAK rendszerből, a szálláshelyi adatokból is dolgozunk, a Visit Hungary vagy Magyar Turisztikai Ügynökségtől megkapjuk ezeket az információkat, amik nagyon részletesek és nagyon friss információval tudnak szolgálni. tenni.
23: Látható a számokban, hogy többet költöttek akár a magyarok, akár a külföldi turisták, vagy inkább a drágulás miatt meghúzták a nadrágszíjat?
24: Turisztikai költések nagyon szoros kapcsolatban állnak azzal, hogy hányan utaznak, és mennyi időt töltenek ott. És mivel például a külföldiek Magyarországra tett látogatásainak a száma nőtt, és az itt eltöltött idő még jelentősebben emelkedett 2025-ben, ez magával vonta az itt elköltött pénzösszegeknek is a megnövekedését. Ugyanez a magyarok esetében is összefügg a tartózkodási idővel. Van olyan, aki egy fillért nem költ, például egy egynapos utazás alkalmával, van országbérlete például, amit egyéb célból vásárol, nem a kirándulás miatt, elmegy valahova túrázni, viszi a szendvicsét, amihez az alapanyagot megint csak nem kimondottan a kirándulás alkalmában vásárolta meg. Ez a 0 forintos költség, ő ugyanúgy benne van ebben az összesített adatban. Magyarok belföldön 2025-ben 15.600 forintot költöttek egy nap egy főre, külföldi útjaik során nagyjából a kétszeresét.
23: Minek köszönhető az, hogy 70% fölé emelkedett az egynapos utazások száma? Ennek mi állhat a hátterében?
24: Az egynapos utazások mindegyik desztinációban növekvő tendenciát mutattak. Ebben nagyon sok minden beletartozik. A magyarok esetében például a külföldi bevásárló turizmus ez alakíthatja. De ugyanígy ide tartoznak azok az üzleti utak, ami a gazdaság általános körülményeit, a szomszédos országokkal való gazdasági kapcsolatokat is jellemzik. Ez egy nagyon összetett kérdés, nehéz egy dolgot kiemelni. A 26-os évnek az első negyedévi adataiban viszont a külföldiek kevesebbet jöttek már egynapos utazási céllal, ebben közrejátszhatott a forint árfolyamának az erősödése.
23: Jellemzően egyébként honnan érkeztek hazánkba?
24: Egynapos utakra jellemzően a szomszédos országokból, hosszabb tartózkodási idővel. Németország még mindig a legjelentősebb küldőpiac, Ausztria és a környező országok közül Szlovákia leginkább.
23: A főváros, tehát Budapest mellett még Siófok is felkerült a népszerű helyek térképére, mivel lehet még kiegészíteni ezt a kört?
24: Az látszik, hogy a népszerű fürdő, kiránduló települések vannak a legkedveltebb úti célok között. Siófok és Hajdúszoboszló Budapest után mind a magyar, mind a külföldi turisták körében is rendkívüli népszerűségnek örvend. A belföldi turizmus esetében még Balatonfüred emelkedik ki a többi város közül.
23: Ugye hírekben gyakran hallani a hazai szálláshelyek forgalmáról, de ugyanakkor a külföldi utak népszerűségéről is. Végül is melyik tábor győzött az utóbbi időben? A magyarok többsége inkább itthon maradt, vagy újra bátrabban indult el felfedezni a külföldi országokat?
24: Magyarok utazási szokásaiban mindig sokkal markánsabb volt a belföldi utak jelenléte, háromszor annyian utaznak belföldön, mint külföldön.
23: Itt előttem dr. Tóth Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal elnök helyettese, úgy ugye tavaly a teljes GDP 2,1%-át adta a turizmus a nemzetgazdaságnak, ez 1800 milliárd forintot tesz ki, mint hozzáadott érték. Hogyan értékelhető ez a szám?
20: Ez az 1800 milliárd forint, ez az I nemzetgazdasági ágnak, tehát a szállásai szolgáltatásnak és a vendéglátásnak a hozzáérlés és a súlya a teljes nemzeti kibocsátásban. De hogyha ennél kicsit komplexebben nézzük, és ehhez az I nemzetgazdasági ághoz hozzáadjuk az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, úgymint személyszállítás, utazásszervezés, egyéb kulturális és szabadidős szolgáltatások, azt láthatjuk, hogy a teljes turizmusnak súlya 7% a nemzetgazdaságban, és hogyha még a közvetett szolgáltatásokat is belevesszük, akkor pedig 10% feletti, 10,2% a súlya és a hozzáadott értéke, ami azt jelenti, hogy egy kiemelt nemzetgazdasági ágról beszélhetünk.
23: A szolgáltatás, illetve a külkereskedelem 34%-át adja a turizmus, illetve a teljes foglalkoztatottságnak a 10%-át, ha minden igaz.
20: Igen, tehát alapvetően a külkereskedelmi egyenleg pozitív, és a külkereskedelmi egyenleg szolgáltatás külkereskedelmi részének, szolgáltatás külkereskedelmi többletének 34%-át a turizmus teszi ki. Ami azt jelenti, hogy ennek a pozitív egyenlegnek, a szolgáltatás lábának a legnagyobb része a turizmusból érkezik. Ezt lefordítjuk hétköznapi nyelven, akkor azt jelenti, hogy a külföldi turisták, akik Magyarországra érkeznek, alapvetően több pénzt hagynak itt Magyarországon, mint a hazai rezidens belföldi turisták, akik külpiacon költik el a jövedelmüket.
22: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
19: 6 óra 45 perc, Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
19: Ugye egy-két héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy hazai sárga barackkal idén maximum csak elvétve lehet majd találkozni a boltok polcain, annyira megviselte a fagy és az asszály, és most kiderült, hogy megyből is lényegesen kevesebb terem, ami részben azért is gond, mert ugye a megybefőtt előállítására szinte csak a magyar megy alkalmas, egy olyan egyedülálló gyümölcshús szerkezetről beszélünk, aminek a gyakorlatilag csak ez az éghajlat tudja ezt kitermelni. No, de hát mennyit tudott most kitermelni ez az éghajlat?
0: Sajnos így van, megyből nagyon gyenge termést várunk. Hogy értsük a számokat, ahhoz tudni kell, hogy a jelenlegi szűk 12 ezer hektáron is tudnunk ellene előállítani 60-65 ezer tonna megyet egy jó évjáratban. Már tavaly is csak 40 ezer tonnát tudtunk betakarítani, egy jó termés kétharmada, és már azzal is azt mondtuk, hogy az az elmúlt évtizedek legrosszabb termése. Ebben az évben alul fogjuk múlni a tavalyi termést is. Jelen pillanatban egy olyan 30 ezer tonna magasságában várjuk az idei termést, ami 25%-kal gyengébb, mint a tavalyi. Így teljesen egyértelmű, hogy minden piacra nem jut elegendő megy majd, és ahogy ön is elmondta, a magyar megynek a nagyobb része, körülbelül 60%-a megybefőtként kerül feldolgozásra, kisebb részt a német, nagyobb részt hazai konzervgyárakban.
19: Az azt jelenti, hogy nagyjából azzal kell most számolni, hogy Magyarország majd kevesebbet tud ugye ebből a terményből vagy termékből eladni külföldi piacra. Ilyenkor hogy alakulnak az árak?
0: A megypiaca nagyon-nagyon egyedi. Három meghatározó feldolgozott késztermék van, ez a megybefőtt, a fagyasztott megy és a megyli, illetve sűrítmény. Nagyjából a magyar megy 60%-ából megybefőtt lesz, 15-20%-ából fagyasztott megy hazai hűtőipari üzemekben, és 10-15%-ából lé megy, szintén hazai lépari feldolgozó üzemekben, és 5-10% minden más egyéb értékesítési irány, mint az aszalvány, vagy pálinkaipar, vagy akár a fogyasztók által a polcról levehető friss piaci megy. Minden termékkör ára teljesen eltérően fog alakulni ebben az évben. A fagyasztott megy és a lé megy frontján a meghatározó, az ár meghatározó országok a szerbek, a lengyelek és a törökök. Ez a három ország megysűrítményből, illetve fagyasztott megyből durván 30-szor annyit termel, mint mi, tehát a mi feldolgozóinknak ezen termékek európai árára semmilyen érdemi ráhatása nincs. A lé megy ára várhatóan nagyon jelentősen zuhanni fog a tavalyi évhez képest. A fagyasztott megy alapanyag ára is mérséklődni fog, teljesen biztosan nem fogja bírni a tavalyi 1000 forint körüli nyersanyagár szintet. A megybefőtt esete azért speciális, mert megybefőttnek gyakorlatilag csak a magyar megy alkalmas, illetve a magyar konzervgyárak gyártják az európai megybefőtt 60-70%-át, így gyakorlatilag minden oldalról látszólag monopolhelyzetben vagyunk, de a német vevők torkán nem lehet bármilyen árat ledugni. Arra számítunk, hogy a tavalyi árak valamelyest mérséklődnek, de a megybefőtt alapanyag ára relatíve magas szinten marad.
19: Hát azt kell mondjam, hogy innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést, mert gyanítom, hogy nem csak a sárga barack és a megy az, amit megviselt az időjárás, ugye tavasszal a fagy, aztán pedig az asszály. Úgyhogy beszélünk még a kérdésről. Köszönjük szépen, Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke volt a vendégünk.
22: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
19: 6 óra 49 perc, a tervek szerint pénteken aláírhatják Svájcban az iráni háborút lezáró megállapodást. 4 hét helyett 4 hónapig tartott, vagy tart ez a háború. Aztán az eredeti tervek felé milyen irányba sikerült elmozdulni az Egyesült Államoknak. Erről is beszélünk a következő percekben Csicsma László közel-kelet szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Corvinus Egyetem tanárával. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
19: Ugye alapvetően egy keretrendszerről beszélünk most, milyen irányokat jelöl ki a felek számára ez a keretrendszer? És ugye felekről beszélünk, inkább résztvevőkről beszéljünk.
3: Így van, tehát ez egy 14 pontos egyetértési nyilatkozat, amelynek csak bizonyos részei kerültek ki a sajtóba, a teljes dokumentumot még egyelőre nem látjuk. Ez alapvetően azért még nem a konfliktusnak a lezárása, hanem egy olyan elvi egyetértési nyilatkozat, hogy ezen pontok mentén fognak tárgyalni az elkövetkezendő hetekben, ugyanis 60 nappal meghosszabbodik a tűzszünet, a hormozi szorost meg kell nyitni, és ezt követően el kell kezdeni pénteken a tárgyalásokat az iráni nukleáris programnak a korlátozásáról, és hát az ördög a részletekben rejlik, itt ugye azért több vitás pont is volt az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt mondhatni években is. Ilyen például a hazai urándúsításnak a korlátozása Iránban, vagy például ilyen a 440 kg-nyi 60%-ra dúsított uránkészletnek a sorsa, de ilyen témaként lehet említeni, amiről hát eltérő nyilatkozatok látnak napvilágot, hogy a hormozi szoroson ingyenes lesz-e a hajózás, avagy Irán kivethet-e bizonyos díjakat az áthaladás kapcsán. Egyelőre ami látszik, hogy mindkét állam értelemszerűen győzelemként próbálja eladni, és egyfajta narratívákért vívott harc rajzolódik ki. Ugye Trump elnök azt mondja, hogy az Obama féle 15-ös megállapodáshoz képest ez sokkal jobb, mert hogy nem kell semmiféle pénzt adni Iránnak azért, hogy korlátozza a nukleáris programját. Az irániak pedig azt nyilatkozzák, hogy térdre kényszerítették az amerikai cionista ellenséget. Ez a szó szerinti megjegyzés szerepel az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak a nyilatkozatában.
19: Létezik olyan forgatókönyv, ön hogy látja, vagy létezhet olyan forgatókönyv, ami szerint az atomprogramját átgondolná Irán?
3: Igen, ugye itt amiben belemegy nyilván Irán az az, hogy katonai célú nukleáris programot azt nem tart fenn, de hát Irán eddig is cáfolta, hogy ilyen lenne. Itt tényleg a részletek számítanak.
19: Bocsásson meg, az Egyesült Államok viszont ennek az atomprogramnak a teljes felszámolását kívánja elérni.
3: Ugye a civil célú programot gyakorlatilag nehéz felszámolni, most is működik egy busheri reaktor Dél-Iránban, amelyet egyébként az amerikaiak sem kritizáltak, ez Irán áramtermelésének egy jelentős hányadát biztosítja, azt teljes mértékben kizártnak tartom, hogy ez egyáltalán felmerülne, mint téma az amerikai-iráni egyeztetéseken. Itt pont az a probléma, hogy vékony a határ a civil célú és a katonai célú program között, és igazából most az iráni stratégia az, hogy nincs bizalom továbbra sem az Egyesült Államokban, nem látják azt, hogy hova vezetnek ezek a tárgyalások, és igazából egyelőre nem tettek semmilyen olyan ígéretet, amit mondjuk korábban a forradalmi gárda megfogalmazott, hogy vannak vörös vonalak. Úgyhogy meglátjuk, hogy hova vezetnek ezek a tárgyalások, de nagyon törékeny, és azt gondolom, hogy ez önmagában ez a mostani pénteki megállapodás, amit nyilván pozitívan kell értelmeznünk, ez azért magát a konfliktust még nem zárja le.
19: Uh-huh. Ugye az amerikai részről azt is egyértelművé tették, hogy izrael-libanoni kivonulása nem képezi részét ennek a megállapodásnak, és a zsidó állam fenntartja az önvédelem jogát a Hezbollah esetleges támadásaival szemben. Ez azt jelenti, hogy nem zárul le, csak területileg egyelőre leszűkül a konfliktus?
3: Hát Libanon kapcsán ugye az irániak éppen azt nyilatkozzák, hogy Izraelnek is be kell fejezni a támadásokat. A kivonulás a libanoni területről az valóban egy másik kérdés, de ugyanakkor az, hogy a harcok ne folyjanak tovább, én azt gondolom, hogy ebben az Egyesült Államok is most elég keményen nyilatkozatokat tett Trump részéről Netanyahu miniszterelnök irányába, úgyhogy szerintem emiatt még törékeny lehet ez a mostani folyamat. Ugye múlt hét vasárnap, amikor már küszöbön állt a megegyezés, akkor az irániak majdnem visszaléptek ebből, pontosan Izraelnek a libanoni támadásai miatt. Tehát én azt gondolom, hogy Libanon, bár nem láttuk a dokumentumot, de valószínűsíthetően Libanon valamilyen formában része, de nyilván az nem szerepel szerintem sem ebben a dokumentumban, hogy ki kell vonulnia Dél-Libanon területéről, és nagyon nehéz lesz leválasztani a két konfliktust, hiszen Irán végig arra törekedett, hogy a kettő szorosan összefüggjön, hiszen a Hezbollahnak a támogatása az Irán számára egy fontos stratégiai pozíció, és hát nyilván ez sem Izrael, sem az Egyesült Államok nem nézi pozitív szemmel.
19: Ugye Irán egyik vállalása, hogy újra nyitják a hormuzi szorost, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz is, hogy a szorosban nyújtott szolgáltatásokért díjat számolhasson fel, ezt ön is említette az előzőekben, valamint követeli a térségbeli külföldi katonai bázisok felszámolását. Ezzel együtt viszont Franciaország bejelentette, hogy hadihajókat küldene a szorosba. Ez most olaj lesz a tűzre, vagy valamiben segít elmozdítani a konfliktust?
3: Hát ugye több európai ország is jelezte, hogy amint megvan az amerikai-iráni megállapodás, akkor segítenének fenntartani a rendet a hormuzi szoroson. Én azt gondolom, nyilvánvalóan ez segítene, ugyanakkor az egy nagy kérdés, hogy egyáltalán hogyan nyitható meg itt a hajózás. Ugye Trump elnök arról beszélt az elmúlt napokban, hogy már haladnak keresztül a hajók, aztán utána javította, hogy na majd pénteken akkor megkezdjük az aknamentesítést. Itt pontosan ez egy nagy kérdés, hogy az irániak valóban elhelyeztek-e tengeri aknákat. Ennek a felszedése ugye nem egy-két napig tart, és ebben az esetben

0: Egy percünk maradt. Izrael és Amerika viszonya hogyan alakult ez alatt a 4 hónap alatt? Szövetségesként kezdték, de hogyan fejezik be ezt a konfliktust?
1: Én azt gondolom azt, hogy szövetségesen fejezik be, az nem kérdés, de ugyanakkor Trump és Netanyahu közötti viszony az megromlott egyértelműen. Trump úgy érzékeli, hogy nagyon sokat tett Izrael biztonságáért azzal, hogy másodjára tavaly június után újra háborút indított Iránnal szemben. Trump szerint békésebb lett a Közel-Kelet, ugyanakkor Netanyahu miniszterelnök különféle okok miatt folytatná ezt a háborút Iránnal szemben, az iráni rezsimnek a megdöntéséig, és hát ebből adódóan azt gondolom, hogy a viszony most mindenképpen ezzel a problémával terhelt, ugyanakkor nem gondolnám, hogy ne lennének szövetségesek jelen pillanatban.
0: Csicsma László Közel-Kelet szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója és a Corvinus Egyetem tanára volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
0: Az 52-es főúton Kecskemét határában két személyautó és egy kamion karambolozott. A 4-es kilométernél félpályás korlátozás van. Érvényben vezessenek óvatosan, és egy gondolat az időjárásról. Ma már meglehetősen meleg lesz, de azért záporok, zivatarok is kialakulhatnak erős széllel és 25-30 fokkal.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 17-én szerdán a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap az országgyűlésben.
7: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
6: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelést, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszerről. Mondjuk a részleteket. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap az országgyűlésben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Részletek Harcsás Gergelytől.
8: A május végi politikai megállapodás megnyitotta az utat a csaknem 16,4 milliárd euró felszabadításához, ugyanakkor fontos, hogy a vállalások a törvényekben is megjelenjenek, mondta előterjesztésében az igazságügyi miniszter. Görög Márta kiemelte, a javaslat

0: szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az integritás hatóság szerepét és átláthatóbbá teszi a közpénzköltést. Hangsúlyozta, az indítvány elfogadása nem zár le minden uniós eljárást, ugyanakkor megteremti a továbblépés hazai jogi feltételeit.
1: Megerősíti az intézményi garanciákat, visszaállítja a közpénzek feletti ellenőrzés alapvető szabályait. A kormány ezzel a javaslattal azt üzeni, Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Komolyan veszi a magyar emberek pénzét, és komolyan veszi az állam tisztességes működését.
0: A Tisza párt vezérszónoka szerint a javasolt jogszabályok nélkül nem tudnak eljutni az uniós források a magyar gazdaságba. Sopov Ildikó Éva hozzátette, a források mellett a felelősség is visszatér hazánkba.
2: A magyar embereknek joguk van tudni, ki gazdagodik a közpénzéből. Joguk van tudni, hova kerülnek az uniós források. Joguk van tudni, hogy a fejlesztésre szánt pénzek valóban azokba az utakba, iskolákba, vállalkozásokba kerülnek, ahol a helyük van, vagy magánvagyonokat hízlalnak.
0: Bóka János, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett arra, hogy az előző kormányok régiós összehasonlításban is kiemelten magas összegeket hoztak el, a többi forrás visszatartásának pedig szerinte politikai okai voltak.
3: Óriási politikai ellenszélben a magyar szuverenitás feladása nélkül már elhoztuk eddig is a kohéziós források több mint felét. A körülbelül 16 milliárd eurós védelmi beszerzéseket szolgáló szép hitelkeretet pedig a bizottsággal technikailag készre tárgyalt. Mi a fennmaradó uniós források tekintetében is konstruktívan és a megegyezés szándékával tárgyaltunk az uniós intézményekkel.
0: A KDNP-s Juhász Hajnalka választ vár arra, hogy a kormány milyen feltételekkel állapodott meg az uniós források felszabadításáról.
4: Hiába ismétli a kormány, hogy Brüsszel csak és kizárólag korrupció ellenes fellépést kért. Semmi mást. A tények, és amiket látunk az elmúlt időszakban, mást mutatnak. Az ár magában foglalja majd a migrációs paktum végrehajtását, és magában foglalja már, hogy Magyarország azonnal feladta Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának a blokkolását.
0: Magyarország annak idején az uniós tagságért feladta a piacait, ezért az uniós források nem adományok, hanem jogosan járnak. Erről már a Mi Hazánk vezérszónoka beszélt. Apáti István a kormány és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás részének nevezte a törvényjavaslatot, egyúttal kifogásolta az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékot.
5: 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat csak az Európai Ügyészség, hát a korrupciós bűncselekmények döntő többsége jóval hosszabb időre nyúlik vissza, mint 2021, tehát 5 évnél nagyon sok évvel jobban vissza kellene menni az időben ahhoz, hogy ezeket széles körön fel tudjuk tárni.
0: A törvényjavaslat csomagnak nincs olyan ára, ami a szuverenitást vagy Ukrajna uniós csatlakozását érintené, reagált a hozzászólásokra az igazságügyi miniszter. Görög Márta megerősítette azt is, hogy arányos és objektív vagyonnyilatkozati rendszert szeretnének létrehozni. Hangsúlyozta, az uniós források megilletik a magyarokat, ugyanakkor időszűke miatt indokolt a javaslatcsomag sürgősségi tárgyalása.
6: Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői.
7: A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyevtől, folytatódhasson a NIS fejlesztése, és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazpromnyevtnek a tárgyalásokra.
6: Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket.
7: A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba.
6: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárca vezetőkülése előtt.
7: Hegedű Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedű Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
8: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
6: Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.
7: Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja a kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
9: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás-átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
6: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségét, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben.
7: Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktust generált, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lannert Judit.
10: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánunk kialakítani, amely a mindennapi nevelő oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel, és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogatást kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
6: Nagy Imre kivégzésének 68. és újratemetésének 37. évfordulójáról emlékezett meg tegnap az ország. Az 1956-os forradalom miniszterelnökét 1958. június 16-án végezték ki Maléter Pállal és Gimes Miklóssal együtt. Holttestüket titokban temették el, majd évekkel később az új köztemető 301-es parcellájába vitték. Nagy Imrét és mártírtársait 1989. június 16-án temették újra, amivel megkapták a nyilvános végtisztességet. 1989 óta ez a nap a rendszerváltás egyik legfontosabb emléknapja Magyarországon.
7: Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. A 301-es parcellánál rótta le kegyeletét az 1956-os hősök előtt a köztársasági elnök is. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, a hazánk függetlenségért életüket áldozó hőseink emléke örökké élni fog minden szabad magyar ember szívében.
6: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének napjáról. Magyar Péter napirendelőt elmondott beszédében kiemelte, az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 56-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt.
7: A miniszterelnök hozzátette, hogy nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez, Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanúságai közül arra hívta fel a figyelmet, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadság vágyó fiatalokat választotta.
11: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztolok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
6: Elkezdődött a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol most csaknem 50 kárpátaljai gyermek nyaral.
7: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
12: Nagyon fontos, hogy ez a táboroztatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, aki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táboroztatási lehetőséget a gyermeke számára. Ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
7: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy és az M0-ás között az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra számítsanak a külső sávban. Az 52-es főúton Kecskemét térségében három autó ütközött, a 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelébe.
6: Budapesti információkkal folytatjuk.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton. Befelé a Böröni-György utca előtt sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kálvin tér felé építkezés miatt. Nem érinti a József Nádor tér Vörösmarty tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Időjárás jelentés. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
6: Ez volt a Krónika hétkor, negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra!
14: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
15: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
2: 7 óra 17 perc, a Patrióták Európáért frakció szerint elfogadhatatlan a Lex Orbán. Egyebek mellett erről is szó volt Brüsszelben, Berek Patrícia jelenti.
3: Luxemburgban az általános ügyek tanácsa a magyar jogállamisági helyzettel foglalkozott. Michael McGrath uniós biztos üdvözölte az új kormány elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett, amiben a bizottság támogatja Magyarországot. Úgy látja, az új kormány hivatalba lépése óta csökkent a nyomás a sajtón és a civil szervezeteken. Előrelépésnek értékelte a magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikai megállapodását a reformokról és az alaptörvény módosítást, ami lehetővé teszi a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A menekültügyi és migrációs paktumról szólva Michael McGrath hangsúlyozta, a bizottság együttműködik Magyarországgal a paktum teljes körű végrehajtásában, de hangsúlyozta, hogy menedékkérők átvételére egyetlen tagállamot sem köteleznek. Választhatják a tagállamok a pénzügyi hozzájárulást, vagy az operatív támogatást is, emelte ki az uniós biztos. Strasbourgban a Patrióták Európáért frakció első alelnöke meghívó levélnek nevezte a menekültügyi és migrációs paktumot. Gál Kinga szerint az nem oldja meg a bevándorlás problémáját, nem kezeli a válságot és a mögöttes okokat, a tagállamok közötti áthelyezések elképzelése pedig már többször kudarcot vallott. A fideszes politikus elfogadhatatlannak nevezte a miniszterelnöki megbízást két ciklusra korlátozó alkotmánymódosítást, amit Gál Kinga szerint arra terveztek, hogy visszamenőlegesen kizárjon egy politikai szereplőt, Orbán Viktort a demokratikus folyamatokból. Bírálta a következő több éves uniós költségvetés tervezetét amiatt, hogy 2028-tól jelentősen csökkentené a kohézióra és a mezőgazdaságra szánt forrásokat, miközben több pénz jutna az uniós bürokráciára. Az Európai Parlament megszavazta az EU-USA vámszabályokat. Az unió eltörli a legtöbb amerikai termék vámját, de védelmi biztosítékokat is beépítettek. Ha az Egyesült Államok nem tartja magát a megállapodáshoz, akkor a felfüggesztési záradékot is alkalmazhatja az unió. A technológiai szuverenitási csomagról is vitázott az uniós parlament. Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért felelős biztos kiemelte, az EU ösztönözné a beruházásokat az európai chipgyártásba, felhőszolgáltatásokba és adatközpontokba. A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában olyan digitális fejlesztést sürgetett, ami nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki. Szemére vetette a bizottságnak, hogy miközben a technológiai projektekre áldoz, addig a vidékfejlesztés, a kohézió és a termelők érdekei háttérbe szorulnak. A Tisza párt EP képviselője Dávid Dóra a vitához kapcsolódóan az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy ha a csipeket, szoftvereket és felhőszolgáltatásokat Európán kívülről irányítják, akkor ez a függőség Európa ellen is felhasználható, ezért szükség van biztonságos alternatívára. A Mi Hazánk EP képviselője Bor Vendég Zsuzsanna szerint az EU jelenleg a külföldi platformok gyarmata, és miközben évekig vitázik az etikus szabályokról, még saját polgárai magánélethez való jogát sem tudja garantálni.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
2: 7 óra 20 perc, megnyíltak az EU csatlakozási tárgyalások Ukrajnával és Moldovával. Erről beszélgetünk a következő percekben Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Köszönöm.
2: No, kezdjük először Moldovával. Tulajdonképpen a hírek szerint egészen jól halad Moldova azokkal a feltételekkel, vagy azoknak a feltételeknek a teljesítésével, amelyek alapjai lesznek a csatlakozásnak. Ugyanakkor a korrupció például az még mindig hatalmas gondot jelent az országban. Hol tart most a csatlakozási folyamat Moldova esetében, és milyen feladatokat kell még teljesíteniük?
4: Mind a két ország, ugye Ukrajna és Moldova esetében is most nyitotta meg az Európai Unió a konkrét tárgyalási fordulókat. Ez azt jelenti, hogy az első nagy kérdéscsomag, ugye itt 35 nagy fejezet van, ebből az, úgy szoktuk mondani, az első klaszter, vagy első csoportja a tárgyalásoknak most nyílt meg. Ebben valóban a különböző jogállamisággal kapcsolatos kérdések vannak, igazságszolgáltatással kapcsolatos kérdések, és hát ebben, ugye, ahogy Ukrajna is, ugye meglehetősen kétszínűen állnak, hiszen nagyon sok olyan jogállamisági probléma van, nagyon sok olyan igazságszolgáltatással kapcsolatos, bírói függetlenséggel kapcsolatos problémák, amelyeket az elkövetkezendő években kell harmonizálni a Moldovának. Ugye ez egy viszonylag pici ország ahhoz képest, mint Ukrajna, 2,5 milliós lakossággal, de azért hordozza magán azokat a problémákat, amiket Ukrajna, ugye a Transnisztria, ami az ország keleti részén van, és ugye ugyanolyan bizonytalan a státusza, mint több ukrán megyének, most bár ugye közvetlenül nincsenek olyan veszélyeztetve, illetve hát ugye azok a problémák, amelyek Ukrajnában mondjuk azt nagyban jelentkeznek, itt Moldova esetében is megvannak.
2: Moldovában meddig kell teljesíteni, vagy Moldovának meddig kell teljesíteni ezeket a feltételeket? Ugye csak néhány kulcsfontosságú terület, növekvő végrehajtó hatalmi túlterjeszkedés, politikai elit és a gazdasági érdekcsoportok összefonódása, elhúzódó bírósági eljárások és kormányzati befolyás, ugyanakkor a miniszterelnök arról számolt be, hogy felszámolták például a szavazatvásárlásra épülő korrupciós hálózatokat, igazságügyi reform tart, és egyre több magas szintű korrupciós ügy jut el a bíróságokig is.
4: Addig kell ezeket ugye harmonizálnia, addig kell teljesíteni, amíg csatlakozni szeretne. Ugye, hogyha Moldovát nézzük, akkor lehet, hogy ez egy kicsit hamarabb bekövetkezhet, mint Ukrajna esetében. Ugye hallottunk olyan országról, aki megkezdte a tárgyalásokat, lásd Törökország, és 20 éve tartanak a tárgyalások.
2: Ott annak azért olyan, egészen más az
4: egészen
2: oka,
4: más, de ugye lehetséges ez is. Vannak olyan országok, akik ugye a Balkánról, akik szintén sok éve tartanak a tárgyalási fordulójuk. Hogyha ők ezeket szeretnék teljesíteni, akkor ugye meg fognak nyílni azok az Európai Uniós források, és ez egy újdonság az Európai Uniónak a hozzáállásában, amelyek bizonyos feltételeknek a teljesülése esetén közvetlen támogatásokat adhatnak. Ugye korábban, amikor csatlakozott egy ország, voltak ugyan előcsatlakozási alapok, de amikor csatlakozott egy ország, akkor nyíltak meg az Európai Uniós források. Most ez a klaszterszerű csatlakozási tárgyalás lehetővé teszi azt, hogy bizonyos forrásokhoz hozzáférjenek. Tehát az érdekében is áll, hogy ez a jogharmonizáció minél gyorsabb legyen.
2: Az, hogy a csatlakozó országok mit nyernek az uniós csatlakozással, illetve azzal, hogy az unió tagjai lesznek, az nyilván egyértelmű, hiszen gazdasági, társadalmi, politikai előnyök is származhatnak ebből. Ugyanakkor az Európai Unió ezzel a bővítéssel, Moldovával és Ukrajnával mit nyer?
4: Ugye szét kell választanunk a két országot, hiszen azért egészen más a geopolitikai, illetve a gazdasági realitás. Ugye, ahogy mondtuk, Moldova egy kis ország, piacot természetesen akár csak Ukrajna esetében nyer az Európai Unió, és hát azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió egy normatív közösség, azt is nyeri, hogy ezek az országok mind gazdasági, mind pedig az alkotmányos rendszerüket közelítik az európai normákhoz. Ez azt jelenti, hogy az európai integráció gyakorlatilag olyan szomszédokat fog szerezni, ahol az európai szabályok szerint működik a piacgazdaság, ahol az európai szabályok szerint van bizonyos gazdasági és politikai stabilitás.
2: Van pénze az Európai Uniónak most ezeknek az országoknak a csatlakoztatására?
4: Ugye nagyon érdekes a kérdés, hiszen ezek az országok nem olyan ütemben csatlakoztak, mint a korábbi országok, akár csak Magyarországra és a szomszédos országokra gondolnánk, ugyanis velük már 2009-től egy nagyon különleges kapcsolat kialakítására törekedtek, és 15-től ez meg is valósult. Ez volt az úgynevezett mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, ami gyakorlatilag a közös piacnak a négy csatornáját, az áruk, a szolgáltatásokat, tőke, illetve a munkaerőnek az áramlását sokkal gyorsabban harmonizálhatóvá tette. Ugye ez azt jelenti, hogy ezek az országok nem nulláról indulnak, ugyanakkor óriási problémát is jelenthetnek, hiszen elsősorban Ukrajna miatt az Európai Uniónak a belső szavazási arányai, hiszen ott egy 30 plusz milliós ország fog csatlakozni az Európai Unióhoz, illetve hát ami a fő probléma, ugye a kohéziós támogatások, valamint a mezőgazdasági támogatásoknak a teljes átalakítása szükséges. Mindemellett, mivel nagy országról van szó, a belső szavazási arányok miatt lehet, hogy az Európai Unió szavazási rendszerét is át kell gondolni.
2: Ukrajna esetében ugye részben ott vannak azok a pénzek, amelyeket ön említett. Ugyanakkor az Európai Unió még újabb segélyekkel és hitelekkel igyekszik segíteni a következő. Ez volt az, ami hónapokkal ezelőtt, ugye 1500 milliárdról beszéltünk, amelyek megérkeznek, vagy megérkezhetnek Ukrajnába. Ezeknek egy része hitel. Az eddig kapott támogatásoknak erről a részéről beszélünk, de hordoz-e kockázatot magában? Azért itt mégiscsak egy túlzott adósságfelhalmozásról is beszélünk, vagy beszélhetünk majd Ukrajna esetében.
4: Természetesen minden hitel hordoz magában kockázatokat. Az Európai Unió azonban ugye ezt a hitelezési gyakorlatot, ami részben a gazdaságnak a túlélése és a közvetlen finanszírozását, részben pedig majd az újjáépítést fogja érinteni. Az Európai Uniónak az utóbbi években kialakult finanszírozási rendszerén keresztül próbálja majd meg fenntartani. Ez azt jelenti, hogy nem célhoz kötöttem vesz fel hiteleket az Európai Unió, hanem ugye a pandémiának az újjáépítési alap, a védelmi politikai alappal kapcsolatban már megindultak ezek, és ezek a hitelfelvételi rendszerek, és ebbe fogja becsatornázni ezeket. Azaz tulajdonképpen görgetheti maga előtt, hogyha valamilyen vészhelyzet alakul ki, és Ukrajna nem tudna törleszteni, akkor ezeket akár végtelenségig is lehet görgetni maga előtt. Természetesen ez nem cél, de technikailag ugye nem fenyegeti az, hogy nagyon kiszolgáltatottá válna a technokrata piaci feltételeknek.
2: Ugye a magyar külügyminiszter fogalmazott úgy, hogy egy köztes mérföldkő lesz annak a kisebbség védelmi megállapodásnak a végrehajtása, amelyet nemrég kötött a magyar és az ukrán kormány. Arra lennék kíváncsi, hogy mit lehet tudni erről a megállapodásról, illetve hogy mikor köteles végrehajtani Ukrajna ezt a megállapodást.
4: Ugye Ukrajnában 2017-ben volt egy törvény, ami az ukrán nyelvhasználattal kapcsolatban a kisebbségek nyelvhasználatát, illetve az oktatáshoz való hozzáférést korlátozta. Már 2022-ben, 23-ban voltak már jelek, és visszafele is megindult a folyamat. Ahhoz, hogy ezt véglegesítse az Európai Unióval szemben Ukrajna, ahhoz egy nagyon nagy törvénykezési gyakorlatot kell majd véghez vinnie. Egyelőre ugye egy politikai megállapodás van, ígéret van. Az, hogy ezt betartsa, azt folyamatosan az Európai Uniónak majd monitoringolnia kell, ellenőriznie kell, és ugye a különböző tárgyalási klasztereknek a megnyitása akár lehet feltétele annak, hogy ezek a törvénykezési dolgok előre menjenek, illetve majd a végrehajtási rendeletek, és a valóban a megvalósulás is úgy alakuljon, ahogy az szükséges.
2: Egyetlen kérdés még ehhez a témakörhöz, mert hogy Bulgária részéről is felmerülhet a nemzeti kisebbségek kérdése. Ez egy újabb vétót vetít előre, vagy az a nagy törvénykezési csomag, amit ön is említett az előzőekben, akár ezt is kivétheti?
4: Akár ugye ezt is kivétheti, ez kérdés majd, hogy hogyan fogja az ukrán parlament ezeket az intézkedéseket meghozni. Ugye ennek feltétele lenne természetesen mindennek, hogy valahogy lezáruljon ez a mostani háborús konfliktus, és utána pedig ezek az országok közösen tudják számon kérni majd a tárgyalási asztalnál Ukrajnát.
2: Mit gondol, hogy lesz gyorsított felvétel?
4: Én nem hiszek benne. Én abban hiszek, hogy ha a csatlakozási tárgyalások azok ebben az ütemben zajlanak, akkor az Európai Unió rugalmasabban fog hozzá járulni azokhoz a pénzügyi, illetve politikai újjáépítési folyamatokhoz, amelyeket korábban nem láttunk még az Európai Unió gyakorlatában.
2: Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
2: 7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Az uniós források hazahozatalához szükséges törvények módosításáról is vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell létrehozni. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Aláírta a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Neft-től, folytatódhasson a NISZ fejlesztése, és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó egy brit jachtra a Lamas csatornán, miután a polgári hajó túl közel került a fregatthoz. Az incidensben senki sem sérült meg, és a jachtban sem keletkeztek károk, folytatni tudta az útját. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Friss hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: 7 óra 33 perc, Orbán Viktor becsületbeli ügynek tartja, hogy a választási vereség után rendbe tegye a pártot. Erről is beszélgetünk a következő percekben Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye egy Indexnek adott hosszú interjúban, podcastben hangzott el ez a mondat. Ez egy kérdés lesz, hogy a következő egy évben, amit magának adott türelmi időt gyakorlatilag, amire megválasztották most újból elnöknek, Orbán Viktort vajon mit tud kezdeni a párttal? De mielőtt erről beszélnénk, még egy fontos dolog, mert tegnap este ugye Pócs Jánosnak volt egy bejelentése, egy videót hozott nyilvánosságra. Kiderült, hogy nincs itt semmi Zsolti bácsi, csak 4 millió forint, amit az úgynevezett Sanyika kapott, hogy megvádoljon valakit. Ez a rövid konklúziója. Nyilván itt a hatóságoknak még feladata lesz azzal, hogy kiderítse, hogy akkor ki mondott igazat, miben mondott igazat, ki mihez adta az arcát. Hogy látja most ezt a helyzetet?
10: Érdemes óvatosnak lenni, mert azóta Magyar Péternek a testvére, Magyar Márton reagált, és ő határozottan tagadta, hogy bármiféle pénzt adtak volna az úgynevezett Sanyikának, tehát...
2: Bocsása meg, azt pontosan nem tudjuk, hogy Sanyika egész pontosan kitől kapta a pénzt.
10: Még azt is tagadta egyébként, hogy arról a Sándorról volna szó, tehát hogy a hangfelvételen valóban Sándor szerepel. Én óvatosságot javaslok mindenkinek, aki a nyilvánosság előtt ez ügyben megszólal, hiszen két merőben ellentétes állítás van. Annyit viszont elemzőként tudok mondani, hogy Pós János szemmel láthatóan megpróbálja a Fideszt abba a helyzetbe hozni, hogy végre ellentámadást tudjon végrehajtani. Hát azért látható az, amióta a Magyar Péter miniszterelnök május 9-e óta, hogy a Fidesz legtöbb esetben védekező üzemmódban van, nem nagyon tud kifarolni Magyar Péter ölelő támadásaiból, és Pós Jánosnak ez a videóra egy arra való kísérlet az én megítélésem szerint, hogy ne pusztán reagáljanak Magyar Péter támadásaira, hanem végre ők is kezdeményezzenek valamit. Erről szól a dolog, ezt egyenesen a Hír TV élőadásában voltam kénytelen észrevételezni tegnap este, és képzeljék el a tisztelt hallgatók, éppen akkor szereztem tudomást erről, amikor Pócs János a komment műsorában beszélt erről, ott is elmondta ezt a vádat, és akkor én erre reagáltam, hogy látom, hogy a Fidesz igyekszik visszatámadni Magyar Péterrel szemben.
2: Azzal ugye pontosan egy időben ment a igen, videó megosztó csatornán egyébként.
10: De azóta volt lehetőségem megnézni a videót, tehát tudom, hogy miről van szó.
2: No, ezt majd akkor az idő eldönti meg, talán a nyomozó hatóságok, hogy mi is történt, és ki miben sáros. De nézzük meg a hétvégi kongresszusát a Fidesznek, ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy szeptemberig, tehát mire a levelek lehullnak a pincétől padlásig, újjáépítik a politikai közösséget, viszont most egy mozgalmi létből indulnak. Egyik kérdésem, hogy mivel jár ez a mozgalmi lét? A másik pedig, hogy itt a fiatalításra helyezné a hangsúlyt. Ugyanakkor, amit én fiatalitás gyanánt észrevettem, most ugye Szűcs Gábor és Bóka János, hát egy fecske vagy két fecske csinál egy nyarat.
10: Mire a falevelek lehullanak? Ezt mondta a német Vilmos császár 1914-ben. Nem lett jó vége, mert többször lehullottak a falevelek, négyszer, mire a háború véget ért, és Németország nem került ki győztesen belőle, tehát ez nem volt egy túl jó mondat az egykori miniszterelnök részéről. Ami a fiatalitást illeti, hát én emlékszem, hogy a Magyar Szocialista Párt is annak idején vadul fiatalított, és katasztrofális szófa lett a vége, tehát én nem ragoznám túl ezt a fiatalitást, főleg, hogy kevesen tudják, mert a Fidesz ezzel elfelejtett dicsekedni, tehát ők egy olyan alapszabálymódosítást is hoztak, hogy a megyei elnökök választásának az érvényességéhez Orbán Viktor jóváhagyására lesz szükség a jövőben. Tehát valójában ugye ez a 28
2: kidővi... Bocsássa meg, ezt tényleg csak laikusként kérdezem. Egy pártelnöknek nincs köze ahhoz, hogy a megyei elnökei kik lesznek?
10: Hát csak eddig nem így volt. Tehát, és ennek van egy olyan következménye, hogy az elnökségi tagok nem lesznek autonómok, hiszen az elnökség nagy része Orbán Viktortól függ személy szerint. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ez az elnökség, főleg Bókával, meg a ismeretlen salgótarjáni polgármesterrel aligha lesz képes arra, hogy kihúzza a Fideszt a válságból. Ez Orbán Viktoron áll, vagy bukik továbbra is alapvetően. És mondom, a fiatalitás az, hogyha ész nélkül csinálja egy párt a fiatalitást, akkor több kárt okoz, mint hasznos. Nyilván egy jól megszervezett, jól előkészített fiatalitásnak lehet szerepe, de önmagában az, hogy egy politikus fiatal még nem orvosság és nem feltétlenül csodaszer. Ezt a mondom a szocialisták története bizonyítja.
2: No, majd meglátjuk, hogy mire jutnak a következő egy évben. Ugyanakkor Navras Tibor arra is utalt, hogy ha ez a formáció nem működik, akkor létre kell hozni egy újat. Hát a mozgalmi létből ez egyébként pont lehetséges.
10: Igen, csak a mozgalmi létnek kell hitelességgel rendelkezni. Most a 16 év kormányzás idején megpörkölődött emberek nehezen tudják elhitetni, hogy egy alulról jövő mozgalmat tudnak szervezni.
2: Hát kérdés, igen, jó. Majd egy másik műsorban beszélünk még erről, mert hogy fogy az időnk, 4 percünk maradt, és azért még vannak itt fontos kérdések. Mégpedig az, hogy ugye a jelenlegi kormány nagyon sokat foglalkozik még mindig az előző kormánynak az ügyeivel. A kérdés az, hogy meddig lesz ideje és ereje ezzel foglalkozni, mert hogy egy idő után a választók már teljesítményt várnak majd, és nem biztos, hogy ez lesz az a teljesítmény, ami mondjuk az ő életüket jobbá teszi, vagy teheti, vagy éppen nem erre adták le a voksukat.
10: Én azt gondolom, hogy miután 16 év fideszes kormányzásról van szó, kifulladásig fogják nyomni ezt a témát, hogy mi volt
2: de,
10: az előző.
2: De lesz mellé erejük kormányozni?
10: Bocsánat, most is folyik kormányzás, tehát azt azért ne vitassuk el, hogy a brüsszeli megállapodáshoz komoly kormányzati előkészítő munka kellett. Ne vitassuk el azt, hogy a 110 oldalas törvénytervezetben komoly jogi, talán még kodifikációs munka is benne volt, és hát azért a média törvénytervezetében is találunk érdemi munkát, és ezt azért elő kellett készíteni a brüsszeli megállapodás, hogy az ukrán-magyar megállapodást is elő kellett készíteni. Én nem gondolom azt, hogy ne folyna érdemi kormányzati munka. Az más, az igaz viszont, hogy azt viszont látom, hogy egyelőre nem nagyon mer komoly rendszerátalakító lépésekbe fogni a Magyar Péter vezette kormány, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár a szociális ágazatban, mire gondolok. Ugye szakértők vetették fel az elmúlt években, hogy túl sok a kórházi telephely Magyarországon, ezt csökkenteni kéne, és a meglévőkben, megmaradottakban egy komolyabb egészségügyi ellátást lehetne felépíteni. Ehhez képest nem látom, hogy merné elszállni magát mondjuk akár ez a kormány is kórházak bezárására, mert politikailag nehezen vállalható. Hát én azt látom, hogy jelenleg a társadalom politikában próbálják kerülni a nagy átalakító intézkedéseket, ugyanakkor az oktatásban viszont látok olyat az új oktatásügyi minisztertől, hogy ideológiailag viszont, mintha felvállalna a kockázatos, veszélyes dolgot, ilyen például az egyházi iskoláknak a kérdése, vagy mondjuk a kisiskoláknak a megmaradása. Ugye azt hangzott el, hogy bizony az egyházi iskoláknak jobban fel kell vállalniuk a roma gyerekeknek a felvételét.
2: De bocsásson meg, én utána néztem annak, elnézést, hogy a szavába vágok, csak én utána néztem annak, hogy van-e bármiféle kitétel egy egyházi iskolánál, hogy vehet vagy nem vehet fel roma gyereket. Ha jelentkezik a roma gyerek és megfelel a feltételeknek, akkor nyilván felveszik ebbe az iskolába.
10: Igen, csak van olyan kritika az egyházi iskolákkal szemben, ezt visszhangozta lényegében az oktatási miniszter, hogy főleg vidéki kisvárosokban fordul elő, ahol kevesebb a kisebb a választék, hogy a roma diákokat nem kedvelő szülők egyházi iskolába viszik a gyerekeiket, mint egy menekülésként, és erre mondta, vagy erre utalhatott talán az oktatási miniszter, tehát hogy van egy ilyen kritika az egyházi iskolákkal szemben, és ez egy érzékeny kérdés. Csak azt akarom mondani, tehát anélkül, hogy igazságot tennék ebben a kérdésben, azt mondom, hogy az egyházi iskolák státusza, meg a finanszírozása, mert erről is szó volt a parlamentben, az nyilván egy érzékeny kérdés, és ebben, minthogyha belemenne az új oktatási miniszter.
2: Túl vagyunk már az időn, de egyetlen kérdést még engedjen meg. Meglehetősen sokat szerepel az új miniszterelnök a parlamentben, néha talán átvéve a képviselőknek a szerepét. Nem lesz ez egy idő után kontraproduktív?
10: Ha valaki sokat beszél, többet is hibázhat, ez igaz a miniszterelnöki parlamenti beszédekre is. Nagyon-nagyon sajátos a stílusa, nem volt Magyarországnak még olyan miniszterelnöke, aki ilyen, hát időnként meghökkentő stílust engedett volna meg magának, mint Magyar Péter a parlamentben.
2: No, hát rövid idő alatt sok mindenről tudtunk beszélgetni az elmúlt percekben. Nagy Attila Tibor politikai elemzővel köszönöm, hogy itt volt.
10: Én is köszönöm.
11: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.

0: 7 óra 44 perc, stúdiónk vendége Nagy László Nándor, pénzügyi szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Megszűnik a kamatstop, nőhetnek a banki törlesztők, mindez szeptember 30-ával. 5 éve áll fenn egyébként a kamatstop. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi történik majd most a kivezetés után, ugye mennyivel emelkedhetnek a kamatok, mekkora terhelést jelent ez akár a, esetleg a lakosságnak.
1: Szerintem az először tegyük tisztába, hogy egyáltalán nem biztos, hogy emelkedik, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop. Tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét. Jelenleg ugyanez a bejelentés történt, hogy szeptember 30-ig ezt a kamatstopot meghosszabbítja a jelenlegi kormány. Több ilyen intézkedése volt, ahol a korábbi kormánynak az intézkedését meghosszabbította. Azt, hogy mekkora ez az állomány, aki kamatstopban van, azt azért érdemes megnézni, mert itt nagyon sok szám látszik. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint 2025 végén 218 ezer szerződés volt, ami kamatstopban volt érintett. Egy év alatt 68 ezerrel, tehát 24%-kal csökkent a kamatstopban lévő hitelek száma. Ez azért van, mert valószínűleg ezeket visszafizették döntő részben, ugye ezért van. Az állomány is közel 30%-kal csökkent, jelenleg 358 milliárd forintnyi állomány van. Ami a kamatstop, amit kérdezett, hogy akkor mi lesz itt a törlesztő részletekkel. Az MNB-nek a számítása szerint ebből a 218 ezer szerződésből 19 ezer szerződés az, ami, ahol az adós sérülékenynek tekinthető. Ez azt jelenti, hogy ha kivezetik a kamatstopot, akkor a törlesztő részlete havi 5000 forinttal emelkedik, vagy a jövedelmének a 40%-át meghaladja a törlesztő részlet.
0: Jó, bocsáss, ha meg egy pillanatra álljunk meg itt a sérülékeny kategóriát nézzük meg, hogy kik tartozhatnak ide. Ugye ide tartoznak azok is, akik esetleg azóta nyugdíjasok lettek. Magyarán az ő pénzügyi lehetőségeik szűkültek.
1: Ez így van, de ezért mondom azt, hogy a sérülékenynek az MNB azt tartja, akinek 5000 forinttal növekszik a törlesztő részlet. És ez nagyon fontos, hogy ez a sérülékeny állomány a teljes állománynak a 2,1%-a, ahogy mondtam, 19 ezer ilyen adós van. 2024-ben egyébként ugyanez a szám 26 ezer volt, tehát ez is csökkent. És még egy dolgot kell látni, hogy 90%-a az ügyfeleknek ez alatt marad, ha kivezetik a kamatstoppot. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a 40, tehát ezek alapján nem számít csökkennek. Még egy dolgot fontos egyébként látni, hogy a legnagyobb törlesztő részlet emelkedés a kamatstop kivezetése esetén az MNB szerint havi 10-13 ezer forintról lenne szó. Most ez 2024-es szám, tehát egy kicsit azért ezóta változott, de egy dolgot érdemes akkor itt is figyelembe venni, hogy ez az 5000 forint, ezt a 10-13 ezer forintos részt, ha 2024-es árakon számolunk, az mai értékben egyébként 10 ezer környékén van. És még egy fontos dolog, hogy...
0: Azért biztos, hogy van, akinek a 10 ezer forint plusz, az biztos, igen, hogy nehézséget mondom, jelent, hogy akár egy olyan családnak, több csak tagú családnak.
1: Igen, csak azt kell megnézni, hogy ahogy említettem, 90%-nak 5 ezer forint alatt maradna, döntően 2-3 ezer forintról van szó. És mondom, az 2024-es adat, tehát ha azt lejjebb veszük, akkor alacsonyabb. És még egy dolgot nagyon fontos tudni, hogy a kamatstop jelenleg mindenkit véd, de nagyon fontos látni azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank, a kormány, a bankok 2015-16-tól kezdve folyamatosan kommunikálták azt, hogy nem szabad változó kamatozású hitelt felvenni, mert a jegybanki alapkamat történelmi mélyponton volt, innen csak fölfele mehet. Ennek ellenére 2017 és 18-ban közel 41 ezer ügyfél vett föl változó kamatozású hitelt. Ők azért vették ezt föl, mert 8-13 ezer forinttal kisebb törlesztő részletet számoltak ebből. De ez nem az átlag ügyfél, aki ezt fölvette. Ebből az látszik, hogy ők, akik fölvették a változó kamatozású hitelt, átlagosan 20-40%-kal nagyobb összeget vettek föl, tehát ők, bocsánat ért, hogy ezt mondom, a döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozású hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet, zárójelben az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részletemelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstoppot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit őt megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára. És még egy dolgot, ugye a kormányfőnek a mondataiból az derült ki, hogy ők nem a kamatstopp teljes kivezetésén gondolkodnak, hanem például ezeket a potyautasokat, vagy nevezzük olyanoknak, akiknek őket próbálják kivezetni. Én azt gondolom, hogy a átvizsgálás után az lesz a megoldás, hogy azok, akik érintettek lesznek, akiknek ez a sérülékeny ügyfélkörbe vagyunk, ez a 19 ezer ügyfél, nekik valószínűleg megmarad a kamatstopp, nekik nem fog emelkedni a törlesztőszeg, azoknak, akiknek ez nem jelent érdemi változást, azoknak pedig megszűnik, de ezt is úgy gondolom, hogy korábban a bankok jelezték, hogy őnekik nem az az érdekük, hogy egy lépésben csökkenjen a kamat stop, hanem fokozatosan közelítsük ahhoz, hogy a jegybanki alapkamat ugye folyamatosan csökken, a kamat stopba védett kamatszint pedig emelkedik, és így egy idő után érjük el azt az egyensúlyi állapotot, amikor piaci kamaton kapnak hitelt az ügyfelek.
0: Na, érdemes lesz erről egyszer egy kicsit bővebben is beszélgetni. Nagy László Nándor pénzügyi szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: Különös tervet vetett fel Csehország és a barátság vezeték jövője kapcsán. A V4-es tag azzal a szándékkal állt elő, hogy olajat szállítana rajta, de már nem orosz eredetű. Egész pontosan arról van szó, hogy Azerbajdzsánból hoznak kőolajat és földgázt is az ukrán gázszállító rendszeren, illetve a barátság kőolaj vezetéken keresztül. Erről beszélgetünk a következő percekben Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: No, hát nézzük pontosan Prága szándékát, és hogyan jutottak el erre a megoldásra, vagy megoldási javaslatra. Azért ugye pont olyan országról beszélünk, amely meglehetősen kitett szintén, akár csak Magyarország, vagy akár Szlovákia ezeknek a diverzifikációknak, vagy lehetőségeknek.
3: Igen, Csehország is egy tengerekkel nem körülvett ország, tehát ilyen ugye szárazföldi, abszolút nincs tengerpartja, ezért nyilván kötött ahhoz a vezetékrendszerhez, ami Csehország is ugyanúgy megörökölt a kommunista érából, mint ahogy a közép-európai országok volt kommunista országok általában. Csehország annyival volt szerencsésebb, mint mi, hogy ő ugye sokkal közelebb van ugye az európai piachoz, szinte Németország gyomrában fekszik, és ezért könnyebben tudott integrálódni rövidebb idő alatt az európai rendszerben, a német rendszeren keresztül, és ennek a hozadéka volt, hogy ugye Dél-Németországot egy olyan vezeték, a Transalpin kőolajvezeték látta el, vagy egy jelentős részét legalábbis, amely a Trieste kőolajkikötőből Olaszországból indult, Ausztrián át, és München mellett Klagenfurt környékéig jutott el. Na most ennek Prága felé volt egy kis kapacitású leágazása, és ezt bővítették ki a csehek úgy, hogy az ő ellátásukban ez a vezeték ma már jelentős szerepet játszik, de megint csak a szerencsés egybeesés, hogy a barátság kőolajvezetéknek a Szlovákián áthaladó ága is eljut Prágáig, itt a két vezetéket már összekötötték, és gyakorlatilag, hogyha ez a Transalpin kőolajvezeték kapacitása megfelelő, akkor a barátság kőolajvezeték fordított működtetésével Szlovákiáig is eljut az itt hozott kőolaj, és Szlovákia ellátásának egy jelentős részét tudja ezt fedezni, de nem az egészet. Tehát a kutya ott van elásva a történetben, hogy ez két, amikor maximális kapacitáson fog működni, ez 2-3 millió tonna kőolaj szállítására lesz alkalmas ez a Transalpin plusz fordított barátságvezeték működtetés Szlovákia felé, és a szlovák kőolaj igény az 4-5 millió tonna jelen pillanatban is. úgyhogy Szlovákiának továbbra is szüksége lesz alternatív megoldása. Ugye jelenleg a barátsági olajvezeték működik feléjük is, tehát kapnak továbbra is orosz kőolajat. Itt ugye van a másik alternatíva, hogy amit Magyarország szorgalmazott, és a MOL tett ilyen irányú tárgyalásokat már az ukrán féllel, hogy van ez a bizonyos Odessa-Brody vezeték, ami szintén a barátsági olajvezetékhez csatlakozik, de még Ukrajnában, épp a román határ mellett fut fölfelé, rácsatlakozik a barátsági olajvezetékre, és az odesszai tengeri olajkikötő a végpont, tehát Odessa szából lehet tengeri szállítású kőolajat ebbe betáplálni. Ugye ezzel a kőolajvezetékkel a probléma az, hogy már sok éve nem igazán működik, ott rozsdásodik, a kapacitása ugyan elég jelentős, de az sem elég arra, hogy Magyarországot meg Szlovákiát együttesen kielégítse meg a MOL igényeit. Tehát ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagymértékben szorul, vagy nagymértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonala az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális a kérdések itt. Tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
0: Igen, kifizeti a révészt, ugye ilyenkor az felszokott merülni. Igen. Na most ennek a két országnak, Szlovákiának és Csehországnak volt eddig kapcsolata, vagy érkezett hozzájuk bármilyen módon Azerbajdzsánból olaj? Azért kérdezem, mert Magyarország ugye évek óta vásárol kőolajat Azerbajdzsánból, és akkor itt részben érkezik először vezetéken, aztán pedig földközi tenger partjáig tanker, vagy partjától tanker hajókkal, aztán utána megint egy újabb szállítási móddal kerül Magyarországra.
3: Igen, igen, hát itt maga a logisztika is logisztika bonyolultságából látszik azért, hogy itt a költségei ennek a kőolajnak azért jelentősebbek lesznek, bár meg kell mondanom, hogy ezek a költségek beleolvadnak abba, hogy mindenképpen a végső árat a kínálat és az igény dönti el. Tehát igazából egy magasabb költséggel előállított

0: Mennyiség a kérdés. Azerbajdzsánnak sok gáza van, de azért kőolaja nincs annyi. Tehát elég limitált az a pár millió tonna, amit tudnak exportálni. Tehát ez nem bővíthető, ez nem olyan, mint az orosz, vagy a Szaúd-Arábiai, vagy Egyesült Arab Emírségbeli mennyiségek, hogy a kérdés csak a kereskedők ügyessége, mert bőven van szállítható mennyiség, hanem Azerbajdzsán azért egy limitált forrás egyelőre. Fejleszteniük kell a kitermelést.
1: Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra, nagyon köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
1: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Bicske és Biatorbágy között a 38-as és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt szokásos szakaszos a torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, egyebek közt az M3-as autópálya bevezető szakaszán, ahol a torlódás már elérte a 3 kilométert. Vezessenek óvatosan.
2: Időjárás jelentés.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar és északnyugati szél kísérletében 25-30 fok lesz.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 17-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
5: Végéhez közeledik az amerikai-izraeli-iráni háború, pénteken írhatják alá a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról.
6: Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa üdvözölte a jogállamiság helyreállítása érdekében tett magyar lépéseket.
5: Kezdődik a magyar dinnye szezon, a termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. Mondjuk a részleteket. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés.
6: A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges.
5: Az Amerikai Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodása még nem a konfliktus lezárását jelenti, hívta fel a figyelmet a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.
6: Csicsman László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a keretegyezmény egy 14 pontos elvi egyetértési nyilatkozat arról, hogy mely pontok mentén fognak tárgyalni a következő hetekben. A memorandumot pénteken Svájcban írhatják alá, ahol a Közel-Kelet szakértő szerint az iráni nukleáris program korlátozásáról is meg kell kezdeniük a tárgyalást. Emlékeztetett, ezen a területen Irán és az Egyesült Államok között több vitáspont is kialakult.
0: Egyelőre ami látszik, hogy mindkét állam értelemszerűen győzelemként próbálja eladni, és egyfajta narratívákért vívott harc rajzolódik ki. Ugye Trump elnök azt mondja, hogy az Obama féle 15-ös megállapodáshoz képest ez sokkal jobb, mert hogy nem kell semmiféle pénzt adni Iránnak azért, hogy korlátozza a nukleáris programját. Az irániak pedig

0: nyilatkozzák, hogy térdre kényszerítették az amerikai szionista ellenséget. Ez a szó szerinti megjegyzés szerepel az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak a nyilatkozatában.
1: Lezuhant az ukrán légierő egyik Su-24-es harci repülőgépe, közölték hivatalos ukrán források.
2: A szerencsétlenség este 7 óra körül történt Melnyecki megyében bevetés közben. Mindkét pilóta életét vesztette. Az előzetes információk szerint a polgári lakosság körében nincsenek sérültek. A baleset körülményeit vizsgálják.
1: Jogállamisági és igazságszolgáltatási területen kell összehangolni a szabályozását az uniós normákkal Moldovának és Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások első körében. Erről Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense beszélt.
2: A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Moldova esetében ez hamarabb megvalósulhat, mint Ukrajnában. Hozzátette, az EU több dolgot is nyerhet a két állam felvételéhez.
3: Szét kell választanunk a két országot, hiszen azért egészen más a geopolitikai, illetve a gazdasági realitás. Ugye, hogy Moldova egy kis ország, piacot természetesen akár csak Ukrajna esetében nyer az Európai Unió, és hát azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió egy normatív közösség, azt is nyeri, hogy ezek az országok mind gazdasági, mind pedig az alkotmányos rendszerüket közelítik az európai normákhoz. Ez azt jelenti, hogy az európai integráció gyakorlatilag olyan szomszédokat fog szerezni, ahol az európai szabályok szerint működik a piacgazdaság, ahol az európai szabályok szerint van bizonyos gazdasági és politikai stabilitás.
1: Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
2: A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották.
1: Az Európai Bizottság igazságügyi biztosa üdvözölte a jogállamiság helyreállítása érdekében tett lépéseket Magyarországon. A téma az Európai Unió általános ügyi tanácsában került napirendre, ahol a miniszterek áttekintették a hazánk ellen indított 7-es cikk szerinti eljárás állását. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
4: A tanácsnak főszerepe van az eljárás lefolytatásában. Az a feladatuk, hogy időről időre napirendre tűzzék a 7-es cikkes eljárás Magyarország ellen. Ez vagy meghallgatást jelent, vagy pedig a helyzet áttekintését. Ez utóbbi történt most is, most a brüsszeli igazságügyi biztos adott tájékoztatást a minisztereknek, és kedvezően értékelte a magyarországi folyamatokat a korrupció ellenes, illetve a jogállamisági kifogásokat orvosolni hivatott törvényeket, vagy törvényjavaslatokat. Az elismerés mellett egyébként a biztos emlékeztethet arra is, hogy az uniós forrásokhoz nem vezet rövidített út, de az Európai Bizottság támogatását ígérte. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, a biztos csak annyit mondott, a bizottság együttműködik Magyarországgal, hogy a paktumot teljes mértékben végrehajthassa, és emlékeztetett, hogy a paktum szolidaritást tartalmazó részében 3 alternatív áll a tagállamok lehetőségére, a migrációs, a migránsok befogadása mellett a pénzügyi támogatás, illetve az operatív segítségnyújtás, és hogy Magyarországot senki sem fogja arra kényszeríteni, hogy migránsokat fogadjon be.
1: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárca vezetőkülése előtt.
2: Hegedű Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedű Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
5: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert 3 dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
1: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben.
2: Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktust generált. Ráadásul a motivációs célja is sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lannert Judit.
6: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánok kialakítani, amely a mindennapi nevelő oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogatását kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
1: Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Móna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését.
1: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani, a szezon várhatóan ősz elejéig tart.
2: Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
7: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
1: Egységesíti az ügyfél kiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamos energiafelhasználók számára.
2: Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy az ügyfelek lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamos energiaellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A változásokról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak.
1: Eddig ismeretlen 1907-ben írt Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről.
2: A szakértők szerint a mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Geyer Stefinek egy a nő által küldött dallamra válaszul. A kézirat hitelességét a budapesti Bartók Archívum is megerősítette, és a magyar kulturális örökség fontos darabjának tartja. A különleges dokumentumot a tervek szerint a nagy közönség előtt is bemutatják majd.
8: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Mende térségétől, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán, ahol a kocsi sor már több kilométeres.
1: Budapesti információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton befelé a Bölöni-György utca előtt, illetve a 18. kerületben a Csévéző utcában, befelé a Gyömrői útnál. Torlódásra kell készülni. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kávin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörösmarty tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
2: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul. A hétvégén már beköszönt a kánikula, helyenként akár 35-37 fok is lehet.
1: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval, legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
8: Nemzeti Sportkrónika.
10: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó VB-t. Csema Rodriguez távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
8: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
10: A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét magyar idő szerint ma hajnalban. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte az örökrangsor élén Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
11: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
10: Az Argentina-Algéria találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
12: Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívül sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgolt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdára lecsapott. Később kiderült, hogy pár centis lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellet elküldve Zidane kapust nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt, megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadó játékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futbolistákból áll, nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-gólt, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ideveszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme. Viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
10: A J-csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1 a találkozó néhány perccel ezelőtt ért véget. Az I-csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid klasszisa így már 14. VB góljánál jár, és megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es Bostonban rendezett találkozóján. A franciák csapatkapitánya Kylian Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a meccs után.
13: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
10: Kalidou Koulibaly, a szenegáliak védője pedig így nyilatkozott a vesztes mérkőzés után.
14: Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán, ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
10: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália, a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia, Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendezik majd. Az izlandi Vikingur Reykjavik lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros pedig a szerb Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, míg a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Orosz Pált, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját Szegő Tibor kérdezte a sorsolás után.
15: Hát ha őszinte vagyok, akkor azért kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóba, mint a szerb második helyezettet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Az a jó része mindenképpen, hogy erre közel van azért Budapesthez, mert ugye azért Novi Sad, Újvidék az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kísér majd minket, őket is egyébként az övéik. Egy viszonylag kisebb stadionjuk van, most mutatták meg, még itt az UEFA előírások miatt kérdéses, hogy pontosan hány fő lesz a kapacitás, de szerintem nagyságrendileg ilyen 8-10 ezer főbe fog megállni. Ehhez képest azt mondják, hogy viszonylag százalékos arányban azért viszonylag sok vendégjegyet tudnak majd biztosítani, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
16: Július 9-én lesz ugye az első mérkőzés, adódik tehát a kérdés, hogy mikor és hogyan kezdi meg a Ferencváros labdarúgó csapata a felkészülést.
15: Igazság az, hogy már megkezdtük a felkészülést, nyilván, hogy nem personalizáltam az ellenfélre, hiszen azt most tudtuk meg, de maga a felkészülés, a mérések, és utána a felkészülésnek az első hetén már túl vagyunk. Természetesen most jön majd az edzőtábor, elmegyünk Ausztriába edzőtáborba. A szokásos metodika lesz, tehát visszajövünk, és hát nem sokára már akkor mérkőzés van, tehát ez még mindig nagyon-nagyon rossz egyébként, hogy az első kvalifikációs körben kell kezdjünk, annak ellenére, hogy az elmúlt 7 évben folyamatosan ott voltunk, vagy csoport közben vagy ligafázisban, biztosan 4 évben tovább is mentünk onnan, mert ugye olyan jó lenne, hogyha más magyar klub is gyűjtene pontokat, és nem az lenne, hogy a magyar csapatoknak tényleg így rögtön az elején be kell kapcsolódni. A játékosok nem nagyon tudnak azért sokat pihenni, lássuk be, de hát ezt már megszoktuk, és igazából ez ilyenkor egy ilyen taposú malom, ami elkezdődik, aztán ez megy, és hát remélem, hogy menni is fog sokáig.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
10: Már nem Csemer Rodriguez a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A hazai szövetség tegnap jelentette be, hogy leváltják a spanyol szakembert, miután nem sikerült kijutni a 2027-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, és a szabadkártyát sem kapta meg Magyarország. És Ferenc, a magyar szövetség elnöke a döntést követően Bobák Róbertnek nyilatkozott.
17: Először is hadd mondjam, hogy a Csemer Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként. Kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a férfi válogatott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfi válogatott mellett. Többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csemer Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a válogatott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa bajnokságról, de ez már egy nehezebb, vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött. Bízom benne, hogy rövid időn belül tudunk majd információba szolgálni azzal, hogy ki lesz a következő edzője a férfi válogatottnak.
10: A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Lúca az 5., míg a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett egyéniben a női kardozóknál a franciaországi Vivo Európa-bajnokság tegnapi nyitónapján, férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok Andrássy Tibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt. Andrássy Tibor a negyed döntőben a belga Loyolától kapott ki, 15-13-ra majd Keszi Dórának értékelt.
18: Elég mostolák voltak a körülmények, azért ez nagyon brutális volt ilyen melegbe vívni, és így elhúzták az egész napot, de azt kell, hogy mondjam, hogy jól vettem az akadályokat, és tényleg jól vívtam a csoportban is végig, és aztán a táblán sem voltak könnyű ellenfeleim, de valahogy nagyon magabiztosnak éreztem magam. Gyakorlatilag azt, hogy Bernben tudtam vívni az egyéniben, ugyanazt a dinamizmust, ugyanazt a határozottságot tudtam hozni. Hát sajnos a négybejutásért az ellenfelem is nagyon-nagyon jól vívott, azért az látszott a nap folyamán is, hogy nagyon erős ellenfeleket vert, meg és ellenem is brillírozott az asszónak az elején, illetve a közepén. Úgyhogy nyilván így egy kicsit csalódott vagyok, illetve hát a srácokkal csalódottak vagyunk, mert nem tudtunk érmet nyerni. De én személy szerint azt érzem, hogy mindent kiadtam magamból, és hogy azért azt kell, hogy mondanom, hogy jó formában jöttem ide is, hogy jól vívtam. Így ki lehet kapni, hát abba bízom, hogy a csapaton ott sikerül felállni a dobogóra.
19: Ez miért van, hogy valahogy a belga Loyolának tényleg nem tudjátok az ellenszerét, mert nagyon sokatokat megvert így a szezon közben is.
18: Igen, bár az idei szezonban egyébként nem vívott túl jól, tehát azt hiszem 32 volt a legjobb eredménye, tehát a mai napra nagyon felszívta magát, és tényleg nagyon rég láttam, hogy ilyen jól vívott volna. Kár, hogy ilyen korán összekerültünk, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy színvonalas meccs volt, és akár egy döntőnek is beillett volna.
10: Andrássy Tibort hallották, aki tehát egyéniben a 6. helyen zárt az EB-n. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
8: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
21: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
8: Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
22: 8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban Harangi Szabolcs geológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
8: Napi jegyzet.
23: Jó reggelt kívánok! Enrico Fermi, olasz-amerikai fizikus egy a Földön kívüli élet lehetőségeiről szóló beszélgetés során megjegyezte. Where is everybody? Azaz, hol van mindenki? Utalva arra, hogy ha létezhet Földön kívüli fejlett civilizáció, amit nem kevesen sejtetnek, akkor miért nem látjuk ennek bizonyítékát, miért nincsenek erre jelek? A Fermi paradoxonnak elnevezett felvetést én most az alábbiakban gondolom tovább, de hol vagyunk? Azaz elfogadva és megélve azt, hogy egy olyan bolygón élünk, ahol megjelenhetett az ember és kialakulhatott egy fejlett civilizáció, vajon mennyire tudjuk azt, hogy ez a csoda miért is van, és vajon ismerjük-e, mi több, fontos-e ismernünk, hogy ez a csoda hogyan, és miért valósulhatott meg pont ebben a naprendszerben, pont ezen a kőbolygón. Határozott állításom az, hogy még sose volt annyira szükség a tudományra, mint most a 21. században. Felelősségünk van abban, hogy jobban megértsük azt, hogy miért lehetünk itt, és mi az a környezet, ami ezt lehetővé tette, összességében tudnunk kell, hogyan működik a Föld. Ez az igény, ez a tudás alapozhat meg egy olyan szemléletet, hogy miért is kell vigyáznunk a környezetünkre, mivel jár, ha azt átalakítjuk, egyáltalán mi történik körülöttünk, és erre hogyan reagáljunk, mit kell tennünk, hogy fenntartható, biztonságos és élhető környezetünk legyen még sokáig ezen a csodabolygón. A Föld 4,6 milliárd éves, ezen belül az ember megjelenése csak néhány millió évre tehető vissza, fajunk, a Homo sapiens pedig mindössze 300 ezer éve jelent meg ezen a bolygón. A dokumentált úgynevezett történelmi időszak helyszíntől függően csupán néhány száz, néhány ezer év. Nem régen vagyunk tehát itt. A Földbolygó több mint 4,5 milliárd éven ment keresztül, hogy aztán rajta egy olyan élet is megjelenjen, amiből egy fejlett civilizáció fejlődhetett ki. Nincsenek véletlenek. Kellett a 4,5 milliárd év a Földön, hogy mindez bekövetkezzen. Ebben kulcsfontosságú a víz, a szárazföldek, a légkör, a mágneses tér, és lényegesek a lemeztektonikai folyamatok. Ezek mind kritikus elemei annak, hogy mi itt vagyunk, és talán azt is magyarázza, hogy miért nincs itt mindenki. Azaz miért tűnik úgy, hogy a világegyetemben nincs máshol ilyen élet, nincs máshol ilyen civilizáció. Jelen tudásunk szerint a lemeztektonikai folyamatok csak a Földbolygón zajlanak. A Föld külső burka, amelynek a felszínén élünk, nem egy összefüggő, stabil kőzetréteg, hanem kisebb-nagyobb darabokra, úgynevezett kőzetlemezekre bomlik, amelyek egymáshoz képest mozognak. És mégis mozog a Föld, ahogy az Galileo Galilei mondta, aki ezt úgy értette, hogy a Föld kering a nap körül. Azonban a Föld külső kőzetlemezei is folytonos mozgásban vannak, ehhez köthető többek között a vulkáni működés, a földrengés, ennek köszönhető a légkör és a víz, de ennek köszönhetőek az emberi civilizációhoz nélkülözhetetlen nyersanyagok is, amelyek kapcsán tisztában kell lennünk azzal, hogy mennyiségük véges. A földi légkörrel állandó a kapcsolatunk, és mi is hatunk rá. Például tudnunk kell, ha csak egy kis koncentrációban jelenlévő légköri komponens anyag mennyiségét megváltoztatjuk, akkor annak bizony akár jelentős hatása lehet ránk, és ez akár az életünkre is komolyan visszaadhat. A Földbolygó több mint 4,5 milliárd éve él, és életjelenségei a természeti folyamatok veszélyekkel is járnak. Azonban ebben nem ezek nagysága a fontos, hanem hogy mennyien vagyunk kitéve egy ilyen természeti eseménynek. A Föld népessége pedig rohamosan nő, és ezzel a természeti veszély is egyre nagyobb. Vannak olyanok is, amelyekről nincs közvetlen tapasztalatunk, és ezért nem vagyunk rájuk felkészülve. A tudományos kutatások például feltárták, hogy a vulkánkitörések hogyan befolyásolhatják globálisan is a klímát, ezen keresztül hogyan módosították a múltban társadalmak életét, döntöttek el olykor csatákat, okozták birodalmak hanyatlását és újjak felvirágzását, más szóval befolyásolták a történelmet. Nincs kétség a felől, hogy ilyen természeti események a jövőt is formálni fogják, ha akarjuk, ha nem. A földtudományi tudás szüksége tehát óriási, itt a jövőnk a tét. A múlt tudományos ismerete segít megérteni a jelent és előre jelezni a jövőt, ami kulcsfontosságú a civilizált társadalom számára. Ez itt egy csoda. Mondhatni, Isten kezében vagyunk, de a mi felelősségünk, hogy ezt felfogjuk, hogy megértsük, ismerjük és tudjuk, hogyan működik a föld, miért vagyunk itt, és hogyan becsüljük meg ezt.
22: Napi jegyzet című rovatunkban Harangi Szabolcs jegyzetét hallották, amely visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. Fél kilenc rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán között péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Ismét egy feltételezett kábítószercsempész hajóra mért csapást az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti térségében. A támadásban egy ember meghalt. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint már több mint 200-an vesztették életüket az ilyen jellegű támadásokban. Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter. Az Esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, melynek során 14. Leó pápával találkozik majd. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közölte, A kérelmek mögött közvetítői hálózat működhetett, és a honosítások egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult. A szakemberek mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. A klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Ezért az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felülvizsgálja a jégkármérséklő rendszer működését. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
22: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Tegnap a Wall Street-en vegyesen zártak a főbb mutatók. A Dow Jones 6%-ot erősödött, a Nasdaq 1,1%-ot csökkent, az S&P 500-as 6%-os mínusszal zárt. Lejárt az orosz olajszankciók alól átmeneti mentességet adó amerikai intézkedés. Erről ír a RIA Novosti orosz állami hírügynökség. Az amerikai elnök június 17-éig adott mentességet az orosz olaj vásárlására a világ országainak, reagálva az iráni háború által okozott piaci sokra. Donald Trump várhatóan most visszaállítja a szankciókat, de dönthet úgy is, hogy meghosszabbítja a mentességet. Ugyancsak az amerikai elnök elrendelte az amerikai fegyvergyártás és a hozzá kapcsolódó ellátási láncok megerősítését. Az úgynevezett védelmi törvényre, védelmi termelési törvényre hivatkozva ez a bizonyos Defense Production Act. Az Egyesült Államokban ugyanis egyre nagyobb az aggodalom a hadipar kapacitás hiányával kapcsolatban. Az intézkedés a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművekkel, a gyújtószerkezetekkel és az irányítórendszerekkel kapcsolatos alrendszereket érinti a leginkább. Az elnök felhatalmazta a védelmi minisztert, hogy a védelmi ipari bázis megerősítése érdekében önkéntes megállapodásokat kössön a magánszektorra. A törvény értelmében az elnök vagy az általa kijelölt személy az ipar és az üzleti szféra szereplőivel egyeztetve köthet ilyen megállapodásokat, ha a nemzetbiztonságot közvetlen veszély fenyegeti. Irán több drónt is indított a Hormuzi szorosan áthaladó teherhajók ellen, mióta Amerika és Irán megegyezett a teher a háborút lezáró keret megállapodás részleteiről. Ezt tudta meg az NBC News. A lap úgy tudja, hogy a térségben állomásozó amerikai katonák eddig minden dróntámadást elhárítottak, mielőtt a légieszközök kárt tudtak volna okozni. A nyugat-európai tőzsdék többnyire emelkedéssel zártak tegnap. London 6%, Frankfurt 1%, Párizs 8%-kal erősödött. Milánó a legerősebben teljesített 1,2%-kal nőtt, Madridban pedig 7% volt a plusz. Az Európai Központi Bank továbbra is határozott fellépést ígér az infláció elleni küzdelemben, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás némileg mérsékelte az energiaárakat. Erről Philip Lane, a jegybank vezető közgazdásza beszélt egy konferencián Londonban. Az LKB a múlt héten csaknem 3 év után először emelt kamatot, és nyitva hagyta a lehetőséget a további monetáris szigorítás előtt. Egyébként Lane szerint az infláció várhatóan még legalább 1 évig a jegybanki 2%-os cél felett alakul. Franciaország további befektetéseket eszközöl a mesterséges intelligencia területén, ezt a francia miniszterelnök jelentette be. Sebastien Lecornu hangsúlyozta, a valódi stratégiai autonómia megteremtése érdekében a világ egyik legnagyobb védelmi technológiai vállalata az amerikai Palantir rendszerét egy francia megoldásra cserélik fel a hírszerzésnél, a továbbiakban a Caps Vision adatelemző cég termékeit használják. Majd ez egy 7 évvel ezelőtt alapított startup, amely 2025-re már 200 millió eurós árbevételt generált, tömeges adatok gyűjtésére, előkészítésére és elemzésére szolgáló eszközök kifejlesztésével. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 8,1%-os pluszban 138.730 ponton zárt, a tőzsdeforgalma 33,1 milliárd forint volt, az OTP 1,2%-kal, a MOL 3,4%-kal erősödött, a Telekom 1%-kal gyengült, a Richter pedig 1,7%-kal esett. Friss hír itthonról, hogy áprilisban 772.200 forint volt a bruttó átlagkereset a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján, illetve Európából, hogy a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, állítólag heteken belül elveszítheti az Európai Uniós működési engedélyét, mivel a Reuters értesülései szerint a görög tőkepiaci hatóság elutasítja a vállalat legfrissebb engedély kérelmét. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. Egy euró 349 forintba és 48 fillérbe, egy amerikai dollár 300 forintba és 96 fillérbe, egy svájci frank 379 forintba és 92 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
22: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
8: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
22: 8 óra 39 perc, vonalban itt van velünk Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézet vezetője. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
22: Ugye közelít az első komoly hőhullám Magyarországhoz, mindemellett pedig rendkívül gyorsan erősödik a csendes óceán térségében az úgynevezett El Niño jelenség, amelyről szakértők azt mondják, hogy a következő egy-két év egyik legfontosabb globális időjárás formáló tényezője lehet. Nézzük azt, hogy az egyiknek, illetve a másiknak mi lehet az oka, hol és hogyan függhet össze a kettő egymáshoz. Bár talán, mintha éppen egy-két héttel ezelőtt arról beszéltünk volna, hogy az El Niño itt Magyarországon nem érezteti a hatását.
5: Hát pontosabban sokkal kevésbé érezheti hatását, mint mondjuk a csendes-óceáni térségben. A most érkező hőhullám, amely hőségnapokat fog hozni a következő időszakban, ennek nincs köze az El Niño jelenséghez. Az El Niño jelenség a csendes-óceán középső trópusi részén most van felépülőben, és hát ennek a hatása az Európára jelenleg még rendkívül mérséklet, és egyébként, ha felépül az El Niño, a globális hőmérséklethez fog hozzátenni néhány tizedet, de ez inkább csak ilyen 0,2-0,3 Celsius fokot jelent, tehát ilyen értelemben Európára lesz hatással, de a most kialakuló időjárási helyzet az még az El Niño-nak nem köszönhető.
22: Ugye néhány évente tér vissza az El Niño. A kérdés az, hogy meddig tart ilyenkor a hatása ennek a jelenségnek?
5: Ennek elhúzódó hatása van, már csak önmagában azért is, mert a víznek nagy a fajhője. Tehát az óceánban található víztömegnek a hőmérséklete, hogyha megváltozik, ugye itt a csendes óceán középső részéről beszélünk, ez ugye melegíti a fölötte lévő légréteget, ez megváltoztatja az áramlási viszonyokat, a légnyomás viszonyokat, és hát ennek egy elhúzódó tartós hatása van. Általában az őszi időszakban épül föl, olyan karácsony tájékára, koratérre éri el a csúcsát, de a következő évre van jelentős hatása még a globális hőmérsékleti viszonyokra, úgyhogy sajnos erre számítunk, hogy 2027 az még melegebb lehet, mint a 2026-os év. Hát ugye itt még az első negyedére, félre pár hónapnak látjuk az átlag hőmérsékletét, de már ez is a legmelegebb évek óta, évek közé tartozik.
22: Ugye itt globális légköri folyamatokon keresztül jut el hazánkba, vagy érezteti a hatását. Az lenne a kérdésem, hogy mindez hogyan hat hosszú távon? Ugye említette, hogy most ilyen 0,2 Celsius fok maximum, ami emelkedést kimutat majd Magyarországon ez a jelenség. No, de hát azért hosszú távon mégis lesz ennek egy, vagy lehet ennek egy erőteljesebb hatása?
5: Ezt tudni kell, hogy az El Niño jelenség az egy természetes jelenség. Hát évszázadok óta vannak megfigyelések erről. Ez egy morfológiai okra vezethető vissza a csendes óceánnak, a medencének az aszimmetriájából következik. Tehát ez az 1-2 tizednyi hőmérséklet emelkedés, ez viszont hozzáadódik a globális melegedéshez. Tehát ugye a másfél fokos emelkedést megint el fogjuk érni. Így az a probléma, hogy ha a globális hőmérséklet emelkedéséhez hozzáadódik az El Niño jelenség, és mondjuk elérnénk egy 2 fokos hőmérséklet emelkedést globális szinten, az a billenő pontot jelenti, ami, hogyha bekövetkezik, ugye tartósan változhatnak meg a globális légkörzési folyamatok, és akár tartósan, tehát mondhatni, hogy visszafordíthatatlanul. Ez pedig nyilván a szélsőségek tartós és állandó megnövekedését jelenteni a világban, hiszen lesznek, ahol özönvízszerű esők, viharok lesznek, ezek tartóssá válhatnak, illetve hát az aszályok és az ehhez kapcsolódó erdőtüzek például, ezeknek a száma, tartósága növekedhet meg.
22: Ez egy megállíthatatlan folyamat, vagy valamilyen módon az emberi tényezővel, valamilyen emberi tényezővel még lehet lassítani?
5: Hát, amit tudunk lassítani, az természetesen a globális felmelegedés, amire törekszik természetesen az emberiség. A politika is csak hát több-kevesebb sikerrel, és hiába nő a megújuló energiaforrásoknak az aránya. Az energiafogyasztás olyan ütemben növekszik a világon, hogy emiatt ugye a széndioxid kibocsátás nem csökken, hanem továbbra is növekszik. Tehát amit tudunk tenni, az a fosszilis tüzelőanyagok használatának a radikális csökkentése és minél hamarabbi megszüntetése. Tehát megújuló energiákkal tudjuk segíteni azt, hogy csökkentsük a globális felmelegedést, mert az El Niño-t nem tudjuk befolyásolni, mint mondtam, ennek egyfajta geomorfológiai okai vannak. Az a néhány tized Celsius fokos hőmérséklet, amely az El Niño hatásakor hozzáadódik a globális felmelegedéshez, ez okozza igazából azt a kritikus pontot, amit nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni, de még egyszer mondom, a fosszilis tüzelőanyagokból származó globális felmelegedéssel van a probléma, az lényegesen nagyobb mérvű, mint amit az El Niño-hoz hozzá tud tenni.
22: Ez egy érdekes kérdés, és sokkal messzebbre vezetne, talán egy másik hosszabb beszélgetésnek a témája lehetne az, hogy a fosszilis tüzelőanyagok kivezetése az milyen befolyással lehetne, vagy hatással lehetne, ugye, akár a világ gazdaságára is, mert például az Egyesült Államok mit kezdene, hogyha nem termelhetné ki, és nem adhatná el az olajat, de beszélhetünk még más ilyen országokról is, és mondom, ez tényleg egy másik típusú beszélgetés lehet. Hogy látja Magyarország jövőjét ezen a téren? Ugye, hogyha nagyobb a szárazság, kevesebb csapadék esik, ezt már megtapasztaltuk most tavasszal is. Műsorunk elején is arról számoltunk be, már hetekkel ezelőtt is, illetve folyamatosan, majd, hogy minden nap, hogy minden zöldség, minden gyümölcsnek a termesztése visszaesett az elmúlt néhány hónapban, ugye az elmúlt évekhez képest, éppen azért, mert hogy nincs meg az a talajminőség, nincs meg az a légköri minőség, ami ugyanazt a termést garantálná, ami az előző években megvolt.
5: Igen, a termésbiztonság csökkent, és ezért fordulnak el a gazdák bizonyos kultúráktól. Vannak olyan kultúrák, amelyek egyébként a hűvösebb éghajlathoz szoktak, vagy azt szeretik, például a bogyós gyümölcsök, tehát ezek alapvetően a termőterület jelentősen csökkent Magyarországon, de jól látszik, hogy a kukorica termőterülete is egyre csökken, hiszen egyre bizonytalanabb a termesztése. Ugye a 2022-es rendkívüli asszály esetén ugye a talaj nedvességkészlet is nagyon kevés volt, ugye nem voltak előkészítő csapadékok, a tavasz, az előtte lévő tél is nagyon aszályos volt, emiatt aztán halmozottan nem jelentkezett semmilyen csapadékesemény Magyarországon. Az idei évben ugye most volt egy csapadékosabb időszakunk, ugye amikor erre nagyobb hőtömeg érkezik, akkor a párogás, a területi párogás jelentősen megnő, ami pedig a konvektív csapadékokat, a helyben képződő csapadékoknak az esélyét növeli, és ennek az intenzitását. Tehát amikor nagyobb a nedvesség tartalom a felszínen, akkor viszont annak a kockázata nő, hogy nagyon heves zivatarok, sokszor jéggel párosuló zivataroknak az esélye növekszik meg, ami a mezőgazdaság számára természetesen rendkívül kedvezőtlen. Tehát kellenének azok a többnapos nagy csapadékok, az a lassan mozgó ciklonokból származó áztató esők, amelyekre sajnos évek óta nincsen példa.
22: Na majd legközelebb beszélünk arról is, hogy például az európai országok hogyan készülnek, vagy készültek eddig ennek a jelenségnek a kivédésére. Bíró Tibor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatóság Intézetének vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
22: A munkavállalók átlagosan 13 nap szabadságot terveznek idén, ez áll az egyik munkaerőkereső cég honlapján. A korábbi évekhez képest pedig csökkent azoknak a részaránya, akik a nyaralás alatt is dolgozniuk kellett, és a többség ma már kevésbé tart attól, hogy a vezető az utolsó pillanatban is felülírhatja a szabadságát. Ugyanakkor minden ötödik válaszadó jelezte, hogy a munkahelyén nincs hivatalos helyettesítési rendszer, ezért a feladatok átadása egyéni megoldásokat igényel. Cinege Levente a részletekről Dencső Blanka piackutatási és üzletfejlesztési szakértőt kérdezte.
6: Mely tényezők játszottak a legnagyobb szerepet abban, hogy a szabadságalások kiszámíthatóbbá váltak az elmúlt években?
7: A profession.hu közel két évtizede követi reprezentatív kutatásokkal a munkaerőpiac változásait, és mi 2016-ban is végeztünk egy olyan felmérést, ami ugye a szabadságalásokkal, nyári időtöltéssel volt kapcsolatos. Tavaly és idén is megismételtük ezt. Azt tapasztaltuk, hogy még 10 évvel ezelőtt nagyon sokan mondták azt, 48%-a a munkavállalóknak azt mondták, hogy csak papíron tudták kivenni teljes egészében a szabadságokat, addig idénre ez most már ugye 10 év alatt lecsökkent, 10-ből 7 munkavállaló azt mondja, hogy ki tudja venni a teljes szabadságát, és ami a legfontosabb, hogy olyan aspektusból is néztük, hogy mi történik a szabadság alatt, mennyire van megoldva a helyettesítésük, illetve mennyire torlódnak fel a munkák, tehát hogy mennyire van lehetősége az embereknek arra, hogy elmennek akár egy hétre, vagy több időre pihenni, és nem úgy érkeznek vissza a munkában, hogy elönti őket a feladat. Ebből is lehet látni, hogy most már ezeken is nagyon sokat javult a munkavállalók helyzete, és bár van, aki előre dolgozik, ezt megelőzendően, de már nem ezzel a feltornyosult munkahalommal találkozik. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a helyettesítések a szabadságok alatt sokkal jobban vannak szervezve.
6: Milyen konkrét gyakorlatokat javasolnának a cégeknek a hivatalos helyettesítési rendszer bevezetésére?
7: Kérdeztük, hogy mennyire szoktak előre tervezni, tehát a munkavállalók átlagosan 13 nap szabadságot terveznek kivenni, ez természetesen azért változik, így a gyermekesek esetében növekedik, és ami fontos volt, hogy azért egyre több helyen megjelenik az is, hogy előre megvan annak adva, hogy milyen időszakokon kötelező kivenni ezt a szabadságot, így sokkal jobban tudnak a munkavállalók is ezzel tervezni. Ez korábban azért alacsonyabb arány volt, ahol előre meghatározták, hogy mely idősávban, vagy milyen időszakokban érdemes a munkavállalóknak ezeket tervezni, egy tervezhetőbb nyarat tudnak így a munkavállalók előkészíteni.
6: Lényeges különbség van a szabadságtervezésben iparágak vagy munkakörök szerint, hogyha igen, mely területeken a legnagyobb a változás?
7: Itt nem is iparágakra néztük, hanem szellemi és fizikai munkát végzőkre. Egyértelműen látszódnak különbségek, azért a szellemi munkavégzők hosszabb időre tudnak egyszerre elmenni munkából, a fizikai munkavállalók átlagosan kevesebb napot vesznek ki a nyáron egyszerre, tehát folytatólagosan. Ami viszont megint csak egy differencia, hogy mi történik a szabadság alatt, és a szellemi munkavállalók esetében láttuk azt, hogy ők azért ebben a hosszabb szabadság alatt azért nagyobb valószínűséggel intéznek azért céges ügyeket. Tehát, hogyha van egy telefonhívás, van egy e-mail, akkor ezt nem csak megnézik, hanem meg is válaszolják akár.
6: Milyen szerepet játszik a vezetői kultúra abban, hogy a dolgozók valóban ki tudjanak kapcsolódni a pihenőidő alatt? Ugye ez most az előző válasza miatt is fontos kérdés.
7: Ezt mi minden egyes alkalommal nagyon kiemeljük a munkaadók felé, hogy azzal, hogyha a munkavállalóiknak ezt folyamatosan edukálják arra, hogy bizony menjenek el szabadságra hosszabb időre, mert a pszichológusok is elmondják, hogy a rövidebb szabadságok azok nem tudják meghozni a megfelelő eredményt, nem tudnak kikapcsolódni ugye a munkavállalók, hogy ők azért pihenten tudjanak visszajönni. A munkapszichológusok ugye erről rengeteget publikálnak, és ezt elsősorban ugye a vezetőknek kell a munkavállalók felé folyamatosan jelezni, hogy ezt tartsák be, és próbálják úgy szervezni a nyarukat, hogy legyen benne legalább egy hét szabadság egyben kivéve.
6: Terveznek-e további kutatásokat arra vonatkozóan, hogyan befolyásolja a hibrid vagy remote, ugye az a home office munkavégzés a szabadságok hosszát és felosztását?
7: Ez egy érdekes párhuzam, amiben össze lehet hasonlítani, ugye mi folyamatosan a home office-a kapcsolatos adatokat is mérjük, egyáltalán hányan dolgoznak, kiknek van lehetősége erre, mi történik a home office alatt, tehát akár fizikailag, akár szellemileg, mennyire változnak a dolgok. Azért ezt láthattuk, hogy sok esetben azért a home office-nak most már vannak olyan jelei is, hogy nagyon izoláltan dolgoznak munkavállalók, és hogy kinek mire van szüksége alapvetően, ugye ezt is. Elsősorban a munkaadók és a cégek, meg a vezetőknek a felelőssége az, hogy ezeket jól tudják koordinálni, hatékony munkavégzést tudjanak ezzel elérni, és ezt mindig is elmondok, hogy ez azért nagyon differenciált munkavállalók esetében. Tehát vannak, akiknek így működik jobban, vagy úgy működik jobban, ezt elsősorban ugye a vezetők és a munkaadók kell, hogy figyeljék, és ugyanez a szabadságra is, hogy egyénileg differenciáltan kell tudniuk, hogy kinek mennyire van szüksége, és milyen munkakörben ahhoz, hogy a nyáron ezek a lehetőségek arra, hogy kikapcsolódjon, ezt maximálisan meg tudjon valósulni. 10-ből csak 5 munkavállaló mondta azt, hogy nem szokott dolgozni a szabadsága alatt. 10-ből 4 azt mondja, hogy alkalmanként, ha fontos az ő, de hát ugye ezt is mit jelent, hogy fontos, de bizony foglalkozik munkával. Ha megnézzük, azért ezek nem olyan hosszú idők, hogy az ember ne tudná kikapcsolni egy kicsit a munkát, hogyha mi azt szeretnénk, hogy tényleg sikeres legyen ez a kikapcsolódás. Tehát legyen ez telefonhívás, legyen ez egy rövid idő alatt elvégezhető feladat, de akkor is végeznek ilyen feladatokat. Pedig azt is látjuk az adatokból, hogy annak a mértéke is jelentősen lecsökkent, akik azt mondták, hogy akár a vezetőjük, akár a kollégáik ne tartanák tiszteletben azt, hogy ők szabadságon vannak. Sok esetben saját belső kényszerünk az, hogy bizony akkor is nekünk a munkával foglalkozni kell, amikor mi hivatalosan is szabadságon vagyunk.
22: 8 óra 54 perc a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, és hamarosan kezdődik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel, aki már itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
9: És akkor szervusz, jó reggelt!
22: Arra kérlek, hogy mondd el, hogy mivel várjátok a hallgatókat.
9: Olyan megdöbbentő statisztikáról hallhatnak majd 9 óra után nem sokkal, hogy a férfiak átlagosan 6 évvel élnek rövidebb életet, mint a nők. Ennek próbálunk egy kicsit a hátterében kutakodni, hogy vajon mi lehet az oka, és ezen a ponton felhívnám a hallgatók figyelmét is, hogy írjanak, hogy ők mit gondolnak, mi lehet a háttérben. 0639666 a férfi hallgatóinkat különösen céloznám, hogy önök szerint figyelnek-e kellőképp az egészségükre, vagy sem, vagy feleség őktől várják azt, hogy esetleg szűrővizsgálatokra időpontot kérjenek önöknek, vagy esetleg kicsit motiválják arra, hogy jobban figyeljenek a saját egészségükre.
22: Bocsáss meg, azt még soha nem hallottam, hogy a férfiakat kérték volna meg arra, hogy figyelmeztessék a mellettük, vagy velük élő hölgyeket, feleségeket, hogy figyeljenek oda a szűrővizsgálatokra, és járjanak el. Ugye minden ősszel, amikor van a férfi hónap, a férfi egészség hónapja, akkor elhangzik, hogy a hölgyek azok figyeljenek oda a partnerükre.
11: Igen, igen, érdekes, hogy ennek vajon mi állhat a hátterében, nagyon félelem a vizsgálattól, vagy hogyha azt gondolják, hogy nincs is tünet, akkor nem is lehet semmiféle gond a háttérben, úgyhogy erről fogunk beszélgetni 9 óra után néhány perccel. Aztán csípős kérdéssel folytatjuk majd, mert hogy már zajlik a szúnyoggyérítés és monitorozás. Azt is vizsgálják, hogy milyen fajok vannak nálunk, milyen szúnyogfajok, vajon járványügyi szempontból ennek milyen jelentősége lehet, arról is beszélgetünk majd.
22: Ugye elszaporodtak néhány évvel ezelőtt ezek, a biztos te is találkoztál már a tigris szúnyogokkal, felismerhető, mert nagyobb az átlagnál, mert csíkos, igen, és komoly betegségek, tehát én nem egy-két olyan ismerőssel találkoztam, akik be is lázasodtak egy-egy ilyen csípés után, úgyhogy oda kell figyelni, illetve hát kíváncsi leszek, hogy milyen megoldási alternatívák lesznek arról vonatkozóan, hogy hogyan lehet kiküszöbölni azt, hogy megcsípjenek ezek a...
11: Hát, nagyon remélem, hogy erre választ fogunk kapni, engem nagyon szeretnek, úgyhogy küzdök ezzel minden szezonban.
22: Akkor hallgatom, mert én is így vagyok ezzel. 9 órától tehát Gécsektól Tenikő várja majd kedves hallgatóinkat a délelőtt adásában. Én pedig valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Lajer Rita és Pap János nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Égő, szúróérzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 9 óra van, jó napot kívánok! Június 17-e van, szerda, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. És hogy mi is történt a múltban éppen ezen a napon? 1848-ban például Kossuth Lajos pénzügyminiszter megállapodást kötött a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal önálló magyar bank egy kibocsátásáról. 1901. június 17-én pedig a budapesti lóversenypályán megnyílt Magyarország első automobil kiállítása. A mai napon pedig a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul, front nem várható. Most hírek következnek Bordi Andrással.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán között péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt. A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az a személy, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en önkéntesen tértek haza. Itthon az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak tegnap a képviselők a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalás

0: tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a központi statisztikai hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A sivatagok terjeszkedése a földfelszín egyharmadát, Európa szinte minden mediterrán országát veszélyezteti. Napjainkban már Magyarország egész területe is aszállyal sújtott térségnek minősül. Ami az időjárást illeti, fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futó záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül. Délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től, 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
3: 9 óra múlt 7 perccel, jó napot kívánok, a mai műsort Pilisi Csenge és Messesán György szerkeszti, a hangmester Bényi Csaba, én pedig már mondom is a mai első óra kínálatát. A férfiak átlagosan 6 évvel rövidebb életet élnek, mint a nők. Ennek oka lehet az is, hogy ritkábban járnak megelőző szűrésekre, és a tüneteket is gyakrabban hagyják figyelmen kívül.
4: A férfiak természetéből adódik, hogy többet próbálnak bírni, és emiatt gyakrabban elhanyagolják magukat, ha nem is szándékosan, de ez szokott lenni.
3: Mit tehet egy társ, egy feleség, hogy motiválja a párját a szűrővizsgálatokon való részvételre? A férfiak egészségének nemzetközi hetén erről is beszélgetünk. Aztán csípős kérdés, zajlik a szúnyoggyérítés és a monitorozás.
5: Komoly mértékben rontja az életminőséget, kevésbé tudjuk a kinti tereket igénybe venni, a kerteket, a teraszokat. Próbálunk ezzel együtt élni és mindent megtenni, hogy ne jöjjenek be ezek a vérszívók.
3: Hogy kevesebb szúnyog legyen, azért a lakosság is tehet, hogy hogyan arról 9:30-tól hallhatnak. 10 óra után pedig állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltánt arról kérdezzük, hogy milyen jogi lépéseket tehetünk, ha az úthibák miatt sérül az autónk. 10:30-től pedig felkészülünk a nyári vihar szezonra. SMS számunk ma is 0639 1666. férfiak 80%-a álmából felkeltve is emlékszik az első autója típusára, de csak 50% tudja felidézni azt, hogy mikor volt az utolsó orvosi vizsgálata. Ez egy 2015-ös amerikai felmérés, amit akár kivetíthetünk a magyar társadalomra is. A mostani a férfiak egészségének nemzetközi hete. Ilyenkor világszerte és Magyarországon is a figyelem középpontjába kerül a férfi egészség, mind fizikai, mind mentális értelemben. A leggyakoribb és legveszélyesebb tévhit az erősebb nem képviselői körében az, hogy ha nincsenek komolyabb panaszok, akkor nem lehet nagyobb betegség a háttérben, így a szűrővizsgálatokat is elhanyagolják. Messzesán György összeállítása.
6: Miért van az, hogy a férfiak kevésbé figyelnek oda a saját egészségükre?
7: Mert ők a család feje, fenntartói, stb. A nagy erősek, és nehezen vállalják azt, hogyha valami bajuk van.
6: Ön szokta arra ösztönözni a párját, hogy jobban figyeljen az egészségére?
7: Szoktam, igen. Hát ő azért elodázgatja, de ha tényleg valamilyen nem tapasztalt dolgot érez, azért elmegy orvoshoz természetesen.
6: Volt olyan eset a környezetében, hogy a megelőzés hiánya miatt komolyabb probléma alakult ki?
7: Igen, volt ilyen eset, és ugye általában, ha megégetjük a kezünket, akkor már odafigyelünk, hogy tényleg figyelni kell az egészségünkre, a különböző változásokra a szervezetünkbe, olyan jelekre, amik aggodalomra adhatnak okot. A megelőzés tényleg fontos.
6: Férfiként rendszeresen jár szűrővizsgálatokra?
4: Lényegében csak a kötelező jellegű vizsgálatokra mentem még el így saját magamtól, mivel szerencsére még egészséges és fiatal vagyok. Nem látom úgy igazán értelmét és fontosságát, hogy én gyakran eljárok szűrővizsgálatokra. Nyilván ez majd valószínűleg változni fog, amint haladok előre a korban. De egy bizonyos kor felett igenis fontosnak látom az, hogy eljárjanak az emberek, főleg a férfiaknál bizonyos szűrővizsgálatokra.
6: Vajon mitől alakult ki a férfiaknál tapasztalható hanyagság, amikor a saját egészségükről van szó?
4: Hát ebben most igazából benne van egy ilyen társadalmi, nemek közti különbségeket felelő kérdés, hogy ugye a férfiak mindig próbálják mutatni, hogy többet bírnak. Ez egy eléggé természetes dolog, ugye állatvilágban is hasonlóan működnek ez így a nemek között. Ez egyszerűen a férfiak természetéből adódik, hogy többet próbálnak bírni, és emiatt gyakrabban elhanyagolják magukat, ha nem is szándékosan, de ez szokott lenni.
6: Ön szokott rendszeresen orvoshoz járni?
8: Hát az az igazság, hogy az életkorom már befolyásolja, hogy milyen gyakran járok.
6: A férfiak hajlamosabbak elodázni az egészségügyi problémákat?
8: Megítélni nem tudom, ez csak személyes dolog, hogy ki mikor megy el, meg gondolom, hogy az életkor befolyásolja, hogy meg esetleges betegségek előfordulása az gyakoriságot kényszerít az emberre.
6: A megelőzés híve, vagy megvárja, amíg jelentkezik a probléma?
8: Is-is. Például nem szeretek rendszeresen vért adni, mert az életbe már nagyon sokszor adtam vért, véradó voltam, de azért évente kényszerűségből kell mennem véradásra, kontrollra. És nem szeretek gyógyszert szedni, hál' Istennek most sem szedek, de azért, ha van egy megfázásom, akkor nyilván elmegyek orvoshoz, házi orvoshoz, és rendszeresen beoltatom magamat minden évben.
6: Volt olyan ismerőse, akinek az életébe került, hogy nem fordított elég figyelmet az egészségére?
8: Sajnos volt.
3: Messzesen György kérdezett az elmúlt percekben, a stúdióba pedig megérkezett Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője. SMS számunk pedig 0639666. Kíváncsi vagyok az önök véleményére, kedves hallgatóink, hogy mi lehet az oka annak, hogy a férfiak rövidebb életet élnek, mint a nők. Hát átlagosan 6 évvel, ezt mondja a statisztika, és Renátához fordulok. Ez nem kimondottan magyar adat, ha jól tudom, hanem ez egy nemzetközi trend is.
9: Így van, üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Igen, nem csak Magyarországon vannak egy picit a férfiak lemaradva a születéskor várható élettartamban, hanem világszerte ez a statisztikai adat. Ez nyilván kulturális, társadalmi, de lehet, hogy biológiai hatások miatt is alakult így. Azért a férfiaknak mindent ki kell bírni. Ők erősek, erősnek kell, hogy látszódjanak, és sokkal kevesebbet foglalkoznak saját magukkal, és sokkal később mennek el orvoshoz, hogyha baj van, inkább egy picit elsimítják, elbagatelizálják a problémákat. Egy férfi nem kér segítséget, ő megoldja. Csak sajnos későn.
10: Tehát ez világszerte jellemző a férfiak hozzáállására, akár ez egy ilyen evolúciós kódolás is lehet.
9: Igen. Igen. Hogy a férfi kibírja, azért mondtam az előbb, hogy ennek biztos, hogy van valami kulturális oka. Nyilván voltak a háborúk, ki kellett bírni, ő volt a család fenntartó, halászott, vadászott, tehát, hogy ő volt az erős, aki nem lehet beteg, mert ő neki feladata van, és ez valahogy belekódolódott ebbe az Y-kromoszómába valószínűleg.
10: Igen, ez a hozzáállás, amiről most beszél, meg kulturálisan így alakult ki, hogy a férfi az erős, nem lehet gyenge, nem lehet beteg. De hogyha a biológiai okokat nézzük, egy kicsit mögé próbálunk nézni, akkor a biológiai okok is alátámasztják azt, hogy vajon miért élnek rövidebb ideig a férfiak.
9: Igen, van ennek biológiai oka is. Nyilván a férfiakra jellemzőbb a szív- és érrendszeri megbetegedés, bizonyos daganatos megbetegedések, speciális férfiakra jellemző daganatos megbetegedések, akár a heredaganat, ami a fiatal férfiakat érinti, illetve a prostata daganat, ami lehet jó indulatú, rossz indulatú, az pedig az idősebb korosztályt, tehát vannak biológiai okai.
10: 0639666, ugye, ahogy már említettem az SMS számunkat, egy hallgató azt írja, hogy feléjük kering az a vicc, hogy férfiak között a házas férfiak élnek, tovább nők között pedig azok, akik nem. Nem tudom, ezt kutatta már valaki?
9: Nem tudok ilyen kutatásról, de hogyha azt nézzük, hogy a nő a család egészségének az őre, aki odafigyel a gyerekoltásaira, a férje egészségére, megpróbál a táplálkozásban valami harmóniát megalkotni, az egészséges táplálkozás is az igények között, tehát ez valahol igaz lehet, tehát ez biztos, hogy gyakorlati tapasztalat mondatja a vicc megalkotójával, hogy ez így van.
10: És pont a hölgyek azok, akik talán próbálják rávenni a férfiakat arra, hogy járjanak el szűrővizsgálatokra, mert ők valahogy jobban átérzik ennek a fontosságát. Hogyha a nemek közötti különbséget nézzük pont a szűrővizsgálatok részvételi arányában, akkor mit látunk?
9: Ugyanezt látjuk, hogy a férfiak kevésbé járnak el szűrővizsgálatokra, mint ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy az autója rendszámát, típusát, mindenét tudja a férfi, így a szűrővizsgálatok fontosságát, meg hogy mikor kellene menni, és mire kellene menni, az nem nagyon.
10: Ugye az egészség az egy komplex fogalom, fizikai, mentális egészséget is értünk ez alatt. Azok alapján, amiket eddig elmondott, azt feltételezem, hogy a mentális egészségükre sem figyelnek kellőképpen oda a férfiak.
9: A mi társadalmunkban a mentális egészséggel való foglalkozás még mindig háttérbe szorul, annak ellenére, hogy nagyon nagy jelentősége van, hiszen az egészség definíciója is úgy szól, hogy testi, lelki és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség hiány, ez egy dinamikus egyensúlyi állapot, tehát itt nagyon erős szerepet játszik a mentális egészségünk is, és valahogy ezt is próbáljuk elhessegetni. Ha nem tudunk aludni, akkor jönnek a nyugtatók, jönnek az elaltató, átaltató szerek, és nem nézzünk mögé, hogy mi lehet annak az alvászavarnak, vagy mi lehet annak a hangulatingadozásnak az oka, és nem próbáljuk megkeresni a megoldást, sajnos, pedig van megoldás. Nyilván, hogyha súlyosabb a dolog, akkor szakember segítségét kell kérni, de meg lehet próbálni saját magunk is megtalálni azt a foglalkozásformát, társas kapcsolatot, hobbit, mozgástípust, ami egy picit segíthet a mentális jólétünk karbantartásában.
10: Ugye én a nőkről tudok beszélni már elsősorban, nyilván a baráti körben, amikor összeülünk beszélgetni, akkor nőkkel szoktam beszélgetni, és azt látom, hogy azért ott már tudatosabbak, hogyha a mentális egészségükről van szó, és jobban is mernek, nyitottabbak a segítségkérésre, hogyha erről van szó. A férfiak körében, igen, ahogy említette, talán ez egy kicsit bajosabb, viszont hogyha a fiatalabb generáció képviselőire gondolunk, akkor náluk talán megfigyelhető már egyfajta nyitottság, tehát könnyebben elmennek szakemberhez, akár mentálhigiénész szakemberhez, akár pszichológushoz, hogyha a mentális egészségükről van szó.
9: Én úgy látom a programjaim során az a tapasztalat, hogy a fiatalabb generáció már egészségtudatosabb, akár az egészséges életmódja tekintetében, akár akár az önmaga menedzselése tekintetében, ami kiterjed az egészségére is, hogy sokkal jobban tud tudatos döntéseket hozni, és sokkal jobban tudja saját magát menedzselni, ezáltal mer és tud is segítséget kérni. Remélem, hogy ez a teljes társadalmunkra igaz. Ha még nem, akkor bízom benne, hogy a felnövekvő generáció az egészség tudatosságával, az egészség értésének a növelésével eljut egy olyan szintre, ahol önmenedzsmentet tud magának, a saját maga életében alkalmazni az egészsége és a betegségek megelőzése vagy korai felismerése érdekében.
10: Még egy gondolat a háttérről egy hallgatótól. Ő azt vallja, hogy túlságosan visszaélünk a kivívott emancipációval mi nők, és már a férfiakra túl sokat rakunk, mondván, hogy ők az erősebb nem. Túl sok teher van rajtuk. És azért nincs kedvük már szűrővizsgálatokra menni, vagy egyszerűen már nincs kapacitásuk rá. Hátrébb sorolják ezt.
9: Én nem megbántva a hallgatót, én most a saját életemre gondolok. Én azt gondolom, hogy én nőként ugyanannyi terhet viselek, mint a férjem maga. Tehát itt nem gondolom, hogy mi nők raknánk terhet a férfiak vállára. Ez egy picit ilyen védekezésnek tűnik, hogy nem érek rá, mert nekem nagyon sok a dolgom, hát ezt mondta a feleségem, vagy a párom, vagy tehát ezt meg kell csinálnom, azt meg kell csinálnom, tehát hogy nem érek rá elmenni az orvoshoz, egy picit ilyen homokba dugom a fejem effektus ez, mert az embernek arra van ideje, amire szeretne.
10: Na nézzük meg, hogy a férfi egészséget milyen tényezők kockáztatják, és hogy megint térjünk a statisztikákra, hogy igenis, melyek azok a faktorok, amelyekre nagyon oda kellene figyelnünk, pont akár a biológiai adottságaik miatt?
9: Én az origóhoz mennék, az egészséges életmódhoz, a megfelelő táplálkozáshoz, egészséges táplálkozáshoz. Nekem az én olvasatomban azt jelenti, hogy a szélsőségektől mentes táplálkozás, megfelelő folyadék, ásványi anyag, rost, fehérje bevitel, és nem az extremitások irányába való elmozdulás. A mozgás. Nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenkinek extrém sportolónak lenni, és minden nap megdönteni a saját csúcsainkat. Talán azzal is megdöntjük a saját csúcsainkat, hogyha minden nap rendszeresen egy rövid időt, nem a megszokott a munkánk során végzett mozgásra gondolok, hanem még pluszba egy 25-30 percet, egy órát próbálunk sétálni, biciklizni, tehát megtalálni azt a mozgásformát, úszni, tehát bármi lehet az, táncolni akár, és akkor a mentális egészségünk érésztetünk, tehát megtalálni azt a mozgásformát, ami nekünk a legharmonikusabb, aztán a káros szenvedélyek, a dohányzás kerülése, a mértéktelen alkoholfogyasztás kerülése, és most itt nem arról van szó, hogy a nyári melegben tiltott az egy-egy sör, vagy egy fröccs, vagy egy pohár bornak az elfogyasztása, hanem itt is meg kell találni az arany középutat, és az extremitásokat kell kerülni. Aztán itt vannak az egyéb káros szenvedélyek, a túlzott koffeinfogyasztás, a túlzott energiafogyasztás. Ha reggelben megyek a boltba, látom, hogy az alapélelmiszer, amit a reggelihez vásárolnak ott a férfiak, az első az az energiaital, a cukros üdítő, aztán valami péksütemény, hát gyümölcsöt nagyon-nagyon ritkán látok a kosarakba és a szallagon. Tehát ez az alap.
10: Hogy tehát ez az alap egy olyan életmód és olyan táplálkozás, mozgásra fűszerezve, amely lényegében véve megágyazhat egy egészséges életnek, és nagyon sok férfiakat kimondottan érintő betegség kockázatát csökkentené.
9: Igen. Tehát, hogyha az egészséges életmód alapelveit figyelembe vesszük és követjük, akkor vélhetően kevesebb lesz az elhízás. Az elhízás talaján kialakult anyagcserebetegségek, szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás egyéb, és a daganatos betegségek, hiszen ezeknél az elváltozásoknál legfőbb kockázati tényező az elhízás és a káros szenvedélyek jelenléte. Tehát, hogyha az egészséges életmóddal megteremtünk egy alapot, akkor jó eséllyel indulunk indulnak a férfiak, hogy előbb-utóbb behozzák a hölgyeket ebbe a lemaradásba. Nyilván ehhez még kell, hogy eljárjanak szűrővizsgálatokra. Itt nem tudok egy általános mindenkire jó receptet mondani, hogy ki, mikor és hogyan menjen szűrővizsgálatra. Figyelembe kell venni az egyéni jellemzőket, illetve a kockázati faktorokat, családi anamnézist adott esetben, és ez határozza meg. Ugye a felnőttkori szűrővizsgálatok ajánlott szűrővizsgálatok, nem kötelezőek. Javaslom a házi orvossal való egyeztetést, hogy az adott úriembernek az adott életkorában, az adott egészségi állapotában milyen szűrővizsgálatokat javasol. Ehhez egy jó háttérinformáció lehet az Egészségablak applikációban a szűrővizsgálatok menüpont, ahol ki lehet választani a nemet és az életkort, és egy általános információt ad arra vonatkozóan, hogy az adott életkorú páciensnek milyen szűrővizsgálatokat javaslunk. Mondom, ez csak általánosság, mert egyénileg kell értékelni.
10: Igen, és akkor ott le is van írva, hogy mely szűrést hány évente érdemes elvégezni. Meg hát ott ugye látszik az előzmény is, hogy ki mikor volt utoljára a szűrővizsgálaton, úgyhogy nem is kell álmunkból felköltve tudni, hogy mikor voltunk utoljára, elég az első autótípusát tudni ahhoz.
7: Igen.
10: Egy hallgatói vélemény, talán mi férfiak félünk, hogy a vizsgálaton megtudunk valami negatívat, és inkább nem megyünk, amíg nem muszáj. Ezt nagyon sok férfi embertől hallottam már, hogy amíg nem tudok róla, addig nem fáj.
7: Ez nem nemhez kötött. Mi nők is félünk. Tehát igen, nyilván félnek a férfiak is, szívük joga, és lehet félni, de biztos, hogy elcsépelt, amit most mondani fogok, hogy az ideje korán felismert mindegy milyen betegség, beszélhetünk itt szívérrendszeri betegségről, daganatos betegségről, tehát az ideje korán felismert megbetegedések egyrészt gyógyítható, másrészt jól kezelhető, és a kezelés mellett tartós, jó minőségű, hosszú élet biztosítható.
10: Milyen jó lenne addig eljutni, hogy ne a nők emlékeztessék a férfiakat, hogy menjenek el szűrésekre, hanem ez egy oda-vissza történő motiváció lehessen.
7: Van erre jó példa emlőszűrés kapcsán, vagy inkább emlődaganatok diagnózisa kapcsán számtalanszor van olyan anamnézis a leletekbe, amikor a hölgy azt mondja, hogy a férje vette észre a daganatát, és viszont a fiatalok here daganata kapcsán, és amikor a hölgyek veszik észre, hogy ott nem stimmel valami.
10: Egy fő üzenetet adjunk át, tehát így a férfi egészség nemzetközi hetén?
7: Hát talán azt, hogy a férfiak egészsége és a férfiak szűrővizsgálaton való részvétele az nem gyengeség, hanem tudatos döntése a férfinak. És éljenek vele.
10: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Bertókné Tamás Renátát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetőjét hallhatták.
7: Köszönöm szépen.
1: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
10: A szélesebb közvélemény előtt Horger Antal elsősorban arról ismert, hogy a Szegedi Tudományegyetem professzoraként a Szegedi Új Nemzedék című lap vasárnapi számában megjelent kritikák hatására magához hívatta József Attilát, és közölte vele, hogy a Tiszta szívvel című verse miatt az egyetem nem látja szívesen többé hallgatói között a költőt. Ezt örökítette meg József Attila a Születésnapomra című versében is. Erről szól a mai hangtárunk.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.

0: A fura úr, Horger Antal, a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem dékánja volt, akit József Attila név szerint is megemlít Születésnapomra című versében.
1: A örül Horger Antal úr, hogy költőnk nem nyelvtant tanul, sekély ekély.
0: De úgy történt-e az eset, ahogy azt József Attila megírta, és ki volt Horger Antal?
2: A konfliktus forrás valóban a 1925-ben megjelent Tiszta szívvel című vers volt.
0: Német Miklós nyelvészt hallják.
2: Amikor ez a beszélgetés lefolyt József Attila és Horger Antal között, egyébként Horger két tanút hívott még oda a beszélgetésre, akkor Horger Antalnak nem volt jogköre József Attilát elbocsátani, nem is bocsáthatta el, hiszen ő még nem volt dékán. Az az ő magánvéleménye volt, amit egyébként a bölcsészkari professzori testület véleményeként mondott, hogy József Attila nem lehet tanár. Vagyis az az út nyitva maradt, hogy a bölcsészeti stúdiumokat folytathatta.
0: Horger Antal nevét József Attila tette halhatatlanná, bár a nyelvész munkássága miatt is megérdemelné.
2: Ő egy nagyon-nagyon ellentmondásos személyiség volt, és hogyha nem az 1937-es vers tette volna halhatatlanná, bár köszönjük szépen az ilyen halhatatlanságot, akkor valószínűleg pozitív környezetben is sokszor előkerülne a neve, hiszen a 20. század első felének az egyik meghatározó nyelvész professzora volt, aki számtalan nagyon-nagyon fontos művet hagyott hátra. Elsősorban a nyelvtörténet, másodszorban a nyelvjárások, a dialektológia területén alkotott jelentőset, harmadsorban pedig nagyon sokat foglalkozott az igeragozás, a magyar igeragozás történetével.
0: A nyelvjárási térkép fontosságának magyarázásánál sem hagyhatjuk el a nevét.
2: A nyelvjárási térkép az egy nagyon-nagyon hasznos segédlet. Itt tulajdonképpen az történik, hogy egy-egy nyelvi elemnek az elterjedtségét megpróbáljuk a térben ábrázolni. A térbeli ábrázolásnak a leképezése pedig egy térképen történik. Tehát például, hogyha szeretnénk térképen megjeleníteni, hogy a töltött káposztát hol hívják szármának, akkor bejelölhetjük a magyar nyelvterületen azt a részt, ahol ezt így mondják, míg a nyelvterület többi részén ugye töltött káposztának nevezik. És ez azért kapcsolódik Horger Antalhoz, mert ő volt az első magyar nyelvész, aki nyelvjárási térképet tett közzé.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
4: 9:30 van, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormozi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, és ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6 tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt. A gép oldalára dőlt, a stráda védő korlátjának csapódott, majd kigyulladt. A pályát mindkét irányban lezárták. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál, illetve az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Ami az időjárást illeti, fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén futó záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél több felé megélénkül. Délután 25 és 30, késő este 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már beköszönt a kánikula, helyenként akár 35-37 fok is lehet.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
8: Biológiai földi beavatkozással indult idén a szúnyoggyérítés. A sok vérszívó nem csak a helyiek életét befolyásolja, hanem sok helyen, mint például a Tiszatónál a turizmust is. Pilisi Csenge kérdezett.
9: Komoly mértékben rontja az életminőséget, kevésbé tudjuk a kinti tereket igénybe venni, a kerteket, a teraszokat. Próbálunk ezzel együtt élni és mindent megtenni, hogy ne jöjjenek be ezek a vérszívók.
10: Nagyon zavaró, nagyon kellemetlen és nagyon komoly problémákat is tud okozni valóban. Nagyon sok van. Nagyobb felületen hólyagos bőrjelenség van a csípés után. Viszket természetesen, ahogy az általában a szúnyogcsípések után szokott, és nagyon kellemetlen és hosszú ideig viszket.
11: Mondták korábban a debreceniek Gyarmati Péternek.
12: Óvodába is azzal vittem a gyereket, mert befújták őket.
13: Krémekkel, kenőcsökkel, spraykel próbálunk védekezni, illetve lakásba töltjük az időt.
11: A legegyszerűbb védekezés a szúnyogháló. Védelmet nyújt ajtóra, ablakra felszerelve.
14: Nekem van a szúnyogháló az ajtón. Tulajdonképpen mással nem nagyon tudok védekezni ellene.
11: Sprayvel, kenőccsel, ilyesmit nem használnak?
14: Én nem használok, csak abban az esetben, hogyha mondjuk nyaraltunk és még több szúnyog volt, és akkor olyankor vettem valamit, de most nem használok semmit.
11: És megnézi az összetevőket, ha ilyet vásárol, hogy áros-e azért az egészségre?
14: Megszoktam, igen, megszoktam nézni.
11: Tartanak szúnyogriasztót. Van olyan is, ami mondható biónak?
15: Persze, van, igen. Igen, ez a muskáti kivonatos szúnyogriasztó. Ezt lehet ruhára is permetezni, bőrre is permetezni, nem lesz semmi bajuk tőle. És elég hosszantartó, nem csak szúnyog, hanem kullancs ellen is jó.
11: Mondja Gömöri Györgyi, szerinte a vásárlók egyre tudatosabbak.
15: Elektromos készülékektől, lapoktól mi teljesen elzárkózunk, úgyhogy nem is tartjuk.
11: Azt meg lehet kérdezni, miért?
15: Úgy tudom, hogy káros az egészségre. Nem jó beszívni, károsítja azért a felső légúti dolgainkat. Van, aki érzékeny rá, van, aki nem.
11: A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyészhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Ennek a horgászok is örülnek, hiszen volt olyan év, amikor képtelenség volt kibírni a parton, mondta korábban Hegedűs Gábor, az egyik tiszai kikötő tulajdonosa.
16: Amennyiben kémiai szerrel történik a gyérítés, akkor azért az a horgászatnak nem annyira jó, hiszen a táplálékállatokat is elpusztítja, de a horgászok is szenvednek a szúnyogtól. Ez az gyérítés is nagyon hasznos és nagyon kívánatos. Igazi védekezés az az egyéni védekezés. Füstölőket kell használni. Viszont akik ide jönnek, azok vízszerető emberek. Azok tudják, hogy a vízpartján pedig vannak szúnyogok.
11: Azért ezen sok múlik, hogy az ide érkező turista, akár vagy horgász mennyire érzi jól magát mondjuk a szabadban. És hogyha jön egy szúnyogfelhő, ami megkeseríti a kintlétet, hát az bizony bosszantó.
16: Olyat nem hallottam, hogy csak ezért elment volna a vendég. Nyilvánvaló, hogy igyekszünk védekezni, az önkormányzat nagyon odafigyel arra, hogy ez lehető legkevesebb legyen, de hát ne felejtsük el, hogy hatalmas nagy sekélyvízű tópartján vagyunk, hogy a kedvezőtlen irányú szellő azért nagyon sok szúnyogot ki tud kergetni ide a vízpartra.
8: Pirisi Csenge összeállítását hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok!
17: Jó napot, köszöntöm a kedves hallgatókat!
8: És dr. Soltész Zoltán, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok, köszöntöm én is hallgatókat!
8: Akitől már kaptam is egy prospektust, Szúnyoggyérítés ökológiai alapokon, ez a címe. És olyan szempontból is nagyon hasznos, hogy itt az egyik oldalán le vannak fényképezve azok az inváziós fajok, inváziós szúnyogok, amelyek már Magyarországon is megfigyelhetők. Számomra is tanulságos, ugye mindegyik csíkosna, de erről egy kicsit később beszéljünk, mert hogy az sem mindegy, hogy mit látunk, és hogyan tudjuk segíteni akár az önök munkáját is. De kezdjük talán azzal, hogy május második hetétől zajlik a központi szúnyoggyérítési program. Ezt a katasztrófavédelem koordinálja. Miért pont május második hetétől? Miért ez a dátum?
17: Picit előrébb mennék, egészen március elejéig, ugyanis március elejétől minden évben országszerte entomológusok, vagyis rovarbiológus szakemberek vizsgálják heti rendszerességgel, hogy milyen a szúnyogártalom. Akár a szúnyogok tenyészőhelyén a vízben fejlődő lárváknak a mennyiségét és a fejlettségi állapotát, akár a kifejlett szúnyogok állapotát.
8: Tehát ez már márciusban látszik.
17: Ez már március elején elkezdődik ez a munkafolyamat. És ez alapján lehet megtervezni a szúnyoggyérítésnek a menetét, hogy egyáltalán szükség van-e már emberi beavatkozása, vagy még egyáltalán nem. Idén meglehetősen aszályos az időjárás. Ezért csak május 12-én kezdődött meg a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés első lépésként biológiai módszerrel.
8: Mindjárt beszélünk arról is, hogy mi a biológiai és mi a kémiai közötti különbség, de azt hogy döntik el, mi alapján, hogy az ország mely területén kezdik meg a gyérítést?
17: Ezt mindig a szakértői vélemények határozzák meg, tehát tényleg az egész országot leszkennelik a katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok, és az alapján, ahol már tömegével megjelennek, akár a tenyészőhelyen a lárva állapotban a szúnyogok, akár később kifejlett szúnyogok, az alapján lehet eldönteni, hogy hol lesz szükség beavatkozásra. Tehát nem lehet előre azt mondani, hogy két hónap múlva ezen és ezen a településen lesz szúnyoggyérítés, mert az időjárás az, amely befolyásolja a szúnyogártalmat. Gyakorlatilag egy-másfél héttel lehet maximum előre tervezni a szúnyoggyérítésnek a menetét. Éppen ezért minden héten az első munkanapon tesszük közzé a katasztrófavédelem weboldalán, hogy azon a héten pontosan hol, milyen eljárással lesz szúnyoggyérítés. A héten nem tettünk közzé ilyet, mert ezen a héten nincsen központi beavatkozás, jövő héten viszont lesz.
8: Dr. Soltész Zoltánhoz fordulok, hogy a csapadékváltozásra milyen gyorsan tudhatni a szúnyog populációra? Tehát több hét szárasság az hány hétre hat a szúnyog populációra? Tehát hirtelen, hogyha esik egy kis eső, megjelennek ezek a csapadék foltok, úgymond, vagy akár vödrökben felhalmozott csapadék a kertekben, akkor a szúnyognak mennyi időre van szüksége, hogy behozza úgymond az aszály miatti lemaradást?
18: A hőmérséklettől függ, hogy mennyire gyorsan tudnak ezek a csípőszúnyogok fejlődni. Ilyen melegekben, ami ilyen 30 fok körüli, akár egy hét is elég ahhoz, hogy a tojástól eljussanak az imágóig, és nem kell, hogy jöjjön az imágó és rakja a tojásokat, hanem bizonyos fajoknál ott vannak már a talajba a tojások, csak arra várnak, hogy megérkezzen a csapadék, elöntse a tojásokat vízzel, ez egy trigger a tojások számára, gyorsan kikelnek, és azonnal fejlődésbe indulnak, és ha meleg van, akkor néhány nap elég ahhoz, hogy már megjelenjenek az imágók.
8: Tehát akkor ezek a tojások alvó állapotban is ott tudnak várakozni?
18: Ez fajtól függő, de igen.
8: Akár több hétig életképes van a csapadéknél? Évekig?
18: Igen.
8: Értem. Bennünk él az a kép, hogy amikor látunk gyérítést, szúnyoggyérítést zajlik, akkor gyorsan mindenki menjen be, szedje be a ruhákat, a gyerekek be, állatok be, zárjunk be minden ablakot. Ennek van bármiféle létjogosultsága?
17: Többféle módszerrel lépünk föl a csípőszúnyogok ellen. Jelenleg biológiai módszerrel zajlik lárvagyérítés. Ez egy kevésbé látványos folyamat, ez jellemzően lakott területektől valamelyes távolabb történik, ahol a szúnyogok tenyészőhelyén a vízbe juttatják ezt a talajban is előforduló baktérium által termelt fehérjét, ilyen fehérjét tartalmazó készítményt. A szúnyoglárvák ezt a fehérjét elfogyasztják, és ettől elpusztulnak. Ez nem egy látványos folyamat, ezt akár háti permetezővel, kézi permetezővel, csónakról, autóról lehet a szúnyogok tenyészőhelyén a vízbe juttatni, illetve repülőről is, amikor már nagyobb tenyészőhelyekről beszélünk, feltérképezett nagyobb tenyészőhelyekről, ártéri erdőkről, ahol már záródott a fáknak a lombozata, repülővel nem lehetne például folyadékállapotban kijuttatni ezt a fehérje tartalmú készítményt, mert fönnmaradna a leveleken, a fáknak a levelein ez a folyadékot, például granulátumot szórnak a szakemberek, tehát akár a földről, akár levegőből folyadék és granulátum formában is a vízbe lehet juttatni ezt a készítményt. Aztán van a másik, a kémiai szúnyoggyérítés, ez az, amit többen ismernek szerintem, ez sokkal látványosabb, amikor késő este, éjszaka a település belterületén végigmegy a permetező autó, ezzel szerintem többen találkoztak, mint biológiai gyérítéssel.
8: És ennek mi a módszere, vagy a módszernek mi a lényege?
17: Ennek ez egy kontakthatású írtószer, amit a szakemberek ilyenkor alkalmaznak. Itt nem arról van szó, hogy elfogyaszt a szúnyoglárva valamit, és attól elpusztul, hanem egy írtószert juttatnak ki minimális mennyiségben, és az érintkezik a rovarral, és ezt követően pusztul el a szúnyog.
8: Tehát már a kikelt szúnyogokra hat a kémiai, még a biológiai, az pedig még a lárvákra.
17: Pontosan.
8: Egy pillanat türelmet kérek, látom, hogy Zoltán szeretne hozzászólni, csak arra visszatérnék, hogy van-e értelme bezárni az ablakokat, tehát emberi egészségre van-e bármiféle hatása ezeknek, akár főleg a kémiainak, ugye az, ami jobban érintkezhet az emberrel.
17: A biológiai gyérítés során használt készítmény az emberekre, állatokra, növényekre semmilyen káros hatást nem jelent, még a vért nem szívó árvaszúnyogokra sem. A kémiai gyérítés során rendkívül minimális mennyiségben juttatják ki ezt a készítményt. Ilyen mennyiségben melegvérűekre nem jelent veszély. Tehát egy négyzetméterre egy gramnak a tízezred része jut. Ha mivel éjszaka zajlik a kivitelezés, nem is nagyon találkozunk ezzel a készítménnyel, és ez a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. Éjszaka általában maximum, ha kint hagyjuk a ruhát, akkor lehet jelentősége, ha éppen ott szárítjuk a ruhát, de néhány óra alatt lebomlik. Tehát nincs jelentősége, most kint van a ruha, bent van a ruha, valaki picit tart, ettől akkor becsukhatja az ablakot, beveheti a ruhát, de olyan minimális mennyiségben juttatják ki ezt az írtószert, hogy nincsen kimutatható károsító hatása az egészségre.
8: Dr. Soltész Zoltán.
18: Azt fűzném ehhez hozzá, hogy igen, a biológiai gyérítés az valóban sokkal-sokkal szelektívabb, de azért a vízben élő szűrőgető szervezetekre, egyéb diptera lárvákra, kétszárnyú lárvákra, ahol a csípőszúnyogok is tartoznak, szintén hatással van. De ha összevetjük a kémiait és a biológiai rendszert, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy szelektívnek tekinthető, de nem teljesen csak és kizárólag a csípőszúnyogokra hat. Viszont azt szerettem volna még hozzáfűzni a két módszerhez, hogy alapvetően más a megközelítés. Tehát biológiai csípőszúnyoggyérítés esetén meg sem jelenik a probléma, tehát ahogy mondta itt a szóvivő úr, a lakosság nem fogja érzékelni, ha jól csinálják a biológiai gyérítést, tehát nem lesznek imágók, nem fognak kórokozókat terjeszteni, mintha minden jól menne. Kémiai gyérítésnél ugye akkor kezdik el a gyérítést, amikor fennáll a probléma, ott megfelelő csípés számnak kell óránkénti, ha jól emlékszem, 50 csípés számnak kell megtörténnie, akkor lehet elrendelni a gyérítést, tehát ott már megjelenik a probléma, a lakosság érzi a problémát.
8: Ahol én lakom, ott az utóbbi években szinte csak tigris szúnyoggal találkoztam. Persze most, hogy megkaptam öntől ezt a prospektust, elbizonytalanodtam, hogy valóban tigris szúnyogról van-e szó, hiszen ezek az inváziós fajok mind csíkosak. Tehát ezen a szürke testalapon fehér csíkok vannak, csak máshogy. Na de mégis, hogyha az itthoni szúnyog populációt nézzük, akkor mely fajtából van a legtöbb? Még mindig a klasszikus csípőszúnyogból, bár annak is nem is tudom, 40 vagy 50 alfaja létezik.
18: Faja 50. 50 őshonos fajunk van Magyarországon, és ugye 3 idegenhonos, amit ön is említett, az ázsiai tigris szúnyog, a japán bozót szúnyog és a koreai szúnyog. Mi ezekkel is foglalkozunk az Ökológiai Kutatóközpontban. Van egy ilyen projektünk, hogy szúnyogmonitor, lá is lehet keresni az interneten, elérhető a szúnyogmonitor.hu helyen, és egyébként, ha felmerülne másban is egy kérdés, hogy mit látott, milyen inváziós fajt, akkor nekünk applikáción keresztül, vagy e-mailen keresztül is el lehet küldeni, vagy ha valaki, mármint a fényképét a szúnyognak, vagy ha valaki lelkes, akkor megfogja és elpostázza nekünk, és mi minden esetben megnézzük ezeket, és visszajelzünk, hogy milyen fajt fogott az illető, és ebből egy ilyen adatbázist építünk. Tehát ha felmegyünk erre a szúnyogmonitor.hu honlapra, ott 2019-től kezdődően fajokra lebontva elérhető, hogy a lakosság honnan küldött nekünk ilyen állatot, és az milyen fajba tartozott. Tehát ha kíváncsiak vagyunk, mert felmenjünk a térképre, és akkor megnézzük, hogy a lakóhelyünk környékén milyen inváziós fajok találhatóak.
8: El kell mondanom a hallgatók, hogy amíg dr. Soltész Zoltán a szúnyogokról beszél, elkezd csillogni a tekintete. Mi az, ami önt megfogta ebben a témakörben? Nyilván az egészségügyi hatása nagyon érdekes. Az is, hogy ezek a szúnyogok hogyan kerülnek be hozzánk, és hogyan szaporodnak. De mi az, ami ön számára kimondottan érdekes ebben a kutatásban?
18: Én azért kezdtem el csípőszúnyogokkal foglalkozni, mert óriási gyakorlati jelentősége van. A két szárnyak közül talán azt lehet mondani, hogy ez a legnagyobb jelentőség, gyakorlati jelentőséggel bíró két szárnyú család. Nem túl sok fajuk van, nem lehet róluk új fajokat leírni itt Magyarországon, hát külföldön még talán, de már nem sokkal várható. De ha azt nézzük, hogy ezért többször már Nobel-díjat kaptak, ugye Sir Robert Ross, ugye a malária terjedési mechanizmusának a felfedezéséért, tehát nagyon sok tudományos érdekesség kapcsolódik hozzájuk.
8: Hogyha a jelenbe utazunk, tehát 2026-ba, és ezekről a szúnyogokról gondolkozunk, amelyeket már ön is mondott, ugye talán a tigris szúnyogról hallottunk legtöbbet az utóbbi években, a japán bozót szúnyogról kevesebbet, és a koreai szúnyogról is kevesebbet, illetve az ázsiai tigris szúnyoghoz kötődő betegségekről hallhattunk többet, vagy azok potenciális veszélyeiről. Akkor mit kell tudni pont ennek kapcsán, hogyha veszélyekről beszélünk? Bármelyik inváziós faj veszélyes lehet-e itt Magyarországon az egészségre?
18: Azt kell tudni, hogy a hazai csípőszúnyog fajaink is képesek kórokozókat terjeszteni. Például nyugatnílusi vírus, uzutu vírus, de nem csak vírusokat, hanem fonálférgeket is, például a kutyáknál és egyéb társállatoknál fellépő bőr- és szívférgesség kórokozóit. Azonban ahhoz, hogy egy csípőszúnyog egyfajta kórokozót terjeszteni képes legyen, ahhoz az kell, hogy kompatibilis legyen a szúnyog faj a kórokozóval. Mit értek ez alatt? Az, hogy a kórokozónak képesnek kell lenni arra, hogy amikor a csípőszúnyog felszívja ugye a vérből vérben keringő kórokozót az ő bélrendszerébe, a bélrendszerből eljusson a kórokozó a csípőszúnyog nyálmirigyébe, és ott elkezdjen szaporodni, mert ha ezt megteszi, akkor a következő csípésnél, ugye a csípőszúnyog nem csak vért szív belőlünk, amikor minket megcsíp, hanem nyálat is ürít, és ha ott vannak a nyálmirigybe ezek a kórokozók, akkor őket is belénk ürítheti. Na most, a inváziós fajok azért sokkal potenciálisan veszélyesebbek, mert sokkal többféle és sokkal veszélyesebb kórokozó terjesztésére képesek, mint a hazai fajok. Például itt gondolni kell a dengire, magyarul csontülőrázra, csikungunya vírusra például, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön a csípőszúnyog és az ő kis testében behozza a kórokozót, hanem ugyanúgy, ahogy a csípőszúnyogokat is mi segítettük ide Európába, meg talán Magyarországra is a különböző szállítási, meg turisztikai tevékenységünkkel, hogy rengeteg helyre utazunk, jövünk, megyünk mindenhonnan is. Akaratunk kívül potyautasokat is szállítunk. A kórokozókat is mi fogjuk
8: behozni. Tehát ha mi behozzuk a kórokozókat, méghozzá akkor tud dolgozni a szúnyog úgymond, és terjeszteni. De hogyha csak a szúnyog jön kórokozó nélkül, akkor nincsen probléma. Most ezt nagyon leegyszerűsítve mondtam.
18: Nem, a kórokozókat mi fogjuk behozni úgy, hogy kimegyünk nyaralni egy olyan területre, ahol mondjuk endémiás a dengi, megbetegszünk, néhány óra alatt haza lehet érni, és ha itt megcsíp minket egy kompetens vektor, mondjuk egy ázsiai tigris szúnyog, akkor beindulhat egy ilyen fertőzési láncolat. Mennyire science fiction ez? Minden évben regisztrálnak több tíz ilyen humán megbetegedést, olyat, ami külföldön kapott el az illető, és itthon detektálják, és Magyarországhoz közel nem kell messzire menni, Franciaországban, Olaszországban már sajnos volt dengi lokális járvány.
8: Itt merül fel annak a kérdése, hogy mi lakosként hogyan is csökkenthetjük a szúnyog populáció méretét, és most Mukics Dánielhez fordulok. Számomra egy egészen új információ, bár nagyon logikus, hogy mondjuk a kutya itató vizére ne ráöntsünk, hanem egyébként gyakran mossuk ki, tehát az egészet öntsük ki. Tehát ez egy apróság, de érdemes ilyen szempontból is vizsgálni a kérdést, meg azt mondja, hogy egy deci vízbe akár mennyi szúnyoglárva lehet.
17: Több szúnyogfaj, például az ázsiai tigris szúnyog is olyan, hogy kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Az életterük pedig egészen kicsi, tehát 50-100 méteres sugarú körben élik le az életüket. Éppen ezért, hogyha az otthonunkban sok a szúnyog, az otthonunk környéken sok a szúnyog, az lehetséges, hogy valahol a környéken fejlődtek ki. Ezért a kertet azt úgy nézzük át, hogyha bárhol 1-2 deciliter szabad víz van, az potenciális szúnyogbölcsöde, és ezrével képesek kifejlődni ott a szúnyogok.
8: Tehát már akár 1-2 deci víz.
17: Egy virág alátét, egy madáritató, egy eldugult ereszcsatorna, egy temetői virágváza, bármi, amiben áll a víz legalább 1-2 hétig, ott képesek százával, ezrével kifejlődni a szúnyogok. Gumiabroncs, talicska, minden ilyen kerti pangóvizet azt szüntessünk meg, hogyha valaki locsolási céllal összegyűjti az esővizet. Akkor azt a hordót, tartályt, azt fedje le, tegyen le egy szúnyoghálót, kösse meg egy madzaggal, és megvan oldva a probléma. Tehát az állatnak az itatóvizét, a madárnak az itatóvizét, a virág, hogyha szeret egész nap vízben állni, akkor ezeket nem mindig ráöntsünk, hanem hetente többször cseréljük ki, és akkor megszakítjuk ezzel a szúnyogoknak a fejlődési ciklusát, és rengeteget tettünk annak érdekében, hogy sokkal kevesebb bérszívóval találkozzunk idén-nyáron.
8: 0639666 az SMS számunk, és egy hallgató az árvaszúnyog invázióra kérdez rá. Nem is tudom, egy vagy két éve a Balatonnál nagyon intenzív volt ez a jelenség. Az árvaszúnyog lárvákra is hathat-e az ilyen jellegű gyérítés, vagy egyáltalán kell-e gyéríteni az árvaszúnyog populációt, hiszen ők például nem csípnek. Néznek egymást a szakértőink.
18: Nem szabad a csípőszúnyog gyérítésre használt szereket árvaszúnyog gyérítésre használni, ugyanis azok táplálékforrásként jelentkeznek számos állat számára. És ugye, ha ebbe beleakvatkozunk, ők jóval nagyobb számban vannak jelen mondjuk a Balatonban és egyéb vizekben, akkor nem fogjuk tudni felmérni minden esetben, hogy milyen hatása lesz ennek.
8: Tehát a rövid válasz az, hogy nem szabad összekeverni a kettőt. Az önkéntességről beszéljünk még egy kicsit, hiszen említette, hogy a szúnyogmonitor.hu oldalon is lehet információt gyűjteni, akár beküldeni képeket szúnyogokról, illetve van egy applikáció, nem tudom, hogy akár van-e önnél telefonkészülék, meg tudja
18: Moszkitún a neve.
8: Moszkitún, tehát Moszkitúne az angol szóból ered nyilván. Mit tud ez az applikáció?
18: Egyrészt ezzel is lehet ugye fényképeket beküldeni hozzánk, hogyha valaki ilyen modern technikát vesz igénybe. Másrészt van egy olyan projektünk, ahol a csípőszúnyog hangokat gyűjtjük össze. Azért tesszük ezt, mert a későbbiekben a terv az, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazzuk annak érdekében, hogy felismerje a szúnyogokat.
8: Ön meg tudja különböztetni hang alapján a szúnyogfajtákat?
18: Én nem, de a mesterséges intelligenciával már jó tapasztalatunk van, és akkor ezzel nagyon sok terepi munkát ki lehet váltani. Hát gondoljunk arra, hogy kiteszünk egy kis széndioxid forrást, egy kis pohár vízbe beleteszünk kis cukrot, élesztőt, ugye tudjuk, hogy ott széndioxid fog keletkezni, mellé tesszük a mobilunkat, elindítjuk ezt a jövőbeli modern applikációt, és akkor fellistázza nekünk, hogy milyen szúnyogfajok élnek ott. Esetleg még az abundanciát, tehát a mennyiségére is mond valamit, és akkor ez óriási segítség lesz a gyérítésben lévő szakemberek számára. Tehát ez egy ilyen projekt, még abban a fázisban tartunk, hogy gyűjtjük az alapinformációkat, építjük a hangkönyvtárat a különböző fajokra, és ez alapján fogjuk ezt majd megcsinálni.
8: Dániel, amit említett, hogy már márciusban elkezdődik a katasztrófa védelem munkája szúnyoggyérítés kapcsán, tehát folyamatos a monitorozás. Ez egész nyárra igaz, tehát meg hogy hetente írják ki az újabb és újabb településeket. Tehát ha jól értem, akkor folyamatosan egész nyáron figyelik a vizeket, a különböző településeket, hogy hol milyen a szúnyoghelyzet, és annak alapján hoznak döntéseket. Egész nyár végéig, vagy akár ősz közepéig?
17: A szakértői monitor tevékenység az március elejétől egészen szeptemberig, októberig tart. A kivitelezés, tehát az érdemi szúnyoggyérítés nyilván az mindig a szúnyogártalomtól függ. 2024-ben árvizet követ

Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő, egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Amikor beköszönt a nyári vihar szezon, hogyan készüljünk az extrém időjárási jelenségekre?
2: Nálunk tavaly volt a faluba, és az idősek azt mondják, hogy soha nem is emlékeztek ilyen borzalmas időjárásra, valami 120 háznak a tetejét lerongálta, temetőbe sírokat felborított.
1: 10:30-tól beszélünk arról, mikor indul a viharszezon, és milyen biztosítást érdemes viharkárokra kötni. 10:45-től pedig arról hallhatnak, hogy a kőfelverődés az egyik leggyakoribb probléma, amely az autósokat érinti, de ki fizeti a kárt? Erről is kérdezzük állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltánt. Most krónika következik Ceglédi Edittel és Néver Igorral.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
4: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében. A NAV és a TEK is érintett.
3: Két hónapos amerikai blokád után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson.
4: Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
3: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök.
4: Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
3: A két hónapos amerikai blokád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal.
4: A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről.
3: Az Amerikai Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodása még nem a konfliktus lezárását jelenti, hívta fel a figyelmet a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója.
4: Csicsman László a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a keretegyezmény egy 14 pontos elvi egyetértési nyilatkozat arról, hogy mely pontok mentén fognak tárgyalni a következő hetekben. A memorandumot pénteken Svájcban írhatják alá, ahol a Közel-Kelet szakértő szerint az iráni nukleáris program korlátozásáról is meg kell kezdeniük a tárgyalást. Emlékeztetett, ezen a területen Irán és az USA között több vitáspont is kialakult.
5: Egyelőre ami látszik, hogy mindkét állam értelemszerűen győzelemként próbálja eladni, és egyfajta narratívákért vívott harc rajzolódik ki. Ugye Trump elnök azt mondja, hogy az Obama féle 15-ös megállapodáshoz képest ez sokkal jobb, mert hogy nem kell semmiféle pénzt adni Iránnak azért, hogy korlátozza a nukleáris programját. Az irániak pedig azt nyilatkozzák, hogy térdre kényszerítették az amerikai szionista ellenséget. Ez a szó szerinti megjegyzés szerepel az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak a nyilatkozatában.
3: Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
4: A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki

0: segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották.
1: Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket.
0: A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós államokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba.
1: Jogállamisági és igazságszolgáltatási területen kell összehangolni a szabályozását az uniós normákkal Moldovának és Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások első körében. Erről Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense beszélt.
0: A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Moldova esetében ez hamarabb megvalósulhat, mint Ukrajnában. Hozzátette, az EU több dolgot is nyerhet a két állam felvételével.
2: Szét kell választanunk a két országot, hiszen azért egészen más a geopolitikai, illetve a gazdasági realitás. Ugye, hogy Moldova egy kis ország, piacot természetesen akár csak Ukrajna esetében nyer az Európai Unió, és hát azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió egy normatív közösség, azt is nyeri, hogy ezek az országok mind gazdasági, mind pedig az alkotmányos rendszerüket közelítik az európai normákhoz. Ez azt jelenti, hogy az európai integráció gyakorlatilag olyan szomszédokat fog szerezni, ahol az európai szabályok szerint működik a piacgazdaság, ahol az európai szabályok szerint van bizonyos gazdasági és politikai stabilitás.
1: Csehország orosz helyett azeri kőolajat és földgáz szállítana a Barátság kőolajvezetéken. Erről beszélt Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője.
0: A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Csehország a Transalpin vezeték egyik leágazására csatlakozva már jelentős forgalmat bonyolít. Hozzátette, a Barátság vezeték fordított működtetésével akár Szlovákiáig, Magyarországig is szállíthat kőolajat, nagyjából 2-3 millió tonnát. Emellett az Odessa-Brody vezeték használatát is érdemes lenne használni.
3: Ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagy mértékben szorul, vagy nagy mértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonal az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális, tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
0: Itt a krónika.
1: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
0: A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
1: A Magyar Nemzeti Bank tavalyi pénzügyi stabilitási jelentése szerint 218 ezer szerződésből mintegy 19 ezer adóst érintene hátrányosan a jelzálog hitel kamatstop esetleges eltörlése, mondta Nagy László Nándor pénzügyi szakértő a Kossuth Rádióban. A Tisza kormány szeptember végéig meghosszabbította az intézkedést, azonban társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményez a témában.
0: A pénzügyi szakértő azt mondta, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy kivezetik az intézkedést. A kormány jelzése szerint a sérülékenyek számára kidolgoznak valamilyen lehetőséget. A kamatstop megszüntetése a jegybank adatai alapján a szerződések döntő többségében havi pár ezer forintos törlesztő részlet emelkedést hozna. Nagy László Nándor hozzátette, a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél nőne meg a leginkább. Ők azonban azok, akik spekuláltak és az MNB figyelmeztetése ellenére tudatosan választották az akkor olcsóbb havi részletet jelentő kockázatosabb hitelt.
4: Ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstoppot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára. És még egy dolgot, ugye a kormányfőnek a mondataiból az derült ki, hogy ők nem a kamatstopp teljes kivezetésén gondolkodnak, hanem például ezeket a potyautasokat próbálják kivezetni. Én azt gondolom, hogy átvizsgálás után az lesz a megoldás, hogy azok, akik érintettek lesznek a sérülékeny ügyfélkörbe vagyunk, ez a 19 ezer ügyfél, nekik valószínűleg megmarad a kamatstopp. Nekik nem fog emelkedni a törlesztések, azoknak, akiknek ez nem jelent érdemi változást, azoknak pedig megszűnik.
1: Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter.
0: Az Esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd.
1: Eddig ismeretlen 1907-ben írt Bartók kompozíció kézirata került elő egy spanyolországi árverésről.
0: A szakértők szerint a mű egy zenei üzenet, amelyet Bartók Béla írt szerelmének, Gellér Steffinek egy, a nő által küldött dallamra válaszol. A kézirat hitelességét a budapesti Bartók archívum is megerősítette, és a Magyar Kulturális Örökség fontos darabjának tartja. A különleges dokumentumot a tervek szerint a nagy közönség előtt is bemutatják majd.
1: Az El Niño, vagyis a csendes óceán térségének éghajlati ciklusa egy évszázadok óta fennálló természetes jelenség, amely az óceán medencéjének aszimmetriájából következik, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője.
0: Bíró Tibor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az El Niño ugyanakkor 0,2-0,3 Celsius fokos hőmérsékletemelkedést hozhat, amely hozzáadódik a globális melegedéshez. Amennyiben a jelenségek összeadódása 2 Celsius fokos hőmérséklet növekedést eredményezne globális szinten, visszafordíthatatlanul megváltoznának a légkörzési folyamatok, ami tartós, szélsőséges időjárást hozhatna. Emelte ki a szakember, aki hozzátette, ennek elkerüléséért a globális felmelegedés lassításával tehetünk, például a fosszilis tüzelőanyagok használatának csökkentésével.
5: Megújuló energiákkal tudjuk segíteni azt, hogy csökkentsük a globális felmelegedést, mert az El Niño-t nem tudjuk befolyásolni, mint mondtam, ennek egyfajta geomorfológiai okai vannak. Az a néhány tized Celsius fokos hőmérséklet, amely az El Niño hatásakor hozzáadódik a globális felmelegedéshez, ez okozza igazából azt a kritikus pontot, amit nagyon-nagyon szeretnénk elkerülni, de még egyszer mondom, a fosszilis tüzelőanyagokból származó globális felmelegedéssel van a probléma, az lényegesen nagyobb mérvű, mint amit az El Niño-hez hozzá tud tenni.
6: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás autóúton az M5-ös irányába. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél útszűkületre számítsanak, a kocsisor 3 kilométeres. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget és az M0-ás között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás lassulás alakult ki a külső sávban. Szintén az M1-esen Hegyeshalom irányába lezárták az átterelt sávot a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt, 3 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán Budapest felé. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Lezárták az 5. kerületben a Vekerle Sándor utcát, az Apácai Csere János utca előtt daruzás miatt 17 óráig. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Kávin tér felé, nem érinti a József Nádor tér Vörös Marti tér megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
0: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés várható, csak elvétve főként keleten, északkeleten, valamint a déli határ mentén lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 23 fokos.
1: Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében. Ádám is köszöni figyelmüket, Szegléd Edit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Viszont hallásra.
6: Műsorajánlat. Apa generációk. Nagy üzenetek.
8: Az én Stofán nagypapának volt egy mondása, aki a veszélyt keresi, az elvész benne.
9: Az egyik az egy konkrét üzenet, amit én elhoztam otthonról, ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz.
10: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Ezúttal a nagy üzenetekről. Kaptak-e otthonról életre szóló mondatot, és mit kezdenek vele? Felülírják, vagy megtartják? És rábíznak-e hasonlót a gyerekeikre?
6: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
11: Váratlanul ér minket, amikor koppan a szélvédő üvegén egy kavics, vagy a mellettünk elhaladó autó kereke alól autónk karosszériájának csapódik valami. A felocsúdás után döbbenhetünk rá, hogy tettes nincs, a kár javításában és a fizetésben legtöbbször magunkra maradunk. Zsoldos Barnabás riportja.
12: Tudom, hogy több gépjárműve is van. El tudom képzelni, hogy volt már olyan szituáció, hogy kavics felverődést tapasztalt, akár a szélvédőn, akár a karosszérián. Ilyenkor mi az első gondolata, mi az első cselekvés?
13: Ha szerencséje van, akkor csak kisebb kavics felverődés, amit meg lehet javítatni. Tehát vannak ezek a javító bázisok, akik kijavítják a szélvédőt. Ha szerencsénk van, nekem is volt már olyan, hogy akár a belső üveg is meglepett. De olyankor csak a csere, és akkor az több 100 000 forint. Hogy mit tudunk tenni? Gyakorlatilag semmit.
12: Milyen autó verte fel, mi a rendszáma? Ezt abban a pillanatban nem is látja, nem is tudja az ember megfigyelni.
13: Meg esélyünk sincs. Tehát ha forgalom van, és elment a szembejövő gépkocsi, nincs esély, hogy én megforduljak, hogy utolérem. Jó rész, mi teherautókkal járunk, esélyünk sincs. Ilyenkor csak egy valami van, belenyúlunk a zsebbe, és kifizetjük a szélvédőcserét, ami több 100 000 forint is lehet.
12: Kaszkó az üvegkárra is érvényes lenne?
13: Vannak részleges kaszkók, és nekünk is van, valamelyik autónkon van, de nyilván nem mindegyiken. Ez autóértékétől is függ.
12: Mostanában nem volt ilyen.
13: Az idén még nem. De hát ezt nem lehet elkiabálni, mert lehet, hogy kimenjünk az útra, és meg lesz azonnal.
12: Már csak azért is jutott ez eszembe, hogy ugye itt megy az autópálya építése, hát bizony hordják a kavicsot.
13: Hát igen, hordják a kavicsot, ők azért lassan mennek, meg a terelések miatt nincs akkora sebesség. Tehát, hogyha közúton megyünk, ahol 90 km-es tempóval megy az ember, jön szembe vele a másik, akkor az sokkal több problémát okoz.
12: Különösképpen itt a keleti régióban, ahol az autópálya építése zajlik, előfordul, hogy kavics felverődést kap az autós. Ön sokat közlekedik, járt már úgy, hogy szélvédőjét megkoppantotta, elrepett a szélvédő, vagy a karosszérián lehetett látni a kavics felverődést. Van ilyen tapasztalata?
14: Természetesen, aki sok kilométert ment, én is mentem már, vagy 1,5 millió kilométert, függetlenül attól, hogy nem ez a munkám, az mindenki találkozott ilyennel már szerintem. Nekem van olyan autóm, 11 éves, az 5. szélvédő van benne. Az a szerencsés helyzet van annál az autónál, hogy azon van kaszkó, és ott nem kell nyomozgatni, hogy kiről pattant le az a kavics, ami csinálta ezt a kárt. Kaszkó kijavította tulajdonképpen olyan kaszkómmal, ami 0 önrészes üvegkárral van, és azt megcsinálják.
12: Szokta figyelni, hogy milyen autó megy ön előtt, de erről azért elég gyakran elfeledkezünk.
14: Ez így van, tehát akkor figyeljük egyébként, hogyha láthatóan egy teherautóról hullik lefelé a szállítmányt, rendszerint a kavics, akkor nagyon igyekszünk vagy lemaradni tőle, vagy nagyon gyorsan kielőzni, de hát ez nem mindig megy, mert a forgalmi helyzet adja, hogy ezt ki tudjuk előzni gyorsan, vagy nem tudjuk kielőzni gyorsan. Akkor figyeljük, de egyébként nem biztos, hogy ez fogja okozni a kárt, hanem lehet, hogy egy sima másik személyautó, amely véletlenül fölver egy kavicsot az út széléről, nem számolunk rá erre a dologra. Annyi mindent kell figyelni a vezetés közben, hogy azt, hogy ennek mi volt a rendszáma ennek az autónak, hát a legtöbb esetben fogalmunk nincs.
11: Zsoldos Barnabás összeállítását hallhatták, amelyben több esetet is hallhattunk. Útépítés miatti kőfelverődés, vagy mellettünk elhaladó autó okozta kőfelverődés. Na, hogy mikor mi a teendő, arról is beszélgetünk. Ha szerda, akkor jogi rovat, a stúdióba pedig megérkezett dr. Kator Zoltán, ügyvéd, állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
11: na hát legyünk életszerűek, tehát megyünk autóval az úton, és egyszer csak felverődik egy kő, egy kavics, akár a motorháztetőre, akár a szélvédőre, mit csinálunk? Hirtelen megállunk, ha megállunk, és aztán azon gondolkozunk, hogy mi a következő lépcső. A legritkább esetben jut eszünk be, legalábbis én magamból indulok ki, hogy fotózgassak, és a ott környező autók rendszámát leolvassam.
15: Az az igazság, hogy túl sok értelme nincs is. Tehát itt jogi szempontból most már kikristályosodott a gyakorlat, nem volt ez mindig így. Tehát évtizedekkel ezelőtt ebből csúnya perek, nagy viták voltak, de tulajdonképpen mára viszonylag egységes ezeknek az ügyeknek és eseteknek a megítélése. És akkor rögtön ugorjunk fejest a jogi megfejtésbe, tehát nézzük azt meg, hogy milyen jogszabályok vannak, és egyáltalán hogy működik ez a történet. Először a tulajdonos oldaláról. Van egy régi római jogi elv, ez a casum senti dominus, vagy másképp res perit domino, ami azt jelenti, hogy a kárt a tulajdonos viseli. Ez akkor igaz, hogyha jogellenesen valaki más, egy károkozó harmadik személy, jogellenes magatartással és azzal okokozati összefüggésben nem okozta felróhatóan, és itt ez a kulcs szó, ezt a kárt.
11: Na most, tehát ha véletlen az előttem levő autó kerekem mögül pattan ki egy kavics, ami az én szélvédőmön landol, akkor az nem az ő hibája, mert hogy ő csak haladt az úton.
15: Hát legalábbis alapesetben nem, mert ugye a kérdés az az volt, hogy egy sima szituációból induljunk ki.
11: Hát ez ami, sima szituáció.
15: Ez egy teljesen sima szituáció, tehát itt még nincs útépítés, itt még nincs elhanyagolható út, itt még semmi nincs, van egy normál közút, ahol előttünk haladtak. Megmondom őszintén, hogy a téma mélyen érintett, mert egy pár héttel ezelőtt az én autóm is kapott egy ilyet, de ráadásul úgy, hogy nem haladt előttem senki. Tehát ahogy a szakértő ezt elmagyarázta, vélhetően az autópályán a szembejövő sávból repülhetett át egy kavics, amit én nem is láthattam. Tehát ez ennyire esetleges, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mi azt a kavicsot követ, a közvetlenül előttünk jövőtől kapjuk.
11: Még egy madár is lehetett.
15: Hát, igen, nyilván nem cinke, de az az igazság, hogy tényleg ilyenkor erre nem lehet felruhatóságot alapozni, nem legalábbis alapesetben nem. Na most, hogy folytassuk a jogi kitérőt, amit elmondtam, az a sima kártérítési felelősség. Ebben az esetben azonban egy másik fogalmat is fel kell idéznünk, talán erről már volt szó ebben a formában, amit nem másképp hívnak, mint hogy veszélyes üzem. Tehát ezt találjuk a polgári törvénykönyvben, azt viszont nem találjuk, hogy mi a veszélyes üzem fogalma.
11: Már a vezetés is az.
15: Igen, de ebben az esetben maga a tevékenység, ami a jog centrumában van, fókuszában van ilyenkor. Ha tűzrobbanás veszélyes, ha nagy sebességű, ha gép működik, nagyobb teljesítményű gép, ha vegyi anyag. Tehát a veszélyes üzem az körülbelül ebbe a kategóriába sorolható, mindig a bíróság mérlegeli, persze egy kialakult gyakorlat alapján már, hogy az adott esemény tényállás az veszélyes üzemi körbe tartozik, vagy nem. Most a személygépkocsik vagy gépjárművek esetében teljesen egyértelmű, hogy igen. Tehát ezt úgy mondják a jogászok ilyenkor, hogy két veszélyes üzem találkozik. Tehát ugye két autóról van szó, az egyik felverte azt a követ, anélkül, hogy tudna róla, a másik meg sajnos megkapta azt a kavicsot a szélvédőjére. Na most ugye egyébként jegyzem meg, ilyenkor általában nem is reped még a szélvédő, ilyenkor még csak úgy kikapja ez a kavics a szélvédő síkjából azt a darabot. És ugye ezek több rétegű, két rétegű szélvédők ma már, tehát nincs veszélye annak, hogy berobban, lukad, stb. És gyakorlatilag sokszor meg sem állunk, nem tudjuk adott esetben, ha nem látjuk, hogy hol következett be az a sérülés a szélvédőn, vagy adott esetben a karosszérián egyébként, és ugye ilyenkor meg sem állunk, esetleg utóbb látjuk.
11: Igen, tehát ha jól értem, most egy hagyományos vagy olyan életszerű példát hozott, hogy haladunk egy úton, és egyszer csak felverődik egy kő, ez semmiféle útépítés nem volt, egy normál aszfaltozott úton haladunk. Tehát itt, ha jól értem, felelősöket keresni teljesen felesleges, csak magunkban bízhatunk, illetve a biztosításunkban, de majd mindjárt erről is beszélünk, a biztosításról. Vegyünk most egy olyan példát, amikor mondjuk útépítés van, vagy az útkezelő hibázik, mert mondjuk nagyon sok múrva ott maradt az úton, útépítés után nem takarítottak. Ilyenkor érdemes a felelősöket keresni, más-e a tényállás?
15: Igen, az előző gondolatmenetemet még egy dologgal hadd egészítsem ki, tehát itt arról szól a történet, hogy a veszélyes üzemek találkoznak, és gyakorlatilag ebben az esetben nincs felróhatóság, tehát mindenki úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, és ezért aztán mindegyik fél a kárát maga viseli. Ugye alapesetben aki idézelben okozta, ő nem károsodott, hiszen az ő autója verte föl ezt a kavicsot. És visszatérve erre a kiegészítő kérdésre. Ugye az már viszont egy vétkességi felelősségi alakzat. Tehát, ha valaki felvitte azt a sarat, köves, valamilyen trutymót arra az útra, és emiatt keletkezett kár, különösen mezőgazdasági munkáknál szokott ez sárnál érdekes lenni, mikor megcsúszik az autó, ez csak egy példa, ugye ott nem, általában nem a kavics a gond, hanem hogy olyan, akár olajfolt, akár, mert ugye rosszul karbantartott gépről van szó esetleg, vagy akár bármilyen más sár, ugye földről, földrögök, de ugye volt elhíresült eset, amikor csupán arattak a szomszéd táblán, és olyan felhő ment az autópályára, hogy abból tömegbaleset keletkezett, hiszen nem láttak. Tehát ezek ugye különböző esetek, de visszatérve, hogyha van felelős, és itt felhívnám egyfelől, aki fölvitte tehát ezt a salakot, sódert, bármit az útra, mondjuk egy építkezés környékén, illetve felvetődhet az út kezelőjének a felelőssége. Tehát ugye ebben az esetben a közút kezelőjének kötelezettsége, hogy az út maga közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen, mondja a közlekedésről szóló törvény. Tehát ez egyértelműen a közút kezelőjének a kötelezettsége, és gyakorlatilag a hibákat kötelező kijavítani. Tehát egy picit bonyolítsuk a példát, ha van egy kátyú például, ahol ugye az útfelület anyaga megbomlott, és abban mondjuk található kavicskő, stb., és az verődik fel, ez már megalapozhatja viszont a közút kezelőjének a felelősségét.
11: Igen, most gondolkozom megint az életszerűségen, tehát megtörténik egy ilyen eset. Tegyük fel, kátyú mellett, ugye ott is gyakori a kavics, amit ön is említett, az verődik fel az autómra. Mit csinálok rögtön? Tehát meg kell leállnom, le kell lefényképeznem. Ahogy ön is említette, nem mindig veszem észre egyből. Hallok egy koppanást, de nem feltétlen gondolok arra, hogy ez megtörténik. Aztán utána észreveszem, futok kijavítani, nehogy abból repedést legyen. Tehát mi lenne az a sorrend, ami ideális lenne, és mondjuk pénzt is láthatok belőle, hogy nem az én zsebemből menjen a javítás teljes költsége.
15: Én azt javaslom, hogy álljunk meg, ha tudunk. A közlekedés, hogy mondjam, minimális akadályoztatása mellett, megjegyzem, hogy egy autópályán például az is életveszélyes, hogy megállunk egy leállósában. A másik jó tanács, amit én is kaptam, és megosztanék a hallgatókkal, bár szakmámon kívüli, hogy ilyenkor érdemes például celuxszal leragasztani ezt a sérülést, hogy ne legyen tovább, ne porosodjon, ne legyen probléma, hát ha egy felületi sérülés ki tud javítani, meg lehet javítani ezt a szélvédőt. Tehát nem kell feltétlenül cserélni. De visszatérve erre, hogy valaki ezt úgymond okozta. Egyébként nagyon érdekes például a túlságosan nagy sebesség is, hiszen ebben az esetben, hogyha az előttünk lévő autó 1000-rel ment, és ez okozhatta például a felverődést, akkor elméletileg ezt háromszor aláhúzom, felelhet, tehát felróható neki. Nem az, hogy a közlekedési szabályokat megszegte, hanem az, hogyha nem szegte volna meg, és mondjuk az előírt sebességgel ment volna, mert mondjuk egy 30-as tábla volt, ugye, lehet, hogy éppen az útépítés vagy bármi más műszaki esemény miatt, akkor nem történt volna meg. Tehát ilyenkor bejön a felelősség, hogy az alapkérdés az a sima eset volt. De visszatérve ide, bizonyítanunk kell. Tehát azért reménytelen az ügy, mert még azt is nehéz nekem bizonyítani, hogy mondjuk ő gyorsan ment. Mert ha azt nem látta senki, én állítok, ő állítja.
11: Nyilván... Meg azt is, hogy mondjuk nem hagytam elég követési távolságot, és azért történt.
15: Így van, tehát nem, hogy mondjam, ez a reménytelen, ez mindig idézőjeles, mert azért vannak erre technikák, GPS, stb. De azért mondom, hogy alapvetően azért ez nem egy sima ügy. Na, visszatérve tehát, az építkezőnek az út felületét úgy kell hagyni, ahogy az üzemeltetőnek, közútüzemeltetőjének oda kell erre figyelnie. Na most bizonyítanom kell, tehát hívjak rendőrt, készítsek fotókat, a környezetről is fotókat, legyen meg pontosan, hogy hol történt. Mélységi fotót, hogyha kátyúval is összefügg, ugye úgy kell készíteni, hogy valamit beteszek, valamilyen tárgyat abba a kráterbe, idézőjelben lukba felületi hiányra, hogy lehessen látni, hogy mennyire mély, mert ugye a fotó simában nem adja vissza, és gyakorlatilag mindenképpen várjuk ki a rendőrt, én azt mondom, mert a rendőr minimum készít egy feljegyzést, jobb esetben egy jegyzőkönyvet, és onnantól kezdve ezzel valamit tudok kezdeni.
11: Egy percünk maradt, de az még érdekes kérdés, hogy kaszkóbiztosítás, vagy akár kötelező biztosítás fedezhet-e ilyen fajta sérüléseket, javításokat?
15: A kötelező gépjármű felelősség biztosítás alapesetben ezt nem fedezi. Nem erre találták ki. Arra találták ki, hogy ha nagyon sarkosan és röviden fogalmazom, egy szegény ember, egy nem olyan típusú ember, aki lazán ki tudja az általa okozott kárt, mert mondjuk szabályszeget, közlekedési szabályszedet fizetni, akkor a biztosító tudja ezt fizetni, tehát gyakorlatilag arról szól, hogy a felelősségünket, hogyha felelősek vagyunk egy közúti balesetért, akkor a helyünkre lép a biztosító és fizet. De ezeket a kötelező gépjármű felelősség biztosítási módozatokat ma már, hiszen ez egy verseny, egy üzlet, nagyon sokszor ki lehet egészíteni szélvédőkárokkal. Nem azzal, amit okoztunk, hanem hogyha szélvédőkár következik be nálunk, akkor tehát van olyan kötelező felelősségbiztosítás, a kiegészítő kockázati elemként ezt meg lehet tenni és meg lehet kötni. A kaszkóbiztosítás általában erre fizet, ezek úgynevezett all-risk típusú biztosítások, tehát általában nagyon kevés kizárás van egy kaszkó esetében. Jegyzem meg egyébként ezt a szót, a világon nem ismerik, ez egy tipikus magyar kifejezés, ez a kaszkó, zárójel zárva. Tehát ez egy olyan típusú vagyonbiztosítás, ahol ezt fedezi a biztosító, sőt, van olyan módozat, ahol a csere érinti csak a bónusz-málusz besorolás, ezt is kevesen tudják, hogy a kaszkó esetében is van bónusz-málusz, nem csak a kötelezőnél, de például a javítás nem. Tehát a biztosító önrészesedés nélkül például kifizeti, és még a bónusz-málusz se érinti, de mondom, ezek konkrét
11: akkor
15: ügyletek.
11: Is, ha nem keresek felelős, tehát
15: akkor is, ha nem keresek felelős, a kaszkónál megszemlézik, vagy az se, és gyakorlatilag működik a dolog. De még egyszer mondom, ez egy példa volt. Tehát ez senki ne általánosítsa, ez egy konkrét termék, egy konkrét biztosítója, de több biztosító másképp áll ehhez. Tehát a kaszkó esetében ezt érdemes tisztázni, hogy önrészes, önrész nélküli érinti-e a bónusz-máluszt. A kötelezőnél pedig alapesetben nem térít a biztosító, de ehhez általában kiegészítő kockázati elemet lehet kötni, nyilván plusz díjért.
11: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Mi történik kőfelverődés esetén, erről beszélgetünk a mostani jogi rovatunkban dr. Kator Zoltán ügyvéddel, állandó jogi szakértőnkkel. Várjuk szeretettel jövő héten is. Köszönöm szépen.
15: Köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.
11: Közben 10:30 elmúlt bő egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András. Ceglédi Edit, bocsánat.
16: Jó napot kívánok, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terror elhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, amelyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homokekével, sószóró berendezéssel, és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és a nyugati határ mentén előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
17: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
11: Amikor beköszönt a nyári vihar szezon, a leggyakoribb tévhit az, hogy az extrém időjárási jelenségekkel szemben tehetetlenek vagyunk, vagy hogy egy átlagos lakásbiztosítás automatikusan és korlátok nélkül fedez minden hirtelen keletkező anyagi veszteséget. Sokan úgy élik a mindennapjaikat, mintha rájuk nem vonatkoznának a természet törvényei, vagy az alulbiztosítottság veszélyei, pedig a szupercellák okozta károk súlyos anyagi kockázatot jelentenek. Hogy a magyar autósok és ingatlan tulajdonosok valójában mennyire körültek és hogyan igyekeznek megóvni értékeiket, az kiderül Messzesán György összeállításából.
15: Ön úgy látja, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás Magyarországon?
20: Igen, nagyon gyakori a váratlan helyzetekből lecsapó szélsőséges időjárás, mint például egyik persze a másikra óriási jégeső szélviharral mindent kitép, letép. Nálunk tavaly volt a faluba, és az idősek azt mondták, hogy soha nem is emlékeztek ilyen borzalmas időjárásra, valami 120 háznak a tetejét lerongálta, a temetőbe sírokat felborított, úgyhogy nagyon-nagyon nagy kár volt a faluba.
15: Önnél keletkezett kár a vihar miatt? Fedezte a biztosítása?
20: Nekünk még van ott egy vidéki házunk, és hát abba is, de valahogyan elkerülte, egy kis kárt csinált, nem is volt biztosításunk, azóta meg is kötöttük, hogy az ilyen kiszámíthatatlan helyzetekben óriási kárt tud, egy vályogházba főleg.
15: Gondolom, ilyen esetek után gyakran szóba kerül, hogy miért fontos a biztosítás.
20: Igen, ha éppen szóba kerül, szoktam őket, igen, ilyen témába is felvilágosítani, hogy tényleg oda kell figyelni, és érdemes biztosítást fizetni, mert sok milliós károkat okozhat, egy tetőcsere, bármi, az borzalmas összegekbe kerülhet.
15: Ön hogy látja, valóban szélsőségesebb az időjárás, mint régebben volt?
21: Én nem gondolom úgy, hogy igazán szélsőséges lenne az időjárás. Igaz, hogy koromnál fogva még nem láttam mindenfajta időjárási viszonytagságot itt Magyarországon, hogy mégis igazán régen milyen volt, de amióta emlékszem a nyarakra, időjárásra, hogyan változtak az évszakok, azóta úgy látom, hogy akkora nagy különbségek igazán nem történtek. Tehát persze mindig vannak évtizedenként egy ilyen nagyobb különlegesség vagy időjárási anomália, és akkor arra mindenki felkapja a fejét, de ez eléggé ilyen időszakos dolog, tehát ez nem csak most jött elő az időjárásban Magyarországon, hanem ezek mindig is megvoltak.
2: Hallunk szupercellákról, nagy viharokról. Ön kötne kiegészítő biztosítást az ilyen esetekre?
21: Hallottam ilyenekről, ugye az utóbbi években is volt egy ilyen viharosabb időszak, de szerintem az sem volt olyan szintű, mint amennyire ezt a hírekben felnyomják. Tehát az, mikor ilyen szupercellákról, meg hurrikánokról és hasonlókról van szó, akkor ez már mindig az ilyen nagy tornádókra, meg az Egyesült Államokban jellemző ilyen nagyon szélsőséges időjárási viszonytagságokra gondol, de ez igazából közel nincs a hozzá, tehát annyival másabb, akit a magyarországi ilyen szupercellák, vagy ilyen szélsőségesebb ilyen szélviszonyok, hogy szerintem ettől nem igazán kell tartani, és ez tényleg egy ilyen időszakos dolog. Biztos van egy alapvető biztosítás, ugye majdnem minden ingatlanon. Most olyan, ami speciál, kifejezetten ilyen szélsőséges időjárási viszonytagságokra szól, szerintem ez felesleges. Tehát olyan helyeken, ahol jól dokumentált, hogy igen, gyakran szokott előfordulni, nem tudom, 2 évente vagy 5 évente ilyen nagyon szélsőséges időjárás, akkor talán oda érdemes, de ez nem egy ilyen általános dolog, tehát én személy szerint ezt feleslegesnek tartom.
11: Messzesen György összeállítását hallhatták, a stúdióba pedig közben megérkezett Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
11: És kapcsolódik a beszélgetéshez Fejős Ádám meteorológus is. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
11: Péterhez fordulok elsőként, hogy a biztosítási piacon, ugye a viharkárok okozta problémáik, azok talán még később kezdődnek, vagy nyár közepe fele, vagy
3: nyugodtan. Ja, az idejében. Igen, várunk még, nem azt mondom, hogy vihar előtti csend, stílusosan, de egy kicsit olyasmi volt már, most azért így megmutatta magát az időjárás, esett az eső jó pár napig, talán a szél is egész komoly volt, de most már jó ideje lehet mondani, hogy komolyabbak azok a viharok, amiktől mondjuk az emberek félnek, vagy amire biztosítók sokat fizetnek.
11: Na, és akkor ezt vajon Fejős Ádám meteorológus meg tudja erősíteni? Ugye itt a felvezetőben többféle véleményt hallhattunk arról, hogy vajon több-e a vihar manapság, vagy csak többnek érzékeljük. Mik a tények?
22: Nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket az izgalmas véleményeket. Hát ugye alapvetően nagyon sokféle extremitás van a légkörben, minden esetre azt most már így a szakma nevében talán biztosan állíthatom, hogy évtizedek óta a meteorológusok, klímakutatók és úgy általánosságban a tudományt képviselő kollégáimmal együtt szinte már szajkózzuk, hogy a globális felmelegedés az alapvetően az extrém időjárási mintázatok irányába mutat, vagy legalábbis jobb eséllyel alakulnak ki hevesebb csapadékrendszerek, ez jelenthet akár hevesebb nyári zivatarokat, zivatarláncokat, vagy akár szupercellákat. De fontosnak tartom azért, hogy külön válasszuk a hurrikánt például a szupercellától, mert hogy egyébként méret tartományban is eltér egymástól a kettő, hát még a tornádó, ami egyébként kapcsolódhat a szupercellához, de hurrikán Magyarországon nem lesz, maximum olyan maradvány ciklon elérheti a Kárpát-medencét, ami egykor hurrikánnak indult, de nem ezekből szoktak kialakulni általánosságban, legalábbis Magyarországon a legveszélyesebb időjárási jelenségek, hanem pont ilyenkor a nyári időszakban az úgynevezett szupercellákból.
11: Mi a különbség egy zivatar és egy szupercella között?
22: Valójában a szupercella is zivatar jelenségnek számít. Zivatarnak egyébként azt nevezzük, ezt nem mindenki tudja, amikor légelektromos tevékenység hatására dörgés, villámlás tapasztalható. Na most a nyári zivatarokból léteznek úgynevezett álló zivatarok, amik létrejönnek egy adott térség felett. Ez lehet akár egy város rész is, tehát annyira pici is lehet egy zivatar, lehet akár egy mondjuk budapestnyi méretű is, bár ott már elérjük azt a szintet, amikor már a szupercellás mérettartomány szóba jöhet, mert hogy a szupercella, és itt van a kutya elásva, az egy jóval nagyobb méretű képződmény, mint egy nyári zivatar. Még egy zivatarláncnál is lehet nagyobb. A zivatarlánc az sok zivatarláncba vagy vonalba rendeződve halad. Most a szupercellekről azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
11: Ez a veszély akár jég is lehet, vagy a szupercellához nem kapcsolódik jég feltétlen?
22: A szupercellához majdhogy nem minden esetben kapcsolódik, ráadásul szignifikáns méretű, tehát centiméterben mérhető jég. Ez azt is jelentheti, és abban igazat adok egyébként a szkeptikus megszólalónak, hogy az Egyesült Államokban jóval keményebb szupercellák és intenzívebb időjárási jelenségek vannak. Ennek egyébként földrajzi okai is vannak, de ebben most nem menjünk bele, mert mégiscsak Magyarországgal foglalkozunk. De az tény, hogy a magyarországi károkozó jégeső is, vagy legalábbis a jégeső a legnagyobb része az ilyen szupercellákhoz kapcsolódik. És természetesen felmerülhet a kérdés, hogy miért, hogyha van idő, akkor nagyon szívesen ezt meg is válaszolnám, hogy miért van az, hogy egy szupercellában mondjuk nagyobb jegek, vagy nagyobb jégdarabok vannak, mint egy mezei nyári zivatarban.
11: Épp meg is akartam kérdezni.
22: Igen, igen, sejtettem, úgyhogy kicsit elémentem. Tehát, hogy elsősorban azért, mert egy zivatarrendszer minél tartósabb, annál tovább tart az a heves feláramlás, ami eljuttatja a felhőelemeket abba a vertikális tartományába a légkörnek, amiben már egyáltalán nem létezik csepp, hanem kizárólag jégelemek, jégszemek vannak. És amikor megtörténik a túltelítődés, és ezek a jégszemek elkezdenek az égből potyogni, akkor, hogyha rövidebb ideig tart az ivatar, akkor ezeknek a jégszemeknek nincs annyi idejük formálódni. Mert hogy a formálódás folyamata az úgy néz ki, hogy ezek a pici, apró jégdarabok elkezdenek potyogni, már majdhogy nem a stratoszféra magasságából. Ezt azt kell elképzelni, hogy a 8-10 kilométer magasból. És keletkezik egy úgynevezett gyűjtő, hát nem csepp, hanem egy gyűjtő jégszem, ami folyamatosan magára tapasztja vagy a vizet, vagy a jeget, és ezért lesznek ilyen nagyon furcsa alakúak is ezek a hatalmasra nőtt jégszemek, amik potyognak az égből, biztos már a kedves hallgatók is láttak ilyen fotót a közösségi médiában, nagyon gyakran terjed, hogy ilyen egészen amorf alakzatú jegek tudnak potyogni, ez pontosan ezért van, mert hogy egy gyűjtő szemre rátapad sok kicsi, és ez minél tartósabban történik, már pedig most ezt el is mondtam, hogy a szupercella az egy kifejezetten tartós jelenség, annál valószínűbb, hogy ezek a leeső, tehát a földet érő jégszemek meghaladják a centis átmérőt, vagy akár a több centis átmérőt. Azt szoktuk mondani, hogy amikor már dionagyságú jégről beszélünk, vagy azt meghaladóról, akkor az már mindenképpen a veszélyes kategória, és erre egyértelműen a piros riasztást adja ki a szolgálat.
11: Fejös Ádám meteorológust megkérem, hogy még maradjon velünk. Német Péterhez fordulok, nem tudom, hogy biztosítási szakértőként ennyire ismerte akár a jégesőnek a hátterét, de azt biztosan ismeri, hogy egy-egy jégkár mit tud okozni épületekben, vagy autókban.
3: Mindenképpen, és ugye csatlakozni tudok itt ilyen szempontból a kollégákhoz, hogy az, hogy egyre szélsőségesebb és az időjárás egyre több ilyen veszélyt tartogat, az pénzben is pontosan mérhető. Ugye kb. Ózóta tudjuk, hogy a hurikán felkapja a házat, és komoly károkat csinál benne, és ebből most már valóban itt Magyarországon is meg kell tanulni viccen kívül olyan időjárási fogalmakat, amiket eddig mondjuk hollywoodi filmekben, vagy tényleg külföldről hallottunk, és az ott vannak. Nagyon nagy károkat tud okozni, a jég egy pillanat alatt megérkezik, gépjárművekben, lakásokban, ingatlanokban, kerti bútorberendezésekben, és néha még egyébként egészségben is abszolút számosítható és mérhető károk vannak.
11: Ha a bejelentéseket nézzük ilyenkor egy-egy jégkár után, akkor főleg mit bont meg a jég, vagy mit sért a tetőt?
3: A gépjárművek nagyon sokat sérülnek, tehát egy gépjárművet ugye, mint hogyha golyó szóról, nem lyukasztja persze át, de ilyen apró huplik vannak rajta, és hát már iparág is létrejött, hogy megpróbálja helyre hozni őket, de nagyon hamar, 5-10 perc a totál károssá minősítheti a biztosító kaszkó biztosás alapján mondjuk egy autót, amit rendesen elvert a jég. Volt egy néhány évvel ezelőtt olyan időszak, amikor az Alföldön több autókereskedést elvert a jég, és a csőd közeli állapotba kerültek sokan szolgáltatók, kereskedők, mert annyi autó volt a telephelyükön, hogy azokat a bizományba beadott a vadonatúj autók, gondolom, mint kaptak. Ezek az apró jég, ami azonnal kárt okoz, még ezek a legtöbbször nem okoznak kárt az épületekben, de a kerti bútorokat, berendezéseket, kinti tárgyakat, azokat már sűrűn tönkre teszik, hogy közeledünk az ingatlanok felé, és végül tudnak jönni az ingatlanba keletkező károk. Itt általában a rendesen megépített tetőszerkezeteket, vagy a nem túl öreg házakat nem károsítja annyira a jég. A vele együtt érkező szélvihar viszont már sokkal inkább, ugye ott le tudja tépni adott esetben a tető bizonyos elemeit, régi házaknál akár össze is tudja törni mondjuk a tetőt, de ezeket a könnyű, gyönge szigeteléseket, amik a ház oldalán vannak, ezt amikor oldalról megfújja a szél a jeget erősen, akkor nem egyszer bele tud verni a szigetelésbe, és esztétikai meg szigetelési károkat is tud okozni, tehát valóban nem játék ez ma már.
20: Hogyha az autókat említette, a kaszkóbiztosítás tudja fedezni automatikusan, általában a legtöbb kaszkóbiztosításban ez benne van, vagy
3: általában benne
20: nézni?
3: Van, nem muszáj a legkiemeltebbnek lenni, de teljes körű kaszkóbiztosításnak kell lennie, tehát mindenképpen ellenőriznünk kell. Én azt gondolom, ha valaki köt kaszkóbiztosítást, akkor győződjön meg róla, kérdezze meg a közvetítőjét, vagy a felületen, hogy jégkára is kiterjed, de általában kiterjed jégkára, de vannak már azért, hogy azokat is kaszkóra tudják bírni a biztosítók, akik mondjuk nem akarnak annyit fizetni érte, vannak ilyen részkaszkók, ilyen fapados kaszkónak hívja mondjuk a szakmai ilyen kis zsargonnal, és ezeknél van, hogy csak törés, csak lopás, vagy csökkentett szolgáltatások, tehát a teljes körű kaszkók általában tartalmazzák, de az, hogy kaszkó, automatikusan nem jelenti azt, hogy benne van jégkár.
20: Hogyha a házakra rátérünk, említette a kerti bútorokat, említette a tetőt, a cserép törhet, még akár a szigetelés is megsérülhet. Mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy egy alapbiztosításban a kerti bútorok benne lehetnek, főleg egy olyanban, amit nem frissítettek évekkel ezelőtt, vagy évek óta.
3: Igen, illetve hogy a megfelelő értékkel vannak benne, ugye ez is egy nagy kérdés. Tehát amikor kötjük végig a lakásbiztosítást, ugye ezt tudnék, ez egy hosszabb folyamat. Szerintem mondjuk egy fél óra megkötni egy lakásbiztosítást, ha az ember jól akarja csinálni. A kötelező biztosításoknál, meg az utas biztosításnál megszoktuk, hogy 5 perc alatt kész vagyunk. Az ingatlan biztosítással kicsit többet kell foglalkozni, de többet is kockáztatunk. És ugye összetettem. És pont így, amikor eljutunk a kérdésekben, végigmegyünk addig, hogy tégla, tető, cserép, stb. Milyen típusú az ingatlan, eljutunk a kertig. És a kertnél vannak-e külső építmények, vannak-e a szabadban tárolt kerti bútorok, ezeket érdemes pontosan beírni, mert a biztosító nem akkor fogja kifizetni, ha be tudjuk mutatni a számlátról, ez egy régi közhiedelem, hogy csak azt fizetik, hogy számla van, viszont amire van szám, azt igen. Tehát fölösleges számlákat szerezni egy jégkár után, még mindig van ilyen téves gyakorlat, hanem amikor kötjük a biztosítást, akkor be kell írnunk, hogy a kerti bútorunk, és azért ma már ez a kerti bútor, az nem egy olcsó mulatság, tehát ezek milliós tételek is lehetnek, és mindig nem beszélünk nagyon extrém kialakítású bútorokról, üvegasztalokról, párnákról, illetve egyéb kiegészítőkről, porcelánokról, tehát ha ezek vannak, és beírjuk a biztosítás kötvénybe, az elején, amikor a felületen kötjük, akkor úgy fogja kiszámolni az a felület nekünk a biztosító díját, hogy ezek benne lesznek, és akkor elég csak egyszerűen bejelentenünk őket. De ha nem foglalkozunk a kerttel, és mondjuk ezt kihajtuk, akkor lehet, hogy olcsóbb a biztosításunk, viszont akkor nem lesz térítve a kerti bútor.
20: Fejős Ádám meteorológushoz fordulok, hogy van-e olyan még egyáltalán, hogy vihar szezon? Mert hát korábban nem hallottunk ilyen szupercellákról, biztos, hogy változik az időjáráson is említette, de le lehet ezt szűkíteni manapság már ezt, hogy mondjuk csak júliusban meg augusztusban jellemző kimondottam.
4: Ezt a két hónapot ezt nem lehet csak kiemelni, ugyanis azért heves zivatarok már azért a tavaszi időszakban is előfordulhatnak. A tél az ebből a szempontból nem jellemző, bár egyébként téli zivatar is létezik, nagyon ritka, de az egy lomhább légköri működés. Tehát alapvetően ez a sugárzáshoz kapcsolódik. Minél több sugárzási energia éri a földet, annál nagyobb eséllyel melegszik föl annyira a talaj, hogy a fölött megindulnak azok a heves feláramlások, amik egyáltalán felhő vagy gomoly felhő képződés járnak, mert hogy ezek a zivatarrendszerek akármilyen érdekesen is hangzik, kezdetben gomoly felhőnek indulnak, aztán a gomoly felhők terebélyesedése hozza majd meg, az képzi meg a zivatarokat, illetve zivatarrendszereket, úgyhogy ő már a tavasztól egészen az őszi időszakig, szeptemberig, még akár október elejéig is beszélhetünk erről.
11: Hogyan lehet felkészülni? Tehát, hogyha arról hallunk, hogy szupercella közeledik, akkor érdemes-e bármit is tenni meg? Egyáltalán mennyire lehet előrejelezni ezeknek a viharoknak az érkezését Magyarországon? A medence jelleg az biztos, hogy nem könnyíti az előrejelzések pontosságát.
22: Az a helyzet, hogy most így 2026-ra eljutottunk oda, hogy az egy napra vonatkozó előrejelzések azok nagyon stabilan beválnak. Hogyha a kedves hallgatók a közmédia időjárás jelentéseit szokták nézni, akkor ott térképes, animációs formában úgynevezett modell outputokat mutatunk. Ez azt jelenti, hogy a csapadékzónát azt haladásában, mozgásában idő szerint ábrázoljuk és mutatjuk meg, hogy hogyan fejlődnek ezek a csapadékrendszerek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó beválással tudjuk bemutatni ezeket a képződményeket, döntően egy vagy esetleg két napra. Az idő előre haladtával azért az előrejelzés az nehézkes, különösen egy zivatar vagy egy szupercella esetében 2-3 napra előre én nem mondanék semmi biztosat, de azért az minden esetre látszik, hogy jelenleg a tudomány mai állása szerint a plusz egy napra, tehát a nap további részére, vagy a következő egy napra vonatkozó előrejelzések elég stabilak, és itt a medence jellegről nem is beszélnék, inkább arról, hogy ezek általában bizonytalan, hogy hol alakulnak ki. Tehát azt elég jól lehet látni, hogy lesz-e esély, és hogy mekkora esély szupercellára, de az, hogy pontosan mondjuk Budapestnek melyik részére vonatkozhat a csapadék és az intenzív csapadék, abban lehet egy óriási bizonytalanság, mert elég egy kilométerrel, hogyha arrébb alakul ki, akkor a kedves hallgató, a kedves néző azt gondol, hogy na hát a meteorológusok azt se tudják, hogy miről beszélnek, holott egyébként azért bravúr, hogy előrejelezzük egyáltalán a szupercellának az esélyét, meg azt, hogy melyik régióban alakulhat ki, csak ezek annyira változékony helyzetek, és mint említettem is, térben, időben nagyon dinamikusan, nagyon gyorsan és viszonylag nehezen megfoghatóan haladnak, hogy ilyen pár kilométeres eltérésekért szeretném kérni mindenkinek a türelmét. Ez a tudomány jelenlegi állása szerint. Én úgy gondolom, hogy belefér, de tudom, hogy erről sokatnak azért más a vélemény.
11: Igen, most nem nyitunk vitát, hallgatói fronton sem, de igen, azt említette, hogy nem lehet pontosan tudni, hogy hol csap le az adott vihar vagy szupercella, de mondjuk vannak-e olyan területei az országnak, ahol többször fordul elő, gyakrabban fordul elő ilyen hevesebb vihar. Ez látható-e?
22: Alapvetően igen, tehát vannak arra statisztikák, hogy hol szoktak extrémumok lenni. A Dunántúli régiót például az előző nyáron elsősorban a nyugat-észak-nyugat-Dunántúlt inkább érintette ilyen hevesebb csapadék, és természetesen a síkabb vidékeket, tehát a délalföldi, délkelet-alföldi régiót kevésbé. De ez nem azt jelenti, hogy ott nem lehet szupercella. Tehát ez nagyon nagy tévedés azt gondolni, hogyha a statisztikákból indulunk ki, hogy ott ki van zárva ezeknek az esetőség. És ezért is nagyon fontos mindig tájékozódni az aktuális előrejelzésről. Én azt javaslom, mert ugye elhangzott az is kérdésként, hogy mit lehet tenni. Szerintem a tudatosság nagyon sokat segít. Tehát, hogyha már eleve az ember ránéz egy figyelmeztető térképre, vagy esetleg egy riasztás térképre, ami a következő pár órára előrejelez nekünk veszélyes időjárás jelenségeket, akkor tudjuk azt, hogy mondjuk egy szupercella esetében ugye nem csak a jégeső lehet kockázat, vagy akár a felhőszakadás, ami egyébként még akár villámárvizekhez is vezethet, hanem például az erős vagy orkán erejű szél is. Tehát ezek az ivatarrendszerek, ezek olyan markáns képződmények, hogy időnként azt is fontos azért cizellálni, vagy szétválasztani, hogy milyen típusú figyelmeztetés van érvényben, és ennek megfelelően tervezni például a napi rutinunkat.
11: Hogy hogyan érdemes figyelni és előkészülni egy-egy vihar esetén, arról Németh Pétert is szeretném kérdezni, és Fejős Ádám meteorológusnak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy segített nekünk információkkal. Tehát hogyan készüljünk viharra, és itt van még egy hallgatói kérdés, amelyet érdemes megbeszélnünk a napelemek kapcsán, de először nézzük meg ezt. Igen. Például egy hallgató írja, hogy egy kárszakértő egyszer azt mondta, hogy ha jégeső van, akkor nem szabad a műanyag redőnyt lehúzni, mert hogy az új ablakok üvegét nem töri be a jég, de a redőnyt kiukasztja.
3: Hát, ez praktikus tanács, csak ugye a ház körül típusú rovat, én azt gondolom, hogy a meteorológus korag előrejelzéséből annyit, az egy napon belüli előrejelzés, az nem vagyok nyugodt, hogy a hétvégét már most hogyan tervezzük, hogy ezt csak eddig látják.
11: Otthon de kell azért maradni mindig.
3: Hát igen, akkor kevesebb baj érhet minket, bár akkor legyen jó az otthonbiztosítás, de összességében azért azt ő is megerősítette, hogy romlik az időjárás, tehát hogy készüljünk viharra, inkább készüljünk arra, hogy vihar lesz, ebbe szerintem, ebbe biztosak lehetünk. Az, hogy most a jég éppen az ablakot töri be, nagyobb esélye, vagy a műanyagra dönt, vagy az alumíniumra dönt karcolóz, ezt nem tudom, mechanikai kérdés, hogy biztos van olyan gyártó, amelyik azt hirdeti, az övét nem töri össze, sőt az ablakot is megvédi. De biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg. Nem tudjuk elkerülni a vihart, lehet, hogy észbe tudjuk tartani, hogy behordjuk a kerti bútorokat, majd de retényébb nem leszünk otthon, amikor lecsap, és reggel még jó volt rajta meginni a kávét. Tehát azt gondolom, hogy a bajt elkerülni biztosítási szakértői szemben nem azt mondom, hogy nem lehet, de sokkal nehezebb elkerülni a bajt, mint mondjuk megfelelő biztosítással gondoskodni arról, hogy később egy tőkeerős cég anyagilag teljesen kárpótoljon minket. És mert ilyen szempontból nem egészségügyi károkról van szó, mert ott ugye pénz nem mindig megoldás. Az ingatlanba keletkezett károkról van szó, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
11: Szűk egy percünk maradt, de ez fontos kérdés, amelyet a hallgató tett fel, hogyha napelemekbe kap bele egyszer a szél, az ellen hogyan lehet védekezni, vagy mit tegyünk, ha sérül. Könnyen lehet, hogy egy ilyen szupercellából érkező ökrömnyi jég, vagy diónyi jég kárt okoz benne.
3: Nagyon sok ilyen kár van egyébként, és senki nem akar lebeszélni a napelemről, mert nagyon hasznos, de nagyon sok ilyen kár van. Itt is a megfelelő biztosítás napelem kiegészítőt meglévő biztosításhoz lehet kötni, de valaki éppen most köt új biztosítást, vagy úgy gondolja, hogy átgondolja a régit, a napelemre külön ki kell térni, be kell írni a méretét, árát, típusát, és akkor a biztosító azt is téríteni fogja.
11: Attól még, hogy nem látjuk, mert a tetőn van érdemes gondolni rá pont, amikor biztosítást kötünk.
3: A hiányát látni fogjuk.
11: Köszönöm szépen, hogy eljött.
3: Köszönöm szépen.
11: Németh Pétert, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatóját hallották. Tizenegy óra lesz másfél perc múlva, úgyhogy a mai délelőtt stábja elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról is, hogy mennyiért bankolunk júliustól, mi fog változni. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Pirisi Csenge és Messzes

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, jó napot kívánok, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt libanoni területekről, jelentette ki az iráni vezetés. A perzsa állam külügyminisztere és a parlament elnöke is hangsúlyozta, hogy a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ugyanakkor korábban közölte, hogy hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben. A Nemzeti Adó és a Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derült ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a magyar közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, amelyeket nagysebességű hóeltakarításra alkalmas homlok ekével, sószóró berendezéssel és latyakoló ekeéllel ellátott hóekékkel szerelnek fel. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak. Új tüdőt kapott a norvég korona hercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csak nem két hete tette közzé, hogy Mette Marit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerv donoroknak jelentkezők száma a skandináv országban. A trónörökös Hakon herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibriózisban szenved. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampánya legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A sivatagok terjeszkedése a földfelszín egyharmadát Európa szinte minden mediterrán országát veszélyezteti. Napjainkban már Magyarország egész területe is aszállyal sújtott térségnek számít.

0: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től. 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: A Kossuth Rádió Pakson FM 92.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorvezető Burkert Rudolf.
7: Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettejük között. Van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ezt a folyamatot csináljuk itt mi.
8: Galga Hévízen vagyunk, és szarvasgombával fogunk ma foglalkozni. Jó napot kívánok! Az első helyszínünk egy csemete kertbe, megyünk majd egyébként szarvasgomba ültetvényre is, bemegyünk magába az üvegházba. Vezet minket Csorbainé dr. Gógán Andrea, aki maga is szarvasgomba termesztési szakértő. Azt el kell mondani előzetesen, hogy itt mindenki, na tessék, amiről akartam mondani, Andrea megteszi, hogy vagy valamit kigyomlál, vagy simogatja azokat a csemetéket, amelyeket ide elültettek. Ez már kötődésnek az egyik jele?
7: Abszolút, én úgy gondolom rájuk, mint a gyerek. Lennének.
8: De miért?
7: Hát, mert ez olyan, hogy én hozom őket életre. Elvetem a makkot, és aztán látom, hogy fejlődnek. Itt a csemetekedbe 2 évet töltenek nálunk. 2 évig nekem gondoskodnom kell róluk. Az olyan, mint az embernek a gyereke lenne.
8: A másik oldalon pedig Kis Noémi, aki egyetemi hallgató, és szintén itt dolgozik a csemetekedben. Na most annyira megörült annak, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy megtalálta a saját írását egy-egy ilyen fecnén, hogy akkor ugyanezt az örömet megéri, mint amiről az Andrea mesélt?
9: Igen, jó látni, hogy amiket elvetettünk, azok most már nagy csemeték, mennek majd lassan kifele. Teremtünk úgymond itt, úgyhogy ez jó érzés.
8: Na de akkor, amiről beszélgetünk, Andrea, az a folyamatnak az eleje. Tehát, hogy ezek fák, és akkor ebből majd valahogy a folyamat végén eljutunk oda, hogy szarvasgombát lehet kutyával kerestetni. Mi most június elején vesszük fel, akkor 3 hónapos korukban így néznek, és hogyha oda hátrébb nézek, azok a nagyobbak, azok már idősebbek?
7: Nem, ők is idejek, csak ez másik faj. Ahol mostánunk közvetlen ezek csertölgyek, kocsányos tölgyek a fólia sátor sarkában, majd oda jobb található. Ők is egy kicsit magasabbak. magasabbak, igen. A másik fóliasátorból, akik ide látszanak, ők pedig a magyarók, akik hát ők tudnak ám nőni rendesen.
8: Tudnak. Na jó, nézzük akkor a magyarókat, meg aztán majd közben beszélgetünk erről, mert egy ilyen vékony ösvényeken tudunk itt suhanni az előtetett csemeték mellett, amik ilyen hálózott fém dobozkákon vannak, és amíg Andrea előre megy, még elengedem Noémit is csak azért, hogy bevonhassam ebbe a beszélgetésbe Hajdú Gábort, aki a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja, és szintén tudom, hogy van szarvasgomba erdeje, azt mondta a Dunakanyarban, de hogy akkor ez két teljesen más iskola, mint az Andrea, meg amit Gábor csinál?
10: Technológiailag két változat van, amely során lehet termeszteni szarvasgombát. Az egyik az ültetvény, ez az Európában meg nemzetközileg is elfogadott standard.
8: Ez az, ahol most vagyunk.
10: Ugye ez egy csemete kert, itt nőnek föl a csemeték, és ezek a csemeték kerülnek kiültetésre azt követően, miután elérik a megfelelő kort, illetve mikor is zártsági szint, tehát kiültetésre kerülnek egy ültetvénybe vagy erdőbe. Az erdő az egy sajátos magyar termesztési technológia, ennek leginkább ilyen uniós támogatási háttere van, ezért alakult ez ki, de nemzetközileg az ültetvények azok, amelyek elfogadhatóak. A kettő között az a különbség, a tőszám teljesen más, egy erdőben sokkal több csemetét ültetnek el, mert annak a célja az erdő létrehozása. A mi esetünkben itt föld alatti gomba termesztésről van szó, tehát az a célunk, hogy a föld alatt szarvasgomba teremjen. Amely csemetéket itt látunk, ezek kerülnek már kiültetésre, és ezeknek a gyökerén, hogyha most az Andrea ott kivenne egyet, akkor meg tudnám mutatni, de leginkább mikroszkóp alatt, hogy ott vannak ezek a pici mikorizák, amelyek aztán később 6-8-10 év alatt szarvasgombává érnek.
8: Na most Andrea, azt tudom, hogy maga a talajkeverék titkos, tehát erről nem kérdezhettek, de a metódus az hogy működik, hogy előbb összekeverik magát a földet, amiben ültetik, utána belerakják, vagy ezt utólag kell valahogy kezelni, szóval mi ennek az útja, módja anélkül, hogy valamilyen összetevőt elárulna?
7: Igazából maga a recept az titkos, tehát ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, magának fejleszti ki. Én is több helyen jártam a világban, és összeszedtem a tapasztalatokat. Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Ah. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával.
8: Tehát amit látok, már mind bevonultva.
7: Igen, bevonultva, de nagyon jó, ugyanis ez bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettőjük között.
8: Hogyan?
7: Tehát van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, és ez egy hosszú folyamat, azért is mondtam, hogy két évig tart, míg kialakul. Gábor az előbb említette, hogy egy mikoriza jön létre, ez azt jelenti, hogy a gyökér és a gomba összenő, és tényleg teljesen komolyan összenő, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, gombafonalak, beborítja a gyökeret kívülről, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt mi.
8: Gábornak volt itt egy gondolata, még mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy a szarvasgombát azt ilyen elit dologként, vagy ilyen drága dologként kezeljük, holott nem feltétlen az. És azon dolgoznak, hogy ez minél inkább a szélesebb néprétegek számára elérhető lehessen. Hogyan?
10: Elkezdtünk egy munkát pár évvel ezelőtt a Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesületének keretében, aminek egyik célja az, hogy társadalmasítsuk ezt a témát, mert nagyon sok legenda lengi körbe pozitívan, negatívan ezt a föld aranyának is nevezett szarvasgombát, és mi tulajdonképpen azt szeretnénk leginkább hangsúlyozni, hogy Magyarországon, hála Istennek, egyre több termesztőtől beszerezhető frissen szarvasgomba. Azt kell tudni, hogy ez is ugyanolyan idény termék, mint a paradicsom, a paprika, amit akkor jó enni, tehát a nyári szarvasgombát az nyáron, a téli szarvasgombát télen, tehát egész évben elérhető friss szarvasgomba, és hogy ez nem egy elérhetetlen, mert az él az emberek fejében, hogy ez egy luxuscikk, csak a leggazdagabb emberek engedhetik meg maguknak, holott nem. Egy mozi egy áráért ma egy négy tagú család tud enni egy szarvasgombás vacsorát idényben. Ez nem elérhetetlen luxus, viszont egy olyan plusz gasztronómiai élményhez jut ezáltal az ember, ami tényleg kicsit elemeli a hétköznapoktól. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél szélesebb körben hirdessük azt, hogy igenis nagyon jó minőségű, friss szarvasgomba elérhető Magyarországon is, termesztők révén.
8: Andrea, mekkora az a terület, amin mi most vagyunk?
7: Ez egy nagyon pici termesztő terület most, mert egy nagyon intenzív termesztésről beszélünk. Itt pár száz négyzetméteren van 40 ezer csemete. Ezzel nagyjából a magyarországi igényeknek a kb. A felét egész hét le tudjuk fedni.
8: és ezt ketten mondjuk a férjével bírják, a férje egyébként később majd csatlakozik hozzánk.
7: Alapvetően majdnem minden munkafolyamatot ketten csinálunk, viszont vannak olyan munkafázisok, amikor nagyon-nagyon sok munka gyűlik össze, például ilyen a tavaszi vetés, vagy például a most következő júniusban következő válogatás, csemete válogatás, hogy azt el kell mondani, hogy ezek a csemeték konténerekben vannak, vagyis egyedi cserepekben, és látszik itt is, hogyha körülnézünk a csemetekben, hogy vannak kisebbek, vannak nagyobbak, eltérő a növekedési erejük, ezért ilyenkor most válogatni kell őket. Ez úgy néz ki, hogy leülünk mellé, bekapcsolunk valami jó kis zenét, hogy ne unjuk el magunkat, és hallgatókat alkalmazunk, ugye közel van a Gödöllői Egyetem, és a Gödöllői Egyetemről szoktunk egyszerűsített foglalkoztatással hallgatókat toborozni. Válogatunk, és hát persze nekem van egy oktatói múltam, 17 évig dolgoztam a Gödöllői Egyetemen, úgyhogy folyamatosan mondogatom mindenféle szakmai dologgal többen a fejüket a hallgatóknak, erre ők fogékonyak, de dolgozunk.
8: Tehát jó, hát van-e más választásuk, igen.
7: Jó, hát meg egyébként is szoktak kérdezgetni. Tehát volt olyan például, akinek volt ilyen házi feladat projekt munkája, és pont a termesztőberendezésekből kellett házi dolgozatot írnia, és akkor bemutattam neki a mi fóliasátrunkat, és abból csinálta a házi munkáját, házi dolgozatát.
8: Noémi, annyira bólogat, írt házi dolgozatot ebből?
9: Én nem írtam ebből házi dolgozatot, de ott voltam ezeknél a kérdéseknél.
8: Gábor, a szarvasgomba termesztők közege az mennyire összetartó? Tehát, hogyha az Andrea telefonál, hogy kéne két kéz segítségnek, vagy fordítva, akkor mennek egymáshoz?
10: Sőt, volt is rá példa, hogy az egyik taktársunknál még évekkel ezelőtt egy erdőtűz volt, jó pár csemete megsínlette, de az Andráék pont egy összefogás eredményeként egymás segítségére siettek, és ez ma is jellemző.
8: Andrea, a borászoknál tudok hasonlóról, hogy ők is járnak itt szomszédon, csak egy nyilvánvalóan ők az adott borvidékre, és ők azt szokták játszani, hogy van egy adott fajta, állítólag a Chardonnay az, ami a nagyon kaméleon fajta, hogy megmutatja az adott területnek vagy terroárnak az ízegyeit. Na most ugyanez működik a szarvasgombászoknál is, hogy kinél ilyen, kinél olyan a szarvasgomba, és ezt végig kóstolják és elemzik?
7: Igen, van a szarvasgombánál terroárhatás. Elég különböző élőhelyeken vannak a magyarországi szarvasgomba ültetvények. Előfordulhat. Még nem csináltunk ilyen összekóstolást, de ez egy nagyon jó ötlet.
8: Megteremtettem a lehetőséget, jó, igen?
7: Abszolút, és élni fogunk vele. Tehát van terroárhatás megfigyelhető, és nem csak terroár, hanem például időszak is.
8: Közben Andrea valamit nézeget a csemetéken. Mit figyelt ott a tetején annak a csemetének?
7: Igen, hát az a helyzet, hogy mi alapvetően biológiai termesztési módszereket alkalmazunk, tehát nem használok vegyszereket sem a ültetvényen, sem a csemetekedben. Ezért nagyon-nagyon figyelnünk kell a növényeket, hogy nehogy megtámadja őket egy olyan kártevő kórokozó, ami aztán lefertőzhetést tönkreteheti az egész állományt. Itt most egyébként azt látom, hogy levéltető van a fiatal hajtásokon. Ez azért van, mert a fiatal hajtások, mindjárt megmutatom.
8: Itt, na nézzük.
7: Itt találtuk. Ha fölhajtom a kicsit a levelet, akkor ja, a levélnek a hátulján látszik, illetve a hajtáson is látszanak. Ugye az történik, hogy erőteljesek a növények, alapvetően magas a tápanyagtartalmuk, víz is van benne, cukor is van benne, és ezt nagyon szeretik a levéltetvek is. Ilyenkor ezt elkezdik szívogatni. Van, ahol kevesebb, van, ahol ott például a távolabbi csemetének kicsit.
8: Nagyobbak is.
7: Igen, egy kicsit ennyezettem. Ez még nem probléma. Bízunk a csemetéink vitalitásában. És egyébként a szarvasgomba ebben segít, hiszen a szarvasgomba egy szimbionta gomba, és ellenálló képességét fokozza a csemetéknek.
8: De akkor ez azt jelenti, hogy ezekkel a tetvekkel mondjuk egy ekkora ültetvény simán megbirkózik?
7: Igen, igen, ez nem probléma. Csak hát folyamatosan figyelni kell, hogy ne jusson el mondjuk súlyosabb állapotba.
8: Helyszínt váltottunk, és megérkeztünk Aszódra az ültetvényre, aminek több parcellája van, és ezt mondta is egyébként, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy ez az úgynevezett tudományos játszótér. Hogy értsem ezt a mondatot?
7: Hát nem bírtam kibújni a bőrömből akkor, amikor nekikezdtem ennek a projektnek, és az, hogy most valakinek van egy szarvasgomba ültetvénye, hát az nem annyira nagy szám, legalábbis nekem, abból a szempontból, hogy nagyon sok kérdés van a szarvasgombával kapcsolatban. Ennek nincs kiforrott technológiája Magyarországon, és nagyon-nagyon sok kérdés vetődött fel bennem is, amikor megvettem ezt a területet, hogy milyen fajok jók ide, hogy termesztem őket, milyen módszertannal, és ezért van az, hogy különböző parcellákat csináltam itt.
8: Mik azok a különböző parcellák?
7: Az első parcella, amit létrehoztunk, az most egy 6 éves nyári szarvasgombás parcella, közönséges mogyoró bokrokkal. Itt mögöttünk találhatók, szép nagy bokrok már, jó egészségesek és hatalmasan nőttek, ez a szarvasgombának is köszönhető. Emellett van egy 3000 négyzetméteres kísérleti parcella, csertölgy és kocsányos tölgy van, isztriai és nagy spórás szarvasgombával, illetve a terület nagy részén egy erdősítés volt, ez 3,7 hektár, ami alapvetően kocsányos tölgy és csertölgy, de itt is már kibújt belőlem a kisördög, és már mindenféle egyéb fajokban gondolkozok, hogy azzal fogok úgynevezett elegyíteni, új fajokat behozni.
8: De hogy ez ilyenkor a kísérletezési vágy, vagy ebben van kényszer is, mert hiszen klímaváltozás, talajváltozás, nem tudom én micsoda, és akkor ez megint egy ilyen prevenciós kísérletnek is bizonyulhat akár.
7: Is. Egyrészt azért, mert nem tudunk sokat a szarvasgombáról, ezért van például az isztriai szarvasgombás és a mácskúrás szarvasgombás parcella, mert róluk szinte semmit nem tudunk. Magyarországon egyetlen helyen tudjuk ezt termeszteni, az Érsek Édenben. Ott termett először mácskúrás szarvasgomba. Most szeretném én is, ha már a babérokat, hogy első ültetvény nem tudom learatni, de legalább én is termesztek, azért is van ez a szívencsücske. A másik pedig az, hogy úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-8 évben gyökeresen megváltozott a magyarországi klíma, és ehhez tudni kell alkalmazkodni.
8: Alapvetően a Dunántúl alkalmasabb, mint a Duna-Tisza közel vagy a Tiszántúl?
7: Igen, sajnos, azt kell, hogy mondjam, és ez azért sajnos, mert nagyon örülnék annak, hogyha azt mondhatnánk, és 20 évvel ezelőtt egyébként ez volt, hogy klimatikusan azt mondtam, hogy kvázi Magyarországon bárhol lehet szarvasgombát ültetni. Ugye én az egész országot járom, és bárki, aki szeretne szarvasgombát termeszteni, az előbb-utóbb meg fog találni engem, és ott meg tudom állapítani, hogy egy terület alkalmas-e a szarvasgomba termesztésére. És eddig az volt a véleményem, hogy Magyarországon klimatikusan bárhol alkalmas, és a talaj határozza meg. Sajnos most azt kell mondjam, hogy a nagy alföldön egyre kevésbé találunk olyan területeket, amelyek alkalmasak a szarvasgombára.
8: És az az örgés, amit hallanak a háttérben, az Argó már akcióba helyezte magát. Argó egyébként egy gyönyörű fekete labrador Andrának a kutyája, vele fogunk szarvasgombát keresni a következő percekben. Vissza is jött, engedélyt kért, akkor indulhatunk?
7: Igen, induljunk el akkor szarvasgombászni.
8: Argó kutya eltűnt, de közben Noémi azt mondja, megvan, egy picit vissza kell menni, orra gyakorlatilag a földre ragasztva, és szépen lassan vizsgálja át négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre. Közben Gergő itt a szerkesztő 2 méterről jelzi, hogy már ott van, tehát kicsit begyorsult. Hogyan fogja jelezni, hogyha talál valamit?
7: Megkaparja a felszínt, és rám néz. Aha. És várja, hogy oda menjek. És jó. Együtt találjuk meg a zsákmányt.
8: Hát mondjuk ez így a bokrokon keresztül kicsit nehézségekbe ütközik, de lehet, hogy kapásunk van.
11: Na, ez a jelzés.
8: És elkezdett kaparni. Azt mondja Andrea, megvan a jelzés, hogy az egyik mancsával elkezd kaparni, akkor bebújunk ide a bokrok közé. Meg is van.
7: Megvan, itt. Igen, meg is mutatja. Így rábök az orrával, hogy igen, ezt kerestem, anya, ügyes vagy, megtaláltad, mert ha megnézzük, akkor kikaparódott itt egy másik darab. Ha most így, ugyanezt nem látják a hallgatók, de egymás mellé rakom, nagyon két hasonló rögről van szó.
8: Igen, hát egy nagyobb diónyi, meg egy fél dió.
7: Igen, és hát ez egy földdarab, ez viszont tudja Argó, és mutatja is bök az orrával, ez bizony egy szarvasgomba.
8: Hogy ügyes. A fél diónyit megtalálta. Na, jól van. Milyen jutalomfalatot kap?
7: Sokféle jutalmat szoktam neki adni, ez most egy ilyen kvázi előre elkészített ilyen kis rudacska, és ezt kapja jutalomnak is. Nagyon hálás érte. Nagyon ügyes vagy, tököcske.
8: Megérkezik közénk Andrea, a férje, Csorbai Balázs. Na most Balázs, amikor ezt az egészet előhozta Andrea otthon, tehát ültek a vacsora aztán, és azt mondta, drágám, én szarvasgombásznék. Akkor mit szólt ehhez?
12: Hát mivel a családunkban mindenki budjant, ezért nem lepődtem meg az első ilyen ötletét, akkor már sok éve együtt éltünk, és azóta is. Hát próbáljuk meg, és hát ez lett belőle.
8: Konkrétan mibe segít Andreának?
12: Hát én vagyok a mérnök tojása csapatban. Amit számolni kell négyzetméterben, köblábban és hasonlókban, az az én feladatom általában. Például az öntözést.
8: De akkor pont egy nehéz dolgot kapott, mert azt gondolom, hogy ugye egyre szárazabb nyaraink vannak, és a vízmegtartás az amúgy is egy komoly probléma, hát még egy ilyen helyen, ahol gondolom nagy vízigény van.
12: Igen, de hát ugye lehet nagyon sok mindennel számolgatni, és egy mérnök embernek ez az igazi kihívás, hogy kitalálni, hogy hol vannak azok a pontok, amikor hatékonyan be lehet avatkozni, és Andinak rengeteg nagyon jó ötlete van, én viszont az vagyok, aki bármivel képes nagyon sokáig elszöttyörögni és kiszámolgatni mindent milliliterre.
8: Na most Andrea, oké, hogy megkapja ezt a fajta műszaki segítséget a férjétől, Balástól, de azért a klímaváltozás, jó, tudom, hogy vitatott kérdés, de az, hogy valamilyen formában tagadhatatlanul jelen van, szerintem abban megállapodhatunk. Pont emiatt hova lehet még fejleszteni, vagy hova lehet akklimatizálni a szarvasgombát, ha egyáltalán lehet?
7: Én úgy gondolom, hogy alapvetően a gondolkodásunkat kell megváltoztatni akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy szarvasgomba termesztés, vagy úgy általában a mezőgazdaság. Tehát el kell felejteni azt, hogy nekünk van egy játszóterünk, ahol mi mindent módosítani akarunk és tudunk, hanem fordított helyzet van. Van egy helyzet, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ott kell megtalálni a legjobb megoldásokat. És nagyon fontos, hogy mindez úgy történjen meg, hogy nem okozunk kárt azon a területen, és nem okozom kárt abban az élőhelyben. És ha lehet, és nekem inkább ez a célom, akkor tovább visszafejlesztjük a természetesség felé ezt a dolgot.
8: Amennyiben?
7: Onnan indul az egész, hogy az, aki szarvasgombát szeretne termeszteni, és szarvasgombát fog termeszteni, az egy élőhelyet hoz létre. Amikor itt sétáltunk, akkor is látszott, hogy ez egy kvázi dzsungel. Ugye most nem látszik a fiatal parcellánk, a fiatal ültetvényünk, de ott is egy erdő fog kialakulni, egy élőhely, egy életközösség, és ezt kell felépítenünk. Én nemrégen kezdtem el foglalkozni a regeneratív szarvasgomba termesztéssel. Ez mostanában egy új irányzat a mezőgazdaságban, és az nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható a szarvasgombára is.
8: De mit értünk ez alatt?
7: Az a terület, amit használunk, ott olyan folyamatok indulnak el, amelyek jobbá teszik azt a területet, vagyis megakadályozzuk a biodiverzitásnak a csökkenését, megpróbáljuk nem kizsarolni azt a területet, hanem ellenálló termőhelyé, élőhelyé alakítjuk át. Itt ezen az ültetvényen több olyan dolgot alkalmazunk ennek érdekében. Az egyik az például, hogy szarvasgombával oltjuk a fákat. Tehát kialakul a talajban egy olyan mikrobiom, egy olyan gombaközösség, ami segíti az ott élő növényeknek a fejlődését.
8: Tehát ennek köszönhetően akkor kialakul egy mikroklíma is, nem?
7: Pontosan, kialakul a mikroklíma, segítjük még a mikroklímát azzal, hogy nem hagyunk csupasz felületeket. A hagyományos erdőgazdálkodásnak az egyik alapeleme az, hogy kapálják például a fiatal telepítéseknél a sorokat, és a sorközöket is tárcsázzák, úgymond fekete felületek maradnak. Nálunk itt kaszálás van, tehát megpróbáljuk nem csupaszon hagyni a talajfelszínt. Nem alkalmazunk vegyszereket, ez is egy nagyon fontos dolog. Vagy például az, hogy szakaszosan kaszálunk. Sajnos a klímaváltozás miatt itt sem tudunk már úgy gombaültetvényt létesíteni, hogy ne öntözzünk. Viszont nagyon fontos, hogy ez a megfelelő időpontban és a megfelelő mértékben történjen meg. Ehhez pedig azt kell, hogy tudjuk, hogy mikor kell öntözni, és ez nem úgy jön, hogy kimegyek, ránézek. Hát itt bizony öntözni kell, hiszen alapvetően nem a növényeknek a víz igényét nézzük, hanem a gombáit. És erre vannak már különböző eszközök, például nálunk le van telepítve egy talaj nedvességmérő. Elsétálhatunk majd oda, és megmutatom, hogy hogyan működik.
8: Hát kezdjük el akkor.
7: Az a lényege, hogy szonda van lerakva. Ez egy gipszfejű szonda. Majd a másik oldalánra hozzá tudjuk ezt a mérőműszert, ami itt a kezemben van. Ez egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint egy nagyobb mobiltelefon, és alapvetően azt méri, hogy a növény számára elérhető víznek a mennyiségét nézi meg a talajban.
8: És amennyiben az egy bizonyos szint alatt van, akkor jöhet a locsolás?
7: Igen, igen, igen.
8: Na, és akkor közeledünk a mérési pont felé, akkor két műszer majd valahogy egymásra csatlakozik, és akkor megnézzük, hogy most épp lehetne öntözni?
7: Igen.
8: Na, előkerül a műszer, illetve ez a csatlakozó, ami kiáll a földből, és rá lehet dugni, összetekeri a kettőt, kattan, tücsök ráugrik közben a kezemre, lefújom, és akkor 16,4 Celsius fok, illetve 3,7 a PF. A PF az micsoda?
7: A PF azt méri, hogy mennyi felvehető víz van a talajban a szarvasgomba, illetve a növények számára. Tulajdonképpen ez egy nyomásérték, és azt jelzi, hogy mennyi szívóerőt kell kifejteni a növénynek ahhoz, hogy eljusson hozzá a víz, és a 4,2-től az a halál. Tehát ha 4,2-es ez az érték, tehát a fölött már ez nem elérhető a növény számára. Ez igencsak azt jelzi, hogy már nagyon kellene öntözni. Ez a megállapítás most sajnos.
8: Szerencsejáték ez tulajdonképpen?
7: Igen, sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy bárki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, az egy kicsit ilyen fatalista szerencsejátékos.
8: Hát akkor megint a borászokhoz lehet visszakanyarodni, igen, mert ha megkérdezi tőlük az ember, hogy hogy vannak, akkor ezt fogják válaszolni, mikor esett az eső, hány órányi napsütött, de akkor ezek szerint megint összeér a szarvasgombászok, illetve a borászoknak a világa.
7: Hát igen, mert mi a természetben élünk, és a természettel együtt élünk. És nem úgy tekintünk rá, mint egy környezet, ami miértünk van, hanem egy olyan közeg, amihez kőkeményen alkalmazkodnunk kell.
8: És akkor intéznék még egy kérdést Hajdu Gáborhoz, mert ugye említettük a műsor elején, ő a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének az elnökségi tagja. Innentől van rálátása arra, hogy ki az, aki ma ezzel akar foglalkozni?
10: Szarvasgomba termesztéssel nagyon változatos a kör. Van olyan, aki irodai munkát dolgozik és elvágyódik a természetbe, van olyan, aki valamilyen mellékkeresetben gondolkodik, hogy majd esetleg idősebb korára lesz egy olyan tevékenysége, ami jó kiegészítés lehet, de attól függetlenül, hogy nagyon változatos az összetétel, egy tulajdonság mindenkiben megvan. Van egyfajta ragaszkodás a földhöz és az értékteremtéshez. Egy szarvasgomba termesztés az nem egy rövid távú gondolkodást igényel, főleg manapság, amikor ez a mának élés meg a mában élés uralja az embereket, akkor arról beszélni esetleg 8-10 év után majd mi lesz. Ma már egy nagyon elrugaszkodott dolognak számít, hat. De aki rágyja a fejét, az nyilván nyilván átadja magát ennek az érzésnek, és nyilván alkalmazkodik ahhoz, hogy itt a természet szabja meg a játékszabályokat, és nem önmaga. Tehát aki kész ennek alávetni magát, annak ez egy kiváló játszótér, és közvetlen kapcsolatba kerül a földdel, a természettel, úgyhogy nagyon változatos, hogy ki az, aki ma ebben Magyarországon pénzt, energiát, időt fektet, de kivétel nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen életérzéssé, rögeszmévé válik. És
8: a legnevesebb értelemben.
10: Igen, így van.
8: Akkor innen a Szódról, a szarvasgomba ültetvényről búcsúzunk. A helyszíneken a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Hancsok György. Ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gergó Judit nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 11 óra 30 perc, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. A dél-ukrajnai Nikopolban 3, Zaporizsjában 1 civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Jelentős kár keletkezett több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vám Hivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség 77 turnusban 3000, 12 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmen Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok, többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
11: Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát vagy végez önkéntes tevékenységet Magyarországon?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
13: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma a nagy üzenetek. Kaptam-e otthonról életre szóló mondatot? Mit kezdek vele? Felülírom vagy megtartom? És van-e bennem vágy, hogy e félét rábízzak a saját gyerekeimre? Mire való az élet? Hogy élj? Mi a lényeg? Mi a legfontosabb? Kaptatok erre vonatkozóan útmutatást vagy mintát?
8: A szavak szintjén erről nálunk nem esett szó.
13: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
8: Tehát ilyen speech-ek, erre nem volt eset. A nevelés hétköznapjai során egyszerűen a minta szülte azt,
14: hogy hogyan kell élni, mi lehet a célja. És a cél az azért is fontos szó, mert a mi közös életünkben, tehát a feleségemmel való közös életben is az egyik legfontosabb összetevője az, hogy legyenek közös célok. Amentén lehet berendezni a hétköznapokat, hogy vannak távlati, közelebbi célok, amiket szeretnénk együtt megvalósítani. Mi szeretjük a tervszerűséget, ez a pénzbeosztásra is vonatkoztatható, de a hétköznapjaink történéseit is szeretjük megtervezni, ellentétben azokkal, akik meg inkább nagyobb szabadságot szeretnének magukkal, hogy semmi ne befolyásolja a holnap meg a holnap után eseményeit. Mi szeretjük megtervezni, és ez jól illeszthető a közelebbi, távolabbi célok megvalósításához.
15: Tudsz erre példát mondani?
14: Nyaranta a gyerekekkel mindig elmentünk valahova kirándulni, Ausztriától Olaszországig sokfelé. Ezek nagy célok voltak, kisebb célokról akár le is kellett mondani. Ha a gyerekek a karácsonyfa alatt megláttak térképeket, akkor már sejtették, hogy a terv abba az irányba irányul, amiről szólnak a térképek. Én nagyon szeretek tervezni, utazásokat megszervezni. A hagyományos úti könyvek elsősorban városlátogatásokról szólnak. A természeti látnivalókat, azokat nem nagyon lehet úti könyvekből kibányászni, és csak nyomtatott írásos anyagok álltak rendelkezésre. Mulatságosnak tűnik, hogy több hónapig kellett készülni egy ilyen útra, de be kellett szerezni a hozzá szükséges anyagokat.
15: Ez az egyik fele a dolognak, hogy vannak-e céljaink, és hogy ezt otthonról hozzuk-e egyáltalán ezt a mintát, hogy legyenek célok, vagy kell, hogy legyenek célok. De a másik kérdés talán az, hogy hogyan éljek azokat a célokat, amelyek számomra fontosak, hogyan érjem el, szóval hogyan érdemes élni erre vonatkozóan, vagy akár célokra vonatkozóan, van-e örökségetek?
10: Nekem két dolog jut eszemben erről a kérdésfelvetésről. Az egyik az egy konkrét üzenet, amit mi kaptunk, vagy amit én elhoztam otthonról.
15: Zöldi Máté, 1978-as születésű, ötgyermekes apa.
10: Ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz. Első körben ugye a párválasztásra fókuszál, hogy te döntésed az, hogy kit választasz ki, és aztán utána ezt egy életen keresztül fogod viselni ennek a jó vagy kevésbé jó illatát. És hogy ezt egy kicsit hátrébb lépünk, akkor ez valójában a döntésekről is szól, hogy meg kell hozni döntéseket, és hogy aztán úgy hozzuk meg ezeket a döntéseket, vagy úgy hozzam meg ezeket a döntéseket, hogy ennek viselem a következményeit. Ez egy nagyon erős üzenet, vagy egy olyan üzenet, ami az én életemet nagyon befolyásolja, és hogy inkább támogatóan befolyásolja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én tudok a legtöbb esetben döntéseket hozni, igyekszem annak felmérni előre a következményeit, és aztán utána ezt tudom képviselni elég sokáig. Ez egy olyan üzenet, ami engem így elkísér.
15: Azért nagyon érdekes, mert hogyha Tamás téged hallgatlak, meg Máté téged, meg Máté benned ugye saját magamat is hallgatom, mi körülbelül egy generáció vagyunk, akkor valóban az az érzésem, hogy számunkra egy komoly üzenet otthonról, hogy jól gondold meg a döntéseidet, mert hosszú távra hozod őket, vagy akár egy egész életre hozod őket, és ezeknek a következményeit viselned kell. Hogyha a gyerekeimre nézek, akkor azt látom, hogy egyre több az olyan döntés az életükben, amire azt tudják mondani, hogy most így döntöttem, aztán egy év múlva majd más lesz, meg két év múlva más lesz, sőt lehet, hogy öt perc múlva más lesz. Úgyhogy azért vagyok kíváncsi, Gyuri, hogy te hogy vagy ezekkel az életre szóló döntésekkel, sok van belőle, vagy kevesebb van belőle?
16: Én a magam életét igyekszem úgy berendezni, hogy a jövőbe tekintek minden egyes komolyabb döntésnek a meghozása előtt.
15: Stoffán György, 1996-os születésű, négy gyermekes apa.
16: Az én Stoffán nagypapámnak volt egy mondása, amit az én apukám előszeretettel hangoztatott minden egyes alkalom előtt, mikor valami számára új dolgot szerettem volna csinálni, például amikor először az osztálykirándulás külföldre szerveztük, és ez a mondás így hangzik, hogy aki a veszélyt keresi, az elvész benne. Nagyon gyakran előkerülő mondás volt, nagyon jól mintázza azt is, hogy mennyire féltőn neveltek engemet. Ez mostanra így felnőttként egy kicsit átfordult bennem, és egy olyan jelentést tudok neki tulajdonítani, hogy az életet bátran kell élni, de ezt nem szabad összekeverni a vakmerőséggel. Hogy ezekért a döntésekért felelősséget is kell tudni vállalni, és hogy ismerni kell azt, hogy ennek milyen kimenetei lehetnek, ezekre fel kell készülni. Szóval a saját életemben én ezt így próbálom berendezni, hogy az nagy döntéseimet előrelátással és felelősségtudattal tudjam meghozni.

0: Nálunk egy olyan mondás volt a mi családunkban, hogy a vadulásnak sírás a vége. Nem tudom, hogy ez jó mondás, vagy nem jó mondás, vagy jó üzenet, vagy nem jó üzenet. A jó kedv az még nem vadulás, tehát a jó kedvnek nem kell, hogy sírás legyen a vége, de a vadulásnak azért többnyire a tapasztalatok szerint sírás a vége. Milyen üzenetet visztek magatokkal? Valójában hogyan kell nekünk élnünk?
1: Az, hogy mi otthon hogyan éltünk, vagy hogy mit hozok otthonról, az most már egy kicsit olyan távolinak tűnik, így, hogy már van 4 gyerekem, feleségemmel 8 éve házasok vagyunk, ezek természetesen olyan dolgok, amik nem múlnak el nyomtalanul, de most már inkább ezt a saját életünkben és a saját gondolatiségunkon szeretném értelmezni, hogy hogyan kell élni, jól kell élni, ez az egyszerű válasz. Nekem ez azt jelenti, hogy gyűjtsünk élményeket, ameddig itt vagyunk, addig gyűjtsünk egymással élményeket, ismerjük meg egymást minél jobban. Az, hogy mi 8 éve házasok vagyunk, az nem jelent még semmit. Legyenek közös élményeink a gyerekeinkkel is. Illetve számomra fontos az, hogy valamit tudjak hátrahagyni. Egy szellemi örökség.
0: Amikor útravalóról gondolkodunk, akkor sokszor szoktuk felsorolni ezeket az értékeket, hogy becsület, meg hűség, meg tisztesség, meg emberi kapcsolatok. Szóval ilyen szempontból hoztok-e valami üzenetet?
2: Ez a felsorolás, amit az előbb mondtál, legfontosabb értékek, amit a szüleimtől örökségül kaptam.
0: De nem szavakban, hanem inkább mintában, vagy láttad
2: mintában,
0: őket.
2: Igen, igen, de néha szavakban is, tehát amikor egy-egy történet elhangzott, akkor akár nevén nevezve is elhangzott a becsület, a tisztesség, a hűség, de inkább a mintaadással. Még visszacsatolnék az előző kérdésedhez, a hosszú távú döntés. Az én gyerekkoromban, mielőtt még párválasztás és házasságkötés történt volna, az volt az általános vélekedés, hogy nincs válás. Kategórikus kijelentés így, de a 60-as években nem volt jellemző, hogy sokan elváltak volna. Édesfiam, hogyha megházasodsz, az egy életre szól. Ez egyszerűen beszivárgott a fejembe, így kell hozzáállni az élethez, és ehhez kell alkalmazkodni. Persze, amikor ténylegesen megtörténik a házasságkötés, szinte senki nem lehet abban biztos, hogy ez majd a halálig fog tartani, de erre kell törekedni.
0: Nagyon érdekes, hogy hogyan kell élni kérdésre. Gyuri, te elsőre azt mondtad, hogy hát jól kell élni. Tamás, te meg mintha azt mondanád, hogy hát hűségesen kell élni, vagy kitartva a döntéseim mellett kell élni. Máté, hogy kell élni?
3: Én azt hiszem, hogy azt a mintát hozom, és különösen ez a nagyszüleim generációjából érkezik, amit talán ugye azért fontos, mert amikor én kiléptem a saját életembe, akkor még ez elég erősen hatott az életemre, hogy az értékeink mellett kell élni. Az egyik nagyapám, a zöldi nagyapám, ő Sümegen volt főorvos, és fölkínálták neki, hogy följöhet Pestre vezetni a tüdőgondozót itt Budapesten, de annak az a feltétel, hogy vasárnap nem járhat templomba. És ő mondta, hogy köszöni szépen a lehetőséget, de hogy ő akkor marad Sümegen. Ő neki az értékrendjeibe nem fér bele az, hogy ő nem megy el vasárnaponként a misére. A másik nagyapám meg a magyarsága, meg a korrektsége mellett való kiállás kapcsán 56 után volt elég sokat különböző intézetekbe bezárva. Csak amellett állt ki, hogy ne legyen statáriális bíróság, rögtönítélő bíróság, hanem hogy mindenkinek nézzék meg, hogy mit tett előtte, és annak megfelelően hozzanak meg a jogszabályi kereteknek megfelelő büntetést, de hogy utólag ezt úgy értékelték, hogy ez már nemzeteleni gondolkodás volt. Hogy nekem ezek nagyon fontos üzenetek, hogy ha van egy értékrend, ami az enyém, annak folyamatosan meg kell jelennie az életemben, és ugye ezt tartanom kell magamon.
0: És pontosan ugyanolyan keményen tudod magad tartani hozzá, mint ahogy a nagyszüleid tették?
3: Könnyű lenne rá azt mondani, hogy igen, valószínűleg nem.
0: Azért kérdezem, mert hogy saját magamban azért érzem ezt a... Hát kicsit sasszézunk azért időnként. Persze, hogy fontos. Igen, nyilvánvalóan fontos, az életemet alapvetően meghatározza. De azért vannak kivételek. Tehát, hogy ezt a puhulást saját magamon érzem.
3: Igen, azt hoznám ide a választ egy kicsit így árnyalva, hogy emlékszem még a 80-as években, amikor a Regnum Marianum közösségbe jártunk fiatalként, és hogy ott nem is ismertük egymás nevét a föld alatti mozgalomban, mert hogy olyan nagy volt az ellennyomás, hogyha lebuknánk, akkor ne tudjuk feladni egymást. Azért ma már mást jelent kereszténynek lenni, mint azokban az időkben, tehát hogy nincsenek annyira kemény keretek körülöttünk, ami segítheti az, hogy kiálljunk egy értékrend mellett.

0: tápláló, éltető vagy erőt adó mondat van-e, ami vezérlő elvetek a saját életetekben?
1: Találtam egyet még, amit édesapámtól hallottam nagyon gyakran. Az ő mondata az úgy hangzott, hogy én isteni alapokon állok, mondta, és ez alatt azt értette, hogy Isten is például, amikor a talentumokat osztja, akkor nem egyenlően osztja ki. Tehát, hogy megvan a szabadsága abból, hogy egy adott helyzetben különböző módon hozzon döntéseket, és hogy ne az egyenlőség felé tolja mindig, és nem kell mindig ugyanúgy dönteni. És ezt nagyon érdekes volt így gyerekként megélni, hogy neki megvan ez a szabadsága, és hogy elő-elő kerül a felnőtt életemben is ennek a, igen, talán a szabadsága az a jó kifejezés, hogy ez így megnyitja a lehetőségeket, hogy egy adott helyzetben nem kell a múlt döntéseitől nyomasztva lennem, vagy vezérelve lennem, és a jelenben is szabadabban dönthetek.
0: Párkapcsolatot érintő mondat az, amit hozok magammal, azt édesapám mondta, hogy elrontani egyedül is lehet, jól csinálni csak ketten együtt. Amikor így a saját házasságunkat megéljük, vagy amikor én gondolkodom a házasságunkról, vagy hogy hogyan tudnám én akár jobban csinálni, nekem ez egy ilyen fontos mondat, ami így időnként bevillan.
2: Mondtam, hogy hát jól kell élni. Talán túlontúl pongyal a megfogalmazás volt. Ilyen nagy mondatok nincsenek a fejemben, inkább kulcsszavak, ami mentén így próbálom berendezni az életemet, tehát abszolút az értékrend sziklaszilárdan ott kell legyen. Nem azt mondom, hogy én ebben sziklaszilárdan tudok mindig megállni, de hogy ez a célom, erre kell törekednem. A másik, ami viszont nekem egy ilyen személyes tapasztalásom, hogy eddig mindig célra vezető volt és sokat segít, az az alázat. Nem egyenlő azzal, hogy meghunyászkodom, vagy hogy engedek mindent, de hogy figyelmesen kell hozzáállni, hogy meg kell hallgatni őket is, el kell tudni fogadni azt, hogy én is tudok valamit rosszul mondani. Nekem talán ez az, ami még így nagyon hozzákapcsolódik ahhoz, hogy mi szerint kell jól élni ezt az életet.
3: A szüleinktől kapott értékrend számunkra szinte teljes egészében megtartható volt, és fontos volt, és ezt próbáltuk mi is egy az egybe átadni a gyerekeink számára a nevelés során. Eléggé stabilnak tűnik a szülőktől az unokákig tartó nevelési elv, hogy a tisztesség, a becsületesség, a hitelesség, a hit, a közösség szeretete, ezek azok az alapértékek, amiket sikerült nekünk örökölnünk és örökségül továbbadni.

0: motivációs beszédek nem minden családban hangzottak el, hogy hogyan kell ezt csinálni, édesfiam, édeslányom. Ti hogyan csináljátok, vagy hogyan csináltátok? Ti tartotok-e motivációs beszédeket a gyerekeiteknek, vagy valamiképpen máshogy igyekeztek ezeket az értékeket, a hogyan kell élnit átadni?
1: Gyuri mondta többször a közös programoknak, a közös élményeknek a fontosságát, ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk.
2: Zöldi Máté, 1978-as születésű, ötgyermekes apa.
1: Ezt nagyon igyekszünk rendszeressé tenni, ami öt többé-kevésbé serdülő korú gyerek mellett ez egy igazi kihívás, és néha nagyon keménynek kell lenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy nagyon egyértelműen priorizáltatni kell mindenkivel azt, hogy családi program van. Néha ez inkább küzdés nekem apaként, sem mint egy, hogy élvezem a közös együttlétet. Sokszor ennek még a feladat oldala erősebb. Ez egy hosszú távú befektetés, és egy hosszú távú példaadás. Lássák, hogy egyrészt nekünk, mint családnak jó együtt, és hogy vannak közös élményeink, másrészt pedig, hogy vigyék el ezt a mintát.
0: De ez azt jelenti akkor, hogy a fő üzenet, amit ezzel szeretnél, vagy szeretnétek mondani a gyerekeiteknek, az az, hogy nekünk, mint családnak érdemes együtt lennünk, érdemes összetartanunk, jó nekünk együtt lenni, és hogy ebből a közösségből tudunk táplálkozni. Tehát, hogy a hogyan kell élni, vagy mi az élet értelme, arra azért ez az alapüzenet, hogy ebből a családból kiindulva, vagy ebből a biztonságból kiindulva érdemes nekiindulni az életnek.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezek a közös programok, ezek megerősítik a összetartozásunkat, jó alapot adnak, hogy innen ki lehet lépni, vissza lehet jönni, vissza lehet hozni barátokat. Gyakran a lakásunk az egy ilyen olasz családra emlékeztet, ahol ilyen haverok jönnek, hol a cserkész csapat megbeszélése zajlik, hol éppen egy zsúrba csöppenek bele, amikor hazaérek. Igyekszünk maximálisan kitárni az ajtókon.
3: Nálunk nem volt a szavak szintjén értékrend átadás, hanem a hétköznapok megélt mintája, abban hittünk erősen, hogy az hatni fog.
2: Török Tamás, 1953-as születésű, három gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
3: A szüleinktől átvettük az ő értékrendjük legfontosabb elemeit, próbáltuk a gyerekeink felé hátrahagyni. A segítségünkre volt az a körülmény is, hogy mi feleségemmel, az ő szüleivel egy lakásban laktunk, tehát a gyerekeink nem csak a mi mintánkat látták, hanem a nagyszülők mintáját is, és az azzal való egyezőséget. Nem csak az ostoba szülők mondják a tutit, hanem ugyanazt látják a nagyszülőktől
0: is. A jó fej nagyszülőktől is.
4: Én itt az élményeken keresztül azt hiszem azt a lehetőséget szeretném megteremteni, hogy kérdezni tudjanak, és hogy akarjanak is majd kérdezni. Ugye még kicsik, de ez a cél, hogy ennek most próbálunk megágyazni, hogy amikor nagyobbak lesznek, akkor hogy legyen bennük igény arra, hogy tőlünk megkérdezzenek dolgokat, hogy igényt tartsanak a mi véleményünkre.
2: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
4: Én nem tartok arra igényt, hogy mindent ugyanúgy csináljanak, mint én, mert ez az ő életük, de szeretném azt látni, hogy valamilyen értéket, egy értékrendet sikerült átadni. Főleg így kicsiként nagyon látom rajtuk, hogy az, hogy ők hogy vannak a világban, nekik az a szellemi, lelki és hát persze anyagi origó is, ahogy mi most élünk. És azt gondolom, még ez egy feladat, amit nyilván nem egy nagy beszédben vagy egy nagy beszélgetésben kell átadni, hanem inkább egy életvitelben, hogy ezt kontextusba tudják helyezni. Hogy előttünk az én szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim, és hogy az utánuk lévőknek majd ez mit jelent. És hogy ők is részesei akarnak majd lenni abban, hogy ezt az értéket, ezt az értékrendet tovább akarják adni, mert ennek van értelme, ennek van egy megtartó ereje, és iránytőként tud szolgálni az életben.
0: Van-e igényetek arra, hogy továbbadjatok mondatot, vagy a lelkükre kössetek olyan mondatot, amelyik talán az ő számukra építő, vagy megtartó, vagy éltető lehet az életük során? Én is itt gondolkodom rajta közben, hogy mi az, amit valójában szeretnék, hogy ők biztosan tudjanak, és azt hiszem, hogy én valami olyasmit mondanék, hogy tudd azt, hogy szerethető vagy, és van, aki szeret. Erre a biztonságos, bizalmi szeretet alapra bármikor támaszkodhatsz később is. És ez nagyon messze van attól, hogy legyél tisztességes, meg becsületes, meg tartsd meg a szavad, amik szintén nagyon fontosak, de valahogy nekem most, hogyha a saját gyerekeimre gondolok, akkor ez talán még annál is egyel fontosabb. Érezd magad biztonságban, vagy tudd azt, hogy biztonságban érezheted magad akkor is, amikor nem vagyunk egészen közel egymáshoz.
3: Gyermekeink részéről szerencsére nem tapasztaltunk sosem olyan elbizonytalanodást, hogy hogyan kell élni az életet. Mi nem láttuk szükségesnek, hogy ellássuk őket valami olyan útra való, valami visszatereli őket a helyes mederbe. Talán nem is volt szükség ilyen nagy üzenet átadásra.
4: Ha én arra gondolok, hogy mit szeretnék hátrahagyni, mint szellemi örökségem, én sem feltétlenül egy mondatot. Inkább azt, hogy amikor ők is haladnak előre az életükben, mindig tudjanak hozzám visszanyúlni, akár élmény szinten is. Ilyen szempontból egy hiteles képet tudjunk feléjük tartani, ami időtálló is.
5: Nem biztos, hogy pontosan válasz a kérdésre, de bennem amilyen vágy van, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy a gyerekeim majd hogy fogják nevelni az ő gyerekeiket. Mert hogy ez lesz valójában egy visszajelzés arra, hogy mi az, ami megérkezett, mi az, ami utat megtaláltunk hozzájuk.

0: A vendégháznál mai adásában apagenerációk sorozatunkban a nagy üzenetekről beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk vendégháznál@mtva.hu.
1: A Déli Krónika következik.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatóink! Ma délben a Szomódi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szomód, Komárom, Esztergom vármegyei község, a Gerecse-hegység északnyugati völgyében, Tatától 2 kilométerre. A szájhagyomány szerint egykor Salamon király vára állt a falu határában. A török korban, Tata elfoglalásakor, 1543-ban elnéptelenedett, de már 1598-ban Tisza vidéki református magyarok telepedtek le itt. 1727-ben gróf Eszterházi József Baden-Württembergből és Szászországból sváb katolikusokat hozatott Szomódra. A mai plébánia helyén álló templom rossz állapota miatt gróf Eszterházi Ferenc 26 holt földet adományozott az egyházközségnek új templom építésére. Ez 1775 és 78 között a kor híres építésze Fellner Jakab tervei szerint Szent Jakab tiszteletére épült, 36 méter magas tornya pedig 1832-ben. Szent Jakab apostol Betsaidában született, apja mesterségét örökölve halász volt. Jézus a Genezáreti tó partján járva meghívta tanítványai közé Zebedeus két fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Simon Péter és János mellett ő a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Péter a szikla, János a szeretett tanítvány, míg Jakab az első vértanú az apostolok közül. A Szent Jakab

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEK-nél a kormány az aranykonvoj ügyében.
1: 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat.
2: Irán az izraeli kivonulást követeli a péntekre tervezett megállapodásért cserébe. Az izraeli államfő elutasítja Teherán feltételét.
1: Az időjárásról.
2: Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A HVG azt közölte, a legmagasabb szintekre vezetnek a szálak. A lap szerint a gyanúsítás a TEK vezetőjét és az Orbán kormány tagjait is érintheti. Kis Júlia Lilla beszámolója.
3: Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezt írt a szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A kormányfő a HVG cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, döbbenetes információk derültek ki, majd hozzátette, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai. Palota forradalom tört ki a főügyész távozása után, a főbügyészt is magával ránthatja az aranykonvoj ügye. Ezzel a címmel közölt cikket szerdán reggel a HVG. Alap szerint a központi nyomozó főügyészség vezetője részben azért távozott múlt héten, mert jogsértő megoldásokkal szembesült az ukrán aranykonvoj ügyében. Azt írják, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán kormányig vezetnek. Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője a szervezet közleménye szerint a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta lemondását. A HVG szerint ugyanakkor nem egyszerű vita, hanem súlyos konfliktus állhat a háttérben. Alap úgy tudja, hogy az aranykonvoj ügyben a titkos szolgálatok a büntető eljárásban is aktív szerepet játszottak, pedig erre jogilag nem lett volna lehetőségük. Azt is írják, hogy a NAV vezetői is kétségeket fogalmaz meg az akció megalapozottságával kapcsolatban. A HVG megjegyzi azt is, hogy a büntetőeljárás a TEK-en keresztül akár magasabb politikai szintekig is elérhet.
4: A politikusok felelőssége büntetőjogilag közvetlenül tetten érhető.
3: Politikai felelősségről beszélt videójában az Ostrad Bankot képviselő magyar ügyvéd is pár napja. Horváth Lóránt szerint az érintettek akár őrizetbe is vehetők, ezt azonban jelenleg a legfőbb ügyészség akadályozhatja.
4: A legfőbb ügyészség egyelőre ezt nem engedi, közvetlenül befolyásolja a nyomozó ügyészség munkáját. Információink vannak arról, hogy a legfőbb ügyészség kézi vezérléssel beleszól a nyomozó ügyészség munkájában, például azzal, hogy nem hallgatja ki a sértetteket. Eddig csak két ukránt hallgattak ki, és úgy tűnik, hogy nem is fognak többet. Ezért tartom fontosnak a legfőbb ügyész eltávolítását.
3: Idén márciusban állították meg a NAV és a TEK egységei azt az ukrán pénzszállítmányt, amely Magyarországon keresztül szállított 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Ostrad Bank tulajdona volt. Az ukrán kísérőket őrizetbe vették, majd kiutasították őket az országból. Végül a vagyontárgyakat két hónap múlva visszaadták az ukrán banknak.
5: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
3: Az átadás átvételnél ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Horváth Lóránt ügyvéd is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány teljes egészében visszakerült Ukrajnába.
1: Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalás

0: Csak sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
1: Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány és a MOL képviselői aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást. Erősítette meg a Krónikának a magyar olajipari vállalat. Közleményben tudatták, hogy a MOL csoport részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NISZ vállalat jövőbeli irányításáról. Ennek értelmében, ha a MOL csoport többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a NISZ fejlesztését, a szerb piac ellátását és a vajdasági Pancsovában található finomító működtetését. Hozzátették azonban, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NISZ Szerbia egyetlen kőolaj és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
0: Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Részletek Briáska Dánieltől.
2: A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama szerdán 349 forintra erősödött, erre 2021. szeptembere óta nem volt példa. Ennek hátterében részben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a köztük dúló háború befejezéséről, ugyanakkor az uniós forrásokról szóló megállapodás, a csökkenő energiaárak, a kedvező 1,8%-os májusi inflációs adat, a növekedés beindulása és a 6,25%-os alapkamat is kedvezett a forintnak.
3: A Tisza győzelmére való fogadás, ez tovább erősítette a forintot már a választás előtt, majd a választási eredmény ismeretében ez még tovább folytatódott.
2: Hívta fel a figyelmet a portfólió vezető elemzője. Madár István hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
3: Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
2: A miniszterelnök szerint hamarosan kevesebbet kell majd fizetni itthon az üzemanyagokért. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj a kutakon. Jelenleg a 95-ös benzin védettáron 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralás idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
4: Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
2: Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
4: Óhatatlan az, hogy külföldön költünk. És ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk, természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
2: Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
0: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstoppal sérülékeny adósok csoportjának. A kormány a jelzáloghitelek referencia kamatstoppjának szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
5: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzáloghitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A Bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek, fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
6: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
5: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5000 forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
6: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozási hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
5: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
0: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal.
7: A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
0: Itt a krónika. A Az izraeli hadseregnek ki kell vonulni a Libanonból, jelentette ki az iráni külügyminiszter. A perzsa állam vezetése jelezte, a Washington és Teherán közötti péntekre tervezett megállapodás csak akkor jöhet létre, ha az izraeli csapatok visszavonulnak a határ túloldalára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök előzőleg viszont azt közölte, őket nem kötik a tárgyalások, és hadseregük addig marad a térségben kialakított biztonsági övezetekben, amíg szükséges. Pék Bulcsú összeállítása.
8: Hála Istennek itt van ez a szándéknyilatkozat, amit pénteken aláírnak. A párbeszéd mindig jobb, mint visszatérni a háborúhoz. Ezt még kedden mondta Ferenc pápa. A Szent Atya bizakodó, hogy a hónapok óta tartó iráni konfliktust végre sikerül lezárni. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint pénteken Svájcban írhatják alá a békeszerződést. A megállapodás elől ugyanakkor még nem hárult el minden akadály. Teherán ugyanis jelezte, csak akkor hajlandó békét kötni, ha az Libanonra is kiterjed. Mi úgy látjuk, hogy az egyik oldalon az Egyesült Államok és Izrael áll, a másikon pedig Irán és a Hezbollah. Éppen ezért a libanoni harcok lezárása elválaszthatatlan a háború teljes befejezésétől. A háború befejezése pedig a megszállás végét is jelenti, ezért az izraeli erők visszahívása nélkül a háború sem érhet véget, fogalmazott az iráni külügyminiszter. Izrael a háború elején szárazföldi offenzívát indított északi szomszédja ellen. Mostanra már több mint 3800-ra becsülik a halottak számát, és mintegy 1,5 millióan kellett elhagyniuk az otthonukat. A béke megállapodás kihirdetésekor az izraeli erők már több mint 40 kilométeres mélységben hatoltak be Libanonba, és egyelőre nincs hír csapat kivonásokról. A szerda reggeli hírek szerint újabb területeket bombáztak az ország déli részén. Nem ez az első háború, amit megéltem. 1970 óta láttam már az összeset. Mindig azt mondom az embereknek, hogy majd mindent újjáépítek. A kérdés csak az, hogy kinek. Én 75 éves vagyok, a fiam pedig 10 hónapja halt meg, panaszolta egy férfi. A háború akár töréspontot is okozhat az amerikai-izraeli kapcsolatokban. Donald Trump elnök az utóbbi hetekben többször is élesen bírálta Benjamin Netanyahut, amelyért az izraeli vezető a háború folytatása mellett érvelt. A szaúd-arábiai Al-Arabia hírügynökség állítólag megszerezte az iráni háborút lezáró szándéknyilatkozat szövegét, amiből kiderül, hogy a Hormuzi szoros újranyitásáért cserébe az Egyesült Államok eltörölni az Irán elleni kereskedelmi szankciók egy részét, valamint jóvátételt is fizetne a perzsa államnak. Ezzel Izraelben sokan nem értenek egyet. Nem értem Trumpot. Háborúba mentünk velük, és most azt hallom, hogy az irániak pénzeket fognak kapni. A rezsim így nem fog összeomlani. Az egész egy katasztrófa, vélte egy izraeli férfi. Szintén a Washingtonnal ápolt izraeli viszony megromlására utal, hogy a kormányzó Likud párt a hírek szerint kampánystratégiát vált a közelgő őszi parlamenti választás előtt. A párt ugyanis arra számít, hogy a közvélemény ellenük fordulna, ha a Donald Trump alápolt jó viszony hangsúlyozására építenének.
0: Megszavazta az olasz parlament a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt.
7: A döntés értelmében a jövőben fejenként több mint 600 eurót kaphat az, aki segítséget nyújt a migránsoknak a programhoz való csatlakozásban, például a visszatérési kérelem benyújtásában. A pénzt a hazatérési eljárás lezárultakor a jogi képviselőnek, vagy akár humanitárius szervezetnek is kiutalhatják. Olaszországból tavaly több mint 6000 bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották.
0: Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az USA ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is béketárgyalásokat sürgetett és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. A Kreml viszont azt közölte, ha komolyak a szándékok, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Barna Péter összefoglalója.
9: Ukrajna további támogatásáról, az orosz-ukrán háborúról és a béketárgyalásokról is egyeztettek a G7 csoport vezetői Franciaországban. A csúcs találkozón résztvevő európai államok egyik célja az volt, hogy rávegyék az amerikai elnököt Ukrajna támogatására. Donald Trump kedden szűk körben tárgyalt Volodymyr Zelenszkijjel, majd kijelentette, mindent meg fog tenni, hogy vége legyen az orosz-ukrán háborúnak. Az amerikai elnök sikeresnek ítélte a találkozót az ukrán elnökkel, és arról beszélt, Oroszországnak el kell indulnia a megegyezés felé. Oroszországnak megállapodást kell kötnie. Oroszország és Ukrajna is hatalmas emberveszteségeket szenvedett el. Csak a múlt hónapban összesen 35 ezer katonát veszítettek. Gondoljanak bele, havonta átlagosan 25 ezer ember hal meg, többségük fiatal katona, mondta Donald Trump, aki azt is közölte, Washington mostantól nagyobb figyelmet fordít Ukrajnára. Volodymyr Zelenszkij Franciaországban ismét megerősítette, a lehető leghamarabb személyesen szeretne tárgyalni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök kiemelte, az orosz elnök az akadálya a közös megbeszélésnek, pedig szerinte több ország is szóba jöhet a találkozó helyszíneként, beleértve az Egyesült Államokat is. Az elnökön, Donald Trumpon múlik, hogy megszervezi-e vagy sem, meghív-e mindkettőnket vagy sem, de szerintem az Egyesült Államok is lehet helyszín, korábban már volt ott találkozó Alaszkában. Szerintem nagyon fontos lenne még a tél előtt megszervezni egy személyes megbeszélést, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij, határozottan elutasítva, hogy Moszkvába látogasson. Az ukrán elnök emellett további légvédelmi és fegyvertámogatásokat kért, illetve újabb szankciókat sürgetett Oroszország ellen. Volodymyr Zelenszkij a német kancellárral is egyeztetett, akivel egyetértettek abban, hogy készek béketárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyinnal. Friedrich Merz ugyanakkor hangsúlyozta, a tárgyalások elkezdéséhez több feltételnek is teljesülnie kell, illetve elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna lemondjon a Donbaszról. Kijev pontosan tudja, hogy milyen feltételek mellett képzelhető el egy egyeztetés Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között, így reagált a Kreml szóvivője az ukrán javaslatra. Dmitrij Peszkov leszögezte, ha az ukrán elnök tárgyalni akar, akkor fogadni fogják Moszkvában. Putyin már mindent elmondott és felajánlott Zelenszkijnek. Többször megismételte, ha a Zelenszkij kész felelősség teljesen és komolyan tárgyalni, és a kijevi rezsim pontosan tudja, hogy ez mire vonatkozik, akkor bármikor eljöhet Moszkvába, ahol fogadni fogják, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is közölte, egyelőre nincs időpont az amerikai közvetítők oroszországi látogatására, ahogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin legutóbbi telefonbeszélgetésén sem merült fel az Egyesült Államokban megrendezett orosz-ukrán csúcs találkozó kérdése. A G7-ek vezetői keddi nyilatkozatukban megerősítették támogatásukat Ukrajna iránt, és megállapodtak abban, hogy egyebek mellett nagy hatótávolságú fegyvereket és légvédelmi rendszereket adnak át Kijevnek, miközben az ukrán védelmi ipar bővítését is segítik. A csoport további szankciókat is kilátásba helyezett, amelyek elsősorban az orosz olaj- és gázipart érintik.
0: Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakéta hiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnesztia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 dezertőr katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
0: Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Kanalas Lili összeállítása.
11: Tallinn kertvárosi részén a pilóta nélküli eszközök használatára oktatják az észt civileket. A szerkezetre teniszlabdát erősítettek, azt kellett a kijelölt célpontra dobni. Egy észt informatikai vállalkozó Mérges Sas néven indított képzési programot és szimulátorokat is biztosít az oktatáshoz. A férfi szerint nem értenek elegen a drónok vezérléséhez. A kezdeményezéssel polgári védelmi vonalat akarnak kiépíteni egy esetleges orosz támadás esetére.
12: A drónkezelés készsége manapság elengedhetetlen, és örülök, hogy az észtemberek ilyen lelkesen tanulják. Minden kurzusunkra beteltek a helyek, mondta a program ötletgazdája. A balti államok légterét az elmúlt hetekben több pilóta nélküli katonai eszköz is megsértette. Lettországba az orosz területek felől, Litvániába, Belarus irányából repült be drón, Észtország felett pedig egy ukrán eszközt semmisített meg a NATO légvédelme májusban. A balti államok június elején több drónradart kértek katonai szövetségeseiktől, azonban a berendezésekből és a szakképzett személyzetből is hiány van. Az ukrajnai harcokban azt láthatjuk, hogy keleti szomszédunk és Ukrajna valószínűleg a legfejlettebb katonai drónhasználók a világon, ezért nem maradhatunk le tőlük, képeznünk kell magunkat és a civileket is, magyarázta egy drónoktató. A szakember szerint a cél az, hogy az embereknek ne félelemben kelljen élniük a háború fenyegetése miatt, hanem készüljenek fel a harcokra. A férfi kiemelte, ha minden házban lenne egy drónkezelő, az eltántoríthatná Észtország ellenségeit a támadástól.
0: Csehország orosz helyett azeri kőolajat és földgáz szállítana a Barátság kőolajvezetéken. Erről beszélt Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője.
7: A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, Csehország a transzalpin vezeték egyik leágazására csatlakozva már jelentős forgalmat bonyolít. Hozzátette, a barátságvezeték fordított működtetésével akár Szlovákiáig, Magyarországig is szállíthatnak kőolajat, nagyjából 2-3 millió tonnát. Kiemelte, emellett az Odessa-Brody vezetéket is érdemes lenne használni.
13: Ez a két megoldás együtt vezethet el addig, hogy valóban elvileg az orosz kőolajról a régió leválhat, hiszen Szlovákia és Magyarország a két olyan utolsó mohikán ezek közül az országok közül, ami még nagy mértékben szorul, vagy nagy mértékben vásárol orosz kőolajat, úgyhogy ha a jelenlegi kormány irányvonal az, hogy le akar válni az orosz kőolajról, ez ebbe bele illeszkedik ez a terv, és hát reális, tehát műszakilag reális, csak a kérdés majd az ár lesz.
7: 3 perc múlva 12:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEK-nél a kormány az aranykonvoj ügyében. Szó volt arról, hogy 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Ha az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat. És beszámolunk arról is, hogy súlyos károkat okozott országszerte a hétvégi vihar és jégeső.
14: Déli krónika.
0: Az Esztergom budapesti érsekkel egyeztetett a miniszterelnök. Magyar Pétert a prímási palotában fogadta Erdő Péter bíboros prímás.
7: A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd.
0: Csak nem 3000-en vesznek részt a Magyar Honvédség jövő héten kezdődő honvédelmi táboraiban.
7: A programok célja, hogy a 12-25 éves korosztálynak élményekben gazdag és hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik. Idén 50 helyszínen 77 turnusban várják a fiatalokat, mondta el az M1-nek Nagy Zsuzsanna, a Honvédség területvédő és hadkiegészítő parancsnokságának beosztott tisztje.
15: Most sokkal több tematikát hirdettünk meg, közel 60 tematika került meghirdetésre. Itt fellelhető a drón, a vitorlázó repülő, a hősképző, a kreatív, a katonák tábor, valamint a páncélos tábor. Tehát arra szerettünk volna fókuszálni, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tábort.
0: Országos vizsgálatot indítottak a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
16: Az NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve a tiltott kozmetikai összetevőket vizsgálja, illetőleg ellenőrzi.
17: Mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának. Eitmann Norbert hangsúlyozta, az ellenőrzés legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. A vizsgálatok középpontjában 3 korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO. Mindhárom vegyület használata egészségkáros.
16: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
17: A szakember elmondta, egyebek mellett bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban számíthatnak mintavételre az üzemeltetők. Eitmann Norbert emellett arról is beszélt, hogy mire érdemes odafigyelni kozmetikum vásárlás esetén.
16: Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy ilyen termékeket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk. Lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, és ne is utcai árusoknál vegyünk ilyeneket, hanem elsősorban drogériákból, szaküzletekből. Ha nagyon gyanúsan olcsó egy kozmetikum, akkor lehetőleg kerüljük el azokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a termék előző tájékoztatást is az összetevőkről. Ha valamilyen betiltott összetevőt találunk, akkor ilyeneket semmiképpen se vásároljunk.
17: Eitmann Norbert hozzátette, a betiltott összetevők listája az NKFH weboldalán érhető el.
0: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás okozta anyagi károkat nem feltétlenül fedezi automatikusan egy átlagos biztosítás. Falucska Évett összeállítása.
14: Jégeső pusztított a napokban a Tolna vármegyei závod közelében. A gazdák arról panaszkodtak, hogy alig maradt épp kajszi baracka fákon a szupercellák átvonulása után. Pörbölyön lapátolni kellett a jeget. Debics Istvánné azt mondta, a dió nagyságú jég nem kímélt semmit.
18: A jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétvel. A falat leverte kívül, meg a villanyórának a szekrényit, a redőnt is beszaggatta.
14: Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
19: Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
14: Közben az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is bejelentette, mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is. Hozzátette, felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
20: A szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
14: A meteorológus hangsúlyozta, érdemes figyelni a vihar előrejelzéseket, riasztásokat, és ennek megfelelően tervezni a napot.
0: Idén nagy az esély arra, hogy kialakuljon az El Niño, írja a friss jelentésében az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a globális átlaghőmérsékletet befolyásoló jelenség ráadásul idén jóval erősebb lesz, mint a korábbiak. Nagy Viktória összeállítása.
21: Az El Niño lényegében a csendes óceán trópusi övezetének, az egyenlítőtől délre található részének egy szélsőséges felmelegedési szakasza. Elsősorban ez a Dél-Amerika partvidékére terjed ki ez a felmelegedő szakasz.
22: Az El Niño egy ciklikus időjárás jelenség, 2-7 évente tér vissza, és az ENSZ meteorológiai világszervezetének friss jelentése szerint nagy az esély arra, hogy 2024 után idén-nyáron ismét kialakul, mondta a Hurrán Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa a Krónikának. Varga György hozzátette, a jelenség nem csak az érintett térségre, hanem az egész földre hatással lesz, és a tapasztalatok alapján megemeli a globális átlaghőmérsékletet. Hangsúlyozta, az éghajlatváltozás miatt a mostani jelenség várhatóan jóval intenzívebb lesz, emiatt rekordhőmérsékletre számítanak a szakértők. Hozzátette, hogy az El Niño szélsőséges időjárást okoz.
21: Ausztrália, Indonézia, vagy éppen ami még súlyosabb, India esetében rendkívüli mértékű aszályokkal számíthatunk. De ahogyan össze van kapcsolva teljes óceán légköri rendszer szertágazóan a földbolygónkon, láthatjuk, hogy az északi féltekének a ciklon tevékenysége, a magas légköri futóáramlásoknak a pályája is mind-mind meg tud változni. Az Egyesült Államok térségében, a déli Kalifornia térségében, tehát éppen most csapadékosabb időszak lesz ez a következő, de az észak államok már szárazabbak lesznek, akár forróbbak is.
22: Varga György ismertette, az egyik legsúlyosabb El Niño 1877-ben volt, ekkor Indiában és Kínában több 10 millió ember halt meg éhínségben, mert akkor még nem voltak felkészülve arra, milyen hatást okoz ez a mezőgazdaságban. Mostanra már jóval korábban figyelmeztetnek a jelenség kialakulására a kutatók, több ország meg is kezdte a felkészülést.
21: Vannak olyan térségek Kínában is, ahol már hatalmas víztározókat töltenek fel, takarmányraktárakat töltenek szintén fel, szóval a saját ellátásukkal kapcsolatban is már felkészülnek ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy még most sincsen a globális ellátási láncokban olyan probléma, noha tudjuk, hogy a kerozin is kevés, hol nem mehetnek hajók innen-onnan, de azért tudjuk, hogy a jelenlegi körülmények azok nem hasonlíthatók össze azzal, ami mondjuk 150 évvel ezelőtt volt.
22: Európával kapcsolatban azt mondta, a kutatások azt valószínűsítik, hogy kiemelkedően meleg nyára lehet számítani, és hazánkban is folytatódik a súlyos aszály, de közvetlen ok-okozati összefüggést nem mutattak ki az El Niño jelenséggel.
1: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Szárliget között műszaki hiba miatt egy teherautó vesztegel. Az 50-es kilométernél a forgalom csak az átterelt belső sávon halad. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél karbantartási munkák miatt lezárták a külső sávot, a terelés előtt 2-3 kilométeres a torlódás. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak, az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, több kilométeres a kocsisor. Két autó ütközött a 71-es főúton Badacsony-Tördemic térségében, a 83-as kilométernél a félútpályát lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Hollán-Ernő utcában a Radnóti Miklós utcánál. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton. A Salgó-Tarjáni utcánál áramszünet miatt várhatóan 15 óráig. Lezárták a 7. kerületben a Csengeri utcát, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután 25-30 fok valószínű, a hétvégén már beköszönt a kánikula. További részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
4: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ma a nap során még az ország elsősorban keleti, majd este északkeleti részein számíthatunk csapadékra. Ez zápor esőt, kisebb eséllyel zivatarral kiegészülve akár hevesebb záport, felhőszakadást is jelenthet. Viszont a késő esti, vagy leginkább hajnali órákra a csapadék jelentősen csökken, így a felhőképződés is kevésbé lesz jellemző. A leghűvösebb órákban többnyire 12-19 fok közé csökken vissza majd a hőmérséklet, a völgyekben lehet 10 fok körül. Aztán napközben kezdetben nem lesz sok felhő felettünk, aztán beindul a gomoly felhőképződés északon, és a Tisza menti területeken futózápor előfordulhat, minimális esélye az Alpok alján is előfordul a csapadék, de nem ez lesz azért a jellemző. Erősödik viszont a nappali felmelegedés, 27 és 32 fok között lesz a csúcsérték, és péntektől vasárnapig az ország döntő részében már 30 fok felett lesz a maximum. Vasárnapig erősödik a nappali felmelegedés, ekkor tetőzik majd a hőség 37 fokkal, aztán viszonylag gyenge hidegfront hoz 1-2 fokos hőmérséklet csökkenést. Ez valójában csak annyit jelent, hogy nem emelkedik tovább a hőmérséklet, és kisebb záporok majd vasárnap északnyugaton, majd hétfőn keleten fordulhatnak elő.
0: Ádám, köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Rózbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
23: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
24: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címédő a labdarúgó VB-t.
2: A Győr izlandi továbbjutás esetén pedig izraeli csapattal játszik a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. Jó napot kívánok, Murdica Istvánt hallják.
23: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban a 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
5: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első fél időben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
6: Nehezen indult számunkra a mérkőzés, keményen kezdett Algéria. Próbáltunk kontrázni, a lesgóluk után viszont nem igazán engedtünk nekik helyzetet, ami pedig Lionel Messit illeti, nehéz már rájelzőket találni, mert újra és újra elkápráztat minket, pedig nap mint nap látjuk őt az edzéseken és a meccseken. Most már 20 éve a csúcson van, és még mindig ő tud lenni a döntő tényező. Nem kell ahhoz argentin szurkolónak lenni, hogy csodálattal nézd a játékát.
2: Az argentinok szövetségi kapitányát Lionel Scaloni-t hallották, aki természetesen Messi teljesítményét sem hagyta szó nélkül. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria 3-1-re legyőzte Jordániát Santa Clarában. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovic László így látta a találkozót.
8: Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzés, mid révén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők, viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe, erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al-Olván, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al-Olván lévén meg is szerezték az egyenlítést. Igaz, hogy ez a második félidő elején történt. Én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorokat az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második félidő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al-Olván révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvett a VAR, ugye egy szöglet után volt, és azért a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovic ment oda, a Zabicer szöglete után, és Alarabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második félidő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovic beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovic ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is, 3-1, a meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
2: Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. A Real Madrid klasszisa így már 14. VB góljánál jár. Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a meccs után.
24: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
2: Kalidou Koulibaly, a szenegáliak védője pedig így nyilatkozott a vesztes mérkőzés után.
24: Az első félidőben jól játszottunk, többször is bekerültünk a francia védelem mögé, befejezni viszont nem tudtuk a helyzeteinket. A második félidőben sajnos már teljesen más volt a meccsképe, érezhető volt a különbség. Nem igazán tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, és túl későn érkezett a szépítő gólunk. Talán, ha hamarabb betalálunk, több esélyünk lett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe.
2: És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár dupájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen az I csoport Bostonban rendezett találkozóján. A Manchester City támadója Erling Haaland a meccs után a szövetség kapitányról Sture Solbakkerről is ejtett néhány szót.
9: Jó a kapcsolatom Solbakkennel. Szerintem ezt mindenki láthatta azóta, hogy átvette a válogatottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat.
2: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, még 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Luka Modric, a horvátok 40 éves aranylabdás középpályása, így várja az angolok elleni összecsapást.
10: Számomra a legfontosabb, hogy mindent beleadjak, még most utoljára, és élvezek minden meccset, minden edzést, ami ezzel a csapattal adatik. Sok fiatal játékos van a keretben, akik között én is kicsit megfiatalodom. Jó pár összecsapásunk volt már Angliával, és mindig szoros meccseket játszottunk, ezúttal sem számítok másra. De kiváló csapatunk van, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.
2: Az izlandi Víkingú Reykjavík lesz a magyar bajnok Győr ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában. Ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Ma pedig az is eldőlt, hogy továbbjutás esetén az izraeli Hapoel Beer-Sheva együttesével játszhat majd a második körben. Az Eto idegenben kezdi a Reykjavík elleni párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros pedig az újvidéki Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, még a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Orosz Pált, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját Szegő Tibor kérdezte a sorsolás után.
11: Hát ha őszinte vagyok, akkor kaphattunk volna könnyebb ellenfelet az első fordulóba, mint a szerb második helyezettet. Tehát azért ez egy komoly erőszóval lesz mindenféleképpen. Az a jó része mindenképpen, hogy erre közel van azért Budapesthez, mert ugye az Novi Sad, Újvidék az 300 kilométerre van Budapesttől, tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szurkolón kell kis majd minket, őket is egyébként az övéik.
2: Július 9-én lesz ugye az első mérkőzés, adódik tehát a kérdés, hogy mikor és hogyan kezdi meg a Ferencváros labdarúgó csapata a felkészülést.
11: Igazság az, hogy már megkezdtük a felkészülést, nyilván, hogy nem personalizáltan az ellenfélre, hiszen azt most tudtuk meg, de maga a felkészülés, a mérések, és utána a felkészülésnek az első hetén már túl vagyunk. Természetesen most jön majd az edzőtábor, elmegyünk Ausztriába edzőtáborba. A szokásos metodika lesz, tehát visszajövünk, és hát nem soká már akkor mérkőzés van, tehát ez mindig nagyon-nagyon rossz egyébként, hogy az első kvalifikációs körben kell kezdjünk, annak ellenére, hogy az elmúlt 7 évben folyamatosan ott voltunk vagy csoportkörben vagy ligafázisban, biztosan 4 évben tovább is mentünk onnan, mert ugye olyan jó lenne, hogyha más magyar klub is gyűjtene pontokat, és nem az lenne, hogy a magyar csapatoknak tényleg így rögtön az elején be kell kapcsolódni. A játékosok nem nagyon tudnak azért sokat pihenni, lássuk be, de hát ezt már megszoktuk, és igazából ez ilyenkor egy ilyen taposó malom, ami elkezdődik, aztán ez megy, és hát remélem, hogy menni is fog sokáig.
12: Nemzeti Sportkrónika.
2: A csapatban kétszeres világbajnok Szűcs Luca az ötödik míg a tavalyi bronzérmes Battai Sugár a 8. helyen végzett egyéniben. A női kardozóknál a franciaországi vívó Európa-bajnokság tegnapi nyitónapján, férfi párbajtőrben pedig az olimpiai bajnok Andrássy Tibor jutott a legtovább, ő a 6. helyen zárt. Andrássy Tibor a negyeddöntőben a belga Loyolától kapott ki 15-13-ra, majd Keszi Dórának értékelt.
13: Elég mostuhák voltak a körülmények, azért az nagyon brutális volt ilyen melegbe vívni, és elhúzták az egész napot, de azt kell, hogy mondjam, hogy jól vettem az akadályokat, és tényleg jól vívtam a csoportban is végig, és aztán a táblán sem voltak könnyű ellenfeleim, de valahogy nagyon magabiztosnak éreztem magam. Gyakorlatilag azt, hogy bentben tudtam vívni az egyéniben, ugyanazt a dinamizmust, ugyanazt a határozottságot tudtam hozni. Hát sajnos a négybe jutásért az ellenfelem is nagyon-nagyon jól vívott, azért az látszott a nap folyamán is, hogy nagyon erős ellenfeleket vert meg, és ellenem is brillírozott az osztónak az elején, illetve a közepén. Úgyhogy nyilván így egy kicsit csalódott vagyok, illetve hát a srácokkal csalódottak vagyunk, mert nem tudtunk érmet nyerni. De én személy szerint azt érzem, hogy mindent kiadtam magamból, és hogy azért azt kell, hogy mondanom, hogy jó formában jöttem ide is, hogy jól vívtam. Így ki lehet kapni, hát abba bízom, hogy a csapaton ott sikerül felállni a dobogóra.
15: Ez miért van, hogy valahogy a belga Loyolának tényleg nem tudjátok az ellenszerét, mert nagyon sokatokat megvert így a szezon közben is.
13: Igen, bár az idei szezonban egyébként nem vívott túl jól, tehát azt hiszem 32 volt a legjobb eredménye, tehát a mai napra nagyon felszívta magát, és tényleg nagyon rég láttam, hogy ilyen jól vívott volna. Kár, hogy ilyen korán összekerültünk, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy színvonalas meccs volt, és akár egy döntőnek is beillett volna.
2: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, és ez egyetlen századra van az országos csúcsától. Kozák Luca 100 női gáton, Takács Bogláka pedig 100 méteres síkfutásban lett 5. Zárásként egy friss hír, a Ferencváros férfi vízilabda csapata ma bejelentette, hogy a világ egyik legjobb center a görög Konstantinos Kakaris érkezik az Olympiakos együttesétől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
23: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vízállás jelentés.
7: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 17-én. A Duna a hazai szakaszán Paksig apad, lejjebb árad. A folyó Gödig igen alacsony, alatta alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 18,6 Celsius fok, Budapestnél 20,3, Mohácsnál 21,4 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 117 cm 20%, Medve 186,19, Nagybajcs 142,20, Gönyű 101,20, Komárom 161,20, Esztergom 141,19, Nagymaros 89,20, Budapest 217,21, Dunaújváros 101,22, Dunaföldvár 3 cm 22%, Paks 161,26, Dombori 217,30, Baja 312,30, Mohács 323 cm 29%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 9 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. Arába Szentgotthárdnál mínusz 92 cm 4%, Győr 240,28, Marcal Móriczhida mínusz 29,13, Ipoly Balassagyarmat mínusz 87,7, Sió Szekszárd 277 cm 41%, Mura Letenye 161,23, Dráva Dráva Szabolcs 184 cm 37%. A Tisza a hazai szakaszán Kisköre alsó és Tiszabő között apad, máshol enyhén változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 18,6 Celsius fok, Tokajnál 24,4, Szolnoknál 22,4, Szegednél 22,1 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 210 cm 5%, Vásárosnamény mínusz 176, Záhony mínusz 291,7, Dombrád 15 cm 20%, Tokaj 469-59, Tiszalökalsó mínusz 41-28, Tiszafüred 564-72, Kisköre felső 750 cm 65%, Kisköre alsó mínusz 312-2, Szolnok mínusz 259-3, Csongrád mínusz 145-15, Szeged 97 cm 28%. Gázló viszonyokat a Tiszán. 403,2-403,1 folyamkilométer között 0 deciméter szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 355,1-354,9 folyamkilométer között 13 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 200 méter. 297-296,3 folyamkilométer között 9 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 154 cm 4%, Csenger mínusz 119,4, Kraszna Ágerdő-Major 143 cm 25%, Bodrog Felső-Berecki 196-23, Sajó-Beretke 53-9, Felső-Zsolca 13-5, Hernád Abos-Kőszeg 135 cm 7%, Gesztely 14-8. Zagyva-Apc 27 cm 3%, Jászteleg 129 cm 10%, Beretyó-Szalárd 111 cm 3%, Szeghalom 200 cm 35%, Sebeskörös Körös Szakál mínusz 204,1, Feketekörös Belényes 24 cm 14%, Ant 71,15, Remete 306,39, Fehérkörös Honctő mínusz 33 cm 3%, Kisjenő 40 cm 5%, Gyula 152,36, Kettős körös Békés 96 cm 21%, Hármas körös Gyoma 342,44, Maros Makó mínusz 81,5. A Balaton átlagvízszintje és medertelsége 77 cm 41%, vízmélysége 325 cm, hőfok a Siófoknál 21,4 Celsius fok, a Velencei tó Agárdnál 54 cm 1%, hőfoka 21,8 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál vízszintje és medertelsége 36 cm, 39%, hőfoka 21,6 Celsius fok.
16: Műsorajánlat. Kalendárium.
17: Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től, 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
16: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
18: Gyógyító állatok.
19: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
18: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
19: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
18: Amikor egy érintés is segít.
20: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
25: Jó érzés.
18: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
16: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
26: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
27: 30 éves Pennyben ez is nyerő.
28: Meg ez is! És ez is!
27: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
29: Majd ha, vagy most!
0: Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 13 óra, jó napot kívánok! A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Azonnali belső vizsgálat.

0: Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén már beköszönt a kánikula.
1: Műsorajánlat.
2: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
3: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tengely két végéhez.
5: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
8: Ukrajna egy lépéssel közelebb került az uniós tagsághoz, hiszen a tagországok, köztük Magyarország jóváhagyásával az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ezt az uniós tagállamokat tömörítő tanács közölte hétfőn. Orbán Anita külügyminiszter elmondta, hogy a Tisza kormány azért oldotta fel a csatlakozással kapcsolatos korábbi vétót, mert Budapest és Kijev több hetes tárgyalás után olyan két oldalú megállapodást kötött, amely a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzíti. Ha Ukrajna nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket, az első klaszterben zajló csatlakozási folyamat automatikusan leállhat. Kijev abban bízik, hogy még a nyár végére további fejezeteket is sikerül elindítani. Lengyelország azonban egyértelművé tette, hogy a csatlakozási tárgyalások során minden rendelkezésre álló eszközzel saját nemzeti érdekeit fogja majd képviselni. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
9: Jó napot kívánok!
8: És természetesen köszöntöm a hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Kezdjük talán Orbán Anita a kijelentésével, amit már a kampányban is mondott. Ugye azt mondta ezen döntés után, vagy a tanácsülés után, hogy Magyarország számára ez egyfajta visszatérés, és hogy Magyarország újra európai országként viselkedik, és hogy a nemzeti érdekeit a szövetségi rendszeren belül érvényesíti. De az esetben, hogyha megnézzük azt, hogy ő mit mondott külügyminiszterként erről a tanácskozásról, és mondjuk azt a lengyel példával szembeállítjuk, akkor ott egy sokkal határozottabb kommunikációt látunk a téren, hogy Lengyelország a saját nemzeti érdekeit képviseli, míg Magyarország összefoglalva nem lesz tovább bot a küllők között.
9: Ugye itt Ukrajna az alapkiinduló pontunk, és minden tiszteltem Orbán Anitáé, mert a kormánynak az egyik legfelkészültebb tagjáról beszélünk, de azért miniszterként nyilván új szereplő, és ugye minden új szeretnek, minden vicc új, és az ukrán vicc is új. Tehát, hogy láttam a kormány.hu-n ugye azt a történelmi megállapodás jött létre az ukrajnai magyarság jogairól Magyarország és Ukrajna között, és akkor itt ugye hosszasan taglalja az adott bejegyzés azt, hogy itt milyen nagy fordulat

0: történt, csak nyelvhasználat, oktatás, kultúrások és hasonlók. Csak azért tegyük hozzá, hogy az ukránok már korábban is ígértek mindent, és ugye itt a dokumentum arra is kitér, pontosan, amit ugye a kormány.hu-nak a kommunikációi kommunikéje, arra is kitér, hogy az ukránok hát ugye ígéreteket tettek, és hogy majd ezeket a jogalkotási folyamatokat meg fogják majd indítani, és hogy vissza fogják állítani ezeket a jogokat. Csak ugye ezt az elmúlt 15 éve Magyarország ezt párszor már látta, hogy az ukránok ígértek valamit, és aztán nem tartották be. És nem véletlenül volt egyébként az előző kormánynak az az álláspontja a negatív tapasztalatok nyomán, hogy hát akkor lép mondjuk Ukrajnának a csatlakozási kérdésében előre Ukrajna, és ugye akkor engedi Magyarország Ukrajnát tovább a folyamatban, hogyha bizonyítottan, tehát jogszabályokban és gyakorlatban is bizonyítottan tesz lépéseket a magyar kisebbségnek a jogainak az érvényesülése érdekében. Ez ugye akkor nem történt meg. Az új kormány egy másfajta testtartást vesz föl. Bízunk benne, hogy nem az történik, hogy az ukránok átdobtak bennünket a palánkon, mert ugye korábban volt már sajnos ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat. Bízunk benne, hogy ez az új kezdet, ez az Kijevben is egy új kezdet. Tehát a Kijev is úgy gondolkodik, Zelenszkij is úgy gondolkodik, és az ukrán vezetés is úgy gondolkodik, hogy akkor innentől új alapokra kell helyezni a magyar-ukrán kapcsolatokat, ahogy egyébként kommunikálták is, és ezeket be is fogják tartani.
1: Ugye ahhoz, hogy be tudják tartani, először is törvényi szintre kell emelni azt, amit a magyar kormány a kisebbségek kapcsán elvár, és utána a következő lépés, hogy a törvényeket be is kell tartani. Mennyi idő lehet ez? És ezt azért kérdezem, hogy mennyi idő lehet, mert ugye Zelenszkij nagyon pozitív a csatlakozási folyamat kapcsán, és ő már azt várja, hogy ősszel akár további klasztereket is megnyithatnak. Igen ám, de Orbán Anita pedig azt mondta, hogy már az elsőt elakasztjuk akkor, hogyha nem látunk arra garanciát, hogy a magyar kisebbségek jogait azt érvényesíteni tudjuk.
0: Időnyomás és bizonyítási kényszer az ukránokon van most. Tehát nekik kell nagyon rövid időn belül, már egyébként akár a nyár folyamán megtenni azokat a szükséges jogalkotási lépéseket, amiket Magyarország elvár. Nyilván legyünk igazságosak, mert az ukránok ugye egy ilyen törvényhajtási fejetlenség is van, mert ugye Zelenszkijnek a pártjából volt, aki kilépett, volt azt mondani, aki meghalt, tehát ott erősen lecsökkent a politikai érdekérvényesítő képesség, de azért itt nem csupán az Zelenszkijnek a pártja ül ott a parlamentben, tehát ott azt kell mondani a parlamenti képviselőknek, hogy akkor legyenek kedvesek meghozni a szükséges jogszabályi változtatásokat annak érdekében, hogy Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási folyamata az tovább tudjon gördülni. Nyilván ez egy kommunikáció az ukránok szempontjából is, meg egyébként az Európai Unióban is, hogy most egy óriási lépést tettek előre, és hogy igazából mindjárt itt van a csatlakozás, tettek egy lépést előre, nyilván egy fontos lépést, tehát hogy megindulnak ugye a konkrét fejezeteknek a megnyitása, hogy az első klaszter megnyílt, ebből ugye vannak ugye a fejezetek, alfejezetek, valóban egy fontos lépés, de itt azért még nem lehet arról beszélni, hogy Ukrajna rövid időn belül az Európai Uniónak a teljes jogú tagjává válhat, és ezt nem csupán én mondom meg, mi gondoljuk itt a stúdióban, hanem ezt így gondolják és tudják például Berlinben is.
1: És hát ha már itt Lengyelországgal kezdtem, és Lengyelországban is, és azért mondtam azt, hogy a nemzeti érdekeket, mint hogyha Lengyelország kicsit erőteljesebben képviselni, az, hogy a lengyel kisebbségi jogokkal nekik is problémájuk van, és nekik problémájuk van az ukrán mezőgazdasággal is. Tehát feltételeik vannak annak kapcsán is, hogy a lengyel mezőgazdaságot nem teheti tönkre az ukrán mezőgazdaság, még akkor sem, hogyha az Európai Unió tagja lesz. Magyarországon pedig azt láttuk, hogy nem elfelejtették törvényi erőre emelni az ukrán mezőgazdasági termékeknek a behozatalát, amit azért utána nagyon gyorsan korrigált a kormány, de minthogyha nem látnánk a nemzeti érdekeknek a védelmét olyan karakán módon, mint ahogy, és akkor itt ne Orbán Viktort hozzuk, mint ahogy mondjuk Lengyelországtól látjuk.
0: Az egy látványos bénázás volt a kormánynak a részéről, hogy nem tudta gyorsan megújítani az embargót az ukrán termékekkel kapcsolatban, mezőgazdasági termékek meg terményekkel kapcsolatban. Főleg úgy, hogy felhívták a figyelmét, és nyilván ott voltak a határidők, hogy akkor mi lesz, és hát nyilván egyébként utána pedig már előre, és utána egyébként utólag is a Fidesz számon kérte, hogy hát itt mi történik Ukrajna tekintetében, mert hogy azért itt volt egy elég erős testtartás. A testtartás az arról szólt, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalkozókat, meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalatokat, és az olcsó ukrán termékektől meg kell védeni a magyar embereket, a magyar fogyasztókat az esetlegesen nem megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő a különböző vegyszerekkel kezelt ukrán termékektől, meg terményektől. Itt volt egy bénázás, ezt a hibát kijavították, tehát ebben a tekintetben világos. A lengyelek nyilván egyébként annyiban rafináltabbak, hogy ők jobban kiismerték már az ukránokat. A mostani lengyel kormány, mint a mostani magyar kormány, tehát ők látják, tudják azt, hogy az ukránok hát sok mindent ígérnek, és nem biztos, hogy betartják. És itt igazából nagyon fontos, hogy nyomás alatt kell tartani az ukránokat, most Magyarországnak is. Nyilván az új kormány azt próbálja elmondani, hogy itt egy Ukrajna barát fordulat és hasonlók vannak, de hát ugye itt azért a nyomásnak ott kell lennie a diplomáciai csatornákon mindenképpen, amiről beszéltünk, hogy akkor van egy, kell lennie egy határidőnek, egy végső határidőnek, amikor azt mondja Magyarország, hogyha nem tartottátok be, akkor innentől kezdve újra akadályozni fogunk minden uniós csatlakozással kapcsolatos erőfeszítést Ukrajnának a részéről, mert hogy az ukránok nem azt tették, nem azt teszik, mint amit ígértek. Ugye ez, amire utaltam már, hogy ez megtörtént számos esetben, hogy megígérték, legmagasabb szinteken ígéretet tettek az ukránok arra, hogy módosítják a jogszabályokat, nem történtek meg ezek a változtatások. Ez most egy megelőlegezett bizalom az új kormánynak a részéről, az új magyar kormánynak a részéről. Az ukránok felé reméljük, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és meg is változtatják a jogszabályokat.
1: Már csak azért is bizalom, mert korábban úgy fogalmazott, hogy azért a törvényalkotás sem megy olyan gördülékenyen egy háborúban álló országban, viszont azt azért érdemes megjegyezni, hogy Zelenszkij ukrán elnök nemrég aláírta azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy azért Ukrajnában a kisebbségi jogokkal foglalkoznak, még ha ezt úgy is teszik, hogy az orosz nyelv használatát betiltják, és ez csak azért fontos kérdés jelen pillanatban, mert ha visszagondolunk arra, hogy az orosz-ukrán háború vagy konfliktus miért robbant ki, abban azért az orosz kisebbségeknek a helyzete nagyon sokat nyomott alatba, és ez a háború még nem, hogy nem zárult le, de nem látjuk azt, hogy a béke, a valódi béke irányába elmozdulnának a felek, de már ilyen szankciók vagy ilyen törvények már megszülettek.
0: Volt egy geopolitikai rétege nyilván a háború indulásnak, de valóban volt egy ilyen kisebbségpolitikai rétege is a háborúnak az indításának, amelyet az oroszok ugye azt mondták, hogy akkor ők be fognak avatkozni és lépni fognak. És valóban, ahogy szerkesztő asszony utalt rá, nem látjuk még a végét. És annyira nem látjuk a végét, hogy a nyugati lapok megint elkezdték azt a gondolatmenetet, akkor fogalmazunk így és finoman hangsúlyozni, amely nem teljesen állja meg a helyét, és nem teljesen felel meg a valóságnak, hogy az ukránok majd itt hirtelen egy átcsapnak egy ilyen ellentámadásba, és az oroszok már nagyon lelassult az orosz előrehaladás, ez igaz egyébként, nagyon vontatott az egész történet az oroszoknak a részéről, közel sem haladnak úgy, mint hogy eddig haladtak, mondjuk a korábbi években a nyári időszak alatt, vagy a koranyári időszak alatt, és akkor most jön majd a fordulat, amikor Ukrajna ellentámadásba indul át, és akkor partra szállásulnak indítani és hasonlók, de hát ezek nem reális forgatókönyvek. Meg lehet próbálni, meg nem is próbálhatnak egyébként egy partra szállás, nem tűnik egyébként egy reálisnak az, hogy hirtelen megfordulna a helyzet. Sokkal inkább reális az, hogy azt mondják, hogy akkor be kellene fagyasztani a konfliktust, és ugye itt jön képbe az iráni helyzet, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutni az amerikaiaknak, nyilván nem láttuk még a megállapodásnak az összes részletét, nem írták még alá a megállapodást, még meg kell erősíteni a megállapodás aláírásnak a szándékát is, tehát itt nagyon sok a feltételesség, nagyon sok a ha, de a G7-es csúcs találkozón elhangzott az amerikaiak részéről, hogy Trump elnöknek a figyelme innentől kezdve már nem Iránra, hanem Ukrajnára és az ukrajnai rendezésre fog fókuszálni. Ez azt jelenti, az amerikaiak jobban érdekeltek lehetnek, abban lezárják ezt a történetet. Még egyébként a félidős választásokat megelőzően emlékezzünk vissza, Trumpnak egy fontos ígérete volt a béketeremtés, és ugye itt ebben a tekintetben pedig első van Ukrajnában. Tehát, hogyha Trump fel tudja gyorsítani a folyamatokat, le tudja zárni ezt a háborút, akkor azzal nyilván valamilyen fajta hát erőt tud felmutatni majd a félidős választásokon, főleg, hogyha mellé tesszük azt, hogy ez a, amit lehet tudni az iráni alkuról, hogy egy hát meglehetősen ilyen ambivalens történet, mert nem feltétlenül jól került ki az amerikai elnök, vagy annyira jól került ki az amerikai elnök, mint hogy ezt szerette volna, vagy gondolta volna.
1: És hát ne felejtsük el, hogy azért ott van az a 60 napos határidő is, tehát hogy most mindenki úgy tűnik, hogy fellélegezhet, hogy pont kerül egy konfliktus végére, de hát azért ott látunk határidőt. Még például nem látunk Ukrajnánál a kisebbségi jogok kapcsán egy határidőt, hogy mikor teljesül. Ott azért legalább van egy időintervallum, ameddig felül lehet azt bírálni, hogy a felek betartják-e azt, ami majd a pénteken nyilvánosságra kerülő dokumentumban van.
0: Én bízom abban, hogy nem csupán a magyar kormány fog erre fókuszálni és koncentrálni az ukránok, mit hajtanak végre és mit nem hajtanak végre, hanem Brüsszelből is árgus szemekkel fogják követni. Mert hogy az ukránok ugye Brüsszel felé is, meg a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtották magukat, hogy igazából Ukrajna már uniói lett. Emlékszünk az előző magyar kormány idején voltak olyan felvetések, hogy Magyarországot ki kellene zárni az unióba, és ukránokat kellene felvenni az unióba, mert az ukránok, hát ugye mennyire európai nép, mennyire hősiesek, és mennyire Európát védik, és mennyire Európa kompatibilisek. Na most az Európa kompatibilitásuk nem mondom, hogy zéró, de alacsony, és ezt nem én állítom, hanem az Európai Bizottságnak egyébként az aktuális csatlakozási jelentéseiből következik ez, tehát ott elég világosan meglátszik, és elég világosan kimutatható, hogy az ukránok nem olyan léptékben haladtak előre eddig sem, ahogy egyébként haladhattak volna, vagy az Európai Bizottság elvárta. És mégis egyébként a politikai kommunikáció az, hogy az ukránok nagyon jól haladnak, az ukránok mindjárt csatlakoznak, az ukránoknak mindjárt minden lehetőséget oda kell adni. Aztán akkor zárójel nyílik, előrukkolnak a németek meg a franciák egy olyan ötlettel, ami meg arról szól, hogy hát igen, át kéne alakítani a csatlakozási folyamatot, és akkor úgy kellene átalakítani az EU-s csatlakozási folyamatot, hogy egy ország csatlakozik, hogy ne legyen egyből teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ne tudjon beleszólni minden kérdésben, ne legyen teljes körű szavazati joga, hanem egy szűkebb és bizonyos alapvető kérdésekben, külpolitikai kérdések egyébként, akkor a költségvetési kérdések és egyéb dolgokban ne tudjon beleszólni az új tagállam első pillanattól kezdve. Na most, ha ez megtörténne, nyilván nem lehet, hogy ez megtörténjen alapszerződés módosítás nélkül, de ha ez megtörténne, akkor létrejönne egy másodrendű uniós állampolgárság. Amit az ukránokra szabnának egyébként, vagy részben az ukránokra szabnának.
1: Hasonlíthat-e ez arra, amit Orbán Viktor volt miniszterelnök mondott a többsebességes Európa víziója kapcsán, csak azt, mint hogyha ott a megközelítés szabad döntése lett volna a tagállamoknak, hogy ki melyik szinten akar csatlakozni. Ez esetben viszont az újonnan csatlakozóknak nincs választási lehetőségük, először csak, mintha egy előszobába kerülnének be.
0: Igen, ez egy nagyon más megközelítés, mert itt arról szól, hogy létre akarnak hozni egy elitklubot, egy európai elitklubot. Aminek az a lényege, hogy ők eldöntik, hogy ki az, aki a köreikbe csatlakozhat, és ki az, aki külső egy, második körön, a harmadik körön, a negyedik körön, nem tudjuk, hogy hány kör lenne. Ugye itt a koncentrikus köröknek az elméletét érdemes felidézni, hogy akkor a többsebességes Európa kapcsán, mert ugye ha azt mondjuk, hogy többsebesség, akkor azt mondjuk, hogy nem kétsebességes. És ugye itt a jelen helyzetben is, és ugye többször felmerült az is, hogy az Európai Unió már önmagában többsebességes. Mert ugye vannak különböző együttműködések, amelyekben nem minden tagállam érintett, ilyen az eurozóna például. Van egy belső kör, ez egyébként az Európai Uniós csúcstalálkozókon hát elég világos is, mert ugye külön az eurozóna tagok külön szoktak még ülésezni is, ugye a Eurogroup. Van a másik, ugye a Schengeni övezet, a Schengeni tagság, ott sem tagja minden európai ország, európai tagország a Schengeni övezetnek, az is egy külön klub, nyilván ennek is megvannak egyébként a saját szabályai. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy egyéb más szempontokból is hozzunk létre újabb és újabb köröket, újabb és újabb együttműködéseket, akkor azt vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy akkor mint egy Schengeni egyezmény, hogy akkor egy uniós joghoz kapcsolódó, de részben attól egyébként elváló megoldásra próbálunk meg őrukkolni, vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor alapvetően hozzá kell nyúlni az Európai Uniós csatlakozási folyamathoz, az alapszerződésekhez, mindent át kell írni, és akkor, hogyha mindent átírtunk, akkor behozzuk a képbe ezeket a megoldásokat. A probléma ott van, hogy én legalábbis abban látom, hogyha létrehozunk egy többsebességes Európát, akkor automatikusan, és nem ebben a logika szerint, mint az eurozóna meg a Schengen, hanem abban, hogy ki mennyire szólhat bele a közös döntésekbe, és ki mennyire szólhat bele a, mondjuk úgy, hogy az európai élvonalba, akkor fogalmazzunk így, hogy akkor automatikusan létrehozunk egy ilyen föderális Európa szívóhatást. Mert hogyha azt érzékelik a második körben levők, meg a harmadik körben levők, hogy hát a egyel beljebb levők azok, vagy akár a mag Európának a tagjai, vagy mások, akik ugye előttük vannak a belső körökben, ők több lehetőséghez jutnak hozzá, ők sokkal jobban tudnak haladni, gazdaságilag egységesebbek és hasonlók, akkor, akkor az a vágy fog kialakulni, hogy akkor minél több szuverenitást adjunk föl. És igazából itt ez a trükk ebben, és az én álláspontom szerint, hogy nem úgy bírják rá a tagállamokat, hogy erőszakkal bírják rá őket arra, vagy nyomással, politikai nyomással bírják őket arra, hanem ilyen mézes madzak politikával bírják rá őket arra, hogy akkor legyenek kedvesek, hát akkor minél több szuverenitásról lemondani, annak érdekében, hogy ők az elit klubhoz tartozhassanak, mert a klub tagságának a feltétele az, hogy ezt és ezt és ezt a kérdést nem tudod már egyedül kezelni, hanem ezeket már közösen hozzuk meg, és akkor lehet, hogy elérik egyébként sokkal rövidebb idő alatt a föderális Európát, a Brüsszelből irányított Európai Uniót, mint akkor, hogyha megvárják, amíg a tagállamok mondjuk, hogyha maguktól eljutnak arra idézőjelben fejlettségi szintre, ahogy kommunikálják, meg gondolják is, hogy igazából nincsen szükség ezekre a tagállami szuverenitási kérdésekre, mert a szuverenitás igazából csak probléma, a szuverenitás csak ilyen butaság, ilyen tagállami csacskaság, amin itt túl kell lépnünk. Nem az, és egyébként ezt a, megnézzük az Európai Uniónak a történetét, az alapító atyák nagyon komolyan vették a szuverenitási kérdéseket.
1: De ettől az alapító atyáknak az elképzelésétől az Európai Unió már eltért. És hogyha ezt a jelenséget, ami felé elindult most az Európai Unió, mézes madzagnak nevezzük, akkor a közös hitelfelvételt minek kell nevezni?
0: Ezek jó kérdések, főleg ugye, hogyha többfajta közös hitelfelvételről beszélgetünk jelen helyzetben, és ugye van ugye a Covid-dal kapcsolatos ugye helyreállítási kérdések, van ugye az Ukrajnának a megtámogatásával kapcsolatos közös hitelfelvétel, és amerre az Európai Uniónak a gondolkodása halad, az abból az a logika következik, hogy újabb és újabb közös hitelfelvételi ötletek fognak felröppenni. Mert akkor az fog előjönni, hogy a versenyképességet úgy tudjuk megpörgetni, hogy hitelfelvétel, tehát nem a gazdaságnak a teljesítményére helyezzük a hangsúlyt, hanem akkor hitelből próbálunk meg növekedést előteremteni, amit meg aztán vagy jól, vagy rosszul sikerül felhasználni, hogyha rosszul, akkor meg az Európai Unió egy hitelspirálba kerül. A Schuldeunion, adósságunió, hogy szokták egyébként nagyon sokszor mondani, vagy csúfolni egyébként akár a németek is az Európai Uniót, meg ezeket az Európai Uniós erőfeszítéseket. Itt ugye azt szokták egyébként a németek kritizálni, hogy végeredményben ők fizetik a számlát. Mert ugye az ő gazdaságuk a legerősebb.
1: De hogyha ezt megnézzük, hogy hitelből szeretne versenyképességet növelni az Európai Unió, akkor nem lenne elég most csak jelenleg Romániára néznünk, hogy milyen gazdasági válságba került az az ország, aki hitelekből fedezte a működését?
0: De, és hát ugye itt Magyarországnak is van azért ezzel kapcsolatban primer tapasztalat az IMF-el összefüggésben. Ugye a 2000-es években a baloldali liberális kormányok amellett döntöttek, hogy hitelt vesznek fel ugye az IMF-től, mert hogy hát mondjuk úgy, hogy nem igazán sikerült jól menedzselniük az országot gazdasági szempontból, és akkor nagyon eufémisztikusan fogalmaztam meg azt, amit politikailag meg gazdaságilag műveltek. Tegyük félre, nézzük csak az eredményt. Az eredménye az volt, hogy IMF hitelfelvétel, és akkor jött az IMF-nek a különböző elvárása. És onnantól kezdve, hogy az IMF vagy IMF hitel van, onnantól kezdve automatikusan beleszólásuk is van a gazdaságpolitikai döntésekben, azt mondják, hogy akkor látják a hitel feltételeit teljesülni, akkor biztosak benne, hogy az adott ország törleszteni tudja ezeket az adósságokat, hogyha ezt és ezt és ezt az intézkedést, és ezek megszorító intézkedések, megteszik. Ugye érdekes, hogy ahogy az új kormány a brüsszeli tárgyalásokkal elkezdett előre haladni, és megfogalmazódtak azok a gondolatok, hogy akkor milyen fejlesztésekbe kellene belefogni és hasonlók, akkor az Európai Beruházási Bank rögtön jelezte a pénzügyminiszter felé, és egyébként már a közlekedési miniszter felé is, hogy ők nagyon szívesen részt vesznek társfinanszírozásban ezekben a projektekben. Ezek hitelek, tehát ez legyen világos mindenki számára egyébként. Lehet ezt az utat választani egyébként. Választották országok ezt az utat, látjuk Románia is, és hasonló. Csak ez azzal jár, hogy az országnak a döntési jogköre, az adott kormánynak a döntési jogköre, az drasztikusan leszűkül a gazdaságpolitika tekintetében, nem tud bármit megcsinálni, nem tud annyira rugalmas lenni, és ugye a rugalmasság az azért fontos, mert látjuk azt, hogy a válságok korát éljük. Egyik válság a másik után jön. Ki látta ugye előre a Covidot? Ki látta volna előre az ukrajnai háborút? Ki látta előre az iráni válságot, ami gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra alakult? És ugye a kérdés az az, hogy mi lehet a következő? Nyilván nem szeretném, és bízom benne, hogy nem lesz következő, de hát sajnos az elmúlt 10 évnek a folyamatai, és akkor már migrációs válságot is ide vehetjük, már elmúlt 10 évet mondtam, az elmúlt 10 évnek a folyamatai Európa számára azzal a tanulsággal szolgáltak, hogy folyamatosan készen kell állni arra, hogy valamilyen drasztikusan új kihívással szembesülünk.
1: Hát az Európai Uniónak egy drasztikus új kihívás lenne a Ukrajna csatlakozása, bármelyik oldalról nézzük, már csak azért is, hogy milyen gyenge lábakon áll a Európa gazdasága. De itt vagyunk a balkáni csúcs után. Nagyon sok ország vár arra, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz, sokkal jobb feltételekkel. Mégis Márta Kos azt mondta, hogy Ukrajna többet tett az EU tagságért, mint bárki valaha. Mire lehet ezt alapozni?
0: Ez politikai nyilatkozat, ez egész egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy itt arról szól a történet, hogy a kommunikációt abba az irányba próbálják fordítani, hogy az ukránok valójában Európát védik Oroszországtól. Az oroszok ugye számos alkalommal elmondták, hogy nem tervezik megtámadni az Európai Uniót, tehát egyébként ezt teszik bölcsen is, mert tegyük hozzá, ha Ukrajnában nem bírnak el, és látványosan nem bírnak el Ukrajnával, akkor hogy bírnának el mondjuk az európai országokkal? És akkor még nem vettük hozzá, hogy akkor mi van, hogyha NATO érint tetté válik, és hát ugye nehéz úgy a határon keresni országokat, amelyek ne lennének NATO-s tagállamok, és mondjuk meg tudnák támadni kis kockázattal, gyakorlatilag azonnal a NATO is érintetté válna egy ilyen konfliktusban. Ezzel az amerikaiak is, de gyakorlatilag egyébként az oroszok egy teljesen nem felőrlő háborút egyébként, tehát egy eleve elvesztett háborút kockáztatnának egy ilyen típusú lépéssel. Tehát ez a kommunikáció, ez hibás abból a szempontból, és azért is hibás egyébként, mert rossz üzenetet küld azoknak az országoknak, amelyek nagyon sokat tettek az Európai Uniós integrációs folyamatban annak érdekében, hogy ők valóban teljes jogú tagjává tudjanak válni az Európai Uniónak. Jogszabálymódosítások, egyébként sokszor egyébként gondolkodásváltás, kultúraváltás, stb. Minden tekintetben, hogy felzárkózzanak az európai elvárásokhoz. Nekik már számos arcú csapás volt az, hogy az ukránok vannak és voltak az elmúlt időszakban folyamatosan előtérbe helyezve. Az ukránokkal is kell foglalkozni, az ukrán csatlakozást is kell egyébként kezelni, az ukrán folyamatot is kell kezelni, de annak a normális ütemében, magyarán érdem alapúnak kell lennie, hogy itt megfogalmazták eredetileg is a csatlakozási folyamatnak. Ha megvannak az adott érdemek, teljesítették, felmutatták, akkor az adott ország tud csatlakozni az Európai Unióhoz, addig nem.
1: Magyarország kormánya is ezt az álláspontot képviseli, hogy érdemi alapon szeretné, hogy csatlakozzon Ukrajna, ami eltartott hosszú évekig. A kérdés az, hogy ezt egy politikai akarat esetleg a jövőben fölülírhatja-e. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Rozbura Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon. We'll be right back.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
3: Még a Quimby koncert elején is missziós igehirdetés hangzik majd a rendfesztiválon.
4: 100 programpontunk van, legalább 10 féle műfajban, és mindegyikben ott van, hogy mit jelent magyar református kereszténynek lenni.
3: Mindjárt itt a nyári szünet, de előtte még körbejárjuk, mit akar valójában a tanulás, és mi fánterem a műveltség.
5: Az értelmesen és takarékosan összefűzött tudás az a műveltség. Ez egy kánon, ahol mindig jó, ha van vita.
3: Ezek lesznek mai témáink. Tartsanak a műsor szerkesztőjével, Dóka Viktóriával. Áldás békesség! Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztiválnak. A rendnek ezúttal Veszprém ad otthont július 26-a és 28-a között. A háromnapos programsorozat célja az elcsendesedés és a feltöltődés mellett a párbeszéd egy olyan világban, ahol sokfélék vagyunk, de mindannyian az Isten élet forrásától jövünk, és oda tartunk. A rend lelkiségéről és részleteiről Márkus Mihály Esperessel, a szervezőbizottság tagjával beszélgettem telefonon.
6: Veszprém belvárosában egy olyan helyszínen leszünk, ahol nem volt még fesztivál, tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan, mint az ottani utcazenefesztivál, vagy a Veszprém Fest, ezeket sokan ismerik. Az új helyszín, ahol mi leszünk, ez a Petőfi Színház, előtte az úgynevezett színházkert, a hangvilla, hangversenyterem, illetőleg egy új létesítmény, ami egy szabadtéri terület, Ligetnek hívják, ott van egy kávézó, ez a múzeum, illetve a zeneiskola megyeháza körüli terület, ahol egy nagy színpadot állítunk fel, és a legnagyobb befogadó képességű rendezvény helyszín lesz. Nekünk nagyon fontosak az istentiszteleti alkalmaink, a szombati alkalmat a televízió is rögzíti, fontosak az előadások, amelyek teológiai témájúak. Az egész rendet átjárja egy kérdés, vagy pontosabban kettő szó, szó és csend. Jézus lecsendesíti a tenger, története van a háttérben. De nagyon fontosak azok a találkozások, ahol olyan zenekarokkal találkozunk, akik lehet, hogy nem keresztény zenekarként jönnek oda hozzánk, de mondani valójában ugyanolyan kérdéseket tesznek fel, ami nekünk is a kérdésünk. Minden ilyen nagy koncert előtt egy-egy rövid áhítatott missziós igehirdetést tartunk majd, hogy üzenetet tudjunk adni azoknak, akik a zenekar kedvéért jönnek el, és református kötődésű, egyházi kötődésű fellépőink is lesznek, mint a Szent Efrém, vagy a Mésa, vagy a Schmidt Veronika, vagy a, mondhatom talán a Platon Karatévet is, ennek a vezetőjének van egyházi kötődése, vagy a Cantus Deit, ugyanakkor fellép majd nálunk a Hiperkarma, vagy fellép a Quimby zenekar, vagy a Budapest Bár, akik pontosan egy ilyen hidat képezhetnek közöttünk és az érdeklődők között, és az az üzenet pedig megfogalmazódik a koncert elején, amit mi szeretnénk nekik átadni.
3: Ahogy korábban pápán és tatán, most is hangsúlyt fektetnek a személyes találkozások lehetőségének a megteremtésére. Erre a teret például a Református utca.
6: Fontosnak tartjuk, hogy arról, ami egyszerűen református, amiben mi ott vagyunk, és nem csak mi, mint Dunántúli Egyházkerület, hanem országos szinten is meg tudjanak ott jelenni, akár a szeretett szolgálatunk, akár a különböző missziók, amelyek szolgálnak az emberek között, vagy református könyvkiadók, de megjelenik egy-egy gyülekezeti csoport, egy-egy intézmény, aki szeretne bemutatkozni, szeretné elmondani, hogy milyen üzenettel van jelen az ő területén, az ő helyén, és így lehet találkozni akár egy gimnáziummal, akár a teológiával, akár a gyűjteményekkel, de ahogyan mondtam, könyvkiadók is megjelennek, akik hozzák a könyveiket és az ajándéktárgyaikat, és emellett reménység szerint olyan értékes kézműves dolgok is megjelennek, amelyekből emlékeket lehet majd hazavinni.
7: A fiatalokat a nagy dicsőítés dilemmájával várják. Mit jelent ez?
6: Egy extra programot is szervezünk, ami a fiataloknak szól egész szombaton, 11 órától délután 5 óráig, amely majd a Platon Karatesz koncerttel zárul. Mivel az előző évben, az ifjúság évében olyan sikereket értünk el, több ifjúsági csoportot tudtunk elindítani az egyházkerületben, köszönhető ez a tatai lelkipásztornak, Farkas Balázsnak, aki összefogja ezt a programot is. Ezért is gondoltuk, hogy legyen neki speciálisan egy program, ahova őket szólítjuk meg elsősorban, és arról szeretnénk ott velük beszélgetni, pontosabban a színpadon, akik beszélgetnek majd erről a kérdésről, azt szeretnénk átadni, hogy mennyire fontos az, hogy az életünkkel tudjuk Istent magasztalni, és ennek lehetnek különböző formái, akár az a nyelv, amin az ifjúság is beszél, de hogy maga ez a dicsőítés és maga az Isten magasztalása az a szívből jövő élettel, a szívből jövő hálaadással történhet meg.
7: Milyen sajátosságai vannak a dunántúli reformátusoknak, és ezzel párhuzamosan magának a rendnek?
6: A kezdeményezés ezelőtt 20 évvel szinte arról szólt, hogy Dunántúlon nagyon sok, nagyon pici gyülekezet van. Ami nálunk már nagy gyülekezetnek számít, az mondjuk az Alföldön, hát éppen, hogy csak egy kicsi gyülekezetnek, gondolok így a 300-500 lelkes gyülekezetekre, ami a Dunától már nagy gyülekezetnek számít. És azért meg a gyülekezetnek életbevágóan fontos, hogy megéljék azt, hogy vagyunk, hogy sokan vagyunk, hogy tudunk együtt énekelni, hogy tudunk egy zsoltát együtt megszólaltatni, akár egy részvúzzenekarral, akár egy kórussal együtt, mert ez fontos az identitás szempontjából, és ezért szeretnénk azt, hogy két évente újra és újra megerősítsük a kicsi gyülekezetek tagjait, hogy az, amit ők csinálnak hétről hétre otthon, azt mások is csinálják, és ez összeköt bennünket, és amikor egy-egy nagy találkozás van, akkor pedig csodálatos együtt lesz.
7: Ön személy szerint melyik programot várja a leginkább?
6: Személyesen érintett vagyok az egyik programban, hiszen a Pécsei Király Imre részvúl zenekarral is fellépünk, amely minden második évben jön össze, és a kerület több helyszínéről trombitálni, harsonázni szerető fiatalokkal játszunk. Vasárnap lesz egy ilyen koncertünk délután. Hát erre nagyon készülök, de számomra nagyon közel áll az, amit a Cantus Dei együttes képvisel, az a fajta új megközelítése a református énekeknek. Hálás vagyok, hogy ezen a renden is köszönhetjük őket, ők Tatán is voltak 7 évvel ezelőtt. Szívemhez közel áll a Mésadúa is, de nagyon kíváncsian várom, hogy az a két színelőadás, amit leszerveztünk a rend idejére, a Petőfi Színházban az Abigail, illetőleg a Hangvillában majd a Pannon Várszínház átreudott Pál utcai fiúk zenés darab, hogy az hogyan érkezik meg a hallgatókhoz, hiszen mind a kettő darabnak, ha úgy veszük, református gyökerei vannak.
3: A következő beszélgetésünkben Steinbach Józsefet, a Zsinat lelkészi elnökét arról is kérdeztem, miért érdemes azon reformátusoknak is kilátogatni a rendre, akik idegenkednek a fesztiváloktól és a világi zenétől.
4: Pont az a lényeg, hogy a keresztény üzenet, Jézus Krisztus örömhíre a református kegyesség keretei között hogyan jelenhet meg. 100 programpontunk van, legalább 10 féle műfajban, és mindegyikben ott van, hogy mit jelent magyar református kereszténynek lenni. Egy függönyökről szóló kiállításban, egy reménytövis irodalmi verses esben, vagy mondjuk egy Ayrium a fia koncertben, ahol zseniálisak a dalok és a szövegek, ezzel a rasta stílussal, hallgasd együtt velem a B oldalt is, mert bizony a mai világban jellemző minden tekintetben a hűtlenség, nem érdekel a másik, már meguntam. Nagyon bánt egyébként, hogy megunjuk a papunkat, megunjuk a papunk igehirdetését, megunjuk a programokat, megunjuk a másikat, és lehet, hogy a házasságunkban nem merünk váltani, mert annyira vagyunk farizeusok, de nem biztos, hogy a másikkal kapcsolatban a B oldalt is végig akarjuk hallgatni, és Jézus Krisztus az erre kötelez bennünket, az ő evangéliuma is, és szerintem a református kegyességnek az egyik lényege, hogy a Szentléleknek az egyik fontos gyümölcse a hűség, és ezt egy könnyű zenei dal így el tudja mondani.
3: Püspök úr, most azokra gondolok, akik reformátusként egy kicsit idegenkednek a fesztiváloktól, a világi zenétől. Ők miért jöjjenek el július utolsó hétvégén Veszprémbe?
4: Hát egyrészt ne idegenkedjenek, szerintem a református népünknek is tanulni kell, hogy nem igazodni a világhoz, hanem az, hogy hogyan tudjuk a világot megismerve, nyitott szeretettel az evangéliumot odavinni. Ez egy óriási kérdés volt a fesztiválunk formáját illetően, a 22 év alatt már 2004 óta megy, és csak egyszer a Covid-val akkor el kellett hagyni a 2020-as rendet, hogy most ezek egy belső konferencia legyen, vagy egy nyitott fesztivál. És rájöttünk, hogy a belső konferencia DOST az van, és mindig ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, hála Istennek, és egymás hitében erősödünk, és hogy két évente egy ilyet jó megszervezni, mert a mi hitünket is érleli a másikkal való találkozás. Azt mondanám, hogy ne féljünk ettől, ne idegenkedjünk ettől, de a 100 programpontból legalább az egynegyede az direkt egyházi program. Állítatok, istentiszteletek, gyerekistentiszteletek, lelkigondozói programok. A főigéről 6 formában hangzik el előadás, Jézus lecsendesíti a tengert, lesz erről egy nagy teológiai fórum. A közelben lévő evangélikus templom, ami pár lépésre van a belvárosban, ott külön lesz a csendháza, lelkigondozói beszélgetések lesznek a Kálvária dombon. Számos direkt egyházi alkalom is van a 100 programpont között. Akik itt szeretnének érlelődni a hitükben, azoknak is van erre lehetőségük, de azt mondanám, hogy ők is éljenek azzal, hogy most van lehetőség arra, hogy sokakkal beszélgessünk, akik lehet, hogy mások, mint mi, de akik felé küldetésünk van.
3: 18 év püspöki szolgálat után novemberben leteszi a titulusát. Ennek apropóján tart nyakkendő nélküli beszélgetést vasárnap a színházkertben. Mire számíthatnak a kilátogatók?
4: Ezt még én sem tudom, mert egy interjú lesz, és nem egyeztetett még az, aki beszélget majd erről velem. Horváth Gergely, egy rádiós műsorvezető, nagyon szeretek, meg többször beszélgettünk már. Azért a 18 év számadása, visszatekintés, értékelés, örömök, kihívások, esetleg előretekintés a következő ciklus püspökének szemével nézve, vagy mit ajánlanék, amire oda kell figyelni, de ez igazából a magam számára megfogalmazva. December 31-el jár-e a mandátum, nálunk maximált ez a szolgálat, 3x6 év, és én valóban elköszönök, nyugdíjba is vonulok, a gyülekezeti szolgálatból is. Hálás vagyok az Istennek, hogy ezt is megadta nekem, egy ilyen nagyobb közösségért való szolgálat boldog lehetőségét, mellette gyülekezeti lelkész is lehettem, tehát a kisebb család is sok örömöt adott, és én hálás vagyok az örömökért, hálás vagyok a próbatételekért, hálás vagyok a kínokért is, mert azon keresztül is érlelt az Isten, és bocsánatot szeretnék kérni, ha valami elmaradt, ha valamit nem jól csináltam, de minden erőmmel igyekeztem pásztori lelkületű vezető lenni, mindenkire odafigyelni, mindenkit meghallgatni. Csak öröm és boldogság van a szívemben, és imádkozni fogok azért, hogy a következő ciklusban is olyan vezetők kerüljenek a kerületekben, a szolgálat élére, vagy az országos egyház tekintetében is, akik nagyon szeretik az embereket, szeretik ezt az egyházat, akik kifele nem bántják ezt az egyházat, hanem féltő szeretettel építően bármiféle kritikát és véleményt meg lehet fogalmazni, akik szent lelkes pásztori vezetők, vagy a fáraó feltette a kérdést Józsefre gondolva, hogy találhatunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van, hát áldja meg az Isten, ami szeretett egyházunkat, és Jézus Krisztus ugye meggyőztes, úgy azt halljuk.
3: A fesztivál részletes programját a www.rend.hu oldalon találják meg.

0: társadalmi státuszunk befolyásolja a tanulásba vetett bizalmunkat, hangsúlyozza Setényi János oktatáskutató, akit a 14. Országos Református Köznevelési és Szakképzési Konferenci apropóján kérdezett Gál Márk a tanulás kultúrájáról.
1: Praktikusan nagyjából háromféle tanulást tudunk megkülönböztetni. Az egyik az a formális szervezett tanulás. Ezen belül van az iskola rendszerű. Ez a fiatalok világa, tankötelezettség van. Van a nem iskola rendszerű formális tanulás, például ilyen a felnőtt képzés, de hát ez is egy komoly dolog. És a harmadik, a legérdekesebb, az informális tanulás. Minden kultúrában más az aránya ennek a dolognak, és a tanulással kapcsolatban a legfontosabb az a kulturális kontextus. Megkülönböztetünk tanulás és tehetség ellenes kultúrákat, itt a legnagyobb érték a szabályok követése, és a szülők, a nagyszülők dolgainak a folytatása. Megkülönböztetünk tanulás és tehetség közömbös kultúrákat, és végül a harmadik csoportban megkülönböztetünk tanulásbarát kultúrákat. Karakterisztikusan ilyenek például a protestánsok, nagyon ilyenek az európai askenázi zsidók, Ázsiában pedig a dél-kelet-ázsiai, vagy általában a konfuciánus kultúrában a kínaiak, japánok, koreaiak. A PISA méréseknek van egy olyan háttérkérdője, mert a családoknak a tanulással kapcsolatos attitűdjét méri, iskola, oktatás. És a világon mindenütt erős összefüggés van a társadalmi státusz meg az attitűd között, tehát a fizikai munkások ostobaságnak tartják az iskolai tanulást, és az egy ilyen nyűg, de meg kell csinálni, kötelező. De utána szabadulni a dologtól, és a többiek már pozitívabban nyilatkoznak, a leginkább a középosztály hisz a tanulásban, és az elit, a felső rétegek pedig inkább a kapcsolatok, személykapcsolatok, hálózatok ápolásában hisznek, de ők is megcsinálják a tanulást.
2: Idehaza mennyire érték, akár itt most 2026-ban a tanulás?
1: A magyarokat való a tanulás és tehetség közömbös, és a tehetség barát közé tenném. Közgazdasági értelemben viszont azt lehet mondani, hogy a magyar felsőoktatási diplomának a megtérülési mutatója, mármint a jövedelmekben, az valami egészen furcsa módon magas. Jó üzlet tanulni, ez az egyik, és itt egy nagyon fontos dolog következett be, ami a magyar társadalmat megváltoztatta, csak még nem ébredtek rá a kutatók erre a dologra, ez pedig a szakmunkások felemelkedése. A szakmunkás bérek, azok robbanásszerűen nőttek, ezt mindenki tudja, mert aki szerelőt kihív, hogy ott matatnak, aztán azt meg 62 000 forint. Ami azt jelenti, hogy ez egy sikerúttá fog válni, és ez az általános iskolák munkájára fog nagy hatás lenni. Tudnélik, itt eddig sikerként a gimnáziumi továbbtanulást kezelték a tanárok. Ez nincs így, ma már a szakképzésbe való továbblépés is, különösen a technikusi osztályok, hát azok egészen kiemelkedőek tudnak lenni. Ez egy nagy-nagy siker. Kicsit újra kell gondolnunk, hogy mit tartunk sikeres óvodának és általános iskolának.
2: Sokszor és sokat beszélünk a tudás alapú társadalomról. Valóban tanuló társadalom vagyunk?
1: Nem eléggé. A kelet-európaiakról az általános korábbi kép a 2000-es évek igaz, hogy egy ilyen németes, szovjet szakképzési rendszerben elég magas szintre jutnak, nagyon megbízható jó szakmunkások, de viszonylag korán öregednek, és viszonylag korán kezdődik el a szellemi, mentális, egészségügyi hanyatlásuk, és mivel nem fejlesztik és nem képzik őket, ezért az 50-es éveik után már nem versenyképes munkaerő mondjuk a hollandokhoz vagy a németekhez képest. Ebben az értelemben komoly javulás van az elmúlt évtizedekben, de ennek ellenére ebben nem fektetünk eleget. Másfelől látjuk az informális tanulást, ilyen piaci jellegű tanfolyam, amit meg online dolgok tömege van, amit feltételezhetően nagy számban fogyaszt a magyar középosztály, és igen, tanulnak, csak nem látjuk. Nagyon óvatosnak kell lenni a nemzetközi összehasonlításokkal, de az kétségtelen, hogy a rendezett régi jóléti államoknak, mondjuk például a kamarai rendszere, az a vállalkozókat rendszeresen a legújabb dolgokkal továbbképzi. Ezeket olcsón adja és nagy tömegben teríti, például a mesterséges intelligenciának az integrálását egy családi vállalkozásba, és ezeket villámgyorsan letanulják az emberek. Ez a fajta mozgatása a munkaerőnek még nem eléggé fejlett, és ez a következő évek egyik feladata lesz mozgásba hozni az agyakat.
2: Kétségtelen és vitathatatlan, ma már főleg, és az oktatást is átitatja, hogy egy digitális korban létezünk. Egy ilyen időben mit tekintünk műveltségnek?
1: Csináljunk egy hierarchikus piramist, legalul van az információ, és ezek folyamatosan kihújnak, illetve felizzanak, látszólag racionális dolgok, de annyi van belőlük, egy mérgezéses szinten, és fontosan pulzálnak, hogy ez végsősorban egyfajta világvaksághoz vezet. A második szint az a tudás. E fölött. Az már nem információ, hanem az információk lenyugszanak, már nem pattognak a víz színén, és akkor ott valami kötésekkel össze vannak kapcsolva, és mint egy ilyen kis gombócok már össze vannak gyúrva. Ezek már emészthetőek, és ebből a suli már tud adni. De ebből sem kell gyomorrontásig enni, mert az értelmesen és takarékosan összefűzött tudás az a műveltség. Ez egy kánon, ahol mindig jó, ha van vita. Ha ez nincsen, akkor későbbiekben lesznek majd olyan osztálytársaink, akik gazdagok, és lesznek, akik nagyon szegények. Ez a műveltség. Talán a bölcsességet mondanám, ez már a megélt tudás és műveltség, átszűrődött az élettapasztalatokon, és van valami fénye. Az ilyen emberekből jön valamiféle fény, ami nem a tárgyi tudás.
2: Amikor már a mesterséges intelligencia sokszor gyorsabban és olykor-olykor talán még hatékonyabban is képes választ adni, mint egy diák egy feltett kérdésre. Mit tehet a pedagógus, mit tehet egy oktatási intézmény egy ilyen korszakban?
1: A mesterséges intelligencia a rabszolgamunkától szabadít meg minket, és a tanárok gyakorlatilag az értékelést kell, hogy átalakítsák, a diákok munkájának értékelését. De ez az általános iskolától az egyetemig mindenkit érint. Lassan visszatérünk a szokratészi klasszikus pedagógiára, ahol a mester bedob egy témát, és erről egy beszélgetés indul. Lesznek, akik döbbenten pislognak, mert ők az előkészítő anyagot se nézték át. Náluk filmszakadás van, nem tudják, mely mozi ez most. És van, aki meg felkészülten és értelmesen, sőt, innovatívan kapcsolódik a beszélgetésbe, sőt, visszakérdez jó kérdéseket a tanárnak, és elindul egy ilyen mester-tanítvány párbeszéd. Az osztálylétszámok mérete, azok Magyarországon lassan már lehetővé teszik sajnos ezt a fajta dolgot, mert hogy nincs annyi gyerek. Ez az egyik ügy. A másik, amire meg kell tanítani a fiatalokat, az az, hogy ugye a gép nem gondolkodik. Amit a gép kiköp, az egy végtelenül középszerű dolog, ami tehát ilyen hármas fölé, négyes alá. Ez azoknak, akik ezen szint alatt tartózkodtak, egy megváltás. Óriási javulást hoz nekik, akik meg a szint fölött, azoknak pedig idő megtakarító valami. Amit meg kell tanítani nekik az az, hogy egyrészt a felkészült ember sokkal értelmesebben tud kérdezni a géptől, jobb lesz a kimenet. Másrészt, és ez a legfontosabb, hogy azt ne hagyják be, amit a gép kiköpött, hanem az a nyersanyag, ezen kell elkezdeni dolgozni, és javítani, finomítani. Valószínűleg egy ilyen embergép harmóniára kell majd szintézisre törekedni, és ebben néhány nagyon egyszerű ilyen kulturális szabályt kell a gyerekeinknek átadni.
2: A református oktatás milyen válaszokat képes felmutatni a mesterséges intelligencia által jelentett kihívásokra?
1: A reformátusok és általában a protestánsok világképe és értékrendszere az több irányban nagyon értékes hozzájárulást hozhat. Az egyik ügy, hogy erős benne a személyes reflexió, önvizsgálat. A protestáns ember azért az mindig magában van. Kutatja, hogy jól csinálja a dolgokat, átgondolja, nem egyszerűen egy hagyományt követ és sodródik, hanem mindig van egy ilyen számvetés. Ugye az egész kálvinista világ ezekből a számvetésekből nő ki, és a másik, hogy nagyon erős az önkorlátozás, az önfegyelem. Ugye a protestáns a nevében is benne van, ugye tiltakozik, az tud nemet mondani. Ennek a keménységnek, tisztánlátásnak és az önvizsgálatnak, ami a református kultúra része, ennek nagyon-nagyon nagy szerepe lesz a 21. században, mert hogy sok a szél, ami le akar dönteni a lábunkról, meg a kísértés, ami meg akar minket olvasztani, és az, hogy mindig-mindig visszatérünk az alapokhoz, a fundamentumokhoz, és megvizsgáljuk a tetteinket, hogy rendben van-e ez így, ezek klasszikus protestáns értékek, ennek pozitív szerepe van. Meg kellene ezeket a dolgokat magunknak, a reformátusoknak jeleníteni, hogy mitől, és akkor most egy kicsit ilyen furcsa leszek, mitől cool, és mitől nélkülözhetetlen a reformátusság a 21. században.

0: A hit nem mozdulatlan állapot, hanem út. Helyezi a szívünkre áhítottában Balogh Milán, a Sárospataki Református Egyházközség lelkipásztora.
1: Istennek igéjét Pál apostolnak, az Efézusiakhoz írott levele, 4. fejezetének első 16 verséből olvasom eképpen. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amelyhez elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek, a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért ezt mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fiai megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szélében ide-oda hányódunk és sodródunk az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostol arra kéri a gyülekezetet, hogy méltóan éljen ahhoz az elhíváshoz, amelyet Istentől kapott. Ez az elhívás azonban nem magányos út. A hit mindig közösségbe vezet. Az ember sokszor szeretné egyedül járni az útját, saját erejéből megoldani az életét, mégis újra és újra megtapasztalja, hogy mennyire szüksége van másokra. A gyülekezet ezért Isten ajándéka. Olyan hely, ahol együtt hordozzuk a terheket, együtt örülünk és együtt növekedhetünk. Pál beszél a türelemről, a szelídségről és a szeretetről is. Ezek tartják össze a közösséget. A hit nem csak az Istennel való kapcsolatban látszik meg, hanem abban is, hogyan fordulunk egymás felé. Az apostol ezután arról beszél, hogy Krisztus különféle ajándékokat adott az övéinek. Egyik tanít, más bátorít, van, aki vezet, van, aki csendesen szolgál. A gyülekezet szépsége éppen ebben a sokféleségben jelenik meg. Az ember hajlamos összehasonlítani magát másokkal. Pál azonban arra tanít, hogy Krisztus mindenkit személyesen hív és formál. Nincs fölösleges ember az ő közösségében. Minden szolgálatnak helye és értelme van. Ahogyan a test tagjai együtt működnek, úgy épül a gyülekezet is. A különböző ajándékok nem szétszakítják, hanem gazdagítják Krisztusnak a népét. Pál végül növekedésről beszél. A hit nem mozdulatlan állapot, hanem út. Az ember életében sokféle változás történik, mégis a legfontosabb kérdés az, hogy közelebb kerülünk-e Krisztushoz. Az apostol arra hívja a gyülekezetet, hogy növekedjen hitben, szeretetben és érettségben. A lelki érettség nem hangos magabiztosságot jelent, hanem egyre mélyebb Krisztushoz tartozást. A gyermekkor bizonytalansága helyett stabil hitet, olyan életet, amelyet már nem sodor a széljárás. Krisztus közelsége tartást ad az embernek. A gyülekezet pedig akkor él igazán, amikor tagjai együtt növekednek ebben a hitben és szeretetben. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet élete belőle indul ki, és ő hozzá tartozik. Jézus nem csak létrehozza az övéinek a közösségét, hanem ma is vezeti és élteti azt. Ő hívta el tanítványait, ő küldte el szolgálatba őket, és ő ad ma is ajándékot az ő népének. Krisztus földi életében is közösséget formált. Embereket hívott maga mellé, asztalhoz ült velük, tanította és hordozta őket. A kereszt és a feltámadás után pedig még tágabbra nyitotta ezt a közösséget. Az egyház ezért nem emberi szervezet csupán, hanem Krisztus élő teste, amely az ő szeretetéből és jelenlétéből él. Amen.
0: Napindító videós áhítatokat reggel 6:30 hallhatnak református lelkipásztoroktól a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalán, YouTube csatornáján és a legnépszerűbb podcast felületeken. Műsorunkat 60 napig a www.mediaclick.hu oldalon találják meg. E-mail címünk továbbra is radio@református.hu. Búcsúzom Kojsza Péter és Gál Márk nevében is. A szerkesztőt, Dóka Viktóriát hallották. Áldás, békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok, a híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amely

0: Jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset pedig 541.200 forint volt, derül ki a KSH közleményéből. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség 77 tornusban 3000, 12 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. A résztvevők a tábor 5 napja alatt megismerkedhetnek a katona élettel, elsajátíthatják az alapvető önvédelmi fogásokat és közösségé is formálódhatnak. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik majd az utasokat, tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. Sajtóhírek szerint a Stadionok állomás alagúti részében lesz a forgatás. Az amerikai akciófilmben Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is szerepel. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK külön járataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programra szóló karszalaggal lehet használni. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napjeggyel lehet felszállni. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 32 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Új tüdőt kapott a norvég koronahercegné. Orvosai közölték, hogy a műtét rendben zajlott. A királyi palota csak nem 2 hete tette közzé, hogy Mette Marit felkerült a transzplantációs várólistára. A bejelentés után jelentősen megnőtt a szerv donoroknak jelentkezők száma a Skandinávországban. A trónörökös Hakon herceg 52 éves feleségéről 2018-ban derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg, tüdőfibrózisban szenved. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar. Ma főként keleten, észak-keleten, holnap délután nyugaton, délnyugaton lehet némi csapadék. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től. 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
4: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
5: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
4: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
6: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
4: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
7: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. 5.

0: Ehé! Kublákatya!
1: Kiszólít.
2: Én Mowgli. Visszahoztam. Visszahoztam, amit elvittem tőled.
1: Hogy lehet az, hogy te még élsz?
2: Szerezz egy fiatal és érett társat a népedből, aki segítse neked őrizni a királykincsét, nehogy valaki élő ember kikerüljön innét.
1: Hogy lehet az, hogy te még élsz?
2: Abitára mondom, amely megváltott, nem tudom. Ez a holmi. 6-szor gyilkolt egyetlen éjszakán. Ne engedd ki többé.
3: Tetszett a történet, szioni farkasok?
4: Ez nem a dzsungelura csinálta.
5: Az ő törvényét meső.
3: A törvény régtől fogva való, azt nem ő teremtette. Ő engedelmeskedett neki. Csak hogy Mowgli 2 törvény közt vergődött, mint a verembe ejtett farkas. Mit tudhatjátok azt? Az emberek szokásait megutálta. A dzsungel törvényeinek engedelmeskedett. Elege volt az öldöklésből. A harcot mégsem kerülhette el. Ez volt a legvéresebb háború, amit a szioni völgy népei valaha megéltek. Akel a foltos bundája fehér volt már akkor, mint a tej. Bordái kilátszottak, és Mowgli vadászott helyette. De a fiatal farkasok, apáitok és nagyapáitok, a szétszóródott szioni csapat gyermekei szaporodtak, gyarapodtak, és amikor számuk már újra egy falkányira növekedett, Akela azt mondta nekik: gyűjjenek össze, tartsák meg a törvényt. Fáó lett akkor a vezér, és a csillagos ég alatt újra felhangzottak a régi kiáltások és a régi énekek. Jó vadászat és édes álom napjai jöttek. Tartott, amíg tartott. Tartott, amíg egy éjjelen borzalmas kiáltás nem száguldott végig a dzsungelen. Mowgli akkor rohanni kezdett a gyűlés sziklája felé, és odaügettek a többi farkasok is mind. Mi költözik? Kérdezték egymástól, mert az egész dzsungel ezt szokta kérdezni, ha ezt az üvöltést meghallják. Fáradt lábok lépéseit hallották a sziklákon, aztán egy görhes farkas, oldalán véres csíkok, lábai szétmarva, száján hab keveredett, zuhant a körbe, és elnyúlt a szikla alatt.
6: Jó vadászatot! Ki csapatába való vagy?
7: Jó vadászatot! Von Tolla vagyok, a kívülálló.
8: Akela vagyok, a szioni csapat öregje. Mi költözik, magános farkas?
7: A Dol, a dekáni Dol, a vörös kutya. Azt hazudja, hogy a dekán már üres. Máshol kell zsákmányulnia. Utolsó újholdkor 5 voltunk még a párommal és a 3 kölyökkel. Éjfélkor hallottam, teli torokkal csaholtak a nyomon, de amikor a hajnal szellője megindult, mereven feküdtek a fűben. Halljad, szabad nép, mind a 4 utolsó újholdkor. Férbosszút akartam állni, és összetalálkoztam a vörös kutyákkal.
6: Hányan voltak?
7: Nem tudom. 3 közülük nem egy több zsákmányt, de végül meghajszoltak, mint egy kölyköt. 3 lábon futottam előlük. Nézzetek rá!
8: Egyél! Fiatal őszbak volt, jut még belőle.
7: Megszolgálom. Adj nekem egy kis erőt, szabad nép, és én is zsákmányolok majd. Újholdkor tele volt a tanyám, és most üres. A vérbosszút még nem álltam meg egészen.
8: Voltak kölykök is a vörös kutyák között?
7: Nem, nem. Csupa vörös vadász, csapadveli felnőtt kutyák.
8: Úgy. Szóval vadászó dólok.
9: A dóloknak még a tigris is átengedi a zsákmányt.
4: Gyengébbek a mi népünknél. De sokan vannak sokszor, meg sokszor többen a csapatban.
10: Hosszosak, szörvazújaik
4: között. Dólokat nem lehet megállítani.
9: Még háti is félre húzódik előnök.
8: Menekülj! Jobb csapatban meghalni, mint vezér nélkül és egyedül. Jó vadászat lesz ez. És az én utolsó vadászatom.
2: Újra csak ölni fogunk.
8: Én már öreg vagyok, de az emberi élet mértéke szerint neked még sok-sok napod és éjszakád van hátra, testvérkém. Eredj a bozótba, feküdj le, és ha maradt közülünk valaki a harc után, az majd hírt visz neked.
6: Ne menjek talán a mocsarakba békát fogni? Vagy a majmok népétől kérjek segítséget, és diót ropogtassak a fákon, amíg idelen vérzik a csapat.
8: Halálos harc lesz ez. Te még sohasem találkoztál dólkutyával. Maga a csikosbőrű is.
6: Ugyan. Megöltem egyszer már egy csikosbőrű majmot, és elbánok a vörös kutyával is. Volt egyszer egy farkas, az apám, meg egy másik farkas, az anyám. És volt egy vén szürke farkas, nem egészen jól mondom, mert most fehér, aki apám és anyám volt egyszerre. Ezért tehát azt mondom, hogy ha jön a dól, és amikor jön a dól, Maugli és a szabad nép egy szívvel, lélekkel vesz részt a vadászaton, és a bikára mondom, aki megváltott, és a fák meg a folyó is hallják, és kérjék számon, ha elfelejteném. Mondom, hogy a kés, az én késem fog lesz a csapat szolgálatában, és nem hiszem, hogy kicsorbul az éle. Íme ez a szó, amely kiszállott belőlem.
9: Maugli! Maugli!
7: Nem ismerette a dólt, farkas nyelvű ember. Nekem nincs más kívánságom, csak az, hogy a vérbosszút megálljon, mielőtt darabokra tépnek. De nektek, szióni farkasok, azt tanácsolom, húzódjatok félre, és elégedjetek meg szűk táplálékkal, amíg a dól tovább nem vonul. Ez a vadászat nem hoz zsákmányt.
6: Hallgassátok csak, mit mond a kívülálló! Húzódjunk félre! Ássunk gyíkot meg patkányt a parti odukból, nehogy valamiképpen összetalálkozunk a vörös kutyával. Kutya az! Sárga hasú, tanyátlan, és szőr van az ujjai között. 6-8 kölyket vet egyszerre, mint csikály az ugrópatkány. Hát persze, hogy menekülnünk kell, szabad nép, és idegen fajtákat megkérnünk, hogy a döglött marha hulladékát engedjék át nekünk. Jó vadászat ez! A csapatért, az egész csapatért, a tanyáért, a vacokért, az itthoni zsákmányért, az ősz tehenet hajtó páratokért és a barlangbeli kölykökért. Szálljunk szembe! Szálljunk szembe! Szálljunk szembe! Bölcs öregká, jó vadászatot!
7: Csendesebben, kölyök! Elrontod a vadászatomat.
6: Bocsáss meg, szépséges, erős ká. Hibás vagyok.
7: Nézelegsz. Te mit akarsz tőlem? Ez a nyom meg vajon hová vezet?
6: Tudod jól, hallottad te is.
7: Mit kellett volna hallanom?
6: A kiáltást. Jönnek a dólok, a vörös kutyák.
7: Lehet, hogy bölcs vagyok, meg okos, meg szép. Lehet, de az bizonyos, hogy süket vagyok. Különben meghallottam volna a kiáltást. Hányan vannak a vörös kutyák?
6: Még nem tudom. Egyenesen hozzád jöttem. Te öregebb vagy, mint Háti. Te... Hanem ká. Ez jó vadászat lesz. De hogy hányan látjuk meg a jövő újholdat?
7: Minek avatkozol ebbe? Ember vagy. Törődjenek velük a farkasok. Te ember vagy.
6: Tavaly dió. Lehet, hogy ember voltam, de a gyomromban úgy rémlik, farkasnak érzem magam. Apám és anyám ráksa...
7: Elég. Halálba rohansz halott farkasok emlékéért.
6: Szavamat adtam. Hallották a fák, hallotta a folyó. Amíg nem harcoltam a dólokkal, a szavamat vissza nem vehetem.
7: Az más. Egészen más. Mit akarsz tenni, ha itt lesznek a vörös kutyák?
6: Át kell úszniuk a folyón. Azt gondoltam, hogy a gázlónál szembe szállok velük. Hátam mögött a csapat. Lefelé tereljük őket, vagy pedig lehűtjük a torkukat.
7: A dól nem hagyja terelni magát. A torka pedig forró. Ezután, a vadászat után nem marad csak lerágott csont.
6: Ha meghalunk, hát meghalunk. Van jobb terved, ká?
7: Talán.
6: De ez új vadászat. Soha még dól nem keresztezte a csapásainkat.
7: Ami van, az volt is. Gondolkodom. Lemegyünk a folyóhoz, addig gondolkodom.
6: Miért jöttünk ide? Ez a halál helye.
7: Háti nem szalad meg a csíkos bőrű elől, de Háti és a csíkos bőrű egy képen megszalad a vörös kutya elől. És ki elől szalad meg a sziklák pici népe? Mondd meg nekem, testvérkém,
2: Ki elől szaladnak meg a méhek? Ki az igazi ura a dzsungelnek? Ők.
6: Gyerünk innen, ez a halál helye.
2: Nem, nézd meg jól. Most alszanak. Éppen olyan ez a hely, mint amikor még a karodnál is kurtába voltam.
6: Nem ismerem.
2: Nem ismerheted, mert minden nyom, minden csapás messze a halál helye előtt félrekanyarodik. Emlékezet előtt itt élt már a pici nép. Azóta rajzik szikláról sziklára, hasadékról hasadékra. Nézd meg jól. A szoros falai feketék és csillogóak. Látod?
6: Igen, látom.
2: Az de... a feketeség millió meg millió vadméh. Összekapaszkodva alszanak, és jaj lenne nekünk, ha felébresztenénk őket. Nézd meg az átonyt a szoros tövében. Mi van ott?
6: Őzek csontvázai. Aha. Meg egy bivajé.
2: Az idei zsákmány. Ezek átléptek a vonalon. Nem tudták a törvényt.
6: A pici nép megölte őket. Gyerünk innét, Káme.
2: Hajnalig alszanak. Egy űzött őzbak sok-sok esős évszakkal ezelőtt valahonnan messziről elrevetődött. Nem ismerte a dzsungelt, és farkasok jártak a nyomában. A félelem elvakította, leugrott amonnan a szikláról a szorosban. A csapat pedig rohant utána felhevülve a hajszától. Magasan járt a nap. A pici népből sokan repültek kint, és igen haragosak voltak. A csapatból néhányan a zsákmány után vetették magukat. De ezek meghaltak, még mielőtt a vízbe estek volna. Akik nem ugrottak, fönt haltak meg a sziklák között. De az őzbak életben maradt.
6: Hogyan?
2: Mert elsőnek futott, hogy az életét megmentse, és leugrott, mielőtt a pici nép észrevette volna. Így a vízben volt már, mire összegyűltek, hogy gyilkoljanak. A csapat elpusztult. A pici nép megölte őket.
6: És a bak megélt.
2: Legalábbis nem akkor halt meg, bár senki se várta a vízben, hogy gyorsabban menekülhessen, mint ahogy egy bizonyos vén kövér, süket, sárga, lapos fejű kígyó megtenné egy emberkölyök kedvéért, még ha az egész dekkán valamennyi vörös kutyája szaladna is utána. Nos...
6: Olyan ez, mintha a halál bajszát cibálnám meg. Hanem azért, Ká, te a legbölcsebb lapos fejű vagy az egész dzsungelben.
2: Sokan mondták már ezt. Szóval, ha a vörös kutyák üldözőbe vesznek...
6: Bizonyos, hogy üldözőbe vesznek. Ó, sok kis tüske van a nyelvem alatt, amivel megszurkálhatom a bőrüket.
2: Akik utána ugranak és talán életben maradnak, azokat lesodorja a víz a szioni gázlóig. Ott aztán várhat rájuk a csapatod.
6: Ennél jobb már csak az lehetne, ha eső esnék a száraz évszakban. Itt maradsz-e, Ká, amíg visszajövök az én vörös kutyáimmal.
2: És mi lesz, ha megölnek útközben? Hogy a pici nép észbe kap, mielőtt vizet érsz.
6: Ráérsz halotti dalt énekelni, ha már meghaltam. Előbb még megszurkálom a kutyákat a kis tüskéimmel.
0: Hé, patkányok, csikály népek! Kinek az engedelmével jöttök ide?
11: Minden vadon, ami vadonunk. Kiállít!
0: Mióta cincognak a dzsungelben patkányok? Takarodjatok innen!
11: Kiállíthat nekünket! Ki parancsolhat nekünk te? Fán ülő csupasz majom!
0: Én csupasz, de neked az ujjad között is szörnyű. Ülnél még a fán te is, ha tudnál!
11: Hallgass,
0: mert gyere közelebb, szőrös ujjú, nem hallom jól!
11: Vicsorogja, mint te elkerül! Nem sokáig vicsorogsz, a zsákmányom veszel! Te!
0: Kutya!
11: Teres kutya, ugass! Úgy! Ugrass!
0: Magasabbra! Vagy erik vissza a dekkámba, és adjon tíkot! Engem nem kapsz meg!
11: Gyere le!
0: Apa!
11: Gyere le, amíg nem éheztetünk ki!
0: Gyere le! Na nagyobbat! Ho! Még nagyobbat! nagyobbak. Gyenge vagy te vörös kutya, csikálj magasabbra ugri.
11: Beszélj, beszélj. Jártad a szádat, de...
0: Ez nem ugrás volt. Most elkaptam a nyakat, köszönöm. Most még meghagyom az életedet. Mit mondtam? Csak a farkadat vágom le emlékül. Most pedig eredj vissza a többi szőrös ujjuk közé. Elindj! Mégis a dolgot, bölcs dekkáni patkány. Sok-sok farkatlan kis vörös kutya jön ezután a világra, és viszkedni fog a farkuk helye, ha forró lesz a homok. Eredj haza és sírd el otthon, hogy egy majom tette ezt veled.
11: Ízenként szakadtlan szél.
0: Majd ha a patkány fára mászik. Vagy tudod mit? Adok egy esélyt. Gyere utána!
11: Gyere!
0: Na, gyere!
11: Gyere!
0: Gyere utána!
3: Maugli akkor lecsusszant a fáról, és szélsebesen futni kezdett a méhek sziklája felé. A pici nép alkonyattal már nyugalomra tért, de amint Maugli lépéseitől döngeni kezdett a talaj, egyszerre, mintha az egész föld zümmögni kezdett volna. Most aztán úgy rohant, ahogy még soha életében. Szeme sarkából látta, hogy a háta mögött elsötétül a levegő a méhek sűrű rajától. Messze maga alatt látta a folyót, teljes erejéből előreugrott, aztán egy csobbanással magukba fogadták a biztonságot jelentő hullámok. A szikla párkányáról egymás után váltak el valami koloncok. Úgy látszott, mintha összekapaszkodott méhek zuhannának, egyenesen, mint a kő. De a méhek hirtelen fölrepültek, és egy dól teste táncolt csupán lefelé a sodrásban. A csapatnak majdnem a fele észrevette, hogy milyen csapdába kerültek a társai, és gyors kanyarodással ott ugráltak vízbe, ahol nem meredeztek már a sziklák, és alacsonyabb volt a part. Csaholva, vérszomjasan úsztak az árral a gázló felé. De tévedtek, és halálos volt a tévedésük. Ha előbb térnek partra, szárazföldön rohanhatták volna meg a farkasokat, így a vízből kellett kievickélniük, ahol már várt rájuk a szioni csapat. Akkor hosszú küzdelem kezdődött. Olyan küzdelem, amelyben minden farkasra három dól jutott. De olyan farkasokkal kerültek szembe a kutyák, akik az egész csapatért harcoltak, és aggódó szemű anyafarkasokkal is, akik a kölykeikért küzdöttek, és fiatal vadászokkal, akik most próbálták először erejüket életre halálra menő öldöklésben. Hosszú és keserves volt a küzdelem, de vége felé járt már, mielőtt a hajnal első csíkja kivilágosodott volna a dzsungel felett.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Az ötödik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Vont Tolla, Molnár Tibor. Akela, Gábor Miklós. K. Básti Lajos. Dólvezér, Bodrogi Gyula. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette. A felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. Dramaturg Derera Éva. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, a híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten. A három szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyers olajat visz, ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, amelyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Marad a napos gomoly felhős idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, heves zivatar, hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
0: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Nánás Janikó.

0: Pécsről indulva jutott el a világhírig. 120 éve született Viktor Vasarely magyar-francia festő, szobrász, az optikai festészet vagy opárt legjelentősebb képviselője. 1930-ban Párizsba emigrált, majd hamarosan kiállításai nyíltak New Yorkban és Európa szerte. Saját alapítványi múzeumokat hozott létre Franciaországban és Magyarországon is. Az úgynevezett sárga manifestummal kijelentette, hogy a hagyományos, statikus festészet és szobrászat elavult. Az új művészet alapja a mozgás, az optikai illúzió és a néző agyára gyakorolt hatás. Azt vallotta, hogy a művészetet demokratizálni kell, kivinni a műtermekből a közterekre, a műtárgy pedig nem megismételhetetlen luxuscikk, sokszorosítással mindenki számára elérhetővé tehető. Jó napot kívánok! Először is a művész vallomását halljuk magyarságáról, világszemléletéről.
1: Szülőfölddel való kapcsolataim megmaradtak, ugye a tekintetel arra, hogy a feleségem magyar, és magyarul beszélünk, néha franciál természetesen. Szóval megmaradt ez a hagyomány, az ősi nyelv, az anyanyelv, és franciává neveztek ki itten maga az állam. Én tulajdonképpen egy világpolgár vagyok. A szívben vannak ilyen kis érzések, hogyha az ember hall egy magyar dalt, magyar folklort, akkor visszajönnek ezek a régi érzések, ugye, de én ebből a szempontból nem vagyok romantikus, ami megmagyarázza azt, ugye, hogy a festészetem az nemzetközi, úgy is mondják, hogy univerzális.
0: Vasarely Pécset született, majd Budapesten tanult. A Rajzakadémia után Bortnyik Sándor Bauhaus iskolájába lépett be. Ott értette meg, mint mondta, hogy a művészeteknek is haladniuk kell a korral. Érdekes gondolatai voltak a klasszikus művészetről, például Michelangelo-ról. Hallgassuk meg!
2: 15 éves koromban rajzoltam még aktokat, és csináltam egy akadémikus művészetet. És akkor jött hirtelen a fénysugár a Bortnyik iskolából, ugye Bortnyik, aki 5 évet töltött Németországba, ugye találkozott Kandinszkivel, találkozott Klével, találkozott Malevicsel, és rájöttek, hogy ez a kivénhet világ, ugye, amelyik ragaszkodik a tradíciókhoz, mégpedig érdekből, ennek a kivédett világnak változni kell. Nem lehet folyton Louis XIV stílusú fotőjökbe élni, és ősi faliszőnyegekkel befesteni a falakat. Muszáj csinálni egy új stílust. Ez az új stílus kreálta azt, hogy megcsinálták a szép gömbölyű fotőjöket, fehér bőrből, fekete bőrből, megtalálták az új stílusú bútorokat, megváltoztatták a lakásoknak a stratégiai elhelyezését. Szóval egyre jobban és jobban és jobban haladt előre a világ, ugye? Hiszen az ember arra gondol, hogy megfordítani egy csapot, és jön a hideg víz, egy másik csapot, és jön a meleg víz. Ezek olyan fantasztikus dolgok, amiről soha senki nem beszél. Mindenki mindig a nagy csodáról beszél. Michelangelo-ról, Leonardo da Vinci. Avval még d'accord vagyok. De a Michelangelo, kérem, az egy közönséges kopista volt. A reneszánsz maga azt jelenti, hogy újjászületés. De újjászületése valaminek, ami már létezett. Hol létezett? Létezett Görögországban és létezett Rómában. Az újdonság ott kezdődött, ugye, amikor hirtelen a 19. század végén jött egy Cézanne, jött egy Seurat, jött egy Gauguin, jött egy Van Gogh, és így tovább, ugye, és akkor hirtelen kirobbant a szükségszerűsége a változásnak, jött egy borzadályos zűrzavar a festészetbe, és lassan kialakult az absztrakció. Michelangelo csinált egy kis rajzot, azt odaadta a fiataloknak, és anélkül, hogy betette volna a lábát a Sixtine-be, azt mondta, ide tegyétek ezt, nagyítsátok föl, a plafonra ezt, ezt jobbra, ezt balra. Néha-néha bejött, körülnézett, azt mondta, jó, de nézd, ottan annak az angyalnak a szemébe nincsen fény. Vett egy ecsetet, és egy kis fehér pöttyöcskét beletett a szembe, ugye, és azáltal az angyal hirtelen élő lényé változott át, ő szerinte. Szóval a különbség a következő. Kopírozni, tehát leutánozni valamit, ugye, ami létezik, vagy pedig kreálni programáció által, milliméter papíron.
0: Pályáját alkalmazott grafikusként kezdte, reklámokhoz is készített rajzokat. Ezekből az időkből mutatott képeket az Óbudai Vasarely Múzeum igazgatója Orosz Márton néhány éve, amikor a múzeum hosszabb szünet után újra megnyílt.
3: Látható, hogy magyar vonatkozású alkotások is vannak itt, például a Kerék című magazin. Ennek több címlapját is Viktor Vazarelli tervezte, és ez egy francia gyűjteményből került vissza Magyarországra. És hát itt látunk kulturális plakátokat, turisztikai plakátokat, illetve ami nagyon érdekes, hogy ő gyógyszerhirdetéseket is készített. Vazarelli tette egy olyan kijelentést valamelyik interjúban, hogy a művészetre az embereknek ugyanúgy szüksége van, mint a napfény, a vitaminokra, a gyógyszerekre. Ő a 30-as években tényleg ezekkel az orvosi hirdetésekkel vált népszerűvé. Ugyanakkor ezeken a kompozíciókon kísérletezte ki azokat a módszereket, amelyeket később az optikai művészet, a kinetikus művészetnek a megalkotásánál felhasznált.
4: Ott pedig látunk egy olyan darabot, amely egy kicsit bevezet minket a Vazarelli alkotói folyamatába.
3: Igen, ami tulajdonképpen egy vizuális kód arra nézve, hogy hogy kell kivitelezni ezeket a műveket. Ez is mutatja azt, hogy Vazarelli volt az egyik első olyan művész a 20. században, aki egy műhelyt vezetett, ahol asszisztensek hada fogadta az ő utasításait, és ezeknek a műveknek a kivitelezéséhez valóban egy úgynevezett programációra volt szükség. Sokan azt gondolnák, hogy ez ugye számítógép segítségével készült. Vazarelli soha nem használt számítógépet, ellentétben az ő fiával, Ivarallal, aki az egyik legelső olyan művész volt Európában, aki számítógép segítségével is dolgozott. Ugye figuratív műveket Viktor Vazarelli nagyon keveset alkotott.
4: Tehát amiket ott látunk, azok a fia alkotásai, például a
3: Mona Lisa. Igen, tehát a Mona Lisa, a Mozartról készült portré tulajdonképpen, és hát az édesapját is megfestette, illetve a festményről szitanyomatokat készített, és ez a két Vazarelli portré tisztelgés az ő édesapja művészete előtt.
0: Franciaországban Vazarelli először nyomdáknak dolgozott, orvosi kiadványok reklám mellékleteit készítette, majd megnyíltak első kiállításai. Közben optikai vizsgálatokat végzett, elkezdte a térlátással, a mélységérzékeléssel kapcsolatos kutatásait, s elérkezett az optikai és kinetikus művészethez. 1965-ben már a New Yorki Modern Művészetek Múzeuma kiállításának egyik sztárja. Kutatóintézetét magánalapítványként hozta létre. A mértani alapformákból indult ki, ezekből építette alkotásait, amelyek színeit előre megszabott színskálák szerint kombinálta. Hallgassuk meg, maga Vazarelli hogyan határozta meg az opárt és a kinetikus művészet fogalmát.
5: A mozgás, a tér és idő dimenziójának a plasztikai világba való bevezetése. Még mindig a síkban vagyunk, de a térjesülésnek és a mikroidőkben lezajló mozgások illúziója olyan erős, hogy szinte valóságnak hat. Mindez természetesen a szem retinájának nívóján. Optikai fenoménnel állunk tehát szemben. A kompozíció kisterjedelmű, de nagyszámú geometriai formából áll, amelyek vagy nyugodt, vagy mozgó hatást keltenek. A művész, miután programálta művét, a gépre bízza végtelen számú kombinációk villámgyors lepergését, amelyek között a legszebbet és a legmegfelelőbbet fogja kiválasztani és megalkotni. Legelőször is plasztikai ABC-t fektettem le 20 színformával. Minden egyes színforma egy plasztikai egységet képez. Minden egység egy szabályos négyzetből és a benne foglalt formából áll. Ez a két alkotóelem elválaszthatatlan egymástól, fizikai megjelenésük vagy fehér-fekete, illetve fekete-fehér, pozitív, negatív, vagy színes, harmonikus, például zöld és kék, vagy színes, kontrasztos, például piros és kék. Ezek az egységek a tízes számrendszer törvényének engedelmeskednek, és mértani haladványban nő a kompozíció. A 20 színforma családba tartozó egységek egymás között kombinálva végtelen számú lehetőséget adnak a különböző egyéniségek vagy etnikai csoportok fantáziája szerint. A múlt egyedi mesterműve helyett manapság 10, 100 vagy 1000 mestermű kreálható minőségi veszteség nélkül. Ezek a sokszorosok hűen reprezentálják korunk alkotásait a gyerek, diákszobák és otthonok falain. Ezek a sokszorosok a műtárgynak demokratikus formái.

0: Pazzarelli születésének 120. évfordulóján kiállítás nyílt Pécsett, ahol a művész unokája Pierre Pazzarelli is jelen volt. Ő mesél most nagyapjáról.
1: Nem sok ideje volt a családjára, de rám mindig jutott. Én máshol laktam. Petit Pierre-ből származom, de kamaszként minden nyaralásomat Gordban vagy Neuss-sur-Marne-ban töltöttem. Én voltam a kedvenc játszótársa munka után. Amikor befejezte az alkotást, megkért, hogy menjek vele sakkozni, biliárdozni, kártyázni, pétángozni, vagyis golyózni. Különleges kapcsolatom volt vele, más, mint amilyen a felnőtteknek lehetett. Viktor Pazzarelli megszállottja volt a munkájának. Volt egy notesze, a munka, amiben minden műalkotására vonatkozó hivatkozást beírt. Az életét a munkájának szentelte. Kevés ideje maradt a barátokra vagy a családra. 12 éves koromtól így emlékszem rá. Pazzarellit nagyon gőgösnek, megközelíthetetlennek tartotta, pedig valójában nagyon egyszerű ember volt. Tudta, hogy az élet rövid. Sok kötődése volt Magyarországhoz és Franciaországhoz. Aktív alkotó kapcsolatokkal, a világ többi országával is. Érthető, hogy nem maradt ideje másra. Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagylelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rá. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
2: Mais qui pouvait parfois être perçu comme étant quelque chose de différent pour les gens extérieurs à notre relation.
1: Nincs kedvenc művem, de talán a többinél egy kicsit jobban szeretek egy 1935-ben Párizsban készült képet. Ez egy kövér férfi tábrázol, nagy pocakkal, csíkos pólóban, aki egy hadszögben áll. Ennek az úrnak a hasa és a mellei olyan hatalmasak, hogy a test formáinak köszönhetően a rajzon mozgó vonalak jelennek meg. Ez talán az első kinetikus mű, amit Viktor Pazzarelli készített, anélkül, hogy tudatában lett volna ennek.
2: Il a été perçu en arrivant à Paris en 1930 un petit peu comme un extraterrestre.
1: Ahogy a magyarok, a mai franciák is jelentős művésznek tartják, de igaz, hogy Franciaországban, amikor 1930-ban Párizsba érkezett, valamiféle idegennek tekintették. Párizs volt akkoriban a művészetek fővárosa, és Franciaországban keveset tudtak, és kevesen tudtak a Bauhaus iskoláról, és annak másutt fontos német hatásáról. Mindaz a befolyás, amelyet a műhely irányzataiból és Bortnyék Sándor konstruktív izmusából hozott magával, lehetővé tette számára, hogy nagyon innovatív művész legyen, aki vágyik arra, hogy újabb és újabb technikák felé nyisson. Pazzarellit Franciaországban nagyon hamar francia művésznek tekintették.
2: Donc très rapidement Pazzarelli va être perçu en France comme étant un artiste français.
0: Nézzünk be a kiállításra is, amelyet Gettó Katalin művészettörténésszel járt be Burkert Rudolf.
3: Ez egy kanonok ház volt, tehát ugye közel vagyunk a püspökséghez. 19. század első felében épült, és itt ez az általunk Múzeum utcának nevezett városrész, ez tulajdonképpen a püspökségi magasrangú papoknak a lakhelye volt, és egy ilyen kanonoknak a lakóházában vagyunk most, amit Viktor Pazzarelli amúgy a szülőházaként tart számon, de ennek van egy érdekes története. Azért mondom, hogy úgy tartja számon, mert amikor visszajött Magyarország, ugye az 1960-as évek legvégén, és megindult az a beszélgetés az akkori Pécsi Múzeum vezetés, városvezetés, és ő közötte, hogy lenne egy Pazzarelli Múzeum Pécsett, akkor ezt az épületet jelölte ki a városi vezetés, és ő pedig azt mondta, hogy ő ráismer neki ez a szülőháza. Emlékszik, hogy így látszott a székesegyház tornya. Na most ez tényszerűen nem igaz, mert tudjuk a születési anyakönyvi kivonatából, hogy a Munkácsi Mihály utcába született egy olyan házba, ami már lebontottak azóta, de ezt a kis legendát mi megőrizzük.
4: Megérkezünk a kiállító térbe, azt tudtam, hogy festményeket látni fogunk, de hogy a sakkot be fogjuk valahogy illeszteni Pazzarelli művészetébe, bevallom, arra nem számított. gondoltam, maguk a figurák fel vannak téve egy kék, zöld, lila színű terepre.
3: Nagyon is fontos szerepe volt a sakknak Vazerel életében, nagy sakkjátékos volt. Tehát addig, ameddig még itt élt Magyarországon, ugye fiatal emberként, addig gyakran eljárt Budapesten az ilyen sok nagymestereknek a ugye, szimultán játszmáira, és akkor a büszke volt, hogy ki verte meg melyik nagy név. És később is végig sakkozott, vannak ismert fotók a Gordi, ugye nyári tartózkodási helyéről, ahol ilyen egész szobanagyságú sakktábla volt berendezve, tehát nem véletlen ez a sakk.
4: Három néven lehetne őt emlegetni. Lehetne Csiszár győző, amit az anyukája után kapott, aztán lehetne Vásárhelyi győző, és akkor ebből lesz a Viktor Vazereli. Na most akkor melyik az ő valódi identitása vajon?
3: A Vásárhelyi név az azzal, hogy fölvette a Viktor Vazereli művész nevet, az a családi használatból azért nem kapott ki. Tudjuk, hogy még az unokája, akit úgy hívnak, hogy Pierre Vazereli, még őnek is Vásárhelyi néven vannak kiállítva a papírjai, tehát örökölték ezt a nevet, de hát mivel kiejthetetlen volt a franciák számára ez a név, az valahogy úgy hangzott, hogy Vazereli, és akkor ő egyszerűen átvette ezt az írásmódot.
4: Ez a következő kiállított művészeti attribútum, azt láttam, hogy darabokból van, és ezt talán lehet variálni is, és ez is a Vazerelinek a színvilága, illetve formavilága, de ez tényleg szabad játék?
3: Igen, ez nem műalkotás. Ez egy kereskedelmi forgalomban valaha kapható volt játék, Németországban gyártották, 70-es években, ami azt illusztrálja, hogy mennyire komolyan gondolta azt Vazereli, hogy az ő rendszerével, az ő vizuális nyelvével gyakorlatilag bárkit felruházhatunk azzal a képességgel, hogy kompozíciókat alkosson, még akár egy kisgyerek is képes erre.
4: Pont ennek tükrében egyébként, hogy ő úgy próbál művészetet csinálni, hogy ez mindenki számára befogadható legyen. Hogyan változik az ő megítélése mondjuk 45 után? Tehát a 3T közül ő hova esik?
3: Hát ő nagyon sajátos helyet foglal el ebben a vonatkozásban. Maga az irányzat, amit művel, tehát a geometrikus absztrakt irányzat, ami Magyarországon is próbált létezni, valahol ott a tűrt és a tiltott kategória határán. Ezzel szemben Viktor Vazereli a 60-as évek végére már akkor a világsztár volt, és ugye baloldali gondolkodású, tehát ilyen módon politikailag azért elfogadható az akkori hatalom számára. Magyar származású művész, aki ráadásul készséget mutatott az iránt, hogy ő kapcsolatba lépjen a régi hazájával. Szóval őt kivette a kultúrpolitika ebből az egyébként olyan tűrtiltott kategóriából, és mint a Kádár rendszerben, hogy a gyakorlat volt, felmutatta, hogy nekünk ilyen is van. Tehát Vazerelinek nagyon fontos áttörő szerepe volt ebből a szempontból.
4: Van ez az úgynevezett kategória, amit ő megteremt, ez az op art, az optical art. Na ezt hogy lehetne valahogy kép nélkül lefordítani, hogy ez mit jelent?
3: Az emberi látás optikájára épül ez a művészet. A freudi pszichológia ugye a tudattalanunkat hozza föl a tudatos szintre, az op art a látásunknak a nem érzékelt, nem tudott törvényeit mutatja föl nekünk. De hogyha megnézzünk egy Vazereli képet és érezzük azt a vibrálást, vagy találkozunk azzal az effektussal, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy az a forma domborodik-e vagy behúzódik, akkor ráébredünk arra, hogy mi történik a saját retinánkon, a saját agyunkban, amikor nézzünk egy képet. Az agyam állandóan keresi a fix pontokat, de nem találja. Tehát egy olyan aktivitása van a nézőnek, amikor egy opárt képet néz, ami talán másfajta, mint a hagyományos művészetnél.
4: Vazarellinek annyi korszaka van, hogy ezt nem tudjuk végigvenni. Ki tud-e emelni saját kedvencét?
3: Én nagyon szeretem a fekete-fehér korszakát, ami még ugye viszonylag korai, ugye 55-ben rendezték meg Párizsban a Le Mouvement, a mozgás című kiállítást, ahol berobbant ez az irányzat. Azért szeretem a fekete-fehéreket, mert ott nagyon radikálisan tudja ezt a kontrasztos alkotásmódot képviselni. Nagyon sok olyan művészeti kérdésre tud rávilágítani ezzel a redukált eszközkincsel, mint két szín, és ugye a geometrikus formák, hogy például mi a vonal, hogy hogyan érzékeljük a teret, hogy a vonalháló az milyen mozgásokat indít el bennünk. Az egyik legtrükkösebb kép. Ez a tűz, vagy ahogy ő írta, ugye tűz, de azon bele kell hallanunk a magyar tűz szót. Hogyha közel megyünk hozzá, akkor érzékeljük, hogy milyen komplex ez a struktúra, tehát hogy látszólag csak köröket látunk, vagy egy kicsit torzult, ovális felé torzuló köröket, de ha megnézzük, akkor a benne megjelenő színek is változnak, ez a lilás árnyalat, a sötét világos tengelyen változik, változik a vastagsága ennek a vonalnak, tehát egy látszólag nagyon egyszerű struktúra. Ráról kiderült, hogy eszméletlenül bonyolult, úgyhogy ez maga Vazereli, ez a kép.

0: A Fővárosi Szépművészeti Múzeum is tiszteleg a 120 évvel ezelőtt született művész előtt. A most is látható kiállítás kurátora Pócs Veronika, a Budapesti Vazareli Múzeum munkatársa mesélt Kádár Dórának.
1: Viktor Vazareli ugye egy nagyon hosszú életű művész volt, 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott, ilyen módon átöleli az egész századot az ő életműve. A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni, nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten. A budapesti és magyar közönség számára talán érdekes mondom, pont kevéssé ismertek a korai művei, amelyeket Bortnyik Sándor úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a Budapesti Vazareli Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek amellett, hogy mutatják Viktor Vazareli bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
2: Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
1: Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagy részt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vazareli franciásítva a nevét ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vazareli állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
2: Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
1: Ez már igazából a 30-as években megjelenik. Például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja a két állatnak különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vazareli már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
2: Itt a gyűjteményben láthatjuk tehát a Szép Művészeti Múzeum kincseit, illetve azokat az alkotásokat, amelyeket maga a művész adományozott Magyarországnak, és vannak olyan alkotások is, amelyek még alig ismertek?
1: Abszolút. A Pécsi Vazareli Múzeum gyűjteményéből is páratlan műveket sikerült kölcsön kapnunk, illetve a másik fontos csúcspontja az életművének, amikor pont 50 éve, mint a Pécsi Múzeumot, megnyitotta Aix-en-Provence-ban csodálatos épület együtt, amely a Fondation Vazareli néven vált világhírűvé, és a mai napig látogatható, amely egyszerre kutatóhely, múzeum. Innen is nagyon fontos műveket kölcsönözhettünk a kiállításunkra. Vazareli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva puzzle-ként kirakta ezeket a formarendszereket. Igazából ezeket a műveket mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
2: A kottáról jut eszembe, hogy Vazarellinek az egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
1: Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vazareli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái, és Viktor Vazareli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.

0: Viktor Vazarelli 1997-ben 91 éves korában hunyt el Párizsban. Orosz Márton, az óbudai Vazarelli Múzeum igazgatója azt mondja, nem csökken az érdeklődés a Vazarelli művek iránt a világban.
1: Én azt gondolom, hogy egyre többen kezdik felfedezni Vazarelli művészetének a jelentőségét. Néhány éve volt egy hatalmas gyűjteményes kiállítás a Párizsban, a Centre Pompidou-ban, ami a világ egyik legjelentősebb kiállítóhelye. Több mint 500 000 látták ezt a kiállítást, pedig csak 3 hónapig volt nyitva. Mi 2018-ban az Óbudai Vazarelli Múzeum gyűjteményéből csináltunk szintén egy retrospektív kiállítást Madridban, és azt vesszük észre, hogy Vazarelli neve és művei kezdenek felértékelődni.

0: Kedves hallgatóink, a 120 évvel ezelőtt született Viktor Vasarely-ről beszélgettünk a felfedezőben. A felelő szerkesztő Bicsák Eszter, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották. Hamarosan a krónika következik.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edith és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
3: A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok.
2: Két hónapos amerikai blokkád után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson.
3: A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
3: Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és a vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
2: Újabb rendkívüli ülést tartat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
3: Rufa Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat.

0: feltárására és mindenről részletes tájékoztatást fogadni.
1: Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakéta hiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
2: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnestia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 000 tör katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
1: Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Kanalas Lili összeállítása.
3: Tallinn kertvárosi részén a pilóta nélküli eszközök használatára oktatják az észt civileket. A szerkezetre teniszlabdát erősítettek, azt kellett a kijelölt célpontra dobni. Egy észt informatikai vállalkozó Mérges Sas néven indított képzési programot és szimulátorokat is biztosít az oktatáshoz. A férfi szerint nem értenek elegen a drónok vezérléséhez. A kezdeményezéssel polgári védelmi vonalat akarnak kiépíteni egy esetleges orosz támadás esetére. A drónkezelés készsége manapság elengedhetetlen, és örülök, hogy az észt emberek ilyen lelkesen tanulják. Minden kurzusunkra beteltek a helyek, mondta a programötletgazdája. A balti államok légterét az elmúlt hetekben több pilóta nélküli katonai eszköz is megsértette. Lettországba az orosz területek felől, Litvániába, Belarus irányából repült be drón, Észtország felett pedig egy ukrán eszközt semmisített meg a NATO légvédelme májusban. A balti államok június elején több drónradart kértek katonai szövetségeseiktől, azonban a berendezésekből és a szakképzett személyzetből is hiány van. Az ukrajnai harcokban azt láthatjuk, hogy keleti szomszédunk és Ukrajna valószínűleg a legfejlettebb katonai drónhasználók a világon, ezért nem maradhatunk le tőlük, képeznünk kell magunkat és a civileket is, magyarázta egy drónoktató. A szakember szerint a cél az, hogy az embereknek ne félelemben kelljen élniük a háború fenyegetése miatt, hanem készüljenek fel a harcokra. A férfi kiemelte, ha minden házban lenne egy drónkezelő, az eltántoríthatná Észtország ellenségeit a támadástól.
1: A két hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első két iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal.
0: A három szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyers olajat visz. Ezzel Teherán két hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről.
1: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országos Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
0: Meccser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre. Emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsült, valamint a rendőri jelenlét is.
4: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
1: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eintmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három,

0: Korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO mindhárom vegyület használata egészségkároító.
1: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilial az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
2: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
0: A CLB független biztosítási alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
3: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
2: Csak nem 3000-en vesznek részt a Magyar Honvédség jövő héten kezdődő honvédelmi táboraiban.
0: A programok célja, hogy a 12-25 éves korosztálynak élményekben gazdag és hasznos tudást is adó nyári elfoglaltságot biztosítsanak. A foglalkozásokat tapasztalt katonák vezetik. Idén 50 helyszínen 77 turnusban várják a fiatalokat, mondta el az M1-nek Nagy Zsuzsanna, a Honvédség területvédő és 6 kiegészítő parancsnokságának beosztott tisztje.
4: Most sokkal több tematikát hirdettünk meg, közel 60 tematika került meghirdetésre. Itt fellelhető a drón, a vitorlázó repülő, a hősképző, a kreatív, a katonák tábor, valamint a páncélos tábor, tehát arra szerettünk volna fókuszálni, hogy mindenki megtalálja a saját érdeklődésének megfelelő tábort.
5: Időjárás jelentés.
0: Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar. Ma főként keleten, északkeleten, holnap délután nyugaton, délnyugaton lehet némi csapadék. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Csak a zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
2: A délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Seresbe, a Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
6: Műsor ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
7: Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát vagy végez önkéntes tevékenységet Magyarországon.
6: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
6: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Óvoda és iskola között mi segíti a gyerekeket az zökkenőmentes átmenetben?
10: A tavaszi időszakban a nagycsoportosoknál már kérjük azt, rakodj össze magad után, hasd össze a ruháidat, segíts az óvónéninek például megteríteni. Kérdezünk tőlük ügyeskedős feladatokat vagy kérdéseket, amire ők keresik a választ, gondolkodásukat serkentjük, fejlesztjük.
9: Tudatos net, hogyan lehet biztonságosan és felelősen jelen lenni az online térben?
11: Az online térben, hogy mi két lépcsős azonosítást, éppen mit használunk és hogyan alakítjuk ki az online biztonságunkat, vagy az online kényelmünket, ebben nagyon sokszor nincs meg ez a tudatosság, és ez a program ezt célozza, ebben szeretne segíteni.
9: Ha a fogyasztás újra gondolva, kreatív fogásokkal népszerűsítenék a hazai halakat.
12: A balatoni süllőt, azzal nagyon is szeretek dolgozni, hogyha hozzájutok kevés szálkával, ugye ami bántó például egy keszegnél, hogy nagyon sokat kell szálkával bíbelődni, és egy nagyon jó textúrájú halról van szó, hogyha jól elkészítjük.
5: Trendidők.
9: Az iskolakezdés minden család életében fontos mérföldkő, amely nem csak új tananyagot, hanem új elvárásokat és közösséget is jelent a gyerekek számára. A szakemberek szerint a sikeres átmenethez nem elég az iskolai felkészültség. Ugyanilyen fontos az érzelmi biztonság, a fokozatosság és a pedagógusok együttműködése is. Az első évek tapasztalatai hosszú időre befolyásolhatják a tanuláshoz való viszonyt. A témáról Kloiber Alexandra beszélgetett Kisné dr. Zsámboki Réka egyetemi docenssel, a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karának dékán helyettesével.
10: Gyermekek és a családok életében mindenféle átmenet nagyon-nagyon nehéz. A gyerekek arra támaszkodnak, amit a szülőktől hallanak, amit a családból hallanak. Nagyon gyakran követjük el azt a kis otthoni nevelési hibát, hogy a gyerekeket egy picit úgy, mintha ijeszgetnénk az iskolából, hogy majd az iskolában ez lesz, majd az iskolában majd tanulni kell. Tehát a gyerekek egy kicsit tartanak tőle, de miért? Nem tudják, hogy mi vár ott rájuk, ők még soha nem voltak iskolások. Ezért fontos, hogy egyfajta biztonságot teremtsünk már az elején az átmenet alatt, a folyamat alatt a gyerekeknek, hogy ott is ugyanúgy fogják őket szeretni, ugyanúgy várja őket majd a tanítónéni. Nyilván más lesz. Ezt az alapvető biztonságot és a támogatást kell a gyerekeknek megadni, ez az egyik, az érzelmi oldala. Az értelmi, kognitív oldala az óvodaiskola átmenetnek viszont az, hogy fel kell készíteni őket, azokat a készségeket, képességeket érdemes megtámogatni, ezeknek a fejlődését, a kibontakozását megtámogatni, amire az iskolában nagyon nagy szükségük lesz. Ezek az úgynevezett tanuláshoz szükséges alapvető készségek, a képességek, az olvasáshoz, az íráshoz, a számoláshoz.
13: És itt rögzítsük le, nem arról van szó, hogy az olvasást kell megtanítani, vagy azt, hogy a gyerek már úgy menjen, hogy tízig összead és kivon.
10: Természetesen így van, hiszen ezt majd az iskolában teszik meg a tanítónénik. Az óvodában például úgy szoktuk támogatni az átmenet sikerességét, hatékonyságát, hogy a tavaszi időszakban a nagycsoportosoknál már kérjük azt, rakodj össze magad után, hasd össze a ruháidat, segíts az óvónéninek például megteríteni, kérdezünk tőle ők ügyeskedős feladatokat vagy kérdéseket, amire ők keresik a választ, gondolkodásukat serkentjük, fejlesztjük, kreativitásukat támogatjuk, és bizony-bizony a kitartásukat, a monotónia tűrést is szoktuk az óvodában fejleszteni, mert hogy az iskolában azért nyilván oda kell figyelni, egy egészen más szervezeti keretbe kerülnek a gyerekek, ahol nem biztos, hogy játéknak élik meg a tanulási folyamatot, és erre is érdemes őket már a nagy csoportban egy picit előkészíteni.
13: Milyen pedagógus kell ehhez?
10: Az biztos, hogy aki jól ismeri a gyerekeket, fontosnak tartja az életkori sajátosságokat, tudja azt, hogy mire képes, mit várhatunk el egy óvodástól, egy iskolástól, egy első osztályostól. Fontos az, hogy aki adaptív, tehát látja a világunkban zajló változásokat, képes megújulni, olyan módszertanokat alkalmazni, ami például itt a mi Edukaland stúdiónkban is a LEGO oktatás módszertan, hiszen mindenki szeret játszani, még a felnőttek is, és amikor az iskolában, az osztályteremben, az egymás háta mögött való csendben ülés helyett a játéké a főszerep, akkor a gyerekeket már megnyertük. Nagyon fontos a pedagógusoknál a képesség és az akarat, hogy egymástól tanuljunk. Mindenki tud valami új dolgot bevinni a pedagógiai módszertanba. Ne szégyeljük megkérdezni, hogy te mit csinálsz, hogy csinálod. Örüljünk, ha másoktól tanulhatunk, a csapat lehetünk, a nevelőtestületek a csapatként dolgozhatnak a gyerekekért, és még egy utolsó fontos dolog van, a szülőkkel való kooperáció.
5: Trendidők.
9: A gyerekek ma már szinte természetes közegként használják az internetet, de a digitális jártasság nem feltétlenül jelent tudatos internethasználatot. Az online zaklatás, az álhírek vagy az adatvédelmi kockázatok felismerése ugyanúgy tanulható készség, mint az olvasás vagy a számolás. A Tudatos Net program ezért a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat is segíti abban, hogy biztonságosabban és felelősebben mozogjanak a digitális térben. A kezdeményezésről Korán Balázs matematika tanár, a JETTEL Prosuli program szakmai vezetője beszélt Kálmán Alidának.
14: A prosuli egyik alappillére a tudatos net program. Mit jelent az, hogy tudatos net ebben az esetben?
11: Azt jelenti, hogy az internetet hogyan tudják a diákok, de nem csak a diákok, hanem tanárok, szülők vagy bárki tudatosan használni. Mert hogy azt gondoljuk, hogy az online térben is nagyon-nagyon fontos, hogy tudatos döntéseket hozzunk a kényelmünk, biztonságunk érdekében. Akár ha diákok az iskolában, akár amikor tanárképzésen beszélek erről, akkor mindig azt a példát szoktam hozni, hogy most mindenki maga elé képzeli a saját otthonának a bejárati ajtaját, és összeszámolja, hogy ezen hány zár van, akkor ez egy tudatos döntés volt általában az ő részéről, hogy még föl kell tennem egy hevederzárat, vagy ezt úgyse zárom be, mert úgyse jön be senki hozzám. Ebben sokkal könnyebben döntünk tudatosan. Az online térben, hogy mi két lépcsős azonosítást, éppen mit használunk, és hogyan alakítjuk ki az online biztonságunkat, vagy az online kényelmünket, ebben nagyon sokszor nincs meg ez a tudatosság, és ez a program ezt célozza, ebben szeretne segíteni tanároknak, diákoknak, szülőknek.
14: Az előbb említette, hogy azért nem mindenki tud tudatosan netezni. Kik azok, akik kevésbé tudatosak, a felnőttek vagy a fiatalok?
11: Nincs erre akkreditált felmérésünk, ami ezt kimutatná, de a tapasztalat szerint az idősebb korosztály sokkal óvatosabb, nem azt mondom, hogy tudatosabb. Náluk inkább a félelem és az óvatosság dominál, a fiataloknál pedig a mindent kipróbálok, és ma kell kipróbálni, ma kell dolgozni vele mentalitás, ami inkább jellemző. Valahol ugye az igazság középen van, és ezért egyébként nagyon jó az, amikor az idősebb és a fiatalabb generáció találkozik, és akár közösen ismerkednek meg különböző platformokkal, és például most a mesterséges intelligencia egyébként pont egy ilyen terület, amivel egyszerre ismerkedik meg a fiatal és az idős is, úgyhogy együtt tanuljuk közösen, hogy hogyan kell ezt az új technológiát alkalmazni.
14: Gyerekek mennyire fogékonyak egyébként, arra mi a tapasztalat, hogy valóban megtanulják azt, hogy hogyan kell tudatosan netezni, hogyan kell tudatosan a mesterséges intelligenciát használni?
11: Amikor én kim vagyok az iskolában valahol, és tartok egy előadást akár szülőknek, tanároknak, diákoknak, nagyon sokszor van egy ilyen, hogy jó, de erről miért kell hallani? És aztán nagyjából eljutunk a második diáig ennek a prezentációnak, amikor ugye a homlokukra csapnak, hogy ja, hát ez nem biztos, hogy én úgy annyira tudom, és onnantól kezdve már abszolút, hogy jelen van a nyitottság. Tehát az elején van egy ilyen elzárkózás ettől a dologtól, hogy ezt minek kell nekem megtanulni, de aztán amint megtapasztalják, hogy ez mi valójában, akkor már abszolút nyitottak.
5: Trendidők.
9: Magyarországon az egyfőre jutó halfogyasztás még mindig jóval elmarad az európai átlagtól, ezért a szakma régóta keresi a módját, hogyan lehetne népszerűbbé tenni ezt az egészséges alapanyagot. A séfek szerint ebben fontos szerepe lehet az új elkészítési módoknak és a kreatív tálalásnak is. A cifrai versenykurzus egyik legutóbbi feladata éppen azt mutatta meg, hogyan lehet a hazai halakat korszerű, izgalmas fogásokban bemutatni. Erről beszélt Tóth Gergő, a Sauska étterem séfje Major Eszter Annának.
15: A hal egészséges, könnyű és gyorsan elkészíthető, mégis mintha a magyar gasztronómiában mostó a helye lenne. Egy séf milyen kreatív megoldásokat tud kitalálni, hogy olyan fogásokat prezentáljon, amivel mégiscsak visszaemelkedik a helyére?
12: Azt tartom első szempontnak, hogy jól legyen elkészítve a hal, hogy finom legyen. A balatoni süllőt, azzal nagyon is szeretek dolgozni, hogyha hozzájutok kevés szálkával, ugye ami bántó például egy keszegnél, hogy nagyon sokat kell szálkával bíbelődni, és egy nagyon jó textúrájú halról van szó, hogyha jól elkészítjük.
15: Ön elkészítette egy süllőre épülő fogást. Elmeséli ezt, hogy ez mi mindent tartalmaz, és hogyan készítette el?
12: A süllőt lefiléztem, és a gerinc részéből csináltam igazából egy filét, és a maradék leső részeket nem eldobva, abból készítettem egy prádot, egy farszt, igazából egy krémet, egy halkrémet, amit tojással, tejszínnel, különböző dolgokkal még feldúsítottam, és ezt rátettem arra a filére, és ezt begőzöltem megformálva, és tálalásnál limehéjas vajba megpirítottam, hőkezeltem, társítottam emellé az édeskömeint és a Granny Smith szalmát.
15: Az édeskömeint hogyan képzelted a tányéron?
12: Hát a bőrblamártás volt a másik eleme az ételnek. Azt dúsítottam fel az édeskömeinnyel, és csináltam egy pürét.
15: A bőrblamártás hogyan képzeljék el a hallgatók?
12: Egy vajalapú fehér mártás, salottahagyma, fehérbor, bor, és akkor ez vissza van redukálva, le van szőrve, és akkor utána van hozzáadva vaj, és azzal van szép krémes állagúra besüdítve.
15: Édeskömény, zöldalma és kaporóla is volt, ugye ezt jól tudom?
12: Így van. Így az édeskömény felé viszi picit a vonalat a kapor, és igazából egy zöldalajat készítettem belőle. Egy szín is a tányéron, de mégis van íze. Igazából én szerintem jól passzoló alapanyagok ezek így együtt, de több ételemnél is szeretek visszanyúlni a hagyományos ételekhez. Kicsit nem újra gondolva, hanem az én látásszögömből megfőzni egy ételt és kitálalni.
15: Mi fontos egy séfnek, amikor a tányérra teszi, hogyan próbálja megvezetni a kóstolót, a vendéget, a befogadót?
12: Próbálunk úgy tálalni, hogy minden összeérjen, de külön is meg tudja kóstolni az adott vendég. Én személy szerint úgy szoktam tálalni, hogyha nekem tetszik, és én már úgy nézek rá, hogy ez szép, és elfogyasztanám, és fizetnék érte, akkor szerintem az már rossz nem lehet.
5: Trendidők.
9: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
16: Gyorsabb napelemgyártás. Új gyártási eljárást dolgoztak ki német és spanyol kutatók. A módszer segítségével mindössze 10 perc alatt készíthetők olyan tandem napelemcellák, amelyek laboratóriumi körülmények között több mint 24%-os hatékonyságot értek el. Az innováció lényege egy vákum alapú technológia. A fejlesztés eredményeit rangos tudományos folyóiratban ismertették, az ipari alkalmazás időpontja azonban egyelőre még nem ismert. Villámgyors racka. Az ELTE kutatói és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium szakemberei bemutatták a Racka 4B nevű új magyar nyelvi modellt, amely már szabadon hozzáférhető a felhasználók számára. A fejlesztők szerint a rendszer a magyar nyelvi feladatokban a nála jóval nagyobb modellek szintjén teljesít, miközben gyorsabban működik. A modell több 100 millió oldalnyi szöveg feldolgozásával készült és fejlett logikai, valamint érvelési képességekkel rendelkezik. A kutatók a magyar nyelvre szabott fejlesztésekkel jelentősen növelték a szöveggenerálás sebességét és pontosságát. A hazai fejlesztésű mesterséges intelligencia fontos szerepet játszhat a magyar nyelv és tudásanyag digitális megőrzésében, valamint az ország technológiai önállóságának erősítésében.
9: Ennyi volt mára, köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya Nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
17: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanya.

0: Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Gasztronómiai utazásunk mai részében olyan ismert ételek nevének eredetével foglalkozunk, melyek egy-egy külföldi szeméről kapták nevüket. Idegenvezetőnk Maticsák Sándor nyelvész lesz. A Debreceni Egyetem finnugor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Beszéljünk a bélszínfajtákról. Van ugye a stroganov és a wellington. A stroganov bélszín eredetileg az orosz konyha ragú jellegű étele, vékonyra szeretelt marha bélszín tejfölös mustáros mártásban savanyú borkával. A nevét a hagyomány szerint a stroganov család jeles tagjáról, Pavel Alekszandrovics stroganovról kapta, akinek francia szakácsa 1891-ben alkotta meg ezt az ételt.
2: Röviden talán érdemes megemlíteni, hogy kik is voltak ezek a stroganovok.
1: A stroganov család története egészen a 14-15. Századig nyúlik vissza. A 16. század elején már nagy sólepárló üzemeik voltak az Urál lábánál. Retteget Iván hatalmas birtokokat adományozott nekik, cserébe ők finanszírozták Iván és a későbbi cárok szibériai terjeszkedését. A sófőzés, a prémkereskedelem és az adót szedés révén nagyon meggazdagodtak, később bárói rangot kaptak, művészetpártoló mecénások lettek, és többen politikai pályára léptek.
2: Térjünk át a másik bélszínre, a Wellingtonra. Ez kiről kapta a nevét? Ki volt az a Wellington?
1: Ez fűszeres gombás krémmel megkent, érlelt sonkába göngyölt, ropogós, vajas tésztába burkolt bélszín. Ennek az ételnek a névadója az angol-ír származású Arthur Wellesley, Wellington hercege. Ő győzte le Napóleont 1815-ben Waterloo-nál. Később kétszer volt Anglia miniszterelnöke. A napóleoni háborúk vége felé hosszú béketárgyalás sorozat vette kezdetét Bécsben. Az 1814-15-ös kongresszuson 200 állam vagy államféleség képviseletében közel 100 000 vendég vett részt, csak összehasonlításképp Bécs lakossága ekkor 250 000 fő lehetett. A tárgyalásokra sokan családjukat vagy szeretőiket is magukkal vitték, az unalmas tárgyalások közötti sok kikapcsolódás miatt táncoló kongresszusnak is nevezték ezt a hosszú diplomáciai találkozót. Wellington Anglia képviseletében vett részt a tárgyalásokon. A nagy ínyenc hírében álló államférfi természetesen a szakácsát is magával vitte Bécsbe, aki ezzel a fogással kápráztatta el a vendégeket, és innen indult el a névadóhoz hasonlóan világhódító útjára a Wellingtonról elnevezett étel.
2: Aztán van egy harmadik bélszínfajta, ez a Rossini bélszín.
1: Gioachino Rossini a 19. század egyik legnagyobb zeneszerzője volt, elsősorban a Sevillai Borbé című operája révén világhírű. Hosszú életet élt, 76 évesen halt meg 1868-ban. A legutolsó operáját, a Tell Vilmost 1829-ben 36 évesen írta, és utána többé-kevésbé visszavonult, már csak kisebb darabokat komponált. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy visszavonulásra után szinte csak a gasztronómiának élt. Nagy ínyenc volt, a drága ételeket kedvelte. Kedvence volt a libamáj és a szarvasgomba. Ez a róla elnevezett bélszín étel két fontos alkotó eleme is. A legenda szerint Rossini háromszor sírt életében, először egy operája bukásakor, másodszor, amikor hallotta Paganinit hegedülni, és harmadszor akkor, amikor egy hajókirándulás során a vízbe esett a szarvasgombával töltött pulykája.
2: Beszéljünk még egy bélszínfajtáról, a Chateaubriandról. Ez kiről kapta a nevét?
1: Ez egy nagyon finom, különleges bélszín, amit hagyományosan két kisebb húsdarab között grilleznek. A nevét a nagy étvágyú, nagy ínyenc hírében álló François René de Chateaubriandról kapta. Érdekes, hogy ezt az ételt csak Chateaubriandnak nevezzük, nem tesszük hozzá a bélszín szót.
2: És ki volt Chateaubriand?
1: Francia politikus és író volt, 1768-tól 1848-ig élt. Volt külügyminiszter, londoni és római nagykövet. Írt vallásos költeményeket, történelmi és irodalmi tanulmányokat, romantikus regényeket, útirajzokat. A később róla elnevezett ételt a személyes séfje, egy Montmirei nevű szakács készítette 1822-ben, amikor Chateaubriand angliai nagykövetként dolgozott.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30 a híreket Gál Andrea szerkesztette. A Dél-Ukrajnában 4 civil halt meg az éjszakai orosz légi csapásokban. Sokan megsebesültek és jelentős károk keletkeztek több emeletes épületekben is. Közben gyermekeket szállító autóbuszt ért ukrán dróncsapás a Brianszki régióban. Egy ember meghalt, 7 megsebesültek, köztük 5 gyermek. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 7 és reggel 7 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Lassan beköszönt a kánikula, a napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg. Egy-egy zápor, heves zivatar, a ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: A klasszikus nem mindig komoly. Vendégünk a stúdióban az Óbudai Danubia zenekar karmestere, művészeti vezetője Hámori Máté, akivel a nyári koncertekről is beszélgetünk. Az idén 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra és a Bencés Apátság programja Tihanyban a múzeumok éjszakáján. Picasso kiállítás Szegeden és Bükki művészeti napok, ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot ma Kádár Dóra szerkesztette. Hámori Mátét, a Danubia zenekar karmesterét, művészeti vezetőjét köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok!
6: Köszöntöm a hallgatókat!
5: Az elmúlt években a Danubia zenekar szeretett kilépni a megszokott mederből, nem csak a rendhagyó műsorai programjaikkal, hanem azzal is, ahogy megszólítja a közönséget. Mik a tapasztalatok, vevők erre, még a legnagyobb klasszikus zenerajongók is?
6: Sokszor még a leghardcore-abb klasszikus zenerajongók is szívesen lépnek ki a komfortzónából, és kíváncsiak az újításainkra, de természetesen nagyon sokszor ezek a koncertek nem is elsősorban csak nekik szólnak, hanem azoknak is, akik esetleg idegenkednek a műfajtól, és azt látjuk, hogy őket azért meg lehet szólítani.
5: Na, mik ezek az újdonságok, vagy újítások?
6: Nagyon sokszor más műfajokkal összebútorozunk, például a színházzal lesz majd nyáron is ilyen bemutatónk, vagy a stand-up comedyvel van a Zenegyűlölő című előadásunk, ami rendkívül népszerű, de mindenhol azért a zene van fókuszban, és végül is a zenéről szól minden előadásunk, így lesz ez a nyári családi koncertekkel is, vagy pedig a szabadtéri koncerteinkkel.
5: Azt hiszem, hogy a nyári koncertek erre még inkább lehetőséget adnak, hogy kicsit játszanak, hogy ne megszokott mederben folyjanak a koncertek. Talán így lesz Szegeden a Dómtéren is, június 18-án és 22-én, amikor a Nyár X Nyár, Beethoven és Vivaldi találkozása lesz műsoron.
6: Így van, Szegeden 18-án, Pécset meg 22-én játszunk majd szabadtéren, és mind a két koncert egy nagyon szép műsor kínál a hallgatóknak, ugye Beethoven 6. szimfóniája, ami a természet szimfóniája, de úgy fog megszólalni, hogy Vivaldi Nyár című hegedű versenye Max Richter kortárs komponistának az átiratában, illetve átfogalmazásában szólal majd meg, méghozzá keresztben a tételek, tehát valóban, ahogy említette is, játékosság lesz ezen a koncerten, hiszen Beethoven felelget majd Max Richter és Vivaldi dallamaival.
5: Igen, mert Vivaldinak ezt a művét már rongyosra hallgatták az emberek, de így még nem hallották.
6: Hát így még kevesebben hallott, bemutatták, nagyon izgalmas szerintem, és Bodor János lesz a szólista, a zenekarunk koncertmestere, és hát beszélek is picit ezekről a zenékről, de igazából a zenék beszélnek magukért, főleg úgy, hogyha a madarak csicseregnek közben, a fák susogását lehet hallani, és közben szól Beethoven természetzenéje, ez egy nagyon-nagyon páratlan élmény.
5: Érdekes programjuk lesz június 23-án Budapesten a Zeneakadémián, ugyanis Balogh József zongoraművész nagy visszatérése lesz ez, mert őt tavasszal valamilyen egészségügyi probléma miatt eltiltották a színpadtól, most újult erővel tér vissza, és ráadásul két monumentális művel.
6: Igen, egy nagyon drámai pillanat volt április végén, amikor lett volna egy koncertünk Józsival és egy másik kiváló zongoraművésszel, Demény Balázssal, de Józsit a főpróba után rosszul lett, és az orvos eltiltotta attól, hogy este színpadra lépjen, és pihennie kellett, és most vállalta azt, hogy bepótolja ezt a zongora versenyt, amire nagyon sok nézőnk kíváncsi volt és jegyet váltott, és emellett még egy zongora versenyt, Beethoven harmadikját is vállalja, tehát a világ egyik legnehezebb zongora versenye a Rachmaninov 3, amellett még
5: kettőt
6: egyet. Kettőt együtt, hát én nem tudtam lebeszélni róla, ő ezt vállalta, és így szeretné kiköszörülni azt a csorbát, amit úgy érez, hogy ejtett, szerintem nem csorba egyébként, mert emberek vagyunk, de egy nagyon szép koncert lesz, és ez lesz a szezon zárója a Danubiának a Zeneakadémián.
5: Tehát ez egy fizikai és szellemi bravúr is lesz, biztosan megterhelő is, de aztán a Danubia majd lazíthat, például június 27-én, amikor gyerekeknek játszanak Beethovent, és azt mondják, hogy Beethoven az első igazi rocker, ezt mire alapozzák?
6: Hát ugye a rockerek azt állítják magukról, hogy ők azok, akik szakítottak a hagyományokkal, megújították a zenét, de nem voltak tisztelettel az elődökre, és fenekestül felforgattak mindent. Ez mind elmondható Ludwig van Beethovenről, aki ugyan tisztelte az ősöket, de az ősökre alapozva egészen új irányt adott a zenének, egészen új drámaiságot, egészen új formákat, és egy olyan lázadó volt, akinek minden hangja egy mai napig frissnek hat, mintha most komponálta volna. Ezt az érzetet akarjuk bemutatni gyerekeknek is, megjelenítve magát Beethovent is, akit Szeményei János fog majd játszani ezen az előadáson, bemutatva Beethoven drámáját is, hallásának elvesztését, de sok-sok humorral is, szépséggel, a szerelméről, és a természetesen a zenékről szóló anekdotákkal, sok-sok szimfonikus zenével, ezzel várjuk a családi sorozatunk egyik állomásán, a Rollover Beethoven koncerten.
5: Igen, mert sok-sok gyerek és ifjúsági programjuk van, akkor most ez is annak a része, tehát mindig odafigyelnek az utánpótlásra.
6: Így van, és mi végig nyáron is dolgozunk, tehát a Danubia zenekar egész nyáron játszik, úgyhogy családok jöhetnek kisgyerekekkel, akár 5-6 évesekkel a Danubia szalomban, ami a Flórián térnél van. Minden második hétvégén nagyjából játszunk valamit, eltérő műsorokat, és azt látom, hogy erre van is igény egyébként, hogy nyáron sem maradjanak a kicsik zene nélkül.
5: Aztán lesznek klasszikus örökzöldek, ez talán egy kicsit hagyományosabb koncert lesz ilyen módon.
6: Ez sem teljesen, ez a klasszikus kedvencek, Vox Populi ez a koncertnek a címe, hiszen a közönség döntheti majd el a Benczúrkertben, hogy mit játszunk. Uh-huh. Egy nagy listából lehet majd ott a helyszínen szavazással kiválasztani, hogy mit játszon el a zenekar, tényleg több órányi zenéből, úgyhogy maga a közönség lesz, aki a művészeti vezető lesz erre az estére, ők fogják eldönteni, mit akarnak hallani, ezért ez egy ritkaság ilyen szempontból, bár valóban népszerű klasszikusokat fogunk játszani ezen az esten.
5: Hát azért nem akárkiket, Bachot, Mozartot, Beethovent, Lisztet, Bartókot is.
6: Bartókot is, így van, tehát egy nagy listánk van, nagy track listánk, ebből lehet majd a helyszínen válogatni.
5: És július 25-én pedig Budapesten a Momkult szabadtéri színpadán a magyar filmgyártás aranykorát idézik fel, ugye a magyar filmnek most évfordulója is van. 30-as, 40-es éveket hozzák vissza?
6: Hát ugye az első hangos filmek a 30-as években születtek Magyarországon, és hát már egyből a zenei kínálat, azok a betétdalok a mai napig ismertek és népszerűek is bizonyos körökben, és nagyon magas zenei színvonalat képviselnek, és aztán a későbbi generációk filmzeneszerzői is csodákat műveltek, elég a Fényes Szabolcs nevét említem, vagy Ejzem a Mihályét, nagyszerű slágerek születtek, csodálatos zenék, ezekre épül kerül ez a Meseautó című előadásunk, két csodálatos színésszel, itt is Szemenyei János lesz az egyik, és Takács Nóra Díja, az Örkény Színház művésznője, akik nem csak elénekelik ezeket a számokat, hanem a számok közt Göttinger Pál a Mozi egy sarka című írásának, monodrámájának a részleteit is felolvassák, illetve elmondják. Tehát itt megszólal a magyar történelem egy nagyon nehéz, de nagyon szép időszaka zenéken keresztül, és ezen az új szövegen keresztül a két színművész előadásában.
4: És Máté vezényel, és még kicsit kommentálja is, ugye?
6: Ezeket már nem is fogom kommentálni, ez egy annyira komplex színházi előadás lesz tulajdonképpen, hogy itt a szöveg magáért fog beszélni. Egy férfi és egy nő történetét követhetjük 17 éves koruktól 77 éves korukig, ami végig követi azokat az időszakokat, azokat az éveket, amikor ezek a dalok születtek, amik a 30-as évektől egészen a 60-as évekig ívelve mutatják be a magyar film hőskorát.
4: És ön fiatalkora ellenére szereti ezeket a régi filmeket?
6: Én nagyon szeretem, én a kabos filmeket többször is végignéztem, szerintem az összeset, de más régi filmeket is. Ez ihetetlen mennyiségében, minőségében is valódi aranykor volt már az elejétől kezdve, úgyhogy van mire büszkének lennünk, és zeneileg is azt gondolom, hogy érdemes előszedni ezeket a régi számokat.
4: Pár szót ejtsünk a következő évadukról is, amely ősszel kezdődik. Az a mottója, hogy összetartozunk, játszunk, jelen vagyunk. Mit jelent mindez a zene nyelvén, vagy a programokra lefordítva? Milyen lesz az új évön?
6: Játékos lesz, ugye a játék szó nagyon szépen kifejezi azt, amit a hangszeren művelünk, és ami tulajdonképpen a művészetnek is az alapja, és az együttműködésnek is, mert az emberek valójában minden együttműködés, amit űznek, az játék alapú. És erre szeretnénk felhívni a figyelmet, szeretnénk, ha így működne az évadunk, hogy lássák, hogy a kísérleteink, amikről már beszéltünk, ami picit máshogy közelíti meg a koncert műfaját, a játékosság jegyében születnek, és arra biztatjuk a közönségünket is, hogy játszon velünk, jöjjön olyan kalandokba velünk, amikre esetleg korábban nem számított, hogy részt vesz majd, mint a semmi komoly sorozat, ahol a klasszikus zene mellett mindig van egy másik műfaj is, ami megjelenik. Lesz például olyan bemutatónk majd, ahol 1875 és 1975, ennek a két évnek a legnagyobb slágereit tesszük egymás mellé, így egymás mellé kerülhet a Hattyúktava, de és egy Elton John vagy egy Michael Jackson szám is. Itt majd Király Linda és Vavra Bence lesznek a szólistáink, ez majd csak jövő év elején lesz. De hát klasszikus koncertjeink is lesznek a Zeneakadémián, ahol különleges szíriai zeneszerzőt, Malek Dzsandalit is vendégül látjuk, európai bemutatójával, lesz olasz vendégkarmester nő, lesznek külföldi szólistáink, kínai zongoraművész karmesterrel, nagyon sokféle műsor, a legszeretettebb klasszikusok és a legkülönlegesebb ingyenségek is.
4: Közben már szól a Meseautó film zenéje, úgyhogy ezzel finom célzást adott nekünk a szerkesztő, hogy abba kell hagynunk, mert sokáig tudnánk még beszélgetni. Köszönjük, hogy eljött.
6: Köszönöm a meghívást.
4: Az Óbudai Danubia zenekar tehát nyáron, júniusban, júliusban is hallható az ország több pontján, aztán pedig ősszel indul az új évad. Köszönöm. Ámori Máté, karmester művészeti vezető volt a vendégünk.

0: Az idén 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra a Bencés apátsággal szervez közös programot szombaton Tihanyban. A múzeumok éjszakáján uralkodói évfordulók címmel szerveznek csoportkirándulásokat este 7:30-tól több turnusban is. Az érdeklődők megnézhetik Első András magyar király temetkezőhelyét, a barokk sekrestjét, ahol IV. Károly ereklyéje látható, valamint a Mária Terézia féle miseruhákat. A királyi szoba is nyitva lesz, ahol IV. Károly utolsó magyarországi napjait töltötte. Felszegi Csaba előzetese.
1: Idén a nagy nyári kiállításunk a 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT-vel közösen a Királyok Porcelánja, Porcelánok Királya címet viselő kiállítás, ahol főleg az uralkodókhoz kapcsolódó porcelán történetet mutatja be a kiállítás, és ehhez kapcsolódik a múzeumok éjszakája programunk is, amit közösen csinálunk a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT-vel.
2: Gál Sámuel atya, a Tihanyi apátság gyűjteménykezelője.
1: Két uralkodói évforduló is van idén, ami kapcsolódik az apátságnak a történetéhez. Első András király az apátság alapítója, 980 évvel ezelőtt lett Magyarország uralkodója. IV. Károly az utolsó magyar király, aki házi őrizetben volt számvizetés előtt az apátságban, őt pedig 110 évvel koronázták meg. Így ezt a két uralkodót ünnepeljük ebben az évben, és hozzájuk is kapcsolódik az idei múzeumok éjszakája program, ami az uralkodói évfordulók címet viseli. És a program keretén belül még Mária Terézia is bekapcsolódik az uralkodók sorába.
2: Ennyi uralkodó van itt Tihanyban, bár én mondjuk nem kapcsolódott szervesen ide.
1: Igen, őnek is van köze az apátság történetéhez, és a látogatók ezt tudhatják meg például, hogy hogyan kapcsolódik Mária Terézia az apátságnak a történetéhez. A Herendi Porcelán Manufaktúra által szervezett kiállításban pedig egy kurátori vezetés lesz, ahol megismerkedhetnek a porcelán készítésnek a módjával, és hogy ezek a porcelánok, amik ki lesznek állítva a galériában, ezek hogyan kapcsolódnak az uralkodókhoz.
2: Bemutatkozó film, barokk templom, királykripta, interaktív történeti kiállítás, és hát az apátság, ugye, tehát ez egy séta, tehát a látogató megérkezik, és egyfajta sétát kap, amivel megnézheti mindezt?
1: Hát egyfajta különleges sétát kap, tehát nem egy átlagos idegenvezetésben lesz részük azoknak a látogatóknak, akik eljönnek a múzeumok éjszakáján hozzánk, és részt vesznek ezeken a programokon, mert letérünk az általános látogatói útvonalról, és olyan helyszíneket is meg fogunk tekinteni, amik alapjáraton nem látogathatóak, és nem is fog elhangzani minden olyan információ, amit mondjuk egy általános látogatáskor elmondanák, mert hogy nem ez a fő programja a múzeumok éjszakája estének, hanem inkább ez az uralkodókhoz kapcsolódó különleges szálak azok, amik bemutatásra kerülnek majd.
2: Letérünk az útról, azt mondta, és olyat láthatunk, amit nem mindig. Mi az, amit mondjuk kiemelne, ami most éppen látható, máskor pedig nem?
1: A királykripta, ahol Első András nyugszik, a látogató itt van a része, ez bemutatásra kerül, és innen pedig fölmegyünk a apátság sekrestjébe, amit nem láthatnak a látogatók. Itt kerül bemutatásra például az, hogy hogyan kapcsolódik Mária Teréz az apátsághoz, de a látogatók megtekinthetik IV. Károlynak, az utolsó magyar királynak az ereklyéjét is, valamint a királyszobába fogunk még ellátogatni, ahol IV. Károly is feleségezett a királyné, az utolsó magyarországi napjait töltötte, mielőtt száműzték volna őket innen.
2: Sekrestje, azt mondta, ez a toronyban van fönn esetleg, vagy afelé?
1: Nem, ez a templomnak a szentélyéből, az oltár közeléből nyíló kisebb helyiség, barokkorban épült helyiség, ami egy nagyon szép barokk díszítéssel rendelkezik.
2: Hány órától várják a látogatókat, és kifulladásig, ameddig van érdeklődő?
1: 3 turnusban lesznek vezetések az apátságban.
2: Már reggel 9 órától nyitva vannak, hiába éjszaka.
1: Igen, nyitva van az apátsági múzeum a rendes nyitvatartási időben, viszont meghosszabbítjuk a múzeumok éjszakájára való tekintettel. 23 óráig lehet látogatni az apátsági múzeumot és a templomot, és a 3 turnus, amiben indulni fog ez a különleges vezetés, ez 19:30, 20:30 és 21:30-kor fog indulni a látogatóközpontból.
2: Nem zavarja az apátság áhítatós csendjét mindez a sok-sok látogató ilyenkor?
1: Hát azt szoktuk mondani, hogy szerzetes életet élni Tihanyban szeptembertől májusig lehet. A nyári időszak az a turizmus miatt egy annyira felpörgött és hát hangzavarral is teli időszak, ami picit ezt a nyugalmat talán meg tudja bolygatni, de bízunk azért abban, hogy az esti órák, ezek az éjszakai órák azért valamelyest tudnak nyugalmat és csendet is nyújtani.
0: A Tihanyi apátság is készül a múzeumok éjszakájára, amely szombaton lesz. Felszegi Csaba összeállítását hallottuk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Különlegességgel készül a Szegedi Móra Ferenc Múzeum a múzeumok éjszakájára. Június 20-án nyitják meg a Drága Barátom Picasso című tárlatot, amely nem csak eredeti Picasso műveket mutat be, hanem azoknak a magyar művészeknek az alkotásait is, akik szoros kapcsolatban voltak a világhírű spanyol festővel. A múzeum kommunikációs vezetőjét Hegedűs Anitát Beslin Anita kérdezte.
3: Már megérkeztek a műkincsek a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, és nagy erőkkel készülnek a múzeumok éjszakájára, méghozzá egy különleges kiállítással, de mondjuk önöktől ezt megszoktuk, hogy mindig nagy durranás, amit csinálnak.
4: Drága barátom Picasso, ez az idei kiemelt kiállításunknak a címe. Most egy picit más vizekre, tehát képzőművészeti vizekre evezünk. Ugye a tavalyi évben a jégkorszak kiállítás volt, ez a bizonyos kiemelt nagy sikerű kiállításunk. Ez a Drága barátom Picasso című tárlat, ez egy picikét más, mert nem csak Picasso-ról szól, sőt, tulajdonképpen a tárlat középpontjában nem is Picasso van, hanem azok a magyar kiváló képzőművészek, grafikusok, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak Picasso-val.
3: Jól gondolom, hogy akkor ez a címválasztás is valami levélből ered?
4: Igen, egy olyan levélből, amit egy magyar származású fotós, rendező írt Picasso-nak, innen csentük el ezt a megszólítást. Ezzel próbáltuk jelezni azt, hogy itt egy picikét máshol van a fókuszpont, illetve azt is szerettük volna egy alcímmel bemutatni a Magyarok és a festő legenda az alcíma a kiállításnak, hogy egyébként ez egy jóval széles körűbb tárlat, mint hogyha csak Picasso-ról lenne szó.
3: Természetesen lesznek Picasso-tól alkotások szép számmal.
4: Hogyne, természetesen ez fontos, hogy egy Picasso nevét viselő kiállításon legyenek ilyen tárgyak. Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem. Ez tulajdonképpen egy teljes termes animált vetítés. Három nagy fal felületén, illetve a padlón is lehet majd látni ezt a vetítést, ami Picasso életének és művészetének fontosabb állomásait, illetve az ő személyiségét mutatja be.
3: Említette ugye a festőtársakat, akik közül többen barátok is voltak. Ezek a párizsi korszakára eredeztethetők?
4: Igen, többségében azt mondhatjuk, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek tényleg ezekhez az évekhez kapcsolhatóak, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk egy Picasso gondolatra. Ő azt mondta, hogy a 20. század legnagyszerűbb grafikusa Szalai Lajos, akinek az alkotásait itt is lehet majd látni a kiállításon.
3: Kik még azok az alkotók, akiknek a műveit láthatjuk itt?
4: Közel 20 magyar alkotó különböző műveit fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy közülük a legismertebbek, vagy leginkább a köztudatban lévők, például Czóbel Béla, vagy Csontvári Koszka Tivadar, vagy Aba Novák Vilmos. De ezen kívül természetesen igyekszünk olyan művészeknek a munkásságát is bemutatni, akik lehet, hogy egyébként annyira nem ismertek, de pont egy ilyen kiállítás segítségével lehetőség van arra, hogy megismerhessük ezeket a kiváló alkotókat. Szerencsére a Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményében is nagyon sok olyan képzőművészeti alkotás van, amelyet ilyen kiállítások apropóján be tudunk mutatni a szélesebb közönségnek. Így amellett, hogy természetesen kölcsönzünk is különböző múzeumokból erre a kiállításra, így fontosnak tartjuk, hogy a saját gyűjteményünk anyagait is be tudjuk mutatni a tárlaton.
0: Beslin Anita összefoglalóját hallottuk a Szegedi Móra Ferenc Múzeum Drága barátom Picasso című kiállításáról, amely szombaton nyílik.

0: Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál, amely a történelmi Magyarország emlékeinek bemutatásával elsősorban a barokk zenén keresztül népszerűsíti az igényes kultúrát Egerben és a Bükk térségében. Részletek Pilisi Csengétől.
1: Eger egyik nagyon szép barokk város, ahol gyönyörű barokk templomok vannak, és nagyon fontos az, hogy a barokk fesztivál hangversenyei barokk templomokba, barokk épületekbe kerüljenek, ahová ez a zene igazából való.
2: Ebben nem csak az izgalmas, hogy a muzsikát hallhatjuk, hanem felfedezhetjük ezeket a barokk tereket is.
1: Egész más ilyen környezetben énekelni, hegedülni, muzsikálni, és egész más hallgatni, és elsődleges cél az, hogy élvonalában művészek jöjjenek, hogy az egri művészek vagy az Eger környéki művészeket is valamilyen módon bevonjuk, és nagyon fontos cél, hogy a fiatalok, pályakezdők, határon túli magyar művészek is valamilyen módon lehetőséget kapjanak, és itt lehessenek a fesztivál során. Az elmúlt 14 évben mindegyikre volt példa.
2: Rögtön egy térzenével indul a fesztivál.
1: A Dobótéren csendül fel a Városháza erkélyéről játszik a Zenakadémia harsonak vártetje, ezt követően pedig a Farkas Ferenc Zeneiskolának a nagy termében a Cina együttes nyitó koncertje hallható. Minden fesztiválnak van egy mottója, ami köré csoportosul, annak az évnek a zenéje, így itáliai barokk, magyar barokk. Ebben az évben az énekek éneke a Biblia egyik legkülönlegesebb és legszebb könyve, amely a vőlegény és a mennyasszony tiszta szerelmét, a testi és lelki vágy szépségét ünnepli, és a Tetszina együttesnek is a műsorának a címe, ugyancsak Énekek éneke, ahol Györgyi Anna színművész is közreműködik. Icipici szünet, hogy aki zenei kedvelők kiérjenek az apátsági templomba, és majdnem ugyanez a cím, csak mi Canticum Canticorumnak nevezzük az énekek énekét, hiszen ebből a gyönyörű sorozatból Palestrina születésének 500. évfordulója alkalmával az ő műveiből három tételt is énekelünk, a Gergely Péter Pál Kardnagy úr vezetésével, a Cantus Jenzis énekel az apátsági templomba este 7:30-kor. Egy vígoperával kezdődik a szombati előadásoknak a sora. József Haydnnek az Énekes nő című kis vígoperája kerül bemutatásra a Baltakovics Béla közösségi házba, amely a Budapesti Kamara Operának az előadása. Néhány jeles énekes az előadó művészek közül Duca Nóra, Bakos Kornélia, Megyesi Zoltán, Biri Gergely és a zenekart Németh Pál Díszdíjas Kardnagy érdemes művész vezeti. Ugyancsak aznap a új helyszínünk a Kossuth Lajos utcában, az Angol Kisasszonyok kápolnájában, Hendel Salamon király nyomában, Hendel bibliai tárgyú oratóriumból szólalnak meg részletek, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt előadásában a zenekar, itt a Szavária barokk zenekar Németh Pál Kardnagy úrral. Vasárnap hagyománya van annak, hogy az belvárosban, az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar a matiné koncertet. Koncertjüknek a címe a Szépség dicsérete, Szabó Sipos Máté Kardnagy úr válogatott a legszebb művek közül, amelyet szeretnének itt bemutatni. Délután a főutcai Ciszterek templomában toronyzenével hívogatjuk a közönséget, ahol a Zeneakadémia harsonak vártetje játszik Gulyás Buda vezetésével. Még egy nagyon szép koncerttel zárul a barokk fesztivál. Szent nevednek éneklek szüntelenül, Benedetto Marcello, Dávid Zsoltárai szólalnak meg. Ingyenesek a koncertek, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenekedvelőt.
0: Élő zene történelmi hangulatban. Június 19-én pénteken kezdődik a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál. Pilisi Csenge Bimbó Zoltán főszervezővel beszélgetett.

Van még néhány programajánlatunk. Három nap élmény, hagyomány és kultúra a Vajdahunyadvárban. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 130 éves jubileuma alkalmából június 19-e és 21-e között családi programokkal, kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel, játékokkal és különleges várbeli élményekkel várják a látogatókat a fővárosban. Most pedig a Libretto holnapi adását ajánlom a figyelmükbe. Az M5 csatorna fél ötkor kezdődő műsorában Verebes Linda és Pindroch Csaba színművész a Gödöllői Királyi Kastély pénteki Tartüff című előadásáról beszélgetnek a stúdióban. A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban, a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Kádár Dóra volt ma. Köszönjük a figyelmüket, kellemes délutánt kívánok, Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok.
1: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEC-nél a kormány az aranykomboly ügyében.
2: A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
2: Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
1: Újabb rendkívüli ülést tartott az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
2: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben.
1: Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalások sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
3: Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány

0: Aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NISZ Szerbia egyetlen kőolaj és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
1: A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése, ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási veresége sem változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának holnapi csúcs találkozója apropóján tartott tájékoztatót.
2: A Fidesz elnöke szerint a következő években tovább erősödnek a bevándorlás ellenes és szuverenista párti erők, ezt bizonyítja a németországi, az olaszországi, a franciaországi és a közép-európai politikai helyzet is. Orbán Viktor azt mondta, ezt a folyamatot csak akkor lehetne megállítani, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.
3: Az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek felmutatására kényszerül. Legyen szó biztonsági kérdésekről, lásd orosz-ukrán háború és a béke problémája, versenyképesség kérdése, vagy éppen a migráció kérdése. Magyarországon bár a patriótákhoz tartozó politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett, támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
1: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben.
2: A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására és mindenről részletes tájékoztatást fogadni.
1: A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben.
2: A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy korona tanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból.
4: Most eljött a szembesítésnek az ideje. Olyan bizonyítékokat tártunk a nyilvánosság elé, és szeretném kiemelni, hogy még nem mindent, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy a Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péternek a testvére ezen a helyszínen nem csak hogy hazugságot gyártott, hanem fizetett is ezért.
2: A Kontroll alapítója már tegnap este közölte, hogy Pócs János állításai miatt feljelentést tesznek rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt. Magyar Márton azt írta, Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőle, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe.
1: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
2: Mecsár Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre. Emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
5: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
6: Autós percek.
2: Az Utinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Óbarok és Bicske, valamint Herceghalom és az M0-ás között az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban.

0: Az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény térségében az M3-as irányába korlátnak hajtott egy autó. A 17-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak, az 50-es kilométer közelében jelzőőrök irányítják a járműveket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítés zajlik. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban állandósult a torlódás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: A fővárosban az M2-es metró helyett hétvégén az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
3: Mávinfo.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti nyírség Intercity-nél műszaki hiba miatt változásokra kell számítani, kimaradó, rövidebb útvonalon közlekedő járatok is előfordulhatnak. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok a keleti ország részből közvetlen járatok várják utasainkat. Előrejelzem, hogy karbantartás miatt ugyancsak szombattól a Ceglédi vonalon változik a menetrend. A Budapest-Debrecen között Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett a keleti pályaudvarra érkeznek és onnan indulnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
3: Időjárás jelentés.
5: Jó napot kívánok! Este nagy részt összeesnek a gomoly felhők, megszűnnek a csapadékócok is. De a Dunántúl fölé újabb felhőtömbök érkezhetnek, melyekből még éjszaka is előfordulhat elvétve záporeső. Holnap is sok napsütés várható a képződő gomoly felhők mellett, melyekből helyenként a nyugati, délnyugati határvidéken zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Az északi, északnyugati szél ma még több, holnap csak kevés helyen élénkül meg. A minimum általában 12 és 19 fok között alakul, a holnapi csúcsérték már 27 és 32 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország, viszont hallásra.
3: Műsor ajánlott.
6: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
3: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József, növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
3: Múzeumok éjszakája 2026, szombaton este 8 óra után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel!
8: 3:45 a felelős szerkesztő Nagy Katalin nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Ma is aktuális eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban várjuk véleményüket. Az első a gyermekvédelem világába vezet. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban 2 évvel ezelőtt? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet ma délután is hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200, de tudják, írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630 9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást a mediaclick.hu oldalon találják. Vajon milyen büntetést érdemel az, aki egy nálad sokkal a gyengébb, kiszolgáltott gyereket azzal nevel, hogy megalázó módon a földre viszi? Van-e olyan helyzet, ami indokolja ezt a bánásmódot? A szolnoki járásbíróság 8 tárgyalást követően június 15-én hozott ítéletet a sajtóban szolnoki karateedzőügyként emlegetett büntetőügyben, melynek 57 éves férfi vádlottját védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Egy év végrehajtásban 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélték a férfit, valamint 5 évre eltiltották minden nevű karate tevékenységtől és oktatástól. Az ítélet nem jogerős. De mit szólnak hozzá? Mielőtt meghallgatjuk az önök véleményét is, idézzük fel a Híradó 2 évvel ezelőtti összeállítását az esetről. A riporter Németi Noémi.
9: Vasárnap csak nem 900 motoros gyűlt össze Jászberényben, hogy megmutassák, a bántalmazott gyermek és családja mellett állnak.
10: Mi szószáj ez a sok nénihez, bácsihoz? Mi miattad jöttek? Örülsz neki?
11: Igen.
9: Édesanyja a tényeknek azt mondta, a gyermeket bántalmazó edző SMS-ben kereste meg őket azzal, hogy szeretne bocsánatot kérni, amit azért fogadott el, mert gyermeke azóta is minden nap megkérdezi, hogy ő tette valami rosszat.
12: Mondtam, hogy elfogadom. Sőt, szeretném, hogy Rolitól bocsánatot kérjen, és hogy megmondja, hogy nem az ő hibája, és ezt nem érdemelte. Úgyhogy amint hazajönnek, személyesen fogunk találkozni.
9: A szolnoki városüzemeltetési Kft. Még kedden tette ki azt a videót, amin látszik, hogy a férfi karon fogja a kisgyermeket. Néhány méterrel odébb ráncigálja, majd akkora erővel rúgja ki a lábát, hogy a gyerek megpördül a levegőben és fejjel előre a földre esik. Az egyik édesanya, akinek a fia végignézte a történteket, azt mondta, a bántalmazás itt nem ért véget.
13: Felrúgta, majd elsétált, utána visszajött hozzá, leöntötte egy vödör vízzel, és akkor azt mondta neki, hogy mi van kislány sírján, majd felcibálta.
9: A férfiről azóta kiderült, hogy karateedző és egy jászberényi küzdősportegyesület táborából vitte el a gyerekeket a kalandparkba. Az ügy kirobbanása óta több korábbi tanítványa is arról számolt be, hogy nem ez volt az egyetlen eset, amikor gyerekekkel viselkedett erőszakosan. A férfit a Magyar Karate Szakszövetség örökre eltiltotta a karate oktatási tevékenységtől, emellett mesteri címétől és edzői titulusától is megfosztották. A szolnoki rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt indított eljárást, de a volt edzőt kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt is felelősségre vonhatják. A hatóság azóta már be is idézte az 56 éves férfit, de kihallgatni még nem tudták, mert külföldön tartózkodik.
14: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
8: És erre a számra érkezett is már egy hallgatótól üzenet Géza aláírással. Azt mondja, hogy túl enyhe az ítélet, főként, hogy csak felfüggeszteti, nincs visszatartó ereje a hasonló szadizmus ellen. Én 71-ben szolgáltam sorkatonaként, de fizikai erőszak akkor és ott sem volt, mondja tehát Géza. Írják meg önök is, hogy tapasztaltak-e már hasonlót. És mit gondolnak ebben a pillanatban? Mit gondolhatott az edző? Miért lett célra vezető ez a bánásmód? És mit érezhetett az érintett kisgyerek? Stúdiónk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
8: Nem tudom, hogy emlékszik-e a videóra, hogy mit érzett?
15: Beleégett az agyamba, úgy is mondhatom.
8: Mit érzett, amikor először meglátta, vagy mit gondolt? Nyilván ilyenkor nem lehet kikapcsolni a szakmát.
15: Hát szülőként azért ez így eleve egy sokkoló dolog volt, tehát rábízom valakire a gyerekemet. Nem hogy rábízom, de azt várom tőle, hogy nevel, oktat, segít, mert segítő. És akkor közben felrúgja a gyereket. Tehát, hogy valamiféle olyan dolog tört össze bennem az a videó során, meg egyáltalán ez a történet során, hogy ez így megtörténhet, hogy nagyon nehezen tudok most tényleg szakmailag megnyilvánulni ebben, de talán ebből is tudunk okulni, hogy azért itt nem csak a szintiszta szakma van, hanem igenis ott van az, hogy azok az emberek, akik látták ezeket az eseményeket, akár fiatalok, akár felnőttek, hogy nem lép oda senki, hogy nem segítünk a másiknak, hogy nem tudunk annyit empatizálni, hogy te jó ég, az én gyerekem is lehetne.
11: Ezzel a gondolattal én is eljátszottam. Tudom, mikor néztem, megpróbáltam úgy beleképzelni magam az edző helyzetébe, hogy mit gondolhatott, mit akarhatott. És hát persze anyukaként szintén a gyermek helyzetébe, hogy ez a gyerek ott abban a pillanatban mit érez. És aztán, ha őszinte akarok lenni magamhoz, be kellett látnom, hogy bizony, azért az elmúlt évtizedekben ez nem volt teljesen idegen edzésmódszer, vagy akár korábban sok helyütt. Mert hogy azt gondolták, hogy keménységre, szívóságra így lehet nevelni a gyerekeket.
15: Azért már eltelt 15 év azóta, hogy ez bármilyen szinten is mondjuk úgy, hogy elfogadható legyen. És nekem azért ez a megélésem, tehát az elmúlt 15 évben sok minden megváltozott a gyermeknevelési elvek területén is, és ez így helyes. Bizonyos szempontból pedig nem helyes, és majd erre is szeretnék néhány példát mondani, de most maradjunk ott, hogy igenis változtak a gyermeknevelési elvek hazánkban is, annak ellenére, hogy igenis a magyar gyereknevelési elvek vaskalaposak voltak. Nem tudom, hogy nyugatabbra. Szerintem ott előbb jött meg ez a fajta érzelemmel és szeretettel nevelésnek a képe. Az egy másik dolog, hogy ezt vajon jól csináljuk-e, tehát ebből majd nyilván a hallgatók is fognak írni egy pár üzenetet erről, de én azt gondolom, hogy el sem tudom képzelni, hogy mi volt az edző fejében, és inkább arra tudok gondolni, hogy ez egy hirtelen impulzív döntés volt, amiben jól tettnek tűnt egy ilyen szintű agressziót megvalósítani. Tehát ez egy olyan szint volt, és itt nem az agresszióval van alapvetően a gond, ezt én mindig el szoktam mondani, az agresszió egy evolúciós történet, van bennünk agresszió, impulzus, de éppen azért szocializálódunk, tanulunk és fejlődünk, és azért vagyunk intelligens lények, hogy ezeket le tudjuk gátolni, ezeket az agresszív megnyilvánulásokat.
11: És felnőttként a gyerekkel szemben nekem kell tudni mindenképpen kontrollálni a mozdulatokat. Mit érez ilyen helyzetben egy kisgyermek?
15: Hát nyilván a megaláztatás az az első. A mellett, hogy én ott nem tudom pontosan, hogy úgy emlékszem, hogy fizikailag nem történt súlyos vagy maradandó sérülés, de hát akár lehetett is volna. Mm. Tehát ott nyeklet nyaklott az a szegény gyerek. Én azt hiszem, hogy ezt fontos kiemelni. Nyilván a fizikai problémák mellett a szorongás, a trauma, akár egy melankólia, az értéktelenség, az önbecsülésnek a sérülése és ez a megalázottság élmény, ez biztos, hogy ott van.
11: Imre itt van velünk a vonalban, és mindjárt meg is szólítom Imrét, csak két egymásnak ellentmondó hallgatói üzenetet hagy idézzek Imrének is, ami most érkezett. Az egyik így szól, ha a gyerek ennyiszer kérdezi, mit tett, nos persze, most a másik anyuka elég vicces hangon meséli, mint a tanú. A gyerek vajon mit tett, amit a tanúk pont nem láttak? Ha valaki erőszakkal él, akkor mindjárt vadállat, csak nem tudom, miért van a sok panasz a pofátlan, neveletlen gyerekek miatt. Hányszor hallani, hogy velem is például így írja a hallgató, pofáznak. Hát én is nyakon vágnám, írja egy hallgató elég keményen. Aztán egy másik vélemény Katától, a kisfiú nyaka megbicsaklott, tehát akár ki is törhetett volna. A bíró ezt nem látta, és Kata szigorú ítéletet követel. Mit gondol az esetről, Imre? Jó napot kívánok!
16: Szokolom. Hát én ennek az edzőnek a nyakát törtem.
11: Hát szerintem senkit ne fenyegessünk, jó?
16: Körülbelül
11: visszadobni, az nem biztos, hogy a legbölcsebb megoldás.
16: Itt higgyel, nem lesz rend. Én azt mondom magának, hogy eltölt egy gyereknek a lábát, itt nem lesz rend. A legalj egy pár bitangot fölköl közté, itt volt az Antiva. Azt SMS-t küldtek sokan, hogy normális országból az nem ment volna ki élve.
11: Hát mert azokra gondol, akik megvertek ugye az utcán különböző eszközökkel ártatlan embereket. Nem szeretném, hogyha erre terelni.
16: Tenni kell ilyen gyárfás Tamások 100 milliót fizettek, hogy
11: Imre, szerintem most senkit ne vádoljunk, mert pláne a név szerint így a távolból, az biztos, hogy nem jól tesszük. Inkább maradjunk a saját tapasztalatainál. Ön például, amikor kisfiú volt, mennyire nevelték szigorúan? Vagy hallotta olyan mondatokat, hogy na, ezt egy fiúnak bírni kell?
16: Nagyon jó példát fogom mondani. Én a vakok iskolában rosszul látok. A Doseknél, Ervin néni volt a tornatanárom. A következő. Ajánlottak neki egy állást a művöldös osztályon. Hát van egy kis gondolat, hogy iskola, mi? Nincs torna, te hogy Isten. Nagy két tornaterem nincs, udvar, kettő, nagy udvar van, akkor mi a gond? Vakokról volt szó, nem bánta meg, hogy hozzánk a történelem.
11: Értem, de milyen személyes megtapasztalása volt, ami önt, mint kisfiút érintette?
16: Pontosan, higgy, ez az én tapasztalata, nem a másik. Én meg sokan mások, és nyugdíjas koráig ott tanított bennük, ez a föl sem merült ilyen át. És azt mondta, hogy nem bánta meg, hogy odajött a vakokhoz.
11: Nagyon szépen köszönöm, Imre, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és László is itt van velünk a vonalban, hogyha jól tudom, és szeretne hozzászólni. Jó napot kívánok!
17: Kedicsak van, tisztelete, üdvözlöm!
11: Üdvözlöm, László! Önt mennyire nevelték keményen, és ön ehhez képest például gyermekeivel, unokáival hogyan bánik?
17: Hát elég keményen neveltek, de jól tették.
11: Rászolgáltam.
17: Elég civil gyerek voltam, mint fiatal, apró. Hát most már 80 éves vagyok, de hál' Istennek kutya bajom, és a gyerekeimet is úgy igyekeztem, hogy ami a normálistól eltér, az abnormális. Nem fordul elő olyan, hogy ez előne fordulna. Csak nem a nevelésben, ugye? Mert egy olyan embernek, akinek azt kellene létrehoznia, hogy a békesség, a szeretet, a tudás, és egyáltalán az őrzése a gyereknek, mert nincs ott a szülő, ugye?
11: Igen.
17: Akkor pont az ellenkezőjét csinálja. Ez egy beteg ember volt, szerintem. Uh-huh. Ez nem szabad lett volna abba a pozícióba, még csak hát egy percig se tartani. Mert egyáltalán ilyen korú gyereket bántani, mert más, hogyha egy 17-18 éves esetleg megtámadja, esetleg többen, akkor azt mondom, hogy jó, helyén való, hiába kiskorú. De egy ilyen korú, ilyen pici gyereket, ilyen módon és ilyen mértékben semmiképpen nem szabad megengedni neki, hogy ezt továbbiakban is bármikor megtehesse, úgy gondolom.
11: Értem. Nagyon szépen köszönöm önnek is a hozzászólását, László, és ismét Halmelindához fordulok, hogy vajon hol a határ? Tehát van-e olyan helyzet tényleg, amit itt László is említett, amikor mondjuk például egy edzőnek fizikai erőt kell mutatni, vagy ez a tilos? Akár szavakkal agressziót mutatni? Tehát meg kell találnom a pedagógiának mindenképp azt az útját.
15: Szerintem igen, tehát törekedjünk arra, hogy a pedagógiának azt az útját keressük meg, vagy az emberségnek azt az útját, amikor nem a fizikai erőszakban nyilvánul ez meg, és persze nem is egy megalázó helyzetben. Most azért László mondott egy olyan példát, amire nyilván azt mondja az ember, hogy a jogos önvédelem az önvédelem, ennek ugye általában is az az alapszabálya, hogy nem lehet ez durvább, mint amilyen egyébként a támadásnak a felülete. Tehát, hogyha nekem támad egy gyerek ököllel, akkor nem üthetem le egy baseball ütővel, most csak így mondtam valamit. Tehát, hogy nyilván azért ott is vannak más szabályok, és nem csak gyerekekkel vagy fiatalokkal szemben, hanem ha megtámadnak az utcán, sajnos, vagy hogyha bejönnek a házamba, akkor az is azért, tehát ezek az alapvetések. Hogy ez nem lehet szigorúbb vagy keményebb. László is érdekes volt ilyen szempontból, mert ő elmondja, hogy mennyire keményen nevelték mondjuk a szülei, és hogy ott még voltak határok, meg kontroll, és csatlakoznék is ahhoz, aki azt írta a hozzászólás szintjén, hogy mit tehetett ez a gyerek, vagy kihúzta a gyufát, vagy idegesítette a tanár. Valóban akkor, amikor ez az eset történt, akkor több újság lehozta, hogy talán ez egy hiperaktív, vagy valamiféle magatartás zavarral élő gyermek. Hát azt szeretném kijelenteni, hogy az sem indokolja azt, hogy ilyen jellegű atrocitás érjen bármilyen gyereket, és főleg nem intézményes keretekben. Tehát, hogy az, hogy a kortársak egy másnak mennek bizonyos helyzetekben, ezt ugye nem tudjuk minden egyes alkalmat kiszűrni, és sajnos már előzni,
11: azt is kezelni kell,
15: de azt is kezelni kell, és az sem elfogadható. De az, amikor egy tanár, egy nevelő, és most azért hadd tegyem ide hozzá, mert szerintem fontos, a karate, mint sportág, az éppen hogy a békére, és éppen hogy arra a fajta izom kontrollra nevel, ami miatt egyébként számos hiperaktív vagy figyelemzavaros srácnak, akár autisztikus spektrummal élő fiatalnak ajánljuk a karatét. És nagyon jó terápiás eszköz. Na most el tudjuk képzelni, hogy valakinek eleve van egy idegrendszeri problémája, vagy legyen az nevelési probléma, mindegy, van egy magatartászavar, van egy figyelemzavar, és utána még az edző ilyen módon bánik vele, akkor vajon ugyanannak a gyereknek segítettünk bármiben is. Lehet sok mindent gondolni persze szülői nevelésről, meg gyerekekről, meg türelemről, meg egyebekről. Én azt gondolom, hogy az, aki pedagógus pályára áll, az amikor úgy érzi, hogy kiégett, nem bírja tovább, türelmetlen, akkor szakemberhez tud fordulni, el fogjuk látni az állami ellátásba, tehát nyugodtan keresse fel a szakembert, még mielőtt megtörténik a baj. Mert egy kiégés esetén például, ha a türelmünk fogy, igen, nehezek a gyerekek. Én mozgok fiatalok között, valóban, és kétségtelenül az ember már lassan fejen is kell, hogy álljon, miközben oktat. Nem egyszerű a helyzet. Nem egyszerű, azt hiszem, hogy a régi motoros tanároknak átállni egy új idegrendszeri struktúrára és egy új működésmódra.
11: Más típusúak a gyerekek, más igen, mint típus, ami volt mondjuk 15 éve.
15: Más a figyelem, más, tehát minden más igazából, de az a lényeg talán, és csak ennyit akartam még itt hozzáfűzni, hogy nyugodtan felkereshetnek szakembert, és akkor nem történnek meg ezek a tragédiák, amiből utána mindenki sérül, mindenki súlyosan sérül, és mindenki viseli a következményeit.
11: Két üzenet is érkezett, valaki írja kicsit cinikusan, hogy hát angol kisasszonyokat a karate táborba ízi be. Mm. Másrészt pedig Gábor írja nekünk, hogy még egyszer sem hallottam, hogy megkérdezték volna az edzőt, hogy miért tette, mert hogy nem ok nélkül az hétszentség. De itt mi azt hangsúlyozzuk, hogy nem létezik az az ok, amiért ezt meg lehet tenni.
15: Azért ott tegyem hozzá, hogy igen, én is bennem is felmerült, hogy vajon ez a karate edző, tehát hogy ő hogy látja ezt az egész történetet, de azért azt úgy emlékszem, hogy ő nyilvánosan bocsánatot kért már, és talán nem is egy alkalommal, tehát azért az nem teljesen igaz, hogy így nem engedték megszólalni, vagy nem szólalt meg az ügyben. Lehet, hogy így látta jobbnak, hogy amíg a tárgyalásnak nincsen vége, addig ne szólaljon meg. Ettől függetlenül én tényleg nem szeretnék fölötte még több pálcát törni. Megmondom őszintén, hogy arra azért szeretnék reagálni, hogy valaki azt írja, hogy ez az ítélet sem elégséges. Hát én ahogy hallottam az ítélet hirdetést, persze nem vagyok az anyuka, és nem vagyok a gyermek, aki elszenvedte ezt a súlyos traumát, de azért itt most azt kell látni szerintem, hogy egy embernek egy rossz és tényleg súlyos és kétségtelenül súlyos hiba miatt igazából az élete az szinte, hogy tönkrement. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy most ő le fogja ülni, felfüggesztett, évekre eltiltották a hivatásától, nem is tudom, hogy ki az, aki egyébként fog foglalkoztatni egy ilyen ismert személyt. Tehát, hogy nagyon nehéz helyzetbe került, én azért azt gondolom, hogy ez így elégséges.
11: És hát egy ország szembesült a helyzettel, ami nyilván ebben a szégyennel is együtt kell élni, de nyilván nagyon sokaknak figyelmeztető. Szeretném majd, ha beszélgetnénk arról is, hogy vajon hogyan kell kezelni a hasonló helyzeteket. Akár edzőként, pedagógusként, szülőként, vagy például egy hallgató utal arra, hogy lát olyan videókat az interneten, ahol egymás verekedéseit veszik fel fiatalok, hogyan kell ezeket kezelni, mit tudunk tenni az agresszió ellen. Erről folytatjuk hamarosan, és várjuk az önök véleményeit is, de most fél öt után egy perccel rövid hírek követ kezdnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: A híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Matusik Tamás nevezte ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő Veszprémi ünnepi könyvhéten. Kosztolányi versere született kerti installáció a Városligetben, a mostan Színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú, évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók. Zivatarok veszélye miatt szinte az egész országra riasztást adtak ki. Holnap sok lesz a napsütés, már csak elszórtan lehet egy-egy zápor. A ma még többfelé élénk szél holnapra mérséklődik. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
18: Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel!
11: Fél öt után 3 perccel műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karateedzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban 2 évvel ezelőtt? És hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00, vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Beszéltünk már róla, hogy talán a sportban, küzdősportoknál megszokott, hogy a gyerekeket keménységre, szívóságra tanítják. De mit gondolnak, hol a határ? Ösztönző lehet-e, ha például az úszóedző becsmérli a nem elég jól teljesítő tanítványt, vagy agyonhajszolja? Megengedette egy-egy erősebb ütésváltás, mondjuk az edzés keretében, a jóval erősebb fizikumú edzővel szemben? Mit gondolnak? Bár a nagyszüleink még jól ismerték akár a nadrágszél nevelést, és sokáig tartotta magát a felfogás, hogy a fiúból akkor lesz férfi, ha megtapasztalja az ütés keménységét, mára a gyermekekkel szembeni mindennemű erőszak elítélendő. Mit gondolnak önök, hol a határ? Hogyan érdemes kezelni ezeket a helyzeteket? Stúdiónk vendége továbbra is Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, és a hírek előtt azt ígértem, hogy beszélünk arról, illetve próbálunk tanácsokat is adni. Hogy hasonló helyzetben mit tehet a szülő? Tehát ha ilyesmit tapasztal, mondjuk nem ennyire súlyos esetben, mint amit említettünk, hogy a karateedző így kigáncsolta a gyerek lábát, földre vitte, a nyaka is megbicsaklott a gyermeknek, de ilyenkor mit csináljon a szülő? Hogy próbálja enyhíteni a feszültséget, vagy a gyerekéhez fordulni?
15: Mindenképpen azt javaslom, hogy forduljunk a másik felé, tehát ezt egyébként is nehezményezem az egész ügyben, én nem emlékszem, én sportoló voltam, úszó voltam egyébként, mindenki tudja, hogy Baján ez nálunk egy ilyen öröklött hagyomány, és nem emlékszem, hogy ilyen esetben az lett volna, hogy az egész gyerekcsapat kiáll valaki ellen. Most mindegy az, hogy felnőtt vagy egy másik gyerek, de hogy én abszolút azt éltem meg, hogy mindig meg tudtuk védeni egymást. Tehát hol van az a fajta ellenálló képessége egy közösségnek, hogy igenis tessék kiállni, elmondani, asszertívnak lenni, szóval önérvényesítőnek, de közben persze alkalmazkodónak is, mert hogy csapatban úgy lehet jól működni. Én ezt hiányolom úgy általában a közösségekből. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert személyes élményeim vannak arról, hogy mennyi erőt ad a későbbi élet során az, hogyha igen, bántottak, igen, mindenkinek szólogattak be, bántják egymást a gyerekek is, vannak nehéz, kínos pillanatok, de az, amikor 10 gyerek odaáll melléd, és azt mondják, hogy na most már pedig elég, az egy nagyon felemelő érzés, és hogyha valaki ezt egyszer megtapasztalja, akkor utána ő is tudja alkalmazni.
11: Tehát ezt mondjam otthon a gyermekemnek, hogyha bármi hasonlót tapasztalsz, vagy pedig ő valahogy említi, hogy de nem tudom milyen bácsi.
15: Óvatosan, akkor, közösségben, igen. Mert azért nem tudom ezt minden egyes helyzetre általánosítani, hiszen bajba is kerülhet valaki. A fizikai biztonság, és utána pedig a lelki biztonság, ezek elsődlegesek és prioritások, tehát tanítsuk meg a gyerekünket felmérni az adott helyzetet, tanítsuk meg rá, hogy közösségben erősebbek vagytok, tanítsátok meg a gyerekeket minden területen, hogy ellenálló képesek legyenek, hogy nem biztos, hogy szavakkal, nem biztos, hogy bántással, visszabántással kell ezt a védelmet megtenni, hanem lehet, hogy elég csak jelezni, hogy én látom ezt a történetet, én érzékelem, én itt vagyok, én tudok róla. Az áldozatoknak azt mondom, hogy a két személyes helyzetből minden esetben vigyék ki a sztorit, tehát hogy nem elég az, hogy majd magamban itt megoldogatom meg, stb. Főleg kicsi gyerekeknél neveljük arra a fiatalokat, hogy elmerjék otthon mondani. Ne az legyen, mint ami szintén egy régi berögzött dolog, hogy ha valamilyen atrocitásért, akkor inkább el sem mondtam otthon, mert még kaptam két átszállós, hogy vagy azért már nem védtem meg magam, vagy azért már verekedésbe keveredtem, vagy azért már úgyis a tanárnak volt
11: igaza.
15: Igen,
11: mindig a tanárnak.
15: Ugye azért mindenkinek vannak ilyen, még én már csak hallomásból tudom ezeket a történeteket, de hogy azért a kulturális közegünkben voltak ilyenek. Ezeket most már kezdjük talán, nem is azt mondom, hogy elfelejteni, mert közben, ahogyan a hallgatók is írtak, szerintem is nagyon fontos az, hogy a felnőttnek a renoméját, a pedagógusok renoméját, az edzőknek a renoméját visszaállítsuk, és ebben igenis segítenünk kell, ezt pedig úgy tudjuk, hogyha a saját gyerekünket megtanítjuk a tiszteletre, ugyanakkor a bizalomra és a meleg szeretet érzésére.
11: Hogy tudja, hogy hol van tényleg óvó kezek között is jelezze, hanem nagyon különböző hozzászólások érkeznek közben SMS-ben is. Azt írja Éva, hogy a pszichológus hölgy elmondása után én is másképpen látom az edző elítélését, respekt. Aztán egy másik hozzászólás. Tessék már megnézni, egyes keleti kultúrákban a harcművészeti oktatásokon a gyerekeknek a hátán a deszkát is széttörik, tiszta erőből rugdossák, majd a gyerekek tisztelettel meghajolnak. Akkor most azokat is ítéljék, ha te halálra, kérdezi az egyik szkeptikus hallgató. Mit gondol Attila? Jó napot kívánok!
19: Kérdés, sokan áldozat van, meg mindenkit üdvözlök, aki hallgatja a rádiót. Én hol kezdjem?
11: Hát van saját tapasztalata? Ott azt szeretné elmondani?
19: Van, igen, én elítélem az emberké. Tehát nem szabad a gyermeket így bántani.
11: Élted hasonlót, Attila, ami önnek ilyen lelkisérülést okozott?
19: Igen, egy tanárnő, a gyermekem ennyi idős lehetett, amint a kisfiú, akit ő felrúgott. Uh-huh. Láttam a televízióban, tehát ilyet nem lehet csinálni.
11: Azt mondja, hogy a gyermeke ennyi idős lehetett, amikor hasonló helyzet élt meg. És hogyan reagált a gyermek, vagy milyen hatása volt ez a későbbiekben?
19: Voltam pszichológusot. És akkor elvittem, és mondtam, hogy a tanárnőt is, aki bántotta, azt is be kéne rendelni, nem csak a gyereket. Tehát én is voltam pszichológus, tehát jártam. Uh-huh. Annyi idős vagyok, mint az úr, aki felrúgta a fiatal.
11: Uh-huh. Tehát körülbelül az a korosztály, azt mondja.
19: Igen, 55 éves elmúltam. Uh-huh. De én is jártam pszichológushoz, de nem volt értelme, megmondom őszintén önnek, mert én nekem volt egy öngyilkosom, mozdulkedettem, kifekült elében, szedtem a gyógyszereket, de nem volt értelme, mert...
11: Értem, hogy olyan trauma volt, hogy megviselte
19: a lelki. Igen. De magamon, tehát magamnak kellett túltenni magam rajta. Tehát hiába szedtem a gyógyszereket, úgy hívtam, hogy Dili vagyok, megmondom őszintén. Tehát nem, ez magamon kellett túltenni rajta, és még mindig, de már ez mikor volt? Hát 96-ban volt.
11: Parancsoljon Attila, fejezze be a gondolatát, csak utána szeretném majd, ha Hall Melinda reagálna erre.
19: Volt ezek, és igaz volt neki, hogy meg az előző hozzászóló a hírek előtt, hogy neki az úrnak valami baj van nyakon belül. Tehát szellemileg valami baj van neki.
11: Hát, vagy lehet, hogy lelkileg van valami baja, és az ilyen formában kijött, de nyilván ez egyáltalán nincs rendjén.
15: Nehéz ezek után megszólalni. Nyilván az embereknek vannak traumáik. Én nekem egyébként jó tapasztalatom van a fiatalokkal és a gyerekekkel és a gyerekkorosztályjal. Azért is szerettem volna erre mindenképpen reagálni. A srácok sokkal rugalmasabbak egyébként, akár a megbocsátás szintjén, akár a lelki rehabilitáció szintjén, mint mi felnőttek, akik eléggé betokosodottak vagyunk már is sok mindent. Úgy gondolunk, és az egónk nagyon erőteljesen működik. Én azt látom a fiatalokban, és ez egy nagy ez egy nagy plusz a gyerekek és a fiatalok esetén, hogy a legkeményebb lelki traumákból is olyan szépen maguktól is tudnak ők kijönni és gyógyulni. Arra figyeljünk nagyon, hogy egyes, mint amit Attila is említett, ilyen nagyon durva traumák esetén, hogy egy picit mi ne akasszunk rá egy betegjelzőt, mi ne stigmatizáljuk olyan szinten, hogy akkor téged most óvni kell már mindentől, és mostantól csak párban szabad járni. Vannak sajnos ilyen szülők, és én megértem ezeket a reakciókat nagyon is, de hosszú távon sokat ártunk vele.
11: Tehát lehet, hogy nem lesz maradandó nyoma ennél a kisgyereknél?
15: Abban például reménykedem, hogy igen. Egyrésztről a rugalmasság miatt, amit mondtam is, ez egy nagyon flexibilis lelkületű gyerekek, másrészt a támogatás meg tudja adni azt az újrafelépülő bizalmat, ami itt megtörténhet. Ezt tudom, hogy nagyon hihetetlen a hallgatóknak, de vannak emberek, akiknek tényleg fát lehet vágni a hátán, és nem fog történni benne semmiféle trauma. Én is mindig meglepődök, és szerintem őket kellene példaként állítani, mert hihetetlen lelki erőforrásokkal rendelkeznek. Vannak szerencsére ilyen emberek, és ilyen gyerekek is egyébként. És csak még egy dolgot itt érdemes megemlíteni, hogy nem szabad burokban tartani. Tehát történt egy trauma, igen, megtörtént, megváltoztatni, meg visszafordítani nem tudjuk az időkerekét. Tudunk benne segíteni, hogy a feldolgozási folyamat megtörténjen, de nagyon sok esetben egy ilyen újra traumatizáltságot okozunk azzal, hogy jaj, hát te akkor ide most nem mehetsz, oda most nem mehetsz, azért a bírósági eljárások sem sétagalop, ezt tényleg én is tapasztalom, a legkeményebb helyzetekben ott vannak a fiatalok, meg a srácok, a nyomozati szakaszok sem szoktak tényleg ilyennek lenni, hát még ha ekkora média cirkusz van az ügy körül, vigyázzunk a fiatalokra, de ne túlóvjunk.
11: Itt van a nyár, ugye rengeteg nagymama lesz például szolgálatban a gyerekek mellett, vagy küldjük a gyerekeket táborba. Vajon hogyan érdemes kezelni azokat a helyzeteket, ahol szeretnénk mégis elérni, akár egy engedetlen gyermekkel szemben, hogy szót fogadjon. Klára van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok! Klára vagyok. Azt szeretném mondani, hogy én 57-ben születtem, 75-ben érettségiztem a Kádár rendszerbe, és majdnem már nagykorú voltam, az apám akkor is nagyon megvert. Igaz, hogy alkoholista volt, de az államnak merem garantálni, hogy akkor én, mint gyerek, a kutyájának éreztem magam, mert a gyerekeket megverhetik, éjszakáként kínzavarásak, minden, de viszont a mai korról az én véleményem, hogy átestünk a ló túlsó oldalára, ugyanis én azzal egyetértek, mert engem is értek, hogy nem szabad a gyerekeket veréssel nevelni. Ugye most már itt az, hogy eltiltom bizonyos időre, nem tudom, a számítógéptől vagy akármitől, tiltással is lehet gyereket fegyelmezni, de a mai gyerekek már túl szabadjára vannak engedve. Tehát én katolikus iskolában dolgoztam, és a gyerekek, én takarítottam, és a gyerekek, még a lányok is megcsináltak olyat, hogy a nyitott vécéajtóra a vécépapírt kiszedték, és feltekerték, és a falra a kakis kehiket nyomát hagyták.
11: Értem.
20: És akkor
11: Klára, mielőtt még ezeket az eseteket tovább részletezi itt szerda délután, bocsásson meg, hogy megállítom, hagyj kérdezzem meg, hogy egyébként ezeket a gyerekkori traumákat, amelyeket most is azért nagy fájdalommal emleget föl, ezeket sikerült feldolgoznia később, vagy volt ennek hatása az ön életére?
20: Hát az én életemre az volt, hogy én nem vernék gyereket, semmi szín alatt se. De viszont az, hogy itt valamelyik nap hallottam, hogy tehát én ennek
11: tehát ne bántsuk a gyerekeket, ezt tanulta
20: igen,
11: meg ebből a saját kárán.
20: De azért bocsánat, én azt akarom most mondani, hogy én egyáltalán ezt ágában sincsen védeni a férfi, nem tudom, nevelőintézetben gondozó egyéneket, amik most csinálnak. De ennek a vége az is lehet, hogy a vége én már nem mer senki elmenni az ilyen intézetekben nevelőnek, mert tehát, hogy még azt valamelyik nap hallottam azt, hogy sarokba állítottak valakit. Hát az vérbűn, bocsánat, igen. Mégis hogy lehet egy gyereket megfogni?
11: Értem, hogy ez a mi korunkban is emlékszem, az iskolában rendszeres volt, hogy még az óvodában is, hogyha rosszak voltunk, akkor a sarokba állítottak bennünket. És igazából Klára, azt, amit ön említ, mi is már felhoztuk itt Hall Melinda, a szakpszichológus pszichológussal, mint témát, hogy vajon hogyan kell kezelni ezeket a helyzeteket. Mondjuk tényleg, ha az ember nagyon engedetlen kamaszokkal van szemben, akik lehet, hogy még agresszívvá is válnak, akik lehet, hogy kellemetlenül szólnak vissza. Miként bölcs dolog kezelni az ilyen helyzeteket? Pedagógusként, nem tudom, akár közösség élén, nagyszülőként, stb.
15: Ez egy fogós kérdés. Ez egy nehéz kérdés. Tehát most azért így belegondolok abba, hogy bizony az egészségügyi ellátásban is, ugye nem tanárként dolgozom, de hát azért többször van agresszív helyzet, vagy erőszakos helyzet már csak a szakmámból kifolyólag is, és hát azért én mindenkinek azt szoktam mostanában mondani, hogy a legjobb védekezés az egyfajta olyan figyelem, amire nem is gondol az ember, hogy képes rá, amikor a különleges jelzésekre figyel. Ez a különleges jelzés például, amikor valaki úgy mozdul, hogy az nem szokványos. És nem tudom megmondani, hogy melyik lesz ez a jelzés, de hogy ezeket el lehet sajátítani, ezeket a technikákat. Én azt gondolom, hogyha valaki és bárki, és a kolléga is hall, akkor sajátítsa el ezeket a technikákat. Ezek valójában akár a haditechnikában alkalmazott technikák. Én ezt csináltam, én ennek a tréningjén vettem részt, amikor úgy éreztem, hogy szükségem van rá, akár a személyes, akár pedig a szakmai életemben, mert sajnos tényleg nagyon sok az erőszak, nem tudhatjuk szinte most már a mai világban, hogy mikor fog erőszak érni. És még egy dolgot hadd mondjak, hogy nyugodtan ki lehet lépni a helyzetből. Tehát amikor mi úgy érezzük, hogy ez szakmai kompetenciánkon felül áll, nem kell beleállni a helyzetekbe, nem vagyok köteles tűrni az ütéseket, nem vagyok ütésálló, és ki lehet vonulni abból a helyzetből. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ez arcvesztés, hát szerintem inkább egóveszteség történjen, mint hogy fizikai atrocitás.
11: Én szülőként vagy pedagógusként azt tapasztaltam, hogy amikor egy gyerek például nagyon sértődött, nagyon agresszív vagy nagyon kiabálós, nagyon megdöbbentő tud számára lenni, hogyha én szeretetteljesen egyszer csak figyelek rá. Igen. Tehát néha egy ilyen egyszerű trükk is tud segíteni.
15: Az biztos, hogy az erőszak egy spirál. Tehát ebben mindenki azért gondoljon bele, hogyha tovább triggereljük, akkor csak egyre mélyebbre fogunk csúszni, és már közösen fogunk lefelé csúszni. Én úgy képzelem, mint egy örvényt. És hogy abból az örvényből nagyon nehéz feljönni, tehát a módszerek megvannak, a módszerek adottak, a módszerekben tudunk segíteni, de abban nem tudunk segíteni, hogyha valaki el se jön, és nem tanulja meg ezeket a technikákat.
11: Nagyon szépen köszönöm, Halmen Inda klinikai szakpszichológus volt a vendégünk az iménti percekben. Egy súlyos eset kapcsán beszélgettünk vele is, amikor egy karate edző elgáncsolt egy kisgyermeket, ebben az ügyben született most ítélet. Köszönöm szépen a témához érkezett hozzászólásaikat.
18: Jó napot, Magyarország!
11: Talán van olyan hallgató között, önök között, aki például önkéntesként jelentkezett valamilyen nyári táborba, mert ugye sokan alig várják, hogy végre nyugdíjba menjenek, és csak az unokákkal, a kiskertekkel foglalkozzanak. Vannak, akik félve gondolnak arra, hogy egyszer csak feleslegessé válhatnak, nem lesz mivel kitölteni a napjukat. De önök például dolgoznak-e a nyugdíj mellett, vagy vállalnak-e valamilyen önkéntes tevékenységet? A megélhetésért? A közösségért? Vagy elhivatottságból teszik, hogyha továbbra is folytatják a munkát? A KSH adatai szerint egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes tevékenységet Magyarországon. Közel 150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben körülbelül 2,5-3-szoros növekedést jelent. A nyugdíj melletti munkavállalás egyébként az egyik leggyorsabban növekvő munkaerőpiaci lehetőség, illetve jelenség. De mit tapasztalnak önök? Hogyan fogadják az idősebbeket a munkahelyen? És mi áll egyáltalán a tendencia mögött? Csupán az anyagi kényszer, vagy a napi rutin megtartása, a mentális frissesség megőrzése? Hasonló igény jelenik meg egyébként az idősek önkéntességében, mint például a fiataloknál? Ha igen, akkor miért, hol? És önök is mondják el, hogy önök végeznek-e ilyen tevékenységet? Mindenek előtt azonban hallgassuk meg López Brigitta összeállítását.
2: Segítek egy asszonyon, aki járásában korlátozott, és szüksége van vásárlásnál, orvoshoz való kísérésnél. Azon kívül még járok egy másik házhoz is, ahol egy szintén idős asszony a lányával együtt sétáltatunk.
21: Ezekért a tevékenységekért kap pénzt?
2: Nem, nem kapok.
21: Egyfajta önkéntességnek lehet mondani?
2: Igen.
21: És hogy jött ez az ötlet? A segítőkészség hajtotta önt e felé, vagy mondjuk szeretett volna egy kicsit mást is csinálni az otthonléte mellett?
2: Szerettem volna ugye mást is csinálni, amíg tudok. Fárasztó. De jó, mindig arra gondolok, hogy inkább én csináljam, mint velem csinálják.
21: Hány éves, megkérdezhetem?
2: Igen, most voltam 74.
21: Ez egy mindennapos elfoglaltság?
2: Igen, mindennapos.
21: Itt az interjú előtt említette, hogy 86 éves. Azt is mondta, hogy korábban dolgozott, ugye, nyugdíja mellett?
22: Idegenvezető voltam, ez a hobbim volt. Körülbelül 75 éves koromig. Anyagiak nem érdekeltek, mert hál' Istennek meg volt alapozva. Egyszerűen élveztem azt, hogy amit én ismerek, azt más is megismerhesse. Amit én szépnek látok, azt más is lássa szépnek.
23: Jelenleg nem.
21: De dolgozott?
23: Közvetlen a nyugdíjba kerülés után, igen. 55 éves korommal mentem nyugdíjba. Még tele voltam energiával. 2 évig.
21: És miért dolgozott?
23: Főleg, hogy lefoglaljam magamat. De jó jött a kis pénz is.
21: És miért hagyta abba?
23: Elég is volt talán.
21: Önkénteskedésben esetleg gondolkodott, vagy gondolkodik?
23: Hát most már nem, mert 82 elmúltam. Ház körül, vagy a lakás körül megcsinálok mindent, padlót.
24: Meg a gyerekeink megsegítettünk, hát főleg a lakás felújításokba, úgyhogy...
21: Az... Önök házasok, ugye?
24: Igen.
21: Ön dolgozik valami?
24: Nem, nyugdíj után már nem. Férjem már ugye jó ideje nyugdíja volt akkor, és mikor én eljöhettem, akkor úgy van, együtt vagyunk, megyünk, kirándulunk, utazunk.
21: Pihenni szerettek volna?
24: Igen, egymás társaságát élvező, 3 gyereket neveltünk.
21: Mit gondol azokról az emberekről, akik dolgoznak a nyugdíj mellett, mert hogy egyre többen vannak.
24: Gondolom, hogy főleg anyagi okok miatt, mert azért egy ilyen panellakást is fenntartani egyedül, az már nem semmi. Ha nincs a család olyan, aki tud támogatni a szülőt.
25: Leszázalékolással mentem nyugdíjba, és nem dolgozom. Szívinfarktusom volt, meg depressziós voltam.
21: Mit gondol azokról, akik dolgoznak nyugdíj mellett?
25: Hát minden tiszteletem.
18: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
11: Önök dolgoznak a nyugdíj mellett, vagy végeznek valamilyen önkéntes tevékenységet? Hogyha igen, akkor miért teszik ezt, írják meg nekünk? Esetleg azért, mert anyagiak rászorulnak, hogy legyen még munkájuk, vagy pedig fontos a közösség, fontos az, hogy szellemileg frissen tartsák magukat. 0639666 az SMS számunk, erre írhatnak is nekünk. És itt van velünk dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke. Jó napot kívánok!
26: Jó napot kívánok!
11: Önök milyen lehetőséget kínálnak a nyugdíjasoknak, illetve kiket fognak össze?
26: Hát mindenkelőtt a mi szervezetünk 37. éve működik, 139 klub hozta létre, és ma több mint 750 klub tartozik hozzánk. A szervezetnek a lényege az aktív időskor támogatás, és akármilyen furcsa, tulajdonképpen 37 évvel ezelőtt is ezt a célt tűzte ki a szervezet. Rendkívül sokféle tevékenység zajlik a szervezetünkben. Először is minden klubnak megvan a maga programja, azután a megyei szervezetekben is vannak programok, és az országos szervezetben is. Vannak gyalogló klubjaink, túracsoportjaink, örömtánc csoportok, nagyon sok művészeti csoportban tevékenykednek a tagjaink. Vannak, akik például betegeket látogatnak, tehát rendkívül sokféle tevékenység zajlik, és például működnek sokféle idősek egyetemei, amiket nagyon szívesen látogatnak a tagjaink.
11: De akkor azt mondja tulajdonképpen Éva, hogy mindegy, hogy milyen módon, tehát hogy úgy, hogy közösségbe járok táncolni, egyetemre járok, hogy bővítsem a tudásomat, vagy munkát vállalok, vagy önkéntes tevékenységet, de mindenképpen érdemes az idősebb korban is az aktivitást megőrizni, tehát hogy ne maradjon az ember feladat nélkül.
26: Ez rendkívül lényeges. Ma már kutatások bizonyítják azt, hogyha valaki elmagányosodik, ha egyedül van, rosszabb minőségű, sőt rövidebb életet fog élni.
11: De ez törvényszerű nyugdíjas korban?
26: Nagy esély van rá, hiszen gondoljunk bele abba, hogy akkor előre haladtával nagyobb az esélye annak, hogy elveszítsük a közösségeket, mert elmennek az osztálytársaink, sok esetben családtagok, megválunk a munkahelyi közösségtől, tehát igen, erre sajnos van esély, de ugyanakkor rendkívül lényeges, hogy időskorban vagy idősebb korban is lehet új kapcsolódásokat, új elfoglaltságokat, barátokat találni, sőt, tehát a mi szervezetünkben akármilyen hihetetlen, én 23 éve vagyok ennek a szervezetnek az elnöke, és háromszor voltam esküvői tanú, mert vannak olyan tagjaink, akik ebben a szervezetben ismerkedtek meg.
11: Itt találtak társat?
26: Így van, és ez hihetetlen nagy öröm, hogy az életnek akármelyik szakaszában is ránk találhat a társ, és egy örömteli szép életet lehet élni.
11: Azt írja egy hallgató, hogy aki nyugdíjasként dolgozik, az vagy nem fáradt el az évek során, vagy nagyon szereti a pénzt. Ezt tapasztalja ön is?
26: Hát nyilván vannak olyanok, akik azért dolgoznak, mert szükségük van arra, hogy a nyugdíjukat kiegészítsék, hiszen nagyon sok olyan nyugdíjas van, akinek a nyugdíja az egyetlen jövedelme, és az rendkívül alacsony, akkor kell, hogy keressen valamilyen kiegészítést, és hogyha ezt az egészségi állapota lehetővé teszi, akkor meg is teszi. De vannak olyan emberek, és egyre többen, akik a nyugdíjas kort jó egészségi állapottal élik meg, és van olyan tudásuk, olyan tapasztalatuk, amit még szeretnének használni. Vagy ott, ahol eddig is dolgoztak, vagy pedig keresnek egy másik területet, és akkor ott munkaviszonyt létesítenek, hát vagy pedig keresnek önkéntes munkát.
11: Szeretném, hogyha majd beszélnénk arról is, hogy mit mutatnak a magyarországi adatok, illetve a külföldi adatok azzal kapcsolatban, hogy hány nyugdíjas említi az anyagi okokat indokként, és hányan dolgoznak azért, mert egyszerűen aktívak szeretnének maradni, vagy szeretnének továbbra is közösségben lenni, és arra biztatom a hallgatókat is, hogy osszák meg velünk a tapasztalataikat, hogy önök például nyugdíjasként vállalnak-e munkát, vagy végeznek-e valamilyen önkéntes tevékenységet, vagy ha nyugdíj közelében vannak, akkor mitől tartanak leginkább, miért félnek esetleg attól, hogy hamarosan nyugdíjba mennek, és nem folytathatják a munkát, vagy elgondolkodtak-e azon például, hogy elérvén ezt az életkort valami egészen új dologgal próbálkozzanak, vagy valami egészen új dolgot indítsanak el. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Hegyesiné Orsos Évával is, és a hallgatóinkkal is, de most mindjárt hírek következnek.
1: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
11: 17 óra van, most 5 perces hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
3: A híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Az RMDS nem szavazza meg az Adrián Vestia vezette kormány beiktatását. Kelemen Hunor a szövetség elnöke ezt azzal indokolta, hogy a Vestiának nem kellene elfogadnia a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség támogatását. Közölte azt is, egy kisebbségi kormány megalakításának lehetőségéről egyeztetnek, ha a parlament nem szavaz bizalmat a Vestia vezette kormánynak. Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Továbbra is tagadja

0: A most 42 éves férfi a letartóztatása után több egymásnak ellentmondó vallomást tett, a per tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Itthon is melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérséklődik, csak az zivatarokat kísérhetik erős viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Idén is behozatalra szorulunk Burgonyából.
3: Több helyen fagykár szenvedtek a burgonyák, öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
2: Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
5: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
4: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
5: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
4: Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
6: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk véleményüket, telefonhívásukat, ha elmondanák a következő témával kapcsolatban. Hallott arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát, vagy végez önkéntes segítő tevékenységet Magyarországon. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-5200, vagy 0630-759-5200, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Erre az SMS számra is érkeznek folyamatosan a vélemények. Azt írja egy hallgató, hogy jó napot kívánok, 79 éves vagyok, rokkan nyugdíjasként muszáj dolgoznom, mert alacsony a nyugdíjam. Egész műszakban álló munkát kell végeznem, fizikai munka, mondja panaszosan egy hallgató. Aztán egy másik vélemény, nekünk férfiaknak kell az aktivitás, hogy érezzük, szükség van ránk. Bátyám korengedménnyel ment nyugdíjba, onnan kezdődött a leépülése, hogy nem dolgozott, sajnos 65 évesen meghalt. Az önkéntes segítő tevékenység is egyre ismertebb formája a munkának, a fiatalok is vállalnak ilyet. Sok munkahelyen szorgalmazzák is ezt a tevékenységet, hiszen nem csak az érzékenységet növeli, de szélesíti a szociális kapcsolatokat, növeli az empátiát és természetesen a hasznosság érzését is. De vajon hogyan kapcsolja össze az önkéntes tevékenységet, a nyugdíjasokat, az ügyfeleket egy pénzintézet? Erről beszélgetünk Horváth Magyari Vojcs Nórával, a K&H-ban kommunikációs vezetőjével. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
6: Nóra, miért tartották fontosnak, hogy valamilyen pályázat formájában felhívják az önkéntességre a figyelmet, vagy jutalmazzák?
7: Nagyon jól hangzott el, nagyon jól elmondta Ön, hogy valóban egyre több nyugdíjas végez keresőt

0: tevékenységet Magyarországon, ma már 140-150 ezer ilyen nyugdíjas van, és ez az elmúlt 10 évben 2,5-3-szoros növekedés jelent. És mindig felmerül a kérdés, hogy vajon miért nőtt meg a számuk. Most valóban igaz, hogy anyagi okok is vannak mögötte. Az európai átlag ebben a vonatkozásban 37%, Magyarországon a nyugdíjasok 38%-a említi az anyagi okot, ami miatt nyugdíjas korban is munkát vállal, tehát ez nem annyival más, mint az európai átlag. Viszont van egy másik nagyon fontos ok, az az, hogy élvezik a munkát, szeretnének aktívak maradni, és míg itt az európai átlag az 36%, aki ezt mondja, Magyarországon ez 44%. Tehát úgy tűnik Magyarországon még az európai átlagnál is fontosabb, hogy hasznosnak, értékteremtőnek érezzék magukat a szépkorúak, ugye az ezüstkorúak, és hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a boldog élethez négy dolog kell, a testi, szellemi, lelki és pénzügyi egészség. És bizony, amikor testi egészségről van szó, akkor már előre, nyugdíj előtt kell készülnünk arra, hogy fizikailag aktívak legyünk, hogy utána is fizikailag aktívak tudjunk maradni. A szellemi egészségünkre is gondolni kell, ugye itt bejönnek a különböző szellemi aktivitások, hogy, és a munka erre nagyon jó, hogy gondolkodunk, hogy új dolgokat tudunk megtanulni, hogy innovatív dolgokkal tudunk szembesülni, és ezeket be tudjuk fogadni. A lelki jólét, ugye, hogy társas kapcsolataink vannak, és az önkéntesek itt borzasztó sokat tudnak tenni, a különböző érdeklődési körök mentén létrehozva tanfolyamokat, szabadidős köröket.
1: Tulajdonképpen ezeket díjazzák, ugye? Tehát az örök aktív díjazottjaik, azok ezekből a körökből kerülnek ki. Ezzel ösztönözni akarják, hogy még több ilyen tevékenységet végző közösség legyen?
0: Természetesen, hisz ennek az ellentéte, amikor valaki testileg, szellemileg, lelkileg vagy pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas évekre, akkor bezárkózik. Bezárkózik a négy fal közé, bezárkózik társadalmilag, és ez egy depressziót indíthat el, és bizony a leépüléshez vezet. Tehát ezért fontos az, azoknak a munkáját elismerni, akik nem csak a saját jólétükre figyelnek oda a nyugdíjaskorban, hanem segítenek a többi nyugdíjasnak, hogy ezt átéljék, hogy tudják csinálni. Mindig kell valaki, aki az élre áll, és azok az önkéntesek, akik élre állnak, hogy különböző programokat szervezzenek, hogy aktívak maradjanak a szépkorúak, őket szerettük volna jutalmazni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Magyar Ivocs Nóra, a KNTH-ban kommunikációs vezetője beszélt a Bank Aktív díjazottjainak programjáról, és a telefonvonalban, ha jól tudom, egy aktív önkéntes van itt velünk. Zoltán, jó napot kívánok!
2: Igen.
1: Üdvözlöm! Na, hány éves, Zoltán? Meg szabad kérdeznem?
2: Az összes szépkorút Isten éltesse sokáig, legalább addig, mint én is most augusztusban megérem a 93-at. A jó
1: Isten éltesse, gratulálok! Mi a hosszú élettitka? Árulja el nekünk!
2: Mozogni, nem túlenni, változatosan étkezni, és dolgozni, figyelni a többi ember szükségletére, és ha kell, itt, ott, amott segíteni. Egy mozgáskorlátozottat, egy másik szerencsétlent, akinek a agya nem működik úgy, annak laptop tupirozást szoktam csinálni. Ajándékoztam már ilyen használt, egész olcsó laptopot, és küldtem karitatív szervezetnek, és minden nap csinálok valami értelmeset.
1: Azért, mert hogy ez tartja tulajdonképp, vagy ez tölti meg a napjait értelemmel, és emiatt mindig érdemes a következő nap is felkelni. Meg vannak, akik számítanak önre.
2: A nyugdíj után még 21 évig vállalkozási igazolvánnyal, ilyen egyéni vállalkozói adószámmal, meg egyébben programozó rendszergazda voltam. Mert kevés volt a számítástechnikus még a 80-as, 90-es években. Én az utolsó éveimet, igaz, hogy tanári, meg műszaki diplomámban, és ezt torkolott bele a számítástechnikába, és 92-ben megkértek, hogy segítsek egy cégnél számítógépe vinni az üzleti forgalmukat.
1: És elvállalta. Megkérdezhetem, Zoltán?
2: Megcsináltam nekik a működő programokat, és ott ennél a cégnél 16 évet húztam le, és még utána, mint kisvállalkozó, még dolgoztam ennek, annak, amannak.
1: Elismerésem. Zoltán, megkérdezhetem, hogy hány éve nyugdíjas? Mármint, hogy hivatalosan.
2: 92 óta, 92. január 1-ig mentem nyugdíjba, mondom, onnan számoljuk a 16 évet.
1: Értem, azóta is aktív. Ugye, mert hogy szoktak ezzel viccelődni, hogy nem az a lényeg, hogy kinek mennyi a nyugdíja, ahogy sokan panaszkodnak itt SMS-ben, hanem az a lényeg, hogy ki hányszor veszi föl. Tehát azt hiszem, hogy akkor ezért is tudunk tenni az ön élettapasztalatára támaszkodva. Zoltán, nagyon szépen köszönöm.
2: És még hadd dicsekedjek, hogy hétfőn született a 8. dédunokám.
1: Gratulálok!
2: Csak az én boldogságom.
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy ezt megemlítettem még nekünk. Gratulálunk, és további hosszú, boldog életet kívánunk önnek, Zoltán. Köszönöm, hogy telefonált. Van, aki azt írja nekünk, hogy 67 éves vagyok, nyugdíjas szövetkezet tagja, de itt a nyugati csücsökben még nem találtam állást. Aztán egy másik vélemény, most márciusban jöttem el nyugdíjba, eszem ágába sincs dolgozni tovább. Elég volt 12 órát a számítógép előtt tölteni minden nap, mert bizony nem 8 óra volt, és elég volt a stresszből is. Itthon felújítok, mozgok, sokkal jobb az egészségem, nem beszélve a szememről. Itt van velünk még a telefonvonalban dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke. Ugye említettük már, illetve az iménti percekben Horváth Magyar Ivojcs Nóra is említette az adatokat, hogy a magyarországi adatok olyan nagyon nem különböznek a nyugat-európaitól, de úgy tűnik, mintha Magyarországon mégis tovább maradnának aktívak a nyugdíjasok, és ez nem feltétlen csak pénz kérdése. Önök is ezt látják, vagy ezt tapasztalták?
0: Igen, feltétlenül ezt tapasztaljuk, hiszen, ahogyan említettem, a mi szervezetünk köz több mint 750 nyugdíjas klub tartozik. És akármilyen hihetetlen, ebben a mi szervezetünkben évente több mint 20 ezer esemény zajlik, tehát van olyan klub, amelyikben hetente jönnek össze, van amelyikben két hetente, túráznak, kirándulnak, részt vesznek a helyi közéletben, ami rendkívül fontos. Vagy úgy, hogy idősek tanácsában dolgoznak, vagy pedig önkormányzati képviselők, tehát rendkívül sokféle értékes tevékenységgel kötik le magukat. Talán rosszul is az, hogy kötik le magukat, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy rendkívül sokféle értékes tevékenységben vesznek részt.
1: Tudna esetleg röviden tanácsot adni azoknak a hallgatóknak, akik most azt mondják, hogy esetleg nincs olyan lehetőség a közelükben, hogy munkát vállaljanak, lehet, hogy pénzt szeretnének keresni, nehezen indulnak el, pedig szívesen lennének még közösségben, hogy hol, hogyan próbálkoznak? Röviden tud mondani erre egy tanácsot?
0: Persze, hogy ne. Hát először is, hogyha valaki tényleg nagyon szeretne dolgozni, akkor érdemes nyugdíjszövetkezetekkel felvenni a kapcsolatot. Tehát ők kifejezetten keresik a nyugdíjas munkavállalókat és az olyan munkalehetőségeket, amiket nyugdíjasoknak lehet ajánlani. De érdemes megnézni azt is, hogy hol működnek olyan kis közösségek, amelyekhez szívesen csatlakoznának. Nyilván ezek lehetnek nyugdíjas, vagy olyan közösségek, amelyikben idősebbek vannak, de a mi esetünkben például nagyon gyakran olyan tevékenység zajlanak, amikhez nem csak idősek, hanem fiatalok is szívesen csatlakoznak. Például egy örömtánc csoportban fiatalok, középkorúak, idősek együtt táncolnak, és ez egy hihetetlen közösségi élmény, és hát nem utolsó sorban fizikai, mentális egészséget erősítő. És ott van még egy nagyon lényeges dolog, amire én hadd biztassak mindenkit, hogy létrehozhatjuk mi magunk is a saját kis közösségeinket.
1: Ez egy nagyon fontos megjegyzés, és bizony, ha akár csak egy túracsoporthoz, vagy ugye egy örömtánc csoporthoz csatlakozunk, hát ha ott találkozunk valakivel, aki megfelelő munkát tud nekünk ajánlani, és akkor még esetleg kipótolhatjuk a nyugdíjunkat is. Nagyon szépen köszönöm dr. Hegyesiné Orsos Évának is, hogy itt volt velünk az iménti percekben, és minden kedves hallgatónak, aki a mai témákkal kapcsolatosan telefonált. Holnap a következő témákról kérdezzük önöket. Mit gondol, hogyan hat Európára és a magyar gazdaságra, hogy az Egyesült Államok és Irán aláírta a háború lezárásáról szóló megállapodást? És ön például szenvedett már viharkárt az elmúlt időszakban? Erről beszélgetünk tehát holnap. Én a mai szerkesztő Nagy Katalin, hangmester Rozbora Zoltán, illetve a riporter López Brigitta és az asszisztens Sebők Tíme nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Messi mesterhármasával magabiztos győzelemmel kezdte a címvédő a labdarúgó világbajnokságot. A világ egyik legjobb centerével erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Takács Kisvirág válogatott kosárlabdázó Valenciába igazolt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk, hiszen zajlik a labdarúgó világbajnokság. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a csoportkört. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt világbajnoki mérkőzésen, 16. találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
2: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságomon is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk, pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk, nagyon egyben van a csapatunk, pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást, itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.
1: A J csoport másik mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált. A Real Madrid klasszisa így már 14. világbajnoki góljánál jár. Mbappé a győzelem ellenére nem volt teljesen elégedett a mérkőzés után.
3: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a 3 pont jó alap a folytatásra.
1: A norvégok pedig Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia Horvátországgal csap össze. Holnap éjjel 1 órakor kezdődik a Gána-Panama találkozó, hajnali 4 órától pedig Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzést rendeznek majd. Most pedig akkor foglalkozunk az Anglia-Horvát mérkőzéssel, hiszen Luka Modric, a horvátok 40 éves aranylabdás középpályása így várja a ma esti összecsapást.
2: Számomra a legfontosabb, hogy mindent beleadjak, még most utoljára, és élvezzek minden meccset, minden edzést, ami ezzel a csapattal adatik. Sok fiatal játékos van a keretben, akik között én is kicsit megfiatalodom. Jó pár összecsapásunk volt már Angliával, és mindig szoros meccseket játszottunk, ezúttal sem számítok másra. De kiváló csapatunk van, hiszem, hogy jó eredményt érünk el.
1: A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. Az is kiderült a mai néoni sorsoláson, hogy a kupagyőztes Ferencváros továbbjutás esetén majd a holland Twente együttesével találkozik, amennyiben ugye megnyeri a szerb Vojvodina elleni mérkőzését, és az Eto pedig majd az izraeli Hapoel Berseva csapatával találkozik, hogyha az első kört megnyeri az izlandi Reykjavikkal szemben. Dani Röll lett az osztrák labdarúgó bajnokságban szereplős, a magyar válogatott Regics Damirt is foglalkoztató Red Bull Salzburg vezetőedzője. A 37 éves német szakember a május közepén menesztett Daniel Beichlert követi a kispadon. A szerződése 2029 nyaráig szól. A folytatásban egy kézilabda. Mégsem Klivinger Bálint lesz a Ferencváros vezetőedzője. Kilvinger Bálint, ugyanis a Sziget Szent Miklósnak a csapatának lett a vezetőedzője, és ez ellentétes azzal az állítással, amely egy januári bejelentés alapján a Ferencváros közölt, hogy ott végzi majd a vezetőedzői munkáját, ugyanis a fővárosi zöldfehérek ezt januárban bejelentették, hogy a Pásztor István helyét majd Kilvinger veszi át, ehhez képest viszont a Sziget-Szent Miklós csapata a hírt ma közölte honlapján. A Ferencváros egyelőre nem kommunikálta a fejleményeket. A Szalamankából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. A 28 éves játékos januárban szerződött Szalamankába. Komoly erősítés jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata a mai sajtótájékoztatón. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszis az olimpiákhoztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. A Ferencváros vízilabda szakosztálya ma tartott át sajtótájékoztatót, Nyéki Balást, a férfi vízilabda csapat vezetőedzőjét Vera Emese kérdezte.
4: Voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted, a jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
5: Hát azért beszéltem kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, azt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségi alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakariszra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
1: Zajlik a Vívó Európa bajnokság Franciaországban, és a négy magyar induló közül három is bejutott a legjobb 16 közé a férfi kard egyéni versenyében, három magyar versenyző, sőt, Szatmári András már georgiai ellenfejét legyőzve a legjobb 8 között, rajta kívül még a negyed döntőbe jutásért harcol háromszoros olimpiai bajnokunk Szilágyi Áron, valamint Rab Krisztián is, és a férfi kardozók mellett ma a női tőrözők is pásra léptek, illetve lépnek, és ott is négy magyar indult, köztük pedig a fiatal 19 éves Pap Jászmin bravúros szerepléssel ott van a 8 között, ő először szerepel felnőtt világversenyen, és szintén ott van a 8 között a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes Pásztor Flóra. Tóth Dávid szövetségi kapitánya a múlt heti Európa-bajnokság tapasztalatait feldolgozva július végén pótválogatót ír ki női K2 500 méteren, és a női kajak négyest is szeretné megerősíteni az augusztusi poznanyi világbajnokságig. Kékesi Márton kétszeres olimpikon alpesi síző lezárta a válogatott beli pályafutását. Klubja a DVTK honlapjának mai beszámolója szerint a 30 éves sportoló több mint 425 nemzetközi FIS verseny, két olimpia, egy ifjúsági olimpia, egy EJOF, 12 korosztályos és felnőtt világbajnokság és 23 magyar bajnoki cím után hozta meg döntését, amely először egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne. Mint mondta, egyrészt a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen már nincs több passziválási lehetősége a PhD képzésben, amelynek éppen a célegyenesében jár, ezért erre most több minőségi időt szeretne fordítani. Másrészt pedig úgy érzi, gondolnia kell családjára és az élet más területeire is. András Csaba 3-2-re kikapott a kínai Yuan Li Centtől a selejtező második fordulójában az asztali teniszezők VTT sorozatának kontender besorolású jubjánai viadalán. A nigériai születésű magyar Enahoro Asszén összetettben a negyedik helyen végzett a 83 kg-os súlycsoportban a Litvániában rendezett erőemelő világbajnokságon, felhúzásban pedig ismét a világ legjobbjának bizonyult. A Magyar Szövetség szerdai tájékoztatása szerint a sportoló guggolásban 300 kg-os országos csúccsal zárt, majd fekvenyomásban ugyan technikai hiba miatt értékes kilogrammok maradtak a platformon, de a verseny végére így is 835,5 kg-os összetett eredményt ért el, amely új országos rekord és egyéni csúcs is lett. Felhúzásban a világjátékok ezüstérmes Enahoro második kísérletére 383 kg-mal teljesített, amellyel megdöntötte saját világrekordját. Ez volt pályafutása 5. világcsúcs javítása ebben a fogásnemben. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érkeztünk, ahogyan az adásunkban meghallhatták, tehát a címvédő Argentína 3-0-ra nyert Algériával szemben, Ausztria Jordániát 3-1-re győzte le, Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re ezzel legyőzte Szenegált, valamint a norvégok Erling Haaland duplájának is köszönhetően 4-1-re nyertek Irak ellen. Ezek a legfrissebb eredmények a labdarúgó világbajnokságban. este pedig majd 7 órától Portugália, a Kongói Demokratikus Köztársasággal, míg 22 órától Anglia, Horvátországgal majd csap össze, tehát ez a két mérkőzés vár ránk a labdarúgó VB-n. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok.
7: 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat.
8: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEC-nél a kormány az aranykonvoj ügyében.
7: Az időjárásról.
8: A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
8: Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
7: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
8: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben.
7: Továbbra is erős a forint, a magyar fizetőeszköz árfolyama héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot. Ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Részletek Brieska Dánieltől.
9: A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama szerdán 349 forintra erősödött, erre 2021. szeptembere óta nem volt példa. Ennek hátterében részben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a köztük dúló háború befejezéséről, ugyanakkor az uniós forrásokról szóló megállapodás, a csökkenő energiaárak, a kedvező 1,8%-os májusi inflációs adat, a növekedés beindulása és a 6,25%-os alapkamat is kedvezett a forintnak.
10: A Tisza győzelmére való fogadás, ez tovább erősítette a forintot már a választás előtt, majd a választási eredmény ismeretében ez még tovább folytatódott.
9: Hívta fel a figyelmet a portfólió vezető elemzője. Madár István hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
10: Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
9: A miniszterelnök szerint hamarosan kevesebbet kell majd fizetni itthon az üzemanyagokért. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj a kutakon. Jelenleg a 95-ös benzin védettáron 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralás idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
11: Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
9: Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
11: Óhatatlan az, hogy külföldön költünk, és ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk, természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
9: Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
7: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstopa sérülékeny adósok csoportjának. A kormánya a jelzáloghitelek referencia kamatstopját szeptember végéig fenntartja. A témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
12: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzáloghitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A Bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
13: Egyáltalán nem biztos, hogy kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
12: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
13: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozási hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
12: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
7: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
8: A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
7: Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalások sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
14: Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány és a MOL képviselői aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást. Erősítette meg a Krónikának a magyar olajipari vállalat. Közleményben tudatták, hogy a MOL csoport részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NISZ vállalat jövőbeli irányításáról. Ennek értelmében, ha a MOL csoport többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a NISZ fejlesztését, a szerb piac ellátását és a vajdasági Pancsovában található finomító működtetését. Hozzátették azonban, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-jéig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NISZ Szerbia egyetlen kőolaj és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni, emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
7: Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakéta hiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
15: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az északai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnestia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 ezer törkatona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
7: Észtországban drónkezelésre képezik ki a civileket. Az oktatást egy észt vállalkozó indította el, hogy felkészítse az embereket egy esetleges orosz támadásra. A kurzus nagyon népszerű, betelt az összes meghirdetett hely. Az ukrajnai háborúban mindkét fél pilóta nélküli eszközöket használ, és az elmúlt hetekben több katonai drón is megsértette a balti államok légterét. Kanalas Lili összeállítása.
16: Tallinn kertvárosi részén a pilóta nélküli eszközök használatára oktatják az észt civileket. A szerkezetre teniszlabdát erősítettek, azt kellett a kijelölt célpontra dobni. Egy észt informatikai vállalkozó Mérges Sas néven indított képzési programot és szimulátorokat is biztosít az oktatáshoz. A férfi szerint nem értenek elegen a drónok vezérléséhez. A kezdeményezéssel polgári védelmi vonalat akarnak kiépíteni egy esetleges orosz támadás esetére. A drónkezelés készsége manapság elengedhetetlen, és örülök, hogy az észt emberek ilyen lelkesen tanulják. Minden kurzusunkra beteltek a helyek, mondta a program ötletgazdája. A balti államok légterét az elmúlt hetekben több pilóta nélküli katonai eszköz is megsértette. Lettországba az orosz területek felől, Litvániába Belarus irányából repült be drón, Észtország felett pedig egy ukrán eszközt semmisített meg a NATO légvédelme májusban. A balti államok június elején több drónradart kértek katonai szövetségeseiktől, azonban a berendezésekből és a szakképzett személyzetből is hiány van. Az ukrajnai harcokban azt láthatjuk, hogy keleti szomszédunk és Ukrajna valószínűleg a legfejlettebb katonai drónhasználók a világon, ezért nem maradhatunk le tőlük, képeznünk kell magunkat és a civileket is, magyarázta egy drónoktató. A szakember szerint a cél az, hogy az embereknek ne félelemben kelljen élniük a háború fenyegetése miatt, hanem készüljenek fel a harcokra. A férfi kiemelte, ha minden házban lenne egy drónkezelő, az eltántoríthatná Észtország ellenségeit a támadástól.
7: A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése, ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási veresége sem változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának holnapi csúcs találkozója apropóján tartott tájékoztatót.
8: A Fidesz elnöke szerint a következő években tovább erősödnek a bevándorlás ellenes és szuverenista párti erők, ezt bizonyítja a németországi, az olaszországi, a franciaországi és a közép-európai politikai helyzet is. Orbán Viktor azt mondta, ezt a folyamatot csak akkor lehetne megállítani, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.
17: Az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek felmutatására kényszerül. Legyen szó biztonsági kérdésekről, lásd orosz-ukrán háború és a béke problémája, versenyképesség kérdése, vagy éppen a migráció kérdése. Magyarországon bár a patriótákhoz tartozó politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett, támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
7: Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A HVG azt közölte, a legmagasabb szintekre vezetnek a szálak. A lap szerint a gyanúsítás a TEK vezetőjét és az Orbán kormány tagjait is érintheti. Kis Júlia Lilla beszámolója.
18: Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezt írt a szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A kormányfő a HVG cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, döbbenetes információk derültek ki, majd hozzátette, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai. Palota forradalom tört ki a főügyész távozása után, a legfőbb ügyészt is magával ránthatja az aranykonvoj ügye. Ezzel a címmel közölt cikket szerdán reggel a HVG. Alap szerint a központi nyomozó főügyészség vezetője részben azért távozott múlt héten, mert jogsértő megoldásokkal szembesült az ukrán aranykonvoj ügyében. Azt írják, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán kormányig vezetnek. Fürt Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője a szervezet közleménye szerint a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta lemondását. A HVG szerint ugyanakkor nem egyszerű vita, hanem súlyos konfliktus állhat a háttérben. Alap úgy tudja, hogy az aranykonvoj ügyben a titkos szolgálatok a büntető eljárásban is aktív szerepet játszottak, pedig erre jogilag nem lett volna lehetőségük. Azt is írják, hogy a NAV vezetői is kétségeket fogalmaz. Meg az akció megalapozottságával kapcsolatban. A HVG megjegyzi azt is, hogy a büntető eljárás a TEK-en keresztül akár magasabb politikai szintekig is elérhet.
19: A politikusok felelőssége büntetőjogilag közvetlenül tetten érhető.
18: Politikai felelősségről beszélt videójában az Ostrad Bankot képviselő magyar ügyvéd is pár napja. Horváth Lóránt szerint az érintettek akár őrizetbe is vehetők, ezt azonban jelenleg a legfőbb ügyészség akadályozhatja.
19: A legfőbb ügyészség egyelőre ezt nem engedi, közvetlenül befolyásolja a nyomozó ügyészség munkáját. Információink vannak arról, hogy a legfőbb ügyészség kézi vezérléssel beleszól a nyomozó ügyészség munkájában, például azzal, hogy nem hallgatja ki a sértetteket. Eddig csak két ukránt hallgattak ki, és úgy tűnik, hogy nem is fognak többet. Ezért tartom fontosnak a legfőbb ügyész eltávolítását.
18: Idén márciusban állították meg a NAV és a TEG egységei azt az ukrán pénzszállítmányt, amely Magyarországon keresztül szállított 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Ostsodbank tulajdona volt. Az ukrán kísérőket őrizetbe vették, majd kiutasították őket az országból. Végül a vagyontárgyakat két hónap múlva visszaadták az ukrán banknak.
20: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
18: Az átadás átvételnél ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Horváth Lóránt ügyvéd is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány teljes egészében visszakerült Ukrajnába.
8: A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni.
7: Folytatódott az országgyűlési bizottságokban a médiatörvényre vonatkozó tiszás politikusok által benyújtott módosítójavaslat vitája. Mészáros László összeállítása.
21: A közjót kell szolgálni a közmédiának.
22: Éles vitát hozott a közmédia átalakítása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselők feszültek egymásnak a törvényjavaslat kapcsán. Ebben a jogalkotási fázisban a politikusok feladata, hogy a szakmai szempontokat ütköztetve formálják át az előterjesztést. A fideszes Tuzson Bence kifogásolta, hogy az új vezetők megválasztásáig a kormány egy miniszteri biztoson keresztül közvetlenül felügyelni a közmédiát.
23: Semmiképpen sem elfogadható, hogy akár egy percre is a közmédia az a kormány hatásköré alá kerüljön. Tehát a kormány befolyásolni. Hát van így 90 napunk körülbelül, mert a kormány alá fog tartozni. Szerintem akkor miért nem az történik, hogy fenntartjuk a jelenlegi rendszert addig, amíg belép az új rendszer, és akkor utána lehet egy másik rendszert megvalósítani.
22: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium parlamenti államtitkára szerint a közmédiát még az új vezetés megválasztása előtt át kell világítani. Ez lesz a miniszteri biztos feladata az átmeneti időszakban. Tompajnikőt hallják.
21: Erre a lépcsőfokra azért van szükség, mert jelenleg is hírhamisítás zajlik a közmédia hullámhosszán, illetve szükséges egy vizsgálata annak, hogy a közpénzfelhasználás mennyire volt hatékony és gazdaságos, és ennek az első lépcsőfoka a miniszteri biztosok kinevezése lesz.
22: Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője rámutatott, feszültséget okozhat, hogyha az ellenzéki pártok csak két tagot jelölhetnek az új média tanácsba.
24: Három ellenzéki frakció összesen kettőt delegálhat, akkor ezzel önök elérik, hogy a békétlenség magvait elhintik, mert ugye vita fog kialakulni. Persze, hogyha ez a cél, a sok ilyet láttunk már, ha ez a cél, akkor nyilván ez egy más megközelítés.
22: A tervezetet benyújtó egyik tiszás országgyűlési képviselő szerint meggondolandó, hogy bővítsék a média tanács létszámát. Hontosi Istvánt hallják.
25: Ha az ellenzék részéről ilyen igény lenne, és egy ilyen megfogalmazódik egy ilyen módosító indítvány a tabülésre, hogy akkor 3-3 plusz 1 legyen a médiatanácsnak az összetétele, ez megfontolható. Tehát, hogy ezt akkor legyen szívesek eljutatni, és akkor ezt megfontolásra veszünk.
22: Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA összeolvadásával létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Emellett a Magyar Távirati Iroda újra önálló intézményként működne tovább. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. A tervezet egy új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is életre hívna, valamint külön sajtóalapot alapítana a független médiatartalom szolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. Az új törvény a média tanács működését is átalakítaná. A testület élére teljesen új tagokat választanának, miközben a jelenlegi tagok és az elnök mandátuma megszűnne. A tervek szerint a közmédia átalakításáról jövő héten szavaz az országgyűlés.
7: A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben.
8: Az ellenzéki frakció politikusa a Hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tiszapárthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy korona tanújának azért, hogy nevezze meg ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésben hozott politikus az előző kormányból.
0: Most eljött a szembesítésnek az ideje. Olyan bizonyítékokat tártunk a nyilvánosság elé, és szeretném kiemelni, hogy még nem mindent, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy a Tisza párt, a Kontroll, Magyar Péternek a testvére ezen a helyszínen nem csak hogy hazugságot gyártott, hanem fizetett is ezért.
8: A Kontroll alapítója már tegnap este közölte, hogy Pócs János állításai miatt feljelentést tesznek. Rágalmazás és becsület csorbítására alkalmas. Hamis hang vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala miatt. Magyar Márton azt írta, Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőle, sem mástól a kontrollos interjúért cserébe.
7: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
8: Becser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre, emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
1: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
7: Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
8: A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
7: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és a járműveket sem kímélte.
8: A CLB független biztosítási alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
2: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
7: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevő kiszűrésére.
8: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Einkmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három, korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO. Mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
3: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilial az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő adagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
6: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autóúton az M5-ös autópálya felé Csömör csomópont után több autó ütközött. A 64-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a kocsisor. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget és az M0-ás között az erős forgalom miatt a külső sávban szakaszos a torlódás. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény térségében, az M3-as felé a 17-es kilométernél a belső sávot zárták le.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: A fővárosban balesetnél helyszínelnek az Árpád híd Pesti híd főjénél Buda felé a külső sávban. Az M2-es metró helyett hétvégén az Örs-Vezér tere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Németh Luca, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
9: Jó estét kívánok! A gomoly felhők fokozatosan összeesnek, többfelé kiderül az ég, és megszűnnek a csapadékgócok is. Éjjel azonban a Dunántúl fölé újabb felhőtömbök érkezhetnek, melyekből előfordulhat elvétve záporeső. Holnap is sok napsütésben lesz részünk a képződő gomoly felhők mellett, melyekből helyenként a nyugati, délnyugati határvidéken zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Éjszakára mérséklődik a légmozgás, majd csütörtökön csak kevés helyen élénkülhet meg az északnyugatira forduló szél. A minimum általában 12 és 17, a holnapi csúcsérték már 27 és 32 fok között várható. Mláz Anna, Hungaromet.
7: Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
10: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 18 óra, a híreket Gál Andrea szerkesztette. A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok. 5 éves csúcsra erősödött a forint, 350 alá csökkent az euró árfolyama. Az erős forint az üzemanyagárakra és a külföldi utazásokra is pozitívan hat. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el az adóhivatalnál és a TEK-nél a kormány az aranykonvoj ügyében. Nyári diákmunka támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium a munkáltatók számára. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben belső Erzsébet városban, a Buli negyedként is ismert területen. A napos gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar, 27-32 fok várható.
10: Műsorajánlat.
11: Egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk vele, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő. Ehhez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszerekben előforduló adalékanyagok, színezékek, továbbá vegyszermaradványok is. Nem mindegy, hogy a vetéstől a betakarításig milyen termékek kerülnek az asztalra.
10: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos József növényorvos. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
13: 1944. szeptember 23-án lépett a Vörös Hadsereg Magyarország területére, és 1991. június 16-áig ideiglenesen hazánkban tartózkodott. A nap, amikor Magyarország visszanyerte függetlenségét. Kivonulás. A Magyar Média Mecenatúra támogatásával. Csütörtökön 22 óra 30 perckor a Dunavörlden.
10: Határok nélkül veresemes egy gyöngyvérrel.
26: 70 évvel ezelőtt október 23-án budapesti diákok és egyetemisták indultak el, hogy az elnyomó rendszer ellen tüntessenek. Békés szándékuk forradalommá duzzadt, amelynek leverése után kemény megtorlások következtek. Nem csak Magyarországon, hanem például Romániában is, ahol a magyar forradalommal szimpatizáló diákok és egyetemi hallgatók bűnhődtek szolidaritásukért. Az egykori börtönviseltek fogynak, alig vannak már szemtanúk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Életének 87. évében elhunyt Kelemen Csongor, a romániai kommunista diktatúra áldozata, az 1956-os forradalmat követő megtorlások egyik utolsó székelyföldi túlélője, aki 5,5 évet töltött a különböző börtönökben politikai fogolyként. Kelemen Csongor 1957.

0: 24 októberében Életem 56 árnyékában címmel jelentette meg önéletrajzi kötetét. Bíró István akkor beszélgetett vele.
1: 1940. április 21-én még a régi román világban születtem. A hölgy, aki beírta a nevemet, Ciongor néven írta be.
2: Tehát románosan.
1: Hál' Istennek, hogy az édesapám, amikor a bécsi döntés megtörtént, egyenesen a néptanácsra ment, és új keresztlevelet csináltatott nekem. Oklandon éltem le az életemet, amíg otthon voltam. Ott jártam iskolába, már 5 éves koromban mentem az iskolába, mert az apám is, meg az anyám is tanár volt az iskolánál.
2: Csongor bácsi megpróbáltatásai már 1956 előtt megkezdődtek, ugyanis, ha jól tudom, 44-ben menekülniük is kellett.
1: Igen, 44-ben elmenekültünk, mert az apám úgy érezte, hogy annyi ellenséget szerzett magának, nem beszélve a kommunista világgal, hogy kénytelen volt ezt az utat megtenni. Addig mentünk, amíg Dachauba értünk, ahonnan aztán egy olyan papírral jöttünk haza, amit egyfolytában mutogattak a férfiak állomásról állomásra, hogy nekik szabad útat kell engedni hazafele. És 47-ben az egyik barátunk, aki nálunk járt és jól beszélt oroszul, elolvasta, még a hajaszála is égnek állott, amikor bele volt írva abba a papírba, hogy megbízhatatlanok, direkt Észak-Oroszország.
2: A hatóságok szerint mi volt Csongor bácsinak a legnagyobb bűne?
1: Nem értettem egyet az akkori kommunista rendszerrel. Nekem, mint teológusnak, másodéves teológus voltam, nem függött össze se az a fajta ismerkedés, se az a fajta dolog, amit a Securitate végzett rajtam. Hát mondjuk a legfájdalmasabb, amiért elítéltek. Orbán Laci, aki osztálytársam volt, Laj Imrével egy szombaton délben meglátogattak. És amikor kikísértem őket a kapuval, hivatkoztak rá, hogy van egy szervezet, amit ők alapítottak, aminek EMISZA neve, Erdély Magyar Ifjabb Szövetsége. Ezt én is bent a börtönben tudtam meg, hogy majd fognak küldeni egy levelet, amiben elmondják, hogy hogyan tudok a falu ifjúságával kontaktusba lépni. Ez a levél soha nem érkezett. De a 15 év kényszermunka erről szólt. Így próbáltak mindent elkövetni, hogy belerántsanak ebbe az egész pokolba. Mert valóban pokol volt az, amit egy életen keresztül végig kellett szenvedni.
2: A börtönben nagyon sokszor bántalmazták.
1: Ha megmutatom az ujjaimat, neki fogtam éjjel kötögetni, és a pokrózból, a szalmazsákból húzogattam ki a szálakat, és amikor én az akkorka darab pokróccal kerültem oda a leadáshoz, addig ütték a kezemet a kőzöld bükfa cseberrúddal, amíg ilyen csináltak belőle.
2: Orgasok az ujjaim.
1: Igen, és nem csak orgasok, hanem bütykösök is, meg alig tudok fogni is már. Sose gondoltuk, hogy hazaérünk rendesen, de sikerült. És a jó Istennek az áldása, a szeretete, a gondoskodása volt az, ami hazahozott minket.
2: A börtön évek után sem kímélték, sőt üldözték. A rendszerváltás utáni már eltelt 34 év. Miért csak most jelent meg ez a kötet, és milyen céllal?
1: A fiam nagyon megpróbált engem, hogy rám kényszerítse az írást. Valamilyen féleképpen el is indult, de mindahányszor neki fogtam, mindig valami lelki akadály történt, ami megállított az írásban. Hogy milyen célból? Hát ismerje meg a világ, azt az életmódot, amit én végig kellett éljek. Mert abba a korba helyt állni és embernek maradni nem volt könnyű dolog. És én megpróbáltam. Megpróbáltam még félretéve minden búmat, bánatomat le is írni, aztán majd el fogják olvasni, valós tényekkel írtam meg, és nem válogattam a

0: szavakba, a mondatokba, hanem egyenes beszédként írtam le mindent, ami az életemben történt.
1: Végső nyugalomra helyezték ma Csíkszeredában, a Kalász negyedi temetőben Kelemen Csongort, a romániai kommunista diktatúra egykori politikai áldozatát. Őt hallották az előbbiekben. Az 1956-os forradalom leverése után igen sokan disszidáltak a tengeren túlra. Az Egyesült Államokbeli magyar diaszpora tagjainak leszármazottjai közül sokan tevékenykednek magyar szervezetekben is. Nemrég az ország függetlenségének 250. évfordulóján az ott élő magyarok Washingtonban a Kongresszus könyvtárában gyűltek össze az amerikai magyar koalíció gáláján. Olyanok voltak jelen, akik Amerikát választott, vagy szüleik által választott hazájukként ünneplik, és egyben magyar identitásukra is büszkék. Kerekes Judit aktív tagja a közösségnek, New Yorkból érkezett, ahol egyetemi professzorként dolgozik, és számos amerikai magyar kezdeményezésben és szervezetben vesz részt. Vele beszélgetett Nárai Balázs.
2: Egyszerűen fantasztikus ez a millió, ahol megrendeztük, a könyvtárnak a hangulata, a korintoszi oszlopok, a freskók, a szobrok, és főleg az, hogy mi egymással találkoztunk. Tehát szerte Amerikában, a különböző államokban, különböző magyar közösségekben többnyire ingyen szolgálunk, szolgáljuk a magyarságot, a fölmaradásunkat, és most mosolyogva, felöltözve láttuk egymást. Többnyire a rohanó munkába találjuk egymást, egyik rendezményről a másikra szaladunk, vagy éppen készítünk elő valamit sok-sok munkával, és itt most lenyugodtunk egy finom vacsorával, és egy fantasztikus programmal. Az egész ünneplés hangulata, amit magunkkal viszünk, és otthon továbbadunk.
3: Ez a mindennapokban milyen erőt, energiát, inspirációt ad, hogy folytassa részben a magyar közösségért a munkát, és természetesen aztán kicsit szélesebben a mindennapokban a munkát.
2: Jó sokat dolgozni, jó hajtani, és a hétköznapok apró sikereinek örülni, de néha szükségünk van feltöltődésre. Mi szolgálunk, de nekünk is kell valahonnan energiát kapni. És amikor így együtt vagyunk, és ilyen csodálatos, mélységű beszédeket hallgatunk, mert én itt most mélységről beszélek, ezek, amik föltöltenek, és ebből tudunk adni, amikor hazamegyünk a saját közösségünknek.
3: Kicsit kinyitjuk a képet, és nem csak mint magyar közösség, hanem mint tudományos közösségről beszélünk, akkor ez mit jelent, miképpen lehet továbbvinni, akár hogyha beszélünk a matematikáról, vagy egy kicsit a gondolkodás felfrissítéséről, a fiatalok bevonásáról.
2: Biztos hallottál a Rubik kockáról. Az most 50 éves Magyarország, kijött egy új játékkal, az a neve, hogy Rubik Gridblock. Régen a matematika memorizálás volt, és nagyon sok ember utálta a matematikát. Elvégzett akár egyetemet is. Most ezzel a magyar matematikai innovációval a gyerekeket be tudjuk vonni. Óvodába kezdjük 4-5 évesekkel, és egészen egyetemig tudjuk csinálni. A matematikát úgy tanítjuk, hogy feladatot kapnak a gyerekek, ami egy játék. Annak a megoldását figyeljük, hogy melyik gyerek hogy gondolkodik. Nem mondjuk meg a megoldást, de kérdezünk. És ezzel a kérdéssel gondolkodásra késztetjük. És kihozzuk belőle a legtöbbet, amit ki lehet hozni. Sikerélménye van, hajlandó csinálni. Legközelebb még többet és még többet tud elérni. Ez olyan, mint egy spirál. És ez magyar innováció. Kökényes Imrének hívják, aki a játékot kifejezte, és azért hívják Rubik Gridlocknak, mert Rubik Ernő adta hozzá a nevét és a tudását. Jelenleg ezt a kutatást 8 országba tartjuk, Kínában több ezer gyerekkel, benne van a kurikulumban. Magyarországon 3 város, Tatabánya, Szolnok és Budapest van benne. Én New Yorkból vagyok, New Yorkban 4 iskolába csináljuk ezt a programot, leendő óvónénikkel, leendő tanítónénikkel és leendő tanárokkal, valamint van New Yorkban egy nemzeti matematika múzeum. minden szombaton délelőtt a tanárjelöltekkel workshopot csinálunk. 50-60 ember szerte Amerikából és a világból jön, és a magyar innovációt, a magyar játékot ismeri meg. Hogy most mire készülök? Lesz a zárása a 19 évnek, ami Mathematica Connection Conference at the City University of New York. Ez azt jelenti, hogy megnyertük az Erasmus pályázatot, tehát magyar gyerekeket hoztunk ki Amerikába egy fél évre tanulni. Amerikai gyerekeket küldtünk haza Magyarországra egy fél évre. Akkreditáltattunk minden kreditet. Volt egy afrika-amerikai lány, aki olyan jó közepes tanuló volt. Egy szemesztert csinált meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Budapesten, és AA-minus tanuló lett belőle. Professzorokat is exchange cserélünk, tehát gyakorlatilag folyamatosan építünk hidakat a két ország között.
1: Kerekes Judit New York-i egyetemi tanár hidat képez generációk és kultúrák között is, miközben magyar találmányokat és oktatási módszereket is népszerűsít. A felvidéki füleken a hidat az ügyes asztalos verseny munkadarabjai képezték. A település óvodásai kapták meg a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett, határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készült székeket. Azóta a füleki gimnázium és szakközépiskola asztalos tanulói gondoskodtak azok felületkezeléséről, és a már teljesen kész kis székeket sok más gyermekjátékkal együtt Agócs Attila polgármester adta át a versenyszervezőivel. Tarnóczi László riportja.
4: Füleken egy szép városi ünnepség keretében díjazták a tanév során sikereket elért tanulókat. Hány éves korosztályban és mik voltak azok az eredmények, amelyek kiemelkedtek innen a régióból is? Agócs Attila, Fülekváros polgármestere.
5: Fülek bar kisváros, hiszen most már nem egész 10 000 ember lakik itt, de 10 iskolai intézmény működik a városban. Ebben van 2 óvoda, 4 alapiskola, magyar és szlovák alapiskola, egyaránt van benne speciális alapiskola, gimnázium, szakközépiskola és művészeti alapiskola is. És már ebből is látszik az, hogy ez egy nagyon széles merítés, és így az eredmények is a tanulmányi versenyektől, a sporteredményeken keresztül, a művészeti teljesítményekig ölelik fel a teljes iskolai oktatásnak a keretét, és hát igen, így évvégén mindig adunk lehetőséget az iskoláknak kiemelni a legjobb diákjaikat, hogy ők is érezzék, hogy figyelünk a teljesítményükre, hiszen a legkiemelkedőbbeket felemlegetjük akár a városi tanácsülésén is, hiszen néha országos nagyon szép eredmények is születnek, és hát erre volt ez a mai.
4: Még véget sem ért az ünnepség. A Stúr utcai óvodában egy kis rendezvény keretében bemutatkozhattak az óvodások, illetve átvettek egy apró ajándékot, ami szimbolikus értékű a Füleken szervezett határon átnyúló nemzetközi asztalos versenynek az eredményét. Kis székeket készítettek óvodásoknak.
5: Szimbolikus dolog ez, de egy nagyon fontos dologra mutat rá arra, hogy a határon átnyúló együttműködést néhány évvel ezelőtt sikerült kiterjesztenünk az oktatás területére is. 4-5 évvel ezelőtt vágott bele a város egy barnamezős ipari fejlesztésbe, egy Interreg pázadba, és akkor mélyült el a helyi szakközépiskola és a Salgótarjáni középiskoláknak az együttműködése, és azt gondolom, hogy ennek egy szép, organikus folytatása az, hogy most már közös asztalos versenyt szerveznek itt a füleki szakközépiskola műhelyeiben az érintett intézmények, és ez ennek egy ilyen helyi bemutatása, valójában összekötése a helyi iskolarendszerrel, tehát tényleg nagyon fontos, nem csak azt mutatja meg, hogy a határon átnyúlóan együttműködnek az intézmények, hanem hogy ennek az együttműködésnek a helyi vonatkozása is milyenek, és ezek fontosak.
4: Lipták Melinda, a füleki Stúr utcai óvodának vezetője. Hány csemetét gondoznak itt, és mennyire felszerelt az intézményük? Kívülről egy gyönyörű parkba helyezve csodálatosan néz ki az intézmény.
6: A mi óvodánk ebben az iskolai évben 161 csemetét ápol, gondoz, nevel. 7 osztályunk van, mind a 7 osztályban szét vannak osztva ezek a gyerekek. Van 4 szlovák tannyelvű osztályunk és 3 magyar tannyelvű osztályunk. Óvodánk felszereltsége nagyon megfelelő, mindennel fel vagyunk szerelve, gyönyörű a kinti areálunk, és nagyon szépek az osztályok is.
4: Ajándékot kaptak most a nemzetközi asztalos verseny versenyzőitől tulajdonképpen. Azokat a kis székeket, amelyeket a Dancsó János asztalos emlékverseny keretében készítették, és szépen rímelt erre egyik vers, ami arról szólt, hogy kinőttük a kis székeinket.
6: Igen, kimondottan ilyen verset szerettünk volna választani, ami valami ezzel az asztalos munkával, vagy valami kis székkel kapcsolatos, ilyen verset találtunk. Nagy örömmel fogadtuk, hogy a mi óvodánk lett kiválasztva, hogy ezeket a kis székeket megkapja. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon szépen köszönjük. Ezek a kis székek a játszószobákba fognak kerülni. Szerintem minden osztályba adunk belőle egyet, hogy legyen.

0: Berta Viktória vagyok.
1: A Füleki Papréti óvoda igazgatója. Itt hány gyermeket nevelnek?
0: 131-en vannak beíratva ebben az iskola évben.
1: Itt is nagyon szép parkos környezet veszi körül az óvodát, és a nevelési programjukban is fontos szerepet kap a környezetvédelem.
0: Igen, a környezetvédelemre visszük a hangsúlyt, minél többet a gyermekeként legyenek a természetben, szülőkkel együtt, családias hangulatokban kiránduljanak, és minél többet legyenek a friss levegőn.
1: Kapták most ezeket a ügyes kis székeket, az ügyes asztalos tanulók versenyének produktumát.
0: Nagyon örülünk neki, és hálásak vagyunk, hogy a mi gyerekeink tudják használni az óvodában ezeket a székeket. Köszönjük szépen!
2: Fülekre kerültek az ügyes asztalos verseny munkadarabjai, amelyek a Dancsó János asztalos mester emlékére rendezett határon átnyúló szakmai gyakorlati vetélkedőn készültek.
3: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Teltházas jótékonysági koncertet adott Budapesten az Ismerős Arcok zenekar, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programjának támogatására. A KMKS programja a fogyatékkal élőket, a súlyos betegségekkel küzdőket, műtétek előtt állókat, illetve utókezelésre szorulókat is támogatja. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Maradjanak életbe, vigyázzanak magukra, és gondolunk rájuk, nem felejtjük el őket, és amiben csak lehet, próbáljuk őket segíteni.
5: Hangsúlyozza Nyerges Attila, az Ismerős Arcok együttes énekese.
4: 30 éve arról beszélünk, hogy azok a határok vagy kerítések, amiket húzigáltak itt közöttünk össze-vissza, teljesen lényegtelenek. Ha az emberek közötti határok megszűnnek és eltűnnek, már pedig mi ezen dolgozunk, akkor ezeknek a kerítéseknek nincsen semmiféle jelentősége. Ráadásul a magyar egy olyan nép, egy olyan nemzet, aki általában, amikor baj van, akkor nagyon komolyan tudnak összefogni. Amikor gondban van valaki, akkor pillanatok alatt nagyon komoly segítség áll össze.
5: A Fegyverek tüzében című koncerten két dal erejéig a Munkácsi Popovics Emese is csatlakozott a csapathoz, népdallal színesítve a fellépést.
6: Mindig szeretek olyan eseményeken részt venni, amik valahogyan kapcsolódnak Kárpátaljához, az otthonomhoz. Ezért is hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek és énekelhetek egy színpadon az Ismerős Arcokkal és együtt velük.
5: A koncert bevételével a KNKS Verecka Alapítványának munkáját segítik. A támogatás súlyos betegséggel küzdő, műtétek előtt álló, illetve utókezelésre szoruló kárpátaljai emberekhez jut el. A program a fogyatékkal élők támogatását is szolgálja. Galambos Tándor, az Ismerős Arcok basszusgitárosa.
7: Ha az ember egy jó célt villant, és az emberek azt mondják, hogy érdemes csatlakozni, akkor ennek híre megy, hogy az egyik ember a másiknak fogja továbbadni. A koncert címe az, hogy Fegyverek tüzében, ugye ez nekünk egy akkori dolog volt egyébként, amikor szintén Kárpátalján és Ukrajnában háborúdult, és akkor azt gondoltuk, hogy azok a régi dalok, amik szintén háborús környezetben születtek, mának azt üzenik, hogy nem kéne ezt soha, ha lehet, újra meghallanunk, illetve eléri hozzánk a háború, úgyhogy egy picit talán. Nagyon egyszerűnek fog hangzani, de a békére próbálunk ugye minden egyes megszólalásunkkal mutatni. Úgyhogy azt szeretnénk, hát ha üzenni lehet, akkor azt, hogy vessünk véget, ha lehet, az értelmetlen dolognak.
5: A háborús körülmények miatt sok család került különösen nehéz helyzetbe. Rajtuk lehetőség szerint segíteni kell. Hangsúlyozza Brenzovics László, a KMKS elnöke.
8: Nagyon fontos ez a program, és azért kezdtük el ezt, mert számos olyan igény érkezett a KMKS felé, hogy segítsünk rászoruló betegeken, hiszen a háború következtében, meg a általános szegénység következtében nem tudták finanszírozni a gyógyítatásokat. És emiatt gyűjtést is szerveztünk, illetve a magyar állam támogatásából is több száz beteget sikerült megtámogatnunk. Az elmúlt években ez kérvényezik, és majd egy ilyen orvosi bizottság dönt arról, hogy érdemes a támogatottságra, és hát őszintén örülök annak, hogy a Ismerős Arcok ez a magyarság körében rendkívül népszerű együttes felkarolta ezt a mi ügyünket, és jótékonysági koncertet ad. Ugye ők jártak Kárpátalján 2021-ben a KMKS ifjúsági szervezetének a meghívására, és akkor is egy beteg gyerek megsegítésére történt a gyűjtés. És hát remélem az, hogy ez nem lesz egy ilyen egyedi alkalom. A Kárpátaljai Magyarság sajnos a háború következtében is támogatásra szorul, és igyekszünk ezt a programot folytatni és támogatókat gyűjteni hozzá.
2: Jótékonysági koncertet adott az Ismerős Arcok zenekar Budapesten, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egészségügyi programját anyagilag is támogassa. Az erdélyi református egyházkerület is több téren igyekszik segíteni a háború sújtotta magyarokat. Az egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya még 2022. februárjában az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kitörésének pillanatában hirdetett gyűjtést a kárpátaljai közösségek megsegítésére. Idén már a 22. segélyszállítmányuk is célba ért. A részletekről Tusai Szilárdot, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátorát, Ferenc Ádám kérdezte.
9: Az Erdély Református Egyházkerület, amióta létezik, azóta foglalkozik segélyezéssel, segítségnyújtással. Azt hiszük, hogy az egyháznak is az egyik missziós alapelvünk az, hogy segítsünk a rászorulókon és azoknak, akiknek szüksége van segítségre. Úgyhogy nagyon sok esetben műtéti beavatkozásra, egy lebetegedés, egy katasztrófa, természeti csapás esetén is voltak már számtalanszor gyűjtések indítva, amelyeket az Erdély Református Egyházkerület kezelt és meghirdette a gyülekezeteiben, gyülekezeti tagjainál, vagy bárki, aki egyszerűen csak látta ezt a felhívást, megkeresést, és úgy gondolta, hogy támogatni szeretné azt a bizonyos ügyet, akkor kimondottan arra az adott bankszámlára akár egy-egy összeget utalt, akár volt rá számtalanszor példa, hogy egyéb lehetőségekhez mérten, élelemmel, eszközökkel, bármivel, amivel éppen tudott, valaki felajánlta a segítséget. Tehát gyakorlatilag ez a gyűjtés és a mások megsegítése, ez egy nagyon régi történet. 4 éve alakult át arra, hogy akkor ez egy különleges helyzet volt az ukrán-orosz háború kitörése és a kárpátaljai testvérek segítése.
10: 22 segélyszállítmányról van szó. Mire volt szükség alapvetően, és mennyire volt nehéz logisztikailag megszervezni ezt a fajta közösségi munkát?
9: Már az első pillanatban az volt az első dolgunk, hogy a kárpátaljai református egyházkerülettel felvettük a kapcsolatot püspök úrral. Főtisztelet az Ám Fábián püspök úrral nagyon régi kapcsolatunk van, és az ottani különböző gyülekezetekben szolgáló lelkészekkel is, és azt mondtuk, hogy mi akkor segítünk, amikor mondják, hogy segítségre van szükség, és mire van szükség. A gyűjtést ebben a pillanatban elindítottuk, hogy tudtuk, hogy ez egy hosszú távú történet lesz, nem egy ilyen gyors lefolyású, mint mit tudom én, egy árvíz esetén, hogy lefolyik a víz, és akkor utána tudjuk, hogy az emberi szapot kell lapátoljon, hanem ugye még mindig nincs vége a háborúnak, és tudtuk, hogy ez egy hosszú távú futás lesz, egy maraton lesz, ha úgy tetszik. És ugye szó esett róla, 22 szállítmány ment ebben az időszakban, mindig az volt, hogy gyűjtöttünk, és mi közben tartottuk a kapcsolatot, mire van szükségük azonnal. Volt olyan, amikor élelmet vittünk, volt olyan, amikor imakönyveket vittünk, volt olyan, amikor 20 tonna sót szállítottunk. Egyszerűen csak szóltak, hogy nézzetek, most az a helyzet van, hogy elfogy az étkezési só. És akkor itt nekünk a parajdi kapcsolatainkon belül, akkor még működött a parajdi sóbánya, keresztül egyenesen vásároltunk és sót juttattunk el. Ez így szépen hangzik és egyszerűnek tűnik, de nem így van, hiszen meg kell tervezni azt, hogy hogyan kerül át a határon, amennyiben nincs ez megfelelően lepapírozva a hatóságokkal együttműködve, megtörténhet, hogy elveszik és a frontra küldik, és akkor azok, akik oda menekültek, és itt ezt ki szeretném emelni, hogy Kárpátalján a háború első pillanatától kezdve már nem csak a magyarokat segítettük, hanem az oda menekült testvéreket, tehát élnek ott ukránok, oroszok, belső Ukrajnából menekült más népcsoportok tagjai, és az ottani gyülekezetek gyakorlatilag úgy tekintenek erre a missziós célra, hogy annak segítenek, akinek szüksége van rá, és ott most mindenkinek szüksége van rá. Úgyhogy első részben ez volt a legfontosabb, hogy az ott élőkkel legyen meg a tiszta kapcsolat, hogy mikor mire van szükség, élelmiszer, tartós élelmiszer, bombabiztos hely, stb. A másik a Magyar Külügyminisztérium segítségével, a hatóságokkal való együttműködés. Nagyon sok esetben úgy mentünk, hogy román-ukrán határ, vagy ha olyan volt a helyzet, akkor román-magyar-magyar-ukrán határ, ugye EU-n belüli mozgás az egy történet. Volt olyan is, amikor egyszerűen azt mondták, hogy jó, most nem menjünk át a határon. A Magyarországi Református Szeretett Szolgálatnak van egy raktára a határhoz közel, ott lepakoltunk. Úgyhogy van ennek egy ilyen háttér munkája is, amelyet az Erdély Református Egyházkerület előadó tanácsos, a Kis Tibor tanácsos úr vitt a hátán, és visz végig ezeket az egyeztetéseket, és a legjobb ebben a történetben az, hogy igyekszünk időközönként kimenni személyesen egy-egy szállítmánnyal, ez is egy hihetetlen ember-ember kapcsolat. Azt látom, hogy reményt viszünk ilyenkor, és nem csak magát a szállítmányt, hanem két jó szót, ott ültünk egy éjszakát, kettőt maximum, azért ez megint egy olyan megerősítés, elbeszélgetünk, meghallgatjuk, hogy milyen nehéz, átéljük egy kicsit a helyzetüket, bár nagyon nehéz átélni a valóságot. Én azt gondolom, hogy ez is egy megbízhatóságot, egy megközelítést visz ilyen szempontból. Amire nagyon törekedtünk és törekszünk mai napig, hogy a valós igényeknek megfelelően segítsünk, a gyűjtésnek legyen egy transzparenciája, ami azt jelenti, hogy mindig videó, fotó felvétellel, tehát egy az egyben a teljes támogatási összeg oda megy, mire megy, hogy jut el a végső felhasználóhoz, úgyhogy ezek számunkra nagyon fontos kérdések.
10: Említette, hogy többször jártak segélyszállítmányok alkalmával kint Beregszászon, Kárpátalján önök is, de most van egy másik cél is, az, hogy ottani fiatalokat Erdélybe utaztassanak.
9: A segítségnyújtás és a kapcsolatokon keresztül gondolkoztunk azon, amikor láttuk, hogy eltelt már 2 év a háborúból, hogy mi lenne az a lehetőség, amivel egy kicsit kiragadni az ott ragadt lelkészeket. Kiemelném azt is, hogy önkéntesen az Erdélyi Református Egyházkerület területén szolgáló lelkészek havonta a fizetésükből például egy részt felajánlanak, és azt mindig átutalják a Kárpátalján szolgáló lelkészeknek, tehát ilyen anyagi forrás van is. Néha időközönként megszerveződik egy kis busz, elmennek és szolgálnak ott együtt gyülekezetben, ez megint egy ilyen lélekerősítő, jelenléterősítő történet, ez mind az, hogy mi megyünk oda, és akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy lehetne megoldani ezt, hogy mi hozzunk onnan esetleg legalább egy rövid időre, mert említette, hogy mi is ott megszálltunk, és igen, nyomott dolog a mély sötétben meghalani éjszaka a Beregszászon és a bombariadót, vagy bármit, bár ugye még hál' Istennek támadás nem érte, bár már voltak ilyen-olyan becsapódások. Ez volt a gondolatunk, hogy lássuk kik azok, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, és akkor a 2 évente Válcsi Ránytike Fesztivál névre hallgató rendezvényünkre egy-egy busznyi fiatalt hozzunk el, ez 2022-ben tűntért meg először, és ez kettős dolog, egyrészt kiragadni őket abból a millióból és abból a környezetből, amiben minden nap ott vannak, másrészt pedig az itteni fiatalok ne a szociális média felületein ilyen-olyan sajtóértesülésekből tudjanak, hogy milyen Ukrajnában élni, Kárpátalján, ott élni magyarként a háborús országban, hanem beszélgessenek fiatalokkal, hogy ők hogy élik meg, és ez hiszük, hogy megint hosszú távú kapcsolatokat tud eredményezni. Úgyhogy az idei gyűjtésünkben megint benne van ez is, hogy akkor egy busznyi fiatalt, 50 fiatalt hozzunk el Kárpátaljáról a Válcsirányra, a Székelyföldre, közös együttlétbe, és nyilván mi ezt úgy szeretnénk, hogy nekik ez egy ajándék legyen, és hozzuk el őket mindenképp anyagi hozzájárulás nélkül, vagy minimális hozzájárulással. Mi tudjuk, és tudom, hogy a jelenlegi romániai és egyáltalán gazdasági helyzet sem a legrózsásabb, de azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az emberek továbbra is adakozóak, és amikor a más embertestvérünknek a megsegítéséről van kérés, akkor ki amennyit tud, annyit segít. És a sok kicsi sokra megy alapon, összegyűl.
2: Az Erdélyi Református Egyházkerület 22. segélyszállítmánya is célba ért Kárpátalján, mondta Tussai Szilárd, a Diakónia Keresztény Alapítvány egyik koordinátora. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
11: Úgy tűnik, Romániában tovább mélyül a kormányválság. A Bolzsán vezette kormánykoalíció 1 év megszorító politika után összeomlott. Nikus Ordán államfő miniszterelnök jelöltnek Eugen Tomákot jelölte ki, aki még kinevezés előtt visszaadta mandátumát, miután nem sikerült maga mögé állítania a parlamenti pártokat. Tette ezt annak ellenére, hogy előző nap még bemutatta a 21 fejezetből álló kormányprogramját és a tervezett kabinet névsorát. Benne egy úgynevezett nulladik prioritással, a közigazgatási területi reformmal, de a fogadtatás gyorsan világossá tette, hogy a technokrata jellegű kormány mögött politikai akarat nincs. Arra a kérdésre, hogy a román államfő új jelöltje, Vesta, képes lesz-e megállítani a kormányválságot Romániában, vagy új választás kell esetleg kiírni. Pászkán Zsolt Románia szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
12: Én is köszönöm a meghívást.
11: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Amikor a román kormányválság gyökerét kell keresnünk, meddig kell visszamennünk?
12: Hát, ha nagyon szigorúan és pontosan akarunk lenni, a Fanarióta korszakig kell lenne visszamenni. Tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy a politikai genetikába beleégett az a fajta rendszer, amikor gyakorlatilag helytartók voltak az ország élén, akik megvásárolták maguknak azt a vezetői állást, és soha nem lehettek biztosak abban, hogy meddig tart ez ki. és utána pedig hát az így fennálló bizonytalan időszakot arra használták föl, hogy a befektetéseiket visszaszerezzék, hiszen meg a különböző porta felé teljesítendő korrupciós kötelezettségeiket teljesítsék. Ezt azért mondtam ilyen távolira, mert hajlamosak voltunk csak az utóbbi 30 valahány évet vizsgálni a román politikában, és szörnyűködni azon, hogy 36 év alatt volt 40 valahány kormány, de hát 10 hónap volt a túlélési arány, és azt hittük, hogy ez a rendszerváltás utáni anomália része, de nem. Ezt megelőzően visszanéztem egy tanulmányt, olvastam arról, hogy milyen volt a két világháború. Tehát a Románia megalakulása 1859-es megalakulásától egészen a második világháború végéig terjedő durván 90 valahány év, 100 valahány kormány volt akkor is. Tehát ez azt mutatja, hogy ez egy visszatérő, és akkor itt most egy másik tanulmányt olvasva, vagy egy másik eszét inkább nem tanulmányt olvasva világosodott meg bennem is, hogy igen, a Fanariota korszak is erről szólt, hogy ez mennyire... és miért adományozott át rendszereken keresztül. Valószínűleg ebben kellett főleg a délvidéki, tehát a dél-románia, havasalföldi román politikai stílus eluralkodás az utólag bekebelezett tartományok, hiszen Moldova is gyakorlatilag bekebelezett tartomány volt, nem pedig egy egyesült tartomány. És ez vezetett oda, tehát gyakorlatilag a román politikát ez a fajta transzakcionalizmus jellemzi, és ezek a nagyon törékeny többségeken alapuló koalíciós kormányzások, amelyek az első szellőre szétesnek. Ez történt most is.
11: Hogyha Romániában azt nézzük, nevezzük politikai genetikának, ami magában hordozza ezeket a jeleket, azért Európában tudunk több ilyen országról is. Nagyon sokáig például Olaszország is azon uniós tagállamok közé tartozott, ahol azért nem lehetünk abba biztosak, hogy egy kormány mennyi ideig fog tudni kormányozni, de hát azt is látjuk, hogy ott azért Giorgia Meloninak sikerült ezt valahogy megtörnie. Na de amit azért most Romániában látunk, az mind a mellett, hogy beleilleszkedik ebbe, vagy mondhatjuk azt is, hogy a románok ehhez hozzászoktak, de hát minthogyha mégis azért egy szintet léptek volna, vagy volt korábban is ehhez hasonló példa, hogy valaki megkapja azt a bizonyos kormányalakítási lehetőséget, majd meghirdeti a programját, és következő nap fogja magát, és lemond. Meddig tartott aztán 10 napig?
12: Igen. Gyakorlatilag itt az az újdonság, itt valóban van egy helyi sajátosság, és az az újdonság most, hogy a korábbi román kormányválságokkal ellentétben, amikor a válság kirobbanásakor már nagyjából lehetett tudni, hogy mi lesz utána. Tehát már körvonalazódott, hogy valójában mit akarnak a pártok, milyen új szövetségek kötődtek, és már csak formalizálták azzal, hogy rendeztek egy cirkuszt, aminek kapcsán éppen elbocsátottak egy pártot, vagy egy pártelnöket, vagy akár miniszterelnöket, és akkor helyreállt a rend. Tehát mondom, volt egy kifutás. A különbség most az a korábbiakhoz képest, hogy a válság kirobbanásakor sem lehetett látni, hogy mi az elképzelés, hogy van-e egyáltalán valamilyen elképzelés mögötte, van-e valamilyen, nem stratégia, mert az nagyon durva lenne, és ne támaszunk ilyen elvárásokat erre alkalmatlan politikusok elé. De legalább valamilyen taktika van-e mögötte, és nekem az a benyomásom, és ez egyelőre inkább erősödött, mint gyengült az elmúlt bő egy hónap alatt, hogy nem volt B-terv, tehát nem volt, a szociáldemokratáknak sem volt B-tervük, hogy mi lesz azután, hogy megszabadultak Ilja Bolozsántól, és mondjuk a reményeik szerint a mentsétek meg Románia szövetségtől, az úszérétől, de nem volt elképzelés, hogy jó, mi lesz utána. És ha ennek az okait nézzük, hogy miért nincs erre lehetőség, az vissza kell mennünk a 2024-es választási évhez, amikor egyrészt teljesen eszetlen módon összevonták a különböző választási típusokat, az elnökválasztás két fordulója közé pedig betették a parlamenti választást. Ami elvileg lett volna mondjuk valamilyen logikája, de közben jött, hogy rossz eredmény, mármint idézőjelben a fősodor számára rossz eredmény született az első fordulóban. A parlamenti, egy héttel később tartott parlamenti választás valamennyit korrigált a fősodor szempontjából, és ezért azt nem törölték el, de az elnökválasztást igen. És onnantól kezdve, csak hogy attól, hogy nem törölték el az a parlamenti választást, mert arra azt gondolták, ennél már csak rosszabb lehet, nem oldotta meg, sőt, akkor helyez, tehát akkor alakult ki a mostani konfliktus lényege, ugyanis a szociáldemokrata, tehát mindenki, a koalíció minden tagja, az RMDSZ kivételével a koalíció minden tagja vesztes. A szociáldemokraták is hiába voltak ők az elsők az érem táblázaton, mélyen a szokásos eredményük alatt teljesítettek. Tehát relatív nyertesek voltak, viszonylagos nyertesek voltak. És olyan parlamenti matematika alakult ki, ráadásul azáltal, hogy muszáj volt úgymond karanténba helyezni a parlament felét gyakorlatilag, hiszen az AUR, illetve a kisebb pártok, a fiatal emberek pártja, amely azóta már szintén átalakult, és a Sosalkoféle SOS Románia, ezeket karanténba helyezték. Tehát eleve kivonták a parlamenti matematikából, kivonták a parlament felét, és akkor a maradék felét osztják most újra és újra egy olyan rendszer szerint, amelyben a részelemek nem akarnak együttműködni egymással.
11: Na, nagyon jó, hogy eljutottunk ideig. Én őszinte leszek, amikor feltettem ezt a kérdést, hogy a probléma gyökerét hol kell keresni, már eleve azt hittem, hogy az elnök választásig fogunk visszamenni, hiszen ebben a stúdióban is nagyon sokszor megbeszéltük azt, vagy próbáltuk azt elemezni, hogy egyáltalán mi az, ami Romániában történik. És ugye Nikus Ordán, ő úgy szerezte meg a posztját, hogy az előtte lévő elnökválasztást ugye eltörölték. És akkor átbeszéltük számtalanszor, hogy Romániában az elnöknek milyen hatásköre van. Egyáltalán amikor eltörölték az előző választást, és határozottan emlékszem arra a beszélgetésre, amikor azt taglaltuk, hogy igazság szerint a szava a kormányalakításnál van a román elnöknek, hogy kit fog megbízni. Hát most azért egy elég faramuci helyzetbe került a jelenlegi elnök, hiszen azt látjuk, minthogyha rajta múlna az, hogy Romániában sikerül-e kormányzatot felállítani. És ezt mondom azért, mert azért őt is értek kritika, hiszen miután ugye lemondott az első jelöltje, és megnevezte Vestát, nem lehetünk abban biztosak, hogy mögé mindenki be fog állni, hiszen itt azért egy matematikai képletet is fölvázolt nekünk.
12: Jó, hogy felidézte, mert ez csak megerősíti azt, amit hónapokkal ezelőtt mondtam ugyanis, és mondtunk, és beszéltünk ugyanis. Pont azt látjuk, igen, az elnöknek van arra hatásköre, hogy az bízzon meg, akit akar, idézőjelben, majdnem nem is tenném idézőjelben lassanként, hiszen ez a veseféle javaslat, majd erre is kitérünk, ez minden eddigi gyakorlatot felülmúl, pontosabban alulmúl, és ez mutatja, hogy még ez sem működik. Tehát az elnöknek a kijelölésben van hatásköre, de ha nem áll mögötte a parlamentben, még ha ő nem is lehet tagja a pártnak, egy pártnak sem, ott miután megválasztották. De ha nem áll mögött egy támogató alakulat a parlamentben, amelyik esetleg szerencsés részében többséggel is rendelkezik, vagy meghatározó súllyal egy koalíción belül, akkor ugyanolyan tehetetlen. Tehát hiába próbált Eugene Tomákkal egy elnöki párt kezdeményezést és egy elnöki technokrata kormányt létrehozni, hiszen már eleve vicc kategóriába tartozott, hogy egy parlamentbe bejutni nem képes párt vezetőjét nevezi ki egy idézőjelben technokrata kormány élére, miközben neki semmilyen szakmai úgymond teljesítménye nincsen. Tehát az összes eddigi tevékenysége politikai jellegű volt. A javasolt nevek, akik most is egy részük visszaköszönt, pedig az elnök tanácsadói struktúrájából származtak. Tehát kvázi egy második Károly féle, a két világháború közötti második Károly féle elnöki féldiktatúra akart megvalósítani Nikus Ordán ezzel a javaslattal, de ezt sem tudta. Tehát nincs, nem hát mögötte senki, hogy ezt keresztül tudja vinni. És azért mondtam, hogy a Vestia-féle javaslat, aki a Brassói megyei tanács éléről Nemzeti Liberális Párt alelnökeként került most képbe, az előnek Barca Rozsnyó polgármestere volt három mandátumon keresztül. Ez azért példátlan, mert hogy úgy jelölt egy politikust a miniszterelnöki tisztségre, hogy előtte nem kérdezte meg a pártot, ahova ez a politikus tartozik, hogy mégis ehhez mit szoktok. Tehát egyfajta puccsot akart végrehajtani, miközben Ilja Bolozsán egyre jobban belemerevedett ebbe a nem állok szóba senkivel, vagy engem választottok meg messiásként, vagy nem lesz itt semmi, és mindenki bukik, és megy a levesbe. Ő meg akarta puccsolni a pártelnököt ezáltal, Ilja Bolozsánt, arra számítva, nem teljesen alaptalanul, hogy a liberális pártban vannak elegen, akik fejét vennék Bolozsánnak. Bolozsán a pártján belül sem annyira népszerű, mint ahogy azt megpróbálják beállítani, csak működik a félelem és a rettegés a jövőtől, tehát mindenki behúzza fölét farkát, de ez nem egy valódi támogatottság. Vagy legalábbis az esetek jelentős részében nem az. És ebben a helyzetben most is látjuk, hiszen ma, tehát ugyan Vestia, annak ellenére, hogy az USZR és egyelőre még a Nemzeti Liberális Párt hivatalos része elutasítja, sőt, új hír, ha már, tehát friss hír, hogy Bolozsán, tehát néhány perces hír, hogy Bolozsán elnök, pártelnök össze akarja hívni a párt döntő fórumát, hogy kizárják Vestiát a pártból, azért, mert elfogadta ezt a jelölést, és nem hajlandó visszalépni. Ha jól emlékszem, kedden 10 óráig kellett visszalépni, kellett volna Vestiának visszalépnie, és ez nem történt meg, sőt, ha megint a menetrendnél tartunk, akkor Vestia azt mondja, hogy holnap beterjeszti a miniszterek listáját, és csütörtökön szavazás elé viszi a parlamentben a dolgot. Most jelen állás szerint nem áll mögötte támogatottság, csak akkor, ha az AUR-ral is, az AUR szavazatokat is elfogadja, amivel persze kizárja az RMDS szavazatokat, legalábbis Kelemen Hunor és Csoma Botond is kizárták ezt.
11: Fontos arról beszélni, hogy a román alkotmány két sikertelen kormányalakítási kísérlet után lehetőséget ad az államfőnek a parlament feloszlatására. Most azért is jó, hogy az aktuál politikai dolgokat megbeszéljük, hogy kinek milyen ellenérzése van azzal kapcsolatban, hogy az elnök kiket jelöl miniszterelnök jelöltnek, hiszen milyen úton halad így el, vagy milyen úton indult el Románia? Lehet-e esetleg arra számítani, hogyha nem lesz több jelölt, vagy nem sikerül megállapodni, akkor bár arról beszéltünk, hogy eddig is választási dömping volt Romániában, de akár új választásokat is kiírhatnak, ha nem jutnak eredményre?
12: Erre eddig nem volt példa, de hát most látjuk, hogy egyik alul teljesítés követi a másikat, tehát eddig Romániában többször felmerült az előrehozott választás lehetősége, de nem történt meg. Ennek van egy prózai oka, az előrehozott választás az egyben a parlamenti képviselők jelentős számának a lecserélését jelenti. És ha már említettem a Fanariotta korszakot, ahol megvásárolták maguknak a különböző tisztségeket ezek a helytartók, akkor ez sajnos a román parlamentben is igaz, tehát egy egyes képviselők jelentős összegeket fordítottak arra, hogy képviselők lehessenek, és ez a befektetés, ez könnyen a semmisé válik, ha egy előrehozott választás esetén, hiszen az már egy teljesen új helyzet, új befektetés, új dolgok. Ez az egyik oka. A másik, hogy gyakorlatilag Romániának most a legkevésbé sem hiányozna egy újabb kampány. Tehát azt vegyük tudomásul, ha tényleg előrehozott választás lesz, mert ez még egyelőre nem tartunk még az első jelölésnél sem. Tehát Eugen Tomák hivatalosan nem számít úgymond kipipált jelölésnek, mert nem volt szavazás róla a parlamentben. Ha a Vestia végigviszi, akkor lesz az első javaslat. Utána jönne egy második, és utána jönne az, hogy Nikus Ordán eldöntheti, hogy mi legyen tovább, mert megint van egy szabadsága. Igen, lehetőség megnyílik az előrehozott választásra, de nem kötelező kiírni, nem kötelező feloszlatni a parlamentet. Mondhatja azt, hogy jó, aki van, az vigye tovább. Most egy probléma van ezzel is. A Bolozsán féle szárny láthatóan arra játszik, hogy a második körben mégiscsak visszatapsolják. Tehát itt jön az emberi hiúság, és a tapsoló kórus által küldött jelzése komolyan vétele. Tehát Bolozsán elhitte a tapsoló kórusnak, hogy ő rajta áll, vagy bukik Románia sorsa. És egyfajta revansot akar venni a szociáldemokratákon. Ez az elmúlt időszakban többször is elhangzott, hogy azért alakítson a szociáldemokrata párt kormányt, hogy vallja be, hogy nem képes. Tehát vallja be, hogy ő nem képes ebben a parlamenti konstellációban többséget maga mellé állítani, és akkor megszégyenülten kérjen bocsánatot, ezt már én teszem hozzá, kérjen bocsánatot térden csúszva Bolozsántól, hogy megmerte sérteni azzal, hogy megbuktatták. Itt válik ez már a szokásos román politikai szappanopera részévé, ahol Leonszé, meg nem tudom, Izaura itt könnyes szemekkel bele sírnak a kamerába, és a fájdalmaikat ilyen nagyon látványos gesztusokkal, a ruhájuk megtépésével fejezik ki, de ez már paródénka, mint szappanopera.
11: De az, hogy akkor most a magyar politikai szlengből átvéve hozzam ide, hogy abszolút filmszínházat játszanak Romániába a parlamentbe, az nem változtat azon, hogy Bolozsán kormánya az a megszorító intézkedések hatására omlott össze. Az azt jelenti, hogy a választások óta a román nép az a megszorítások gyűrűjében él, és lehet, hogy a vezetőik filmszínházat játszanak, de attól nekik a mindennapi életük nem lesz könnyebb.
12: Igen, és ez volt az, amit Bolozsán képtelen volt átlátni. Bolozsán polgármesterként nagyjából ugyanígy viselkedett, de nem vette figyelembe, vagy megyei tanácsi elnökként, mert volt mind a kettő, nagyváradi polgármester és Bihar megyei tanácselnök, nem vette figyelembe, hogy egy ország egészen más, mint egy közepes méretű város vezetése. Nem csak azért, mert a gondok más léptékűek, hanem azért nem mindegy, hogy egy jól fejlődő várost igazgatsz megfelelő bevételek mellett, van egy költségvetésed, amivel úgy nagyjából rendben vagy, hanem van egy ország, ahol a megyék közötti különbség óriási. Tehát teljesen más szinten van Bukarest, Kolozsvár, Jászvásár, és teljesen más szinten van mondjuk Dorohoj, vagy nem tudom, tehát mondhatnék lepusztult településeket, ahol szintén emberek élnek, akikkel foglalkozni kell. És ebben a helyzetben Bolozsán nem vette számításba, hogy talán a megszorítói intézkedéseknél is valamivel empatikusabban kell megközelíteni. Tehát az egy dolog, hogy persze túlköltekezett az állam, fogyasztáson alapult, már sokszor beszéltünk itt, hogy fogyasztáson alapuló gazdaságról beszélünk, de és ez itt van egy nagyon fontos, de egy fogyasztáson alapuló gazdaságot, főleg egy nagy nemzetközi turbulencia, több irányú orosz-ukrán háború, aztán jött az iráni háború, jött egy csomó minden válság közepette, nem lehet egyik napról a másikra úgymond befektetés típusú gazdaságá átállítani egy csettintésre, mert ahogy ez be is bizonyosodott, attól, hogy földbe áll a fogyasztás, nem jön a befektetés. Attól még önmagában nem jön a befektetés. Tehát az történt, hogy a fogyasztás elvágták, hiszen rengeteg pénzt vontak ki a gazdaságból a bérek megvágásával, a szociális kiadások megvágásával, de helyette nem kerül semmi, és ezt érezte a lakosság egy jelentős része, és akkor itt van az, amit például az RMDSZ is elszúrt ebben a kérdésben, hogy az országos szintű megszorításokkal párhuzamosan, vagy azt követően, tehát miután már mindenki kába volt attól, hogy lecsökkent a fogyatékos támogatása, vagy a bére, vagy elvonták a járulékokat, vagy juttatásokat belőle, azzal szembesült egyik napról a másikra, hogy a helyi adói megnőnek, vagy a kedvezményei megszűnnek, fogyatékos kedvezmények. Hirtelen rájött, hogy akkora H2-szer nagyobb ingatlan adót kell fizetni, ami nem tűnik soknak, ha pusztán a számokat nézzük, de valaki, akinek van 2000 leestett 140 ezer forintos fogyatékos ellátása, ha abból 70 ezer elvonunk adóformájában, akkor már rögtön egészen más a helyzet. És ez a fajta vakság, és ez a fajta érzéketlenség volt az, ami okozta Balozsán bukását, ez volt a fő ok, mert ez például a Szociáldemokrata Párt legfőbb választói bázisát sújtotta elsődlegesen, ők érezték meg leginkább, és úgy érezte a Szociáldemokrata Párt, hogy ez rájuk ég, hogy velük sanyargatják a népet, az ő részvételükkel, akkor az ugyanarra a választói tömbre rástartolt aur malmára hajtja a vizet. Jöttek még az állami vállalatok, ezt szokták a progresszívek előhozni, hogy ezért, mert hogy ott a politikai kifizető helyek voltak, ez kétségtelen, ez mindig is így volt, a liberális párt lenne az utolsó, aki ezt szóvá tehetni, de és itt van egy nagyon fontos dolog, ez akkor kezdték el újra előszedni, és hogy a privatizáció milyen remek megoldás lesz, mert mennyi pénz fog bejönni egyszer, hogy pont akkor hozták ezt fel, amikor két ugyanilyen nagy csinadratával privatizált vállalat, az Azomures, a Marosvásárhelyi Vegyék Kombinát, és a Mangáliai, tehát tengerparti Dámen hajógyár került, magántulajdonba került, vagy privatizált hajógyára kerültek olyan helyzetben, hogy az államnak kellett gyakorlatilag segédkezet nyújtani. A Mangáliait a Rheinmetall veszi meg, tehát ott magánból megy, de csődhelyzetből veszi meg, tehát csődbe vitte egy magántulajdonos azt a vállalatot, amit egy az állami pénzből, mert a Rheinmetall az most gyakorlatilag a román haderőfejlesztési pénz oroszlán részét lenyúlta, ebből fogja úgymond szanálni a magántulajdonos által csődbe vitt vállalatot. Tehát ezért mondom, ezt nagyon óvatosan kell itt dobálózni, hogy állami tulajdon, nem állami tulajdon, mert a kép sokkal árnyaltabb.
11: És már csak azért is árnyaltabb, mert érthető az a politikus, akinek nem tetszik az, hogy az ő nevéhez, az ő pártjához kötik azokat a bizonyos megszorításokat. De hát a hitelekből költekező Romániában ezek a megszorítások azért következtek be, mert az Európai Unió ugye túlzott deficit eljárást indított már Románia ellen, és nekik le kellett tenni egy tervet, aminek a végén ott van, hogy ebből a negatív spirálból hogy tudnak kijönni. Hát hogyha visszanézünk erre az egy évre, mennyit értek el ebből a tervből, de kérdezhetem úgy is, hogy elégedette az Európai Unió azzal, amit Romániában lát.
12: Most ez is nehéz, mert fel lehet mutatni, hogy csökkent mondjuk 1%-kal a hiány. mondjuk a rekordméretű hiány egy valamennyi százalékkal csökkent. Csak hogy ebben az esetben is felmerült, hogy ezeknek a csökkenésnek a jelentős része könyvelési technikával történt, nem pedig valódi dolgokkal. Tehát lehet azt mondani például, mert ezzel szokta példahozni, hogy azzal, hogy az egészségbiztosítási alapot, tehát a biztosított, vagy a befizetők alapot növelték, most mennyivel több pénz jutott be, igen ám, de az ellátást csökkentették. Tehát gyakorlatilag világos, hogy úgy tűnik, mintha több pénzből gazdálkodna az állami egészségbiztosító, de ha alaposan megnézzük, akkor ezt azon az áron értékel, hogy kevesebbet ad. Ilyen alapon, ha mindent megtagad, minden kifizetés megtagad, akkor 100%-os bevétel megtartás lehetne kimutatni. Ez így persze ostobaság. Tehát ezért mondom, hogy nagyon nehéz, pont azért, mert egyszerre kell megfelelni egy külső szemlélő igényeinek, hogy látni akarom, hogy csökkentetted, és ezért látványos dolgokat csinálok, de amelyekkel gyakorlatilag sok esetben nagyobb kárt okozok, mint amennyi az a pillanatnyi haszon. Ezért én azt mondom, hogy itt nem volt semmi alaposan még gondolva, ami azért is tragikus, mert nagyrészt azok hajtják végre ezeket a megszorítási munkálatokat, megszorítási lépéseket, akik ezt a helyzetet létrehozták. Tehát tudniuk kellett volna, hogy ez miért jött létre, mégis úgy látom, hogy a javasolt megoldások azok tűzoltószerűek, és ezért okozzák ezeket a feszültségeket. Az átlag polgár nem látja azt, hogy más is, tehát az állami vállalatok, illetve a különböző ilyen állami struktúrák, tehát a minisztériumi struktúrák ugyanolyan módon kivették volna a részüket a teherből, mint ahogy az átlagpolgár.
11: Hát úgy kezdtük a műsort, hogy úgy tűnik Romániában tovább mélyül a kormányválság, hát a beszélgetés után ezt módosítom, Romániában kormányválság van. Köszönöm szépen Pászkán Zsoltnak, hogy erről a témáról is beszélgethettünk. Szőlős Éva és Lajer Rita kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelésüket. Figyelmüket a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Matusik Tamás nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé, megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben. A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik, Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy koronatanújának azért, nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból. Továbbra is erős a forint, a magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, Tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. A forint erősödése az üzemanyagok piaci árára is hatással van. A holtankoljak.hu adatai szerint holnaptól a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökken. Már van olyan benzinkút, ahol a védett ár alá csökkentették az üzemanyagok árát. Nyári diákmunkát segítő programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Tömeges leépítés kezdődik a BBC-nél. A jelenleg 22 ezer főt foglalkoztató brit közszolgálati médiatársaságnál jövő tavaszig 550 dolgozótól válnak meg a következő három évre kitűzött, átszámítva több mint 200 milliárd forintos költségmegtakarítási cél elérésének első lépéseként. A következő években akár 2000 fővel is csökkenthetik az állományt. A BBC vezérigazgatója hangsúlyozta, a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól, az alternatív jó részt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és

0: A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Itthon is érkezik a kánikula, holnap sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar, a szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, 19 óra múlt 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Idén is behozatalra szorulunk burgonyából.
3: Több helyen fagykár szenvedtek a burgonyák, pöntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
2: Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. További részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
5: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
7: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma, amit már a kezünkben tartunk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. Mi hát a kert? Teszi fel a kérdést Hegyi Zoltán szerző, aki önmagát olyan kertembernek tartja, aki a jövőnek él. A kissé filozófikus kérdést most megpróbáljuk a gyakorlatba is átültetni Sipos József kertészmérnökkel, növényorvossal, vagy ahogy sokan ismerik, Sipos gazdával, hogy mi hát a kert. Jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is!
7: És még mielőtt erre válaszol, néhány gondolat jöjjön a szerzőtől, hogy ő mit szeret benne a legjobban, melyik idejét. A legegyszerűbb válasz az, hogy hát persze, amikor minden nyílik, virágzik, pompázik, és lehet legelni epret, szakítani paradicsomot és paprikát. Rozmaring és rózsa illatának édesbús felhőjében, de talán mégsem. Talán az ültetés a legszebb szakasz, mert az teremtés a jövőnek élés. Eddig az idézet. És akkor kíváncsi lennék mindenek előtt az elején, hogy önnek melyik időszaka legkedvesebb?
8: Számomra mind a 4 évszak, amely szép lassan átalakul, mindegyik kedves, de a legszebb időszak a tavasz. A tavasz, amely az új élet kezdetét jeleníti meg, hiszen a kert nem csak ugye egy hely, hanem egy örökség, egy tanítás, egy kapocs és egy fejlődésnek a lehetősége is számomra. És ha lehet egy személyes gondolattal kezdeni, akkor szeretném önt és a kedves hallgatókat kivinni Makó mellé, Földák határában. Még ma is áll a nagyszülői tanyánk, amely körül gazdálkodunk mai napig, ott van a biokertészetünk, és nagypapám mondta mindig azt, hogy kisfiam, becsüld meg a termőföldet, hiszen ez, amely éltetett, indult az életben, most is nevel, és ez lesz, amely befogad. A legszebb időszak a tavasz, hiszen akkor pesdül meg a természet, az új élet kezdete, és akkor szinte éled minden.
7: Szegedről érkezett ide hozzánk Pestre, és a szegedi táj az mindig is egyfajta ilyen kötődés volt önnek, és hogyha belegondolunk, akkor nem sokkal arrébb a található Magyarország egykor éléskamrája, de hát most már azért mások a viszonyok, és sokszor, amikor így klímaváltozásról beszélünk, hogy egy kicsit szakmázzunk, de aztán természetesen a kert szépségeihez is visszatérünk, akkor mindig a délalföldet hozzák föl példának. Most milyenek a körülmények ott a gazdálkodás, vagy a kertészkedés körülményei?
8: A klímaváltozás, a környezetváltozás hatását a délalföldi részen nagyon érezzük. Első legfontosabb az, hogy felborultak az évszakok, illetve nagyon nagy mértékben jelentős a vízhiány. És a talajainknak a vízmegtartó képessége, kertjeinknek a vízháztartása felborult, letűnt, leszakadt a vízszint, ami azt jelenti, hogy a mélybe húzódott a víz, a felső méterekben nem található víz. Megint a nagyszülői tanyánkra szeretném hívni a figyelmet, 7 méteres ásott kút van ott, ahol a Tisza, Maros és a Kőrösök találkozása van, nincs a kútba víz. A szülői ház földeákon, szeretett szüleim házánál van 13 méter mély az ásott kút, nincsen benne víz. A legfontosabb és a nagyon fókuszba levő dolog, az pedig a vízmegőrzés és a helyes kertgazdálkodás, aminek nagyon lényeges része a víz okszerű felhasználása.

0: A másik ilyen nagy probléma, ha mehetünk a szakmázás világába, az pedig a nagy meleg és a magas UV-sugárzás. Mind a kettő hatással van növényeink életére, legyen az dísznövény, gyümölcs vagy zöldségkultúra, növényeinket stresszbe hozza. Tehát igazából azt látom, hogy már a növényeinknél nem a kártevő, károsítók okozzák a legnagyobb problémát, hanem a környezeti stresszfaktorok, amely következtében a növények szenvednek, különféle válaszreakciókkal kényszerhelyzetbe kerülnek a növények. Ez látható a délalföldi részen, legyen az a hagymák világa, még Makó környéke, legyen a Petrezselyem környéke, Apátfalva környéke, de legyen a burgonyák világa, Mórahalom környékét szerettem volna most megszólítani.
1: És akkor hogyan lehet így ezek után ott gazdálkodni?
0: Nem adjuk fel a reményt. Gazdálkodni mindenhol lehet, az okszerűséget, a szakmaiság egyre jobban előtérbe kerül. Nekem szívügyem az ősi magyar fajták. Az ősi magyar fajtákhoz vissza kell nyúlni. Ezt behozni akár a gyümölcstermesztésben, akár a bogyósok világában, de legyen az a burgonyi és más kultúrában, lásd, vöröshagymánál is. Visszahozni azt az ősi genetikát, és annak azoknak igaz, hogy nem fog annyit teremni. Igaz, hogy kisebb lesz a termés, de ellenállóbb, szikárabb még a környezet változásokhoz. Gondoljunk vissza a tanyánk világába, és ott van a boskobakja, a cigánymegy, a véralma, azok a fajták, amelyek bizony stabilan jelen voltak és jelen vannak a termesztésben, és ezek a növények még mindig jobban tudják tolerálni a környezeti feltételeket. Biztos, mint mindennek kell a víz, de még mindig jobban ellenálló. Másik nagyon lényeges dolog az agrotechnika. Ha a kertjeink világában gondolkodunk, akkor nagyon fontos, hogy hányszor művelem meg a talajt, hányszor mozgatom meg a talajt, hogy őrzöm meg a nedvességet, mulcsozok-e, mély mulcsos technológiát alkalmazom, vagy magas ágyak világába megyek el, és ott próbálom a kis termesztést végezni, ez is nagyon lényeges. Másik pedig az okszerű tápanyagellátás. Mindennek az alapja a Liebig elmélet, amely kimondja, hogy a legkisebb mennyiségben levő elem szabályozza a többi elemnek a felvételét. Ezért ha a növényeink jól vannak ellátva tápelemmel, okszerűen, és van hozzá víz, mint oldószer, és beépül ez a hatóanyag a növényszövet állományába, jobban tudja tolerálni a stressz tényezőknek a kialakulását, és még a kártevők is kevésbé tudják megtámadni.
1: Bár most úgy a Délalföldről beszéltünk, de ez most már nem csak a Délalföld problémája, hiszen jön följebb és följebb ez a száraz időszak.
0: Nagyon terjeszkedik. A klímakutatók előrejelzései alapján 2040-re egy arid sztyepp és nagyon meleg, forró nyári időszak alakul ki a Délalföldön, és ez húzódik felfele Pest megye, vármegye irányába, és most már Dunántúlon is érezhető ez a felmelegedési tendencia. Régen a Duna vonala volt a választóvonal, én most azt látom szakmailag, ha lehet így támpontot mondani, Nyíregyháza és Pécs, vagy egy picit Kaposvár vonalába húznám meg ezt az egyenest. A fenti rész még valamennyivel több csapadékot kap, de ott is már jelentkezik a vízhiány és a felmelegedés folyamata, lásd Balaton, lásd Velencei tó, de a délalföldi rész nagyalföldi területeinken bizony nagyon komoly a vízhiány a kérdése. Olyannyira, hogy már a növények, az erdei fák is mutatják a vízhiány kérdését, hiszen gondoljunk, csak elmegyek önnel most például Kőszeg környékére, a bükkösök világa változik, a tölgyeseknek a életciklusa átrendeződik, de lent az Alföldön a nyárfák, akácosok is száradnak vissza, és bizony mutatja a természet, hogy van kihívás, át kell gondolnunk a kerti gazdálkodásunkat is, és át kell gondolnunk a nagy mezőgazdasági gazdálkodásunkat is, és a lényeges, mindannyiunknak van feladata ebbe.
1: Sokan is kérik ki a tanácsát. Tehát sok fotót láttam önnel és önről, hogy hol egy búzamezőben áll, hol egy kertészetben, hol egy kis virágágyás mellett, tehát mindegyik területnek akkor a szakértője.
0: Nagyon szeretem a hivatásomat, és ha vissza lehet nyúlni a gyökerekhez, én hálás vagyok, hogy olyan dédszüleim, nagyszüleim és szeretett szüleim voltak, vannak, akik beoltottak a természet szeretetével, a természet műföld szeretetével. Nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, mindig azt mondta, hogy kisfiam, légy alázatos a jóisten, az emberek és a termőföld iránt. És a kapott talentumokat gyűjtsd, kamatoztasd, hallgass meg, gyarapítsd és add tovább. Ez foglalkoztat engem, meghallgatni egymást, tapasztalatot gyűjteni, idősebb kertész kollégákkal leülni, kertbarátokkal leülni, és ezeket a tapasztalatokat meg átcseréljük egymással, kicseréljük, és ami nekem nagyon fontos szívügyem, az pedig a fiatalságnak az oltása, hiszen akkor még gyerekként nem értettem, lázadoztam, hogy miért kell nekem menni a hagymaföldre, fűszerpaprikaföldre, és most, ahogy haladtam az életutamon, értettem meg a szerető szüleimnek a tanítását, hiszen a nagyszüleim, és ha vissza lehet utalni a kertgazdálkodásra, nem aranykalászos tanfolyamokra jártak, nem tanfolyamokon tanulták a tudást, hanem apáról, fióra, a kezük munkájába benne van a termőföld és a kerteknek a tudása. A tanyánk előtt ott volt a dísznövénykert, ott van a zöldséges kert, és része volt a tanyasi kultúrának ez az egész folyamat. Nagymamám már kora reggel kín volt, és végezte azt a munkát szinte magától, szinte ösztönösen hozta magával rakamazról azt az ősi tudást, amelyet szépen kialakított és bevont engem is, és így adták át ezt a tudást a családomba.
1: Ahogy így mondja, ez sokakban fölkelti, meg föl is keltette már korábban is ezt a vágyat, hogy ezt szeretnék megvalósítani. De azt gondolják-e, akiknek ez nagyon tetszik, hogy ez azért munkával is jár.
0: Igen, nagyon fontos. A kertészkedés felelősségteljes dolog. A kertészkedés kötelességtudat. A kertészkedés jelenlét és tudásbázist is jelent, és a kertészkedés, ha nem is olyan, mint az állattenyésztés, hogy az állattenyésztés ugye szinte 24 órás jelenlétet igényel, de a kertészkedés során is vannak úgynevezett ciklikus, szezonális munkák. És nem elég csak kialakítani a kis magas ágyat, beültetni a palántával a növény. Nagy dolog, mert mindenhol el szoktam mondani, hogy mindenhol lehet kertészkedni. Szokták kérdezni, nekünk csak erkélyünk van, ott is lehet kertészkedni, szoktam a gyerekeknek is mondani. De ami a nagyon fontos, amikor már megjelennek a tünetek, egy stressz helyzet, egy károsító jelenléte, egy kortani probléma, ami miatt a növény már máshogy kezd reagálni, megijednek a kedves kertbarátok, hogy jaj, hogyan tovább, mi lesz ezzel a növénnyel. Én azt szoktam javasolni, inkább kicsibe, és minél több élmény szerezzünk. Élmény alapú kertészkedés legyen. Nem baj, ha pici termés van azon a paradicsomon, de bevonni a gyermeket, örüljünk neki, próbáljunk ki technológiákat, lépéseket, gyűjtsünk tapasztalatot, inkább kicsiből induljunk, és utána szépen nagyobb lépéssel menjünk tovább.
1: De egy érdekes folyamat is, sőt változás figyelhető meg, a nagyobb kertekből a zöldséget és gyümölcsöt kezdik kiszorítani a dísznövények, míg az erkélyen a muskátlik mellett pedig megjelennek az előbb említett paradicsomok, meg szamócák.
0: Átalakul a kertészkedésünk világa. A klasszikus kiskerti, klasszikus zöldségkertes világ inkább a dísznövénykultúrába megy át, és ez valahol jó, valahol nem. Mert igazából annál biztosan jobb, mert nagyon sok fele járok az országba, és látom az elhanyagolt kerteket. Tehát itt szeretném emelni, hogy nagyon nagy feladat lenne az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak, hogy ezekbe a kertekbe életet leheljünk. Az vagy, amit megeszel. Nincs annál jobb, amit tudok, hogy én állítottam elő, vagy mi állítottuk elő. Tudjuk, hogy az a növény mit kapott. És bizony, nagyon sok fele látom, hogy gyepesítenek, különféle tuja és egyéb fafajokkal, dísznövényekkel telepítik be a kertet. Ez is szép, de nem ez lenne a jó út, hanem a változatos, színes ökoszisztéma kialakítása a kertbe. Legyen egy picit dzsumbolyos a kert, ha lehet így mondani, de minden növény hatással van egymással, mert egy csodálatos kert az egy rendszer. Rendszer, ahol van talajélet, a növények egymással segítik és kommunikálnak. Kialakul egy olyan mikroklíma a kertben, ami tényleg egy élővilág gazdagságának is segít. Betelepülnek a madarak, betelepülnek a különféle hasznos élőszervezetek, megtalálják az életfeltételüket, táplálkoznak, kialakul egy táplálkozási lánc, és megérkeznek a beporzó rovarok is. Egy gyepen ez nem alakul ki. Egy tojassoron nem alakul ki, vagy babérmes soron nem alakul ki ez a csodálatos világ, és ha még beteszem ebbe a kis kultúrába a zöldségeket, és ebből alapanyagot állítok elő a konyhára, ez a legcsodálatosabb dolog.
1: De ha már a gyepet említette, vagy a gyepesítést, ami kezdi kiszorítani ezeket a növényeket, például a térkövek is kezdi kiszorítani magát a gyepet, és ez már elvezethet, amit mondott, hogy mindennel összefügg a klímaváltozáshoz is, hiszen hogyha kevesebb a zöld felület, ott kevésbé alakul ki mondjuk az az éghajlatváltozás, amire szükség lenne jó értelemben, hogy több csapadék legyen. Tehát magyarul a térkő nem vonzza oda a felhők.
0: Nagyon örülök, hogy felhozta ezt a szakmai kérdést. Látjuk, járunk sokfele, hogy mindenfele betontereket, a parkolók, a különféle helyek ki vannak vagy betonnal, vagy bitumennel öntve, vagy térkövekkel. Itt nyáron olyan szintű hőkisugárzás van, hogy 50-60 fokos hőmérséklet van. Megközelíthetetlen, még cipőben is süt a beton. Ez nem jó irány. Nagyon sokszor van lehetőségem kint lenni Nyugat-Európába, Dél-Európába, és bizony egyre jobban látom azt, hogy inkább zöldítenek, inkább megtörik ezeket a műtárgyakat, és különféle növényi szigeteket telepítenek be ide, és ha még megoszhatom önnel a másik nagyon fontos dolgot, gyűjtsük a csapadékot, gyűjtsük a vizet Hamburgba, vagy Németországba, azokon a helyeken, ahol eleve több csapadék van, ezeken a parkolóhelyeken a víz össze van gyűjtve egy különálló tározóba, egy nagy tartályok vannak lehelyezve a talajba, és ebből a tartályból vízszegény időszakban történik az öntözés a parkolóban levő növények irányába. Tehát ez egy csodálatos folyamat. Ezt szorgalmazom, bármerre járok az országba, hogy kicsiben is el kell kezdeni. A kertjeinket ne betonozzuk ki, meg térkövezzük, hanem inkább ide füvesítsünk, vagy zöld növényi részt telepítsünk annak érdekében, hogy úgy, ahogy ön is említette, egy teljesen más mikroklíma alakuljon ki, és ne zárjuk le a talajt ezzel a műtárgyal a természetes légmozgással, vagy a levegővel, vagy érintkezve, vagy a napsugárzással. A másik, ami lényeges, hogy ezeken a műtárgyakon ugye egy sivár élet alakul ki, mert szinte elég minden, és mellette levő hely irányába is olyan hőkisugárzás van, hogy a környéken felborul az élővilágnak a rendje.
1: Hát akkor ezzel a kérdéssel hogy állunk, hogy esővízgyűjtés? Tehát fölismertük azt, hogy ez mennyire fontos?
0: Egyre több felé járok, és látom, hogy akár önkormányzati szinten iskolák, akár egy közösségi kertek, lakóparkok összefognak, és bizony a tetőről és egyéb helyekről összegyűjtik az esővizet, tározókat tesznek ki, köbös tartályokat, speciális víztározókat, hordókat, annak érdekében, amikor van eső, folyjon bele. Takarjuk le szúnyoghálóval, nem fog belemenni a szúnyog, és ebből a vízből előmelegített, kiváló lágy vízzel történő öntözés nagyon fontos. Igen, látom, iskolaudvarokban is látom már, szép lassan a közösségek, vagyis az egyének is felismerik és próbálnak tenni ennek érdekében.
1: És ami fontos, mert hogy itt idéztem a Mandiner cikkét, a bevezetőt, hogy idézem akkor az ön oldalán található bevezetőt is, amiben azt írja, azzal köszönti az olvasókat, hogy egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk azzal, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő ember. Ez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszereinkben előforduló adalékanyagok, színezékek, további vegyszer maradványok is. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, ezt a saját környezetében, mint ökológiai gazdálkodó hogyan tudja megvalósítani, és mivel nagy a követő tábora, mennyire hullik ez olyan talajra, hogy ezt mások is meg tudják ezt oldani.
0: A kertkultúra az egészséges táplálkozás kultúráját is jelenti, és a szakmai munkám küldetésemnek célja az, hogy a termőföldtől az asztalig szakmai tanácsadással próbálom segíteni, és törekszem segíteni a hozzám forduló fiatal, vagy még fiatalabb kertészeket. Olyan szakmai praktikákkal próbálom átbeszélni velük, jelen lenni, kint lenni, követni, megfigyelni, amivel az a cél, hogy csökkentsük a kémiai terhelésnek a jelenlétét az adott kis gazdálkodásban. Hiszen van biogazdálkodás, mint egyik irány, van konvencionális gazdálkodás, de mind a kettőnél az a cél, hogy csökkentsük a kémiai anyagoknak a jelenlétét. Nagyon komoly emésztőszervi problémák vannak. Én magam is megéltem sajnos emésztőszervi problémáknak a küzdelmét. A saját sorsomon keresztül is látom azt, hogy mennyire fontos, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk el. Hol termeljük azt az alapanyagot? Milyen a talajélet? Mert tessék elhinni, mindennek az alapja az egészséges talaj. Nem a kultúra az elsődleges dolog, amit termelünk rajta, hanem az adott termőföldem milyen egészségi állapotban van. Betegek nagyon sok helyen a talajaink, betegek. Mindenhol lehet gazdálkodni, termelni, gondoljunk a tokai tufákra, vagy a badacsonyira, vagy a homokra, vagy épp más talajtípusra, hanem fel kell töltenünk szerves anyaggal, ha van élővilág, szerves anyag, akkor van élet. És ez az élet áttevődik a növénybe, mert a növénynek a gyökere a szája, és a talajból vonja ki azokat az értékes ásványi anyagokat, ami megjelenik a növényben, majd a termésben. Nem hiába, a termőföld íze megjelenik a szőlőben, megjelenik a borban. Ugyanúgy igaz, nincs annál jobb, mint a termőföldön termelt paradicsomnál, amely hazai termőföldön a kiskertünk világába, és a nap melege érleli meg ezt a csodálatos termést.
1: Mindenképpen beszéljünk, mert hogy nagyon elszaradt az idő jó társaságban, ez már csak így van, szűk, bő két percünk még maradt, hogy sűrűn fogadjuk itt önt, mert hogy testvér intézményünkben, a Duna Televízióban is tanácsokat ad, milyen időközönként, és hogy jött ez a kapcsolat?
0: Szeretném még, ha megengedi, egy másik testvérintézményt is megemlíteni, a Dankó Rádiót, mert a Dankó Rádióba, ha mehetek innen sorba, megtisztelő felkérésért, hogy kedd és csütörtök reggel Hajdú Tibor műsorvezető úrral szakmai beszélgetéseket folytatunk, mindig aktuális kérdésekre próbálunk választani, nagyon értékes a Dankó Rádió világa, nagyon sok kérdést kapunk a kedves hallgatóktól, észrevételeket, és ezekre próbálunk aktuálisan válaszolni. A Duna Televízió megtisztelő felkérése valamikor még egy-másfél évvel kezdődött, amikor a Családbarát, Családkör, Családi Kör című műsorra szakértőként kezdtek elhívni, és mindig aktuális dolgokat szemléltetve hozom. Vallom azt, tessék elképzelni, hogy nem csak elég elmondani, hanem látni, megfogni, megkóstolni, tapasztalatot gyűjteni. És ez két hetente jelennek meg a televíziónak a műsorában, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, mert egy szuper csapattal dolgozunk együtt. Utána a vezetők átgondolták a dolgot, a kertnek a fontossága egyre több embert érdekel, nem volt ilyen koncepció másik a műsor struktúrában, és elindult a Sípos Gazda Házhoz Megy című kis műsor, amikor meglátogattam emberkéket, embereket, ismert embereket, és a kert világában próbáltam nekik segíteni. Most pedig a kiskertem sorozat ért véget a nyári szezonnak a végére, kezdetére. Novodoszki Éva kedves műsorvezetővel a kezdetektől kezdve egy szép kertet építettünk fel.
1: Hát ezek után már csak az maradna kérdés, csak egy-két mondatba válaszolni, hogy van idő kertészkedni ezek után?
0: Van, és kell is. Nagyon fontos, mert a kert egy nyugalmat, egy teljesen más világot ad számomra.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Sipos József kertészmérnöknek, vagy ahogy mindenki ismeri, Sipos Gazdának, és aki kíváncsi, hogy mi tehát a kert, az olvassa el holnap a Mandénerben Hegyi Zoltán írását, mi pedig erről beszélgettünk szakértőnkkel. Köszönöm még egyszer.
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
1: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
3: kortárs magyar irodalom megkerülhetetlen figurája, rendkívül sikeres és termékeny író, több mint 300 könyve jelent meg, köztük 1000 oldalas verses kötettel, és ez nem is a teljes életmű, csak a 2017-ig írott versek. Kik vagytok ti? Teszi fel a kérdést az irodalom történeti munkájában, és Géza gyerek című drámája, akárcsak a többi színpadi műve, népszerű és sokat játszott darabok, mert valami nagyon fontosat tudnak elmondani a világról, gördülékeny, friss nyelven, és telve mélységesen mély szeretettel és jósággal. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem H. János, író, költő, drámaíró, festő és illusztrátor, aki sok könyvének a borítóját maga tervezte, és akit idén Magyarország babérkoszorújával tüntettek ki. Nézzék el nekünk, hogy tegeződni fogunk, és először persze a 40 év című gyűjteményes verses kötetről, tudják, arról a bizonyos 1000 oldalasról beszélgetünk.
4: Egyrésztről a mennyiség az nem jelent semmit, mert vannak különben nagy életművek, mint az Adié, ahol nagyon kevés százalékú a fantasztikus vers, de az a kevés százalék is fenntartja Adinak a státuszát a magyar irodalomban. Aztán vannak olyan életművek, mint a Petőfi, ami 6-7 évig tartott, és mégis háromszor akkorák, mint a Pilinszki életmű. Szóval ez embere válogatja, hogy ki hogyan dolgozik. 2017-ig 40 évnyi vers termésének az anyagát foglalja össze. Volt egy olyan szándékom, hogy még életemben összerakni azt, amik vannak, mert nem minden került be a kötetekbe. Nagyon hanyag vagyok az ilyen adminisztrációba, tehát el is felejtem, hogy mit írtam meg, és akkor úgy gondoltam, hogy összeszedem, és azt a látszatot keltem, mintha ez egy posztumusz kötet lenne. Tehát ez úgy van megcsinálva, mint egy posztumusz kötet. Vannak benne zsengék, vannak benne alkalmi versek, vannak kötetből kimaradt versek. Kicsit olyan azért ez a könyv, hogy aki közelebb áll hozzám, pontosan tudják, hogy addig ment a gyűjtögetés, amíg bele nem untam, és akkor a többit hagytam a francba.
3: Volt olyan, amit nem akartál, vagy amit kihagytál, vagy amit már nem szeretsz, vagy ami már nagyon nem a tiéd, és kiraktad?
4: Ez nem egy válogatott kötet, tehát benne maradt minden, és nem akartam utólag elbírálni, hogy ez oké, ez meg nem oké. Azzal sem értek egyet, amit mondjuk a Szabó Lőrinc csinálta, hogy a korai verses köteteit átírta, mert persze az ember évtizedes gyakorlat után másképp nyúl a vershez, de hogy tudnék én ahhoz a költeményhez hozzányúlni, amit 16 éves koromban írtam 60 éves koromban. Egyszerűen azt sem tudom, hogy miről szól, mit gondolt az a költemény, és az, hogy ügyesebben meg tudom csinálni formailag, vagy nem tudom, szókészletében. Ez azt jelenti, hogy én tulajdonképpen el akarom törölni az én 16 éves valómat, holott a 16 éves korában az ember azt úgy látta. Tehát én nem nyúltam bele semmibe sem. Volt, ami nem tetszett, nem is kevés.
3: Mi kell ahhoz, hogy a mostani énednek ne tessen valami? Mert ugye ez a 16 éves kor, ez láthatólag. Mert ugye mindig azt szoktad mondani, hogy meglegyen a dolognak a maga igazsága. Szóval, hogy akkor annak a 16 éves korinak megvolt a maga igazsága, de mi az, amit nem szeretsz már?
4: Nem az, amit 16 éves koromban írtam, azok tök rendben vannak, meg az első kötetem is nagyjából rendben van. Valahol ugye a harmadik, negyedik kötetnél pont a Marlon és Marion című könyv, ami nagyon sok mindent tartalmaz abból, amit én később megvalósítottam, szellemileg is és stilisztikailag is. Ez egy olyan kötet, amiben vannak versek és vannak prózák is, és vannak versprózák is, és vannak rajzok is, és van egy történetelmesélés is benne. Nagyjából ez a 93-as kötet tulajdonképpen a csírájában mindent tartalmaz, amit én később jobban és bőségesebben kifejtettem poétikailag és szellemileg is. El voltam ájulva ettől a könyvtől, hogy ez milyen klassz, amikor írtam, és most utólag nézve mégsem tudom annyira megszeretni, mégis úgy érzem, hogy egy csomó olyan, nem tudom, olyan külső gondolkodás van, vagy ideológia van ráerőltetve a szövegekre, ami nem tesz neki jót. Nyilván az a cél, hogy érzelmileg tudja a szöveghez kapcsolódni. Nagyjából úgy néz ki ez a dolog, hogy a saját életünk azért érdekes, mert mi éljük, nem azért, mert különleges dolgok történnek benne, nem is szeretnénk, ha különleges dolgok történnének benne, azért különleges, mert intim viszonyban vagyunk vele. Az irodalmi műnek, amikor létrejön, olyannak kell lenni, hogy az olvasó ugyanazt az intim viszonyt tudja kialakítani az ott megfogalmazott érzelmekkel és történetekkel és jellemekkel, amit a saját életével megvalósít. Mert valójában az ember nem a történetet olvassa, nem a Hamletet és a Raskolnikovot és a Miskin herceget olvassa, hanem a saját életét olvassa, ahhoz az élethez szeretné, ha hozzászólna egy könyv, és amikor azt találja, hogy igen, ez rólam is szól, ez hozzám beszél, akkor kialakul egyfajta érzelmi érintettség, amely érintettség megkönnyíti azt, hogy a könyvnek minden részét be tud fogadni. És a flexibilitása az olvasónak az pedig az, hogyha megtalálod a számodra fontos igazságot, akkor mindegy neked, hogy ez Helsingörbe játszódik egy királyi várban, ahol te nem éltél, és nem is fogsz élni, vagy Fekete Afrikában játszódik egy törzsnél, vagy keleten egy japán társadalomban. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen reália közegben szólal meg, hogyha az hozzá tud szólni, akkor te ezt a reália közeget 5 perc alatt megtanulod.
3: Te vagy ennyire tudatos, amikor írsz?
4: Nem, én egyáltalán nem vagyok tudatos, tehát, hogy de így utólagosan szeretek okoskodni arról, amit írtam, és mint elég sokat járok író-olvasó találkozóra, megtanultam, hogy mit mondjak a könyveimről, kitalálok dolgokat, de amúgy én egy ösztönös író vagyok. Nem vagyok idióta, tehát gondolkodom, tehát az ösztönös az nem azt jelenti,
3: hogy... nem olvasnám.
4: Ja, tehát az ösztönösség nem azt jelenti, hogy az agyam nem működik, hanem azt jelenti, hogy nem tudok rációból kikeverni témákat, műveket. Várom azt, hogy az én agyam kitermelje azt az újabb témát, amit meg akarok írni, amiről előre nem tudom, hogy milyen lesz. Fogalmam sem volt, hogy amikor a Boldog-boldogtalant írtam, hogy az egy olyan könyv lesz, amiben mint a stafétát úgy adja át egyik történet a másik történetnek a folytatás lehetőségét. Tehát, hogy történetről történetre fogunk bukdácsolni, és nem lesz egy centrális története. Fogalmam sem volt, hogy ez így fog alakulni. Egyszerűen alakult bennem a történet, és arra reflektáltam.
3: Ehhez keresünk valami zenét?
4: Hát talán legyen egy Balaton szám, a tudja jól a kínai kormány például.
3: De ezzel mikor találkoztál? 80-es évek?
4: Hát talán 82-ben mondjuk.
3: És van hozzá emléked?
4: Kicsit talán az az emlékem, és egyáltalán a Víg Mihálynak a művészetében, hogyha már így az ösztönösséget érintettük, hogy van egy ilyen ösztönösen ráérez valamire, amit nem tudsz ilyen racionálisan kivakarni, hogy most mi is a jelentése ennek a szövegnek, és hogy nagyon mélyen van egy ilyen eredendő erős hangulata annak, amit csinál, és persze abszolút makulátlan szerintem, és az nagyon fontos számomra.

0: azt mondod, hogy eredendő erős hangulat. A te műveidben szerintem ez az a Vámos Mikolai gyerekkor.
1: Hát nyilván az ember több irányból szedheti össze, hogy miről írt. Hát az alapvetés az mégiscsak az, hogy te mit éltél át. Vagy a saját életeden keresztül, vagy mások történetén és mások példáján keresztül. És ez nagy vonalakban a gyerekkoromnak, ami egy Vámos Mikolai térben zajlott, és aztán a felnőtt korom, ami egy átlagos, nem tudom, budapesti értelmiségi létet jelent, tehát hol ebben, hol abban utazom, ezeket tudom használni. Mikor a Napra jutni novelláit írtam meg, ami egy kisgyerekkor történetet épít föl, és akkor szándékosan azt akartam, hogy valamilyen módon újra értelmezzem a Vámos Mikolai gyerekkoromat, és akkor arra jöttem rá, hogy nagyon kevés dologra emlékszem, és amire emlékszem, az sem a saját emlékeim, csak az anyám elmondására, meg történetmesélésére emlékszem. Úgyhogy újra kellett építeni azt az egészet a saját fejből. Érdekes, hogy a drámák, amik vidéki közegben zajlanak, ott az ottani karaktereknek a nevei, azok valós Vámos Mikolai embereknek a nevei, de nem ők vannak a karakter mögött, mint akik voltak a valóságban. A műalkotás, vagy az irodalmi mű az egy teremtett világ, nem a valóság tükröződése. Létrejön az én tapasztalati anyagomból, természetesen ilyen módon köthető a valósághoz, és belép az olvasó a saját tapasztalati csomagjával, és az a két tapasztalati csomag egymásra kell, hogy találjon ahhoz, hogy működőképes legyen a mű. Tehát maguk az elnevezések is hozzák azt, hogy milyen karaktereket lehet mögé építeni. Aki író akar lenni, nem gondolom, hogy pokolra kell annak menni, de az biztos, hogy nagyon elhivatottan kell tolni azt a szekeret, ami az írásról szól.
0: Ezen egyetértünk, egy dolog alól csúszták, hogy elmesélt, hogy milyen kisfiú voltál, Szőke Cuki.
1: Aranyos kisfiú voltam, igen. De a bátyám szerint biztos egy kis szemétláda voltam.
0: Ja, de aki az a fajta öcsi voltál, aki ment árulkodni.
1: Hát ha nem is mondtam el, de a bátyám 4 évvel idősebb, mint én, tehát a felelősséget neki kellett viselnie miattam. És nem akartam bajba juttatni a bátyámat, csak vártam az óviba, hogy elvisz haza, nem jött értem, elmentem és eltűntem, és akkor ez ilyen kellemetlen volt, mert én nem csináltam semmit, csak elmentem a patakpartra, és ott leültem, és ott néztem a vizet. Sajnos ez a elbambulás, ez nagyon jellemző volt már gyerekkoromban, és így az apám feltételezte is, hogy nem vagyok teljesen komplett, mert képes voltam órákat.
0: Akkor gondolkodtam.
1: Hát igen, gondolkodtam és álmodoztam, és képes voltam az ablak előtt is ülni, és csak úgy nézni, ahogy az ablak előtt fújja a szél a fa leveleket. Szóval a bátyám sokat szívott miattam, de végül is ő elég gyorsan elkerült Vámos Mikoláról, mert ő ugye mikor 14 éves lett, akkor én még csak 10 voltam, és tulajdonképpen arra az időszakra, amire visszatudok emlékezni, ő már nem volt otthon. Egy furcsa helyzet volt, hogy kvázi majd, hogy nem egyedülálló gyerek voltam, hiszen az akkori kollégiumi világban a gyerekeknek nem minden héten jártak haza a gyerekek, hanem havonta egyszer mondjuk. Tehát gyakorlatilag az volt, mintha nem lett volna bátyám.
0: 2-1-ke volt.
1: Ja, valahogy úgy.
0: Akkor valami zenéhez az álmodozáshoz.
1: Mondjuk legyen a kis Páltól nem én vagyok a nagymamád, például ez egy ilyen, de ha gondolok rád, megállok. A kis Pált meg persze a Lovasit, azt abszolút egy csúcs teljesítménynek tartom a magyar popzene világába, és az egyetlen olyan zenekarnak, ami annak ellenére, hogy persze egy időben megszűnt, most újra alakult, de mégiscsak teljes pályát tudott lefutni, vagy kifutni. Tehát az, amit a Kispál meg tudott valósítani, azt nagyon kevesen tudták megvalósítani, úgyhogy számomra ő egy ilyen minta dolog, de én a Kis Csillagot is szeretem.

0: Ugye ennek a számnak az volt a címe, hogy nem én vagyok a nagymamád, de te nagymamád milyen volt?
1: Ugye kettő is volt belőle, mind a kettő, nagyanyámból és nagyapámból is. Mi az anyai nagyszüleimmel laktunk egy háztartásba. Akikkel együtt él az ember, azok nagyon közvetlen élményt jelentenek. Nagyapám az egy ilyen mintaszerű, őt rettetesen megszívatta a háború is, aztán a kommunista fordulat is, és valahogy ezt kialakította benne, hogy ezt ő nem fájdalmasan fogta föl, hanem egyfajta ilyen jókedvel, és mikor megkérdezték tőle, hogy milyen öregnek lenni, és akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen jó, mert van családom, hiszek Istenbe, és tudok pisilni.
0: Nagy dolog egy idő.
1: Tehát ő ilyen volt, egy nagy történetmesélő volt, iszonyatosan jól tudott történetet mondani. Nem volt sok története, 6-8 történetet forgatott állandóan, abból egyet én is megírtam, a Gróf Arzénovics Mirutinét, de minden történetnek volt 5-6 változata, attól függően, hogy kik előtt mondja el.
0: Mert a te könyvében nincs mindennek 5-6 változata.
1: Az életnek van 5-6 változata, de csak egy valósul meg. Tényleg nagyon, nagyon jó lelkű ember volt, és nagyon lehetett szeretni. A nagymamám, hát ő rettetesen ironikus volt, időnként gúnyos, nagyon-nagyon okos volt, iszonyú gyorsan pörgött az agya, és hát volt egy kis lenézés benne a többiekkel szemben, mert hogy zongorázni lehetett volna a különbséget, igen. És mert nagyon öreg volt akkor, és még a gyerekeim ott ültek mellette, nézték a tévét, és a nagymamám kommentálta a reklámokat, és írták le a nagymama aranyköpéseit, ahogy osztja az észt. Úgyhogy ő ilyen volt. Hát az apai nagyszüleim azok másmilyen, ott nem alakult ki közvetlen kapcsolat. Eleve különbség volt a szüleim között, mert ugye az anyáim még földművesek voltak, az apám még iparosok, ami azt jelenti, hogy mind a kettő szegény volt, de az iparosok azok beképzeltek voltak, és lenézték a parasztokat, és az apámat is lenézték azért, mert hogy ő lefelé házasodott, mert egy parasztlányt vett el feleségül. Hát vannak ilyen társadalmi harcok még ezen a szinten is. Az apai nagypapám az alkoholista volt, és nagyon gyűlölte, elvették a műhelyét.
0: Mondjuk én megértem, hogy ez tönkretette az embereket.
1: Hát igen. De azért általában némiképp azért úgy látom, hogy az alkoholizmusok 90%-ában csak a magyarázat van keresve, és akkor mindig van, találunk valamit. A nagyapám azzal flexelt, hogy ugye elvették a komcsik a műhelyét, és ezért bekényszerült egy gyárba asztalosként. Ráadásul nem is otthon, hanem Szentendrére kellett járnia, ami azt jelentette, hogy ott lakott egy hétig, és csak hétvégén tudott hazamenni, ugye szombat-vasárnapra. Szóval biztos, hogy nehéz volt neki ezt az egészet így végigcsinálni, de azért nagyon nehéz ember volt, és apám rettenetesen haragudott rá, és mindig attól lehetett félni, hogy apám egyszer, amikor nagyanyám sírva rohan, hogy bántja a nagyapám, akkor oda megy és megöli, és az egész család attól rettegett, hogy az apám, aki egyébként egy ilyen fura típusú ember volt, hogy elég zárkózott volt, és nem nagyon mutatta az indulatait, inkább csak azt lehetett látni, hogy vagy hallgat, vagy jókedvű, általában között ilyen, mondhatni, ez egy ilyen bipoláris jellegű probléma volt nála, de a nagyapám az úgy ki tudta hozni a sodrából, hogy úgy kellett néha lefogni, hogy megy és megöli az öreget, mert annyira fájt neki az, hogy bántják az anyukáját nyilván.
0: Ilyen emlékek két módon tudnak működni, vagy úgy, hogy kinyitnak valamit az emberben, mert azért te ehhez hasonló karaktereket elég jól mozgatsz a darabjaidban, vagy bezár valamit az emberbe, és nem akar rá gondolni. Neked ezek hogy működtek?
1: Az irodalmi mű létrehozásakor mindent fel kell használnod, ami a fejedben van, és nem lehet leviselkedni egy tulajdonságot. Tehát, hogyha te egy emberhez nyúlsz, ha mondjuk az egy arrogáns, vagy egy családon belül divatos szavak, ezek a mérgező, meg toxikus viselkedés van, akkor te nem tudod azt megtenni, hogy csak félgőzzel nyúlsz ezekhez a figurákhoz. Teked a te általad belátható maximális mélységet fel kell bányászni. Az van, hogy neked meg kell értened azt az embert, akiről írsz. Akit nem értesz meg, arról ne írj. Ja, és azt gondolom, hogy az, hogy az ember jó szándékkal közeledik a világhoz, az nem egyszerűen egy par excellence jóság, hanem egyszerűen az érdeked is az, hogy így közeledj. Egyrészt a jó indulatú embereket sokkal több pozitív visszajelzés éri, másrészt a jó indulattal való közeledés sokkal jobban helyet tud neked biztosítani a közösségbe, és mi közösségben élő emberek vagyunk, nem tudunk közösségen kívül élni, ki akar akolon kívülre kerülni. Mindenki azt szeretné, hogyha benn lenne egy meleg közösségbe. Ez az egyik ilyen alaptraumája az emberi létezésnek, hogy be akarok lépni a többiek közé, de attól félek, hogy az emberi közösség, mint egy dzsungel felzabál engem, és nem leszek már én. Ha viszont el akarok szakadni, akkor meg kivetnek magukból, akkor meg egyedül maradok. Ez egy alapszorongás az emberi létezésnek, úgyhogy ez egy nehezen feloldható kérdés.
0: Csak attól függ, milyen a környezet, akkor megint kellene egy szene nekünk.
1: Oké, akkor most én egy képet fogok mondani, méghozzá From Her to Eternity című számot, ha jól emlékszem, 83-ból ez a korai Nick Cave-nek egy ilyen vad dala, ami
0: de még... De Nick Cave azért nagyon különleges karakter.
1: Hát igen, ez egy ilyen... Emlékszem, még én nem hallottam akkor élőben, és akkor egy könnyű zenével foglalkozó barátom, aki járta a világot már akkor a 80-as évek elején, és ment ilyen különböző ilyen alternatív koncertekre, és akkor meg is kérdeztem, hogy milyen az, amikor a Nick Cave föllép. Mert hogy ezek olyanok voltak, hogy egész nap valami punk, vagy valami hasonló, ment, mit tudom, Berlinbe, és akkor mondja, hogy amikor ő a színpadra lép, akkor megfagy a levegő. Olyan erős a kisugárzása, tényleg nagy iszonyatos erő jön le a színpadról. Az is egy érdekes dolog, hogy ő szerintem nagyon-nagyon ügyesen, nagyon jól alakította a művészi pályáját a korai vad korszakhoz, ahol tényleg remek művek, ez is például ez a szám is egy remek mű, és ahogy eljutott ezekhez a balladisztikusabb megszólalásokhoz, úgyhogy nagyon szeretem és nagyon jó alkotónak tartom. Nyilvánvaló, hogy akik popzenét hallgatnak, azok pontosan tudják azért, hogy ez is egy művészeti ág, aminek ugyanúgy vannak magas szintű teljesítményei, és ugyanúgy vannak proli teljesítményei. Tehát, hogy ahogyan az irodalomban is vannak olyan szövegek, amik meg vannak csinálva, szórakoztató céllal, vagy siker céljával, vagy mit tudom, micsoda, és azok körülbelül olyanok, mint a rossz tánczene. Úgyhogy meg van csinálva, van dallama, van szövege, ha épp olyan hangulatban van, hogy akkor el is dugdolhatod, és vannak azok, ahová mondjuk a Nick Cave csatlakozik, meg még sokan mások persze.

0: Azt muszáj elmondanod, hogy hogy tud az ember annyira termékeny író lenni, mint te, szóval ez fizikailag hogy megy?
1: Én szeretek írni. Ahogy öregszel, úgy kell preferenciákat megnevezni, hogy mit csinálsz az életedben, mert öregedvén egyre kevesebb fér bele a kalapba.
0: Milyen te férfi vagy, te nem neveltél gyerekeket?
1: De neveltem gyerekeket.
0: De a gyerekek nem vitték el az idődet, mint a nőknek?
1: De akkor is sokkal többet tudtam. Te lefektettük a gyerekeket, és akkor én még tudtam fennlenni, és még tudtam csinálni valamit. Én normális apa voltam, tehát hogy nem úgy, hogy a nő neveli a gyereket, én meg mit tudom.
0: Nem, művész.
1: Én vagyok a művész, nem voltam művész, és a gyerekeimnek most sem vagyok művész, hanem az apukájuk vagyok. Én nem járok társaságba, gyakorlatilag egyáltalán.
0: Már nem.
1: Hát régen sem annyira jártam, persze voltak barátaim, meg mit tudom, most szinte egyáltalán nem tudok járni, egyrészt rengeteget járok író-olvasó találkozóra, ami eléggé kimerít, mert mondjuk Nyíregyháza-Budapest relációból lenyomni egy ilyen beszélgetést azért az nem annyira...
0: Mit csinálsz útközben? Zenét hallgatsz, vagy hangos könyvet?
1: Hát hangos könyvet podcastot. Nem szoktam, podcastot szoktam hallgatni, meg valamit angolul, amit megértek, úgyhogy én régen rengeteg zenét hallgattam autóba, most kevésbé, mert egyszerűen gondolkodni akarok, és megzavar a zene.
0: A karakterei dolgoznak a fejedbe? Akik meg akarnak születni, vagy akik már megvannak, és akkor át akarják magukat írni?
1: Nagy általánosságban nem ennyire konkrét dolgok forognak a fejembe. Jönnek, mennek a gondolatok, cikáznak, és akkor így, ahogy pörög, ez mit tudom én, mint egy ilyen vetítő, ami folyamatosan be lenne kapcsolva, amiben képek villanak, gondolatok, szavak, mondatok, és akkor így megáll a gép, és akkor azt mondja, oppá, itt van egy, most például egy ilyen címmel írtam a novellát, az a cím, hogy nem, és valaki elmesélt egy történetet, mindegy, ahol egy pár, egy házas pár hogyan jutott el oda, hogy nem akartak gyereket, majd egy bizonyos idő után a feleség rájött arra, hogy ő nem sokáig nem akarhat, mert onnéttól már nem is lehet, viszont a pasiának, vagy férjének viszont bármikor lehet. Nem ugyanabban a csónakba eveznek valójában. És erre rájönni, ez nem olyan egyszerű, hiszen szeretik egymást. Szóval...
0: Meg milyen jó, hogy ezt most nem tudod. A te gyerekeid, ők így megérkeztek az életetekbe, vagy ők nagyon ki voltak találva, hogy akkor most jöjjenek, így jöjjenek?
1: Az én házasságom az egy gimnáziumi szerelemből indult, és már amikor elvégeztük az egyetemet, akkor már mi együtt laktunk, de aztán utána meg is házasodtunk.
0: Ez volt az életrendje?
1: Igen, tehát itt vagyunk egymásnak, akkor most miért ne legyenek gyerekeink? Jó dolog szülőnek lenni.
0: Három van neked?
1: Igen, igen.
0: És mikor rajzolsz? Szóval mi van akkor, amikor rajzként akar kijönni az, amit el akarsz mondani?
1: Hát azt általában este szoktam, vagy ilyen késő délután, mert az nem kell agy.
0: Nem már.
1: Kevés kell. Rajzolásnál sokkal inkább képekbe gondolkodom. Képekben és képi történetekben.
0: Tehát az írásaidban is.
1: Igen, csak ott fogalmi dolgokat kell használni. De nagyon érdekes dolog, hogy bármennyire is próbál az ember plasztikusan írni, és másképp nem is érdemes, tehát bármennyire is úgy érzed, hogy minden érzékszervedre kell, hogy hasson az a szöveg. De mégiscsak fogalmi térben vagyok. Bármit is csinálsz, fogalmi térben vagy. A zenemű az, ami a legmagasabb szinten van szerintem az absztrakcióban, mert ott egyáltalán nem kell fogalmakkal bánnod, de a kettő között ott van valahol a festészet, ahol formák vannak, és sokkal inkább elnagyolt fogalmak.
0: Körülöttünk nem is tudom hány kép, de rengeteg.
1: Ja, de ezeket nem én festettem, de nekem is rengeteg.
0: De nézegetted őket?
1: Szoktam, igen. Szoktam nézegetni, most már túl sok van, úgyhogy majd valamit kell csinálnom, hogy valahogy megre.
0: Nekem ezt tetszik, ez olyan, mint egy wunderkammer, hogy mindenféle van.
1: Klasszikus művészek nem élvonalbeli munkái vannak, mert részkarcok, egy-két festmény azért van, és de ezek nagyon jó minőségű alkotók, nagyon sok szőnyim van egyébként, szőnyi részkarc. Én szeretem, hogyha ezek az érintések közel vannak hozzám. Egyszerűen van egy olyan evidens igazságkeresés, ami jó, a körülvesz téged.
0: Te is klasszicizálódni fogsz, erre szoktál gondolni, mint a irodalmi hősök, akikről írtál, hogy akkor mi lesz?
1: Remélem, mert csak halálom után fogok klasszicizálódni.
0: Akkor most keresekem egy olyan szép zenét, amire el tudok búcsúzni.
1: Legyen egy illésszám. A Fáj minden csók, ez a 66-os Táncdal Fesztiválnak a száma volt. Nekem akkor, amikor ezt hallottam, ezt láttam már a tévében, nekem korszerű apukám volt, és volt tévénk. Amikor azt láttam, hogy lehet így a világról beszélni, ahogy ez a dal szól, ahogy addig semmit nem hallottam, mert nem nagyon hallottam már most mikor igazán jó zenéket, akkor úgy éreztem, hogy minden megfordul bennem, egyszerűen teljesen más világ jelent meg a szemem előtt, amifelé nekem mennem kell, és ebben nagyon erősen benne volt az iszonyú szenvedélyesség, az érzelmi erőknek a felszabadítása, hatalmas szabadságvágy, és a világ megismerésének gigantikus vágya. Újra.

0: Vendégem H. János, József Attila díjas író, költő, illusztrátor volt, akit idén Magyarország babérkoszorújával tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mari Andra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián. Ezt a műsort az éjjel egy órai hírek után ismét meghallgathatják. Utánunk az esti mese és a krónika következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Több ezer pedagógus tüntetett Bukarestben az új bértörvény tervezete ellen. A napos, gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy záporzivatar. Következnek a részletek. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Részletek Brieska Dánieltől.
3: A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama szerdán 349 forintra erősödött, erre 2021. szeptembere óta nem volt példa. Ennek hátterében részben az áll, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a köztük dúló háború befejezéséről, ugyanakkor az uniós forrásokról szóló megállapodás, a csökkenő energiaárak, a kedvező 1,8%-os májusi inflációs adat, a növekedés beindulása és a 6,25%-os alapkamat is kedvezett a forintnak.
4: A Tisza győzelmére való fogadás, ez tovább erősítette a forintot már a választás előtt, majd a választási eredmény ismeretében ez még tovább folytatódott.
3: Hívta fel a figyelmet a portfólió vezető elemzője. Madár István hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
4: Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátás. utazások is jobbá váljanak.
3: A miniszterelnök szerint hamarosan kevesebbet kell majd fizetni itthon az üzemanyagokért. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a benzin és a gázolaj a kutakon. Jelenleg a 95-ös benzin védettáron 595 forintba, a gázolaj pedig 615 forintba kerül literenként. A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralások idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
5: Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre tört

0: világnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
1: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Bukarestben több ezer pedagógus vonult utcára az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen tiltakozva. A tüntetők szerint a jogszabály hatályba lépése jövedelemcsökkentést okozna az amúgy is alulfinanszírozott ágazatban, ezért a tervezet módosítását követelik. A pedagógus szakszervezetek munkabeszüntetést és a záróvizsgák bojkottját is kilátásba helyezték, ha a bukaresti döntéshozók nem tesznek eleget követeléseiknek. A román fővárosból Bot Eszter tudósított.
2: Az érdekképviselet szerint elfogadhatatlan, hogy a tanárok bérezését a közalkalmazotti bérskála alsó negyedébe sorolja a tervezet. Azt is kifogásolják, hogy a potlékok lefaragása miatt a jogszabály valójában alacsonyabb jövedelmet eredményez, hiába hajtogatja a kormány, hogy az alapbérek nem csökkennek. A tüntetők az ágazati megszorítások eltörlését követelik, egyebek mellett a lefaragott ösztöndíjak és a levágott potlékok visszaállítását, valamint a szakképesítési szintjükkel arányos bérezést.
1: Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakéta hiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megye központban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnesztia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 ezer törkatona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
4: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Német Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
5: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
4: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a családi sáv, benne az esti mesével, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra!
4: Műsorajánlat. Délelőtt.
6: Ha meleg, akkor fürdőzés. De hol? Vajon a strandok vagy a természetes vizek tisztábbak?
7: Egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
6: Víztisztasági körképpel is jelentkezünk a szezon elején. Önök hol úsznak, hűsölnek inkább? Mondják el nekünk. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
4: Délelőtt.

0: Szórakoztató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma Kovács Adél mond mesét.

0: Jó estét, gyerekek! Kobak könyvéből olvasok nektek. Kaktuszos mese. Napok óta búsult, sárgult a kicsi kaktusz. Kobak minden reggel leült mellé a kis székre, és nézte, nézegette. Miért búsulsz? Ha akarod, mesélek neked. Mesélt neki, de a kaktusz másnap is búsult, sárgult. Miért búsulsz, kicsi kaktusz? Ha akarod, hozok neked játékot. Hozott neki játékot, de a kicsi kaktusz harmadnap is csak sárgult, búsult. Miért búsulsz, kicsi kaktusz? Kérdezte megint Kobak. Messze van a mamád? Ha akarod, megkeressük. Azzal fogta a kicsi kaktuszt, betette a kicsi teherautóba. Egyik kezében a teherautó zsinege, másik kezében a mackó. Mentek, mentek, mendegéltek. Mikor a harmadik villanypóznához értek, nagyon elfáradtak. Néznek körül, hogy mire üljenek. Hát mit látnak? Jön utánuk a kicsi szék piros cipőben. Ülj rám, mondta Kobaknak. Én majd viszlek. A teherautót pedig kösd a lábamhoz. Így is tett Kobak. Felült a kicsi székre, az véggel lépkedett vele, utánuk gurult a kicsi teherautó a kicsi kaktusszal. Addig mentek, míg megéheztek. Gondolkoznak, mit kéne enni? Hát mit látnak? Jön a kerekasztal görkorcsolyán, s az asztalon egy nagy kerek kenyér. Letöri Kobak a dúcát, megeszi, tör egy darabot a mackónak, egyet a széknek, egyet az asztalnak, s a teherautónak is. A kis kaktusz nem evett bánatában egy falatot se, hiába kérlelte Kobak. Egyre búsult, sárgult szegényke. Mesélek a mamádról, mondta Kobak a kicsi kaktusznak, hogy ne búsuljon annyira. Hol volt, hol nem volt egy kaktuszmama? Annak volt egy kicsi kaktuszfia. És eltévedtek egymástól. Aztán addig keresték egymást, míg összetalálkoztak. Akkor közös cserépbe ültették őket, egy locsolóval locsolták őket, egész nap egymással beszélgettek, és boldogok lettek. Itt a vége. Edd meg a kenyeredet. De a kis kaktusz nem akart enni. Mit tehettek volna? Elindultak megint. Előlépdelt a kis szék Kobakkal, utána korcsolyázott a kerekasztal, utána gurult a kicsi teherautó a kicsi kaktusszal. Egyszer csak megállt a kicsi szék. Én úgy elfáradtam, hogy egy lépést se tudok tovább menni. Azt mondta a kerekasztal. Ülj a hátamra, majd én elkorcsolyázom veled. Így is tettek. Elől gurult a kerekasztal, utána a kicsi teherautó a kaktusszal, a kerekasztalon ült a kicsi széken Kobak, Kobak ölében a mackó. Gurultak késő estig, akkor aztán ásítózni kezdtek. Előbb a mackó ásított, aztán Kobak, aztán a kis szék, aztán a kis asztal, végül a teherautó akkorát ásított, hogy majdnem kiejtette a kis kaktuszt. Hát, ahogy így ásítoznak, hátra néznek, s mit látnak. Jön Kobak kis ágya rolleren. Lefeküdtek, elaludtak. Reggel megint útnak indultak. A kis szék piros cipőben, Kobak a mackóval, a kerekasztal görkorsolyán, teherautóban a kaktusz, a kis ágy rolleren. Mentek, mendegéltek, szembe jött egy fecske. Hova gurultok? Kérdezte. Mi se tudjuk, felelte Kobak. Keressük kicsi kaktusz mamáját. Nem láttad valahol? Fészke van, vagy sürgönydrótól lakik? Kérdezte a fecske. Hány kis fecskéje van? Nem érted, hogy kaktuszmamát keresünk? Kiáltott Kobak mérgében, de a fecske tovább ficsergett. Hogyne, hogyne? Nekem is van mamám. Csak tudom, milyen egy mama. Kukacokat hoz, és legyeket, és söpülni tanít. Kobak nem is válaszolt. Tovább gurultak. Hegyen fel, völgyön le, egyszer csak eléjük támad egy napraforgó. Hát ti hova gurultok? Kérdezi. Mi se tudjuk, felelte Kobak. Keressük a kicsi kaktusz mamáját. Nem láttad valahol? Nézzetek a napba, ott keressétek, mondta napraforgó, s már meg is fordult. Nézte a napot, és énekelt. Jaj, de buta vagy, kacagott Kobak. Hogy is lenne a napon? A nap kerek, és legurul róla a cserép. Gyertek, guruljunk tovább. Gurultak, egyszer csak szembe gurult velük egy vadgesztenye. Ti hova gurultok? Mi se tudjuk, a kicsi kaktusz mamáját keressük. Ti is lepottyantatok? Gyertek, guruljunk együtt. azzal arra gurult, ahonnan kobakék jöttek. Nem érted, hogy a kicsi kaktusz mamáját keressük? Úgy se tudtok visszarepülni a fára. Ha egyszer lepottyantatok, gurulhattok még a világ. Ti is gurultok, én is gurulok. Gyertek, guruljunk együtt. A mamánk már rég elfelejtett minket. Gurulj csak, mondta Kobak a gesztenyének. Mi megkeressük a kicsi kaktusz mamáját, mert búsul, sárgul szegény. Azzal megint útra keltek. Mentek, mentek, estig gurultak. Lefeküdtek, elaludtak. Reggel megint útnak indultak. A kis szék piros cipőben, Kobak a mackóval, a kerekasztal görkorcsolyán, teherautóban a kaktusz, a kis ágy a rolleren. Mentek, mentek. Hát szembe jön egy kis locsoló. Sírt nagyon. Hát te miért sírsz, kis locsoló? Kérdi Kobak.
1: Eltévedtem. Nem találom a mamámat.
0: Hüppögött a kis locsoló. Nem csavarogtál véletlenül? Kérdezte szigorúan Kobak. De a kis losoló úgy elkezdett sírni, hogy megsajnálta. Hadd el, megkeressük a mamádat. Mi is azért mendegélünk, gurulunk, hogy a kis kaktusz mamáját megtaláljuk. Azzal elindultak a kis locsolóval. A kis locsoló fogta a széklábát, a széklába az asztallábát, az asztallába meg az ágylábát, az ágylába Kobakot, Kobak a mackót, a mackó a teherautó zsinórját, a teherautóban pedig ott búsult, sárgult a kis kaktusz. 3 napig mentek. Ha elfáradtak, leültek, ha megéheztek, ettek, ha elálmosodtak, aludtak, míg végre megint egy városba értek.
2: Né, ugyanolyan város, mint a mi városunk,
0: kiáltott fel a kicsi szék.
2: Ugyanolyan utca, mint a mi utcánk,
0: tapsolt az asztal.
2: Ugyanolyan ház, mint a mi házunk, ugrált örömében a teherautó.
0: Ugyanolyan terasz, mint a mi teraszunk, derült fel a kaktusz. De hiszen ez a mi házunk.
2: Itthon vagyunk.
0: Ekkor a szomszédék teraszáról kihajolt egy nagy locsoló.
2: Hol tekerektél, adta kis locsolója? Nem megmondtam, hogy csak a ház körül öntözges? Na, egy-kettő feljönni.
0: Aztán kíváncsian kéjebb hajolt.
2: Kik azok ott mögötted?
1: A barátaim, mondta a kis locsoló. Segítettek, hogy megtaláljalak.
2: És ők is keresnek valakit, a kis kaktusz mamáját.
3: Na, gyertek fel, enyhült meg a nagy locsoló.
2: Kaptok friss vizet vacsorára.
0: Felmentek. A kis locsoló fogta a széklábát, a székláb az asztallábát, az asztallába az ágylábát, az ágylába Kobakot, Kobak a mackót, a mackó a teherautó zsinórját, s a teherautóban sárgult, búsult a kis kaktusz. Hát, ahogy felérnek, leülnek, vizet isznak, egyszer csak látják, hogy ugrik ám le a terasz párkányáról egy nagy kaktusz, egyenesen a kis kaktusz elé. Összeölelkeztek, amennyire tudtak, hogy meg ne szúrják egymást, mert mondanom se kell, hogy a kis kaktusz mamája volt az. A cserép eltörött, de annyi baj legyen, így legalább közös cserépbe ültették őket. Egy locsolóval locsolták őket, egész nap egymással beszélgettek. Boldogok lettek. Itt a vége. Fogd meg a madzagot, és húzd haza Kobak kicsi teherautóját.
4: A következő rész a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, most Kovács Adél mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Kobak könyvéből olvasok nektek.

0: ABC-s mese. Kobak iskolába indult. Elgurította a játékautót. Gurulj, amerre látsz! Én már iskolás vagyok. Mától kezdve nem játszom játékautókkal. Belerúgott a labdába. Játsz, akivel akarsz, én már nagy fiú vagyok, iskolába megyek. Sarokba állította a képeskönyvet. Koksolj itt magadnak! Én már ezután csak olvasni fogok, nem képeskönyvet nézegetni, mint a kicsik. Aztán kiitta a kakaóját, hátára vette az iskolatáskáját, és elindult. Úgy se találsz oda egyedül, kiáltotta utána a labda, és már ott is ugrált Kobak előtt. Erre van az iskola, erre, gurult jobbra. Nem igaz, erre van az iskola, dudált a kis autó, és már fordult is be balra. Kobak megállt az út közepén, és nem tudta, merre menjen. Mama, sírt el magát, merre van az iskola? Sír az iskolás, sír az iskolás, csúfolt a labda. Bőg az iskolás, bőg az iskolás, csúfolkodott a kis autó. De mama már jött is. Csak nem félsz iskolába menni? Gyere, induljunk! Azzal már fogta is kézen Kobakot, és indultak előre. Hanem ahogy a sarokra értek, nagy mérgesen rájuk szólt a jelzőlámpa.
1: Megállni!
0: Aztán a villamosokra hunyorított.
1: Mehettek.
0: Mentek a villamosok egyik a másik után.
2: Elkésel, elkésel,
0: csörömpöltek el Kobak előtt. Most az autókra hunyorított a jelzőlámpa, s már durrogtak, berregtek is hosszú sorban.
2: Úgy is elkésel,
0: dudált leghátul a játékautó. A tetején a labda ugrált.
2: Mi hamarabb odaérünk?
0: Végül átmehettek a gyalogosok is. Mentek, mendegéltek, míg az iskolába nem értek. Hanem az iskola kapujában ott állt már a játékautó, ott ugrált a labda.
2: Engedjetek be, kiáltott rájuk Kobak. Elkések!
0: De most fügyszó hallatszott. S hát a lépcsőn ott állt a képeskönyv, és integetett ki belőle a rendőrbácsi.
1: Megállás! Előbb a játékok!
0: S már gurult is befelé a kis autó, mögötte a kiságy. Mögötte a bólogató bádogbéka, a cérnacica, csúszott a csiga, dübögött a dob, eregélt befelé az egérke, énekelt az énekespinty, fütyült a füstös mozdony, gurult a görkorcsolya, gyalogolt a gyúrótábla, himbálózott a hinta, indult az igás szekerecske, izget mozgott az íj, jött a jérce a kakassal, Ládikó a lyukkal, Mackó a mézzel, Nénike a nyullal, ordított az oroszlán, mögötte öt ökröcske, parádézott a póni, ravaszkodott a róka, sejpített a síp, szögdécselt a szita, mögötte a teve, a tyúkocska, az ugrókötél, az ürge, a villanyvonat, a zenélő doboz és a zsineg. Mire Kobak bejutott az osztályba, teli is, de teli volt játékokkal a terem. Játékok ültek a padokban, az ablakpárkányon, a tábla szélén, s akkora zaj csaptak, akkora csiricsárét, hogy még a kréta is ugrálni kezdett, és táncolt a táblán a táblatörlő. Kobak ijedtében a pad alá bújt, s mikor bejött a tanítónéni, azt hitte, hogy fél az iskolától.
3: Ne félj, Kobak, nem harap meg az iskola, nevetett a tanítónéni.
0: És érdekes, mire Kobak előbújt, egy játék sem volt sehol. Úgy eltűntek, mint a ott sem lettek volna. Csak az autó lapult ijedten a tanítónéni zsebében. Úgy látszik, ijedtében odabújt.
2: No, ha itt vagy, megfoglak,
0: mosolygott a tanítónéni a kis autóra, azzal hip-hop, már is A betűt varázsolt belőle a táblára. Attól fogva meg sem mert moccanni, ott is maradt a táblán, míg minden gyermek le nem írta a füzetébe.
2: Minden nap fülön fogunk egy játékot, míg meg nem tanuljuk az egész ABC-t, mondta a tanítónéni.
0: Aztán megrázta a csengőt, és megkezdődött az első szünet az iskolában.

Hervai Gizella meséit Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Cucor Gergely felvidéki származású magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós volt, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Igazi lokálpatrióta, az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik jelentős költője. Cucor Gergely ítélőszék előtt egy versfaragóra és a Poéta élete című versét Sinkovics Imre és Gáti József mondja el.
1: Hogy hazámat ne szeressem, a bitorlót meg ne vessem, hatalom nem teheti. Hogy hazámat megtagadjam, megvetés jelét hogy adjam, azt se követelheti. Főbe lőhet, nyakasztathat, bitófára fölakaszthat, ő erősebb, tegye meg. De az érzelem honában, keblem titkos templomában én urat nem ismerek. Erőlködöl, szegény, erőlködöl. Már izzad is kínjában üstököt. Törléstől elvásik tollat hegye, s szárát bosszús fogaddal rágod el. Előtted gyűrt lap tinta foltosan, betűsor rajta, s minden van, mi kell, csak épp vers híja még, és gondolat. De semmi az, tehetsz-e róla te, amíg a vers után töröd magad, a gondolat pokolnak elszökik. S midőn egy eszmét jól nyakon ragadsz, az átkozott vers megszédül bele. Csak rajta pajtikám, ne hagyd magad. Hull néha szűrből is vajas pogácsa, s ha Isten úgy akarja, s rendeli, tréfából elsül a gerebje is. Csak vers kapta fára húzd beszédedet. Az olvasóé lesz a gondolat, ha rőfön túlér a szilajpegász, farkát csíp le vagy üsd le nagy fülét, a kurta farmatringot agyreá, s éve kész lesz a poroszkaló. A lábadról a földig érne is, de semmi az. Gyalog, te mégse jársz, csak rajta fajtikám, ne hagyd magad!
2: A poéta élete. Gyöngy a poéta élete. A múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli. S ha éri bú, nyakára hág. Az ég magas, sötét a föld, a próza lélek néz bele. De a poéta báj bűvös, kacérkodik föld ég vele. Mi gondja holmi fény után, mi másnak ősiről marad? Csinál ő is légvárakat, megnézi, meg tovább szalad. Ha a világ fonákul jár, igaz, lúd mérge néha nagy, de majd egy jót kacag magán, és mond, ugyan bedőre vagy. Lát szép művet, jó hazafit, lesz szíve két gyönyörteli, pedig csak önkáprádja mind, míg a poéta lázleli. Ha bántja őt a szerelem, mi rajta vajmi sűrű baj, sziréni dalt vél hallani, s elolvad szíve, mint a vaj. Na jaj, neked szerette hölgy, miről ingyen sem álmodál, tündér szeráfok bájival, majd fulladásig cicomál. De jó az Isten adta föld, hogy nem csak egy leányt nevel, mert a poéta lepke is új-új virágra lebben el. Ha végre lantja, mint hurok, egy cifra kis madárt fogott, ó, boldog Isten, ó, mi kély, mi haddel és haddel van ott. A vers szakad, mint jégeső, hosszú, rövid, rímes, s nem az, ha egy poéta kéjeleg, hamis kocsont a szent igaz. Őnéki nem lehet baja, a múlt jelens jövővilág szépét javát elképzeli. S ha éri bú, nyakára hág.
0: Cucor Gergely verseit Sinkovics Imre és Gáti József mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
3: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Kosztolányi Dezsőtől származik. Addig, amíg lélegzünk, küzdenünk kell az igazságért. A többi nem ránk tartozik. Kosztolányi Dezső a 20. századi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja számára az igazság nem hangos jelszó volt, hanem erkölcsi kötelesség. Úgy látta, hogy az ember feladata nem a végkimenetel kiszámítása, nem a siker biztosítása, hanem az, hogy a maga helyén és idejében hű maradjon az igazsághoz. A küzdelem nem feltétlenül látványos, sokszor csendes és magányos, mégis elengedhetetlen. Amíg lélegzünk, felelősek vagyunk azért, hogy nem mondjunk le arról, amit igaznak tartunk. A többi, az eredmény, az elismerés vagy a kudarc már nem az ember kezében van. Kosztolányi gondolata felszabadító és kötelező egyszerre. Nem mindent nekünk kell eldöntenünk, de azt igen, hogy nem hallgatunk, nem alkuszunk meg, és nem fordítjuk el a fejünket. Az igazsághoz való hűség nem ígéret a győzelemre, hanem az emberi méltóság feltétele.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
7: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Az 1694 és 1748 között élt Hruskovics Sámuelről a magyar történészek és irodalmárok mindeddig szinte egyáltalán nem vettek tudomást. Csupán szuperintendensi, azaz evangélikus püspöki hivatala, illetve 1746. évi egyházlátogatása és emiatti perbefogása miatt tűnik fel az egyháztörténeti munkákban. A magyarországi kutatás részéről kevés figyelem övezi Hruskovics értékes önéletrajzát, igazi főművét, ellentétben a szlovák történészekkel, akik régóta ismerik. Érdeklődésük teljesen érthető. Hruskovics szép és elegáns latinsággal, hatalmas mesélőkedvel írta meg, szokatlanul fiatalon, mindössze 25 esztendős korában, 1719-1720-ban addigi élete folyását, vagyis azt, hogyan járt iskoláról iskolára a felföldi tót és magyar városokban, és miként járta ki a németországi Wittenberg egyetemét. Szokványos életút ez, mondhatnánk, de az már bizonyosan nem szokványos, ahogyan ezt a diák odüsszeiát Hruskovics megörökíti. Szavai nyomán ugyanis éles és eleven fényben tárul elénk a korabeli Észak-Magyarország, amely háborús területté vált a Rákóczi szabadságharc miatt. Emellett az életrajz segítségével bepillantást nyerhetünk az északi vármegyék zilált állapotban levő evangélikus iskoláinak életébe is. Tóth Gergely történész fogalmaz így abban a kéziratában, amely 2026 áprilisában készült a Sárospataki Református Kollégiumban elhangzott előadásához. Címe: A nélkülözés sem tántorított el a tanulástól. Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század elejé Észak-Magyarországon Hruskovics Sámuel önéletírása tükrében. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
8: Az 1694-ben Korponán megszületett Hruskovics Sámuel milyen fajta világba csöppen bele? Milyen fajta indítatásokat kap?
9: Hruskovics Sámuel háborús világba születik, zajlik a nagy háború az Oszmán Birodalom ellen, ugye Habsburg és magyar fegyverekkel, másrészt pedig Észak-Magyarországot, ahol születik, számos belviszály, belháború sújtja.
8: Tud Gergely, történész.
9: A Veselényi összeesküvés után vagyunk, a protestáns lelkészeket is megvádolta a kormányzat, illetve a katolikus klérus azzal, hogy részt vettek az összeesküvésben, idézik be a pozsonyi vértörvényszék elé egy részüket, a Gályára küldik.
8: Az 1671-es kezdetű gyász évtized a magyar protestáns egyházak életében nagyon sok fájdalmat okoz.
9: Érinti az evangélikus iskolákat is, számos iskolát bezáratnak, ellehetetlenítik a működésüket. Az iskolarendszer azért ezt nagyon megsínyli, később is, amikor Ruskovics iskolába jár, akkor is érződik a hatása.
7: Tóth Gergely történész néhány adata Ruskovics Sámuel életéről. 1694-ben született a felföldi Korponán, szlovák nemzetiségű szegény családban. 1702 és 17 között Magyarországon folytatott tanulmányokat Korponán, Jolsván, Gömörben, Rozsnyón, Eperjesen, Selmecbányán, Besztercebányán. 1717 és 19 között a németországi Wittenberg Egyetemén tanult. 1720 és 34 között Maróton volt evangélikus lelkész. 1732-től besztercebányai szlovák, majd német lelkész. 1745-ben választották Ruskovics Sámuelt szuperintendensé, azaz evangélikus püspökké. 1746-ban tett egyházlátogatást Nógrádban. Emiatt, mint törvénysértés miatt 1747-ben a helytartó tanács felfüggesztette hivatalából, Pozsonyba idézte, perbefogta és elítélte. Ruskovics Sámuel másfél évet töltött börtönben. 1748-ban felmentették a vádak alól, visszahelyezték szuperintendensi tisztségébe. Azonban 1748. szeptember 1-én Besztercebányán megrendült egészségi állapota miatt elhunyt.
9: Maga Ruskovics szegény családba születik, édesapja kosárkötő, az anyai nagyapja, ő evangélikus lelkész volt, és egy ideig a nagyszülők is nevelik. Példakép volt a nagyapja, értelmiségi, biztosabb anyagi körülmények között, és maga Ruskovics is egy nagyon jó eszű fiú volt, ez nagyon hamar kiderült. Már gyerekkorában elolvasta kétszer a cseh bibliát, ő szlovák anyanyelvű volt, tehát ő a cseh irodalmi nyelven is tudott olvasni. Nagyon dicsérte a tanára is, már a kezdettől fogva tanári lelkészi pálya lebegett a szeme előtt. A szlovák népesség nagy része is, ugyanúgy, ahogy az észak-magyarországi német polgárság, tehát a bányavárosok, kisebb városok német polgársága nagyon hamar a luteri reformációt fogadta el. Ezekben a városokban nagyon jó minőségű iskolák keletkeztek már a 16. században, képezték a lelkészeket, oktatókat. A szlovákok is tömegesen látogatták ezeket az iskolákat.
8: Ezeknek az iskoláknak milyen volt a karaktere? Milyen tananyag szerint tanítottak? Volt-e különbség a más vallású magyarországi iskolák, korabeli iskolák intézmények között?
9: A korszakban az úgynevezett humanista iskolai képzés dívott. Ez a latin nyelvnek, a latin szónoklatannak, verselésnek, retorikának a legtökéletesebb elsajátítására irányult. Ebben nem nagyon különbözött egy jezsuita iskola, vagy egy református humanista iskola, meg egy evangélikus iskola.
7: Részlet Hajnóci Dániel, soproni evangélikus iskola rektor 1739-ben keletkezett útleírásából. Az evangélikus iskolázás tekintetében könnyebben lehet orvosolni a szlovákok szűkölködését, mint a németekét. A szlovákok ugyanis bővelkednek egyházi szolgálatra alkalmas férfiakban, a németek viszont szűkölködnek. Egyiknél sincs hiány tehetséges elmékben, de a jelenkorunk valamiféle hibája folytán a szlovákokat saját szegénységük ösztönzi a tanulmányok művelésére, és a németeknek viszont a vesztét okozza saját gazdagságuk, és a tudományoktól eltéríti őket más hivatások felé.
9: Ezek a észak-magyarországi iskolák annyiban voltak jobbak, mert itt ugye a gazdag bányavárosoknak a polgársága biztosította a jó minőséget. Ráadásul közel voltak a német egyetemek. Ezek a szlovák és német tehetségesebb diákok folytatták az útjukat Szászországba, Wittenbergbe, Jénába, később aztán Halléba, Frankfurtba, tehát nagyon sok lehetőségük volt. Tehát valószínűleg ezért is voltak jobb minőségűek az észak-magyarországi evangélikus iskolák, mert akik visszajöttek az egyetemekről, azok tanítottak ott, a tanári gárda is képzettebb volt, az anyagi feltételek is jobbak voltak, meg ez egy nagyon sűrű iskolahálózat volt, tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországon nagyon sok város tartott fenn iskolát.
7: Részlet Tóth Gergely történész 2006-os előadás kéziratából. Felmerülhet a kérdés, az áldatlan körülmények között vajon mi tartotta fenn az iskolarendszert? Anyagi alapját természetesen az egyház, a városok polgársága és a birtokaikon iskolákat nyitó protestáns földes urak teremtették meg, hiszen lelkész és tanár utánpótlásra minden körülmények között szükség volt. Nem csak a szabadkirályi városok intézményei voltak népszerűek, a kisebb felföldi mezővárosokban is sorra nyíltak a protestáns humanista iskolák a reformáció kezdete óta, ezekben nagy számban jelentkeztek a diákok, mert az egész hálózatot leginkább az iskolába járó gyermekek tartották fenn, akik fáradhatatlanul keringtek a rendszerben, jártak egyik iskolából a másikba, jobb tanár, jobb körülmények, több munkalehetőség, kisebb életveszély után kutatva. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, honnan volt meg az elszánás és az akarat a diákokban, különösen a szegény sorsú diákokban, e kérdésre is választ kaphatunk Hruskovics visszaemlékezéséből. Az ő sorsából az derül ki, hogy a felemelkedési vágy, a tisztes megélhetést, szellemi munkát biztosító tanári és lelkészi állás megszerzésének vágya volt a fő motiváció.
9: A szlovák népességben is magasabb volt az iskolázottság, és egy nagyon tipikus és vágyott karrierút volt a tanári lelkészi pálya, és szükség is volt rá kisebb falvakban, városokban is.
8: Ön egy tanulmányában azt írja, hogy a kiemelkedést adott volt lehetőségként a tehetségesebb diákok számára.
9: Mindenképpen motiváció volt, különösebben szegényebb sorsú diákoknak, ráadásul már volt egy bizonyos túlnépesedés is ezekben a megyékben, nyilván a földterület az nem volt annyira jó minőségű, tehát egy ilyen karrierút ez mindenképpen kívánatos volt, igen.
8: Hruskovics ebben a rendszerben diákként mit tapasztal? Látja-e kívülről ezt a szisztémát? Fogalmazódik-e meg benne kritika ezzel kapcsolatban?
9: Hruskovics a kevésbé szerencsések közé tartozott, szegény szülőktől származott, támogatás a szülők részéről. Csak kezdetben volt biztosított, utána ellenezték is a tanulmányait.
8: Mert hogy az pénzbe kerül, és egy család költségvetése nem biztos, hogy bírja.
9: Nem is tudták már finanszírozni, meg egyébként is maguk mellett akart tartani, mert egy plusz munkaerő, tehát volt egy olyan év, amikor az apja otthon tartotta, és egy évig otthon kellett dolgozni, aztán hasonló sorsú diáktársaival végül megszökik a Jósvai gimnáziumban, mert már nem tudja elviselni, hogy a szülei tulajdonképpen el akarják téríteni. Nem akarták, hogy folytassa iskolai tanulmányait.
8: Ez egy eléggé zaklatott élet. Nem is csoda talán, hogy 25 évesen megírja azt az úgynevezett önéletírást, amelyet az emberek általában életük végén szoktak megírni. Ön tartott egy előadást 2026 tavaszán, több dolgot kiemelt. Lehet ebből az önéletírásból következtetni az észak-magyarországi evangélikus iskola viszonyokra, műveltségi ideálokra, értékrendre, arra, hogy hogyan működik egy iskola jó és rossz tulajdonságaival, és arra, hogy vajon mit hagyományoznak egymásnak a nemzedékek az oktatás által az evangélikus szisztémában.
9: Viszonylag fiatalon, 1720-ban fejezte be az önéletírását, és ennek nagy része a gimnáziumi és egyetemi tanulmányairól szól.
7: Tud Gergely, történész.
9: Ami a gimnáziumi tanulmányait illeti, beszéltünk már arról, hogy ez valóban a felemelkedést jelentette, de ez egy szegény diáknak rendkívüli nehézségekkel járt. Éppen ezért ez önéletírásának az egyik fő motívuma.
7: Részlet Hruskovics Sámuel 1719-20-ban papírra vetett önéletírásából. Tanulmányaim egész ideje alatt rendkívüli szegénységgel és nyomorúsággal kellett küzdenem, és nem volt semmi, ami engem jobban gátolt és sújtott volna. Úgyhogy erősen csodálkozom, hogy a sok nyomorúság közepette nem csak életben maradtam, hanem a tanulmányaimat is meglehetős sikerrel el tudtam végezni.
9: Ő, mivel szegény diák volt, nem kapott állandó támogatást, számos módot kellett keresnie arra, hogyan tartsa fent magát, mivel a gimnáziumok sem tudták a szegény diákjaikat támogatni. Több módszer is volt. Egyrészt munkát vállalhatott az adott városban, szolgaként, cselédként dolgozhatott mesteremberek mellett. Ruskovics is rákényszerült erre. Aztán koldulhatott, ennek is megvolt a szabályozott módja, sőt, még a szegény diákoknak ki is jelölték azokat a házakat, ahová ment kántálni, énekelni, könyöradományt kapott a polgároktól.
7: Hruskovics önéletírásából. Amikor Besztercebányán diákként 1705-ben a nekem kijelölt házakat kántálva felkerestem, a felső külvárosban egy házban néha egy kevés zöldséget adtak nekem, Rosszék házában, a piac téren pedig olykor egy pohár pálinkát.
8: Ez a bizonyos evangélikus iskola rendszer a korszakban mit kínált?
9: Ami a korabeli magyarországi gimnáziumokat, iskolákat illeti, és itt most az evangélikusokra gondolok, az nagyon tanárfüggő volt. A diákok azért vándoroltak sokszor iskoláról iskolára, mert hallották, van valahol egy jó képességű tanár, aki esetleg olyan tárgyat oktat, olyan minőségben, amely neki kívánatos, akkor elindult a rajzása a diákoknak, és átmentek abba az iskolába. Volt egy viszonylag jól áttekintető tananyag, de az már nagyon a tanártól függött, hogy ezen kívül milyen további nyelveket, illetve tantárgyakat oktat, és jó minőségben. És azt veszem észre, hogy ez ilyen futótűzként terjedt ebben a diák társadalomban, hogyha megtetszett valamelyik tanárnak a tananyaga, akkor átvándoroltak hozzá. Ugye Bél Mátyás is ezért is volt népszerű, mert jó minőségben oktatta ő a történelmet, földrajzot, ami ekkor még abszolút alternatív tantárgy volt, tehát nem volt a szilárd tananyag része, illetve keleti nyelveket is. Egy lelkésznek egyébként a tanulása, az a Biblia tanulmányozásához fontos volt. Ezek a magyarországi gimnáziumok egyrészt egyetemi előkészítők is voltak, a legmagasabb osztály sokszor egyetemi szinten tanította a teológiát, a biblia magyarázatot, illetve a bibliai nyelveket. Illetve sokszor ezek a gimnáziumok pótolták is az egyetemet, mert nem minden diák volt annyira jó képességű, illetve jó anyagi helyzetű, illetve nem minden diák tudott találni patrónusokat, hogy aztán külországi egyetemre kimenjen. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkor nem volt a magyarországi evangélikusoknak egyeteme Magyarországon, volt egy kísérlet, hogy Eperjesen létrehozzanak egyet, de ez nem valósult meg. Éppen ezért a gimnáziumok legmagasabb osztályában, amit sokszor több évig végeztek a diákok, gyakorlatilag lelkésznek készítették fel jelentős részüket.
7: Részlet Tóth Gergely történész 2026-os előadás kéziratából. A családi támogatás csekély volt, majd hiánya hozta magával Hruskovics önéletírásában a nyomor és a nélkülözés narratíváját. Ez szintén végigvonul a könyvön, állandóan fenyegető rémként. Hruskovics Sámuel fájdalmas érzékenységgel örökíti meg, hogy ruzsnyói diákoskodása alatt például éhezett, sőt valósággal elfonnyadt, emellett a tetvek majdnem vesztét okozták. Gömörben körtét és erdei gyümölcsöt, illetve gombát szedett, és ezért élelmet kapott a rektortól és szállásadójától. Nappal dolgozott, éjjel pedig tanult, és már nagyon boldog volt, ha egy kis kukoricát és tejet tudott szerezni. A németországi Wittenberg Egyetemén fél esztendő alatt elfogyott Hruskovics pénze. 2 évig nincstelenül tanult a városban, csont és bőr lett, kinevették a ruháját, lábai többször lefagytak. Tanulótársai megvetették, még a saját nemzetbeliek is, és otthonról senki sem írt neki.
8: Wittenbergbe kerül, milyen tapasztalatokat szerez? Mert hogy ez az értékrend aztán hazajövetele után, hazaérkezése után ütközik egy másik fajta, mondjuk így, hallei értékrendbe.
9: Ruskovics egy olyan korszakban végezte a tanulmányait, amikor az evangélikus egyházon belül megjelent egy reformirányzat, a pietizmus. A fő képviselője, szervezője, atyamestere August Hermann Franke volt, a Hallei Egyetem vezetője, professzora. A pietizmus a dogmákhoz való ragaszkodás helyett egy jobban megélt vallásosságot tűzött ki célul, nagyobb szerepet kap a jótékonyság, nagy hangsúlyt helyeztek a közös ima alkalmakra is. Tehát egy jobban megélt, bensőségesebb, átszellemültebb vallásosságot célzott ez a pietista irányzat. Ez viszont a wittenbergi hagyományos nézetek képviselőit felháborította, és egy nagyon komoly belháború indult meg a két irányzat között.
8: Mit képviseltek a wittenbergiek?
9: A wittenbergi professzorok a luteri dogmákhoz, hitelvekhez való betű szerinti ragaszkodást képviselték, mert féltek az egyháznak a szétszakadásától, tehát a luteri egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a szentírás elvekhez ragaszkodtak, és a pietizmust eretnekségnek vélték, mivel hogy nem a krisztusi kegyelemre koncentrál, hanem egy belső vallásosságra, illetve jótékonyságra, amiben már olykor már ilyen katolikus mellékzöngéket is felfedezni véltek. Pruskovics már a gimnáziumi tanulmányai alatt is tapasztalta, hogy ez a kétfajta nézetrendszer, ez a kétfajta irányzat van az evangélikus egyházon belül, például Besztercebányán, ahol a 1710-es évek elején tanult, az egyik tanára, Bél Mátyás, pietista elveknek a nagyon következetes képviselője volt. Ennek egy nagyon nagy részt szán egyébként az önéletrajzában Ruskovics, hogy Bél Mátyás mennyire nagy hatással volt rá kezdetben, hogy milyen olvasmányokat tartott nekik, milyen imaórákat, és ő egy nagyon szuggesztív, jó tanár volt, és mint írta, ő is egészen a hatása alá került, egyébként is egy ilyen nagyon exaltált rajongó figura volt Ruskovics. Miután Bél eltávozott Besztercebányáról Pozsonyba, egy másik tanár, Simonides Pál, a pietisták ellen hangolta őt, tehát sikerült őt áttérítenie az evangélikus ortodoxiának, így később Ruskovics ezért is ment Wittenbergbe, és aztán később ezért is hadakozott, már lelkészként, majd később püspökként, vagy ahogy az evangélikusok mondják, szuperintendensként a pietista elveket valló lelkészek ellen.
7: Ruskovics önéletírásából. Pozsonyban, ahová Bél Mátyást a gimnázium megújítójának és igazgatójának hívták meg, szabadabb légkörhöz jutott és nyíltabban kezdte terjeszteni a tévejgéseit, illetve megrontani a haza legnemesebb ifjúságát. Egyesekbe az igaz hitűek iránti gyűlöletet csepegtette, másokat nagy buzgalommal Halléba, Jénába küldött tovább tanulni.
8: Ruskovics Sámuelt 1744-ben választják meg Besztercebányán evangélikus szuperintendensé, püspökké. 1746-ban azonban történik valami, ami megakasztja az ő püspöki tevékenységét. Majd aztán később ismét visszahelyezik hivatalába.
9: Elkövet egy hibát, ha ezt hibának lehet nevezni. Nógrád vármegyében meglátogatta az evangélikus gyülekezeteket, és ez a hatályos törvények szerint tilos volt. Működhettek szuperintendensek ekkor Magyarországon, viszont nem látogathatták meg a gyülekezeteiket. A kormányzat nyilván attól félt, hogy ez jobban megerősíti azokat a gyülekezeteket, és ezáltal az evangélikusok túlságosan megerősödnének, és ezért megvádolták, sőt, börtönbe is zárták. A hatályos törvényeket megszegte. Tehát egy szuperintendens ezt nem tehette meg a Karolina rezolúció, a Károlyi rendelkezések alapján.
8: Ugye harmadik Károlyról van szó.
9: Így van. 1748-ban aztán ejtették a vádat, felmentették, de valószínűleg megviselte börtönlét.
7: Tud Gergely, történész.
9: Körülbelül egy évig volt börtönben, megviselte a szervezetét, hát mert egyébként is 54-5 éves volt, és még 1748-ban szeptember 1-én meghalt.
7: Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század eleji Észak-Magyarországon Ruskovics Sámuel önéletírása tükrében.
10: Egyszer volt.
7: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Kezdeményező a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot. Ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ez szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszky tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron, francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. A fideszes Pócs János szerint hazudott a Kontroll.hu alapítója a Szőlő utcai ügyben. A legnagyobb ellenzéki frakció politikusa a hírportál szerkesztősége előtt tartott sajtótájékoztatón azt állította, a lap a Tisza párthoz kötődik. Magyar Márton alapító pedig 4 millió forintot fizetett az ügy korona tanújának azért, hogy nevezze meg, ki lehetett a pedofil vádakkal összefüggésbe hozott politikus az előző kormányból. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják majd a darabot. Végül az időjárásról, melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható, kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
6: Műsorajánlat. Kalendárium. Új lemezének dalait is bemutatja nyári koncertjein az Antal Gábor Trió. Stúdió vendégünk az alapító Antal Gábor jazzzongorista. Páncélbazárt történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába, a múzeumok éjszakáján Nyíregyházán és kórusok éjszakája Veszprémben.
11: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Nagyok.
12: 20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
13: Nagyok, arc.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. Közepe tájt. Hetedik rész.
1: Tiszta sor. Gyermeke Ornyerge higgyának bezúzatása a szülészfogó szorító pofái által bármi nagy tudománnyal is alkalmazták légyen, a világon minden atyát kihozott volna a sodrából, ki oly áldozatos lélekkel megkínlódott gyermeke nemzésével, mint az enyémével, jó atyám.
2: Tiszta sor.
1: Ám de még ez sem magyarázza meg fájdalma szertelenségét, sem nem igazolja a ma keresztényietlen módot, melyel annak magát által engedte, midől értesülvén a bajról, Tóbiás bácsival szobájába kísértette magát, és ott az elképzelhető legdúltabb állapotban keresztben ágyára vetette magát. Jobb kezével homlokát fogta, és szemeit tenyerével elfedezvén fejét oldalra hajtotta szeliden. Könyöke hátra csúszott. Orrával a paplantakarót érintette. Bal keze az ágy oldala mellett érzéketlenül lityegett. Újabb ügykével az ágyfüggöny alul előkandikáló éjjeli edényfülét is megkoccantotta. Jobb lába, balját hasáig felhúzván, félig lelógott, s jó lehet, az ágydeszka vágta lábszárcsontját, fel se vette. Lévén semmi másra nem tudott gondolni, mint az orológia tudományára, mely disziplína a nagy és tiszteletre méltó Erasmus szeplőtelen tollától indítatva útnak, a hosszú és jól szabott orrnak fölényét bizonyította a kurtával szemben. Különös tekintettel előbbi rendkívül gazdag alkalmazási lehetőségeire.
2: Ja.
1: Ám de, kedves asszonyom, nehogy a sátán krónikám ezen részében valamely alkalmatos meredekségre felhágván, s kegyed ifjonti képzeletének nyakába ugorva elnyargaljon önnel, mielőtt újfent élnék e kifejezéssel.
2: Mármint, hogy orr.
1: Amiképpen ez a szó elhagyta az ön száját, asszonyom, az a legnagyobb bizonyosság arra nézvést, hogy szigorú erkölcsiségű és szabatos okfejtésű műben, mint amivel magam is váradok, minden fogalomzavart elkerülendő, megbocsáthatatlan volna annak a legakkurátusabb pontossággal történő meghatározásnak az elmellőzése, hogy mit is értsünk ezen szón. Ezennel tehát kijelentem, hogy orron, végestelen végig, egész mívenben nem értek sem többet, sem kevesebbet, mint magát az orrot. Ha viszont eme kis húsos dudor meghatározásával már is megkéstem volna, asszonyom, és az ördögfit már biztosan érzi hátának nyergében, úgy hallgasson rám, s betöretlen kancacsikó módjára, nosza, fickándozzon, ugrándozzon, hányja vesse magát, ágaskodjon, bokrosodjon, s úgy rukkapáljon aprókat rúgva, s jókorákat kapálva, míg nem hevedere, s farmatringja szakadtával, tiklitóbi ménnyéhez hasonlatosan, beléveti őkelmét a sárba, még agyonvágnia sem kell.
2: Hogyan? Tiklitóbi ménnye? Hát az meg mi a szösz?
1: Nos, asszonyom, ez épp oly oktondi kérdés, mint ha azt tudakolta volna, hogy melyik esztendőben tört ki a második pun háború. Téklutóbi ménye, hogy mi fán terem? Olvas, olvas is, megint csak olvas, pallérozatlan olvasó. Olvas, máskülönben sohasem leszel képes behatolni a legut következő oldal tanúságos értelmébe, melyet mindenek okulására ezennel felmutatok. Éme!
2: De hiszen nincsen rajta semmi. Csak a féle tarka-barka márványos ereze.
1: Haj, kutyasor! Írónak lenni sem mindig papsajt. Mívemnek igaz jelképét bocsátottam közszemlére, asszonyom. Ha nem, hallga csak. Jó atyám visszatolta az éjjeli edényt az

0: ágyfüggöny alá. Ami fájdalma enyhült tényleg talán még nem, de némi nemű apró lelki állapot változásnak esetleg biztató jele.
1: Panaszkodni készül.
0: Jó magam, inkább úgy mondanám, öccse és a szolgálatukra előállott trimkáplár nagy megkönnyebbülésére feladja hosszú percek óta tartott dacos némaságát.
2: Volt egy teremtett ember, Tóbiás testvér, ki holtáig így magán érezte a korbácsot. Valaki, akit így büntettek volna.
3: A legtöbbet, amit magam is láttam, egy gránátéros kapta. Ha nem tévedek, McKay ezredébe. Ugye McKay ezredébe volt Rim? Hol a szegény Dicket, hogy irgalmatlanul megkorbácsolták Brüggénél. A dukkátok miatt.
4: Oh, a Krisztusra, hogy ártatlan volt. Úgy megkorbácsolták Instálom, hogy nagyságtok engedelmével kis híja elpatkolt. Inkább lőtték volna agyon, váltig könyörgött is az árva, s Mennyországba masír az egyenest. Ártatlan volt a szegény pálya, mint nagyságot.
3: Köszönöm, Trim.
4: Valahányszor e cudar sorsra, az övére meg szegény Tamás bátyámira gondolok, mivel hogy valamikor mi hárman együtt betyárkodtunk az oskolába. A ríva fakadott, mint valami pipogya.
3: A könnyek még nem a pipogyaság mellett szólnak, Trim. Olykor magam is ejtek egyet-kettőt.
4: Tudom, és csak ezért nem restelkedem, uram. De még csak gondolni is, Instálom nagyságod engedelmével, egy két csupa virtus legénynek, amilyent szilaj vérűt, becsületes szívűt a jóisten csak jókedvében teremtett, s derék szülők fiai, elindulnak a nagyvilágba szerencsét próbálni, is így galibába keverednek, csak gondolni is. Szegény Tamás, kínpadra vonatni semmiért, ha csak azért nem, mert összeállt a zsidaja özvegyével, a hurkárus néval, s halálra korbácsoltatni semmiért, miként a szegény párája Dick Johnson, ha csak azért nem, mert valaki bitang dukátokat dugott a borjújába. Így kifogni a bajt. Így kifogni a bajt, hogy az embernek Instálom csak földre vágni magát, s napestig veszékelni von kedve.
2: Mi volna, ha magad baján kellene veszékelned, Trim? Mitől Isten őröd? Ha már másokét is így szívedre veszem.
4: Oda se neki, nagyságos uram. Nincs én nekem se asszonyfélém, se parantyom. Nagyság úgy jól tudja. Nem lehet én nekem bajom, gondom-e kerek égvilágon semmi.
2: Hát ebben aztán szerencséd van annyi szent. Mehetsz is dolgodra nyomban. Mi magunk pedig látod, hogyan jártunk, Tóbiás testvér. Hiszen kerítenél bár pennát, kalamárist, s azokkal számolnád. Millió az egyhez, nem több. Annyi eshetősége volt, hogy gyermeke minden egyéb testrészei közül éppen nemes tagját fogja meg szorító pofája élével, amaz átkozott kajmú. Ez amaszt megtépázván, most amaz, meglásd, majd a nemzetségünk jó szerencséjét tépázza ki tövestől.
3: Rosszabbul is kiüthetett volna.
2: Ennél rosszabbul? Nem értelek.
3: Ha történetesen a popóját dugja világra elsőnek, mitől dr. Slop aggódott?
2: Igaz. Mindazonáltal, ha az emberen elmélkedem, Tóbiás testvér, és meggondolom, hogy mi gyakorta esszük a bánat keserves kenyerét, mely nékünk e világra születvén örökül jutott.
3: Nékem ugyan örökül füle gombja se jutott világra születvén, ha csak ez nem a tiszti kinevezése.
2: Lári-fári. Hát nagybátyánk 120 fontokra rúgó évjáradéka, mit rád örökül hagyott, az semmi.
3: Ha ennyi se cseppen, ugyan mihez fogtam volna?
2: Ez más lapra tartozik. Magam arról beszélek, hogy az emberi lélek mely rejtek rugóból meríti erőit újra meg újra, hogy helytálljon, és össze ne roskadjon a természet ráródta terök alatt.
3: Mindenható Isten segedelme által. Csak is. Nem is a magunk erejéből, Sendi testvér. Egy strázsa a faköpenyeg mögül bátran felveti a harcot 50 dragonyossal.
2: Te elvágod a csomót ahelyett, hogy boncolgatnád. Ám de hadd vezetlek, s avatlak be rejtébe, Tóbiás testvér, kisé mélyrehatóbban.
3: Szíves örömest veszem.
2: Jól lehet az ember mind közül a legbámulatosabb járművek egyike. Oly könnyű alkotás ugyanakkor, s oly átabotából egybeszerkesztett, hogy hirtelen huppanók, s otromba zökkenők, amelyekkel rögös életútján elkerülhetetlenül találkozik, napjában 10-szer is felborítanák, s darabokra szednék, Tóbiás testvér, ha bennünk nem volna a ma rejtek rugó, amely
3: rugó nem egyéb, mint a vallás.
2: S ugyan visszaegyenítheti a vallás gyermeke morrá?
3: Ő minden dolgaink egyengetője.
2: Képletesen szólva talán igen, drága Tóbiás, amennyire én megítélhetem. Ám az a rugó, amelyről magam beszélek, ha a rázkodásnak elejét nem is veheti, legalább elviselhetővé teszi annak érzését. Már most, kedves testvér, jött volna világra gyermekem éppen, s nem így vértanúod megcsonkítva becses tagján, bármi fantasztának s különcnek tűnök is mindenek szemében nézeteimmel a keresztnevekről, hogy mi bűverővel hatnak mindvégig jellemünkre és viseletünkre, a mennyek a tanúm, hogy még gyermekem boldogulását illető leghőbb óhajtásomban sem kívántam sohasem több becsületet, dicsőséget neki, mint amennyi fénnyel a George vagy az Edward név koronája övezné fejét. Hanem, hogy a nagyon nagy csapás rászakadt. Nem nézhetem tétlenül, és iparkodom a bajt valamely nagyon nagy jóval helyreütni. Trismegistusra fogom kereszteltetni, testvér.
3: Csak javára válnék.
1: De hiszen önt Tristramnak hívják, jó uram.
0: Úgy bizony, asszonyom. Ám ha ennek okát időnek előtte bárki eltalálná, ítéletnapig pirulnom kellene. Mert ama kérdésben roppantul, a túlságig érzékeny vagyok, hogy hallgatóságom álmodni se álmodhassa krónikám további részében, mi következik. Ezért a mi kéntjét a bajnak most nem, ám a mértékét felvázolom. A nevek ügyében atyám nem ismert tréfát, rajongott a maga remekelte rendszerért, és mint minden rendszerfaragó filozófus, eget, földet megmozgatott, s képes lett volna világmindenséget átforgatni, kitekerni, csak hogy szolgálja elméletét. Úgy tartotta, hogy a becsületen ejtett sorba jóvá tehető, és idővel jó hírünk is helyreúszható. De ha valakit igaztalan és meggondolatlan módon valamely galád névre keresztelnek, a bajhozó név zúdította sérelmet, meg nem történt tétenni, nem lehet. Eszméi bűveletében atyám nem csak jó és ártó neveket tartott számon, megrögzött vonzalmai és viszolygásai szerint, de egész sereg keresztnév billeget még előtte a mérleg serpenyőben. Tisztára közömbösen Jack, Dick, Tom. Semleges keresztneveknek mondta őket.
1: Az Andrewról? Arról miként vélekedett?
0: Azt mondta róla, hogy olyan, mint valamely negatív mennyiség az algebrában. Kevesebb a semminél.
1: Szó szerint így mondta.
0: Szó szerint?
1: És William?
0: Ezt már többre tartotta.
1: Nick?
0: Ez szerinte maga az ördög.
1: Hát,
0: Ám az összes nevek közül a mindenségben egyetlen iránt sem érzett oly leküzdhetetlen irtózatot, mint épp a Tristram név iránt. Haj, e kész szívszaggató szótag az ő füleinek még Pupák Pepinél, és ahány csak néven nevezhető káromlás égen földön vagyon, annál is fertelmesebben csengett. És immár, hogy kellően ismerjük a tétet, ki-ki neki látott a találgatásnak és képzeletét szabadjára bocsátva, sarkantyút a vékonyába, és nosza, derítse ki, hogyan keresztelettek atyám elméletével az egész család akaratával, sőt, keresztszülőim óhajával szembeszegülve, szerencsétlenségemre, Tristramnak. Próbálkozhatnak, ha van ráérő idejük, de előre mondhatom, hiú erőködés. Elégedjék meg ennyivel a hallgató a következő részig. Mikor is seregestül oly csuda dolgok derülnek ki majd, hogy csak legyen, aki elhiszi.
1: És a Roberthez mit szólt édesatya?
0: Semmit.
1: Hogy semmit?
0: Semmit sem szólt. Csak elfintorodott hallatára.
1: Volna szíves megmutatni miképpen. Megbocsát, de számomra ez felettébb fontos. Egész biztos, hogy így csinált.
0: Egészen biztos, asszonyom.
1: Pia!
0: Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyere, gyere, gyere, gyere. Pont, pont, pontos vesztő, pont, pont, pontos vesztő, pont, pont.
5: Nyolcadik rész.
0: Óromnak bal végzete minden súlyával atyámnak fejre zúdulván, a nyájas hallgatóság alkalmasint emlékezik még, mint vetette magát ágyára, majd miképp vigasztalódott a gondolattal, hogy Trismegistus névre kereszteltet engem, mely név az ő maga fundálta elméletben, a bajós Tristramból éppen átellenben helyezkedvén el. Szerencsét hozant végre, egészen addig sorsüldözte viselőjére. Végtére pedig...
1: Igen?
0: De erre nem emlékeztet senki, mert éppen itt hagytam el. Végtére tehát a sok megpróbáltatás után megköszönvén Tóbiás bácsi és Trimkáplár együttérzését, valamiske délutáni alvásnak készült neki.
6: Baj van, uram! Nagy baj!
7: A gyermekkel?
6: Azzal, rögvest, keresztelni kell!
7: Adsz a hamra, nadrágomat a székre!
6: Nincs idő az öltözködésre most, uram! A csöpség orcája oly fekete már, mint az én!
7: Mint a te micsodád?
6: Az ég szerelmére, uram, a gyerek már fulladozik!
7: És hol van Jörik, tiszteletes úr?
6: Sohasem ott, ahol lennie kellene, de segít lelkésze az öltözőkamrában, karján a gyermekkel. Már csak a névre várakozik, szaladja, mint a csík parancsolta az úrnőm, és kérje meg, hogy lévén Sendi kapitány úr a keresztatja, ne kereszteljék a gyereket Tóbiásnak ő utána.
7: Hiszen az ember bizonyosan tudná, hogy a gyermek halálán van. Jó lesnék, öcsém, neke figyelmeség, ám de mi nagy kár volna sútba dobni oly nagyszerű keresztelet, mint a Trismegistus, az esetben, ha mégis megmarad. Nem. Kelek fel már is.
6: Nincs már idő arra, a gyermek orcája oly fekete, mint a cipelő morra.
7: Legyen Trismegistus.
6: Igen is.
7: Megállj, te lyukas korsó, Susan. Fejedbe tudod-e tartani Trismegistust? Míg a folyosót megjárod, anélkül, hogy betűjét is elhulajtanád.
6: Tudom én. Hát persze, hogy tudom.
7: Na, akassz-e meg fel, ha tudja. Nos, ha gyorsan utána. Na, drágom. Na, megvan. Ez nem a... Na, de mindjárt!
0: Susan villámsebesen végigrontott a folyosón. Atyám villámsebesen a nadrágja után kutatott. Susan így módon előnyre tett szert, és azt meg is tartotta. De nyomában azért, ha némiképp lemaradva is, ott volt atyám, egy szám nadrágban. Az is a nagy sietségben, egy gombra gombolva, s az a gomb is csak félig.
8: Én téged Susan! Susan, mondjad már, mire jutottak!
9: Én téged meg... Na!
1: Triszt vagy, mi a szűz?
9: Nincs, hogy keresztébb így kezdődik, csak az nem, hogy Tristram!
1: Az hát, Tristram, Gisztus!
9: Az hát, de Gisztus nélkül teliba, magam is az volnék. Tristram, én téged
10: csak
9: meg...
10: nem felejtett el a keresztnevet a lány!
9: Dehogy! Minden a legnagyobb rendben van, uram!
10: Hála az égne! Jó, Anna!
0: A nadrág gomb kicsusszomban a gombjukból, immár holtom napjáig a Tristram nevet viselem.
5: Megmagyarázna ezt némiképp bővebben, uram?
0: Nem. Némi fény derítendő dolgainkra a legtöbb, mit a szemérem sérelme nélkül elárulhatok, hogy atyám félkézzel nadrágját tartogatva eloldalgott a félig nyitott ajtó elől, valamivel komótosabban, mint ahogy végigjött, vissza a folyosón szobájába tért, ahol a segédlelkész válaszától megnyugodva rendbeszedte öltözékét, és lement teázni a fogadó szálába.
7: Ha az asszony leengedi, bepolyáltatjuk, s lehozatjuk Trismegistust hozzánk, Tóbiás testvér. Még mi ketten némi harapnivalót elfogyasztunk.
10: Úgy is van.
7: Eredj, Obedia, és teremtsd elő Susan.
3: Ebben a percben láttam. Rohant a lépcsőn, zokogva, jaj veszékelve, és úgy tördelve kezét, mintha szíve szakadna belé. Jaj, azt se tudom, merre keressem.
7: Cudaridők járnak ránk, pokoli cudarhónapoknak nézünk elébe, áradásnak, asszonynak, szélvésznek, tűzvésznek. Haj, baj, Tóbiás testvér.
3: Valahol embert akaszthattak.
7: Annál is sokkal a rosszabb történhetett. Olyankor van ez így, mikor a gonosz elemek elszabadulnak, s boszorkány szombatot ülnek a nemesi udvarházak minden zugolyán. Meg sem is ótalmazhatjuk tőlük családunk nyugalmát, Tóbiás testvér. Hiába üldögélünk csendes mozdulatlanul, s tűrjük hideg vérrel te meg én, míg fejünk felett elvágtat a vihar.
1: Obedia mondta, hogy kerestet az úr.
7: Hát te, Susan, miért ti gyereksz?
1: Amiért Tristramnak keresztelték a gyereket. Úrnőm idegrohamot kapott engem okolva, pedig nem én nem tehetek róla, hiszen a tiszteletesnek is mondottam, hogy Tristram Gisztus.
7: Te házzál egyedül, Tóbiás testvér. Én most megyek, és járok egyet.
5: Atya urának orrkaland utáni elesettségét tekintve, nem gondoltam volna, hogy ilyen emelt fővel fogadja eme újabb sorscsapást.
0: Márpedig, kedves asszonyom, nem csak a különb-különb szerrel ránk sújtó bajukat viseljük el és vészeljük át igencsak más és más módon, de még az egyformán sújtó, csak más-más csomagolásban fejünkre szakadó bajukat is. Fél órája is alig, hogy betévő falatját pennájával kereső én szegény ördög, ami hebehúrgya vagyok sírtelenkedő, gyöngybetűimmel rót legszebb, legjobb árkusomat végigírván, tűzbe vágtam az elrontott helyett. Azon minutával lekaptam parókámat, s új veszekedett düvel, hogy ki sem néznék belőlem, nyíl legyenest a mennyezetre vágtam, igaz ugyan, hogy el is kaptam estében, s azzal dühöm is elpárolgott. Alig tudnék elképzelni a természetben valamit is, mi így hamaros megkönnyebbülésemre szolgált volna. Atyám pedig, ha tenyerébe temetve arcát, teljes órahosszat értelmét ezzel kínoszta volna, akkor sem irányíthatta volna bölcsebben lépteit, mint most, amikor higgadt léptekkel kiballagott a halastóhoz. Mert a halastavakban van valami... tudnám, de ennek miben létét csak hadd derítsék ki rendszer alkotó bölcselők és halastóású napszámosok. Ezt nékik hagyom.
11: Instálom átossággal, kapitány uram. Hallotta-e nagyságod a bajt, ami megesett? Hogy is ne hallotta volna?
3: Hallottam, Trim. A szívem hasad bele, mondhatom.
11: Hát még az én szívem az, hogy belé hasadt. De csak nem gondolja rólam a nagyságos úr egy cikorkát is, hogy ludas vagyok.
3: Te, Trim. Szózán, meg az a segédlelkész, a gügyéje. Ők ketten a ludasok.
11: Csak tudnám, mi a manót kerestek, instálom, ezek együtt, odakin a pajtában.
3: Mármint a folyosón, akarod mondani.
11: A folyosón, instálom, a folyosón, meg aztán kinek mi köze hozzá?
3: Magam vajmi cseké, vagy éppenséggel semmi különbséget nem látok a dologban. Hívják bár unokaöcsémet Tristramnak, vagy Trismegistusnak. De ha már bátyám egész lelkével oly igen csük a dolgon, 100 fontokat szíves örömes adnék érte, ha a bajt meg nem történté tehetné.
11: 100 fontokat, instálom. Jó magam, ugyan egy cseresznyemagot se.
3: Én se, Trim. Már ami engem illet, ám de bátyám, kit ebbéli meggyőződéséből semmiféle argumentummal kimozdítani nem lehet. Úgy tartja, hogy sokkal több függ a kereszt névtől, Trim, semmint a tudatlan népek hiszik, és szerinte semmi jeles, avagy hősítette Tristram nevezetű férfiú a világ kezdete óta nem vitt véghez. Sőt, hogy így névvel se nagy eszű, sem bölcs, se vitéz, senki fia nem lehet. Ez enyalga.
11: Már engedelmet instálom. Ez amolyan ficfalaboda. Magam épp oly derekasan verekedtem, akár Trimnek hívtak a regimentnél, akár James Butlernek.
3: És én? Ilyesmivel dicsekedni, igen, restellek, Trim. Hívtak légyen bár akármilyen Sándornak, akkor se tehettem volna többet nem űrváránál, mint tettem, kötelességemet teljesítve.
11: Az áldóját instálom. Ugyan miféle golyhó az, ki a kereszt nevén jártatja sütnivalóját rohamra indulóban?
3: Vagy a sáncárokban, ha készen várja a támadás, miért? Trim?
11: Ahogy ha betör a résen?
3: Ahogy átvágja magát a vonalakhoz?
11: Ahogy szembeszáll egy svadronnal?
3: Ahogy ha felhág a várvívó síkra? Nincs nagy hideg odakint, de az eső csak nem akar elállni. Sendi testvér, amint magad is látod, gyermeket sorsáról disputálunk éppen. Hasztalan. Hasztalan minden disputa. Hasztalan minden küzdelem. Én már világosan látom, Tóbiás testvér, hogy vagy a magam vétkeiért, vagy a Sendi nemzetség bűneiért és dőrességeiért, a mennyek így ítélvé helyesnek felvonultatták ellenem legnehezebb ütegeiket, s ahová minden erejüket összpontosították. A célpont gyermekem boldogulása volt.
11: Így ütegekkel, Sendi testvér, földig rombolhatnák a világ mindenséget fejünk felett.
3: S ha igen, boldogtalan Tristram szegény, a haragvás gyermeke, a vénhegység gyermeke, a félberontásé, a balfogásoké, a kedveszegett léleké, mennyire rászorult mindkettőnk szeretetére, gondoskodásunkra, pártolásunkra, mi pedig csúful kudarcot vallottunk akkor is, Tóbiás testvér, hiszen tudod, a következő alkalom, hogy gátat vessünk,
7: ráfenekedő gonosz erőknek, és legalábbis kísérletet tegyünk, hogy tán ángyod lelki nyugalmának s derűjének megszerzésével, s kellőleg ügyelve Tóbiás testvér ángyod étkezésére, székletére, s némely szokatlan szeszélyével, kandiságával szemben engedékenyen, míg várandósága tart a 9 hónapok alatt, hát, ha még jóvá tehetnénk valamit. Ám gyermekem, e kevéstől is megfosztaték, mert minő pokollá tette életét, s következésképp magzata életét is, hogy mérgét nyelte, s átaladta magát a ma badar vágyakozásnak, hogy a városban szülhesse meg.
3: Mindig abban a hiszemben voltam, hogy ángyomasszony beletörődött, megbékélt. Magam soha tőle zokszót nem hallottam.
7: Nem, hát, csak mérgelődött magában. S akár hiszed, akár nem, ez 10-szer rosszabb volt a gyermekre nézve. Meg az a temérdek háborúságon vele, az az örökös patvar a bába asszony miatt.
3: Nyilván ilyenkor fújta ki dühét, s java mérgét.
7: Fújta? Ugyan már, Tóbiás testvér. De mindez mi volt ama csapáshoz képest, hogy gyermekem mégis fejjel előre jött a világra? Mi hőn áhítoztam pedig, hogy testének alkotása egyképp eleve nyomorodván, legalább zsenge feje héja maradjon töretlen. Csak ebben kár ne essék. Hiába való volt minden elővigyázatom, minden elméletem halomra döntve és fejtetőre állítva, miként gyermekem is az anyamében. Kebb feje vak erőknek, roppintó kezébe feje búbjára környös körül 470 fontok függélyesen mért súlya nehezedik, s immár 9/10 részt bizonyosra vehető, hogy értelmének finom szövedékei ezernyi foszlányát tépődve rongyolódva. Mindez csak hagyján! Lenne bár mamlasz, pupák, málészájú, csak lett volna helyén az orra, lenne vakascs, nyavajás, ütődött, bármi, aminek elképzelni tudod, tárulkoznék előtte a szerencse kapuja. Ám a rendelés a legrosszabbat tartogatta. Még egy dobása volt a szerencse kockának gyermekünk számára, Tóbiás testvér, az utolsó. És ez is. Ó, Tristram. Tristram, Tristram.
3: Talán küldenénk Jorik tiszteletes uramért.
7: Bánom is én. Küldje, kiért akarsz.
5: Megrendítő fájdalom.
0: És imhol itt üldögélek most. 1766. augusztusának 12. napján, bársony zekében, sárga papucsban, üstökömön se paróka, se sípka, mint nevetségig siralmas beteljesedése mindannak, amiről atyám akkor beszélt.
5: De hát...
0: Mára ennyit kívántam mondani, asszonyom. Most megyek, és járok egyet. Pont, pont, vesztőcske. Pont, pont. Pont, pont, pont, vesztőcske. Pont, pont, vesztőcske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pontos vesző, pontos vesző. Vesző, futás, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Vesző, futás, vesző, futás. Vesző, futás, vesző, futás. Kettős, futás. Kettős, futás. Kettős, futás. Kettős, futás.
5: Kilencedik rész.
0: Minthogy Hippokratész szerint a felfortyanás, kifakadás, szentségelés, valamiképpen a kedély többi hirtelen fellobbanása nagyban elősegíti az emésztést, kipárolgást.
1: Valóban.
0: Jó atyám pedig a kereszt neve miatti bánat terhétől megtörvén, a zsörtölődéssel úgy szóván teljesen felhagyott. Minden bizonnyal ágynak esett volna, ha újabb nyugtalanságuk egész sorával egészségét fel nem pesdíti, s gondolatait a bajról egy csapásra el nem vonja, amaz 1000 fontokra rugó summa, mely Diana dédnéném után maradott rá. Még jóformán végig sem olvasta az erről tudósító levelet, mikor már törte, gyötörte a fejét, hogy vajon a Sandy uradalomhoz tartozó közparlagot, a nagy ökörlápot kerítesse ebbe, vagy Bobby bátyámat küldje családunk ősi szokása szerint külországi utazásra. Csupán ki maga is érezte már, alkothat fogalmat róla, mély kínokat áll ki egy férfiú, két felé szakítatva lelkületében két egyformán kedves terve által, maga egyidejűleg mindkettőhöz makacsú ragaszkodván. Hogy ne is beszéljünk amadúlásról, mit a kínok óhatatlanul véghez visznek idegeink hajszál finom rendszerében, mely az életerőket és a legbecsesebb nedveket a szívből az agyba felvezérli. Hogy minő megcsapanását a zsírnak, s az erőnek mekkora fogyatkozását eredményezi a vaskosabb, szilárdabb tagokban ama szakadatlan egybedörzsölődés, melyet a férfiúban az örökös felalá járkálás okoz.
7: A legkevesebb 20 font fuvarja, öcsém. A legkevesebb, és akkor úgy vedd, ahogy mondom, az ökör lápon már az első évben legalább 100 szekér repcét is megterem.
3: Úgy, még többet is.
7: A második évben szemes gabonának lenne felette alkalmatos. Míg harmad évben 100, alig, hanem 150, de talán 200 véka borsót babot hozhat, hogy az özön burgonyáról ne is szóljunk.
3: Úgy.
7: Csak hogy arra nevelem-e elsőszülött fiamat, hogy mindezt majd ártány módjára felzabálja.
3: Bőzany. Amúgy is nehéz fejű kissé.
7: Szó se róla. De érdemele ezért akkora büntetést, hogy ő legyen az első Sandy, aki szégyen szemre nem barangolja be Delizsánszon Európát. Látod, testvér, itt van. Már a postavonalak utikalauzát is kikészítettem, meg a Szenszvon térkép mappáját is. Onnan, ahova a körzőt beszúrtam.
3: Nővertől, hiszen annak még helyőrsége sincs.
7: A magam is szívesen megkerülném, csak hogy a posta kocsi...
3: Levelünk jött, uram!
7: Hát, testvér, ezt nem szenvedhetem. Ezt az örökös zaklatást.
3: Hadd csak ide, Obediel, hadd csak ide. És mehetsz.
12: Na nem, aztán az élesztő is elfogyott.
7: Úgy fölnyergeled a hámos lovat, és rajta is te hírével.
12: Értettem.
7: Na, ettől a tetves növertől, akárhogy számolom, legalább kétszer kell majd...
12: Ahogy van itt egy bökenő, uram. A szegény párának hiányzik egy patkója.
7: Úgy, hát a skót ménen is ellovagolhatsz.
12: Nem tűri a nyerget magát. Nem, a világ minden kincsé.
7: Ördögatta lova. Hát akkor vedd Patriotot, s húzd be az ajtót magad mögött.
12: Patriotot? De lattuk.
7: Még mit nem?
12: Hát nagyságot parancsolta, hogy adjam el. Áprilisban lesz esztendeje.
7: Úgy kell neked. Elegy, gyalog.
12: Jobb is szeretem. Sem, mint hogy lovagolj.
7: Magad is láthatod, testvér.
12: Jobb szeretem, de most víz alatt a világ. Csupa sár mindenfele.
7: A húsod is terít?
12: Na, megyek már, megyek.
7: Üdösszesen pár üveg. A körző nem elég, hogy megszúrtam magam, még el is görbült a hegye.
3: Hiszen mindjárt kiegyengetem én.
7: Inkább a levelet fúzd át, testvér, amíg a növer Kali távot kimérem. Hadd lám csak, jól vanna. Ez meg már kicsit sok. Na már fordítva kérdettem.
3: Sajnálom.
7: Vagy fejjel lefelé. Hát a távolságnak az úgyis egy kutya.
3: Itt hagyott bennünket.
7: Ha? Hogy? Kicsoda?
3: Unokaöcsém. Bobby?
7: Micsoda? Engedelmem nélkül? Pénz nélkül? Atya nélkül?
3: Nem úgy. Meghalt, drága testvér.
7: Hisz beteg se volt.
3: Alig hinném. Sőt, hogy súlyos beteg volt, arról kezeskedem. Belehalt, hiszen.
7: Akkor most mérjem, vagy nem érjem? A körző is görbe. Átkozott növel. A fiam. Első szülött fiam.
0: Platón, vagy Plutarkus, vagy Seneca, vagy Xenofon, Epiktétos, Teofrasztus, Lukianus, vagy tám valaki későbbi, teszem Cardanus, vagy Budéus, Petrarca, Stella, az is meg lehet, hogy valamely hittudós, vagy egyházatya, Szent Ágoston, vagy Szent Ciprianus, avagy Szent Bernát mondhatta, hogy barátainknak, gyermekeinknek elvesztését megsiratni leküzdhetetlen természeti hajlamunk.
5: Akárki mondta. Jól mondta.
0: Szent igaz, asszonyom. Ám atyám mégis másként intézte bánatát, és pedig úgy, ahogy az emberek zömének sem mostanság, se hajdanán eszébe sem jutott. Nem úgy, mint a hebreusok, s a rómaiak, hogy kisírta bánatát, nem úgy, mint a lapföldiek, hogy kialudta, mint az angolok, hogy szegre akasztotta, mint a németek, hogy italba folytotta, nem is úgy, hogy kikáromkodta szentséggel, de átkozta?
5: Nem csak, nem megverselte.
0: Jó nyomon jár, asszonyom. De atyám ennél légiesebb megoldást választott.
5: Elfütyülte.
0: Az Tóbiás bácsikám az ő kedves lilla bullerójával.
5: Úgy szabad a gazda, uram.
0: Szónoklatot tartott. Lévén az ékes szólásban állott minden ereje, és minden gyengesége is.
5: Való igaz. A bölcselet mindenre tud kádenciát.
0: A halálra meg éppen garmadával, asszonyom. A hiba csak ott volt, hogy e gondolatok mind egyszerre rohanták meg atyámat, s azokat úgy felfűzni, hogy összefüggő egészet képezzenek, igen bajosnak bizonyult. Elmondott át mindent, amint jött.
7: Elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez Magna Chartánk alaptörvénye és mindörökre szóló országos határozat számunkra, kedves testvér. Mindeneknek halni kell. Birodalmaknak, tartományoknak, váraknak, városoknak nem volt-e még kinek-kinek a maga életideje. De midőn a ma erők és hatalmak, melyek egybe tartották, tapasztották őket. Által mentek a fejlődésnek, forrongásnak minden állapotján.
3: Hogy
7: lehanyatlottak.
3: Szendi testvér, forrongásnak.
7: A forgandóság minden állapotján, Tóbiás testvér. Isten, csak forgandóságot akartam mondani. A forrongás itt értelmetlen valami volna.
3: Már miért volna értelmetlen?
7: De vajon félbe rontani minduntalan beszédem fonalát, mert így szomorú alkalomból volnék mondandó, nem értelmetlen valamié? Ide hallgass, Tóbiás testvér. Visszatérvén Ázsiából, időn Éginából Megara felé hajóztam, megjártattam tekintetemet a vidéken, jobb kéz felől Pireus, balról Korintus, mely virágzó városok egykor, s immáron mind romok.
3: Mondsza, kérlek, az úrnak hányadik esztendejében is volt ez testvér?
7: Ez az úrnak? Se hányadik esztendejében, ez Krisztus születése előtt 40 esztendőkkel történt.
3: Mennyeknek, söldeknek, ura, tartsa meg józan eszedet a bajban, testvér. Hiszen legfeljebb 10 éve, hogy török portékákkal kereskedve megjártad Levantét.
7: Ne te, Oktondi, hiszen amit elmondtam, a Servius Sulpicius Cicerohoz intézett vigasztaló levelének egyik passzusa. Egyéb iránt pedig, Tóbiás testvér, korán sincs oly nagy ellentét a jó s a rossz között, miként az a világ képzeletében él. Munkálkodás, bánat, korság, gond, ínség, sanyarúság, ezek teszik az élet savaborsát.
3: Akinek ízlik, válik egészségére.
7: Gyermekem meghalt. Annál jobb, hogy mindörökre itt hagyott. Ám legyen, kiszabadult nyílőjének kezéből, mielőtt megkopasztotta volna. Felkelt a lakoma mellől, mielőtt gyomrát rontotta volna. Ott hagyta a dínom dánomot, mielőtt lerészegedett volna. A trákok sírtak, midőn gyermek született.
3: Mi is, kis híja?
7: És örömünnepet ültek, ha valaki az árnyékvilágból távozott. És méltán, mert a halálban megnyittatnak előttünk a dicsőség kapui, míg az irítségé bezáródnak, megettünk. És ha ott is a rémület a távozó szemében, Tóbiás testvér, ez csupán a mi ajszavunk, a mi görcsös zokogásunk keltette rémület. Orrunkat fújdogálva, s könnyünket az ágykárpitok csücskébe törlítve, a haldokló szobájában. Ám ha siratók nincsenek, mi marad a rémületből?
3: Inkább a csatában, mint párnák közt.
7: Amíg mi vagyunk, nincs halál. És ahol halál vagyon, mi már nem vagyunk. Ezokból nem ártana eszünkbe idéznünk némely nagy emberek példáját, hogy mi csekély változása is hatalma volt rajtuk a közelgő halálnak. Vespasianus árnyékszékéről tréfálkozva halt meg. Galba egy elmondattal ajkán. Tiberius kétszínűsködve, Augustus Cézár bókolva.
3: Remélem, e bók már őszinte volt.
7: A hitvesének szólt. Minden hasontárgyú válogatott adomák közül, melyekkel a történet szolgál, úgy koronáz mindent, mint aranyos kupola az építményt. Ezt hagytam utoljára. Ez Cornelius Gallusnak, a prétornak esete volt, Tóbiás testvér, ki, mint magad is olvashattad, s jól tudod.
3: Hiszen, ha tudnám, mint ahogy nem olvastam.
7: Nos, úgy halt meg, szeretkezés közben.
3: Ha hites asszonyával mívelte, akkor nem találok benne semmi kivetnivalót.
7: Odáig már nem terjed a tudományom.
5: Férfiak, férfiak, mindig csak azon jár az eszük.
0: Most a dicső megboldogult prétorra gondol, asszonyom, avagy jó atyámra?
5: Mindkettőre, uram. De inkább arra volnék kíváncsi. Kedves édesanyja, mit csinált ez idő alatt?
0: Ugyanazt, amit az imént ön, asszonyom. A férfiak eszejárásán spekulált.
5: Hogy?
0: Nem tudván még semmit a bajról, óvatosan tapogatózva éppen akkor ment végig a folyosón, melyből a társalgó szála nyílt, mikor a férfiak odabent Cornelius Gallus esetét tárgyalták. S lévén az a néhány szó, ami kihallatszott, egész nemének legeslegérzékenyebb pontján érintette. Nehogy félreértse, asszonyom. A kíváncsiságára gondolok. Ujját ajkára tette, s lélegzetét visszatartva, kissé oldalt fordított fejjel, nem az ajtó felé, hanem eltőle, hogy ezáltal füle a nyílásra rákerüljön. Közel hajolt, s ahogy tőle tellett, feszülten fülelt. Odabent atyám, eközben Cornelius Gallus haláláról, Szokratész halálára tért át, és egybefoglalva a lényeget, előadta Szokratész védőbeszédének ama részét, hol a nagy bölcs előszámlálja atyafiságát, így a fiát, gyermekeit, de lemond az oly kegyelemről, melyet az ezáltal keltett érzelmek révén csikarhatnak ki bíráiból.
7: Vannak barátaim, atyafiságom, három gyászoló gyermekem.
1: Micsoda? Egyel több, mint ahiről én tudok.
7: Az égre. Egyel kevese.
0: Ehhez nincs mit mondanom.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Laurence Dern regényéből. A 7., 8. és 9. rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula, Tóbiás bácsi Rajhona Ádám, Trimkáplár Gáspár Sándor, Obedia Huszár László, Szuzan Györgyi Anna, segédlelkész Helyei László, anya Csákányi Eszter, Trisztrám Lukács Andor, dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 2000-ben készült.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A mikrofonnál Néveri Igor. A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter. Súlyos károkat okozott országszerte hétvégi vihar és jégeső. A napos, gomoly felhős időt holnap is csak elszórtan zavarhatja meg egy-egy zápor, zivatar. Következnek a részletek. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagák ára, a mai kormányülésen arról döntöttek, benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés, a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. Folytatódott az országgyűlési bizottságokban a médiatörvényre vonatkozó tiszás politikusok által benyújtott módosító javaslat vitája, Mészáros László összeállítása.
2: A közjót kell szolgálni a közmédiának.
3: Éles vitát hozott a közmédia átalakítása az országgyűlés igazságügyi bizottságában, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselők feszültek egymásnak a törvényjavaslat kapcsán. Ebben a jogalkotási fázisban a politikusok feladata, hogy a szakmai szempontokat ütköztetve formálják át az előterjesztést. A fideszes Tuzson Bence kifogásolta, hogy az új vezetők megválasztásáig a kormány egy miniszteri biztoson keresztül közvetlenül felügyelné a közmédiát.
4: Semmiképpen sem elfogadható, hogy akár egy percre is a közmédia az a kormány hatásköré alá kerüljön. Tehát a kormány befolyásolni. Hát van így 90 napunk körülbelül, mert a kormány alá fog tartozni. Szerintem akkor miért nem az történik, hogy fenntartjuk a jelenlegi rendszert addig, amíg belép az új rendszer, és akkor utána lehet egy másik rendszert megvalósítani.
3: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium parlamenti államtitkára szerint a közmédiát még az új vezetés megválasztása előtt át kell világítani. Ez lesz a miniszteri biztos feladata az átmeneti időszakban. Tompajnikőt hallják.
5: Erre a lépcsőfokra azért van szükség, mert jelenleg is hírhamisítás zajlik a közmédia hullámhosszán, illetve szükséges egy vizsgálata annak, hogy a közpénzfelhasználás mennyire volt hatékony és gazdaságos, és ennek az első lépcsőfoka a miniszteri biztosok kinevezése lesz.
3: Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője rámutatott, feszültséget okozhat, hogyha az ellenzéki pártok csak 2 tagot jelölhetnek az új média tanácsba.
6: 3 ellenzéki frakció összesen 2 delegálhat, akkor ezzel önök elérjük, hogy a békétlenség magvait elhintik, mert ugye vita fog kialakulni. Persze, hogyha ez a cél, a sok ilyet láttunk már, ha ez a cél, akkor nyilván ez egy más megközelítés.
3: A tervezetet benyújtó egyik tiszás országgyűlési képviselő szerint meggondolandó, hogy bővítsék a média tanács létszámát. Hontosi Istvánt hallják.
7: Ha az ellenzék részéről ilyen igény lenne, és egy ilyen megfogalmazódik egy ilyen módosító indítvány a tabülésre, hogy akkor 3-3 plusz 1 legyen a médiatanácsnak az összetétele, ez megfontolható. Tehát, hogy ezt akkor legyen szívesek eljutatni, és akkor ezt megfontolásra veszük.
3: Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA összeolvadásával létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Emellett a Magyar Távirati Iroda újra önálló intézményként működne tovább. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. A tervezet egy új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is életre hívna. Valamint külön sajtóalapot alapítana a független médiatartalom szolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. Az új törvény a médiatanács működését is átalakítaná. A testület élére teljesen új tagokat választanának, miközben a jelenlegi tagok és az elnök mandátuma megszűnne. A tervek szerint a közmédia átalakításáról jövő héten szavaz az országgyűlés.
1: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt. Mecsár Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre, emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása,

0: fenntartja, a témában ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
1: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A Bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. Emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
2: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
1: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
2: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozású hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
1: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
0: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csaknem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Július 1-jéig kapott engedélyt a MOL arra, hogy folytassa és lezárja a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A magyar olajipari vállalat a tranzakció egyetlen esélyes szereplője. A tárgyalások sikeressége az orosz és az amerikai félen is múlik. Részletek Kovács Mártontól.
3: Nagy előrelépésnek számít, hogy a szerb kormány és a MOL képviselői aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást. Erősítette meg a Krónikának a magyar olajipari vállalat. Közleményben tudatták, hogy a MOL csoport részvényesi megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NIS vállalat jövőbeli irányításáról. Ennek értelmében

0: Ha a MOL csoport többségi tulajdonossá válik, biztosítani fogja a NISZ fejlesztését, a szerb piac ellátását és a vajdasági Pancsovában található finomító működtetését. Hozzátették azonban, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett több, elsősorban amerikai hatósági engedély is szükséges. A következő feladat a MOL csoport és az orosz Gazprom Neft közötti, a NISZ 56,15%-nyi tulajdon részéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. Az ehhez szükséges amerikai jóváhagyást megkapta a MOL. Közleményükben azt írták, hogy a MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy július 1-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. A hazai energiaellátás biztosított, ezért a többségi tulajdon megszerzése elsősorban Szerbia és a régió energiaellátását erősíteni. A NISZ Szerbia egyetlen kőolaj- és gázfeltárással, valamint kitermeléssel foglalkozó vállalata. Évente 4,8 millió tonna kőolajat képes feldolgozni. Emellett jelentős üzemanyag kiskereskedelmi hálózattal is rendelkezik.
1: Akár már holnap aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson tartott sajtótájékoztatóján Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló szándéknyilatkozat alapján Irán soha nem rendelkezhet atomfegyverrel. Az ország újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére ugyanakkor egy 300 milliárd dolláros alapot hoznak létre. Az Egyesült Államoknak azonban ehhez nem kötelező hozzájárulnia. A megállapodás alapján a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a végleges megállapodás aláírása után pedig kivonja csapatait az iráni iszlám köztársaság közeléből. A hormuzi szorost megnyitják, azt 60 napig díjmentesen lehet használni, a hosszabb távú megállapodást pedig Irán nem csak Ománnal, hanem az öbölmenti államokkal is együttműködve dolgozza ki. Kijev szövetségesei a modern nyugati fegyverek gyártási jogának átadásával enyhítenék az ukrán rakétahiányt. Részletek Iváncsik Attilától.
2: A dél-ukrajnai Nikopol városában 3, a megyeközpontban Zaporizsjában egy helyi civil halt meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Sok a sebesült, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Az ukrán védelmi minisztérium azt közölte, hogy egy új amnestia programnak köszönhetően pár nap alatt 200 ezer tör katona jelentkezett és térhet vissza a szolgálathoz büntetlenül. A jelentés szerint a háború kirobbanása óta az ukrán hadseregen belül 200 ezer esetben indítottak eljárást katonák ellen az őrhely elhagyása miatt, 50 ezeren pedig dezertáltak. Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrán fegyveres erőknél komoly létszámhiány van, ezért a vezérkar minden lehetőséget megragad annak enyhítésére. A kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását. Elsősorban légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Az ukrán védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz hadsereg jelenleg kétszer annyi harci repülőszerkezettel tud támadni egy időben, mint amennyi ellen az ukrán légvédelem képes védekezni.
1: Bukarestben több ezer pedagógus vonult utcára az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen tiltakozva. A tüntetők szerint a jogszabály hatályba lépése jövedelem csökkentést okozna az amúgy is alulfinanszírozott ágazatban, ezért a tervezet módosítását követelik. A pedagógus szakszervezetek munkabeszüntetést és a záróvizsgák bojkottját is kilátásba helyezték, ha a bukaresti döntéshozók nem tesznek eleget követeléseiknek. A román fővárosból Bot Eszter tudósított.
3: Az érdekképviselet szerint elfogadhatatlan, hogy a tanárok bérezését a közalkalmazotti bérskála alsó negyedébe sorolja a tervezet. Azt is kifogásolják, hogy a pótlékok lefaragása miatt a jogszabály valójában alacsonyabb jövedelmet eredményez, hiába hajtogatja a kormány, hogy az alapbérek nem csökkennek. A tüntetők az ágazati megszorítások eltörlését követelik, egyebek mellett a lefaragott ösztöndíjak és a levágott pótlékok visszaállítását, valamint a szakképesítési szintjükkel arányos bérezést.
1: Itthon ismét emelkedhet a pedagógusok bére. A kormány társadalmi egyeztetése bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenék ki. Cserei Judit összeállítása.
4: Gondosan válogatták a tankönyveket és a munkafüzeteket tanítójuk segítségével a Somogyi Ádi iskolában az elsősök szerda délelőtt. Domján Beáta 18 gyermeket tanított meg írni és olvasni ebben a tanévben. Azt mondja, sikeresen vették az akadályokat, így biztos alapokkal mehetnek majd tovább a második osztályba.
5: Először nekem mindenképpen pihenéssel fog telni, mert azért 18 kis elsős megadta nekem is a feladatot, de nagyon nagy öröm volt őket tanítani.
4: A mozgalmas és eseményekben dús tanév végére a diákok mellett a legtöbb tanár is elfárad. Nem a nyári vakáció és a várva várt pihenés az egyetlen jövőbeli jó hír nekik. A pedagógusok bére ismét emelkedhet. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelet tervezetet, amely a tanárok idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. A tervezet szerint a januártól már végrehajtott 10%-os emelés további 0,4%-kal egészítenék ki, ráadásul januárig visszamenőlegesen.
6: 0,3%-ot mindenképpen oda kell adni mindenkinek. Ez nyilvánvalóan azért szerepel a rendeletben, mert hogy egyébként nincs egy kötött bértábla, tehát helyben döntenek arról, például tankerületi igazgatók, hogy mennyi a tényleges bér. Úgyhogy hát ezzel a 0,3%-kal lehet biztosan számolni, és egyébként maga az alap az 0,4%.
4: Tette hozzá Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezete országos választ mennyi küldöttségének ügyvivője. Fontos tudni, hogy nem egy újabb béremelési programról van szó, a korrekció egy korábbi vállalás következménye. Eszerint 2025 elejétől 2031 végéig a pedagógusok átlagbére legalább a diplomás átlagkereset 80%-át el kell, hogy érje.
7: Az a jelzés, hogy ezt a megállapodást ezt tartani akarja a kormány, és a pedagógus béreket is a diplomás átlagbérekhez felzárkózni. Azt gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó és üdvözlendő.
4: Mondta Vida András, a Lencsési Általános Iskola igazgatója. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni a társadalmi egyeztetés keretében, a módosításról csak ezután születhet döntés.
1: Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet. Azonnali belső vizsgálat indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A HVG az ügyben azt közölte, a legmagasabb szintekre vezetnek a szálak. A lap szerint a gyanúsítása a TEK vezetőjét és az Orbán kormány tagjait is érintheti. Kis Júlia Lilla beszámolója.
8: Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál. Ezt írt a szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A kormányfő a HVG cikkére hivatkozva úgy fogalmazott, döbbenetes információk derültek ki, majd hozzátette, a legmagasabb szintekre vezetnek az ügy szálai. Palota forradalom tört ki a főügyész távozása után, a legfőbb ügyészt is magával ránthatja az aranykonvoj ügye. Ezzel a címmel közölt cikket szerdán reggel a HVG. Alap szerint a központi nyomozó főügyészség vezetője részben azért távozott múlt héten, mert jogsértő megoldásokkal szembesült az ukrán aranykonvoj ügyében. Azt írják, hogy a gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán kormányig vezetnek. Fürt Pál, a központi nyomozó főügyészség vezetője, a szervezet közleménye szerint a közte és a legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta lemondását. A HVG szerint ugyanakkor nem egyszerű vita, hanem súlyos konfliktus állhat a háttérben. Alap úgy tudja, hogy az aranykonvoj ügyben a titkos szolgálatok a büntető eljárásban is aktív szerepet játszottak, pedig erre jogilag nem lett volna lehetőségük. Azt is írják, hogy a NAV vezetői is kétségeket fogalmaz nyilatkoztak meg az akció megalapozottságával kapcsolatban. A HVG megjegyzi azt is, hogy a büntetőeljárás a Tekken keresztül akár magasabb politikai szintekig is elérhet.
9: A politikusok felelőssége büntetőjogilag közvetlenül tetten érhető.
8: Politikai felelősségről beszélt videójában az Ostrad Bankot képviselő magyar ügyvéd is pár napja. Horváth Lóránc szerint az érintettek akár őrizetbe is vehetők, ezt azonban jelenleg a legfőbb ügyészség akadályozhatja.
9: A legfőbb ügyészség egyelőre ezt nem engedi, közvetlenül befolyásolja a nyomozó ügyészség munkáját. Információink vannak arról, hogy a legfőbb ügyészség kézi vezérléssel beleszól a nyomozó ügyészség munkájában, például azzal, hogy nem hallgatja ki a sértetteket. Eddig csak két ukránt hallgattak ki, és úgy tűnik, hogy nem is fognak többet. Ezért tartom fontosnak a legfőbb ügyész eltávolítását.
8: Idén márciusban állították meg a NAV és a TEK egységei azt az ukrán pénzszállítmányt, amely Magyarországon keresztül szállított 27 milliárd forintnyi készpénzt és aranyat. A hivatalos jelentés szerint a szállítmány az ukrán Ostrad Bank tulajdona volt. Az ukrán kísérőket őrizetbe vették, majd kiutasították őket az országból. Végül a vagyontárgyakat két hónap múlva visszaadták az ukrán banknak.
10: Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
8: Az átadás átvételnél ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Horváth Lóránt ügyvéd is. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány teljes egészében visszakerült Ukrajnába.
1: A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fog adni. Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás okozta anyagi károkat nem feltétlenül fedezi automatikusan egy átlagos biztosítás. Falucska Ivett összeállítása.
11: Jégeső pusztított a napokban a Tolna vármegyei závod közelében. A gazdák arról panaszkodtak, hogy alig maradt épp kajszi baracka fákon a szupercellák átvonulása után. Pörbölyön lapátolni kellett a jeget. Debics Istvánné azt mondta, a dió nagyságú jég nem kímélt semmit.
12: A jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétvert. A falat levertek hívjuk, meg a villanyórának a szekrényét, a redőnyt is beszaggatta.
11: Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
13: Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
11: Közben az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter is bejelentette, mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért. Búna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is. Hozzátette, felülvizsgálják a jégkár mérséklő rendszer működését. A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
14: A szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
11: A meteorológus hangsúlyozta, érdemes figyelni a vihar előrejelzéseket, riasztásokat, és ennek megfelelően tervezni a napot.
1: Országos vizsgálatot indítottak a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére. Bújtás Szintia és Illés Anna összeállítása.
15: az NKFH a kormányhivatalokkal együttműködve a tiltott kozmetikai összetevőket vizsgálja, illetőleg ellenőrzi.
16: Mondta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának. Eitmann Norbert hangsúlyozta, az ellenőrzés legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. A vizsgálatok középpontjában három korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. A Lilial, a 4MBC és a TPO. Mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
15: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, mint a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
16: A szakember elmondta, egyebek mellett bevásárlóközpontokban, áruházláncokban, kisebb kiskereskedelmi egységekben és webáruházakban számíthatnak mintavételre az üzemeltetők. Eitmann Norbert emellett arról is beszélt, hogy mire érdemes odafigyelni kozmetikum vásárlás esetén.
15: Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy ilyen termékeket csak megbízható kereskedőtől vásároljunk. Lehetőleg ne harmadik országból rendeljünk, és ne is utcai árusoknál vegyünk ilyeneket, hanem elsősorban drogériákból, szaküzletekből. Ha nagyon gyanúsan olcsó egy kozmetikum, akkor lehetőleg kerüljük el azokat, és minden esetben nézzük meg alaposan a termék előző tájékoztatást is az összetevőkről. Ha valamilyen betiltott összetevőt találunk, akkor ilyeneket semmiképpen se vásároljunk.
16: Eitmann Norbert hozzátette, a betiltott összetevők listája az NKFH weboldalán érhető el.
17: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél mérséklődik, csak a zivatarokat kísérhetik erős, viharos széllökések. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. Budapesten 21 órakor 25 Celsius fokot mértek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1017 hektopaszkál. Gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársa Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallása, jó éjszakát!
17: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
18: Kicsoda Zümi és miért eme a 10 táblának? Igaz-e, hogy az asztalunk majdnem üres lenne, ha nem lennének beporzó rovarok? Biztos, hogy a méz a legfontosabb, ha a méhekre gondolunk. Talán jobb, ha innen közelítünk, és nem onnan, hogy átadtak egy újabb tanösvényt Zümmögő néven. Pedig ez is fontos. Ha velünk tartanak a poroszlói ökocentrumba, azt is megmutatjuk, miért.
17: A hely. Riportműsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
19: Az osztályharc nem ismer kegyelmet.
20: Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
19: Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
21: Nincs valakinél egy tükör?
19: És minden férfi a lábai előtt hever.
22: Egy verset is írtam hozzá.
19: Te rongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.

0: Sportvilág.
1: Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1 a labdarúgó világbajnokságon. A mexikói edzője lett a bajnok Eto'o FC-nek, még mindig foci. Vívás az EB-n Szatmári András a kordozók között bronzérmet szerzett egyéniben. A világ egyik legjobb centere az FTC férfi vízilabda csapatánál folytatja a következő idénytől. A hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
0: Ez a Sportvilág.
1: Elsőként bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe itt a Kossuth Rádióban, hiszen Katona László, valamint Tóth Béla ott közvetíti a Dallasban zajló jelenlegi mérkőzést a 23. labdarúgó VB-ről. A párosítás Anglia-Horvátország.
2: Értek el valamilyen formában a lábához Bellinghamnek. Köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Vezet Anglia-Horvátország ellen a labdarúgó világbajnokság elcsoportjának mérkőzésén a 30. percben 1-0 az állás, Harry Kane góljával pedig a találkozó úgy kezdődött még a 3. percben, hogy Perisic szöglete után sutáló lőtt 5 méterről jobb belsővel, jócskán fölé vágta a labdát, majd aztán a 10. percben Modric felrúgta a 16-oson belül Maduekét, a megítélt 11-est Harry Kane először kihagyta, hiába lőtte a balsarok felé a labdát, Divaković védett, Törpen vagy Turpin játékvezető azonban a horvát kapus elmozdulása miatt újra rugatta a 11-est, Kane ismét a balsarokot célozta, Divaković elment jobbra, ezzel vezet az angol válogatott 1-0-ra. 9. VB találata ez Harry Kane-nek, ráadásul David Beckham után ő a másik olyan labdarúgója Angliának, aki 3 VB-n is be tudott találni. Ugye Beckham 2006-ban, 2002-ben, valamint 98-ban. A francia játékvezető sípja pedig azt jelenti, hogy majd szabadrúgással jöhetnek az angolok a félpályánál.
3: A mérkőzés 32. percében járunk, Rice passzolja ki a bal oldalra, Gordon rávezetni Stanisicre, jöhet majd egy bedobással Anglia, mert hogy Stanisic szerelt, O'Reilly megy el a labdáért. O'Reilly szerepe is érdekes, 6. válogatottsága, mindössze 8 éves kora óta Cityben nevelkedik. Ez az idény meghozta számára az áttörést, mert valóban Pep Guardiolánál első számú választás lett a védelem bal oldalán. Egyébként pedig 34 bajnokin 5-ször be is talál, tehát szélső védő létére még eredményes is O'Reilly. A labdával most már a horvátok, a jobb oldalon Stanisic szakad meg ezért, hogy elérje a vonal előtt, elcsípi, aztán még földre viszi őt O'Reilly. Jöhet majd egy szabadrúgással a horvát válogatott.
1: A mérkőzés végeredményét a Nemzeti Sportrádióban megtudhatják, és azt is most elmondjuk Önöknek, hogy az este 7 órakor kezdődött és 9-kor véget ért Portugália-Kongó mérkőzésen mi történt a krónikás a K-csoport nyitó mérkőzéséről. Németh Kornél.
4: Meglepetés vagy sem, mindenki döntse el magában, minden esetre pontosztozkodás Portugália-Kongó 1-1. Úgy kezdett a portugál együttes, ahogy azt előzetesen várni lehetett, hiszen már a 6. percben megszerezte az európai csapat a vezetést. Pedro Neto remek labdáját Neves bólintotta a kongója kapujába, a Paris Saint-Germain fiatal játékosa hamar előnyhöz juttatta tehát Portugáliát. Ezt követően hiába játszott óriási mezőnyfölényben az európai csapat, az első félidő jelentős részében több mint 80%-ban birtokolta a labdát a portugál válogatott. A kongóiak mégis ki tudtak egyenlíteni. Történt ugyanis, hogy az első félidő hosszabbítására a nem is vérszemet kapott a kongói csapat, de az afrikai együttes több szögletet is ki tudott harcolni, és bizony a 3. sarokrúgásából az afrikai együttes egyenlíteni tudott. Vissza volt az, aki a Newcastle támadójaként eredményes volt, és gólt szerzett a mérkőzésen. 1-1-el fordultak tehát a csapatok. A 2. játék részre sok mindent megpróbált a portugál együttes. Cserékkel próbálta Martínez frissíteni a csapatot. Tehát jött Consensao, jött például Leo, de az átütő erő hiányzott az európai csapatból. Cristiano Ronaldónak ugyan volt egy-két helyzete, João Cancelo ugyan szerzett egy szép látványos találatot ollózó mozdulattal, viszont mindezt lesrületette. Szóval összességében a végeredmény Portugália, Kongó 1-1.
1: A rádió, vagyis a Nemzeti Sportrádió egyik állandó szakértője Bene Ferenc így értékelt.
5: Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításával a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak egyénileg is és csapatszinten is, hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
6: Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
5: Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzés kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelve semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
6: Mármint a második fordulóra a csoportkörre.
5: Igen, a csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
4: Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresen
5: igen, pontosan.
1: Bene Ferencet, szakértőnket kérdezték, Regős László Pál és Németh Kornél két riporter is, mert belehallgatunk a Nemzeti Sport elő közvetítésébe. Portugália kongói demokratikus köztársaság volt ugye a nap első meccsén 1-1, ez most viszont zajlik, Dallasban az Anglia-Horvátország összecsapás, van-e változás 1-0-nál, ugye ott hallottuk legutóbb, hogy az angolok megszerezték a vezetést. A két kommentátor Katona László és Tóth Béla, a szakértő Bene Ferenc.
5: Ahogy gondoltam, hogy nagyon nehéz lesz lehozzuk nullára, hát nem sikerült.
2: A mérkőzés 38. percében egyenlített a horvát válogatott, Anglia-Horvátország 1-1, Baturina góljával, tehát a horvátoknak sikerült egyenlíteni ők. Ráadásul Baturináról csak annyi apróság, hogy a komu játékosa a Dinamo Zágrábtól ment még a tavaly nyár folyamán 22 millió euró ellenében az olasz kis csapathoz. A komu ráadásul annyira jól teljesített, hogy a Bajnokok Ligájában is indulhat majd a következő idényben. A horvátoknak megvan az a gól, amellyel egy kicsit most az angolokat lehet hát szomorúvá tették, hiszen az Bene Ferenc is említette, hogy a VB-selejtezők során Anglia nem kapott gólt, 22 lőtt és 0 kapott, miközben Albánia, Szerbia, Lettország és Andorra volt a szenvedő fele az egész VB-selejtező sorozatnak. Az angolok mind a 8 meccsüket megnyerték, tehát most ez a lőtt gól a horvátoktól lehet, hogy egy kicsit a lendületüket visszaveszi majd. Kane még találkozó elején szerzett vezetést, a összecsapás 12. percében, és jött az egyenlítés, aztán a 36-ban Baturinától. Szabadrúgást végezhetnek el a horvátok, Modric az, aki a félpályánál tovább teszi, Šušić hozza labdát.
1: A folytatásban még mindig a labdarúgó világbajnokság a mérkőzés, tehát a Nemzeti Sportrádió van, ugyanúgy közvetítjük, mint az M4 Sporton. Egy kicsit összegezzük, hogy mi történt már a virradóra. A címvédő Argentina a Lionel Messi mesterhármasával 3-0-es Algéria elleni győzelemmel kezdte meg a foci VB-n szereplését a csoportkör nyitó fordulójában. Messi, tehát a 38 éves 8-szoros aranylabdás klasszis, először lőtt 3 gólt VB meccsen, de ennél is fontosabb, hogy 16 találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria-Jordánia 3-1. Az következő ellenfél, azt mondom, hogy melyik csoportban, de az I csoportban csak eltalálom. Szóval az I csoportban a norvégok 4-1-re legyőzték Irakot, ahol korábban Franciaország 3-1-re verte Szenegált. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC bejelentette, hogy a mexikói Efrain Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását, dolgozott az Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese, a Debrecen, a máltai Mászáslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Az is kiderült a mai sorsoláson, hogy a bajnokok ligájában a magyar bajnok Eto FC ugye kedden az izlandi Vikingur Reykjavikot kapta ellenfélként a selejtező első fordulójában. A mai friss hír, hogy továbbjutása esetén a második kanyarban az izraeli bajnok Hapoel Be'er Sheva várna a győriekre. A kupagyőztes Ferencváros továbbjutás esetén a holland Twentével találkozik a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Vívás. Bronzérmes lett a kordozó Szatmári András a franciaországi vívó EB-n, miután a francia riválisától utolsó mérkőzésén kikapott az elődöntőben. De hogy odaig is hogy jutott el, az is kiderül Keszi Dóra helyszíni beszélgetéséből. Szatmári András hallják.
7: Ilyen nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
8: Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amin kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg igazából pont az előbb is gondoltam rá, hogy azért ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ezt bizonyosan aláírtam volna, tehát az 100%. Nyilván van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk kéksportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időben.
7: Na ezt jó hallani, igen, mert sokszor igen, az látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, nem lehet elvenni, hogy nem túl sokat is. Talán lehet, igen, és lehet, hogy a technikád is szerintem kimagaslott tényleg itt a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezzel jutni.
8: Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl azért. Igazából mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Ha csak a mai napot is nézem, de az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de tényleg csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és azért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
7: Lehet, hogy ti csapatban azért szereztetek érmeket, így mondjuk a szezonok során is, vagy mondjuk a tavalyi világbajnokságot, Európa bajnokságot is nézzük, de valahogy tényleg egyéniben, neked az utóbbi időben kevésbé jött össze az eredmény, hogy ezért a vívás, ha azt nézzük, ez egy egyéni sportág, szóval ilyen szempontból ez különösen fontos.
8: Abszolút, és sajnáltam is mindig, hogy nem jött ki valahogy a lépés, nem tudtam valahogy átlépni tényleg egy gátat, és úgy, hogy csapatban meg valóban hoztuk az érmeket, és nem csak az érmeket, hanem az én mutatott vívásom is jó volt, hogy az én adott találataim után szereztünk akár aranyérmet, vagy érmet, vagy jutottunk négybe, teljesen mindegy. És valahogy ez csak, vagy egyéniben nem nagyon jött ki, és ezt mindig sajnáltam, de most ma ez végre kijött, és sok munka, akár itt az egész tímemet kitől emelni, gyógytornász, pszichológus, erőléti edző, elsősorban nyilván az edzőm, Gárdos Gábor segít a legtöbbet, de mindenki a tímemből hozzárakott annyi plusz dietetikus szintén, hogy ez ki tudott jönni, és nagyon jó, hogy egy Európa bajnokság jött ki, és nem egy világkupán akár, tehát ez még boldogabbá tesz.
7: Most a rádióhallgatók nem látnak, hogy azért itt van körülöttünk a jeges zacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágás Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
8: Küzdelmes volt, mint igazából az egész nap. Itt egy picit azt éreztem, hogy valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni. Tehát egy úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Úgyhogy ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára igazából ráérezni. Egy nagyon egy ilyen majom tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtunk, nem csak rajtam sajnos, hanem az Áronon is, és pedig próbáltam volna visszavágni neki, a Máront megverte, de sajnos mind a kettőnket megvert.
7: És milyen volt a Pianfettig vezető út, mert azért számos oroszt is kifogtál, mennyire fekszik neked mondjuk az ő stílusuk?
8: Az jobban, aki technikailag ügyesebb, vagy képzettebb, inkább azt mondom, tehát az jobban fekszik szerintem nekem, viszont borzasztó nehéz két a szó volt, tehát az oroszok viszont nagyon-nagyon-nagyon jók, és amint visszatértek most az elmúlt időszakban, hát Ibrahimov nyert világkupát, csapatban ezüstérmesek voltak, tehát én is találkoztam már többször velük idén, akár csoportban, akár táblán, és azért ez borzasztó kemény asszok voltak, amit sikerült legyőznöm. Nyilván ott volt egy szerencsém is, ott a grúz ellenféle szemben, de ettől függetlenül nyilván örülök neki, hogy sikerült.
1: Szatmári Andrást hallották, a férfi kardozóknál Rabcsenga a másik magyar, aki bejutott a nyolc közé, ott végül megszerezte a hatodik helyet a női tűrőzők közül, a 19 éves Pap Jászmin bravúrral a nyolc közé jutott, ahogy a tavalyi EB bronzérmes Pásztor Flóra is, Flóra az ötödik, Jászmin a hetedik helyen végzett. Folytatásban majd vízilabda is lesz, de most gyorsan bekapcsolódunk még egyszer a Nemzeti Sportrádió közvetítésével, mert újabb változáson angol-horvát meccsen Katona László, Tóth Béla és Bene Ferenc.
3: Angol szabadrúgás, mérkőzés 46. percében.
2: Négy tagú a horvát sorfal, Madueke lehet ballal, de inkább James jobban ellövi bele a sorfalba, és az is lehet, hogy valaki, vagyis valójában Modric, ha úgy adódik kézzel hozzá, természetesen a VAR megnézi, de folytatódik a találkozó, Baturina rúgja rá Gordonra, és bedobásra jöhetnek majd a horvátok. Egyelőre Luka Modricnak sok jó megoldása nem volt ezen a mérkőzésen eddig, de nem feltétlenül tőle várják valószínűleg a megváltást. Ismételten köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, 2-1-re vezet az angol válogatott Horvátország ellen. Eric Kane az, aki egy fejessel a mérkőzés 42. percben most megint az angoloknak az előnyét tudja hozni. Perisic éppen a bal oldalt, pedig a labdát, középen Guardiola az, aki felmegy, de aztán középre teszi a labdát, és majd a horvát hátvédnek lehet hátrébb kell menni. Szóval egy szögletet követően Harry Kane olyan jó 8-10 méterre a kaputól fejelhetett, és a jobb sarokba bolintotta a labdát. 10. VB góljánál jár egyelőre az angol támadó. Hától a labda Modricnál, ő pedig a bal oldalra teszi, megint Guardiolt hozza kellemetlen helyzetbe, aztán végül Modrichoz visszakerül saját térfelére is a horvát válogatott.
1: Tehát most az első féldő végén járunk, 3 perc még a hosszabbításból, és 2-1-re az angolok vezetnek. Komoly erősítés jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta ugyanis a görög válogatott VB ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiakosztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes zöld-fehér együtteshez. Berájmes összeállításában elsőként Nyéki Balázs, az FTC vezetőedzője szólal meg.
9: Nyéki Balázs a férfi csapat vezetőedzője, voltál bent nálunk nemrég a Nemzeti Sportrádióban, ott a szezont hosszan értékelted, a jövőről kevesebbet beszéltél éppen a mai sajtótájékoztató miatt. Ezek tudatában, hogy tudjuk, hogy hogy áll össze a csapat, mik lehetnek a célkitűzések, és ebben akár segítség is, ez nagyon rossz szó, majd kijavítasz, lehet, vagy motiváció lehet az elveszített BL cím?
10: Hát azért beszéltünk kevesebbet a jövőről, ugye egyrészt, mert mindig megvárjuk a sajtótájékoztatót, a másik rész pedig az azért, mert nagyon egyszerű, vissza akarunk térni Európa trónjára, és ahhoz nyilván, ahogy mondtam, ezt a fajta ürességet, amit én érzek, tudom, hogy a játékosaimban is körülbelül hasonló érzések kavarognak, azt tényleg éjségé alakítsuk, és visszatérjünk arra a szintre, ahol előtte voltunk. Nem mondom, hogy letértünk volna az útról, vagy valami nem működött, de nem értük el a célunkat, úgyhogy bajnokok ligáját akarunk nyerni, és erre szükségünk van Konstantin Kakariszra is, mert olyan pozíciós játékot tud majd hozni a Ferencvárosnak, ami még nem volt a klub történetében.
9: Mi kell ahhoz, hogy ez az üresedés éjségé váljon? A szünet, a pihenés, az segít ebben, hogy egy picit úgy helyre kerüljenek a dolgok, picit leülepedjenek az élmények, és akkor az új szezon kezdete az már akár automatikusan hozza ezt az új motivációt?
10: Hát mindenképpen ki kell pihenni magunkat fejben. Nyilván a válogatottaknak lesz egy világkupa, de előtte is van 2 hét szünetünk, és utána is lesz 3 hét szünetük, úgyhogy ez alatt az idő alatt fel tudják dolgozni azokat az érzéseket, amik bennük kavarognak, valamint azt a fajta hiányérzetet, amit éreznek, olyan energiákkal próbálják majd átalakítani, amivel újra mi tudunk lenni Európa legdominánsabb csapata. Enélkül nem megy, de ami a legfontosabb, az az idő. Tehát mint minden nehezebb időszak megéléséhez idő kell, itt ez is idő kell, segíteni fog a Magyar Kupa, ha meg tudjuk nyerni. Nyilván célkitűzés lesz, hogy nyáron megszerezzük a Magyar Kupa serleget, utána pedig a Bajnokok Ligája elinduljon, és a Bajnokok Ligájában olyan teljesítmény nyújtsunk, amivel kialakítjuk azt az önbizalmat, ami szükség van a végső sikerhez.
9: Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök úgy fogalmazott, hogy nem elvárás, te azt mondtad, hogy célkitűzés, de az, hogy a klub részéről nem elvárás az, hogy nem az idei, hanem az előző két év sikereit megismételjétek, az könnyebbség egy picit? Vagy egy picit rosszul esik, hogy nem várják el tőletek?
10: Előtte se várták el, nagyon korrekt állnak ez a témához. Mi magunktól várjuk el, ez az egyik legfontosabb belső motiváció. Úgy álltunk az előző években is a trófeákhoz, meg a bajnokságokhoz, hogy elvártuk magunktól, hogy ott legyünk a csúcson, és olyan teljesítmény nyújtsunk, ami azt gondolom, hogy világra szóló. Nyilván az elmúlt 3 év lezárult, az a 10 kupa, amit megnyertünk, az nem volt elvárható, de magunkkal szemben mégis azt tettük ki a szemünk elé, azt tűztük ki a szemünk elé, hogy így fejezzük be ezt az időszakot.
9: Hogyha már pihenésről beszéltünk, és azt tudjuk róla, hogy például a kézilabdát nagyon szereted, hogy ezt a labdarúgáshoz és most a világbajnoksághoz?
10: Szeretem az összes csapatsportágat, ezeket a látványsportokat. Most kevésbé nézem egyelőre a foci VB-t, de reggel azért nyilván arra keltem, hogy a Messi 3 gólt lőtt az argentin válogatottba. Ennek nagyon örültem, mert az előző VB-n is az argentinoknak szurkoltam, most is így vagyok vele. Bízom benne, hogy valami egészen egyedülállót tud újra letenni az asztalra. Messi az nyilván azt gondolom a sportágnak is jó, és mivel a kedvenc játékosom, ezért én is örülnék neki, de hát nem tudom annyira az esélyeket, azt látom, hogy a spanyolokat esélyesnek nyilvánították ki az elején, vagy kiáltották ki, és rögtön az Zöldfoki szigetek ellen egy blamával kezdtek. A VB hosszú, nem most kell jól teljesíteni, de biztos, hogy érdekes lesz, hogy melyik csapat ér majd a végső sikerre.
9: 5 hetes ez a világbajnokság, edzőként látni és belegondolni ebbe, az azért nagyon sok kihívást tartogat egy-egy csapatnak, nem?
10: Hát igen, és minden ilyen világversenynél át kell értékelni azt, hogy néz ki egy felkészülés. Nagyon kevés idejük volt a csapatoknak a felkészülésre. Itt igazándiból az együtt töltött idő alatt kovácsolódnak össze majd a csapatok és a válogatottak, és ott próbálják magukat felépíteni arra a szintre, ami a végső sikerre vezethet. Nagyon érdekes feladat, és nagyon fárasztó is egyben, de azért az meg nem feltétlenül baj, hogy a játékosoknak vannak mérkőzések között pihenő idejük.
9: Fogásom a sokat és sokan beszélnek a BL 4-es döntő óta arról, hogy az elveszített elődöntő után mekkora munkátok volt abban, hogy megfelelő szintre jöjjetek vissza a második napra. Ez volt a szezonnak a legnagyobb feladata?
11: Fú, szerintem maga az elődöntő volt a szezonnak a legnagyobb feladata. És ha így vesszük, akkor azt nem tudtuk meglépni, hiszen az az a meccs, amiért igazából az egész évben edzünk, és amiről az egész évünk szól. Hiszen ezt kimondtuk már az év elején is, és jövőre is ki fogjuk mondani, vagy ősszel, amikor elkezdjük az adont, hogy az a cél, hogy Európa csúcsára érjünk. És tényleg ez minden napjainknak a része, nem csak hozzáállásban, hanem erről beszélünk is a csapaton belül. Lehet, hogy kicsit az elmúlt 2 évnek a sikerei és az, hogy 10 trófeát nyertünk, ez egy olyan ilyen maximalista hozzáállásra nevelt minket, amit nem tudtunk talán elbírni, és ami inkább nyomásként volt jelen, mint mondjuk egy felszabadult játékként, vagy olyan nagy magabiztosságként, ami mondjuk segített volna számunkra. Szerintem tanultunk ebből, és azt gondolom, hogy ez a bronzérem megszerzése, ez nagyon fontos volt, nem csak most ebben a pillanatban, hanem a jövőre nézve is, hiszen nem voltunk még ilyen szituációban, hogy egy vesztes döntő után egy újabb meccset kell nyernünk, és összeállni valahogy 48 óra alatt. Meg tudtuk lépni ezt a lépést, és ez egy jó visszacsatolás volt szerintem minden játékos számára, hogy hogy vannak energiánk is, és erőnk is, úgyhogy okosabban és rutinosabban tudjuk majd összerekezni az új szezont.
9: De hogyha már így fogalmazol, hogy az az elődöntő volt a legfontosabb lépés, és ezt nem tudtátok sikerrel teljesíteni, akkor ez azt jelenti, hogy te ezt az idényt nem nevezed sikeresnek?
11: Hát nem tudom teljesen sikeresnek nevezni egyáltalán. A két hazai trófea az úgy gondolom, hogy az alapelvárás számunkra, illetve a szurkolóink számára is. A BL az ha már döntőt játszottunk volna, akkor nyilván sokkal könnyebben tudtam volna azt mondani, hogy ez most siker.
9: Még egy vesztes döntő után is?
11: Még egy, szerintem igen, egy vesztes döntő után is. Azért azt szeretném látni a szépséget is benne. Itt elhangzott, hogy 7 Final Four-ból, és nem Final Four, mert előtte Final 8 is volt, de hogy 7 BL indulásból 6 érmet szereztünk, amiből 3 arany. Ha egy összességében nézzük kollektíven a képet, akkor ez nagyon szép. És azért is volt fontos egyébként, hogy bronzérmet nyerjünk, de van bennem egy hiányérzet, igen, egy kis üresség. Már csak azért is valószínű, mert úgy érzem, hogy volt bennünk még több, és az elődöntőben nem tudtunk igazán jól játszani, és ahogy beszéltem a csapatban másokkal, ők is így voltak ezzel, hogy úgy az a legrosszabb érzés talán, amikor egy vesztes meccs után még van a játékosban, és tudja, hogy tud jobban játszani. Ez idegesítőbb is fajobb tud lenni, mint maga a vereség is.
9: De akkor lehet, hogy a következő szezonnak ez az egyik legnagyobb feladata, hogy megtaláljátok, vagy nem tudom, lehet, hogy már megtaláltátok azt az okot, hogy miért nem jött ki belőletek az a játék?
11: Szerintem mi nem találtuk meg, és ez igazán majd így akkor tudunk ezzel foglalkozni, hogyha újra együtt fogunk, és már visszatértünk. De igen, tudni kell kezelni, igen, ezt a helyzetet, amit vagyunk. Most már ugye teljesen más a szituáció, mert most mi váltunk át üldözővé, és az üldözött szerepből most mi vagyunk azok, akik az aranyérmeket haza akarják hozni. Úgyhogy ez egy új feladat lesz, amihez majd alkalmazkodnunk kell.
9: Ugye kétszer nyertetek Bajnokok Ligáját ezt megelőzően, előtte azért sokáig voltatok, vagy többször voltatok ti is üldözők, azért az visszaidézhető az az érzés, és hogy mi az, ami ott sikerült, amikor ismét megnyertétek először a Bajnokok Ligáját?
11: Szerintem igen, szerintem visszaidézhető. Elő kell hozni, de szerintem ezzel nem lesz gond. Most még tényleg nehéz így a jövőbe beszélni, mert van még egy válogatott feladat előttünk, és annyira szűk az idő ilyenkor, hogy így gyorsan át kell váltani az agyat válogatott üzemmódba.
9: Hát az mit jelent egyébként?
11: Hát azt, hogy így lehet, hogy leggyorsabban kipihenni, és időzőjelesen elfelejteni, vagy magad mögött hagyni a klub szezont, sikereket, kudarcokat, és átkapcsolni abból, hogy most esetlegesen az ellenfelekből csapattársak válnak, és egy országért küzdünk. Szóval abban majd vissza kell jönni, és újra egymást hangolódni ősszel a nyár végén. Ugye a Frad is életre, vagy csapatra, és akkor foglalkozom majd nevekkel dolgokkal.
9: Nyilván mindig megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy elmehetsz a válogatottba, de azért most lehet, hogy egy picit jobban esne a pihenés?
11: Most van 2 hét pihenünk egyébként, most már csak másfél. Igen, ez mindig kérdés, hogy mi a fontos a játékosnak. Magam részéről nem is a pihenést tartanám mostanában legfontosabbnak, hanem ugye küzdködtem csípő gondokkal és kisebb-nagyobb sérülésekkel ebben a szezonban. Talán inkább amire legjobban vágyom, azt most egy ilyen erős alapozás, gyógytornával, állóképességi munkával. Jó, nem a mai nap, csak látom, hogy kikerekedett, nem a mai nap, hanem egy kis pihenő után.
9: Igen, mert egy játékostól ritkán hall ilyet az ember, hogy a legjobban arra vágyom, hogy legyen egy erős alapozás.
11: Igen, de ez azért is furcsa szitu, mert azért a nyaraink az, nem is tudom, 11-2-3 éve, 4 éve folyamatosan felkészüléssel telnek, ugye akkor még utánpótlás válogatottal, most azóta, nekem 2018 óta felnőtt válogatott felkészüléssel, ami persze csodálatos dolog, és csodálatos élményeket szereztem, meg eredményeket érhettünk el, viszont ha nézem a teljesen a sport szakmai részét, illetve a egyéni oldalát, akkor az a 2 hónap felkészülés az mindig hiányzik, és általában ezeket úgy oldjuk meg, hogy ilyen mini alapozásokkal így a formát kicsit toljuk magunk előtt, hogy egy picit javítsuk, akkor visszafogásni, akkor megint picit javítjuk, és azt érzem, hogy egy ilyen jó hosszú, nyilván prevenció, vagy gyógyszerekből egybe kötve egy alapozás, az az egészségemnek is jót tudna tenni. Hát valószínűleg ezt egy a válogatottal. Végülis ez a világkupa most nem a világ legfontosabb eseménye, és nem úgy fogjuk fel, mint hogy olimpiára mennénk. Persze megfelelő feszességgel, de hogy már valószínűleg ezt a kettőt így egybe kötjük, és mindenki jól járjon, mottóval állunk bele ebbe a nyárba.
1: Berám Ese vízilabda összeállítása véget ért, ahogy a Sportvilág is itt a Kossuth Rádióban Fogásomát hallottuk a legutoljára, ami pedig egy friss hír, ha hiszik, hanem újabb gól született a labdarúgó világbajnokságon Dallasban az Anglia-Horvátország meccsen. Kén ugye két gól szerzett az angoloknál. Musa a 45+5. Percben az első félidő legvégén kiegyenlített. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban közvetítjük az nso.hu-n a médiaklikken, vagy éppen az m4sport.hu-n is. Rá kattinthatnak a Nemzeti Sportrádióra a második félidőt, tehát ott közvetítjük, megnézhetik az M4 sporton is. Ami pedig a Kossuth Rádió hallgatóit illeti, további kellemes rádiózást, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: A Sportvilágot hallották. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
12: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Dél-Ukrajnában 4 civil meghalt a hajnali orosz légicsapásokban. Sokan megsérültek és jelentős károk keletkeztek több emeletes épületekben is. Közben gyermekeket szállító autóbusz tért ukrán dróncsapás a Brianszki régióban. Egy ember meghalt, 7 megsérültek, köztük 5 gyermek. Kijev cáfolja a történteket. Az ukrán hadserege mellett csapást mért az orosz árnyékflotta egyik tartályhajójára is, valamint az Oroszország által megszállt területen lévő közúti hídra is. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcs találkozóján egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államoknak ismét nagyobb figyelmet kell fordítania Ukrajnára. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Válaszul a Kreml közölte, ha tárgyalni akar, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Nyilvánosságra hozták az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás szövegét. Eszerint Irán megerősíti, hogy nem hoz létre atomfegyvert, és vállalja dúsítatlan készletének hígítását a vele szemben érvényben lévő szankciók feloldásáért cserébe. A megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldja Irán tengeri blokádját, a Perzsaország pedig biztosítja a szabad és 60 napig díjmentes áthaladást a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi szoroson. A dokumentumot a napokban, akár már holnap is aláírhatják. Elutasítja a leszerelés javaslatát és kölcsönös biztonságot sürget Izraellel a Hezbollah. Az Irán támogatását élvező libanoni síta milícia vezetője szerint a zsidó állam terjeszkedő politikát folytat és felszámolná az iszlamista szervezetet. A tisztviselő egyúttal felszólította a libanoni hatóságokat, hogy a tárgyalásokon továbbra is képviseljék alapvető követeléseiket, köztük az izraeli támadások beszüntetésének, a szomszédos ország katonáinak kivonásának, a foglyok szabadon bocsátásának igényét, valamint Libanon szuverenitásának tiszteletben tartását. Libanon és Izrael képviselői a jövő héten tárgyalnak egymással Washingtonban. Eltörölték a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat Finnországban. A Helsinki törvényhozás egy 1980-as években hozott törvényt módosított, amely értelmében eddig tilos volt atomfegyvereket bevinni az ország területére, illetve nukleáris robbanóeszközöket szállítani és birtokolni. Az új szabályozás értelmében kivételt jelenthet, ha az érintett fegyver Finnország védelmét szolgálja, vagy a NATO kollektív védelmi mechanizmusához, vagy egyéb együttműködéshez köthető. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4 meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak, arrafelé a várható zivatarok miatt több járásban riasztás érvényes. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután általában 27-32 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk, itt a Kossuth Rádióban. 23 óra múlt, 5 perccel.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
13: Ha meleg, akkor fürdőzés. De hol? Olyan a strandok, vagy a természetes vizek tisztábbak?
14: Egy gyógyvizet azt nem lehet forgatni, mert akkor elveszti a varázsát.
13: Víztisztasági körképpel is jelentkezünk a szezon elején. Önök hol úsznak, hűsölnek inkább? Mondják el nekünk. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Nemzedékek a digitális világban.
15: 2013-ban már látszott az, hogy egy olyan korszakváltásnak vagyunk a küszöbén, adatok 100 000-ével bizonyítva, hogy a civilizációs korszakváltás zajlik. Pont benne vagyunk a kellős közepén, tulajdonképpen minden nap valamilyen újabb jelenséggel szembesülnek a szülők, a pedagógusok, de maguk a gyermekek és a fiatalok is.
0: Az este a házigazda Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Jancsák Csaba ifjúságkutató egyetemi docens. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
16: 20 év püspöki

0: este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
3: Ukrajna egy lépéssel közelebb került az uniós tagsághoz, hiszen a tagországok, köztük Magyarország jóváhagyásával az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Ezt az uniós tagállamokat tömörítő tanács közölte hétfőn. Orbán Anita külügyminiszter elmondta, hogy a Tisza kormány azért oldotta fel a csatlakozással kapcsolatos korábbi vétót, mert Budapest és Kijev több hetes tárgyalás után olyan két oldalú megállapodást kötött, amely a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzíti. Ha Ukrajna nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket, az első klaszterben zajló csatlakozási folyamat automatikusan leállhat. Kijev abban bízik, hogy még a nyár végére további fejezeteket is sikerül elindítani. Lengyelország azonban egyértelművé tette, hogy a csatlakozási tárgyalások során minden rendelkezésre álló eszközzel saját nemzeti érdekeit fogja majd képviselni. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
4: Jó napot kívánok!
3: És természetesen köszöntöm a hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát kezdjük talán Orbán Anita a kijelentésével, amit már a kampányban is mondott. Ugye azt mondta ezen döntés után, vagy a tanácsülés után, hogy Magyarország számára ez egyfajta visszatérés, és hogy Magyarország újra európai országként viselkedik, és hogy a nemzeti érdekeit a szövetségi rendszeren belül érvényesíti. Az esetben, hogyha megnézzük azt, hogy ő mit mondott külügyminiszterként erről a tanácskozásról, és mondjuk azt a lengyel példával szembeállítjuk, akkor ott egy sokkal határozottabb kommunikációt látunk a téren, hogy Lengyelország a saját nemzeti érdekeit képviseli, míg Magyarország összefoglalva nem lesz tovább bot a küllők között.
4: Ugye itt Ukrajna az alapkiinduló pontunk, és minden tiszteltem Orbán Anitáé, mert a kormánynak az egyik legfelkészültebb tagjáról beszélünk, de azért miniszterként nyilván új szereplő, és ugye minden új szeretnek minden vicc új, és az ukrán vicc is új. Tehát, hogy láttam a kormány.hu-n ugye azt a történelmi megállapodás jött létre az ukrajnai magyarság jogairól, Magyarország és Ukrajna között, és akkor itt ugye hosszasan taglalja az adott bejegyzés azt, hogy itt milyen nagy fordulat történt, csak nyelvhasználat, oktatás, kultúrájások és hasonlók. Csak azért tegyük hozzá, hogy az ukránok már korábban is ígértek mindent, és ugye itt a dokumentum arra is kitér, pontosan, amit a kormány.hu-nak a kommunikációi kommunikéje, arra is kitér, hogy az ukránok hát ugye ígéreteket tettek, és hogy majd ezeket a jogalkotási folyamatokat meg fogják majd indítani, és hogy vissza fogják állítani ezeket a jogokat. Csak ugye ezt az elmúlt 15 éve Magyarország ezt párszor már látta, hogy az ukránok ígértek valamit, és aztán nem tartották be. És nem véletlenül volt egyébként az előző kormánynak az álláspontja a negatív tapasztalatok nyomán, hogy hát akkor lép mondjuk Ukrajnának a csatlakozási kérdésében előre Ukrajna, és ugye akkor engedi Magyarország Ukrajnát tovább a folyamatban, hogyha bizonyítottan, tehát jogszabályokban és gyakorlatban is bizonyítottan tesz lépéseket a magyar kisebbségnek a jogainak az érvényesülése érdekében. Ez ugye akkor nem történt meg. Az új kormány egy másfajta testtartást vesz föl. Bízunk benne, hogy nem az történik, hogy az ukránok átdobtak bennünket a palánkon, mert ugye korábban volt már sajnos ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat. Bízunk benne, hogy ez az új kezdet, ez az Kijevben is egy új kezdet. Tehát a Kijev is úgy gondolkodik, Zelenszkij is úgy gondolkodik, és az ukrán vezetés is úgy gondolkodik, hogy akkor innentől új alapokra kell helyezni a magyar-ukrán kapcsolatokat, ahogy egyébként kommunikálták is, és ezeket be is fogják tartani.
3: Ugye ahhoz, hogy be tudják tartani, először is törvényi szintre kell emelni azt, amit a magyar kormány a kisebbségek kapcsán elvár, és utána a következő lépés, hogy a törvényeket be is kell tartani. Mennyi idő lehet ez? És ezt azért kérdezem, hogy mennyi idő lehet, mert ugye Zelenszkij nagyon pozitív a csatlakozási folyamat kapcsán, és ő már azt várja, hogy ősszel akár további klasztereket is megnyithatnak. Igen ám, de Orbán Anita pedig azt mondta, hogy már az elsőt elakasztjuk akkor, hogyha nem látunk arra gondolatot.

0: franciát, hogy a magyar kisebbségek jogait azt érvényesíteni tudják.
1: Időnyomás és bizonyítási kényszer az ukránokon van most, tehát nekik kell nagyon rövid időn belül, már egyébként akár a nyár folyamán megtenni azokat a szükséges jogalkotási lépéseket, amiket Magyarország elvár. Nyilván legyünk igazságosak, mert az ukránok, ugye egy ilyen törvényhajtási fejetlenség is van, mert ugye Zelenszkijnek a pártjából volt, aki kilépett, volt azt mondta, aki meghalt, tehát ott erősen lecsökkent a politikai érdekérvényesítő képesség, de azért itt nem csupán az Zelenszkijnek a pártja ül ott a parlamentben, tehát ott azt kell mondani a parlamenti képviselőknek, hogy akkor legyenek kedvesek meghozni a szükséges jogszabályi változtatásokat annak érdekében, hogy Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozási folyamata az tovább tudjon gördülni. Nyilván ez egy kommunikáció az ukránok szempontjából is, meg az Európai Unióban is, hogy most egy óriási lépést tettek előre, és hogy igazából mindjárt itt van a csatlakozás, tettek egy lépést előre, nyilván egy fontos lépés, tehát hogy megindulnak ugye a konkrét fejezeteknek a megnyitása, az első klaszter megnyílt, ebben ugye vannak ugye a fejezetek, alfejezetek, valóban egy fontos lépés, de itt azért még nem lehet arról beszélni, hogy Ukrajna rövid időn belül az Európai Uniónak a teljes jogú tagjává válhat, és ezt nem csupán én mondom meg, mi gondoljuk itt a stúdióban, hanem ezt így gondolják és tudják például Berlinben is.
0: És hát ha már itt Lengyelországgal kezdtem, és Lengyelországban is, és azért mondtam azt, hogy a nemzeti érdekeket, mint hogyha Lengyelország kicsit erőteljesebben képviselni, az, hogy a kisebbségi, a lengyel kisebbségi jogokkal nekik is problémájuk van, és nekik problémájuk van az ukrán mezőgazdasággal is. Tehát feltételeik vannak annak kapcsán is, hogy a lengyel mezőgazdaságot nem teheti tönkre az ukrán mezőgazdaság, még akkor sem, hogyha az Európai Unió tagja lesz. Magyarországon pedig azt láttuk, hogy nem elfelejtették törvényi erőre emelni az ukrán mezőgazdasági termékeknek a behozatalát, amit azért utána nagyon gyorsan korrigált a kormány, de minthogyha nem látnánk a nemzeti érdekeknek a védelmét olyan karakán módon, mint ahogy is akkor itt ne Orbán Viktort hozzuk, mint ahogy mondjuk Lengyelországtól látjuk.
1: Az egy látványos bénázás volt a kormánynak a részéről, hogy nem tudta gyorsan megújítani az embargót az ukrán termékekkel kapcsolatban, mezőgazdasági termékek meg terményekkel kapcsolatban. Főleg úgy, hogy felhívták a figyelmét, és nyilván ott voltak a határidők, hogy akkor mi lesz, és hát nyilván egyébként utána pedig már előre, és utána egyébként utólag is a Fidesz számon kérte, hogy hát itt mi történik Ukrajna tekintetében, mert hogy azért itt volt egy elég erős testtartás. A testtartás az arról szólt, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalkozókat, meg kell védeni a magyar mezőgazdasági vállalatokat, és az olcsó ukrán termékektől meg kell védeni a magyar embereket, a magyar fogyasztókat az esetlegesen nem megfelelő minőségű, vagy nem megfelelő különböző vegyszerekkel kezelt ukrán termékektől, meg terményektől. Itt volt egy bénázás, ezt a hibát kijavították, tehát ebben a tekintetben világos. A lengyelek nyilván egyébként annyiban rafináltabbak, hogy ők jobban kiismerték már az ukránokat. A mostani lengyel kormány, mint a mostani magyar kormány, tehát ők látják, tudják azt, hogy az ukránok hát sok mindent ígérnek, és nem biztos, hogy betartják. És itt igazából nagyon fontos, hogy nyomásra kell tartani az ukránokat, most Magyarországnak is. Nyilván az új kormány azt próbálja elmondani, hogy itt egy Ukrajna barát fordulat és hasonlók vannak, de hát ugye itt azért a nyomásnak ott kell lennie a diplomáciai csatornákon mindenképpen, amiről beszéltünk, hogy akkor kell lennie egy határidőnek, egy végső határidőnek, amikor azt mondja Magyarország, hogyha nem tartottátok be, akkor innentől kezdve újra akadályozni fogunk minden uniós csatlakozással kapcsolatos erőfeszítést Ukrajnának a részéről, mert hogy az ukránok nem azt tették, nem azt teszik, mint amit ígértek. Ugye ez, amire utaltam már, hogy ez megtörtént számos esetben, hogy megígérték, legmagasabb szinteken ígéretet tettek az ukránok arra, hogy módosítják a jogszabályokat, nem történtek meg ezek a változtatások. Ez most egy megelőlegezett bizalom az új kormánynak a részéről, az új magyar kormánynak a részéről az ukránok felé. Reméljük, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, és meg is változtatják a jogszabályokat.
0: Már csak azért is bizalom, mert korábban úgy fogalmazott, hogy azért a törvényalkotás sem megy olyan gördülékenyen egy háborúban álló országban, viszont azt azért érdemes megjegyezni, hogy Zelenszkij ukrán elnök nemrég aláírta azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Tehát, hogy nagyon úgy tűnik, hogy azért Ukrajnában a kisebbségi jogokkal foglalkoznak, még még ha ezt úgy is teszik, hogy az orosz nyelv használatát betiltják, és ez csak azért fontos kérdés jelen pillanatban, mert ha visszagondolunk arra, hogy az orosz-ukrán háború vagy konfliktus miért robbant ki, abban azért az orosz kisebbségeknek a helyzete nagyon sokat nyomott alatba, és ez a háború még nem, hogy nem zárult le, de nem látjuk azt, hogy a béke, a valódi béke irányába elmozdulnának a felek, de már ilyen szankciók vagy ilyen törvények már megszülettek.
1: Volt egy geopolitikai rétege nyilván a háború indulásnak, de valóban volt egy ilyen kisebbségpolitikai rétege is a háborúnak az indításának, amelyet az oroszok ugye azt mondták, hogy akkor ők be fognak avatkozni és lépni fognak. És valóban, ahogy szerkesztő asszony utalt rá, nem látjuk még a végét. És annyira nem látjuk a végét, hogy a nyugati lapok megint elkezdték azt a gondolatmenetet, akkor fogalmazunk így és finoman hangsúlyozni, amely nem teljesen állja meg a helyét, és nem teljesen felel meg a valóságnak, hogy az ukránok majd itt hirtelen egy átcsapnak egy ilyen ellentámadásba, és az oroszok már nagyon lelassult az orosz előrehaladás, ez igaz egyébként, nagyon vontatott az egész történet az oroszoknak a részéről, közel sem haladnak úgy, mint hogy eddig haladtak, mondjuk a korábbi években a nyári időszak alatt, vagy a koranyári időszak alatt, és akkor most jön majd a fordulat, amikor Ukrajna ellentámadásba indul át, és akkor partra szállásulnak indítani és hasonlók, de hát ezek nem reális forgatókönyvek. Meg lehet próbálni, meg nem is próbálhatnak egyébként egy partra szállás, nem tűnik egyébként egy reálisnak az, hogy hirtelen megfordulna a helyzet. Sokkal inkább reális az, hogy azt mondják, hogy akkor be kellene fagyasztani a konfliktust, és ugye itt jön képbe az iráni helyzet, hogy úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutni az amerikaiaknak, nyilván nem láttuk még a megállapodásnak az összes részletét, nem írták még alá a megállapodást, még meg kell erősíteni a megállapodás aláírásnak a szándékát is, tehát itt nagyon sok a feltételesik, nagyon sok a ha, de a G7-es csúcstalálkozón elhangzott az amerikaiak részéről, hogy Trumpnak a figyelme innentől kezdve már nem Iránra, hanem Ukrajnára és az ukrajnai rendezésre fog fókuszálni. Ez azt jelenti, az amerikaiak jobban érdekeltek lehetnek, abban, hogy lezárják ezt a történetet. Még egyébként a félidős választásokat megelőzően emlékezzünk vissza, Trumpnak egy fontos ígérete volt a béketeremtés, és ugye itt ebben a tekintetben pedig elsősorban Ukrajnában. Tehát, hogyha Trump fel tudja gyorsítani a folyamatokat, le tudja zárni ezt a háborút, akkor azzal nyilván valamilyen fajta hát erőt tud felmutatni majd a félidős választásokon, főleg, hogyha mellé tesszük azt, hogy ez a, amit lehet tudni az iráni alkuról, hogy egy hát meglehetősen ilyen ambivalens történet, mert nem feltétlenül jól került ki az amerikai elnök, hogy annyira jól került ki az amerikai elnök, mint hogy ezt szerette volna, vagy gondolta volna.
0: És hát ne felejtsük el, hogy azért ott van az a 60 napos határidő is, tehát hogy most mindenki úgy tűnik, hogy fellélegezhet, hogy pont kerül egy konfliktus végére, de hát azért ott látunk határidőt. Még például nem látunk Ukrajnánál a kisebbségi jogok kapcsán egy határidőt, hogy mikor teljesül. Ott azért legalább van egy időintervallum, ameddig felül lehet azt bírálni, hogy a felek betartják-e azt, ami majd a pénteken nyilvánosságra kerül a dokumentumban van.
1: Én bízom abban, hogy nem csupán a magyar kormány fog erre fókuszálni és koncentrálni az ukránok, mit hajtanak végre és mit nem hajtanak végre, hanem Brüsszelből is árgus szemekkel fogják követni. Mert hogy az ukránok ugye Brüsszel felé is, meg a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtották magukat, hogy igazából Ukrajna már unió érett. Emlékszünk az előző magyar kormány idején voltak olyan felvetések, hogy Magyarországot ki kellene zárni az unióba, és ukránokat kellene felvenni az unióba, mert az ukránok, hát ugye mennyire európai nép, mennyire hősiesek, és mennyire Európát védik, és mennyire Európa kompatibilisek. Na most az Európa kompatibilitásuk nem mondom, hogy zéró, de alacsony, és ezt nem én állítom, hanem az Európai Bizottságnak egyébként az aktuális csatlakozási jelentéseiből következik ez, tehát ott elég világosan meglátszik, és elég világosan kimutatható, hogy az ukránok nem olyan léptékben haladtak előre eddig sem, ahogy egyébként haladhattak volna, vagy az Európai Bizottság elvárta. És mégis egyébként a politikai kommunikáció az, hogy az ukránok nagyon jól haladnak, az ukránok mindjárt csatlakoznak, az ukránoknak mindjárt minden lehetőséget oda kell adni. Aztán akkor zárójel nyílik, előrukkolnak a németek meg a franciák egy olyan ötlettel, ami meg arról szól, hogy hát igen, át kéne alakítani a csatlakozási folyamatot, és akkor úgy kellene átalakítani az EU-s csatlakozási folyamatot, hogy egy ország csatlakozik, hogy ne legyen egyből teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ne tudjon beleszólni minden kérdésben, ne legyen teljes körű szavazati joga, hanem egy szűkebb és bizonyos alapvető kérdésekben, külpolitikai kérdések egyébként, akkor a költségvetési kérdések és egyéb dolgokban ne tudjon beleszólni az új tagállam első pillanattól kezdve. tervezve. Na most, ha ez megtörténne, nyilván nem lehet meg, hogy ez megtörténjen alapszerződés módosítás nélkül, de ha ez megtörténne, akkor létrejönne egy másodrendű uniós állampolgárság. Amit az ukránokra szabnának egyébként, vagy részben az ukránokra szabnának.
0: Hasonlíthat-e ez arra, amit Orbán Viktor volt miniszterelnök mondott a többsebességes Európa víziója kapcsán? Csak azt, mint hogyha ott a megközelítés szabad döntése lett volna a tagállamoknak, hogy ki melyik szinten akar csatlakozni. Ez esetben viszont az újonnan csatlakozóknak nincs választási lehetőségük, először csak, mintha egy előszobába kerülnének be.
1: Igen, ez egy nagyon más megközelítés, mert itt arról szól, hogy létre akarnak hozni egy elitklubot, egy európai elitklubot. Aminek az a lényege, hogy ők elnöntik, hogy ki az, aki a köreikbe csatlakozhat, és ki az, aki külső egy, második körön, harmadik körön, negyedik körön, nem tudjuk, hogy hány kör lenne. Ugye itt a koncentrikus köröknek az elméletét érdemes felidézni, hogy akkor a többsebességes Európa kapcsán, mert ugye ha azt mondjuk, hogy többsebesség, akkor azt mondjuk, hogy nem kétsebességes. És ugye itt a jelen helyzetben is, és ugye többször felmerült az is, hogy az Európai Unió már önmagában többsebességes. Mert ugye vannak különböző együttműködések, amelyekben nem minden tagállam érintett, ilyen az eurozóna például. Van egy belső kör, ez egyébként az Európai Uniós csúcstalálkozókon hát elég világos is, mert ugye külön az eurozóna tagok külön szoktak még ülésezni is, ugye a Eurogroup. Van a másik, ugye a Schengeni övezet, a Schengeni tagság, ott sem tagja minden európai tagország a Schengeni övezetnek, az is egy külön klub, nyilván ennek is megvannak egyébként a saját szabályai. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy egyéb más szempontokból is hozzunk létre újabb és újabb köröket, újabb és újabb együttműködéseket, akkor azt vagy úgy tudjuk elképzelni, hogy akkor mint egy Schengeni egyezmény, akkor egy uniós joghoz kapcsolódó, de részben attól egyébként elváló megoldásra próbálunk meg őrukkolni, vagy pedig azt mondjuk, hogy akkor alapvetően hozzá kell nyúlni az Európai Uniós csatlakozási folyamathoz, az alapszerződésekhez, mindent át kell írni, és akkor, hogyha mindent átírtunk, akkor behozzuk a képbe ezeket a megoldásokat. A probléma ott van, hogy én legalábbis abban látom, hogyha létrehozunk egy többsebességes Európát, akkor automatikusan, és nem ebben a logika szerint, mint az eurozóna meg a Schengen, hanem abban, hogy ki mennyire szólhat bele a közös döntésekbe, és ki mennyire szólhat bele a, mondjuk úgy, hogy az európai élvonalba, akkor fogalmazzunk így, hogy akkor automatikusan létrehozunk egy ilyen föderális Európa szívóhatást. Mert hogyha azt érzékelik a második körben levők, meg a harmadik körben levők, hogy hát a egyel bejjebb levők, azok, vagy akár a maga Európának a tagjai, vagy mások, akik ugye előttük vannak, a belső körökben ők több lehetőséghez jutnak hozzá, ők sokkal jobban tudnak haladni, gazdaságilag egységesebbek és hasonló, akkor az a vágy fog kialakulni, hogy akkor minél több szuverenitást adjunk föl, és igazából itt ez a trükk ebben, és az én álláspontom szerint, hogy nem úgy bírják rá a tagállamokat, hogy erőszakkal bírják rá őket arra, vagy nyomással, politikai nyomással bírják őket arra, hanem ilyen mézes madzak politikával bírják rá őket arra, hogy akkor legyenek kedvesek, hát akkor minél több szuverenitásról lemondani, annak érdekében, hogy ők az elit klubhoz tartozhassanak, mert a klub tagságnak a feltétele az, hogy ezt a kérdést nem tudod már egyedül kezelni, hanem ezeket már közösen hozzuk meg, és akkor lehet, hogy elérik egyébként sokkal rövidebb idő alatt a föderális Európát, a Brüsszelből irányított Európai Uniót, mint akkor, hogyha megvárják, amíg a tagállamok mondjuk, hogyha maguktól eljutnak arra idézőjelben fejlettségi szintre, ahogy kommunikálják, meg gondolják is, hogy igazából nincsen szükség ezekre a tagállami szuverenitási kérdésekre, mert a szuverenitás igazából csak probléma, a szuverenitás csak ilyen butaság, ilyen tagállami csacskosság, amin itt túl kell lépnünk. Nem az, és egyébként ezt megnézzük az Európai-nak a történetét, az alapító atyák nagyon komolyan vették a szuverenitási kérdéseket.
0: De ettől az alapító atyáknak az elképzelésétől az Európai Unió már eltért. És hogyha ezt a jelenséget, ami felé elindult most az Európai Unió, mézes madzagnak nevezzük, akkor a közös hitelfelvételt minek kell nevezni?
1: Ezek jó kérdések, főleg ugye, hogyha többfajta közös hitelfelvételről beszélgetünk jelen helyzetben, és ugye van ugye a Covid-dal kapcsolatos ugye helyreállítási kérdések van, ugye az Ukrajnának a megtámogatásával kapcsolatos közös hitelfelvétel, és amerre az Európai Uniónak a gondolkodása halad, az abból az a logika következik, hogy újabb és újabb közös hitelfelvételi ötletek fognak felröppenni. Mert akkor az fog előjönni, hogy a versenyképességet úgy tudjuk megpörgetni, hogy hitelfelvétel, tehát nem a gazdaságnak a teljesítményére helyezzük a hangsúlyt, hanem akkor hitelből próbálunk meg növekedést előteremteni, amit meg aztán vagy jó, vagy rosszul sikerül felhasználni, hogy ha rosszul, akkor meg az Európai Unió egy hitelspirálba kerül. A Schuldeunion, adósságunió, hogy szokták egyébként nagyon sokszor mondani, vagy csúfolni egyébként akár a németek is az Európai Uniót, meg ezeket az Európai Uniós előfeszítéseket. Itt ugye azt szokták egyébként a németek kritizálni, hogy végeredményben ők fizetik a számlát. Mert ugye az ő gazdaságuk a legerősebb.
0: De hogyha ezt megnézzük, hogy hitelből szeretne versenyképességet növelni az Európai Unió, akkor nem lenne elég most csak jelenleg Romániára néznünk, hogy milyen gazdasági válságba került az az ország, aki hitelekből fedezte a működését?
1: De, és hát ugye itt Magyarországnak is van azért ezzel kapcsolatban primer tapasztalata az IMF-el összefüggésben. Ugye a 2000-es években a baloldali liberális kormányok amellett döntöttek, hogy hitelt vesznek fel ugye az IMF-től, mert hogy hát mondjuk úgy, hogy nem igazán sikerült jól menedzselniük az országot gazdasági szempontból, és akkor nagyon eufémisztikusan fogalmaztam meg azt, amit politikailag meg gazdaságilag műveltek. Tegyük félre, nézzük csak az eredményt. Az eredménye az volt, hogy IMF hitelfelvétel, és akkor jött az IMF-nek a különböző elvárása. És onnantól kezdve, hogy az IMF vagy IMF hitel van, onnantól kezdve automatikusan beleszólások is van a gazdaságpolitikai döntésekben, azt mondják, hogy akkor látják a hitel feltételeit teljesülni, akkor biztosak benne, hogy az adott ország törleszteni tudja ezeket az adósságokat, hogyha ezt és ezt és ezt az intézkedést, és ezek megszorító intézkedések, megteszik. Ugye érdekes, hogy ahogy az új kormány a brüsszeli tárgyalásokkal elkezdett előre haladni, és megfogalmazottak azok a gondolatok, hogy akkor milyen fejlesztésekbe kellene belefogni és hasonlók, akkor az Európai Beruházási Bank rögtön jelezte a pénzügyminiszter felé és egyébként a közlekedési miniszter felé is, hogy ők nagyon szívesen részt vesznek társfinanszírozásban ezekben a projektekben. Ezek hitelek, tehát ez legyen világos mindenki számára egyébként. Lehet ezt az utat választani egyébként, választották országok ezt az utat, látjuk Románia is, és hasonló, csak ez azzal jár, hogy az országnak a döntési jogköre, az adott kormánynak a döntési jogköre, az drasztikusan leszűkül a gazdaságpolitika tekintetében, nem tud bármit megcsinálni, nem tud annyira rugalmas lenni, és ugye a rugalmasság az azért fontos, mert látjuk azt, hogy a válságok korát éljük. Egyik válság a másik után jön. Ki látta ugye előre a Covidot? Ki látta volna előre az ukrajnai háborút? Ki látta előre az iráni válságot, ami gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra alakult? És ugye a kérdés az, hogy mi lehet a következő? Nyilván nem szeretném, és bízom benne, hogy nem lesz következő, de hát sajnos az elmúlt 10 évnek a folyamatai, és akkor már migrációs válságot is ide vehetjük, már elmúlt 10 évet mondtam, az elmúlt 10 évnek a folyamatai Európa számára azzal a tanulsággal szolgáltak, hogy folyamatosan készen kell állni arra, hogy valamilyen drasztikusan új kihívással szembesülünk.
0: Hát az Európai Uniónak egy drasztikus új kihívás lenne Ukrajna csatlakozása, bármelyik oldalról nézzük, már csak azért is, hogy milyen gyenge lábakon áll Európa gazdasága. De itt vagyunk a balkáni csúcs után. Nagyon sok ország vár arra, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz, sokkal jobb feltételekkel. Mégis Márta Kos azt mondta, hogy Ukrajna többet tett az EU tagságért, mint bárki valaha. Mire lehet ezt alapozni?
1: Ez politikai nyilatkozat, ez egész egyszerűen nem igaz, tehát hogy itt arról szól a történet, hogy a kommunikációt abba az irányba próbálják fordítani, hogy az ukránok valójában Európát védik Oroszországtól. Az oroszok ugye számos alkalommal elmondták, hogy nem tervezik megtámadni az Európai Uniót, tehát egyébként ezt teszik bölcsen is, mert tegyük hozzá, ha Ukrajnában nem bírnak el, és látványosan nem bírnak el Ukrajnával, akkor hogy bírnának el mondjuk az európai országokkal? És akkor még nem vettük hozzá, hogy akkor mi van akkor, hogyha NATO érint tetté válik, és hát ugye nehéz úgy a határon keresni országokat, amelyek ne lennének NATO-s tagállamok, és mondjuk meg tudnák támadni kis kockázattal, gyakorlatilag azonnal a NATO is érintetté válna egy ilyen konfliktusban. Ezzel az amerikaiak is, tehát gyakorlatilag egyébként az oroszok egy teljesen nem felörlő háborút egyébként, tehát egy eleve elvesztett háborút kockáztatnának egy ilyen típusú lépéssel. Tehát ez a kommunikáció, ez hibás abból a szempontból, és azért is hibás egyébként, mert rossz üzenetet küld azoknak az országoknak, amelyek nagyon sokat tettek az Európai Uniós integrációs folyamatban annak érdekében, hogy ők valóban teljes jogú tagjává tudjanak válni az Európai Uniónak. Jogszabálymódosítások, egyébként sokszor egyébként gondolkodásváltás, kultúraváltás, stb. Minden tekintetben, hogy felzárkózzanak az európai elvárásokhoz. Nekik már számos arcú csapás volt az, hogy az ukránok vannak és voltak az elmúlt időszakban folyamatosan előtérbe helyezve. Az ukránokkal is kell foglalkozni, az ukrán csatlakozást is kell egyébként kezelni, az ukrán folyamatot is kell kezelni, de annak a normális ütemében, magyarán a érdem alapúnak kell lennie, hogy itt megfogalmazták eredetileg is a csatlakozási folyamatnak. Ha megvannak az adott érdemek, teljesítették, felmutatták, akkor az adott ország tud csatlakozni az Európai Unióhoz, addig nem.
0: Magyarország kormánya is ezt az álláspontot képviseli, hogy érdemi alapon szeretné, hogy csatlakozzon Ukrajna, ami eltartott hosszú évekig. A kérdés az, hogy ezt egy politikai akarat esetleg a jövőben fölülírhatja-e. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával, bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettőjük között. Van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvas gombafonala, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt mi.
2: Galga Hévízen vagyunk, és szarvasgombával fogunk ma foglalkozni. Jó napot kívánok! Az első helyszínünk egy csemete kertbe, megyünk majd egyébként szarvasgomba ültetvényre is, bemegyünk magába az üvegházba. Vezet minket Csorbainé dr. Gógán Andrea, aki maga is szarvasgomba termesztési szakértő. Azt el kell mondani előzetesen, hogy itt mindenki, na tessék, amiről akartam mondani, Andrea megteszi, hogy vagy valamit kigyomlál, vagy simogatja azokat a csemetéket, amelyeket ide elültettek. Ez már kötődésnek az egyik jele?
1: Abszolút, én úgy gondolom rájuk, mint arra a gyerekeim lennének.
2: De miért?
1: Hát, mert ez olyan, hogy én hozom őket életre. Elvetem a makkot, és aztán látom, hogy fejlődnek. Itt a csemetekedbe 2 évet töltenek nálunk. 2 évig nekem gondoskodnom kell róluk. Ez olyan, mint az embernek a gyereke lenne.
2: A másik oldalon pedig Kis Noémi, aki egyetemi hallgató, és szintén itt dolgozik a csemetekedben. Na most annyira megörült annak, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy megtalálta a saját írását egy-egy ilyen fecnén, hogy akkor ugyanezt az örömet megéri, mint amiről az Andrea mesélt?
3: Igen, jó látni, hogy amiket elvetettünk, azok most már nagy csemeték, mennek majd lassan kifele. Teremtünk úgymond itt, úgyhogy ez jó érzés.
2: Na de akkor, amiről beszélgetünk, Andrea, az a folyamatnak az eleje. Tehát, hogy ezek fák, és akkor ebből majd valahogy a folyamat végén eljutunk oda, hogy szarvasgombát lehet kutyával kerestetni. Mi most június elején vesszük fel, akkor 3 hónapos korukban így néznek ki, és hogyha oda hátrébb nézek, azok a nagyobbak, azok már idősebbek?
1: Nem, ők is idejek, csak ez másik faj. Ahol mostánunk közvetlen ezek csertölgyek, kucsányos tölgyek a fóliasátor sarkában, vagy odébb található. Ők is egy kicsit magasabbak, igen. A másik fóliasátorból, akik ide látszanak, ők pedig a magyarók, akik hát ők tudnak ám nőni rendesen.
2: Tudnak. Na jó, nézzük akkor a magyarókat, meg aztán majd közben beszélgetünk erről, mert egy ilyen vékony ösvényeken tudunk itt suhanni az elültetett csemeték mellett, amik ilyen hálózott fém dobozkákon vannak, és amíg Andrea előre megy, még elengedem Noémit is csak azért, hogy bevonhassam ebbe a beszélgetésbe Hajdu Gábort, aki a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének elnökségi tagja, és szintén tudom, hogy van szarvasgomba erdeje, azt mondta a Dunakanyarban, de hogy akkor ez 2 teljesen más iskola, mint az Andrea, meg amit Gábor csinál?
4: Technológiailag 2 változat van, amelyik során lehet termeszteni szarvasgombát. Az egyik az ültetvény, ez az Európában meg nemzetközileg is elfogadott standard.
2: Ez az, ahol most vagyunk.
4: Ugye ez egy csemete kert, itt nőnek föl a csemeték, és ezek a csemeték kerülnek kiültetésre azt követően, miután elérik a megfelelő kort, illetve mikorizáltsági szintet, kiültetésre kerülnek egy ültetvénybe vagy erdőbe. Az erdő az egy sajátos magyar termesztési technológia, ennek leginkább ilyen uniós támogatási háttere van, ezért alakult ez ki, de nemzetközileg az ültetvények azok, amelyek elfogadhatók. A kettő között az a különbség, a tőszám teljesen más, egy erdőben sokkal több csemetét ültetnek el, mert ugye annak a célja az erdő létrehozása. A mi esetünkben itt föld alatti gomba termesztésről van szó, tehát az a célunk, hogy a föld alatt szarvasgomba teremjen, amely csemetéket itt látunk, ezek kerülnek már kiültetésre, és ezeknek a gyökerén, hogyha most az Andrea ott kivenne egyet, akkor meg tudnám mutatni, de leginkább mikroszkóp alatt, hogy ott vannak ezek a pici mikorizák, amelyek aztán később 6-8-10 év alatt szarvasgombává érnek.
2: Na most, Andrea, azt tudom, hogy maga a talajkeverék titkos, tehát erről nem kérdezhettek, de a metódus az hogy működik, hogy előbb összekeverik magát a földet, amiben ültetik, utána belerakják, vagy ezt utólag kell valahogy kezelni, szóval mi ennek az útja módja, anélkül, hogy valamilyen összetevőt elárulná?
1: Igazából maga a recept az titkos, tehát ezt mindenki, aki ezzel foglalkozik, magának fejleszti ki. Én is több helyen jártam a világban, és összeszedtem a tapasztalatokat. Itt az a lényeg, hogy a csemetét és a szarvasgombát együtt neveljük. Tehát a csemetét már mag korától, vagy nagyon kicsi korától kezdve együtt neveljük a szarvasgombával.
2: Tehát amit látok, már mind bevonultva.
1: Igen, bevonultva, de nagyon jó, ugyanis ez bevonultva, de a kapcsolat az még most kezd kialakulni kettejük között.
2: Hogyan?
1: Tehát van egy oltóanyag, amiben aktivált spórák vannak, gombaspórák, és ezt juttatjuk rá a csemetének a gyökerére, és ők elkezdenek kapcsolatba lépni egymással, és ez egy hosszú folyamat, azért is mondtam, hogy 2 évig tart, míg kialakul. Gábor az előbb említette, hogy egy mikoriza jön létre, ez azt jelenti, hogy a gyökér és a gomba összenő, és tényleg teljesen komolyan összenő, tulajdonképpen szétválaszthatatlan testvérek lesznek, vagy társak lesznek ebben, belenő a sejtek közé a szarvasgomba fonala, gombafonalak, beborítja a gyökeret kívülről, és kívülről is különböző gombafonalakat erez be aztán a talajba. És ez a folyamatot csináljuk itt mi.
2: Gábornak volt itt egy gondolata, még mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy a szarvasgombát azt ilyen elit dologként, vagy ilyen drága dologként kezeljük, holott nem feltétlen az. És azon dolgoznak, hogy ez minél inkább a szélesebb néprétegek számára elérhető lehessen. Hogyan?
4: Elkezdtünk egy munkát pár évvel ezelőtt a Szarvasgomba Termesztők Országos Egyesületének keretében, aminek egyik célja az, hogy társadalmasítsuk ezt a témát, mert nagyon sok legenda lengi körbe pozitívan, negatívan ezt a föld aranyának is nevezett szarvasgombát, és mi tulajdonképpen azt szeretnénk leginkább hangsúlyozni, hogy Magyarországon, hála Istennek, egyre több termesztőtől beszerezhető frissen szarvasgomba. Azt kell tudni, hogy ez is ugyanolyan idény termék, mint a paradicsom, a paprika, amit akkor jó enni, tehát a nyári szarvasgombát az nyáron, a téli szarvasgombát télen, tehát egész évben elérhető friss szarvasgomba, és hogy ez nem egy elérhetetlen, mert az él az emberek fejében, hogy ez egy luxuscikk, csak a leggazdagabb emberek engedhetik meg maguknak, holott nem. Egy mozi egy áráért ma egy 4 tagú család tud enni egy szarvasgombás vacsorát idényben. Ez nem elérhetetlen luxus, viszont egy olyan plusz gasztronómiai élményhez jut ezáltal az ember, ami tényleg kicsit elemeli a hétköznapoktól. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél szélesebb körben hirdessük azt, hogy igenis nagyon jó minőségű, friss szarvasgomba elérhető Magyarországon is, termesztők révén.
2: Andrea, mekkora az a terület, amin mi most vagyunk?
1: Ez egy nagyon pici termesztő terület most, mert egy nagyon intenzív termesztésről beszélünk. Itt pár száz négyzetméteren van 40 ezer csemete. Ezzel nagyjából a magyarországi igényeknek a kb. A felét egészét le tudjuk fedni.
2: És ezt ketten mondjuk a férjével bírják, a férje egyébként később majd csatlakozik hozzánk.
1: Alapvetően majdnem minden munkafolyamatot ketten csinálunk, viszont vannak olyan munkafázisok, amikor nagyon-nagyon sok munka gyűlik össze, például ilyen a tavaszi vetés, vagy például a most következő júniusban következő válogatás, csemeteválogatás, hogy azt el kell mondani, hogy ezek a csemeték konténerekben vannak, vagyis egyedi cserepekben, és látszik itt is, hogyha körülnézünk a csemetekertben, hogy vannak kisebbek, vannak nagyobbak, eltérő a növekedési erejük, ezért ilyenkor most válogatni kell őket. Ez úgy néz ki, hogy leülünk mellé, bekapcsolunk valami jó kis zenét, hogy ne unjuk el magunkat, és hallgatókat alkalmazunk, ugye közel van a Gödöllői Egyetem, és a Gödöllői Egyetemről szoktunk egyszerűsített foglalkoztatással hallgatókat toborozni. Válogatunk, és hát persze nekem van egy oktatói múltam, 17 évig dolgoztam a Gödöllői Egyetemen, úgyhogy folyamatosan mondogatom mindenféle szakmai dologgal többen a fejüket a hallgatóknak, erre ők fogékonyak, de dolgozunk.
2: Tehát van egy más választásuk, igen.
1: Jó, hát nem, egyébként is szoktak kérdezgetni. Tehát volt olyan például, akinek volt ilyen házi feladat projekt munkája, és pont a termesztőberendezésekből kellett házi dolgozatot írnia, és akkor bemutattam neki a mi fóliasátrunkat, és abból csinálta a házi munkáját, házi dolgozatát.
2: Noémi, annyira bólogat írt házi dolgozatot ebből?
3: Én nem írtam ebből házi dolgozatot, de ott voltam ezeknél a kérdéseknél.
2: Gábor, a szarvasgomba termesztők közege az mennyire összetartó? Tehát, hogyha az Andrea telefonál, hogy kéne két kéz segítségnek, vagy fordítva, akkor mennek egymáshoz?
4: Sőt, volt is rá példa, hogy az egyik taktársunknál még évekkel ezelőtt egy erdőtűz volt, jó pár csemete megsínlette, de az Andráék pont egy összefogás eredményeként egymás segítségére siettek, és ez ma is jellemző.
2: Andrea, a borászoknál tudok hasonlóról, hogy ők is járnak itt szomszédon, és csak egy nyilvánvalóan ők az adott borvidékre, és ők azt szokták játszani, hogy van egy adott fajta, állítólag a sárdani az, ami a nagyon kaméleon fajta, hogy megmutatja az adott területnek vagy terroárnak az ízegyeit. Na most ugyanez működik a szarvasgombászoknál is, hogy kinél ilyen, kinél olyan a szarvasgomba, és azt végigkóstolják és elemzik?
1: Igen, van a szarvasgombánál terroárhatás. Elég különböző élőhelyeken vannak a magyarországi szarvasgomba ültetvények. Előfordulhat. Még nem csináltunk ilyen összekóstolást, de ez egy nagyon jó ötlet.
2: Megteremtettem a lehetőséget, jó, igen?
1: Abszolút, és élni fogunk vele. Tehát van terroárhatás megfigyelhető, és nem csak terroár, hanem például időszak is.
2: Közben Andrá valamit nézegett a csemetéken. Mit figyelt ott a tetején annak a csemetének?
1: Igen, hát az a helyzet, hogy mi alapvetően biológiai termesztési módszereket alkalmazunk, tehát nem használok vegyszereket sem a ültetvényen, sem a csemetekedben. Ezért nagyon-nagyon figyelnünk kell a növényeket, hogy nehogy megtámadja őket egy olyan kártevő kórokozó, ami aztán lefertőzhetést tönkretelti az egész állományt. Itt most egyébként azt látom, hogy levéltető van a fiatal hajtásokon. Ez azért van, mert a fiatal hajtások, mindjárt megmutatom.
2: Itt, na nézzük.
1: Itt találtuk, ha fölhajtom a kicsit a levelet, akkor ja, a levélnek a hátulján látszik, illetve a hajtáson is látszanak. Ugye az történik, hogy erőteljesek a növények, alapvetően magas a tápanyagtartalmuk, víz is van benne, cukor is van benne, és ezt nagyon szeretik a levéltetvek, és ilyenkor ezt elkezdik szívogatni. Van, ahol kevesebb, van, ahol ott például a távolabbi csemetének kicsit.
2: Nagyobbak is,
1: igen. Igen, kicsit ennyezettem. Ez még nem probléma, bízunk a csemetéink vitalitásában. És egyébként a szarvasgomba ebben segít, hiszen a szarvasgomba egy szimbionta gomba, és ellenálló képességét fokozza a csemetéknek.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy ezekkel a tetvekkel mondjuk egy ekkora ültetvény simán megbirkózik?
1: Igen, igen, ez nem probléma. Csak hát folyamatosan figyelni kell, hogy ne jusson el mondjuk súlyosabb állapotba.
2: Helyszínt váltottunk, és megérkeztünk Aszódra az ültetvényre, aminek több parcellája van, és ezt mondta is egyébként, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy ez az úgynevezett tudományos játszótér. Hogy értsem ezt a mondatot?
1: Hát nem bírtam kibújni a bőrömből akkor, amikor nekikezdtem ennek a projektnek, és az, hogy most valakinek van egy szarvasgomba ültetvénye, hát az nem annyira nagy szám, legalábbis nekem, abból a szempontból, hogy nagyon sok kérdés van a szarvasgombával kapcsolatban. Ennek nincs kiforrott technológiája Magyarországon, és nagyon-nagyon sok kérdés vetődött fel bennem is, amikor megvettem ezt a területet, hogy milyen fajok jók ide, hogy termesztem őket, milyen módszertannal, és ezért van az, hogy különböző parcellákat csináltam itt.
2: Mik azok a különböző parcellák?
1: Az első parcella, amit létrehoztunk, az most egy 6 éves nyári szarvasgombás parcella, közönséges magyaró bokrokkal. Itt mögöttünk találhatók, szép nagy bokrok már, jó egészségesek és hatalmasan nőttek, ez a szarvasgombának is köszönhető. Emellett van egy 3000 négyzetméteres kísérleti parcella, csertölgy és kocsányos tölgy van, isztriai és nagy spóres szarvasgombával, illetve a terület nagy részén egy erdősítés volt, ez 3,7 hektár, ami alapvetően kocsányos tölgy és csertölgy, de itt is már kibújt belőlem a kisördög, és már mindenféle egyéb fajokban gondolkozok, hogy azzal fogok úgynevezett elegyíteni, új fajokat behozni.
2: De hogy ez ilyenkor a kísérletezési vágy, vagy ebben van kényszer is, mert hiszen klímaváltozás, talajváltozás, nem tudom én micsoda, és akkor ez megint egy ilyen prevenciós kísérletnek is bizonyulhat akár.
1: Is. Egyrészt azért, mert nem tudunk sokat a szarvasgombáról, ezért van például az isztriai szarvasgombás és a nagyspúrás szarvasgombás parcella, mert róluk szinte semmit nem tudunk. Magyarországon egyetlen helyen tudjuk ezt termeszteni, az Érsek Édenben. Ott termett először nagyspúrás szarvasgomba. Most szeretném én is, ha már a babérokat, hogy első ültetvény nem tudom learatni, de legalább én is termesztek, azért is van az a szémcsücske. A másik pedig az, hogy úgy gondolom, hogy az elmúlt 5-8 évben gyökeresen megváltozott a magyarországi klíma, és ehhez tudni kell alkalmazkodni.
2: Alapvetően a Dunántúl alkalmasabb, mint a Duna-Tisza közel vagy a Tiszántúl?
1: Igen, igen, sajnos, azt kell, hogy mondjam, és ez azért sajnos, mert nagyon örülnék annak, hogyha azt mondhatnánk, és 20 évvel ezelőtt egyébként ez volt, hogy klimatikusan azt mondtam, hogy kvázi Magyarországon bárhol lehet szarvasgombát ültetni. Ugye én az egész országot járom, és bárki, aki szeretne szarvasgombát termeszteni, az előbb-utóbb meg fog találni engem, és ott meg tudom állapítani, hogy egy terület alkalmas-e a szarvasgomba termesztésére. És eddig az volt a véleményem, hogy Magyarországon klimatikusan bárhol alkalmas, és a talaj határozza meg. Sajnos most azt kell mondjam, hogy a nagy alföldön egyre kevésbé találunk olyan területeket, amelyek alkalmasak a szarvasgombára.
2: És az az örgés, amit hallanak a háttérben, az Argó már akcióba helyezte magát. Argó egyébként egy gyönyörű fekete labrador Andrának a kutyája, vele fogunk szarvasgombát keresni a következő percekben. Vissza is jött, engedélyt kért, akkor indulhatunk?
1: Igen, induljunk el akkor szarvasgombászni.
2: Argó kutya eltűnt, de közben Noémi azt mondja, megvan, egy picit vissza kell menni, orra gyakorlatilag a földre ragasztva, és szépen lassan vizsgálja át négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre. Közben Gergő Judit a szerkesztő 2 méterről jelzi, hogy már ott van, tehát kicsit begyorsult. Hogyan fogja jelezni, hogyha talál valamit?
1: Megkaparja a felszínt, és rám néz. Aha. És várja, hogy oda menjek. És együtt találjuk meg a zsákmányt.
2: Hát mondjuk ez így a bokrokon keresztül kicsit nehézségekbe ütközik, de lehet, hogy kapásunk van.
5: Na, ez a jelzés.
2: És elkezdett kaparni. Azt mondja Andrea, megvan a jelzés, hogy az egyik mancsával elkezd kaparni, akkor bebújunk ide a bokrok közé. Meg is van.
1: Megvan, itt. Igen, meg is mutatja. Így rábök az orrával, hogy igen, ezt kerestem, anya, ügyes vagy, megtaláltad, mert ha megnézzük, akkor kikaparódott itt egy másik darab, ha most így, ugyanezt nem látják a hallgatók, de egymás mellé rakom, nagyon két hasonló rögről van szó.
2: Igen, hát egy nagyobb diónyi, meg egy fél dió.
1: Igen, igen, és hát ez egy földdarab, ez viszont tudja Argó, és mutatja, és bök az orrával, hogy ez bizony egy szarvasgomba.
2: Hogy ügyes. A fél diónyit megtalálta. Na, igen, jól van.
1: Jól van.
2: Milyen jutalomfalatot kap?
1: Sokféle jutalmat szoktam neki adni, ez most egy ilyen kvázi előre elkészített ilyen kis rudacska, és ezt kapja jutalomnak is. Nagyon hálás érte. Nagyon ügyes vagy, tököcske.
2: Megérkezik közénk Andrea férje, Csorbai Balázs. Na most Balázs, amikor ezt az egészet előhozta Andrea otthon, tehát ültek a vacsora aztán, és azt mondta, drágám, én szarvasgombásznék, akkor mit szólt ehhez?
6: Hát mivel a családunkban mindenki budjant, ezért nem lepődtem meg az első ilyen ötletét, akkor már sok éve együtt éltünk, és azóta is, hát próbáljuk meg, és hát ez lett belőle.
2: Konkrétan mibe segít Andreának?
6: Hát én vagyok a mérnök tojása csapatban. Amit számolni kell négyzetméterben, köblábban és hasonlókban, az az én feladatom általában. Például az öntözést.
2: De akkor pont egy nehéz dolgot kapott, mert azt gondolom, hogy ugye egyre szárazabb nyaraink vannak, és a vízmegtartás az amúgy is egy komoly probléma, hát még egy ilyen helyen, ahol gondolom nagy vízigény van.
6: Igen, de hát ugye lehet nagyon sok mindennel számolgatni, és egy mérnök embernek ez az igazi kihívás, hogy kitalálni, hogy hol vannak azok a pontok, amikor hatékonyan be lehet avatkozni, és Andinak rengeteg nagyon jó ötlete van, én viszont az vagyok, aki bármivel képes nagyon sokáig elszöttyörögni, és kiszámolgatni mindent milliliterre.
2: Na most Andrea, oké, hogy megkapja ezt a fajta műszaki segítséget a férjétől, Balástól, de azért a klímaváltozás, jó, tudom, hogy vitatott kérdés, de az, hogy valamilyen formában tagadhatatlanul jelen van, szerintem abban megállapodhatunk. Pont emiatt hova lehet még fejleszteni, vagy hova lehet aklimatizálni a szarvasgombát, ha egyáltalán lehet?
1: Én úgy gondolom, hogy alapvetően a gondolkodásunkat kell megváltoztatni akkor, amikor arról gondolkozunk, hogy szarvasgomba termesztés, vagy úgy általában a mezőgazdaság. Tehát el kell felejteni azt, hogy nekünk van egy játszóterünk, ahol mi mindent módosítani akarunk és tudunk, hanem fordított helyzet van. Van egy helyzet, amihez nekünk kell alkalmazkodni, és ott kell megtalálni a legjobb megoldásokat. És nagyon fontos, hogy mindez úgy történjen meg, hogy nem okozunk kárt azon a területen, és nem okozunk kárt abban az élőhelyben. És ha lehet, és nekem inkább ez a célom, akkor tovább visszafejlesztjük a természetesség felé ezt a dolgot.
2: Amennyiben?
1: Onnan indul az egész, hogy az, aki szarvasgombát szeretne termeszteni, és szarvasgombát fog termeszteni, az egy élőhelyet hoz létre. Amikor itt sétáltunk, akkor is látszott, hogy ez egy kvázi dzsungel. Ugye most nem látszik a fiatal parcellánk, a fiatal ültetvényünk, de ott is egy erdő fog kialakulni, egy élőhely, egy életközösség, és ezt kell felépítenünk. Én nemrégen kezdtem el foglalkozni a regeneratív szarvasgomba termesztéssel. Ez most mostanában egy új irányzat a mezőgazdaságban, és az nagyon-nagyon-nagyon jól alkalmazható a szarvasgombára is.
2: De mit értünk ez alatt?
1: Az a terület, amit használunk, ott olyan folyamatok indulnak el, amelyek jobbá teszik azt a területet, vagyis megakadályozzuk a biodiverzitásnak a csökkenését, megpróbáljuk nem kizsarolni azt a területet, hanem ellenálló termőhelyé, élőhelyé alakítjuk át. Itt ezen az ültetvényen több olyan dolgot alkalmazunk ennek érdekében. Az egyik az például, hogy szarvasgombával oltjuk a fákat. Tehát kialakul a talajban egy olyan mikrobiom, egy olyan gombaközösség, ami segíti az ott élő növényeknek a fejlődését.
2: Tehát ennek köszönhetően akkor kialakul egy mikroklíma is, nem?
1: Pontosan, kialakul a mikroklíma, segítsük még a mikroklímát azzal, hogy nem hagyunk csupasz felületeket. A hagyományos erdőgazdálkodásnak az egyik alapeleme az, hogy kapálják például a fiatal telepítéseknél a sorokat, és a sorközöket is tárcsázzák, úgymond fekete felületek maradnak. Nálunk itt kaszálás van, tehát megpróbáljuk nem csupaszon hagyni a talajfelszínt. Nem alkalmazunk vegyszereket, ez is egy nagyon fontos dolog. Vagy például az, hogy szakaszosan kaszálunk. Sajnos a klímaváltozás miatt itt sem tudunk már úgy szarvasgombát hasonló ültetvényt létesíteni, hogy ne öntözzünk. Viszont nagyon fontos, hogy ez a megfelelő időpontban és a megfelelő mértékben történjen meg. Ehhez pedig azt kell, hogy tudjuk, hogy mikor kell öntözni, és ez nem úgy jön, hogy kimegyek, ránézek, hát itt bizony öntözni kell, hiszen alapvetően nem a növényeknek a víz igényét nézzük, hanem a gombáit. És erre vannak már különböző eszközök, például nálunk le van telepítve egy talaj nedvességmérő, elsétálhatunk majd oda, és megmutatom, hogy hogyan működik.
2: Hát kezdjük el akkor.
1: Az a lényege, hogy szonda van lerakva, ez egy gipszfejű szonda. Majd a másik oldalánra hozzá tudjuk ezt a mérőműszert, ami itt a kezemben van. Ez egy nagyon egyszerű, úgy néz ki, mint egy nagyobb mobiltelefon, és alapvetően azt méri, hogy a növény számára elérhető víznek a mennyiségét nézi meg a talajban.
2: És amennyiben az egy bizonyos szint alatt van, akkor jöhet a locsolás?
1: Igen, igen, igen.
2: Na, és akkor közeledünk a mérési pont felé, akkor két műszer majd valahogy egymásra csatlakozik, és akkor megnézzük, hogy most épp lehetne öntözni?
1: Igen.
2: Na, előkerül a műszer, illetve ez a csatlakozó, ami kiáll a földből, és rá lehet dugni, összetekerje a kettőt, kattan, tücsök ráugrik közben a kezemre, lefújom, és akkor 16,4 Celsius fok, illetve 3,7 a PF. A PF az micsoda?
1: A PF azt méri, hogy mennyi felvehető víz van a talajban a szarvasgomba, illetve a növények számára. Tulajdonképpen ez egy nyomásérték, és azt jelzi, hogy mennyi szívóerőt kell kifejteni a növénynek ahhoz, hogy eljusson hozzá a víz, és a 4,2-től az a halál. Tehát ha 4,2-es ez az érték, tehát a fölött már ez nem elérhető a növény számára. Ez igencsak azt jelzi, hogy már nagyon kellene öntözni. Ez a megállapítás most sajnos.
2: Szerencsejáték ez tulajdonképpen?
1: Igen, sajnos igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy bárki, aki a mezőgazdaságban dolgozik, az egy kicsit ilyen fatalista, szerencsejátékos.
2: Hát akkor megint a borászokhoz lehet visszakanyarodni, igen, mert ha megkérdezi tőlük az ember, hogy hogy vannak, akkor ezt fogják válaszolni, mikor esett az eső, hány órányi napsütött, de akkor ezek szerint megint összeér a szarvasgombászok, illetve a borászoknak a világa.
1: Hát igen, mert mi a természetben élünk, és a természettel együtt élünk. És nem úgy tekintünk rá, mint egy környezet, ami miértünk van, hanem egy olyan közeg, amihez kőkeményen alkalmazkodnunk kell.
2: És akkor intéznék még egy kérdést Hajdú Gáborhoz, mert ugye említettük a műsor elején, ő a Szarvasgomba Termesztők Országos Szövetségének az elnökségi tagja. Innentől van rálátása arra, hogy ki az, aki ma ezzel akar foglalkozni?
4: Szarvasgomba termesztéssel nagyon változatos a kör. Van olyan, aki irodai munkát dolgozik és elvágyódik a természetbe. Van olyan, aki valamilyen mellékkeresetben gondolkodik, hogy majd esetleg idősebb korára lesz egy olyan tevékenység, ami jó kiegészítés lehet, de attól függetlenül, hogy nagyon változatos az összetétel, egy tulajdonság mindenkiben megvan. Van egyfajta ragaszkodás a földhöz és az értékteremtéshez. Egy szarvasgomba termesztés az nem egy rövid távú gondolkodást igényel, főleg manapság, amikor ez a mának élés meg a mában élés uralja az embereket, akkor arról beszélni esetleg 8-10 év után majd mi lesz. Ma már egy nagyon elrugaszkodott dolognak számít hat. De aki rágyja a fejét, az nyilván átadja magát ennek az érzésnek, és nyilván alkalmazkodik ahhoz, hogy itt a természet szabja meg a játékszabályokat, és nem önmaga. Tehát aki kész ennek alávetni magát, annak ez egy kiváló játszótér, és közvetlen kapcsolatba kerül a földdel, a természettel, úgyhogy nagyon változatos, hogy ki az, aki ma ebben Magyarországon pénzt, energiát, időt fektet, de kivétel nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen életérzéssé, rögeszmévé válik, és...
2: A legnevesebb értelem.
4: Igen, így van.
2: Akkor innen a Szódról, a szarvasgomba ültetvényről búcsúzunk. A helyszíneken a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gergő Judit nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
0: Éjfél van.

fél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Véget ért a G7-ek csúcs találkozója. Akár már ma aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. Idehaza kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, délután 27-32 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A G7-ek Évianban tartott csúcs találkozójának zárásán több politikus is arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök változtatott korábbi álláspontján, és hosszú idő után sikerült közös nevezőre jutni a kérdésben. A tanácskozáson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bizonyítékként fényképeket mutatott Trumpnak az egyik orosz légicsapásban megrongálódott kijevi székesegyházról. Akár már ma aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a szemben állók minden fronton, Libanont is beleértve, azonnan felhagynak a katonai műveletekkel. Az Egyesült Államok feloldja az Irán elleni tengeri blokádot, a Hormuzi szorost megnyitják, és 60 napig díjmentesen lehet használni. A végleges megegyezést a megállapodás aláírása után dolgozzák ki. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, a tegnapi kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges célja, feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Matusik Tamást nevezték ki a fővárosi törvényszék elnökévé. Megbízatása 6 évre szól, és Tatár Kis Pétert váltja a poszton. Matusik Tamás 2018. januárjától az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést, további 4%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. A tervezetet szombatig lehet véleményezni. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást.

0: felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. Sport. Bemutatkozott Cristiano Ronaldo és a 23. labdarúgó világbajnokságon a K csoport nyitó mérkőzésén, ahol Portugália 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Az eljelű négyesben Anglia-Horvátország 4-2. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves 8-szoros aranylabdás először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16. találatával pedig beérte a VB történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klozét. A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC új vezetőedzője. A 38 éves marokkói 2024-ben kezdte edzői pályafutását, dolgozott az Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi vívó Európa bajnokságon, miután kikapott francia riválisától az elődöntőben. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-23 fokot mérnek. Nagyrészt derült az ég, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok. Délután 27-32 fok valószínű. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén Virányi Zsolt és Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma a nagy üzenetek. Kaptam-e otthonról életre szóló mondatot? Mit kezdek vele? Felülírom vagy megtartom? És van-e bennem vágy, hogy e félét rábízzak a saját gyerekeimre? Mire való az élet? Hogy élj? Mi a lényeg? Mi a legfontosabb? Kaptatok erre vonatkozóan útmutatást vagy mintát?
4: A szavak szintjén erről nálunk nem esett szó.
3: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
4: Tehát ilyen speech-ek, erre nem volt eset. A nevelés hétköznapjai során egyszerűen a minta szülte azt, hogy hogyan kell élni, mi lehet a célja. És a cél az azért is fontos szó, mert a mi közös életünkben, tehát a feleségemmel való közös életben is az egyik legfontosabb összetevője az, hogy legyenek közös célok. Amentén lehet berendezni a hétköznapokat, hogy vannak távlati, közelebbi célok, amiket szeretnénk együtt megvalósítani. Mi szeretjük a tervszerűséget, ez a pénzbeosztásra is vonatkoztatható, de a hétköznapjaink történéseit is szeretjük megtervezni, ellentétben azokkal, akik meg inkább nagyobb szabadságot szeretnének magukkal, hogy semmi ne befolyásolja a holnap meg a holnap után eseményeit. Mi szeretjük megtervezni, és ez jól illeszthető a közelebbi, távolabbi célok megvalósításához.
3: Tudsz erre példát mondani?
4: Nyaranta a gyerekekkel mindig elmentünk valahova kirándulni,

0: Ausztriától Olaszországig sok felé. Ezek nagy célok voltak, kisebb célokról akár le is kellett mondani. Ha a gyerekek a karácsonyfa alatt megláttak térképeket, akkor már sejtették, hogy a terv abba az irányba irányul, amiről szólnak a térképek. Én nagyon szeretek tervezni, utazásokat megszervezni. A hagyományos úti könyvek elsősorban városlátogatásokról szólnak. A természeti látnivalókat, azokat nem nagyon lehet úti könyvekből kibányászni, és csak nyomtatott írásos anyagok álltak rendelkezésre. Mulatságosnak tűnik, hogy több hónapig kellett készülni egy ilyen útra, de be kellett szerezni a hozzá szükséges anyagokat.
1: Ez az egyik fele a dolognak, hogy vannak-e céljaink, és hogy ezt otthonról hozzuk-e egyáltalán ezt a mintát, hogy legyenek célok, vagy kell, hogy legyenek célok. De a másik kérdés talán az, hogy hogyan éljek azokat a célokat, amelyek számomra fontosak, hogyan érjem el, szóval hogyan érdemes élni erre vonatkozóan, vagy akár célokra vonatkozóan, van-e örökségetek?
2: Nekem két dolog jut eszembe erről a kérdésfelvetésről. Az egyik az egy konkrét üzenet, amit mi kaptunk, vagy amit én elhoztam otthonról.
3: Zöldi Máté, 1978-as születésű, ötgyermekes apa.
2: Ami egészen szó szerint úgy hangzik, hogy amilyet tépsz, olyat szagúsz. Első körben ugye a párválasztásra fókuszál, hogy te döntésed az, hogy kit választasz ki, és aztán utána ezt egy életen keresztül fogod viselni ennek a jó vagy kevésbé jó illatát. És hogy ezt egy kicsit hátrébb lépünk, akkor ez valójában a döntésekről is szól, hogy meg kell hozni döntéseket, és hogy aztán úgy hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy úgy hozzam meg ezeket a döntéseket, hogy ennek viselem a következményeit. Ez egy nagyon erős üzenet, vagy olyan üzenet, ami az én életemet nagyon befolyásolja, és hogy inkább támogatóan befolyásolja. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én tudok a legtöbb esetben döntéseket hozni, igyekszem annak felmérni előre a következményeit, és aztán utána ezt tudom képviselni elég sokáig. Ez egy olyan üzenet, ami engem így elkísér.
1: Azért nagyon érdekes, mert hogyha Tamás, téged hallgatlak, meg Máté téged, meg Máté benned, ugye saját magamat is hallgatom, mi körülbelül egy generáció vagyunk, akkor valóban az az érzésem, hogy számunkra egy komoly üzenet otthonról, hogy jól gondold meg a döntéseidet, mert hosszú távra hozod őket, vagy akár egy egész életre hozod őket, és ezeknek a következményeit viselned kell. Hogyha a gyerekeimre nézek, akkor azt látom, hogy egyre több az olyan döntés az életükben, amire azt tudják mondani, hogy most így döntöttem, aztán egy év múlva majd más lesz, meg két év múlva más lesz, sőt lehet, hogy öt perc múlva más lesz. Úgyhogy azért vagyok kíváncsi, Gyuri, hogy te hogy vagy ezekkel az életre szóló döntésekkel, sok van belőle, vagy kevesebb van belőle?
4: Én a magam életét igyekszem úgy berendezni, hogy a jövőbe tekintek minden egyes komolyabb döntésnek a meghozása előtt.
3: Stoffán György, 1996-os születésű, négy gyermekes apa.
4: Az én Stoffán nagypapámnak volt egy mondása, amit az én apukám előszeretettel hangoztatott minden egyes alkalom előtt, mikor valami számára új dolgot szerettem volna csinálni, például amikor először az osztálykirándulás külföldre szerveztük, és ez a mondás így hangzik, hogy aki a veszélyt keresi, az elvész benne. Nagyon gyakran előkerülő mondás volt, nagyon jól mintázza azt is, hogy mennyire féltőn neveltek engemet. Ez mostanra így felnőttként egy kicsit átfordult bennem, és egy olyan jelentést tudok neki tulajdonítani, hogy az életet bátran kell élni, de ezt nem szabad összekeverni a vakmerőséggel. Hogy ezekért a döntésekért felelősséget is kell tudni vállalni. És hogy ismerni kell azt, hogy ennek milyen kimenetei lehetnek, ezekre fel kell készülni. Szóval a saját életemben én ezt így próbálom berendezni, hogy az nagy döntéseimet előrelátással és felelősségtudattal tudjam meghozni.

0: Nálunk egy olyan mondás volt a mi családunkban, hogy a vadulásnak sírás a vége. Nem tudom, hogy ez jó mondás, vagy nem jó mondás, vagy jó üzenet, vagy nem jó üzenet. A jó kedv az még nem vadulás, tehát a jó kedvnek nem kell, hogy sírás legyen a vége, de a vadulásnak azért többnyire a tapasztalatok szerint sírás a vége. Milyen üzenetet visztek magatokkal? Valójában hogyan kell nekünk élnünk?
1: Az, hogy mi otthon hogyan éltünk, vagy hogy mit hozok otthonról, az most már egy kicsit olyan távolinak tűnik, így, hogy már van 4 gyerekem, feleségemmel 8 éve házasok vagyunk, ezek természetesen olyan dolgok, amik nem múlnak el nyomtalanul, de most már inkább ezt a saját életünkben és a saját gondolatisíkunkon szeretném értelmezni, hogy hogyan kell élni, jól kell élni, ez az egyszerű válasz. Nekem ez azt jelenti, hogy gyűjtsünk élményeket, ameddig itt vagyunk, addig gyűjtsünk egymással élményeket, ismerjük meg egymást minél jobban. Az, hogy mi 8 éve házasok vagyunk, az nem jelent még semmit. Legyenek közös élményeink a gyerekeinkkel is. Illetve számomra fontos az, hogy valamit tudjak hátrahagyni. Egy szellemi örökség.
0: Amikor útravalóról gondolkodunk, akkor sokszor szoktuk felsorolni ezeket az értékeket, hogy becsület, meg hűség, meg tisztesség, meg emberi kapcsolatok. Ilyen szempontból hoztok-e valami üzenetet?
2: Ez a felsorolás, amit az előbb mondtál, legfontosabb értékek, amit a szüleimtől örökségül kaptam.
0: De nem szavakban, hanem inkább mintában, vagy láttad
2: mintában,
0: őket.
2: Igen, igen, de néha szavakban is, tehát amikor egy-egy történet elhangzott, akkor akár nevén nevezve is elhangzott a becsület, a tisztesség, a hűség, de inkább a mintaadással. Még visszacsatolnék az előző kérdésedhez, a hosszú távú döntés. Az én gyerekkoromban, mielőtt még párválasztás és házasságkötés történt volna, az volt az általános vélekedés, hogy nincs válás. Kategórikus kijelentés így, de a 60-as években nem volt jellemző, hogy sokan elváltak volna. Édesfiam, hogyha megházasodsz, az egy életre szól. Ez egyszerűen beszivárgott a fejembe, így kell hozzáállni az élethez, és ehhez kell alkalmazkodni. Persze, amikor ténylegesen megtörténik a házasságkötés, szinte senki nem lehet abban biztos, hogy ez majd a halálig fog tartani, de erre kell törekedni.
0: Nagyon érdekes, hogy a hogyan kell élni kérdésre. Gyuri, te elsőre azt mondtad, hogy hát jól kell élni. Tamás, te meg mintha azt mondanád, hogy hát hűségesen kell élni, vagy kitartva a döntéseim mellett kell élni. Máté, hogy kell élni?
3: Én azt hiszem, hogy azt a mintát hozom, és különösen ez a nagyszüleim generációjából érkezik, amit talán azért fontos, mert amikor én kiléptem a saját életembe, akkor még ez elég erősen hatott az életemre, hogy az értékeink mellett kell élni. Az egyik nagyapám, a Zöldi nagyapám, ő Sümegen volt főorvos, és fölkínálták neki, hogy följöhet Pestre vezetni a tüdőgondozót itt Budapesten, de annak az a feltétel, hogy vasárnap nem járhat templomba. És ő mondta, hogy köszöni szépen a lehetőséget, de hogy ő akkor marad Sümegen. Ő neki az értékrendjeibe nem fér bele az, hogy ő nem megy el vasárnaponként a misére. A másik nagyapám meg a magyarsága, meg a korrektsége mellett való kiállás kapcsán 56 után volt elég sokat különböző intézetekbe bezárva. Csak amellett állt ki, hogy ne legyen statáriális bíróság, rögtönítélő bíróság, hanem hogy mindenkinek nézzék meg, hogy mit tett előtte, és annak megfelelően hozzanak meg a jogszabályi kereteknek megfelelő büntetést, de hogy utólag ezt úgy értékelték, hogy ez már nemzetelleni gondolkodás volt. Hogy nekem ezek nagyon fontos üzenetek, hogy ha van egy értékrend, ami az enyém, annak folyamatosan meg kell jelennie az életemben, és hogy ezt tartanom kell magamon.
0: És pontosan ugyanolyan keményen tudod magad tartani hozzá, mint ahogy a nagyszüleid tették?
3: Könnyű lenne rá azt mondani, hogy igen, valószínűleg nem.
0: Azért kérdezem, mert hogy saját magamban azért érzem ezt a... Hát kicsit sasszézunk azért időnként. Persze, hogy fontos. Igen, nyilvánvalóan fontos, az életemet alapvetően meghatározza. De azért vannak kivételek. Tehát, hogy ezt a puhulást saját magamon érzem.
3: Igen, azt hoznám ide választ egy kicsit így árnyalva, hogy emlékszem még a 80-as években, amikor a Regnum Marianum közösségbe jártunk fiatalként, és hogy ott nem is ismertük egymás nevét a föld alatti mozgalomban, mert hogy olyan nagy volt az ellennyomás, hogyha lebuknánk, akkor ne tudjuk feladni egymást. Azért ma már mást jelent kereszténynek lenni, mint azokban az időkben, tehát, hogy nincsenek annyira kemény keretek körülöttünk, ami segítheti az, hogy kiálljunk egy értékrend mellett.

0: tápláló, éltető vagy erőt adó mondat van-e, ami vezérlő elvetek a saját életetekben?
1: Találtam egyet még, amit édesapámtól hallottam nagyon gyakran. Az ő mondata az úgy hangzott, hogy én isteni alapokon állok, mondta, és ez alatt azt értette, hogy Isten is például, amikor a talentumokat osztja, akkor nem egyenlően osztja ki. Tehát, hogy megvan a szabadsága abból, hogy egy adott helyzetben különböző módon hozzon döntéseket, és hogy ne az egyenlőség felé tolja mindig, és nem kell mindig ugyanúgy dönteni. És ezt nagyon érdekes volt így gyerekként megélni, hogy neki megvan ez a szabadsága, és hogy elő-elő kerül a felnőtt életemben is ennek a, igen, talán a szabadsága az a jó kifejezés, hogy ez így megnyitja a lehetőségeket, hogy egy adott helyzetben nem kell a múlt döntéseitől nyomasztva lennem, vagy vezérelve lennem, és a jelenben is szabadabban dönthetek.
0: Párkapcsolatot érintő mondat az, amit hozott magammal, azt édesapám mondta, hogy elrontani egyedül is lehet, jól csinálni csak ketten együtt. Amikor így a saját házasságunkat megéljük, vagy amikor én gondolkodom a házasságunkról, vagy hogy hogyan tudnám én akár jobban csinálni, nekem ez egy ilyen fontos mondat, ami így időnként bevillan.
2: Mondtam, hogy hát jól kell élni. Talán túlontúl pongyola megfogalmazás volt. Ilyen nagy mondatok nincsenek a fejemben, inkább kulcsszavak, ami mentén így próbálom berendezni az életemet, tehát abszolút az értékrend sziklaszilárdan ott kell legyen. Nem azt mondom, hogy én ebben sziklaszilárdan tudok mindig megállni, de hogy ez a célom, erre kell törekednem. A másik, ami viszont nekem egy ilyen személyes tapasztalásom, hogy eddig mindig célra vezető volt és sokat segít, az a alázat. Nem egyenlő azzal, hogy meghunyászkodom, vagy hogy engedek mindent, de hogy figyelmesen kell hozzáállni, hogy meg kell hallgatni őket is, el kell tudni fogadni azt, hogy én is tudok valamit rosszul mondani. Nekem talán ez az, ami még így nagyon hozzákapcsolódik ahhoz, hogy mi szerint kell jól élni ezt az életet.
3: A szüleinktől kapott értékrend számunkra szinte teljes egészében megtartható volt, és fontos volt, és ezt próbáltuk mi is egy az egybe átadni a gyerekeink számára a nevelés során. Eléggé stabilnak tűnik a szülőktől az unokákig tartó nevelési elv, hogy a tisztesség, a becsületesség, a hitelesség, a hit, a közösség szeretete, ezek azok az alapértékek, amiket sikerült nekünk örökölnünk és örökségül továbbadni.

0: motivációs beszédek nem minden családban hangzottak el, hogy hogyan kell ezt csinálni, édesfiam, édeslányom. Ti hogyan csináljátok, vagy hogyan csináltátok? Ti tartotok-e motivációs beszédeket a gyerekeiteknek, vagy valamiképpen máshogy igyekeztek ezeket az értékeket, a hogyan kell élnit átadni?
1: Gyuri mondta többször a közös programoknak, a közös élményeknek a fontosságát, ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk.
2: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
1: Ezt nagyon igyekszünk rendszeressé tenni, ami 5 többé-kevésbé serdülő korú gyerek mellett az egy igazi kihívás, és néha nagyon keménynek kell lenni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és hogy nagyon egyértelműen priorizáltatni kell mindenkivel azt, hogy családi program van. Néha ez inkább küzdés nekem apaként, sem mint egy, ahogy élvezem a közös együttlétet. Sokszor ennek még a feladat oldala erősebb. Ez egy hosszú távú befektetés, és egy hosszú távú példaadás. Lássák, hogy egyrészt nekünk, mint családnak jó együtt, és hogy vannak közös élményeink, másrészt pedig, hogy vigyék el ezt a mintát.
0: De ez azt jelenti akkor, hogy a fő üzenet, amit ezzel szeretnél, vagy szeretnétek mondani a gyerekeiteknek, az az, hogy nekünk, mint családnak érdemes együtt lennünk, érdemes összetartanunk, jó nekünk együtt lenni, és hogy ebből a közösségből tudunk táplálkozni. Tehát, hogy a hogyan kell élni, vagy a mi az élet értelme, arra azért ez az alapüzenet, hogy ebből a családból kiindulva, vagy ebből a biztonságból kiindulva érdemes nekiindulni az életnek.
1: Igen, azt gondolom, hogy ezek a közös programok, ezek megerősítik a összetartozásunkat, jó alapot adnak, hogy innen ki lehet lépni, vissza lehet jönni, vissza lehet hozni barátokat. Gyakran a lakásunk az egy ilyen olasz családra emlékeztet, ahol ilyen haverok jönnek, hol a cserkész csapat megbeszélése zajlik, hol éppen egy zsúrba csöppenek vele, amikor hazaérek. Igyekszünk maximálisan kitárni az ajtókon.
3: Nálunk nem volt a szavak szintjén értékrend átadás, hanem a hétköznapok megélt mintája, abban hittünk erősen, hogy az hatni fog.
2: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
3: A szüleinktől átvettük az ő értékrendjük legfontosabb elemeit, próbáltuk a gyerekeink felé hátrahagyni. A segítségünkre volt az a körülmény is, hogy mi feleségemmel, az ő szüleivel egy lakásban laktunk, tehát a gyerekeink nem csak a mi mintánkat látták, hanem a nagyszülők mintáját is, és az azzal való egyezőséget. Nem csak az ostoba szülők mondják a tutit, hanem ugyanazt látják a nagyszülőktől
0: is.
3: A jó fej nagyszülőktől is.
4: Én itt az élményeken keresztül azt hiszem azt a lehetőséget szeretném megteremteni, hogy kérdezni tudjanak, és hogy akarjanak is majd kérdezni. Ugye még kicsik, de ez a cél, hogy ennek most próbálunk megágyazni, hogy amikor nagyobbak lesznek, akkor hogy legyen bennük igény arra, hogy tőlünk megkérdezzenek dolgokat, hogy igényt tartsanak a mi véleményünkre.
2: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
4: Én nem tartok arra igényt, hogy mindent ugyanúgy csináljanak, mint én, mert ez az ő életük, de szeretném azt látni, hogy valamilyen értéket, egy értékrendet sikerült átadni. Főleg így kicsiként nagyon látom rajtuk, hogy az, hogy ők hogy vannak a világban, nekik az a szellemi, lelki és hát persze anyagi origó is, ahogy mi most élünk. És azt gondolom, még ez egy feladat, amit nyilván nem egy nagy beszédben vagy egy nagy beszélgetésben kell átadni, hanem inkább egy életvitelben, hogy ezt kontextusba tudják helyezni. Hogy előttünk az én szüleim, a nagyszüleim, a dédszüleim, és hogy az utánuk lévőknek majd ez mit jelent. És hogy ők is részesei akarnak majd lenni abban, hogy ezt az értéket, ezt az értékrendet tovább akarják adni, mert ennek van értelme. Ennek van egy megtartó ereje, és iránytőként tud szolgálni az életben.
0: Van-e igényetek arra, hogy továbbadjatok mondatot, vagy a lelkükre kössetek olyan mondatot, amelyik talán az ő számukra építő, vagy megtartó, vagy éltető lehet az életük során? Én is itt gondolkodom rajta közben, hogy mi az, amit valójában szeretnék, hogy ők biztosan tudjanak, és azt hiszem, hogy én valami olyasmit mondanék, hogy tudd azt, hogy szerethető vagy, és van, aki szeret. Erre a biztonságos, bizalmi szeretet alapra bármikor támaszkodhatsz később is. És ez nagyon messze van attól, hogy legyél tisztességes, meg becsületes, meg tartsd meg a szavad, amik szintén nagyon fontosak, de valahogy nekem most, hogyha a saját gyerekeimre gondolok, akkor ez talán még annál is egyel fontosabb. Érezd magad biztonságban, vagy tudd azt, hogy biztonságban érezheted magad akkor is, amikor nem vagyunk egészen közel egymáshoz.
3: Gyermekeink részéről szerencsére nem tapasztaltunk sosem olyan elbizonytalanodást, hogy hogyan kell élni az életet. Mi nem láttuk szükségesnek, hogy ellássuk őket valami olyan útra való, valami visszatereli őket a helyes mederbe. Talán nem is volt szükség ilyen nagy üzenet átadásra.
4: Ha én arra gondolok, hogy mit szeretnék hátrahagyni, mint szellemi örökségem, én sem feltétlenül egy mondatot. Inkább azt, hogy amikor ők is haladnak előre az életükben, mindig tudjanak hozzám visszanyúlni, akár élmény szinten is. Ilyen szempontból egy hiteles képet tudjunk feléjük tartani, ami időtálló is.
5: Nem biztos, hogy pontosan válasz a kérdésre, de bennem ami ilyen vágy van, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy a gyerekeim majd hogy fogják nevelni az ő gyerekeiket. Mert hogy ez lesz valójában egy visszajelzés arra, hogy mi az, ami megérkezett, mi az, ami utat megtaláltunk hozzájuk.

A vendégháznál mai adásában apagenerációk sorozatunkban a nagy üzenetekről beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk vendégháznál@mtva.hu.

0: Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma, amit már a kezünkben tartunk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. Mi hát a kert? Teszi fel a kérdést Hegyi Zoltán szerző, aki önmagát olyan kertembernek tartja, aki a jövőnek él. A kissé filozófikus kérdést most megpróbáljuk a gyakorlatba is átültetni Sipos József kertészmérnökkel, növényorvossal, vagy ahogy sokan ismerik, Sipos gazdával, hogy mi hát a kert. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is!
2: És még mielőtt erre válaszol, néhány gondolat jöjjön a szerzőtől, hogy ő mit szeret benne a legjobban, melyik idejét. A legegyszerűbb válasz az, hogy hát persze, amikor minden nyílik, virágzik, pompázik, és lehet legelni epret, szakítani paradicsomot és paprikát. Rozmaring és rózsa illatának édesbús felhőjében, de talán mégsem. Talán az ültetés a legszebb szakasz, mert az teremtés a jövőnek élés. Eddig az ítézet. És akkor kíváncsi lennék mindenek előtt az elején, hogy önnek melyik időszaka legkedvesebb?
3: Számomra mind a négy évszak, amely szép lassan átalakul, mindegyik kedves, de a legszebb időszak a tavasz. A tavasz, amely az új élet kezdetét jeleníti meg, hiszen a kert nem csak ugye egy hely, hanem egy örökség, egy tanítás, egy kapocs és egy fejlődésnek a lehetősége is számomra. És ha lehet egy személyes gondolattal kezdeni, akkor szeretném önt és a kedves hallgatókat kivinni Makó mellé, Földák határában. Még ma is áll a nagyszülői tanyánk, amely körül gazdálkodunk mai napig, ott van a biokertészetünk, és nagypapám mondta mindig azt, hogy kisfiam, becsüld meg a termőföldet, hiszen ez, amely éltetett, indult az életben, most is nevel, és ez lesz, amely befogad. A legszebb időszak a tavasz, hiszen akkor pezsdül meg a természet, az új élet kezdete, és akkor szinte éled minden.
2: Szegedről érkezett ide hozzánk Pestre, és a szegedi táj az mindig is egyfajta ilyen kötődés volt önnek, és hogyha belegondolunk, akkor nem sokkal arrébb a található Magyarország egykori éléskamrája, de hát most már azért mások a viszonyok, és sokszor, amikor így klímaváltozásról beszélünk, hogy egy kicsit szakmázzunk, de aztán természetesen a kert szépségeihez is visszatérünk, akkor mindig a Délalföldet hozzá föl példának. Most milyenek a körülmények ott a gazdálkodás vagy a kertészkedés körülményei?
3: A klímaváltozás, a környezetváltozás hatását a délalföldi részen nagyon érezzük. Első legfontosabb az, hogy felborultak az évszakok, illetve nagyon nagy mértékben jelentős a vízhiány. És a talajainknak a vízmegtartó képessége, kertjeinknek a vízháztartása felborult, letűnt, leszakadt a vízszint, ami azt jelenti, hogy a mélybe húzódott a víz, a felső méterekben nem található víz. Megint a nagyszülői tanyánkra szeretném hívni a figyelmet, 7 méteres ásott kút van ott, ahol a Tisza, Maros és a Kőrösök találkozása van, nincs a kútba víz. A szülői ház földeákon, szeretett szüleim házánál van 13 méter mély az ásott kút, nincsen benne víz. A legfontosabb és a nagyon fókuszba levő dolog, az pedig a vízmegőrzés és a helyes kertgazdálkodás, aminek nagyon lényeges része a víz okszerű felhasználása. A másik ilyen nagy probléma, ha mehetünk a szakmázás világába, az pedig a nagy meleg és a magas UV-sugárzás. Mind a kettő hatással van növényeink életére, legyen az dísznövény, gyümölcs vagy zöldségkultúra, növényeinket stresszbe hozza. Tehát igazából azt látom, hogy már a növényeinknél nem a kártevő, károsítók okozzák a legnagyobb problémát, hanem a környezeti stresszfaktorok, amely következtében a növények szenvednek, különböző féle válaszreakciókkal kényszerhelyzetbe kerülnek a növények. Ez látható a délalföldi részen, legyen az a hagymák világa, még Makó környéke, legyen a petrezselyem környéke, Apátfalva környéke, de legyen a burgonyák világa, Mórahalom környékét szerettem volna most megszólítani.
2: És akkor hogyan lehet így ezek után ott gazdálkodni?
3: nem adjuk fel a reményt. Gazdálkodni mindenhol lehet, az okszerűséget, a szakmaiság egyre jobban előtérbe kerül. Nekem szívügyem az ősi magyar fajták. Az ősi magyar fajtákhoz vissza kell nyúlni. Ez behozni akár a gyümölcstermesztésben, akár a bogyósok világában, de legyen az a burgonyi és más kultúrában, lásd, vöröshagymánál is, visszahozni azt az ősi genetikát, és annak azoknak igaz, hogy nem fog annyit teremni, igaz, hogy kisebb lesz a termése, de ellenállóbb, szikárabb még a környezet változásokhoz. Gondoljunk vissza a tanyánk világába, és ott van a boskobakja, a cigánymegy, a véralma, azok a fajták, amelyek bizony stabilan jelen voltak és jelen vannak a termesztésben, és ezek a növények még mindig jobban tudják tolerálni a környezeti feltételeket. Biztos, mint mindennek kell a víz, de még mindig jobban ellenálló. Másik nagyon lényeges dolog, az agrotechnika. Ha a kertjeink világában gondolkodunk, akkor nagyon fontos, hogy hányszor művelem meg a talajt, hányszor mozgatom meg a talajt, hogy őrzöm meg a nedvességet, mulcsozok-e, mély mulcsos technológiát alkalmazom, vagy magas ágyak világába megyek el, és ott próbálom a kis termesztést végezni, ez is nagyon lényeges. Másik pedig az okszerű tápanyagellátás. Mindennek az alapja a Liebig elmélet, amely kimondja, hogy a legkisebb mennyiségben levő elem szabályozza a többi elemnek a felvételét. Ezért, ha a növényeink jól vannak ellátva tápelemmel, okszerűen, és van hozzá víz, mint oldószer, és beépül ez a hatóanyag a növényszövet állományába, jobban tudja tolerálni a stressz tényezőknek a kialakulását, és még a kártevők is kevésbé tudják megtámadni.
2: Bár most úgy a Délalföldről beszéltünk, de ez most már nem csak a Délalföld problémája, hiszen jön följebb és följebb ez a száraz időszak.
3: Nagyon terjeszkedik. A klímakutatók előrejelzései alapján 2040-re egy arid sztyepp és nagyon meleg, forró nyári időszak alakul ki a Délalföldön, és ez húzódik felfele Pest megye, vármegye irányába, és most már Dunántúlon is érezhető ez a felmelegedés tendencia. Régen a Duna vonala volt a választóvonal, én most azt látom szakmailag, ha lehet így támpontot mondani, Nyíregyháza és Pécs, vagy egy picit Kaposvár vonalába húznám meg ezt az egyenest. A fenti rész még valamennyivel több csapadékot kap, de ott is már jelentkezik a vízhiány és a felmelegedés folyamata, lásd Balaton, lásd Velencei tó, de a délalföldi rész nagyalföldi területeinken bizony nagyon komoly a vízhiány a kérdése. Olyannyira, hogy már a növények, az erdei fák is mutatják a vízhiány kérdését, hiszen gondoljunk, csak elmegyek önnel most például a Kőszeg környékére, a bükkösök világa változik, a tölgyeseknek a életciklusa átrendeződik, de lent az Alföldön a nyárfák, akácosok is száradnak vissza, és bizony mutatja a természet, hogy van kihívás, át kell gondolnunk a kerti gazdálkodásunkat is, és át kell gondolnunk a nagy mezőgazdasági gazdálkodásunkat is, és a lényeges, mindannyiunknak van feladata ebbe.
2: Sokan is kérik ki a tanácsát. Tehát sok fotót láttam önnel és önről, hogy hol egy búzamezőben áll, hol egy kertészetben, hol egy kis virágágyás mellett, tehát mindegyik területnek akkor a szakértője.
3: Nagyon szeretem a hivatásomat, és ha vissza lehet nyúlni a gyökerekhez, én hálás vagyok, hogy olyan dédszüleim, nagyszüleim és szeretett szüleim voltak, vannak, akik beoltottak a természet szeretetével, a termőföld szeretetével. Nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, mindig azt mondta, hogy kisfiam, légy alázatos a Jóisten, az emberek és a termőföld iránt. És a kapott talentumokat gyűjtsd, kamatoztasd, hallgass meg, gyarapítsd és add tovább. Ez foglalkoztat engem, meghallgatni egymást, tapasztalatot gyűjteni, idősebb kertész kollégákkal leülni, kertbarátokkal leülni, és ezeket a tapasztalatokat meg átcseréljük egymással, kicseréljük, és ami nekem nagyon fontos szívügyem, az pedig a fiatalságnak az oltása, hiszen akkor még gyerekként nem értettem, lázadoztam, hogy miért kell nekem menni a hagymaföldre, földre, fűszerpaprika földre, és most, ahogy haladtam az életutamon, értettem meg a szerető szüleimnek a tanítását, hiszen a nagyszüleim, és ha vissza lehet utalni a kertgazdálkodásra, nem aranykalászos tanfolyamokra jártak, nem tanfolyamokon tanulták a tudást, hanem apáról, fióra, a kezük munkájába benne van a termőföld és a kerteknek a tudása. A tanyánk előtt ott volt a dísznövénykert, ott van a zöldséges kert, és része volt a tanyasi kultúrának ez az egész folyamat. Nagymamám már kora reggel kín volt, és végezte azt a munkát szinte magától, szinte ösztönösen hozta magával rakamazról azt az ősi tudást, amelyet szépen kialakított és bevont engem is, és így adták át ezt a tudást a családomba.
2: Ahogy így mondja, ez sokakban fölkelti, meg föl is keltette már korábban is ezt a vágyat, hogy ezt szeretnék megvalósítani. De azt gondolják-e, akiknek ez nagyon tetszik, hogy ez azért munkával is jár?
3: Igen, nagyon fontos. A kertészkedés felelősségteljes dolog. A kertészkedés kötelességtudat. A kertészkedés jelenlét és tudásbázist is jelent, és a kertészkedés, ha nem is olyan, mint az állattenyésztés, hogy az állattenyésztés ugye szinte 24 órás jelenlétet igényel, de a kertészkedés során is vannak úgynevezett ciklikus, szezonális munkák. És nem elég csak kialakítani a kis magas ágyat, beültetni a palántával a növény. Nagy dolog, mert mindenhol el szoktam mondani, hogy mindenhol lehet kertészkedni. Szokták kérdezni, nekünk csak erkélyünk van, ott is lehet kertészkedni, szoktam a gyerekeknek is mondani. De ami a nagyon fontos, amikor már megjelennek a tünetek, egy stressz helyzet, egy károsító jelenléte, egy kortani probléma, ami miatt a növény már máshogy kezd reagálni, megijednek a kedves kertbarátok, hogy jaj, hogyan tovább, mi lesz ezzel a növénnyel. Én azt szoktam javasolni, inkább kicsibe, és minél több élmény szerezzünk. Élmény alapú kertészkedés legyen. Nem baj, ha pici termés van azon a paradicsomon, de bevonni a gyermeket, örüljünk neki, próbáljunk ki technológiákat, lépéseket, gyűjtsünk tapasztalatot, inkább kicsiből induljunk, és utána szépen nagyobb lépéssel menjünk tovább.
2: De egy érdekes folyamat is, sőt változás figyelhető meg, a nagyobb kertekből a zöldséget és gyümölcsöt kezdik kiszorítani a dísznövények, míg az erkélyen a muskátlik mellett pedig megjelennek az előbb említett paradicsomok, meg szamócák.
3: Átalakul a kertészkedésünk világa. A klasszikus kiskerti, klasszikus zöldségkertes világ inkább a dísznövénykultúrába megy át, és ez valahol jó, valahol nem. Mert igazából annál biztosan jobb, mert nagyon sok fele járok az országba, és látom az elhanyagolt kerteket. Tehát itt szeretném emelni, hogy nagyon nagy feladat lenne az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak, hogy ezekbe a kertekbe életet leheljünk. Az vagy, amit megeszel. Nincs annál jobb, amit tudok, hogy én állítottam elő, vagy mi állítottuk elő. Tudjuk, hogy az a növény mit kapott. És bizony, nagyon sok fele látom, hogy gyepesítenek, különféle tuja és egyéb fafajokkal, dísznövényekkel telepítik be a kertet. Ez is szép, de nem ez lenne a jó út, hanem a változatos, színes ökoszisztéma kialakítása a kertbe. Legyen egy picit dzsumbolyos a kert, ha lehet így mondani, de minden növény hatással van egymással, mert egy csodálatos kert az egy rendszer. Rendszer, ahol van talajélet, a növények egymással segítik és kommunikálnak. Kialakul egy olyan mikroklíma a kertben, ami tényleg egy élővilág gazdagságának is segít. Betelepülnek a madarak, betelepülnek a különféle hasznos élőszervezetek, megtalálják az életfeltételüket, táplálkoznak, kialakul egy táplálkozási lánc, és megérkeznek a beporzó rovarok is. Egy gyepen ez nem alakul ki. Egy tojassoron nem alakul ki, vagy babérmes soron nem alakul ki ez a csodálatos világ, és ha még beteszem ebbe a kis kultúrába a zöldségeket, és ebből alapanyagot állítok elő a konyhára, ez a legcsodálatosabb dolog.
2: De ha már a gyepet említette, vagy a gyepesítést, ami kezdi kiszorítani ezeket a növényeket, például a térkövek is kezdi kiszorítani magát a gyepet, és ez már elvezethet amit mondott, hogy mindenen összefügg a klímaváltozáshoz is, hiszen hogyha kevesebb a zöld felület, ott kevésbé alakul ki mondjuk az az éghajlatváltozás, amire szükség lenne jó értelemben, hogy több csapadék legyen. Tehát magyarul a térkő nem vonzza oda a felhők.
3: Nagyon örülök, hogy felhozta ezt a szakmai kérdést. Látjuk, járunk sokfele, hogy mindenfele betontereket, a parkolók, a különféle helyek ki vannak vagy betonnal, vagy bitumennel öntve, vagy térkövekkel. Itt nyáron olyan szintű hőkisugárzás van, hogy 50-60 fokos hőmérséklet van. Megközelíthetetlen, még cipőben is süt a beton. Ez nem jó irány. Nagyon sokszor van lehetőségem kilenni Nyugat-Európába, Dél-Európába, és bizony egyre jobban látom azt, hogy inkább zöldítenek. Inkább megtörik ezeket a műtárgyakat, és különféle növényi szigeteket telepítenek be ide, és ha még megoszhatom önnel a másik nagyon fontos dolgot, gyűjtsük a csapadékot, gyűjtsük a vizet. Hamburgba, vagy Németországba, azokon a helyeken, ahol eleve több csapadék van, ezeken a parkolóhelyeken a víz össze van gyűjtve egy különálló tározóba, egy nagy tartályok vannak lehelyezve a talajba, és ebből a tartályból vízszegény időszakban történik az öntözés a parkolóban levő növények irányába. Tehát ez egy csodálatos folyamat. Ezt szorgalmazom, bármerre járok az országba, hogy kicsiben is el kell kezdeni. A kertjeinket ne betonozzuk ki, meg térkövezzük, hanem inkább ide füvesítsünk, vagy zöld növényi részt telepítsünk annak érdekében, hogy úgy, ahogy ön is említette, egy teljesen más mikroklíma alakuljon ki, és ne zárjuk le a talajt ezzel a műtárgyal a természetes légmozgással, vagy a levegővel, vagy érintkezve, vagy a napsugárzással. A másik, ami lényeges, hogy ezeken a műtárgyakon ugye egy sivár élet alakul ki, mert szinte elég minden, és mellette levő hely irányába is olyan hőkisugárzás van, hogy a környéken felborul az élővilágnak a rendje.
2: Hát akkor ezzel a kérdéssel hogy állunk, hogy esővízgyűjtés? Tehát fölismertük azt, hogy ez mennyire fontos?
3: Egyre több felé járok, és látom, hogy akár önkormányzati szinten iskolák, akár egy közösségi kertek, lakóparkok összefognak, és bizony a tetőről és egyéb helyekről összegyűjtik az esővizet, tározókat tesznek ki, köbös tartályokat, speciális víztározókat, hordókat, annak érdekében, amikor van eső, folyjon bele. Takarjuk le szúnyoghálóval, nem fog belemenni a szúnyog, és ebből a vízből előmelegített, kiváló lágy vízzel történő öntözés nagyon fontos. Igen, látom, iskolaudvarokban is látom már, szép lassan a közösségek, vagyis az egyének is felismerik és próbálnak tenni ennek érdekében.
2: És ami fontos, mert hogy itt idéztem a Mandiner cikkét, a bevezetőt, hogy idézem akkor az ön oldalán található bevezetőt is, amiben azt írja, azzal köszönti az olvasókat, hogy egészségünkhöz azzal is hozzájárulhatunk, hogy tisztában vagyunk azzal, mit eszünk meg. Sajnos egyre több a környezetünkben lévő allergiás és súlyos betegségben szenvedő ember. Ez a jelenséghez nagy mértékben hozzájárulhatnak az élelmiszereinkben előforduló adalékanyagok, színezékek, további vegyszermaradványok is. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk. Ezt a saját környezetében, mint ökológiai gazdálkodó hogyan tudja megvalósítani, és mivel nagy a követő tábora, mennyire hullik ez olyan talajra, hogy ezt mások is meg tudják ezt oldani.
3: A kertkultúra az egészséges táplálkozás kultúráját is jelenti, és a szakmai munkám küldetésemnek célja az, hogy a termőföldtől az asztalig szakmai tanácsadással próbálom segíteni, és törekszem segíteni a hozzám forduló fiatal, vagy még fiatalabb kertészeket. Olyan szakmai praktikákkal próbálom átbeszélni velük, jelen lenni, kint lenni, követni, megfigyelni, amivel az a cél, hogy csökkentsük a kémiai terhelésnek a jelenlétét az adott kis gazdálkodásban. Hiszen van biogazdálkodás, mint egyik irány, van konvencionális gazdálkodás, de mind a kettőnél az a cél, hogy csökkentsük a kémiai anyagoknak a jelenlétét. Nagyon komoly emésztőszervi problémák vannak, vannak. Én magam is megéltem sajnos emésztőszervi problémáknak a küzdelmét. A saját sorsomon keresztül is látom azt, hogy mennyire fontos, hogy milyen alapanyagokat fogyasztunk el. Hol termeljük azt az alapanyagot? Milyen a talajélet? Mert tessék elhinni, mindennek az alapja az egészséges talaj. Nem a kultúra az elsődleges dolog, amit termelünk rajta, hanem az adott termőföldem milyen egészségi állapotban van. Betegek nagyon sok helyen a talajaink, betegek. Mindenhol lehet gazdálkodni, termelni, gondoljunk a tokai tufákra, vagy a badacsonyira, vagy a homokra, vagy egy más talajtípusra, hanem fel kell töltenünk szerves anyaggal, ha van élővilág, szerves anyag, akkor van élet. És ez az élet áttevődik a növénybe, mert a növénynek a gyökere a szája, és a talajból vonja ki azokat az értékes ásványi anyagokat, ami megjelenik a növényben, majd a termésben. Nem hiába, a termőföld íze megjelenik a szőlőben, megjelenik a borban. Ugyanúgy igaz, nincs annál jobb, mint a termőföldön termelt paradicsomnál, amely hazai termőföldön a kiskertünk világába, és a nap melege érleli meg ezt a csodálatos termést.
2: Mindenképpen beszéljünk, mert nagyon elszaradt az idő, jó társaságban ez már csak így van, szűk, bő két percünk még maradt, hogy sűrűn fogadjuk itt önt, mert hogy testvér intézményünkben, a Duna Televízióban is tanácsokat ad, milyen időközönként, és hogy jött ez a kapcsolat?
3: Szeretném még, ha megengedi, egy másik testvérintézményt is megemlíteni, a Dankó Rádiót, mert a Dankó Rádióba, ha mehetek innen sorba, megtisztelő felkérésért, hogy kedd és csütörtök reggel Hajdú Tibor műsorvezető úrral szakmai beszélgetéseket folytatunk, mindig aktuális kérdésekre próbálunk választani, nagyon értékes a Dankó Rádió világa, a nagyon sok kérdést kapunk a kedves hallgatóktól, észrevételeket is, ezekre próbálunk aktuálisan válaszolni. A Duna Televízió megtisztelő felkérése valamikor még egy másfél évvel kezdődött, amikor a Családbarát, Családkör, Családi Kör című műsorra szakértőként kezdtek elhívni, és mindig aktuális dolgokat szemléltetve hozom. Vallom azt, tessék elképzelni, hogy nem csak elég elmondani, hanem látni, megfogni, megkóstolni, tapasztalatot gyűjteni. És ez két hetente jelennek meg a televíziónak a műsorában, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, mert egy szuper csapattal dolgozunk együtt. Utána a vezetők átgondolták a dolgot, a kertnek a fontossága egyre több embert érdekel, nem volt ilyen koncepció másik a műsorstruktúrában, és elindult a Sípos Gazda Házhoz Megy című kis műsor, amikor meglátogattam emberkéket, embereket, ismert embereket, és a kert világátban próbáltam nekik segíteni. Most pedig a Kiskertem sorozat ért véget a nyári szezonnak a végére, kezdetére. Novodoszki Éva kedves műsorvezetővel a kezdetektől kezdve egy szép kertet építettünk fel.
2: Hát ezek után már csak az maradna kérdés, csak egy-két mondatba válaszolni, hogy van idő kertészkedni ezek után?
3: Van, és kell is. Nagyon fontos, mert a kert egy nyugalmat, egy teljesen más világot ad számomra.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Sipos József kertészmérnöknek, vagy ahogy mindenki ismeri, Sipos Gazdának, és aki kíváncsi, hogy mi tehát a kert, az olvass el holnap a Mandénerben Hegyi Zoltán írását, mi pedig erről beszélgettünk szakértőkkel. Köszönöm még egyszer.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek 3 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, miután a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell, hogy az ország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A honvédség 77 turnusban 3012 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. A résztvevők megismerkedhetnek a katonai élettel, valamint elsajátíthatják az alapvető önvédelmi fogásokat. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum között. Sport. Bemutatkozott Cristiano Ronaldo és a 23. labdarúgó világbajnokságon a K csoportnyitó mérkőzésén, ahol Portugália 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal. Az eljelű négyesben Anglia-Horvátország 4-2. A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, enszortan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután általában 27 és 20. 32 fok között alakulnak a csúcsértékek. 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: A kortárs magyar irodalom megkerülhetetlen figurája, rendkívül sikeres és termékeny író, több mint 3 tucat könyve jelent meg, köztük 1000 oldalas verses kötettel, és ez nem is a teljes életmű, csak a 2017-ig írott versek. Kik vagytok ti? Teszi fel a kérdést az irodalom történeti munkájában, és Géza gyerek című drámája, akárcsak a többi színpadi műve, népszerű és sokat játszott darabok, mert valami nagyon fontosat tudnak elmondani a világról, gördülékeny, friss nyelven, és telve mélységesen mély szeretettel és jósággal. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Hály János, író, költő, drámaíró, festő és illusztrátor, aki sok könyvének a borítóját maga tervezte, és akit idén Magyarország babérkoszorújával tüntettek ki. Nézzék el nekünk, hogy tegeződni fogunk, és először persze a 40 év című gyűjteményes verses kötetről, tudják, arról a bizonyos 1000 oldalasról beszélgetünk.
3: Egyrésztről a mennyiség az nem jelent semmit, mert vannak különben nagy életművek, mint az Adié, ahol nagyon kevés százalékú a fantasztikus vers, de az a kevés százalék is fenntartja Adinak a státuszát a magyar irodalomban. Aztán vannak olyan életművek, mint a Petőfi, ami 6-7 évig tartott, és mégis háromszor akkorák, mint a Pilinszky életmű. Szóval ez embere válogatja, hogy ki hogyan dolgozik. 2017-ig 40 évnyi vers termésének az anyagát foglalja össze. Volt egy olyan szándékom, hogy még életemben összerakni azt, amik vannak, mert nem minden került be a kötetekbe. Nagyon hanyag vagyok az ilyen adminisztrációban, tehát el is felejtem, hogy mit írtam meg, és akkor úgy gondoltam, hogy összeszedem, és azt a látszatot keltem, mintha ez egy posztumusz kötet lenne. Tehát ez úgy van megcsinálva, mint egy posztumusz kötet. Vannak benne zsengék, vannak benne alkalmi versek, vannak kötetből kimaradt versek. Kicsit olyan azért ez a könyv, hogy aki közelebb áll hozzám, pontosan tudják, hogy addig ment a gyűjtögetés, amíg bele nem untam, és akkor a többit hagytam a francba.
2: Volt olyan, amit nem akartál, vagy amit kihagytál, vagy amit már nem szeretsz, vagy ami már nagyon nem a tiéd,
3: Ez nem egy válogatott kötet, tehát benne maradt minden, és nem akartam utólag elbírálni, hogy ez oké, ez meg nem oké. Azzal sem értek egyet, amit mondjuk a Szabó Lőrinc csinálta, hogy a korai verses köteteit átírta, mert persze az ember évtizedes gyakorlat után másképp nyúl a vershez, de hogy tudnék én ahhoz a költeményhez hozzányúlni, amit 16 éves koromban írtam 60 éves koromban. Egyszerűen azt sem tudom, hogy miről szól, mit gondolt az a költemény, és az, hogy ügyesebben meg tudom csinálni formailag, vagy nem tudom, szókészletében. Ez azt jelenti, hogy én tulajdonképpen el akarom törölni az én 16 éves valómat, holott a 16 éves korában az ember azt úgy látta. Tehát én nem nyúltam bele semmibe sem. Volt, ami nem tetszett, nem is kevés.
2: Mi kell ahhoz, hogy a mostani énednek ne tessen valami? Mert ugye ez a 16 éves kor, ez láthatólag. Mert ugye mindig azt szoktad mondani, hogy meglegyen a dolognak a maga igazsága. Szóval, hogy akkor annak a 16 éves korinak megvolt a maga igazság, de mi az, amit nem szeretsz már?
3: Nem az, amit 16 éves koromban írtam, azok tök rendben vannak, meg az első kötetem is nagyjából rendben van. Valahol ugye a harmadik, negyedik kötetnél pont a Marlon és Marion című könyv, ami nagyon sok mindent tartalmaz abból, amit én később megvalósítottam, szellemileg is és stilisztikailag is. Ez egy olyan kötet, amiben vannak versek és vannak prózák is, és vannak versprózák is, és vannak rajzok is, és van egy történetelmesélés is benne. Nagyjából ez a 93-as kötet tulajdonképpen csírájában mindent tartalmaz, amit én később jobban és bőségesebben kifejtettem poétikailag és szellemileg is. El voltam ájulva ettől a könyvtől, hogy ez milyen klassz, amikor írtam, és most utólag nézve mégsem tudom annyira megszeretni, mégis úgy érzem, hogy egy csomó olyan, nem tudom, olyan külső gondolkodás van, vagy ideológia van ráerőltetve a szövegekre, ami nem tesz neki jót. Nyilván az a cél, hogy érzelmileg tudja a szöveghez kapcsolódni. Nagyjából úgy néz ki ez a dolog, hogy a saját életünk azért érdekes, mert mi éljük, nem azért, mert különleges dolgok történnek benne, nem is szeretnénk, ha különleges dolgok történnének benne, azért különleges, mert intim viszonyban vagyunk vele.

0: kialakul egyfajta érzelmi érintettség, amely érintettség megkönnyíti azt, hogy a könyvnek minden részét be tud fogadni. És a flexibilitása az olvasónak az pedig az, hogyha megtalálod a számodra fontos igazságot, akkor mindegy neked, hogy ez Helsingörbe játszódik egy királyi várban, ahol te nem éltél, és nem is fogsz élni, vagy Fekete Afrikába játszódik egy törzsnél, vagy keleten egy japán társadalomba. Tehát, hogy mindegy, hogy milyen reália közegben szólal meg, hogyha az hozzá tud szólni, akkor te ezt a reália közeget 5 perc alatt megtanulod.
1: Te vagy ennyire tudatos, amikor írsz?
0: Nem, én egyáltalán nem vagyok tudatos, tehát, hogy de így utólagosan szeretek okoskodni arról, amit írtam, és mintha elég sokat járok író-olvasó találkozóra, megtanultam, hogy mit mondjak a könyveimről, kitalálok dolgokat, de amúgy én egy ösztönös író vagyok. Nem vagyok idióta, tehát gondolkodom, tehát az ösztönös az nem azt jelenti,
1: körülbelül nem olvasnánk.
0: Ja, tehát az ösztönösség nem azt jelenti, hogy az agyam nem működik, hanem azt jelenti, hogy nem tudok rációból kikeverni témákat, műveket. Várom azt, hogy az én agyam kitermelje azt az újabb témát, amit meg akarok írni, amiről előre nem tudom, hogy milyen lesz. Fogalmam sem volt, hogy amikor a Boldog-boldogtalant írtam, hogy az egy olyan könyv lesz, amiben mint a stafétát úgy adja át egyik történet a másik történetnek a folytatás lehetőségét. Tehát, hogy történetről történetre fogunk bukdácsolni, és nem lesz egy centrális története. Fogalmam sem volt, hogy ez így fog alakulni. Egyszerűen alakult bennem a történet, és arra reflektáltam.
1: Ehhez keresünk valami zenét?
0: Hát talán legyen egy Balaton szám, a tudja jól a kínai kormány például.
1: De ezzel mikor találkoztál? 80-as évek?
0: Hát talán 82-ben mondjuk.
1: Van hozzá emléked?
0: Kicsit talán az az emlékem, és egyáltalán a Víg Mihálynak a művészetében, hogyha már így az ösztönösséget érintettük, hogy van egy ilyen ösztönösen ráérez valamire, amit nem tudsz ilyen racionálisan kivakarni, hogy most mi is a jelentése ennek a szövegnek, és hogy nagyon mélyen van egy ilyen eredendő erős hangulata annak, amit csinál, és persze abszolút bakulátlan szerintem, és az nagyon fontos számomra.

0: azt mondtad, hogy eredendő erős hangulat. A te műveidben szerintem ez az a Vámos Mikolai gyerekkor.
1: Hát nyilván az ember több irányból szedheti össze, hogy miről írt. Hát az alapvetés az mégiscsak az, hogy te mit éltél át. Vagy a saját életeden keresztül, vagy mások történetén és mások példáján keresztül. És ez nagy vonalakban a gyerekkoromnak, ami egy Vámos Mikolai térben zajlott, és aztán a felnőtt korom, ami egy átlagos, nem tudom, budapesti értelmiségi létet jelent, tehát hol ebben, hol abban utazom, ezeket tudom használni. Mikor a Napra jutni novelláit írtam meg, ami egy kisgyerekkor történetet épít föl, és akkor szándékosan azt akartam, hogy valamilyen módon újra értelmezzem a Vámos Mikolai gyerekkoromat, és akkor arra jöttem rá, hogy nagyon kevés dologra emlékszem, és amire emlékszem, az sem a saját emlékeim, csak az anyám elmondására, meg történetmesélésére emlékszem, úgyhogy újra kellett építeni azt az egészet saját fejből. Érdekes, hogy a drámák, amik vidéki közegbe zajlanak, ott az ottani karaktereknek a nevei, azok valós Vámos Mikolai embereknek a nevei, de nem ők vannak a karakter mögött, mint akik voltak a valóságban.

0: műalkotás, vagy az irodalmi mű az egy teremtett világ, nem a valóság tükröződése. Létrejön az én tapasztalati anyagomból, természetesen ilyen módon köthető a valósághoz, és belép az olvasó a saját tapasztalati csomagjával, és az a két tapasztalati csomag egymásra kell, hogy találjon ahhoz, hogy működőképes legyen a mű. Tehát maguk az elnevezések is hozzák azt, hogy milyen karaktereket lehet mögé építeni. Aki író akar lenni, nem gondolom, hogy pokolra kell annak menni, de az biztos, hogy nagyon elhivatottan kell tolni azt a szekeret, ami az írásról szól.
1: Ezen egyetértünk, egy dolog alól csúszták, hogy elmesélt, hogy milyen kisfiú voltál, Szőke Cuki.
0: Aranyos kisfiú voltam, igen. De a bátyám szerint biztos egy kis szemétláda voltam.
1: Ja, de aki az a fajta öcsi voltál, aki ment árulkodni.
0: Hát ha nem is mondtam el, de a bátyám 4 évvel idősebb, mint én, tehát a felelősséget neki kellett viselnie miattam. És nem akartam bajba juttatni a bátyámat, csak vártam az óviba, hogy elvisz haza, nem jött értem, elmentem és eltűntem, és akkor ez ilyen kellemetlen volt, mert én nem csináltam semmit, csak elmentem a patakpartra, és ott leültem, és néztem a vizet. Sajnos ez a elbambulás, ez nagyon jellemző volt már gyerekkoromban, és így az apám feltételezte is, hogy nem vagyok teljesen komplett, mert képes voltam órákat.
1: Akkor gondolkodtam.
0: Hát igen, gondolkodtam és álmodoztam, és képes voltam az ablak előtt is ülni, és csak úgy nézni, ahogy az ablak előtt fújja a szél a faleveleket. Szóval a bátyám sokat szívott miattam, de végül is ő elég gyorsan elkerült Vámos Mikoláról, mert ő ugye mikor 14 éves lett, akkor én még csak 10 voltam, és tulajdonképpen arra az időszakra, amire visszatudok emlékezni, ő már nem volt otthon. Egy furcsa helyzet volt, hogy kvázi majd, hogy nem egyedülálló gyerek voltam, hiszen az akkori kollégiumi világban a gyerekeknek nem minden héten jártak haza a gyerekek, hanem havonta egyszer mondjuk. Tehát gyakorlatilag az volt, mintha nem lett volna bátyám.
1: 2-1-ke volt otthon.
0: Ja, valahogy úgy.
1: Akkor valami zenére ez az álmodozáshoz.
0: Mondjuk legyen a kis Páltól a Nem én vagyok a nagymamád, például ez egy ilyen, de ha gondolok rád, megállok. A Kispált, meg persze a Lovasit, azt abszolút egy csúcs teljesítménynek tartom a magyar popzene világába, és az egyetlen olyan zenekarnak, ami annak ellenére, hogy persze egy időben megszűnt, most újra alakult, de mégiscsak teljes pályát tudott lefutni, vagy kifutni. Tehát az, amit a Kispál meg tudott valósítani, azt nagyon kevesen tudták megvalósítani, úgyhogy számomra ő egy ilyen minta dolog, de én a Kis Csillagot is szeretem.

0: Ennek a számnak az volt a címe, hogy nem én vagyok a nagymamád, de te nagymamád milyen volt?
1: Ugye kettő is volt belőle, mind a kettő, nagyanyámból és nagyapámból is. Mi az anyai nagyszüleimmel laktunk egy háztartásba. Akikkel együtt él az ember, azok nagyon közvetlen élményt jelentenek. Nagyapám az egy ilyen mintaszerű, őt rettetesen megszívatta a háború is, aztán a kommunista fordulat is, és valahogy ezt kialakította benne, hogy ezt ő nem fájdalmasan fogta föl, hanem egyfajta ilyen jókedvel, és mikor megkérdezték tőle, hogy milyen öregnek lenni, és akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen jó, mert van családom, hiszek Istenbe, és tudok pisilni.
0: Nagy dolog egy idő.
1: Tehát ő ilyen volt, nagy történetmesélő volt, iszonyatosan jól tudott történetet mondani. Nem volt sok története, 6-8 történetet forgatott állandóan, abból egyet én is megírtam, a Gróf Arzénovics Milutinét, de minden történetnek volt 5-6 változata, attól függően, hogy kik előtt mondja el.
0: Mert a te könyvében nincs mindennek 5-6 változata.
1: Az életnek van 5-6 változata, de csak egy valósul meg. Tényleg nagyon, nagyon jó lelkű ember volt, és nagyon lehetett szeretni. A nagymamám, hát ő rettetesen ironikus volt, időnként gúnyos, nagyon-nagyon okos volt, iszonyú gyorsan pörgött az agya, és hát volt egy kis lenézés benne a többiekkel szemben, mert hogy zongorázni lehetett volna a különbséget, igen. És mert nagyon öreg volt akkor, és még a gyerekeim ott ültek mellette, nézték a tévét, és a nagymamám kommentálta a reklámokat, és írták le a nagymama aranyköpéseit, ahogy osztja az észt. Úgyhogy ő ilyen volt. Hát az apai nagyszüleim azok másmilyen, ott nem alakult ki közvetlen kapcsolat. Eleve különbség volt a szüleim között, mert ugye az anyáim még földművesek voltak, az apám még iparosok, ami azt jelenti, hogy mind a kettő szegény volt, de az iparosok azok beképzeltek voltak, és lenézték a parasztokat, és az apámat is lenézték azért, mert hogy ő lefelé házasodott, mert egy parasztlányt vett el feleségül. Hát vannak ilyen társadalmi harcok még ezen a szinten is. Az apai nagypapám az alkoholista volt, és nagyon gyűlölte, elvették a műhelyét.
0: Mondjuk én megértem, hogy ez tönkretette az embereket.
1: Hát igen. De azért általában némiképp azért úgy látom, hogy az alkoholizmusok 90%-ában csak a magyarázat van keresve, és akkor mindig van, találunk valamit. A nagyapám azzal flexelt, hogy ugye elvették a komcsik a műhelyét, és ezért bekényszerült egy gyárba asztalosként. Ráadásul nem is otthon, hanem Szentendrére kellett járnia, ami azt jelentette, hogy ott lakott egy hétig, és csak hétvégén tudott hazamenni, ugye szombat-vasárnapra. Szóval biztos, hogy nehéz volt neki ezt az egészet így végigcsinálni, de azért nagyon nehéz ember volt, és apám retteltesen haragudott rá, és mindig attól lehetett félni, hogy apám egyszer, amikor nagyanyám sírva rohan, hogy bántja a nagyapám, akkor oda megy és megöli, és az egész család attól rettegett, hogy az apám, aki egyébként egy ilyen fura típusú ember volt, hogy elég zárkózott volt, és nem nagyon mutatta az indulatait, inkább csak azt lehetett látni, hogy vagy hallgat, vagy jókedvű, általában között ilyen, mondhatni, ez egy ilyen bipoláris jellegű probléma volt nála, de a nagyapám az úgy ki tudta hozni a sodrából, hogy úgy kellett néha lefogni, hogy megy és megöli az öreget, mert annyira fájt neki az, hogy bántják az anyukáját nyilván.
0: Ilyen emlékek két módon tudnak működni, vagy úgy, hogy kinyitnak valamit az emberben, mert azért te ehhez hasonló karaktereket elég jól mozgatsz a darabjaidban, vagy bezár valamit az emberbe, és nem akar rá gondolni. Neked ezek hogy működtek?
1: Az irodalmi mű létrehozásakor mindent fel kell használnod, ami a fejedben van, és nem lehet leviselkedni egy tulajdonságot. Tehát, hogyha te egy emberhez nyúlsz, ha mondjuk az egy arrogáns, vagy egy családon belül divatos szavak, ezek a mérgező, meg toxikus viselkedés van, akkor te nem tudod azt megtenni, hogy csak félgőzzel nyúlsz ezekhez a figurákhoz. Teked a te általad belátható maximális mélységet fel kell bányászni. Az van, hogy neked meg kell értened azt az embert, akiről írsz. Akit nem értesz meg, arról ne írj. Ja, és azt gondolom, hogy az, hogy az ember jó szándékkal közeledik a világhoz, az nem egyszerűen egy par excellence jóság, hanem egyszerűen az érdeked is az, hogy így közeledj. Egyrészt a jó indulatú embereket sokkal több pozitív visszajelzés éri, másrészt a jó indulattal való közeledés sokkal jobban helyet tud neked biztosítani a közösségbe, és mi közösségben élő emberek vagyunk, nem tudunk közösségen kívül élni. Ki akar akolon kívülre kerülni? Mindenki azt szeretné, hogyha benn lenne egy meleg közösségbe. Ez az egyik ilyen alaptraumája az emberi létezésnek, hogy be akarok lépni a többiek közé, de attól félek, hogy az emberi közösség, mint egy dzsungel felzabál engem, és nem leszek már én. Ha viszont el akarok szakadni, akkor meg kivetnek magukból, akkor meg egyedül maradok. Ez egy alapszorongás az emberi létezésnek, úgyhogy ez egy nehezen feloldható kérdés.
0: Csak attól függ, milyen a környezet, akkor megint kellene egy szene nekünk.
1: Oké, akkor most én egy évet fogok mondani, méghozzá From Her to Eternity című számot, ha jól emlékszem, 83-ból ez a korai Nick Cave-nek egy ilyen vad dala, ami még...
0: De Nick Cave az egy nagyon különleges karakter.
1: Hát igen, ez egy ilyen... Emlékszem, még én nem hallottam akkor élőben, és akkor egy könnyű zenével foglalkozó barátom, aki járta a világot már akkor a 80-as évek elején, és ment ilyen különböző ilyen alternatív koncertekre, és akkor meg is kérdeztem, hogy milyen az, amikor a Nick Cave föllép. Mert hogy ezek olyanok voltak, hogy egész nap valami punk, vagy valami hasonló ment, mit tudom, Berlinbe, és akkor mondja, hogy amikor ő a színpadra lép, akkor megfagy a levegő. Olyan erős a kisugárzása, tényleg nagy iszonyatos erő jön le a színpadról. Az is egy érdekes dolog, hogy ő szerintem nagyon-nagyon ügyesen, nagyon jól alakította a művészi pályáját a korai vad korszakhoz, ahol tényleg remek művek, ez is például ez a szám is egy remek mű, és ahogy eljutott ezekhez a balladisztikusabb megszólalásokhoz, úgyhogy nagyon szeretem és nagyon jó alkotónak tartom. Nyilvánvaló, hogy akik popzenét hallgatnak, azok pontosan tudják azért, hogy van, hogy olyan, hogy ez is egy művészeti ág, aminek ugyanúgy vannak magas szintű teljesítményei, és ugyanúgy vannak proli teljesítményei. Tehát, hogy ahogyan az irodalomban is vannak olyan szövegek, amik megvannak csinálva, szórakoztató céllal, vagy siker céljával, vagy mit tudom, micsoda, és azok körülbelül olyanok, mint a rossz tánczene. Úgyhogy megvan csinálva, van dallama, van szövege, ha épp olyan hangulatban van, hogy akkor el is dugdolhatod, és vannak azok, ahová mondjuk a Nick Cave csatlakozik, meg még sokan mások persze.

0: Azt muszáj elmondanod, hogy hogy tud az ember annyira termékeny író lenni, mint te, szóval ez fizikailag hogy megy?
1: Én szeretek írni. Ahogy öregszel, úgy kell preferenciákat megnevezni, mit csinálsz az életedben, mert öregedvén egyre kevesebb fér bele a kalapba.
0: Igen, te férfi vagy, te nem neveltél gyerekeket?
1: De neveltem gyerekeket.
0: De a gyerekek nem vitték el az idődet, mint a nőknek?
1: De akkor is sokkal többet tudtam. Te lefektettük a gyerekeket, és akkor én még tudtam fennlenni, és még tudtam csinálni valamit. Én normális apa voltam, tehát hogy nem úgy, hogy a nő neveli a gyereket, én meg mit tudom. Én vagyok a művész, nem voltam művész, és a gyerekeimnek most sem vagyok művész, hanem az apukájuk vagyok. Én nem járok társaságba gyakorlatilag egyáltalán.
0: Már nem.
1: Hát régen sem annyira jártam, persze voltak barátaim, meg mit tudom, most szinte egyáltalán nem tudok járni, egyrészt rengeteget járok író-olvasó találkozóra, ami eléggé kimerít, mert mondjuk Nyíregyháza-Budapest relációból lenyomni egy ilyen beszélgetést azért az nem annyira...
0: Mit csinálsz útközben? Zenét hallgatsz, vagy hangos könyvet?
1: Hát hangos könyvet podcastot. Nem szoktam, podcastot szoktam hallgatni, meg valamit angolul, amit megértek, úgyhogy én régen rengeteg zenét hallgattam autóba, most kevésbé, mert egyszerűen gondolkodni akarok, és megzavar a zene.
0: A karakterei dolgoznak a fejedbe? Akik meg akarnak születni, vagy akik már megvannak, és akkor át akarják magukat írni?
1: Nagy általánosságban nem ennyire konkrét dolgok forognak a fejembe. Jönnek, mennek a gondolatok, cikáznak, és akkor így, ahogy pörög, ez mit tudom én, mint egy ilyen vetítő, ami folyamatosan be lenne kapcsolva, amiben képek villanak, gondolatok, szavak, mondatok, és akkor így megáll a gép, és akkor azt mondja, hoppá, itt van egy, most például egy ilyen címmel írtam a novellát, az a cím, hogy nem, és valaki elmesélt egy történetet, mindegy, ahol egy pár, egy házas pár hogyan jutott el oda, hogy nem akartak gyereket, majd egy bizonyos idő után a feleség rájött arra, hogy ő nem sokáig nem akarhat, mert onnéttól már nem is lehet, viszont a pasiának, vagy férjének viszont bármikor lehet. Nem ugyanabban a csónakban eveznek valójában. És erre rájönni, ez nem olyan egyszerű, hiszen szeretik egymást. Szóval...
0: Meg milyen jó, hogy ezt most nem tudod. A te gyerekeid, ők megérkeztek az életetekbe, vagy ők nagyon ki voltak találva, hogy akkor most jöjjenek, így jöjjenek?
1: Az én házasságom az egy gimnáziumi szerelemből indult, és már amikor elvégeztük az egyetemet, akkor már mi együtt laktunk, de aztán utána meg is házasodtunk.
0: Ez volt az életrendje?
1: Igen, tehát itt vagyunk egymásnak, akkor most miért ne legyenek gyerekeink? Mm. Jó dolog szülőnek lenni.
0: Három van neked?
1: Igen, igen.
0: És mikor rajzolsz? Szóval mi van akkor, amikor rajzként akar kijönni az, amit el akarsz mondani?
1: Hát azt általában este szoktam, vagy ilyen késő délután, mert az nem kell agy.
0: Nem már.
1: Kevés kell. Rajzolásnál sokkal inkább képekbe gondolkodom. Képekben és képi történetekben.
0: Tehát az írásaidban is.
1: Igen, csak ott fogalmi dolgokat kell használni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bármennyire is próbál az ember plasztikusan írni, és másképp nem is érdemes, tehát bármennyire is úgy érzed, hogy minden érzékszervedre kell, hogy hasson az a szöveg. De mégiscsak fogalmi térben vagyok. Bármit is csinálsz, fogalmi térben vagy. A zenemű az, ami a legmagasabb szinten van szerintem az abstrakcióban, mert ott egyáltalán nem kell fogalmakkal bánnod, de a kettő között ott van valahol a festészet, ahol formák vannak, és sokkal inkább elnagyolt fogalmak.
0: Körülöttünk nem is tudom hány kép, de rengeteg.
1: Ja, de ezeket nem én festettem, de nekem is rengeteg.
0: Nézegeted őket?
1: Szoktam, igen. Szoktam nézegetni, most már túl sok van, úgyhogy már valamit kell csinálnom, hogy valahogy megrendezem.
0: Nekem ez tetszik, hát olyan, mint egy wunderkammer, hogy mindenféle van.
1: Klasszikus művészek nem élvonalbeli munkái vannak, mert részkarcok, egy-két festmény azért van, és de ezek nagyon jó minőségű alkotók, nagyon sok szőnyim van egyébként, szőnyi részkarc. Én szeretem, hogyha ezek az érintések közel vannak hozzám. Egyszerűen van egy olyan evidens igazságkeresés, ami jó, ha körülvesz téged.
0: Te is klasszicizálódni fogsz, erre szoktál gondolni, mint a irodalmi hősök, akikről írtál, hogy akkor mi lesz?
1: Remélem, mert csak halálom után fogok klasszicizálódni.
0: Akkor most keresek egy olyan szép zenét, amire el tudok búcsúzni.
1: Legyen egy illésszám. A Fáj minden csók, ez a 66-os Táncdal Fesztiválnak a száma volt. Nekem akkor, amikor ezt hallottam, mert ezt láttam már a tévében, nekem korszerű apukám volt, és volt tévénk. Amikor azt láttam, hogy lehet így a világról beszélni, ahogy ez a dal szól, ahogy addig semmit nem hallottam, mert nem nagyon hallottam már most mikorán igazán jó zenéket, akkor úgy éreztem, hogy minden megfordul bennem. Egyszerűen teljesen más világ jelent meg a szemem előtt, ami felé nekem mennem kell, és ebben nagyon erősen benne volt az iszonyú szenvedélyesség, az érzelmi erőknek a felszabadítása, hatalmas szabadságvágy, és a világ megismerésének gigantikus vágya. Újra.

0: vendégem H. János, József Attila díjas író, költő, illusztrátor volt, akit idén Magyarország babérkoszorújával tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mari Andra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. 5.

0: Miért?
1: Kobrák atya! Éhé! Kobrák atya!
2: Kiszólít.
1: Én Maugli.
0: Visszahoztam. Visszahoztam, amit elvittem tőled.
2: Hogy lehet az, hogy te még élsz?
0: Szerezz egy fiatal és érett társat a népedből, aki segítse neked őrizni a királykincsét, nehogy valaki élő ember kikerüljön innét.
2: Hogy lehet az, hogy te még élsz?
0: Abikára mondom, amely megváltott, nem tudom. Ez a Holmi 6-szor gyilkolt egyetlen éjszakán. Ne engedd ki többé.
3: Tetszett a történet, Szioni farkasok?
4: Ezt nem a dzsungel ura csinálta.
3: A törvény régtől fogva való, azt nem ő teremtette. Ő engedelmeskedett neki. Csak hogy Maugli két törvény közt vergődött, mint a verembe ejtett farkas. Mit tudhatjátok, Aszti? Az emberek szokásait megutálta. A dzsungel törvényeinek engedelmeskedett. Elege volt az öldöklésből, a harcot mégsem kerülhette el. Ez volt a legvéresebb háború, amit a Szioni völgy népei valaha megéltek. Akel a foltos bundája fehér volt már akkor, mint a tej. Bordái kilátszottak, és Maugli vadászott helyette. De a fiatal farkasok, apáitok és nagyapáitok, a szétszóródott Szioni csapat gyermekei szaporodtak, gyarapodtak, és amikor számuk már újra egy falkányira növekedett, Akela azt mondta nekik: gyűjjenek össze, tartsák meg a törvényt. Fáó lett akkor a vezér, és a csillagos ég alatt újra felhangzottak a régi kiáltások és a régi énekek. Jó vadászat és édes álom napjai jöttek. Tartott, amíg tartott. Tartott, amíg egy éjjelen borzalmas kiáltás nem száguldott végig a dzsungelen. Maugli akkor rohanni kezdett a gyűlés sziklája felé, és odaügettek a többi farkasok is mind. Mi költözik? Kérdezték egymástól, mert az egész dzsungel ezt szokta kérdezni, ha ezt az üvöltést meghallják. Fáradt lábok lépéseit hallották a sziklákon, aztán egy görhes farkas, oldalán véres csíkok, lábai szétmarva, száján hab keveredett, zuhant a körbe, és elnyúlt a szikla alatt.
5: Jó vadászatot! Ki csapatába való vagy?
6: Jó vadászatot! Von Tolla vagyok, a kívülálló.
7: Akela vagyok, a Szioni csapat öregje. Mi költözik, magános farkas?
6: A Dol, a dekáni Dol, a vörös kutya. Azt hazudja, hogy a dekány már üres. Máshol kell zsákmányulnia. Utolsó újholdkor öten voltunk még a párommal és a három kölyökkel. Éjfélkor hallottam, telitorokkal csaholtak a nyomon, de amikor a hajnal szellője megindult, mereven feküdtek a fűben. Halljad, szabad nép, mind a négyen utolsó újholdkor. Férbosszút akartam állni, és összetalálkoztam a vörös kutyákkal.
5: Hányan voltak?
6: Nem tudom. Három közülük nem egy több zsákmányt, de végül meghajszoltak, mint egy kölyköt. Három lábon futottam előlük. Hát nézzetek rá.
7: Egyél. Fiatal őszbak volt, jut még belőle.
6: Megszolgálom. Adj nekem egy kis erőt, szabad nép, és én is zsákmányolok majd. Újholdkor tele volt a tanyám, és most üres. A vérbosszút még nem álltam meg egészen.
7: Voltak kölykök is a vörös kutyák között?
6: Nem, nem. Csupa vörös vadász, csapadveli felnőtt kutyák.
7: Úgy. Szóval vadászódólok.
8: Dólotnak még a tigris is átengedi a zsákmányát.
4: Gyengébbek a mi népünknél.
9: De sokan vannak sokszor, meg sokszor többen a csapatban.
10: Hosszúsak, szörv az ujjaik között.
9: Dólokat nem lehet megállítani.
8: Még háti is félrehúzódik előre. Megyünk,
11: jobb csapatban meghalni,
7: mint vezér nélkül és egyedül. Jó vadászat lesz ez. És az én utolsó vadászatom.
0: Újra csak ölni fogunk.
7: Én már öreg vagyok, de az ember élet mértéke szerint neked még sok-sok napod és éjszakád van hátra, testvérkém. Eredj a bozódba, feküdj le, és ha maradt közülünk valaki a harc után, az majd hírt visz neked.
5: Nem menjek talán a mocsarakba békát fogni? Vagy a majmok népétől kérjek segítséget, és diót ropogtassak a fákon, amíg idelen vérzik a csapat?
7: Halálos harc lesz ez. Te még sohasem találkoztál dórkutyával. Maga a csikosbőrű
5: is. Ugyan. Megöltem egyszer már egy csikosbőrű majmot, és elbánok a vörös kutyával is. Volt egyszer egy farkas, az apám, meg egy másik farkas, az anyám. És volt egy vén szürke farkas, nem egészen jól mondom, mert most fehér, aki apám és anyám volt egyszerre. Ezért tehát azt mondom, hogy ha jön a dól, és amikor jön a dól, Maugli és a szabad nép egy szívvel, lélekkel vesz részt a vadászaton, és a bikára mondom, aki megváltott, és a fák meg a folyó is hallják, és kérjék számon, ha elfelejteném. Mondom, hogy a kés, az én késem fog lesz a csapat szolgálatában, és nem hiszem, hogy kicsorbul az éle. Íme ez a szó, amely kiszállott belőlem.
8: Maugli! Maugli!
6: Nem! Nem ismered te a dólt, farkas nyelvű ember. Nekem nincs más kívánságom, csak az, hogy a vérbosszút megálljon, mielőtt darabokra tépnek. De nektek, szióni farkasok, azt tanácsolom, húzódjatok félre, és elégedjetek meg szűk táplálékkal, amíg a dól tovább nem vonul. Ez a vadászat nem hoz zsákmányt.
5: Hallgassátok csak, mit mond a kívülálló! Húzódjunk félre! Ássunk gyíkot meg patkányt a parti odukból, nehogy valamiképpen összetalálkozunk a vörös kutyával. Kutya az! Sárga hasú, tanyátlan, és szőr van az ujjai között. 6-8 kölyket vet egyszerre, mint csikály az ugrópatkány. Hát persze, hogy menekülnünk kell, szabad nép, és idegen fajtákat megkérnünk, hogy a döglött marha hulladékát engedjék át nekünk. Jó vadászat ez! A csapatért, az egész csapatért, a tanyáért, a vacokért, az itthoni zsákmányért, az ősz tehenet hajtó páratokért és a barlangbeli kölykökért. Szálljunk szembe! Szálljunk szembe! Szálljunk szembe! Bölcs öregká, jó vadászatot!
12: Csendesebben, kölyök! Elrontod a vadászatomat.
5: Bocsáss meg, szépséges, erős ká. Hibás vagyok.
12: Nézelegsz. Te mit akarsz tőlem? Ez a nyom meg vajon hová vezet?
5: Tudod jól, hallottad te is.
12: Mit kellett volna hallanom?
5: A kiáltást. Jönnek a dólok, a vörös kutyák.
12: Lehet, hogy bölcs vagyok, meg okos, meg szép. Lehet, de az bizonyos, hogy süket vagyok. Különben meghallottam volna a kiáltást. Hányan vannak a vörös kutyák?
5: Még nem tudom. Egyenesen hozzád jöttem. Te öregebb vagy, mint Háti. Te... Hanem ká. Ez jó vadászat lesz. De hogy hányan látjuk meg a jövő újholdat?
12: Minek avatkozol ebbe? Ember vagy. Törődjenek velük a farkasok. Te ember vagy.
5: Tavaly dió. Lehet, hogy ember voltam, de a gyomromban úgy rémlik, farkasnak érzem magam. Apám és anyám ráksa...
12: Elég. Halálba rohansz halott farkasok emlékéért.
5: Szavamat adtam. Hallották a fák, hallotta a folyó. Amíg nem harcoltam a dólokkal, a szavamat vissza nem vehetem.
12: Az más. Egészen más. Mit akarsz tenni, ha itt lesznek a vörös kutyák?
5: Át kell úszniuk a folyón. Azt gondoltam, hogy a gázlónál szembe szállok velük. Hátam mögött a csapat. Lefelé tereljük őket, vagy pedig lehűtjük a torkukat.
12: A dól nem hagyja terelni magát. A torka pedig forró. Ezután a vadászat után nem marad csak lerágott csont.
5: Ha meghalunk, hát meghalunk. Van jobb terved, ká?
12: Talán.
5: De ez új vadászat. Soha még dól nem keresztezte a csapásainkat.
12: Ami van, az volt is. Gondolkodom. Lemegyünk a folyóhoz, addig gondolkodom.
5: Miért jöttünk ide? Ez a halál helye.
12: Háti nem szalad meg a csíkos bőrű elől, de Háti és a csíkos bőrű egyképpen megszalad a vörös kutya elől. És ki elől szalad meg a sziklák pici népe? Mondd meg nekem, testvérkém, ki elől szaladnak meg a méhek? Ki az igazi ura a dzsungelnek? Ők.
5: Gyerünk innen, ez a halálhely.
12: Nem, nézd meg jól. Most alszanak. Éppen olyan ez a hely, mint amikor még a karodnál is kurtább voltam.
5: Nem ismerem.
12: Nem ismerheted, mert minden nyom, minden csapás messze a halálhelye előtt félrekanyarodik. Emlékezet előtt itt élt már a pici nép. Azóta rajzik szikláról sziklára, hasadékról hasadékra. Nézd meg jól. A szoros falai feketék és csillogóak. Látod?
5: Igen, látom.
12: Az a feketeség millió meg millió vadméh. Összekapaszkodva alszanak, és jaj lenne nekünk, ha felébresztenénk őket. Nézd meg az átonyt a szoros tövében. Mi van ott?
5: Őzek csontvázai. Neked mi vajé?
12: Az idei zsákmány. Ezek átléptek a vonalon. Nem tudták a törvényt.
5: A pici nép megölte őket. Gyerünk innét, Káme!
12: Hajnalig alszanak. Egy űzött őzbak sok-sok esős évszakkal ezelőtt valahonnan messziről erre vetődött. Nem ismerte a dzsungelt, és farkasok jártak a nyomában. A félelem elvakította, leugrott amonnan a szikláról a szorosban. A csapat pedig rohant utána felhevülve a hajszától. Magasan járt a nap. A pici népből sokan repültek kint, és igen haragosak voltak. A csapatból néhányan a zsákmány után vetették magukat. De ezek meghaltak, még mielőtt a vízbe estek volna. Akik nem ugrottak, fönt haltak meg a sziklák között. De az őzbak életben maradt.
5: Hogyan?
12: Mert elsőnek futott, hogy az életét megmentse, és leugrott, mielőtt a pici nép észrevette volna. Így a vízben volt már, mire összegyűltek, hogy gyilkoljanak. A csapat elpusztult. A pici nép megölte őket.
5: És a bak megélt.
12: Legalábbis nem akkor halt meg, bár senki se várta a vízben, hogy gyorsabban menekülhessen, mint ahogy egy bizonyos vén, kövér, süket, sárga, lapos fejű kígyó megtenné egy emberkölyök kedvéért, még ha az egész dekkán valamennyi vörös kutyája szaladna is utána. Nos?
5: Olyan ez, mintha a halál bajszát cibálnám meg, hanem azért Ká. De a legbölcsebb lapos fejű vagy az egész dzsungelben.
12: Sokan mondták már ezt. Szóval, ha a vörös kutyák üldözőbe vesznek...
5: Bizonyos, hogy üldözőbe vesznek. Ó, sok kis tüske van a nyelvem alatt, amivel megszurkálhatom a bőrüket.
12: Akik utána dugranak és talán életben maradnak, azokat lesodorja a víz a szioni gázlóig. Ott aztán várhat rájuk a csapatod.
5: Ennél jobb már csak az lehetne, ha eső esnék a száraz évszakban. Itt maradsz-e, Ká, amíg visszajövök az én vörös kutyáimmal.
12: És mi lesz, ha megölnek útközben? Vagy a pici nép észbe kap, mielőtt vizet érsz.
5: Ráérsz halotti dalt énekelni, ha már meghaltam. Előbb még megszurkálom a kutyákat a kis tüskéimmel.
13: Hé, patkányok! Csikály népe! Kinek az engedelmével jöttök ide?
14: Minden vadon, ami vadonunk. Kiállít!
13: Mióta cincognak a dzsungelben patkányok? Takarodjatok innen!
14: Kiállíthat nekünket! Ki parancsolhat nekünk te? Fánülő csupasz majom!
13: Én csupasz, de neked az ujjad között is szörnyű. Ülnél még a fán te is, mi? Ha tudnál!
14: Hallgass meg!
13: Mert gyere közelebb, szőrös ujjú, nem hallom jól!
14: Vicsorogja, mint teheted! Nem sokáig vicsorogsz, a zsákmányom veszed!
13: Kutya! Teres kutya, ugass! Úgy! Magasabbra! Vagy erígy vissza a dekkán, vagy megy a gyíkot! Engem nem kapsz meg!
14: Gyere le!
13: Hoppa!
14: Gyere le, amíg nem éheztetünk ki!
13: Gyere fel! Na nagyobbat! Hopp! Még nagyobbat! Gyenge vagy te vörös kutya, csikálj magasabbra ugri.
14: Beszélj. Jártad a szádat, de...
13: Ez nem ugrás volt. Most elkaptam a nyakat, köszönöm. Most még meghagyom az életedet. Mit mondtam? Csak a farkadat vágom le emlékül. Most pedig ered vissza a többi szőrös ujjú közé. Elígy! Meg mégis a dolgot, bölcs dekkáni patkány. Sok-sok farkatlan kis vörös kutya jön ezután a világra, és viszkedni fog a farkuk helye, ha forró lesz a homok. Eredj haza és sírd el otthon, hogy egy vajon tette ezt veled.
14: Ízenként szakadtlak.
13: Majd ha a patkány fára mászik. Vagy tudod mit? Adok egy esélyt. Gyere utána!
14: Gyere!
13: Gyere!
14: Gyere utána!
3: Maugli akkor lecsusszant a fáról, és szélsebesen futni kezdett a méhek sziklája felé. A pici nép alkonyattal már nyugalomra tért, de amint Maugli lépéseitől döngeni kezdett a talaj, egyszerre, mintha az egész föld zümmögni kezdett volna. Most aztán úgy rohant, ahogy még soha életében. Szeme sarkából látta, hogy a háta mögött elsötétül a levegő a méhek sűrű rajától. Messze maga alatt látta a folyót, teljes erejéből előreugrott, aztán egy csobbanással magukba fogadták a biztonságot jelentő hullámok. A szikla párkányáról egymás után váltak el valami koloncok. Úgy látszott, mintha összekapaszkodott méhek zuhannának, egyenesen, mint a kő. De a méhek hirtelen fölrepültek, és egy dól teste táncolt csupán lefelé a sodrásban. A csapatnak majdnem a fele észrevette, hogy milyen csapdába kerültek a társai, és gyors kanyarodással ott ugráltak vízbe, ahol nem meredeztek már a sziklák, és alacsonyabb volt a part. Csaholva, vérszomjasan úsztak az árral a gázló felé. De tévedtek, és halálos volt a tévedésük. Ha előbb térnek partra, szárazföldön rohanhatták volna meg a farkasokat, így a vízből kellett kievickélniük, ahol már várt rájuk a szioni csapat. Akkor hosszú küzdelem kezdődött. Olyan küzdelem, amelyben minden farkasra 3 dól jutott. De olyan farkasokkal kerültek szembe a kutyák, akik az egész csapatért harcoltak, és aggódó szemű anyafarkasokkal is, akik a kölykeikért küzdöttek, és fiatal vadászokkal, akik most próbálták először erejüket életre halálra menő öldöklésben. Hosszú és keserves volt a küzdelem, de vége felé járt már, mielőtt a hajnal első csíkja kivilágosodott volna a dzsungel felé.

0: A dzsungel könyve. Kipling elbeszélésének rádióváltozata. Az ötödik rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Maugli, Végvári Tamás. Szürke testvér, Fülöp Zsigmond. Von Tolla, Molnár Tibor. Akela, Gábor Miklós. K. Básti Lajos. Dólvezér, Bodrogi Gyula. Zenéjét Darvas Ferenc szerzette, a felvételt Dobó Katalin és Vég Györgyi készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa, dramaturg Derera Éva. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János.
1: A hangfelvétel 1976-ban készült.
2: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A dokumentumot eredetileg holnap Genfben látta volna el kézjegyével Donald Trump, de végül Versailles-ban, a francia királyi palotában hitelesítette azt. A megállapodást még az iráni elnöknek is el kell látni a szignójával. Nyilvánosságra hozták az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás szövegét. Eszerint a perzsa ország megerősíti, hogy nem hoz létre atomfegyvert és vállalja dúsított uránkészletének hígítását az ellene bevezetett szankciók feloldásáért cserébe. Az Egyesült Államok feloldja Irán tengeri blokkádját, Teherán pedig biztosítja az áthaladást a Hormuzi szoroson. 2 napos uniós csúcstanálkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a kábítószerek elleni fellépésről. Eltörölték a nukleáris fegyverekre vonatkozó teljes tilalmat Finnországban. A Helsinki törvényhozás egy 80-as években hozott törvényt módosított, amely értelmében eddig tilos volt atomfegyvereket bevinni az ország területére. Az új szabályozás értelmében kivételt jelenthet, ha az érintett fegyver Finnország védelmét szolgálja. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a nagy meleg. Sport. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének 2. fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marseslok és az örmény Punik 1. fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-23 fokot mérnek. Nagy részt derült az ég, csak északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon vannak borult tájak. Napközben mindenütt sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők, ezekből délután az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-32 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádás Janikó.